0: hogy turkáljál zsebembe. Nem akarom, hogy itt üljél a hátsó szobába, és nem akarom, hogy leskelődjél, hogy mit csinálok egyébként. Jó, tehát jobb akarok lenni a szomszédommal, de amikor hazamegyek, és azt látom, hogy ül a kanapjémon, és odahangozik, ez akkor megmondja, figyelj, menj már egy tisztítva arrébb. Ez nem jelenti azt, hogy utálok, csak nem szeretem, hogyha nálam eszed ki a hűtőt. Tehát ez csak erről beszélek, hogy van az, én szerintem ez nagyon helyesen húzta meg a Tisza kormány, és húzott egy vonalat, ami egyébként nem tudom máshogy fogalmazni, mértéktelenül elszemtelenedett orosz titkosszolgálatnak, mert ezt ne felejtsük el, hogy nem tudom, a cseheknél, a szlovákoknál, meg a lengyeleknél összesen nem volt annyi hát diplomáciai személy, mint Magyarországon. Tehát tényleg egy regionális központot hoztak
1: orosz
0: létre. Igen, és akkor még a kémbankról egy álloszót nem is ejtettük, vagy amikor kibejártak ugye a külügyminisztérium szerverein. Tehát azért ez szerintem meg kellett húzni ezt a határt, nagyon helyesen tették.
2: Nem tudom,
1: bocsánat, csak rácsatolnék a nap kérdésére. Mert hogyha az a kérdés, nem akarom nyilván befolyásolni a kedves nézőket, ők már biztos eldöntötték, hogy hova szavaznak, de hogy ha jobb lesz-e, vagy árthat-e az orosz-magyar kapcsolatoknak például az, ami most történik, akkor erkölcsi értelemben mindenféleképpen jobb lesz az orosz-magyar kapcsolat, hiszen az, ami eddig orosz szempontból jó volt, az a magyarok hát a kihasználása, a rajtunk való élősködés. Most azért azt mondjuk, hogy lehet, hogy kisebbek vagyunk, lehet, hogy nincs akkora, nem tudom, potenciálunk, nincs atomfegyverünk, de azért tartsátok tiszteletben a saját, annyit hallottuk nemrég, még néhány hónap előtt ezt a kifejezést, hogy szuverenitás. Tehát, hogy egyenlő félként üljünk rá, és nézzük meg, hogy ki mit tud adni a másiknak. És ebbe az irányba szerintem ez egy nagyon helyes lépés, igen, veled legalábbis egyetértek ebben.
2: Na nézzük meg, ki mit adott nekünk, akár kommentek formájában, akár azzal, hogy igenre vagy nemre szavazott. Nézzük a nap kérdését, amely ugye ezen témával volt kapcsolatos. Ön szerint tartósan megromlik a magyar-orosz viszony a kölcsönös diplomata kiutasítások miatt? És akkor nézzük az arányokat. 37% szerint igen, tehát hogy tartósan megromlik, és 63% talán optimista nézőpont kérdése, azt mondja, hogy nem. Nyert tehát a nem, és akkor nézzünk néhány véleményt ez ügyben. Érkeztek egyébként szép számmal kommentek, ebből válogatunk néhányat. Zsuzsa szerint nincs minek romolnia, már így is rossz kapcsolatban vagyunk velük. Mátyás, igen, az alkalmatlan Magyar Péter kormánya miatt.
0: Ennyi.
2: Mondja itt mellettem, kedves vendég. Bernadett, inkább azt mondanám, hogy normálisabb mederbe terelődik. Miklós, igen, amíg ilyen, hogy is mondják, kőprofik irányítják az országot. Szijjártó Péter rendbe tenné, de a mostani miniszterasszony hamar elintézte. Panna pedig úgy vélekedik, hogy nem, ez csak a szokásos válasza, nehogy a nyúl vigye már a puskát, hogy is nézne az ki, ha a nagy Oroszország nem reagálna. Egyébként az oroszokkal nem célszerű haragban lenni, hát talán ebben egyet is értünk, a többi vélemény is nagyszerű volt. Köszönjük szépen, igyekszünk olyanokat válogatni, ami több irányból világítja meg az adott kérdés, és most is így tettünk. És akkor nézzük meg, hogy mi történt a fővárosban, ugyanis konfliktus itt is volt. És azt gondolom, hogy ez talán a mostani életünkre sokkal inkább befolyással bír.
3: Kicsit határozottabb álláspontot válik.
4: Paprikás hangulatban indult a nap, háttéralkukat emlegettek a kerületi polgármesterek Karácsony Gergely főpolgármesternek délelőtt. Szerintük a főváros a csőd elkerülése érdekében akarja elvenni a kerületektől a parkolási bevételeket.
5: Megállapodás született a miniszterelnök jelenlétével az FKT ülésén azzal kapcsolatosan, hogy a Magyarország kormánya egy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amelyeket az előző kormánnyal szemben indított.
4: Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás összegét, rendezzen bizonyos tartozásokat, Karácsony a partnerséget hangsúlyozta. A főváros cserébe vállalta, hogy 2027-ben 20 milliárdos megtakarítást csinál a működési költségeiben.
5: Volt szó a parkolásról is.
4: Egységes parkolást is bejelentett Karácsony, azonnal nyitott arra, hogy vitatkozzon a polgármesterekkel. Mostantól ugyanakkor a főváros fogja szervezni a parkolást, beszedni az ebből keletkező bevételeket.
5: Nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukokat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni.
2: Foglalkozunk majd külön az úttalappal és a parkolással is, hiszen ezzel kapcsolatban majd lesz egy videónk, amit külön bejátszunk, amit már itt beharangoztam több ízben is. Mit gondoltok, nem adta-e fel Karácsony Gergely a főváros politikai és pénzügyi szuverenitását adott esetben lehet, hogy egyetlen év túlélésért. Ha hihetünk Vitézi Dávidnak, ő azt mondta, hogy azért kellett ezt sürgősen tető alá hozni, ezt a megegyezést, mert hogy tulajdonképpen csődbe ment a főváros. De ezt azért már sokszor hallottuk, nem? Nos?
6: Az az igazság, hogy annyira részletgazdag információknak a birtokában nem vagyunk, szerintem egyikünk sincs, hogy magabiztos válaszunk lehessen ebbe, mert látszólag, amit most kapsz így az öletbe, az az, hogy végre tud együttműködni a főváros meg a kormány, mert abnormális, hogy egyébként harcban álljon, és az is abnormális, hogy függjön a kormánytól. Tehát, hogy amit eddig az Orbán kormány és a főváros, az Orbán kormány művelt a fővárossal, az megengedhetetlen volt. Az a tartózkodás, meg az a furcsa ellentmondásos helyzet, ahogy az új közgyűlés bánta a főpolgármesterrel, meg egyáltalán a mostani kormány megengedőbben viszonyult a fővároshoz, de még mindig nem ilyen ölelkezős viszony volt az új kormány megalakulásától kezdve, és én nekem kívülállóként és budapestiként az az érdekem, hogy az én kormányom legyen jóba az én fővárosommal, mert akkor nekem itt lakóként akkor lesz jó a helyzetem. És az a részletkérdés számomra, hogy kiszedi be a parkolási díjakat, az a lényeg, hogy normálisan lehessen megállni a fővárosba, illetve fogcsikorgatva tudomásul vegyem, hogy ahogy az összes világvárosban a belváros közepéből ki vagyok szorítva autósként és turistaként ezeket kénytelen vagyok tudomásul venni, és észreveszem, hogy lehet sétálni, meg hallom a másik embernek a hangját mellettem, tehát hogy azt meg tudom élni pozitívan, úgy kénytelen leszek majd megélni itt is, amikor a belvárosból ki fogják szorítani az autósokat, és én közben utálom, hogy engem kiszorítanak bárhonnan is. Tehát hogy nekem az itt lakóként az az érdekem, hogy legyen harmónia. Az, hogy a kerületeknek egyébként működési költséget kellene valahogy juttatni, hogy tudjanak gondoskodni azokról az emberekről, akik ott vannak, és akiknek ott kell lakást adni, meg 1500 fajta ilyen szociális tennivalójuk van, és nem tudják megcsinálni, hogyha elveszik tőlük a pénzt. És most már hagyjuk, hogy lopták el eddig a kerületek, amikor volt módjuk rá. A különböző parkolási társaságok, nem a kerületek soha ezeket a pénzeket, és hogy ebből a szempontból jobb dolog egy egységes parkolási rendszer, és egyébként legyen az mindannyiunk boldogulására, de ezt egyébként azért nem tudom képviselni hittel, mert biztos igaza van Pikó Andrásnak, meg Baranyi Krisztinának.
2: Nézzük meg ezt a paprikás hangulatú videót, aztán az urak még röviden reagálnak majd erre.
6: Bocsánat.
2: A parkolási perpatva arra.
7: És ha támogatod, akkor azt, hogy elvegyétek azt a parkolást.
8: Az FKT úgy tud döntést hozni, hogyha a kormány és a főváros egyetért.
6: Tehát akkor támogatod? És ezzel egyetértesz?
8: Hát fogunk róla beszélgetni, igen.
3: Ennél kicsit határozott a bálásmontot, Fálik. Ne arra, hogy Gergő, nekünk ez nem mindegy. Ha volt zuglói polgármesterként, talán neked sem mindegy.
8: Hát természetesen.
9: Jó kezekben lesz a fővárosnál a parkolás üzemeltetés, és annyira kell ez a 10 milliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket? Az összes többi döntés, ami esetleg majd a mi büdzsénket érinti, abban is így fogsz kiállni az általad képviselt budapesti önkormányzatok érdekeiért?
10: Szeretnék egy döntést közölni veled. Te a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnökeként kötötted meg ezt a megállapodást a fejünk fölött. Úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a tagságunkat, és amennyiben így marad minden, akkor ki is fogunk lépni.
2: Fél-fél percünk van, urak.
0: Hát én annyit szeretnék csak hozzátenni kispesti lakosként, hogy talán Ternyák alpolgármester úrtól olvastam egyszer erről egy kis fejtegetést, nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy azért a belső kerületekben, mondjuk 5., 7., stb. Kerületek, ahol szinte minden út a fővároshoz tartozik, tehát a főváros teszi rendbe. Viszont a bevételek, a parkolási bevételek, azok meg a kerülethez kerülnek, és ezek gazdag kerületek, kevés ráfordításuk vannak, addig Újpesten, Kispesten vagy Kőbányán ugye, ahol meg lerakják, ahol elvárnák azoktól a kerületektől, hogy P pluszert építsenek, meg megoldják, hogy a határúton a Kőmánya Kispesti metrónál, vagy máshol megoldják, hogy az autókkal nem menjenek beljebb az autósok az agglomerációból, azokra meg csak a teher jut, és nincsen bevételük. Tehát én értem ezeket a kerületi polgármestereket, de azért az én szememben azért nagyon helyes egy központosítás, egy egységesítés, mert ez egy egységes város, és ez nem 23 kisváros, hanem ez egy nagy város, és igenis, az én utamon, aki Kispesten lakom, az én házam előtt fog elmenni az, aki aztán leparkolott, és ott fizet.
1: Akkor nagyon röviden átcsatlakozva arra, amit te mondtál, Kati. Az, ami a Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézi Dávid trióját érinti, azt úgy hívják, hogy béke, vagy fegyverletétel. Uh-huh. És ott nyilván kompromisszumokat kötöttek, de végre ennek mindenki örülhet. A másik oldalról viszont maradjunk Karácsony Gergelynél, mint ő a szereplője ennek a bizonyos parkolási részének, ott viszont ugyanúgy vagyunk, mint Baka András, hogy nem egyeztetett a pártokkal, jelölt valakit, csak konfliktus lett belőle. Miért nem ült le előbb a kerületvezetőkkel egyeztetni valamiről, és utána megy bele egy dílve a kormánya, ha nem megy bele, abból ez lesz. Ebből szerintem senkinek nem jön. Vannak érvek, üljenek le, előbb beszélgessenek, utána szülessenek döntések. Most született egy döntés, utána szerintem jogos az, hogy a polgármesterek hiányolják azt, hogy miért hagytál ki bennünket ebből az előkészítésből.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Búcsúzom is, nagyon szép estét kívánok, viszontlátásra.

0: műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Már is itt köszöntjük körünkben Unyatyinszky Györgyöt, aki az ATV híradónál is dolgozott. Most a kontrollt képviseli.
2: Jó reggelt!
1: Az megvan, hogy a kontroll meg a konfront az majdnem úgy hangzik? Majdnem ugyanúgy hangzik?
3: Jaj.
2: Mégis egészen más a kettő.
1: Igen. Jaj! Óriási sóhaj.
3: Hát óriási sóhaj. Mindegy, most nem akarok belemenni meg a logó egyezésekbe, meg ilyesmikbe, ezt majd.
1: Van?
3: Hát csak a szín.
1: Csak a szín, értem, jó. Na, szóval
2: rengeteg minden,
1: történt tegnap, igen. Gyuri, mi történt? Te ott voltál tegnap az országgyűlésben.
3: Igen, egy hosszú nap volt, szerencsére a reggelt még nem én kezdtem, de a kollégák a mentelmi bizottság ülése után adták át majd a stafétát, és a délutáni ülésszakot kaptam én meg. Akkor már lehetett tudni, hogy Hankó Balázs azt a megoldást választotta a mentemi jogának a felfüggesztését követő, hogy ő bent marad a parlament épületében. Az ülésteremben nem tartózkodott bent, hanem egész nap gyakorlatilag a frakcióirodában tartózkodott.
1: Na, ennek mi értelme van?
3: Próbáltuk ezt mi is megfejteni bent, meg hát kérdezni is a Fidesz frakció tagjait. Nyilván ők azt is pételgették, hogy Hankó Balázs bent dolgozik, és ez az egésznek az alapja, és hogy ha egyébként a hatóságok intézkedni szeretnének, akkor ott is megtalálják. Na most ez a intézkedni szeretnének, ez volt a kérdés egész délután a levegőben, hogy akkor most nagyjából mi lesz, mert az országgyűlés épületébe egyébként rendőr vagy ügyész nem léphet be, az egy hatóságoknak persze együtt kell működni, de ki kell kérni a parlamenttől, pontosabban a házelnöktől a lehetőséget arra, hogy valaki beléphessen egy másik hatóság, és ott intézkedés fogadatosítson. Ez az igény megérkezett, ezzel foglalkozott is elméletek az elnöki hivatal, az, hogy pontosan milyen döntésre jutott, azt estig nem árulták el nekünk, de elméletileg ott ennek nem lett volna akadálya, hogy intézkedjenek, csak azonban, és akkor itt ez egy fontos kitétel, hogy az lebegett folyamatosan, hogy rendben, de az ügyészség mit akar tenni? És hát később este, amikor 19 óra 20 perckor, ahogy a frakció kommunikálta is, akkor érkezett meg az idézés, és akkor ennek megfelelően Hankó Balázs elhagyta végül az épületet, hogy Sesztek Miklóshoz hasonlóan, akkor személyesen vonja magát eljárás alá.
2: Szerintetek egyébként ez az egész parlamenti szereplés, ez a látványos parlamenti szereplésnek az lehetett, vagy lehetette az is a célja, hogy elvonja a figyelmet az NKA ügy állításairól?
3: Nehéz ezt elképzelni, mert tehát az egész ügynek ez a velejárója, hogy valamit mondaniuk kell egyébként erre az ügyre. Tehát az, hogy, és akkor itt visszakanyarodom még a korábbi Orbán Viktori magyarázatra is, hogy valójában itt egy kormánydöntést hajtott végre Hankó Balázs, amikor elrendelte, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnál ezt a támogatási alapot így feldúzzasztva, ilyen szempontok szerint szétosszák ezeket az összegeket, hogy ennek a pontos utasítási rendszer az hogy nézett ki, ezt nyilván majd a hatóságok is bemutatják, de hát pont ezt kell valahol megmagyarázni, hogy ezzel minden rendben volt, ezt nagyon nehéz úgy, hogy Hankó Balázst egyszerűen csak az önkénnyel berángatják. Tehát, hogy
1: egyrészt,
3: leegyszerűsítve
1: ezt a narratívet. Másrészt tudjuk, hogy képviselőtestületeket is felelősségre vontak bizonyos vagyonvesztéses döntéseik miatt. Tehát az már az a rendszer megszűnt, ahol egy kollektív felelősség mögé bújva lehet ugye kikerülni az igazságszolgáltatást. Persze azt tudjuk, hogy nem úgy kezdődik az, hogy Orbán Viktorért kimegy a TEK, mert ez nem fordulhat elő.
3: Igen, de abból a szempontból egyébként tényleg izgalmas volt a nap. Nagyon sokat várakoztunk, a sajtó nagyon kényelmetlen helyzetben volt, mert olyan helyeken kellett várakozni egész nap, ahol egyébként forgatni nem lehet.
2: De egy újságíró számára egyébként mindig ezek a legizgalmasabb napok a parlamentben.
3: Persze, de hogy tehát belülről közben meg ezeket próbáltuk jellemző megfejteni, ott ment a csiki-csuki, hogy melyik lépcsőn kell egyébként figyelni, hogy akkor a frakcióirodánál nagyjából ez, de a kollektív felelősségnél maradva meg, tehát az mindenkit az mozgatott a benti munkánál, hogy azért ilyen tényleg még nem történt, hogy egy korábbi kormányzatnak két minisztere, párhuzamosan még a miniszterelnök is, de hogyha gondoljátok, arról is beszélhetünk, de hogy a korábbi kormányok két minisztere ilyen súlyú ügyben tényleg előzetes, de őrizetbevételig jut, mert ugye itt ért véget Hankó Balázsnál is az este, hogy bement a NAV-nak a harmadik kerületi épületébe, és aztán őrizetbe vették, és elszállították Kecskemétre, ugyanis az NKA ügynek a nyomozása, az a Bács-Kiskun megyei főügyészség tartozik. És oda elszállították, ugye Sesztek Miklós pedig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak az eljárása következtében maradt bent végül is az ügyészségen.
2: Ha már említed az MVVH-t, akkor beszélhetnénk az első négy ügyről is.
1: De várjál, azt figyelted, hogy a Gyuri a miniszterelnök már valamit akart mondani?
2: Gondolom, hogy az aranykonvoj ügy kapcsán.
3: Hát a Robán.
1: Ja, azt hittem, hogy az NKA ügyben.
3: Az NKA ügyben abban a szempontból nem, hogy itt szerintem az MVVH-val kapcsolatban is érdekes lesz, mert a kollektív felelősséget, amikor említetted, hogy de akkor kérlek, vezess fel a témát, mert ebből ez tényleg összefügg, elnézést.
1: Okay.
3: És akkor...
1: Én is
2: hát itt nagyjából minden összefügg mindennel, de azért gondoltam, hogy hogy a miniszterelnök nevét, korábbi miniszterelnök nevét említetted, mert hogy újabb fejlemény van az aranykonvoj ügyben, mégpedig az, hogy egy ügyészi feljegyzésben szerepel egy közvetett állítás arról, hogy Orbán Viktor egymaga, ő egy személyben dönthetett az elfogásról.
3: Igen, ez a sokadik, az a helyzet, hogy közvetett bizonyíték, tehát hogy valaki arról beszélt és utalást tett arra, hogy, de közben nem mondták ki a nevét, ugye itt Hajdú János meghallgatásáról van szó, és akkor erről egy ügyészi feljegyzés jutott el az aranykonvoj ügyben az ukránok pénzszállítókat képviselő ügyvédhez, Horváth Lóránthoz, és ugye ezt az ügyészségtől ki lehet kérni, hogy nagyjából az ügyet érintő legfontosabb információkat, ami alapján ugye lehet tovább építeni adott esetben a vádat is a különböző irányokban és ügyekben. Most ugye itt, ami az egyik felmerül, az a hatalommal visszaélés, ami a legnagyobb kérdőjel, és akkor itt merül fel Orbán Viktornak is adott esetben a felelőssége. Ugye korábbi ügyészi feljegyzések, amik még a 444-en is megjelentek, és az ügyészségek közötti levelezésekből, amit meg lehetett ismerni, ott már említették, hogy javasolt egyébként a meghallgatása, adott esetben akár gyanúsított is, de akkor abban a szakaszban még nem döntöttek így, és hát az ügyészség között, a központi nyomozó főügyészség és a legfőbb ügyészség között még ki is alakult egy szakmai konfliktus, ami a sajtó elé is kijutott erről több információ, hogy nem tudtak megállapodni az ügyészek arról, hogy milyen ütemben, hogyan felépítve folytassák igazából.
2: Egyébként számomra ebben az ügyben az is fontos, ugye itt a legfőbb ügyész választásról is beszélhetünk, mert szerintem a kettő kicsit összefügg, még pedig abban a tekintetben, hogy az ügyészség függetlenségébe vetett bizalomra is nagy mértékben hatással lehet akár ez az ügy is.
3: Igen, ezt várjuk persze mindannyian. Tényleg most, hogy összekössem a dolgokat, tehát hogy ne maradjon itt ez a felelősség itt a levegőben. Tehát azt lehet látni, hogy azok az ügyek, amik most így megindultak, ezek jellemzően egyedi, vagy már nagyon alaposan és régóta, alaposan felderített és régóta húzódó esetek, vagy olyan ügyek, ahol egy utasítási láncot elég könnyű nagyjából kirajzolni, hogy nagyjából hogyan történt. Tehát ez igaz az aranykonvoj ügyre, igaz az NKA ügyre, de hogyha Sesztek Miklós esetére gondolunk, ott mégiscsak a Volánbusz ügynek a folyamányaként és egyik oldalágaként jutottak el oda, hogy őt azzal gyanúsítják, hogy például ennek részeként is fogadott el mondjuk kenőpénzeket a volt miniszter.
2: Bár azt mondja, hogy ezt az állítást ő értelmezni sem tudja.
3: Igen, ám, és akkor itt jön az MVVH-nak az ügyválasztása, amiről még csak említettétek, hogy lehet szó. Nagyjából itt az lesz az érdekes majd itt a működése kapcsolatban, hogy az egyedi ügyek alapján akarnak-e eljutni a főfelelősökig, vagy az NVVH és akkor Unger Annának a fővállalását, hogyha szemléletmódját, hogyha figyeljük, meg amivel elvállalt, és amivel is egyébként pályázta is ez a pozíciót, hogy bemutassa, hogy hogyan működött ez a rendszer. De ennek a logikája alapján ez azt is jelentheti, hogy megfelelő ügyek feltárásával, hogyha az utasítási láncokat be lehet mutatni, akkor el lehet jutni egészen addig is, hogy igen, be lehet mutatni akár több századrendű vádlottakon keresztül is azt, hogy hogyan néz ki egy bűnszervezetben felépített, adott esetben megszállt államnak a működése, hatalom a visszaélésnek a különböző struktúrái. Én látok erre utaló jeleket, hogy azok az ügyválasztások, amiket például az NVVH most elővet, ezekről is beszélhetünk, akkor ez mint hogyha kirajzolná azt, hogy milyen mintázatok voltak, hogyan volt ez választókerületi szinten, hogyan volt ez kisebb önkormányzati szinten, és egyébként nagy korrupciós szálak tekintetében is. És
1: a kedvencem a szuverenitás védelmi hivatal 3,5 milliárdos kommunikációs ügye, ugye ez jött ki most frissen. Hát egyébként is a szuverenitás védelmi hivatal az, ami történelmi anakronizmus szerintem, de hát nyilván a rendszerváltáskor sokan erre szavaztak, hogy szuverenitás védelmi hivatalok álljanak fel.
3: Ugye, tehát az is egy érdekes helyzet, hogy ugye kizárólag, és ez egy végül is egy szabályozott környezet volt, hogy kizárólag az állam által kiválasztott szereplőkön keresztül lehetett bármiféle állami kommunikációs tevékenységet egyébként végezni. Tehát az, hogy miért pont a Balási féle cégcsoportra esett a választás, hogy Lunch médiára is még lehetne sorolni, vagy Newland médiára, miért elkezdődött a választás, ez nagyjából leírható ezzel, hogy ez volt a rendszer, és ez kötelező volt. Az, hogy miért 3 milliárd forint összegben egy olyan hivatalnak, aminek hát lényegében az interneten felelhető dolgok összeolózásából készült jelentéseit kellett maximum kommunikálni, egyszerűen érthetetlen. Az, hogy...
1: Miközben maga a hivatal elnöke is, hogy mondjam, műsorkészítő volt a közmédián. Tehát, hogy közvetlenül kommunikálhatta volna.
2: Így van.
3: Például, de egyébként is, tehát hogyha komolyan vették volna a saját hivataluknak is a működését, akkor is a hivatalnak is volt egy saját apparátusa, ami elméletileg ezeket a feladatokat elláthatta volna, és szemelláthatóan néhány MTI-ben megjelent közleményen kívül nem sok minden történt. Nyilván az MTI-s közleményeket követően behívták ugye a közmédiába az adott szereplőket, és akkor ott lehetett
2: azt. György, rengeteget tudnánk még beszélni a dolgokra. Kis hagytunk egy csomó témát, de sajnos ezt nem most.
1: Egy ígérre megkérettem a Gyurit. Szerinted Sesztek Miklós csinálta jól, hogy bement az ügyészségre?
3: Más a politikai figyelem, azonban, és itt ez egy fontos szempont.
2: Elegánsabb volt.
3: Igen, de hogy elegánsabb, de azonnal ellentmondás szült abból, hogy Hankó Balázs mellett miért áll ki így a Fidesz-KDNP közösséges Sesztek Miklóssal kapcsolatban, meg miért teljesen más a helyzet. Ez, erre Takács Péter is próbált magyarázatot adni, de most nem húzom tovább. Az a lényeg, hogy az ott feszül, hogy valakivel kapcsolatban teljes mélyszélessége kiállás, valakivel kapcsolatban meg, hát ő úgy gondolta, hogy bemegy.
1: Hát biztos, hogy nem most beszéltünk utoljára ezekről az ügyekről. Köszönöm, Gyuri, várunk legközelebb is.
3: Köszönöm én is.
2: Köszönjük.
0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy díjazott és egy díj odaítélő ül a stúdióban. Lehet-e együtt jelen egy életben a sport, a tanítás, a költészet és a börtönlapszerkesztés? Turbok Attila pályája erre ad választ, mert ő a Filius Urszé díj kitüntetettje az idén, Benyhe István pedig ugye a díjat alapító kuratóriumi elnöke. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Stimmt a felvezetés? Ez nagyon...
5: Minden stimmel.
1: Lehet egy életben jelen egyszerre?
5: Hát próbálja valaki meg nélküle.
1: Igen, ugye mondjuk azt hozzáteszem gyorsan, hogy a börtönlap szerkesztés ez nem fogvatartotti múltat feltétel.
5: Nem, ez azt jelenti, hogy az 5. évfordulóján a lapnak, amikor nyilvános terjesztésben az utcákon vásárolható volt, akkor a Markó utcai börtön egyik cellájába tartottuk a sajtótájékoztatót, úgyhogy többen a kollégák közül mondták, hogy nagyon jó helyen vagytok. Igen. De hát ez persze nem így történt, ez csak a poén kedvéért.
1: A medve anya fia, ez a díj magyar fordítása, nem? Vagy az Ursa az egy tulajdon név?
4: Ursus latinul medve.
1: Hát
4: Filius Urszé, medve fiú.
1: Igen.
4: Ez medve fiú díj.
1: Medve fiú, de miért?
4: A medve fiú díjat a Jánus Pannonius díj alapítvány alapítója Szőcs Géza, Kossuth díjas költő és alapítónk hozta létre.
1: Volt
4: és
1: miniszter.
4: Miniszter sosem volt,
1: államtitkár
4: volt. Kulturális államtitkár igen. Volt.
1: Mindig elfejtem, hogy nem volt kulturális tárc.
4: Nem volt kulturális tárc.
1: Igen.
4: Szőcs Géza alapított egy nagy díjat, egy költészeti nagy díjat, ami 50 000 eurós volt, és 10 kedvezményezettje volt ennek, mind külföldiek. Mi most 15 évesek vagyunk éppen, a Jánus Pannonius díj alapítvány. Hát ezt szényezettje volt ennek, mind külföldiek. Mi most 15 évesek vagyunk éppen.

0: káprázatos életmű áll mögötte. Attila elmúlt 80 éves, tehát azt kell mondjam, hogy meg tudtuk ítélni
1: medve
0: azt,
1: fiú hogy... díjhoz képest ez a 80 év, nem?
2: Semmi szinte.
1: Igen.
0: Hát ez a nagy medve csillagképnek a költői vetületét akarja jelenteni. Attila nagyszerű életművel rendelkezik, és mindazok megkaphatják, akik álhatatosak, akiknek van koncepciója, és az életükön keresztül hűségesek voltak hozzá, azok maradtak, nem váltak az idők szelének könnyű pejhévé, hanem súlyos és értékelhető életművet tettek le, ezt igyekezzük elismerni.
1: Az, hogy mondjuk 21-ben megjelent az első ilyet tanú című válogatás, ugye?
2: Igen.
1: Illetve, hogy 26-ban az irodalmi jelenben is kritikát kapott például a Gyűrött Bélibáb kötet, az milyen élményanyagot feltételez? Tehát mi volt az, ami elsősorban foglalkoztatta?
2: Hát nézze, annyit el kell mondani előzetesben, hogy az én édesapám egy fiatal költő volt, aki 1946-ban meghalt. Egy évet töltött előtte vizsgálati fogságban, onnan szabadult, felmentették, meghalt. Én erről nem tudtam. Almási téri csibész gyerekként növekedtem, elvitt az asztali tenisz egy életre, meghatározta a sorsomat. Annak ellenére, hogy nem lettem élsportoló, mert aztán édesanyám tanulni küldött. De a lényeg az, hogy amikor kamaszkoromban megtudtam, hogy a papám egy fiatal ember volt, 27 éves volt, amikor meghalt, és azon a napon halt meg, ami az én születésem napja is, én ezt úgy fogtam föl...
1: Konkrétan abban az évben?
2: Nem abban, 3 éves voltam, okay. De ugyanúgy július napján. Értem. Úgy éreztem, hogy én egy stafétabotot kaptam a papámtól, és ugyan költészettel nem foglalkoztam korábban, mert a labda az mindennél fontosabb volt, de utána elkezdtem költészettel, irodalommal foglalkozni, tájékozódni, és hát az ember ilyenkor, ha szereti a verset, szereti a költészetet, akkor megpróbálja maga is, hogy mire képes. És hát így aztán verset kezdtem írni. Az ő üzenete volt számomra a legfontosabb.
1: Mert az édesapja.
2: Az édesapám üzenete. Ugyanis 44. március 19-éről a német megszállás napjáról egy hosszú verset írt, ami úgy kezdődött, hogy néked írom, kisfiam, s figyelj jól. Én akkor 8 hónapos lehettem, 17 éves lehettem, amikor a kezembe került ez a vers, és ebben volt 4 olyan sor, ami egy életre meghatározta a szemléletemet. Elmondja. Hát úgy volt, hogy azt tudni kell, tehát német megszállás, hungarista mozgalom tombolása, a kilépést meggátoló német barát tábornokok világa. És apám akkor azt írta, hogy csak magyar légy, nem több, de kevesebb se. Ha több vagy, talán árulóvá zül lesz, ha kevesebb, elhullasz térdre esve, és új bitangság lesz, ami körülvesz. Én ehhez tartom magamat azóta is.
1: Elképesztő. Mit tud egy alapítvány tenni, hogy az ilyen és ehhez hasonló életművek eljussanak minél több emberhez?
0: Keveset, de azon kevesek egyike, aki erre megpróbálkozik, felgyűrjük az ingünk ujját. Az alapítvány tevékenysége folyamatosan vizsgálja a magyar költészet, a magyar irodalmi életet, és nézzük, hogy hol vannak olyan restanciák, olyan mulasztások, amit pótolni kellene. Ez a szervezet nem erre jött létre igazán, hanem egy nagy díjnak az átadására, meg kiosztására, de mégis belekényszerültünk történetünk során abba, hogy nem is az, hogy elfelejtett szerzőket, hanem nem kellően értékelt szerzőket, nem kellően ismert szerzőket mutassunk be, mert a költészet ismerete az egyben nemzeti önismeret is. Nincs olyan nemzet, amelyiknek nincs költészete, és hogyha a költészetét megtagadja, vagy nem ismeri, vagy szándékosan elzárkózik előle, arról már nem ismerek beszélni, hogy elzárják előle, akkor ott nagy baj van a nemzet önképével, önfejlődésével és stabilitásával is. Tehát mi azért dolgozunk, és azért keressük fel ezeket a forrásokat,

0: azokat, hogy minél inkább a magyar nemzet rendelkezzen azzal az ismeretanyaggal, azzal a tudással, ami az övé, csak nem tud róla.
1: Hát nagyon sok erőt és anyagi lehetőséget kívánok az alapítványnak, annak meg gratulálok a díjhoz. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet ez az idézet, meg a, hát az, hogy 27 éves volt.
2: 27 éves.
1: Olyan bölcsesség van benne ebben a pársorban, ami nagyon ritka. Hát nyilván a legnagyobb költők, az, ha szimbolista költőket nézzük, ez az életkor, ez ott is felmerül.
2: Hát igen.
1: Igen. Nagyon örülök, hogy itt voltak. Köszönöm szépen, hogy ezzel zártuk a mai adást. Önöknek a figyelmet köszönöm szépen. Holnap is lesz start, egy záró start a héten, úgyhogy várom önöket szeretettel. Réka már ugye ma sem volt itt, de hát mondom, a heti napló az ilyen. Nagyon jó lesz az is. Viszlát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tegnap már beszéltünk Osvárt Judittal, dizájn szakértővel, aki a Budapest Contemporary rendezvényt a Bálnában létrehozta, és egy társ producerrel gyakorlatilag megalkotta. Most a stúdióban ennek a kiállításnak egy bemutatóját ajánlom a figyelmükbe. Itt van velünk Spengler Katalin és Vági Flóra. Nem fogom azt mondani, hogy Katalin, mert már katizni fogom, mi ismerjük egymást. Az fura, amikor az ember a saját tanárával ül szembe, mert Kati korábban magyar tanárként dolgozott a Radnóti Miklós gimnáziumban, ezért ez most egy picit oldottabb lesz, és hát ez a kiállítás, ez testközelben nevet kapja, ugye? Kati egyébként műgyűjtő, és hát mint ilyen, ezt a kiállítást gyakorlatilag megálmodta és megalkotja. Mi ennek a lényege a testközelbennek?
2: A Budapest Contemporary szervezőitől kaptuk azt a felkérést, vagyis kaptam azt a felkérést, hogy rendezzek egy ékszerkiállítást, egy kortárs ékszerkiállítást a Bálnában a Budapest Contemporary keretében. Ez egy rendhagyó dolog, hiszen ez a nagyon most már híres és neves ismert vásár, képzőművészeti vásár, elsősorban képzőművészettel foglalkozik. Ékszerek eddig még nem jelentek meg, de nagyon adekvátnak éreztem ezt a gesztust, ezt a felkérést, hiszen a kortárs ékszerek művészeti alkotások olyan kis alkotások, amiket az ember a testén viselhet. Ugye egy festmény fönt marad a falon, megnézhetjük, egy szobor ott marad a talapzatán, a kortárs ékszer viszont jön velünk, egy gyűrű jön velünk, átveszi a testünk melegét, egy nagyon intim tárgyá válik. Ilyen ékszereket mutatunk be, tehát tulajdonképpen ez egy kortárs ékszer kiállítás a test közelben, a Budapest Contemporary-n.
1: Vági Flóra MOME oktatója és egyébként kortárs ékszer és tárgyalkotó. Amiket látunk a éppen a kis videófilmen, azok a tárgyak is köthetők önhöz?
2: Pont, amik a videóban szerepelnek, szerintem nem. Igen. Talán most az előző kockán láttunk egy tárgyat, igen, néhány.
1: Igen.
2: Néhány, igen, ami fából és papírból készült. Egyébként csak csatlakoznék Katihoz, hogy ami miatt én erre a pályára kerültem egyébként, az az, hogy a kortárs ékszer az a műfaj szerintem, ami kevesek által ismert, de tulajdonképpen a képzőművészet határait is veszegeti, tehát nem annyira az iparművészethez sorolnám, és ez abból adódik, hogy nincsenek anyag, alapanyag beli, illetve technológia beli korlátok az alkotók számára, mert szinte bármilyen alapanyagot is, és majdnem minden technológiát alkalmazunk is.
1: Nagyon fura kérdés, de mitől kortárs egy ékszer?
2: Hát, ez nagyon nehéz megválaszolni. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy egy mondjuk egy design ékszer, vagy egy ilyen hétköznapi bizsú ékszer esetében kizárólag dekorációs szerepet töltenek be, vagy valamilyen esetleg személyes kötődés lehet. Itt koncepciókat is tudnak átadni ezek a tárgyak.
1: Ezt a 20 készítőt mi foglalja egybe? Van-e közös gondolat vagy tevékenység?
2: Tulajdonképpen a kiállításon, a Test közelben című kiállításon 8 kortárs tervezőnek a kisebb kiállítását látjuk, és az én gyűjteményemből, ami az elmúlt 20 évben keletkezett, látható még egy nagyobb válogatás, a többi alkotó munkái onnan kerülnek oda. Hogy mi fogja őket össze az, hogy a mostani kortárs ékszer szintérnek, hogy úgy mondjam, ők a talán a legfontosabb, a legmeghatározóbb szereplői. Tehát itt tulajdonképpen alkotói pozíciókat is látunk, amellett, hogy nagyon szép ékszereket. Mindegyik művésznek van egy nagyon érdekes statementje, ami az ékszerekben fejeződik ki, és azt gondolom, hogy hát tegnap volt már egy VIP esemény a kiállításon, és már óriási sikert aratott az előzetes bemutató is, szóval remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog.
1: Ezeket az ékszereket hordani is kell, vagy egész egyszerűen megőrizni valahol a szekrénybe, vagy látható helyen kirakni?
2: Hát talán ez a legizgalmasabb a kortárs ékszerben, hogy nagyon-nagyon személyes tárgyak, tehát olyan, mintha egy privát gyűjteménye lenne az embernek, de publikussá tudja tenni azáltal, hogy fel tudja venni, és bárhová tud menni benne.
1: Igen, mert azért azt láttuk például annál a gyűrűnél is, hogy mondjuk a hétköznapi tevékenységekhez nem mindig passzolnak ezek funkcionalitásban, nem? Tehát, hogy egész egyszerűen csak szép, de nem biztos, hogy tudok benne mosogatni.
2: Nem gondolnám, hogy mosogatni kell egy ékszerben. Egyébként a gyémántgyűrűknek sem tesz jót, ha abban mosogat az ember. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy amikor valaki visel egy ilyen alkotást, akár férfi, akár nő, hiszen férfi ékszerek is vannak, akkor egy kicsit... Ugye nekem sok ilyen tárgyam van műgyűjtőként. Én mindig egy picit királynőnek képzelem magam, amikor felveszek egy ilyen ékszert, és úgy is mozgok benne, meg olyan tevékenységeket is végzek benne, mindenképpen lelassítja az embernek egy kicsit nyilván viszonyulni kell hozzá, és nem lehet észrevétlen. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a kortárs ékszer viselése az nem lehet észrevétlen, sem a viselő számára, sem a mások számára, akikkel találkozik.
1: Világos, csak egy gyors kérdés, hogy előbb van meg az anyag, vagy előbb a gondolat, amelyhez az anyagot keressük?
2: Ez művészenként változik. Nálam az anyag az abszolút dominál, de van, aki csak koncepcióból tud kiindulni. Tehát ez ugyanúgy, ahogy a képzőművészeknél, ez az ékszerművészeknél is.
1: Jó, tehát akkor vasárnapig a Bálnában, ugye a Test közelben, és az, aki egyébként csak most kapcsolódna be az ékszergyűjtésbe, az is megtalálja a számítását, gondolom én, azért is érdemes lesz kimenni.
2: Mindenképpen, óriási választék van, a kiállításon vannak olyan ékszerek is, amiket meg lehet vásárolni, föl lehet próbálni, és vannak olyanok is, amelyek gyűjteményi darabok, és csak nézegetni lehet, de mindenkit szeretettel várunk.
1: Kiváló hétvégi program, én is ajánlom önöknek, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük. Köszönjük.

0: műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És itt van velünk akkor Tarnai Kristóf Ábel, aki nem a HVG újságírója. Jó reggelt!
2: De természetesen ez nem egy elhatárolódás, csak puszta update, mert egyébként, hogy mondjam, sem, tehát, hogy megtisztelő volt, hogy korábban a HVG szerkesztőségénél dolgoztam, és hogy mondjam, nem, tehát utána írtam még hozzájuk néhány szor, tehát, hogy nem.
1: Viszont, hogyha már...
2: Véletlenül se vesztünk össze, vagy semmilyen. Nincs.
1: Viszont, hogyha már a HVG-vel kezdtünk, akkor szerintem érdemes a rendőrség levelével kezdeni, folytatni. Illetve te is felkonferáltad ezt már az összebeszédben.
3: Hiszen az érintett újságíróval, Kristóf, éveken.
2: Én dolgoztam együtt a Noémivel, és szerintem egyébként egy kiváló újságíró, aki szerintem egy nagyon fontos témában, talán azt is szerintem fontos kiemelni, hogy egy ilyen alul reprezentált, vagy nem tudom, tehát hogy egy...
3: Exponált.
2: Igen, alul reprezentált témában, tehát ugye ők a nők elleni erőszak kapcsolatban ugye gyűjtött információkat, és ugye ezt a témát igyekszik a, vagy hát ezt ugye szerettem volna a rendőrségtől kérdezni, hát azért ez, hát most kitől kérdezed nyilván, tehát a hatóságoktól, szerintem ez elég magától értetlen és fontos munka, amit ugye ő ilyen értelemben ellenszélbe csinál.
1: És szerintetek egyébként ez itt a láthatóvá vált az intézményi viszony az újságírók felé, vagy ez egy elég durva kommunikációs hiba, ti minek értékelitek?
3: Mind a kettőnek, de majd nyilván válaszhoz. Csak annyit akarok mondani, hogy azért szerintem a rendőrségen belüli hosszú évtizedek alatt kialakult a nőket ért hátrányos megkülönböztetés témájáról, ez nagyon sokat mond ez a reakció.
1: Hát abszolút.
2: Igen, tehát hogy ugye nyilván, egyébként ha emlékszünk, nem ez az első eset, amikor valamilyen e-mailt, hogy újságírók véletlen elküldtek, és ebből mindig ilyen, hát ilyen nagyon tanulságos dolgok tudnak sajnos kiderülni, és ez is az, hogy ugye, tehát hogy azért egy ilyen eset, most azon, tehát hogy először is nyilván mondjuk el, hogy ez egy teljesen elfogadhatatlan és tényleg abszurd mód, hogy így reagálnak arra, hogy egy újságíró egy ennyire fontos témáról szeretné a rendőrség álláspontját, tapasztalatait kikérni, tehát hogy tényleg az lenne az adekvát reakció, hogy persze, mi vagyunk a rendőrség, ez a dolgunk, hogy ilyen témákat komolyan vegyünk, és ennek az is a része, hogy tájékoztassuk a nyilvánosságot, de hogy azért az a hangnem, ami mondjuk így úgymond kicsúszott a leveles ládájukból, és a ilyen értelemben nyilvánosságra került, azért ez nem egy légüres térben áll. Csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy néhány éve, hogyha emlékeznek a kedves nézők, volt egy ilyen botrány, amikor a rendőrségnek azt hiszem, hogy kommentekre válaszolt egy-két helyen, és ott is hát egy ilyen elég sajátos stílusban. Tehát hogy az is utána elnézést kértek, de hogy egyébként, ami szerintem szintén ehhez kapcsolódik, hogy ha megnézzük a rendőrségnek a kommunikációját a hivatalos felületén, én amikor én korábban akár HVG-nél hírügyeltem, és akkor néztem ilyen rendőrségi kommunikációt, nekem időről időre feltűnt, hogy van ilyen furcsa stílusa. Tehát, hogy amikor mondjuk mondom azt, hogy mondjuk elkaptak egy betörőt, és akkor valahogy úgy festik le, hogy hát ilyen pancser, meg pechsorozata volt, meg hasonlók. Ezt, hogyha mondjuk ezt a 444 ügyeletesen, vagy nem tudom ki írja, tök rendben van, mert még jó, tehát hogy értem is, hogy lehet röhögni akár mondjuk egy pancser betörőn, de hogy bizonyos esetben egy ilyen típusú stílus, akár egyébként mondom, a hivatalos poliszpontos kommunikációban is megjelenik, szerintem furcsa, és hogy tehát azt mondom, hogy ezek a típusú dolgok, ezek tényleg nem önmagukban állnak. Tehát, hogy akkor azt kell megvizsgálni, hogy igazából a rendőrségnek alapvetően egyáltalán az a kommunikációs stílusa, hozzáállása az állampolgárokhoz, az hogy tud ilyen típusú hibákat kitermelni.
3: Miközben egyébként nyilván az, hogyha valaki elmegy a benzinkútra azt kifosztani, aztán elalszik a pultnál, akkor nyilván felvetődik, hogy ezt hogy értékeljük, de...
2: Tehát azért a poliszpontos közleménynek ennél azért egy kicsit nem biztos, hogy ebbe ezeket be lehet tenni.
3: Abszolút.
2: Épp, hogy csak a napszemüveges emoji.
1: Viszont szerintetek elintézhető egy egyszerű bocsánatkéréssel, vagy a bocsánatkérés mikor tud valódi súlya lenni?
2: Nem, tehát alapvetően ha jól tudom, ugye azt írták a szövegben, hogy nem tudom, megvizsgálják, vagy
1: szóval,
2: hát hogy szerintem ez a lényeg, tehát hogy tényleg tehát ugye a bocsánatkérés az a konkrét esetről szól, a vizsgálat meg arról szól, hogy milyen típusú szervezeti kultúra áll a mögött, hogy ilyen típusú, tehát most nem azt akarom mondani, hogy most minden egyes e-mailben nem lehet semmilyen, nem tudom, nem hivatalos jelző, tehát nem akarok ilyen típusú módon álszent lenni, de ez a típusú dehonestáló, az ő legitimitását megkérdőjelező, az ő komolyan vételét teljesen semmibe bevő hozzáállás, hát azért nagyon problémás, mert akkor ezek után nyilván a hivatalos válaszban azért nem ír bele ilyeneket a rendőrség, csak hát ugye azért azt kéne innünk, amikor a hivatalos válaszban mondjuk utána komolyan veszik az újságírót, természetesen ez szerintem abszurd, hogy ez 2026-ban még erről beszélni kell, de mondjuk a nemétől, a nem tudom, egyéb jellemzőitől függetlenül, csak hát hogyha ilyenek szivárognak ki, akkor utána el kell hinnünk azt, hogy amikor mondjuk a hivatalos kommunikációban azt mondják, hogy egyébként természetesen komolyan veszik a nők elleni erőszakot, oké, csak ezt segíteniük kell a rendőrségnek, hogy ezt el is higgyük nekik.
1: Melyik témával folytassuk?
3: Hát kérdés? Szerintem mindenképpen a Hankó Balázs féle történettel, uh-huh. Jó. Mi volt ez az interjúban, ami szerinted érdemes átbeszélésre, mert ugye az persze egy objektív szükségszerűség, hogy fel kell venni hétfőn az interjút.
1: Így van. Én először gondolkoztam is egyébként, hogy most akkor ez milyen interjú lesz. Nem tudtam, hogy ez most élő lesz, vagy igen. Nem, de aztán ugye elég hamar rá lehetett jönni, hogy ez egy előre rögzített interjú volt. Hát ami nekem érdekes volt, egyébként egy pár dolgot ki is írogattam magamnak, amiről érdemes beszélni, mégpedig például azt, hogy külön szóba került Mága Zoltán, Fási Ádám, Dopman és a többi Fideszhez köthető művészek neve is. Egyrészt, ami engem érdekel, hogy most nagyon hallgatnak ezek a művészek, egyiküket se láttam megszólalni Hankó Balázs ügyében. Másrészt pedig Hankó azt mondta, hogy nem a zenész személyesen kapott támogatást, hanem itt egy produkció kapott támogatást, és ezzel mentette magát. Mit gondoltok?
2: Hát nem tudom, hogy ez egyébként mennyire enyhítő körülmény, ez nekem inkább ilyen technikai jellemzőnek tűnik, de bár én vagyok itt a jogász, tehát hogy nem lehet, hogy ez tévedek. Nekem egy kicsit az tűnt ebből a hírtévés interjúval, az jött le, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy Hankó Balázs így kicsit megpróbált a művészek mögé bújni, megpróbált a családja mögé bújni, a vallása mögé bújni, nagyon sok mindennel próbált, én azt éreztem, takarózni, és közben igazából azt hajtogatta, hogy hát itt minden jogszerű volt. Ami, hát nyilván neki ezt kell mondani, meg természetesen az ártatlanság véleme mindenkit megillet, de hogy azért azokból a nyilvánosságra került információkból, meg abból a gyanúsításból azért ez nem néz ki túl jól az ő számára.
1: Ugye aztán itt, nem tudhatjuk, hogy az egyébként 5 órás ballatása mi zajlott,
2: hát és hangoztak el. Igen, ugye itt olyan levél is nyilvánosságra került, amiben ugye konkrét utalás, ugye a kérelemben, amikor ugye beírtak a pezet, ugye konkrét utalás szerepel ugye a választásra, tehát azért ez egy, van akit, hát olyan dolgok, amik hát, hogy a legnagyobb gyógyulata sem néznek ki jól, és ami szerintem itt nagyon érdekes, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk ezt a kérdést, akkor azért feltételezhetjük, hogy ezekről a döntésekről, amiről azért feltételezem, hogy a Fideszben is tudták, hogy azért kockázatos. És azt is gondolom, hogy hát minden nézőpont mérés ellenére szerintem a Fideszben is tudták, hogy hát azért ez nem lesz egy sima menet számukra, hogy azért, szóval valószínűleg azért a Fideszben azért tudták, hogy ha buknak, akkor ebből azért lehet probléma. Én legalábbis nagyon meglepődnék, hogyha ennyire naív lenne hozzáállásuk, hogy ezzel nem számoltak volna, nem hiszem. És hogy azért az, hogy ezt a kockázatot bevállalják, nem csak pedig a jogi kockázatot, én nem vagyok abban biztos, hogy ezt azért, sőt, hát inkább azt mondom, hogy furcsa lenne számomra, hogyha ezt így Hankó Balázs saját szakállára vállalta volna be. Teljesen saját ötletből, kizárólag saját ötletből vezérelt.
3: Hát maga Orbán Viktor is kollektív döntésről beszél, tehát nem arról, hogy a miniszter saját szakállára utalgatott azoknak, akik a Fidesz helyi kampányában jelentős szerepet vittek?
2: De és hát, hogy ez a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen nyilván most mindenki nagyon kíváncsi lenne, hogy ugye Hankó Balázs vallomásában mi hangozhatott el. Ugye azt hiszem, hogy azt közölte az ügyvédje, hogy nem tett beismerő vallomást, hanem a 25 oldalba, vagy 25 pontban, amit a részletesen cáfolta, stb. Szerintem itt az érdekes, hogy eljuthatunk-e arra a pontra, amikor Hankó Balázs hát, hogy mondjam, elkezd mesélni, és elárul olyan dolgokat, hogy akkor esetleg ki mindenki vette ebbe részt. Meg hát nyilván az is a kérdés, és ez megint arról szól, hogy a Fidesz mennyire volt ebbe tudatos, hogy mi az, ami utólag bizonyítható. Tehát, hogy itt esetleg szóbeli utasítások voltak, vagy mi az, ami mondjuk e-mailes, ugye visszakereshető, stb.
1: Ha már említetted a nézőpontot, akkor ugye Ráz Ágoston azt mondta, hogy ha bár volt olyan mérésük, amely tiszta előnyt mutatott, de hát ők maguk sem hitték el. És van egy vita is ugye Bencsik András és Ráz Ágoston között. Ez a vita elsősorban a közvéleménykutatások szakmai hibáiról szól, vagy arról, hogy a jobboldali nyilvánosság milyen híreket akart hallani?
2: Igen, hát szerintem itt azért ez egy viszonylag egyértelmű kérdés, tehát hogy a választások előtt látható volt, hogy voltak független intézetek, amik egyértelműen a Tisza győzelmét mutatták, és szó nem, egyáltalán nem arról volt szó, amit egyébként Ráz Ágoston Sámú elmondta, hogy itt egyébként hirtelen, nem tudom milyen rövid időben.
1: Igen, mert az utolsó két hétben fordult mondta, át, hogy nem, azt hiszem.
2: Megnézi az ember a Mediánnak, a 21-nek, a Publikusnak, stb. A számait, szóval nem, teljesen nem erről volt, szóval nem abszolút. Egyébként ez egy nagyon, tehát nem is ez a jellemző, tehát azért látszott, hogy a Tiszának a tábora az így fokozatosan egyre nagyobb mértékben épült fel, tehát hogy meg most azért, hogy most csak így, tényleg csak így józan észre azért az, hogy egy ekkora politikai változás ilyen nagyon rövid idő alatt történjen meg, hát azért az, nem mondom, hogy nem elképzelhető, de azért nem annyira gyakori szerintem. És hogy az derült ki, hogy azok a közvéleménykutatók, akik így még az utolsó pillanatig is arról beszéltek, hogy hát a Fidesz előny, azoknak az állításai egész egyszerűen nem találkoztak a valósággal, és ennek pontosan mi az oka, hát nem tudom. Szerintem ez az utolsó pillanatos magyarázat, ez azért így nem annyira stimmel. Az meg nekem különösen furcsa, hogy arról beszélt ugye a Magyar Nemzetnek, hogy egyébként nekik voltak olyan számaik, amivel a Tisza vezetett. de mégis azt hozták ki, hogy a Fidesz vezet, tehát hogy akkor nem tudom, én nem tudom, mert sos életemben nem készítettem közvéleménykutatást, de hogy nem tudom, hogy ez addig súlyozzák, vagy nem tudom, amíg ki nem jön, hogy a Fidesz
3: az a szerencsénk vezet, van, hogy Horn Gábor itt lesz, én és ők viszont nagyon sok kutatást készítenek.
2: Akkor csak egy mondat erről, hogy igazából innentől szerintem a kérdés szerintem az, hogy kinek a körében lesz még ezeknek a Fidesz közeli intézeteknek hitele. Tehát én azt gondolom, hogy a Tisza szavazói szerintem eddig se tartották hitelesnek ezeket a...
1: Hát lehet, hogy Bencsik megszólalása akár egy szélesebb, jobboldali önvizsgálat kezdetét is mutatja.
2: Hát igen, de hogy közben pont azt mutatja, hogy ezek után azt gondolom, hogy például az ő, mondjuk a Bencsik is, hát azt gondolom, hogy mondjuk szkepszissel fog fordulni szerintem ezek az ilyen típusú, mondjuk azt mondta most a nézőpont, hogy más típusú kutatásokat fognak folytatni, de hát mondjuk én felérzem, hogy mondjuk lehet, hogy ezek után Bencsik András és egyébként fideszes szavazók is azért, hát mondjuk feladatásokat fogják kezelni az ő állításaikat ezek után.
3: Hát vagy igen, vagy nem, de az biztos, hogy mély elemzéseket fog ezek után a nézőpont csinálni, ugye? Mert ezt jelentette be Ráz Ágoston Sámuel, egy a politikai preferencia mérés most egy kicsit kiesik. Beszéljünk két nagy politikai momentumról. Az egyik ugye a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelölése. Hát a másik meg Magyar Péter mentelmi joga, mind a kettő szerintem egy érdekes téma. Hogy látod egyiket és másikat?
2: Ja, hát ugye ez a legfőbb ügyész jelölés, ez ugye abban a szempontból valóban érdekes, hogy azt lehetett hallani, ugye azt mondta Bak András, hogy ugye ő tudott egyébként a testvérének az érintettségéről az aranykongóiban, már azt hiszem, hogy valami olyat mondott, hogy ő másképp látta, nem nyilvános információk alapján. Valóban érdekes lenne, hogy ő milyen információk alapján ítélte meg, úgyhogy ennek ellenére vállalható. De lehet, hogy ez nem fog kiderülni. Az, hogy egyébként az ő jelöltje megbukott, ez most nyilván, ez most persze eladható úgy egy ilyen blamának, hiszen hát mondjuk azért az elmúlt 16 évben nem ilyen típusú dolgokhoz voltunk szokva. Természetesen abban a köztársasági elnök úrnak nyilván igaz van, hogy hát ez egy demokráciában egy normális dolog, hogy valaki nem szavaznak meg. A Magyar Péter esetén, szerintem a Magyar Péternek az a típusú felháborodását nem nehéz érteni, hogy két igen jelentős, ilyen milliárdos visszaélési ügy mellé oda teszik az ő telefon ügyét, azért ez valóban egy mutat egyfajta kontrasztot. Ezzel együtt természetesen nyilván a jog, egyébként erről ő is beszélt, hogy a jog az mindenkit meg egyelőre kell mérjen, miniszterelnököt is, de hát azért valóban az egy különös történet lesz, ugye azt hiszem, hogy a 24.hu volt erről egy jó cikk, hogy tulajdonképpen a telefon árától, és tehát milyen drága telefonról volt, szóval hogy ezen múlhat, hogy itt maradhat-e kormányfő, tehát azért, vagy maradhat-e országgyűlési képviselő, és azt hiszem, hogy ugye, ha nem maradhat országgyűlési képviselők, azt hiszem, hogy kormányfő sem talán. Tehát, hogy
1: az ügyészség működése egyébként talán, én nem is emlékszem, hogy valaha ennyire a közélet középpontjába került volna. Fürth Pál állításáról szerintem még érdemes egy pár mondatot említeni. Ugye a volt főügyész szerint a nyomozás adatai Orbán Viktor szerepére utaltak, és ezt egy volt főügyész írta le.
2: Igen, ezek mindenképpen nagyon súlyos állítások, amiket nyilván nagyon fontos komolyan venni, szóval ez az egész aranykonvoj azért a kezdetektől fogva nagyon bűzlött. Tehát hogy nagyon látszott, hogy ott nagyon nem volt világos, hogy igazából jogilag ez mi volt igazából, ez mennyire volt megalapozott, hogy miért lett volna ez megalapozott, tehát hogy, és ugye emlékszünk, hogy azt hiszem talán még Lázár János utalt is erre, hogy ugye ezt ugye összekötötte a barátságvezetéknek az újra nem indításával.
3: Kocsis Máté meg a Tisza pénzeivel.
2: Igen, tehát hogy igen. Azért itt volt egy erős, hát hogy is mondjam, annyira azért, tehát egy kicsit ilyen átlátszó, nem is talán annyira nem is titkolt politikai szándék. Hát most erre ugye azt lehet akkor mondani, hogyha még egy miniszterelnököt is ugye felelősségre kell vonni, hogyha szükséges, akkor ugyanez igaz egy volt miniszterelnökre is természetesen.
1: Tannai Kristóf Ábelnek nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük, és derüljön ki, hogy mi lesz az új hely.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Három zenei út találkozik a Múzsa kollektívában, Bíró Eszter, Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus közös estjén. Dalok és versek szólalnak meg egyébként új formában. A három alkotó közül ketten itt vannak a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy kora reggel is. Ma nincs próba, ugye? Azért is jó, hogy beszélgetünk. És szombaton lesz, de nem most szombaton.
2: Ugye, egy hét múlva pont, október 10-én.
1: Így van, és ugye, ha jól olvastam, akkor századelei költőktől is lehet válogatni műveket meg.
2: Kortárs. Akik még élnek, igen, és köztünk járnak.
3: Igen. Vagy aki itt ül a kanapén, olyan is van.
2: Vegyesen válogattunk.
1: Napra pontosan egy évvel ezelőtt volt a búcsú koncert, ugye? Október 2.
2: Október 1 volt.
1: Október 1 volt?
2: Igen.
1: Aha. Én az egyik legutolsó Kispesti utca koncerten voltam. Igen, és azóta?
2: Azóta olyan, mintha meg nem állt volna a világ, ugyanúgy folytatódott minden tovább. Én csináltam egy összművészeti darabot kortárs táncosokkal, úgyhogy velük turnézom, és mellette nagyon sok olyan projektben veszek részt, mint a Múzsák is, ami egy szívügy, és nagyon-nagyon örülök, hogy most lett rá időm, és együtt zenélhetek.
1: Mert ugye Lábas Viki énekesnő a Margaret Island nevű zenekarból ismerhetik sokan, akik még
2: ezt ki nem hagyhatjuk, nem, igen, látták. Ezt életem végig ott lesz a nevemmel ez zárójában. Nagyon szépen köszönöm.
1: De játszik, az éneklés mellett játszik hangszeren is, ugye, gitár, klarinét, ha jól figyeltem, ugye? Köszönöm. Esztert pedig színházi darabokból ismerjük, ugye? Korábbi musicalek.
3: Igen, nálam olyan volt a Margaret Island, a Miss Saigon volt nálam, hogy éveken keresztül. Most például pont nem említetted, úgy örültem, úgyhogy megemlítettem én.
1: Szóval, hogy lehet a saját előadói ént ezt valamilyen közös produkció alá rendelni? Fura és sablonos kérdés.
3: Hát ugye ez úgy alakult, hogy

0: Nagyjából 3 évvel ezelőtt egy jótékonysági kampány keretein belül csináltunk egy közös dalt, és akkor kiderült, hogy jaj, de jó, együtt muzsikálni, együtt énekelni, több szólamban, és akkor onnantól kezdve végül is elindult egy olyan keresgélés, hogy akkor hol kéne bemutatni, mit kéne, hogy kéne, és azt gondolom, hogy hát minimum fél éves intenzív meló van abban, hogy ezek a versek most ott megszólalhatnak. Nagyon bonyolult, nagyon nehéz zeneileg is, szövegileg is. Az izgalmas például számomra az, de majd a Viki elmondja, hogy számára mi, az, hogy vannak olyan versorok, amelyek 44 májusában most pont, ami hallható itt a háttérben talán, Radnóti Majálisa, 44 májusában íródott, egy nagyon megterhelt korszakban, és mégis Radnóti olyan hittel tudott arról beszélni, hogy ezek a fiúk milyen kedvesek is tudnak lenni. Persze elképzelhet, hogy ölni fognak, ezt nem lehet előre tudni. És hát ugye a történelem megmutatja, hogy közülük valóban öltek is, akár 44 novemberét veszük. De visszatérve a versre, nagyon izgalmas az emberekről gondolkodni együtt Radnótival, József Attilával, vagy akár Varró Danival, Szabó T. Annával.
1: Ugye nálad a Miss Saigon, meg az amerikai vonal is felemlíthető ugye a korábbi karrieredben, mert hogy tanultál kint hasonló előadó művészetet, ugye?
0: Hát zenés, színjátszást tanultam kint, igen.
1: Így van. Na most mi okozza a bonyolultságát ennek az esnek? 3 szólamban kell énekelni, te mandolinon játszol? Vagy
0: hogy? Nem, az a Fődősanyi.
1: Az a Fődősanyi?
0: Igen.
1: Aki egyébként így összehozza a 3 különböző profilt, ugye?
2: Nekünk szerintem a Födős Anyi a múzsánk, így hármunknak, hiszen ő írta a dalokat, és ő a zeneszerző, úgyhogy nagyon jó látni a nevét, hogy zeneszerző Födő Sándor írta Radnóti, és nagyon vicces, hogy mindegyik dalnál ugye más, úgyhogy a Sanyi szerintem a zeneszerzőnk és az ütő hangszereknél és a zongorán és mindenhol is ül, az Eszter is zongorázni fog egyébként az
0: egyik dalba. Gitározik, úgyhogy, és a Mókus persze hegedül és brácsázik is természetesen.
1: Őt énekesként is ismerik, de ugye játszik hegedűn, való igaz. Mi lehet az estnek a vonzereje? Nyilván 3 nagyon ismert előadóról van szó, különböző profilokkal. Ezt hogy sikerül egységessé tenni, vagy valamilyen módon összehozni?
0: Szerintem talán annyi, hogy ez egy vadonatúj műsor, nagyon kevés olyan dal van benne, amelyeket már lehetett hallani. De azokat mindenki fogja ismerni természetesen, tehát lesz olyan is. De hogy van egy olyan 90%-a a műsornak, ami ránk íródott. Tehát amit a Sanyi tényleg ránk írt a mi hangunkra, és az, hogy mi mit hozunk ki belőle, számunkra mit jelentenek azok a verssorok, amelyek szerintem ugyanúgy aktuálisak ma, mint a 20-as években, vagy a 40-es években, sajnos, meg néha meg szerencsére. Tehát, hogy mondjam, ezek emberi történetek, és azt gondolom, hogy
2: részükre... Igazi zene. Tehát én inkább úgy fogalmazom meg, hogy nagyon ritkaság szerintem manapság az, hogy valaki zenészeket hallgat a színpadon, és igazi mondandóval rendelkező énekesek szólalnak meg, és csengnek össze. Engem már most egyébként így nagyon sokszor lútböröztem a próbákon, hiszen olyan pillanatok megszülettek, amikor egy 3 hang úgy összeér, vagy a zenészekkel közösen tudunk egy olyan milliót alkotni, ami tényleg egy varázslat. Úgyhogy igazából ami hiányzik jelenleg nagyon sok szögből a világból, azt szerintem itt mi megpróbáljuk megteremteni.
0: Igen, meg hogy tényleg kihasználjuk az adottságokat, hogy ez a Magyar Zeneházában van, és tényleg telerakjuk a színpadot izgalmas hangszerekkel, és azok a zenészek, akikkel együtt muzsikálunk, szerintem soroljuk is föl őket, tehát a Sanyin kívül a Csókás Zsolt, a Kis Peti, a Subic Gabi, ők olyan művészek, hogyha mi ott sem lennénk, tényleg, hárma, hogyha el sem mennénk, akkor már az önmagában, ami ott történni fog zeneileg, az olyan kuriózum, és szerintem el fogja repíteni az embereket. Tényleg azt gondolom, hogy ez most oké, hogy belementem itt történelmileg, hogy ezt így is lehet értelmezni, de amúgy egy felhőtlen szórakozás, tehát hogy tényleg, ha csak valaki egy másfél órára ki szeretne kapcsolni, akkor jöjjön el.
1: Na, hát ez egy jó ajánló végszó volt, de nem szeretem a végszavakat, mert a beszélgetésnek már nincs folytatása. Viszont ezek szerint jövő szombaton nagyon sokan részesei lehetnek ennek, és hogyha Budapesten lennék, én is ott lennék, de sajnos nem vagyok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: És
2: köszönjük.
1: Hát nagyon sok sikeres előadást kívánok.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: műsor ajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Egy erdőben talált holttest után olyan nyomozás indul, amely személyes adatokhoz és emberi döntések befolyásolásához vezet. A végzetes algoritmusban visszatér Abigail és csapata. Itt van velünk Gyurcsány Ferenc író, a Végzetes algoritmus című könyv, új krimi könyv szerzője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogyan lett ebből történet, és mitől lesz izgalmas ez annak, aki mondjuk elsősorban jó krimit keres?
2: Hát azért, mert sok szálon, sok fajta mélységben, sok rétegben, sok párbeszéddel, nagyon gördülékenyen, szinte letehetetlenül, egyébként fontos dolgokról beszél, nem csak arról, hogy ki ölt meg valakit, nem csak arról, hogy hogyan, hanem elsősorban arról, hogy miért. Mi a sztori a háttérben? Hogyan van az, hogy időnként azt hisszük, hogy mi döntünk, te is, meg én is, de nem mi döntünk, hanem szokásaink, megfelelünk elvárásoknak időnként, algoritmusok döntenek helyettünk, mikor híreket olvasunk és vásárolunk, és hogy ezek hogyan gabajodnak össze.
1: Azt tudjuk, hogy ez a harmadik könyved, ez a Spirit kiadónak ugye a legújabb könyve, de 512 oldal, ugye?
2: Nagyjából igen.
1: Aha. Igen. Amúgy szakácsnak vagy jobb, vagy írónak?
2: Ha, szakácskönyvírónak jó vagyok olyannyira, hogy lehet, hogy írok még
1: na,
2: egyet.
1: Na, az a negyedik könyv, ami ugye ezen
2: igen,
1: kívül
2: igen,
1: van.
2: Igen, igen. Te, nagyon az ember szeretné magáról azt hinni, hogy jó író, de a végén ezt a olvasók döntik el, veszik a könyvet, ez elég világos, és mondjuk nem írnak róla rosszat azok, akik kritikát írnak. Nagyon érdekes ez a dolog, miközben persze én megvoltam az elején illetődve, hogy hát a, hogy mondjam, a korábbi szakmám mennyire vet árnyékot erre, hogy akik abban a szerepben nem szerettek, elfogadnak-e ebben a szerepben, akkor, hogyha esetleg jó vagyok.
1: Ez azt feltételezi, hogy mondjuk több olvasod van, mint DK szavazó?
2: Nem, sajnos nem, bár így lenne, akkor nagyon gazdagok lennénk, aha, akkor nem tudom, meghívnálak, nem tudom, egy sörre például, de így nem hívlak meg egy sörre. Nem, te nézd, ha Magyarországon...
1: Hát figyelj, most már olyan helyzetben vagyunk, hogy meghívhatsz.
2: Akármilyen is tehetnénk. Igen. Te, ha eladunk 8-10 ezer könyvet, az elsőből, ami 2 éve jelent meg, a Kereszt halálából, abban nagyjából már ott tartunk, az Magyarországon nagyon-nagyon működik, az az igazság. Az már jó könyv, az már sikerkönyv 5 ezer fölött. Szóval szépen megy a dolog. Én azt remélem, hogy ezek többek, mint krimik. Ez nagy képűség természetesen. Nézd, Dostoyevskynél is vannak, hogy mondjam, bűncselekmények. Umberto Eco-nál vannak, Moritz Zsigmondnál vannak. Szeretném hinni, hogy olyan rétegzettségűek ezek a sztorik, amiket én írok, amelyek elviszik az olvasót sokkal messzebb, mert nem maga a bűn az érdekes, a bűn csak ott tartja az olvasót, mert izgatja, és eközben szeretném egy picit becsapni, és elvinni egy másik világba is.
1: Te említettél forrásokat, nagy elődöket nyilván. Te szeretted mondjuk a Sherlock Holmes történeteket, vagy Poirot, vagy Miss Marple-t, vagy nem tudom, ez indítottál, vagy egész más?
2: Te nem, én nem tudtam, hogy én fogok valaha ilyet írni. Ezeket egyébként igen, és az elmúlt években is, ami Magyarországon szokásos krimi irodalom, én azt olvastam, és egyszer inkább játékból, mint komolyan, pár éve, késő este már mindenki aludt, én még olvastam, ilyet én is tudnék írni, szóval a sokadikat olvasom, hogy miért nem írok én is egyet, és a legelső könyvnek, a Kereszt halálának, ott pár perc gondolkodás után megírtam az első fejezetét, de akkor még nem gondoltam, hogy könyv is lesz, ez inkább ilyen önteszt volt, hogy tudsz te írni? És akkor megmutattam egyébként által is minden bizony a jól ismert magyar írónak, nem mondom meg a nevét, és azt mondta, hogy te írtad? Mondom, igen, ezt én írtam. Csináld, és persze adott egy pár tanácsot, mert én nem tanultam egyébként írásművészetet, aha, és akkor elkezdődött a dolog.
1: Sokan beszélnek arról az írók közül, hogy ez egy valódi szenvedés, amíg kialakul a könyv, a regény, és hogy ez egy fájdalom. A te esetedben ez hogy néz ki?
2: Nekem soha nem fájt, én nem tudom. Én nem akarok nagy teóriát előadni. Viszonylag hosszan gondolkodom most már, az elsőnél nem, ugye az egy véletlen könyv volt bizonyos értelemben. A második, harmadiknál hónapokon keresztül úgy merengek, hogy mi legyen az alapkonfliktus. Mindig valami nagy dilemmáról szólnak ezek, és akkor ez megvan, pokoli könnyen írok magunk között, szóval én egy ilyen könyvet, mutatom, ez a végzetes algoritmus, csak hogy lássák a nézők, egy ilyen könyvet, még az utómunkákkal együtt is én 3 hónap alatt megírok. Én reggel 7-8-kor leülök írni, és megírok egy fejezetet délután 2-ig. Másnap újra kezdem, ebben 60 fejezet van nagyjából, lehet körülbelül sejteni, hogy az alapírás az 2 hónapig tart, utána megszórakozom vele egy keveset.
1: Na most ugye Gyilkos igazságok, Kereszt halála, ugye említetted már, de a második könyvet nem, hogy először van tehát egy alapkonfliktus, ami izgat, és akkor tulajdonképpen föltacepauzot, fölrakod egy táblára, hogy mi a szövevény.
2: Vannak, hogy, akik így csinálják, igen. Nekem minden a fejemben van, nekem nincsen a vázlatom, semmim nincs. Sok szereplő van, a szereplőknek a nevét, az életkorát, meg hogy ki kicsoda, azt egy Word táblázatban azért vezetem, hogy a végén emlékezzek, hogy hívták azt a rendőrt, azt a szomszédot a 50. fejezetben is. Aki a
1: 20. De ez nem a saját életkorod elleni védekezés, hogy ezeket egy táblázatban.
2: Nyugodtam ott, hogy fiatal és helyes csávó vagyok. Nem.
1: De az jelen az a beszélgetés.
2: Szóval, valaki csinálnak, én nem. Tehát egyelőre igen. Fejben tudom tartani a rengeteg szálat, és a végén találkozni szoktak.
1: Mit lehet felhasználni az emberi motivációk megírásához a korábbi életedből? Tehát van olyan, amit így át tudsz transformálni?
2: Ó, igen, persze, csak nem közvetlenül, hogy tele vagyunk dilemmákkal, hogy időnként nem mondjuk ki az igazságot, hogy 15-ször vagy meggondoljuk, hogy hogyan és mit mondjunk-e, vagy éppen nem, indulatból nekirohanunk a dolognak, hogy ábrándozunk egy könnyebb jobb életről, de aztán visszahúz a valóság. Ezek nem bonyolult ügyek, hozzáteszem, jó 10-15 év, amikor lemondtam még a miniszterelnökségről, tehát 2009 után én meglehetősen intenzíven foglalkoztam szociálpszichológiával, azóta is, ezek visszajönnek ezekben a könyvekben, ez egy erős motivum mindig, és valahol a hit, Isten hit, nem Isten hit dilemmái, ezek állandóan ott motoszkálnak. A szerkesztőm azt mondta, hogy Ferenc, maga fogadjunk, hogy titokban megtért, annyit foglalkozik az Istennel, nem én a hittel foglalkozom, amit egy csodának gondolok továbbra is.
1: Nagyon vicces, hogy bár a könyvet nem olvastam, most jelent meg, de az alcím szerintem sokat mond, hogy azt hiszed, hogy te irányítasz?
2: Így bizony.
1: Ez valami döntéselméleti, mondjuk, vezeklés vagy?
2: Annak a felismerés és beismerése, hogy miközben azt hiszük, hogy önállóak vagyunk, függetlenek, és mi döntünk, az esetek többségében nem mi döntünk, hanem vagy szokásaink, a környezeti nyomása, vagy valamilyen típusú, tőlünk független algoritmusok, és ezek aztán egy csomó kalamajkát tudnak okozni. Ezt holnap mutatjuk be a könyvet, hogy mondjuk el még a nézőknek, mielőtt itt kipenderítesz engem itt a műsor végén.
1: Együtt penderülünk ki, itt a vége, igen. A hétnek is, meg a műsornak.
2: Holnap 6 órakor a Hung Expo-n leszünk.
1: Este?
2: Nemzetközi Könyvfesztivál Hung Expo-n. Este is, hogy a színpadon a Spirit kiadó kérdezgetni fog mindenfajta csoda dologról, és utána meg dedikálok, meg nem tudom, eladunk egy csomó könyvet, remélem.
1: Örülök, hogy erről beszéltünk, erről a könyvről. Sajnos nem jut idő arra, hogy megkérdezzem, hogy tudod-e, hogy mi történik az országban, vagy csak ezzel a könyvvel foglalkozol.
2: Csak ezzel foglalkozom.
1: Helyes. Majd legközelebb csinálunk egy olyan beszélgetést is, amikor rátérünk a politikára. Elemzés.
2: Az nagyon soká lesz, most mondom neked, az nagyon soká lesz.
1: Igen, csak azokat a nézőket szerettem volna vigasztalni, akik ezt várták, de nem ezt kapták. Remélem viszont, hogy jól szórakoztak közben, mert nyilván a személyiséged erre azért garancia. Ha ennyi udvarlásit megemlít az ember a vendégével kapcsolatban. Köszönöm
2: persze.
1: Szépen. Igen, ez van az Azt beszélik című munka, amikor a Kevin Costner mondja, hogy még, ugye, ismerem ezt az
2: érzést. Te is jól csinálod, amit csinálsz, ha?
1: Kezd vállalhatatlan lenni ez az interjú, de köszönöm szépen Gyurcsány Ferencnek, hogy írónak, hogy beszélt a művéről. Olvassák el, mert azért ez egy új szerep, már még akkor is, ha a harmadik krimi, talán érdemes az emberi lélekről egy picit más oldalról is látni, hallani, olvasni. Köszönöm szépen egész heti figyelmüket, ez volt a Start. Én búcsúzom önöktől, Róna Jegon jön jövő héten, és valamikor 3 hét múlva Rékával várjuk önöket szeretettel. Ebben a műsorban, a Somosabb pályán pedig szombat este élőbe jelentkezik Viszlát.
0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Sávos nyugdíjemelés várható, és az EU-s források egy részét még visszatartja az Unió. Erről is beszélünk, kezdünk.
4: Osztié Zoltán katolikus plébános durva szavakkal illette a tisza szavazókat egy szent misén. A katolikus főegyházmegye elítélte az atya szavait. Milliárdos kiesés jelenthet több kerületnek, a parkolási rendszer egységesítése. Karácsony Gergely kész szembeszállni a szövetségesek indulataival. 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum januártól. A magasabb összegű juttatások sávosan emelkednek majd 146 ezer forintos határig. Magyarországra jön az Európai Parlament Libe bizottsága. Céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. Mai vendégeink Lampert Mónika volt belügyminiszter, Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, Baka F. Zoltán a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket és a vendégeimet is. Már megint megörököltem egy nagyszerű péntek estét, és végülis kiöregettem már abból a korból, amikor ilyenkor még hívnának házi buliba, úgyhogy itt vagyok messze a legjobb helyen és a legjobb társaságban. Szervusztok! Kezdjük is egyből a pulpitusról, és mielőtt megnéznénk az összefoglalót, ezért hagyd kérdezzem meg gyorsan először Mónikát, hogy ez az ideál, amit ugye pár évszázada szeretünk sokan hangoztatni, hogy az egyház vagy bármiféle spirituális világ képviselői és az államigazgatás szétválasztása sokak számára kívánatos volna, ez mennyire reális elvárás? Vagy ez csak egy távoli ideál, amifelé törekszünk, de sose érjük el?
5: Szerintem az elvárás reális. Vannak erre nézve szabályok is, meg ki lehet alakítani szabályokat. Én legjobban a katolikus egyház, hogy mondjam, állapotát ismerem ilyen szempontból, lévén én katolikus vagyok. Én azt látom, hogy az elmúlt 16 év, ahogyan megpróbált a kormány és a pártpolitika rányomulni az egyházi kapcsolatrendszerre, az sokat ártott. És a hívők, azok nem szeretik ezt.
3: Nézzük, hogy mi történt, nézzük az összefoglalót, és aztán beszéljük meg, hogy mi az, amit el lehet érni politikai eszközökkel, és mi az, amitől illene inkább távol maradni.
6: Hány olyan keresztény testvérünk van?
4: Nagy felháborodást keltettek Osztié Zoltán szavai. A katolikus plébános durva szavakkal illette egy múlt heti feldebrőn tartott Szentmisén a Tisza párt szavazóit.
6: Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot. Nem ért semmit az evangéliumból.
4: Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy Osztié magatartása megengedhetetlen, és szembe megy a kereszténység tanításával és az alapvető emberi jó érzéssel is. A magyar miniszterelnök hozzátette, elvárja a katolikus egyház azonnali és nyilvános elhatárolódását. A komment szekcióban az egyház a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia októberi közleményére hivatkozott. Eszerint az egyház nem politikai szervezet, küldetésük a lelkek üdvösségének szolgálata. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye felszólította a plébánost a videó eltávolítására, és arra, hogy tartózkodjon a hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. Telefonon elértük Osztié Zoltánt. Aki bár nem nyilatkozott, azt megerősítette, hogy tartja magát szavaihoz, és ő az erkölcsi igazságot képviseli.
3: Kell-e Magyar Péternek felszólítania a Magyar Katolikus Egyházat? Ez az ő szerepe, kell egy miniszterelnöknek az ilyesmibe beleszólni?
7: Alapvetően nem kellene, én azt gondolom, viszont azt is gondolom, hogy már 5 hónapja várok arra, hogy az állam megpróbálja elválasztani magát az egyházaktól. Ugye az elmúlt
3: tényleg is sokkal régebben.
7: De az elmúlt 16 évben én ezt nem vártam, mert egy másodpercig nem jutott eszembe, hogy ez meg fog történni. Az elmúlt 5 hónapban azért várom, és amikor mondjuk egy szívhangrendelet kapcsán hirtelen megjelennek az egyházak képviselői, akkor én így érdeklődve nézem, hogy ők olyan mit keresnek ott, és miért hívták őket oda. Ennyi erővel, nem tudom, az útkarban tartók is jöhettek volna beszélgetni a szívhangrendeletről, én úgy gondolom, mert egy szekuláris államban én nem gondolom, hogy egy ilyen kérdésbe bele kellene szólni az egyházaknak, és azt is érdeklődve várom, hogy mit tudom én, a vagyon visszaszerzés kapcsán mikor fog felmerülni az, hogy az elmúlt 16 évben az összes létező egyháznak kiosztott felfoghatatlan mennyiségű pénz egy részét esetleg visszavegyék. Mondjuk azt, hogy Magyarországon most már az iskolák nagyon-nagyon jelentős része egyházi fenntartásban van, szintén az elmúlt 16 év eredménye. Én ilyen dolgokra várok, nem arra, hogy egy plébános mit mond. Hát Oszti folyamatosan ilyeneket mond, amióta csak hallok róla. Hát júliusban nyilvános beszédet tartott, és arról beszélt, hogy Magyar Péter megtéréséért imádkozik. És nem volt ekkora botrány. Hát ő folyamatosan ezt mondja. Ő egy plébános, akinek nincs politikai szerepe, inkább próbáljon szerintem a magyar kormányfő arra fókuszálni, hogy vajon milyen intézményes együttműködést kellene kialakítani a magyar államnak a magyar egyházakkal, és hogy vajon tényleg kell ilyen elképesztő méretű vagyoni transfert végrehajtani az egyházak felé, mint ami még jelen pillanatban is történik.
8: Itt azért van egy minőségi különbség ebben a beszédben a plébános lényegében másodrendű állampolgárokká minősítette le a Tisza szimpatizánsokat, tehát meg lett szólítva ez a közösség. Ilyen értelemben én értem, hogy Magyar Péter miért reagál erre, hogy ezt most miniszterelnöki minőségében, vagy magánemberi minőségében teszi, nem tudja külön választani. Amíg ő a miniszterelnök, mindig abból a pozícióból fog beszélni, de az első kérdésedre hadd próbáljak én is egy választ adni. Szóval az egyház meg az állam mindig szimbiózisban élt. Persze. Mind a kettő a maga módján szervezi a társadalmat. Az egyik spirituális alapon, a másik pedig a hétköznapok mentén. Itt a kérdés mindig az, hogy az egyház mindenkori vezetője törekszik-e, akar-e távolságot tartani, vagy nem akar távolságot tartani az államtól. Tehát igazából ez vezető személyisége múlik, és nem pedig egy örökölt történelmi helyzet.
3: Vagy mit gondol a saját
5: Én vitatkozom veled annyiban, hogy amikor a mondjuk az előző kormány alatt akár a kormányfő, akár a kormány különböző szereplői vindikálták maguknak azt a jogot, hogy ők olyan pozícióból beszéltek az állampolgárokhoz, mint akik kvázi képviselik az egyházat is, akkor azért az hatott a hívekre. Tehát vannak, akik úgy gondolták, hogy ez egy másfajta viszony. Miközben, én most a katolikus egyházról beszélek, már a második vatikáni zsinat is kimondta, hogy nem, hogy ugyanabból a tételből más politikai következtetésre is lehet jutni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kell lennek világos szabályok és távolságtartás. Az egy külön dolog, amit mondtál a vagyonról, meg most szerintem arra most nincs elég idő, hogy átbeszéljük. Mert egyébként ez kárt okoz. És volt tavaly valamikor egy fölmérés, egy kutatás, talán emlékeztek rá, meg a nézők is emlékeznek rá, ami azt mutatta, hogy a vallásukat gyakorló hívők is azt várják, még a fideszes szavazók is azt várták, hogy ebben legyen distinkció.
8: De pont itt jön be a vezetőnek a felelőssége, amiről te beszélsz, hogy a hívők felől milyen nyomást helyeznek az egyházra, hogy ezt meghallják, megértik és alkalmazkodnak-e hozzá. Én pedig az egyházról, mint intézményről beszélek ilyen értelemben, hogy az ő viszonya mi a mindenkori államhoz, hogy be tudja-e csatornázni, vagy hajlandó-e becsatornázni a hívők álláspontját, véleményét, ez szintén az egyház vezetésén.
3: Azért, azt engedtessék itt megjegyezni, hogy ezek a történelmi egyházak, amik a legszorosabban működtek együtt a Fidesszel, ugye a Fidesz inkább a református egyházhoz volt rendkívül közel, a KDNP hozta ugye a katolikusokat, érdekes ilyen furcsa módon, hogy a katolikusok a többség és a reformátusok volt a politikai többség, ezek közben iszonyatos tempóban veszítik a híveiket és az elérésüket a társadalmon belül, tehát miközben vagyon felhalmozás, intézményi felhalmozás ment, aközben a nyáj egyre zsugorodott.
8: De az nem az elmúlt 16 évben kezdődött.
7: De ez is
8: már
7: nem csak
8: korábban.
7: De az európai hívők számának csökkenése valóban nem az elmúlt 16 évben kezdődött, viszont az, hogy ekkora vagyoni transzferek történtek az egyházaknak, az az elmúlt 16 évnek az eredménye, és én nem gondolom, hogy ne lenne összefüggés a kettő között. Mert a magyar egyházi vezetők hihetetlenül barátságosak voltak a Fidesszel az elmúlt 16 évben, és én nem gondolom, hogy ez független attól, hogy közben elképesztő méretű vagyoni transzferek történtek az ő javukra. Tehát a kettő között én azt gondolom, hogy egy egyértelmű összefüggés van, és azt se gondolom, hogy az igaz, hogy az egyházak csak spirituális dimenzióval foglalkoznak, még ott van a politika. Nem, hát az egyházi tanításoknak vannak konkrét következmény.
3: Hát
7: egy katolikusnak
3: esetben
7: valóban egyébként az abortusz mondjuk bűn, és adott esetben megpróbálja úgy befolyásolni a jogalkotást, hogy betiltsák az abortusz. Emlékezzünk mondjuk a vasárnapi munkatartás vagy bozzárással kapcsolatos kérdésekre is, és a többi, és a többi. Ezek mind vallási koncepciókból következtek.
5: Én még egy dolgot csak szeretnék elmondani, nem folytatva azt a szállat, amit te felvettél, mert arra most tényleg nincsen elég idő, hogy én azért azt jónak tartom, hogy szerintem a miniszterelnöknek nem kell felszólítani egy papot semmire se, ezt gondolom, de az, hogy a főegyházmegye az elhatárolódott ettől, és nagyon világos állásfoglalást tett közé, szerintem korrekt állásfoglalást, az egy jó irányú változás.
3: Én azért azt hozzátenném, hogy amikor az ember politikai döntéseket hoz, mondjuk választópolgárként, nem baj, hogyha abban morális szempontok szerepet játszanak, de itt most nem csak ebben a döntésben kell morális szempontok szerepet játszanak, hanem például abban is, hogy mi lesz az EU-s pénzek sorsa, mennyi és pontosan mikor érkezik Magyarországra, nézzük, mi történt.
4: A jogállamiság helyzetét vizsgálja majd a Libe küldöttség. Kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkoznak majd. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának missziója október 26 és 28 között látogat Budapestre. Tineke Strik, holland EP képviselő korábban úgy fogalmazott, hogy ezen a kiküldetésen egyeztethetnek a hetes cikkelyes jogállamisági eljárás helyzetéről, mielőtt jelentést készítenének. A Patrióták Európáját frakció és a Fidesz-KDNP bizottsági delegációja azt kezdeményezte, hogy az uniós küldöttség keresse fel a börtönben Hankó Balást, Sesták Miklós, valamint Búzs Balást. A Libe bizottság küldöttsége a választások óta először látogat hazánkba.
3: A rab Táncsics rázza börtönere ácsait, ezt szoktam mondani, amikor a gyerekeim kiakadnak, hogy fel kell szedniék az okniaikat a földről, de akkor most térjünk rá erre a hírre részletesebben. Ugye nemrégiben jelent meg a hír arról is, hogy nem csak október végén jön ide egy küldöttség az Európai Parlamentből, a Libe bizottságból, hanem most tartott sajtótájékoztatott Daniel Freund vezetésével egy másik küldöttség, ami egy másik hetes cikkelyes, tehát kötelezettségszegési eljárást vizsgál. És hogy röviden összefoglaljam, arról beszéltek, hogy az eddigi 1000 milliárdnyi forrás, amit Magyarország megkapott, és augusztus végével ezt aláírták, ezt ők jogosnak ítélik, de ők itt még látnak bőven jogállami aggályokat, úgyhogy még egy következő 800 milliárdról még nem húznák le a sapkát. Mi ennek a jelentősége? Ezek ugye parlamenti bizottságok a pénzről, nem a parlament dönt.
7: Igen, a tanács és a bizottság fog dönteni, de hát nyilvánvaló az, hogy ugyanakkor meg a tanácsban ugye olyan állam és kormányfők vannak, akik pártokhoz kötődnek a bizottságban, olyan delegáltak vannak, akik elméletileg függetlenek, de valójában ugye ők is meghatározott politikai háttérrel érkeznek. Tehát, hogyha a parlamentben létezne egy olyan átfogó konszenzus, hogy mégsem kellene Magyarországnak visszaadni, vagy pontosabban felfüggesztve tartani azt a pénzt, akkor valószínűleg azért a tanácsban és a bizottságban sem biztos, hogy nem úgy döntenének. Tehát itt azért látni kell, hogy Magyarországon azért még mindig nagyon sok olyan dolog létezik, ami miatt különböző kötelezettségszegési eljárásokat indított az Európai Bizottság. Idefelé jövet megnéztem, jelen pillanatban Magyarország a harmadik legmagasabb számú kötelezettségszegési eljárással bír, 103 darab ilyen van. Ezek némelyike eléggé piszticsári, de továbbra is ugye olyan dolgok vannak, hogy Magyarország nem teljesíti például a menekültügyi eljárásból fakadó kötelezettséget, és emiatt napi 1 millió eurós bírságot fizet.
3: Még jelentős korrupciós ügyek kivizsgálására vár a bizottság.
7: Igen, de az,
3: de azért
7: az viszont egy eljárási
3: kérdés.
7: Igen, viszont például a különböző LGBTQ-val kapcsolatos diszkriminatív jogalkotást nem változtatták meg az elmúlt 5 hónapban sem, pedig azzal kapcsolatban nem olyan régen született egy európai bírósági döntés, ami azt mondta, hogy ez az Európai Unió alapelveivel ellentétes. Tehát ezeket már elég könnyű lett volna megváltoztatni, de mégsem változtatták meg, és ennek bizony lehetnek pénzügyi következményei Magyarországra nézve is.
3: Ez politikai kalkulus, vagy csak nem jutottak még hozzá?
5: Én szerintem kapacitás problémák vannak. Én amit láttam a Tisza kormány működéséből, az a euróatlanti elkötelezettség, az a fordulat, amit a külpolitikában bejelentettek, az szerintem megalapozott, annak látom a jeleit, látom az erőfeszítéseket, ugyanakkor azt is látom, hogy a közigazgatásban még felkészülési és kapacitás problémák vannak. Én ezt sejtem e mögött, de ez csak kombináció, mert semmi konkrétumot nem tudok. Tehát semmi olyan hír nincs a fejemben, vagy nem tudok róla, hogy a 103 eljárásból 2 van, amit nem akarnak megcsinálni. Nem tudok ilyenről.
3: Erre azt mondta mindig a nagyanyám, hogy nem volt még érkezésem, kislány. Majd lesz érkezésem,
5: valószínűleg érkezési problémák van.
3: Lássuk meg, hogy mikor tudják ezt érkeztetni.
7: De probléma nem volt.
3: De vajon az, hogy ez késlekedik, az befolyásolja azt, hogy ebből a pénzből mennyit fogunk megkapni? Lehet, hogy itt a Della podcast szereplője, mondja meg nekem, elúszik-e a Della?
8: Ami szerintem ebben a hírben igazából érdekes, az a bejelentő személy, a Daniel Freund. Aha. Egy zöldpárti politikus, akit az Orbán rendszer alatt a legnagyobb irodalmárnak állítottak be, egy Orbán fóbiásnak, akit ütötte, vágta a NERT, ahol csak tudta, és ez a politikus, ez most beleáll ebbe az ügybe már a Tisza kormány alatt. Tehát ez mondjuk arányosítja egy kicsit az ő szerepét az Európai Parlamentben és az európai és magyar politikai életben, vagy legalábbis átértékelésre szorulhat fideszes körökben. Talán mégsem annyira a Fidesszel szemben volt elfogult, hanem egyszerűen a lopás nem annyira viseli jól. Vagyunk így egy páron. Ami a pénzeket illeti, itt már részben szóba került, szóval az Európai Parlament bár nagyon szeretne komoly hatásköröket, de nem nagyon tud hozzájutni, miközben ők a közvetlenül választott szereplői a politikai életnek, tehát éppenséggel joggal tarthatának igényt is egy befolyásosabb szerepre. Szoktak kardot csörgetni, meg asztalt verni, de azért általában valóban a tanács meg a bizottság szintjén szoktak ezek a dolgok eldőlni. Ismervén a korábbi bejelentéseket a RRF alap esetében, vagy a kohéziós alapoknál is most már megnyílt a komoly pénzes zsákok. Én azt gondolom, hogy bár az Unió nyilván monitorozni fogja a teljesítéseket, de ezek a pénzek, ezek elérhetővé fognak válni a magyar kormány számára, függetlenül attól, hogy az Európai Parlament esetleg milyen kifogásokat tesz. Nem tartom életszerűnek, hogy ekkora összegben továbbra is záruljanak jogállamisági kifogások miatt, bár hozzáteszem, mondjuk az integritás hatóság hatáskörének a bővítése talán nem teljesen történt még meg, ahogy az Unió szerette volna az igazságszolgáltatásban, a bírói karban, a bérrendezés is talán még várat magára, tehát valóban vannak még gyenge pontjai ennek.
3: És mit gondolok én, mondjátok meg, mint Besenyő Pista bácsi a véleményemet arról, amikor politikai fogolyként pozícionálja a Fidesz Hankó Balást, és hozzá akarja elküldeni ezt a bizottságot, hogy kivizsgálják a fogvatartása körülményeit.
5: Szerintem ennek egy nagy kehéje van, hogy a letartóztatás az majdnem órányi pontosan kettő volt, a Sesták volt miniszter, és a Hankó volt miniszter esetében. Na most a Sesták Balázsról nem beszél a Fidesz sem, mert hát ordító, hogy milyen Miklós, vélekedés Sesták, van Miklós, az ő... Bocsánat?
3: Sesták Miklós.
5: És mit mondtam?
3: Balázs. De,
5: hát szegény.
3: Ez szóval a szószerántás.
5: No, minden,
8: egy, egy szemét csináltál belül.
5: Szóval... mert hogy az már a Fidesznek és a KDNP-nek is sok, amit ez az úr művelt, ahogyan ez hírlik. Na most, ha az önkény politikai foglyokat kreál, és nem valóban az elkövetett bűnöket üldözi, akkor nem lehet a kettőt egy serpenyőbe, vagy egy kosárba rakni. Hogy ezért szerintem ez egy olyan ellentmondás, ami, hogyha lenne ennek a bizottságnak egy kis humorérzéke, akkor a Sesztákot látogatnák.
7: Mondjuk én azt nem tudom egyébként pontosan megmondani, hogy vajon ha annyira rossz volt nekik a Sesták, akkor miért választották meg most is képviselőt? Tehát miért volt a parlamentben, hogyha büntetés. Ennyire el akartak tőle határolódni? Igen, ez lehet, hogy büntetésből volt ott.
3: Én mindig azt szoktam mondani, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, mi elkezdjük a munkát, azt befejezzük. Lehet, hogy csak ez történt Sesták Miklóssal is, de ezt még megbeszéljük rövidesen. A reklám után maradjanak velünk, mindjárt jövünk.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Összekapott a fővárosi kerületekkel, még hozzá nem kicsit, hanem nagyon, nézzük, mi történt.
9: Hogy egy olyan városban, ami persze 23 kerületből áll, ami egy fontos értékismerés, akarjuk őrizni, nincs egy egységes parkolási rendszer.
10: Ezen kívánnak most változtatni azzal, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a források nem a főváros pénzügyi válság helyzetét segítik majd.
9: Ez egy utalapba fog menni, és minden egyes forint, ami a parkolásból az üzemeltetési költségek levonása után megmarad, és szerintem az egy egységes rendszernél több lesz, mint amennyi ma megmarad a kerületeknél. Azt az utakra, a kerületi utakra és fővárosi utakra, azoknak a fejlesztésére kell fordítani.
10: Budapest 8. kerülete is érintett.
11: Ez Józsefvárosban 1,5 milliárd forintot jelent bevételkiesést, amelyből köztisztaságot, rendészetet, ki mit finanszíroz. Ezt most nem fogjuk tudni ezután megtenni.
12: Ez Erzsébetváros esetében ki.
10: Niedermüller Péter Start című műsorunkban hangsúlyozta, Erzsébetvárosnak 2,5 milliárd forint kiesés jelent a módosítás. Karácsony Gergely az Egyenes Beszédben kijelentette, megérti, de ha kell, szembeszáll az indulatokkal.
9: Ha nekem vitába kell szállnom, azért politikai szövetségeseimmel, azért, hogy egy rossz rendszert megváltoztassak, akkor nekem az az erkölcsi kötelességem, hogy vállaljam ezt a vitát.
3: Hát nézzük, akkor hagyd kérdezzem először Mónikát, akinek erről az állami részről vannak tapasztalatai, milyen a fővárossal együttműködni. Most akkor Budapest kap 120 milliárd forintot az államtól tulajdonképpen a tartozásai kiegyenlítéseire. Ennek egy tekintés része eleve az államnál fog landolni, mint szolidaritási hozzájárulás. És mint egy IMF hitellel, vagy ehhez hasonló konstrukciókkal kapcsolatban már láttuk, kap mellé egy pénzügyi felügyelőt. Most ez tényleg egy ilyen ártatlan, jelentéktelen dolog, vagy megszűnik a főváros pénzügyi autonómiája ezzel?
5: Ennek a pénzügyi autonómiához nincs köze, mert itt kétféle intézményt ismerünk, amit az állam oda tehet így az önkormányzathoz. Van a pénzügyi biztos döntéseket hozhat, pénzügyi döntéseket, tehát az korlátozna az autonómiát. De ez a felügyelő, ez egy másik műfaj, ez azt jelenti, hogy figyeli a gazdálkodást, mindenre rálátása van, és jelzéseket ad a kormánynak. Ez szerintem sokkal inkább egy bizalomerősítő intézkedés, mert hogy...
3: Nem egy tartótiszt?
5: Hát még az se. Hát ott van, és figyelj, mint egy anyós, ki ott van a
3: háztartásban. Figyelj, én szeretem az anyósomat az részemről, az ő ideülhet, de volt ma olyan anyósom, akinek nem örültem annyira.
5: Lehet, hogy Karácsony Gergely is szeretni fogja, ezt nem tudjuk, ki lesz ő, de komolyra fordítva a szót, ennek van jelentősége, mert itt azért nagyon sokféle számítás van még, itt még nagyon sok minden fog történni a jövő évi költségvetés tervezéssel kapcsolatban, és egyáltalán nem baj az, hogyha ott van egy olyan személy, akinek rálátása van pénzügyekhez értő, mert lehetne azt is mondani, hogy hiszen a kincstáron keresztül mindent látnak, de ez azért nem igaz, mert a budapesti gazdálkodásban nagyon komoly szerepe van a cégeknek, és a cégekre nincs rálátása a kincstárnak. Tehát az külön másféle technikákkal kell figyelni, hogy ott mi történik. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel mind a két oldalon látok egy kis fanyalgást, ezért azt kell gondoljam, hogy ez egy jó kompromisszum. Mert a kompromisszumnak a lényege az, hogy mindenkinek kell valamit engedni, hogy eljussunk a megállapodásig.
3: Hát nekem nem úgy tűnik, mintha a Tisza kormány olyan nagy kompromisszumot kötne, vagy olyan sok mindenben engedne. Rákos rendezőt közösen fogják megvalósítani, a Diákvárost, a fürdőfejlesztést, a Dunai kikötőket közösen fogják üzemeltetni, visszaveszik köztulajdonba a fővárosi csatornázási műveket, mondjuk ez ellen viszonylag kevés szakmai érvet hallottam még eddig. Szóval azért itt jelentős beleszólása lesz a kormánynak közvetlenül a fővárosi működés tekintélyes területeiben.
7: Abszolút lesz, de azért azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon sok olyan projekt van, amihez óriási állami beruházás is szükséges.
3: Bocsánat, például... nem említettem a BKK-t, aminek a felé.
5: Megegyezés kell, bocsáss meg, hogy közbevágok itt. Nem arról van szó, hogy az állam szól bele, arról van szó, hogy ezeket közösen kell csinálni. Tehát Karácsony is, ha úgy tetszik, beleszólhat, hogy mennyibe fog kerülni a buszjegy Budaörsön, most lehet, hogy rossz példát mondtam, bocsánatot kérek, és fordítva. Ezt közösen fogják csinálni, közösen fogják finanszírozni, és én szerintem ennek éppen itt volt az ideje, mert az agglomerációval normális, közös közlekedés, szervezést anélkül, hogy itt ne legyen közös felelősség, nem lehetne csinálni. Bocsáss meg, hogy beleszóltam, csak ezt én fontosnak tartom, hogy értsék azok, akik úgy gondolják, vagy akikben aggodalom van, hogy itt a főváros valami rossz megállapodást kötött.
7: Viszont, hogy felvegyem egy kicsit a vulgár politológusi sipkámat, azért gondoljunk abba bele, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó megállapodás a kormánynak, és ez egy jó megállapodás Karácsony Gergelynek, hiszen azért Budapest folyamatosan tényleg a fizetés képtelenségnek a szélén imbolygott, és most úgy tűnik, hogy legalább egy ideig biztosan nem lesz ilyen gondja. És ez viszont nagyon rossz úgy tűnik, legalábbis az ő kijelentéseik alapján, meg valószínűleg az elveszett pénz alapján, és hogy a kerületeknek. És kik vezetik a kerületeket? Hát ugye alapvetően az ellenzék vezeti a kerületeket, akikkel egyébként a Tisza amúgy is valószínűleg szeretne leszámolni. Budapest valószínűleg az egyetlen olyan jelentősebb hatalmi bázis, ahol még léteznek, és ahol valamennyire fent tudják tartani a hátországokat, és hogy megint egy kis összeesküvés elméletet behozzak. Hát én azért nem lepődnék meg azon, hogyha a parkolási ügyek felderítése során számos egyéb polgármester is érintett lenne majd bizonyos korrupciógyanús ügyekben, amelyeket valószínűleg már évtizedek óta visznek. Kifejezetten a parkolás kapcsán évtizedes történetek vannak arról, hogy itt nagyon-nagyon nem megfelelő módon történtek a dolgok, és most úgy tűnik, hogy először, megint évtizedek után van politikai szándék ezeknek a felderítésére. Tehát, hogyha most először is ugye nem kapják meg ezt a pénzt a kerületek, ugyanakkor kiderül, hogy számosan érintettek is, akkor azt gondolom, hogy ez meg fogja semmisíteni a még megmaradt volt ellenzéki pártokat.
3: Ugye nagyon hosszú ideig a parkolás működtetés a fővárosnál volt, ezt később Rogán Antal kezdeményezésére még akkor ugye önkormányzati képviselőként adták oda a kerületeknek, és bizonyos kerületekben nagyon nagy erőfeszítést tett az ottani vezetés annak érdekében, hogy ezt a korrupciót, ezt a fertőzöttséget, ahogy többen fogalmaztak, felszámolják. Most azért azt látjuk, főleg az elektronikus parkolással, hogy eléggé átalakult a helyzet. Lássuk meg, hogy mi lesz a vége. Itt azért Rózsa András úgy fogalmazott nemrég Szőlősi Györgyinél, egy fél órával előttünk, hogy ő nekik a legnagyobb bajuk az, hogy nem volt velük egyeztetés. Tehát ez egyszerűen csak be lett nyújtva, mint egy kész megegyezés. Most akkor azért sokan dörzsölhetik a tenyerüket, hogy Karácsony Gergely a legközvetlenebb szövetségeseivel szembe került.
8: Ez a leginkább izgalmas politikai szempontból. Nekem nincs erről megerősített információm, de határozott benyomásom, hogy itt a kormány diktálta a feltételeket, és nem mellesleg a közlekedési miniszter közlekedés politikai vízióit végre meg tudja valósítani a fővárosban. Erre utal az összes ilyen általad már felsorolt együttműködési forma, hogy fele-fele arányba meg fog jelenni az állam a közlekedés szervezésben, Rákos rendezőn itt-ott. Amott, tehát szerintem itt Vitézi Dávid megvalósítja a gyerekkori álmait, egyébként lehet érvelni ezek mellett. No de, és itt jön ez majd kifutja magát, a közgyűlés fog erről dönteni, a parlament fog erről dönteni, tényleg számos érvet lehet az együttműködés mellett felsorakoztatni. De azért Karácsony Gergely, én úgy emlékszem az elmúlt 16 évben, de a főpolgármestersége alatt feltétlenül biztos, hogy kifogásolt volna egy ilyen eljárás. Tehát az, hogy a szövetségesek megkérdezése, a szövetségesek beavatása nélkül egymaga döntsön arról, hogy a kerületek bevételeinek egy részét biztosító tevékenység az átkerüljön a fővároshoz, ez bizonyos optikából nézve olyan fideszes tempó. Tehát, hogy teljesen megkerülve az érintetteket, és amikor azt mondom, hogy érdemes tovább is gondolni ennek a politikai következményét, akkor meg kell nézni a fővárosi közgyűlés összetételét. Ugye a Tisza pártot maga mögött tudhatja a megállapodással, véletlenül a Párbeszéd frakciót lesz mögötte, meg a Podmanicki ott lesz mögötte, ők vannak 16-an, és ellene lesz a Fidesz, ellene lesz szerintem a Kutyapárt és a Demokratikus Koalíció szintén 16 fővel. Karácsony Gergely lesz a mérlegnyelve ezekben az ügyekben. Innentől kezdve csúnya kifejezéssel egy fogott ember. Tehát a Tisza sakban tudja tartani a főpolgármestert, aki elvesztette, ha elveszti a régi hagyományos szövetségeseit, a közgyűlési többség biztosításához szüksége lesz mindenképpen. De a...
7: Én ezt megfordítanám, mert szerintem már elvesztette a tradicionális szövetségeseit azzal, hogy az országos választáson ezek a pártok megsemmisültek. Tehát persze léteznek most még ott a közgyűlésben, de politikai értelemben ezek a pártok már nem tényezik.
8: Igen, a döntés hogyha... mégis ők hozzák még ebben a ciklusban.
7: Igen, de Karácsony Gergely feltételezem, hogy a jövőre tervez. Ne adj Isten, lehet, hogy szeretne még a jövőben is főpolgármester lenni. Esetleg függetlenként
8: indulni. Meg tudja őrizni az autonómiáját, akkor fölvetődnek kérdések.
3: Na, itt kuncogtál, miközben az urak társalogtál.
5: Ne zárjuk ki azt, hogy a politikai mérlegelések mellett, amik mindig vannak, Karácsony Gergely is, és a kerületi polgármesterek is olyan megoldást akarnak, ami jó a budapesti embereknek. Azért ezt ne zárjuk ki. Na most... abban igazad van, és szerintem a kerületi polgármestereknek is igazuk van, hogy elvárják az egyeztetést. Valószínűleg, hogy Karácsonynak majd pótolni kell, amikor előkészítik az önkormányzati rendeletet, meg a törvényt, hiszen ezt majd, ez egy politikai megállapodás, ezt törvénybe kell foglalni. Tehát akkor biztos, hogy meg kell egyezni. Én személyesen arról vagyok meggyőződve, kerületi jegyzőként is ez volt a véleményem, hogy ez a parkolási rendszer, ami most van, ez igazságtalan, ezt rendbe kell tenni, és a fővárosban az egységes parkolási rend kialakításának a támogatója vagyok. Az más kérdés, hogy milyen feltételeket kell majd előállítani a kerületek számára, hogy ebben nekik is meglegyen a saját érdekük. Mert ha igaz az, hogy azt hiszem a vitézi minisztertől hallottam ezt az érvet, hogy azért az volt az egyik nyomósérv, hogy ezzel mégis foglalkozzanak, hogy elképesztően rossz minőségűek a budapesti utak, és hogy hogy elképesztően rossz minőségűek a budapesti utak,

0: hosszabbra éveken keresztül, és nem kellene élére rakott fillérekből kihozni a városigazgatást, akkor ezeket az egyességeket is más módon lehetne megkötni. De erről egyébként megkérdeztük a nézőinket is, és akkor most mutassuk meg, ez volt ugyanis a nap kérdésének a témája, azt kérdeztük, hogy önök szerint hol van jobb helyen a budapesti parkolás ügye, a kerületeknél vagy a fővárosnál. 77% egyébként abszolút egyetért Mónikával, hogy a fővárosnál van a helye, 23% azt mondta, hogy ő szerintük azért a kerületeknél jobb helyen lenne, és mondom is, hogy mit írtak erről. Gábor szerint
1: teljesen mindegy.
0: Az a lényeg, hogy mire fordítja a pénzt a kezelő. A főváros is tud tisztességes lenni, és a kerületek is el tudják hárdálni, csak szándék kérdése, majd meglátjuk. Ilona azt írja, mindenképpen egységes legyen, akkor meg ugye a fővárosé legyen a feladat, ahogy a BKV, a víz, a rendőrlámpa, stb. Az viszont üdvös lenne, ha a költségek utáni profit az új útfelújításra menne. Piroska azt írja, hogy a helyi önkormányzatnak lenne ez a dolga. Miért vesznek el bármit is a kerületektől? Régen ez nagyon jól működött. Zsuzsanna azt írja, az embereket ez abszolút nem érdekli. Ők csak parkolni akarnak. Nem is látják át ezeket a struktúrákat, de nem is az ő dolguk, így a véleményük teljesen irreleváns. Zoltán pedig azt írja, hát ő átvágta a gordiuszi csomót. Ingyenes parkolást tessék bevezetni, és nincs vita a lóvén.
2: Na, ez gyönyörű. De egy dolgot még hadd tegyek hozzá, bocsánat, mert az szerintem nem közismert, hogy a kerületek egy részének, nem mindegyiknek, de főleg a belvárosi kerületeknek, és akik itt most nehezményeznek bizonyos, vagy nehezményezik ezt az eljárást, közöttük is van ilyen, 10 milliárdos nagyságrendű kötvény megtakarítása van. Tehát a kerületek egy része sokkal jobb anyagi körülmények között van, mint a főváros. A fővárosnak hónapról hónapra kellett azon törni a fejét, hogy hogyan fizesse ki a béreket, mert hogy elsősorban a fővárost és Karácsonyt akarta a Fidesz tönkretenni, a kerületeknél nem ilyen rossz a helyzet. Most majd a kerületi kollégáim nekem esnek, és kapok hideget, meleget, de attól ez még így van, hát tudom konkrétan. Hát van
0: nagyobb házban üresebb kassa, bocsánat, muszáj lekeverjem ezt a beszélgetést, mert nyugdíjaznunk kell. Én már gyermekkorom óta arra várok, hogy végre nyugdíjas lehessek, de talán most kilátásaim is lesznek valamiféle alkalmasabb megoldásra. Nézzük, mi történt.
3: Négyszeresére 120 ezer forintra emeli a 2008 óta változatlan összegű öregségi nyugdíjminimumot a Tisza kormány 2027. januárjától, jelentette be Kármán András. A törvény ezentúl azt is előírja, hogy minden januárban ugyanannyivel kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat. A szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tiszapárt megerősítette, hogy megtartja a 13. havi nyugdíjat, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az új kormány szociális alapon szervezi meg a plusz juttatásokat.
4: Például a már említett szép kártya, az egy olyan juttatás lenne, hogy minél kisebb nyugdíja van valakinek, annál nagyobb nyugdíjas szép kártyában részesülne.
3: A Tisza kormány hangsúlyozza, hogy reformcsomagjainak célja elsősorban a felzárkózhatás a nyugdíjasok körében.
5: A differenciálás alapvetően a legalacsonyabb jövedelmekre fókuszál. Ezt mi nagyon-nagyon támogatjuk. Az, hogy ez az összeghatár elegendő-e, vagy ez egy csak jelzés, azt mi azt gondoljuk, hogy jelzésnek jó, összeghatárnak kevés.
0: Na, hát azért azt engedtessék megjegyezni, hogy 99-ben a Fidesz egyszer már belebukott egy sávos nyugdíjemelésbe, mármint, hogy nem politikailag elbukott, hanem az Alkotmánybíróság ezt akkor elkasszálta. Az volt méghozzá az érvelésük, és itt most idézem, nagyon sajátos, hogy az állampolgárnak alkotmányos igénye van az életszínvonal megőrzésére és a nyugdíjak közötti arányok fenntartására. És itt most nem folytatom az idézetet, ezt egyébként a Konfront emelte ki a Facebook oldalán, de azóta van egy másik alkotmány, el fog-e akadni a sávos emelés, vagy ez most simán átmegy, mert akkora szükség van a nyugdíjak alsó rétegeiben?
6: Hát én ezt előre nem fogom tudni megjósolni nyilvánvalóan. Hát annyi, azért kiegészíteném, tehát egy kicsit talán elmagyaráznám a 99-es döntésnek a hátterét, mert ebből szerintem senki nem értette meg, hogy miért döntött így az Alkotmánybíróság, csak azt, hogy azok nyilvánvalóan hülyék, hiszen nem akarnak pénzt adni a nyugdíjasoknak. Ugye az Alkotmánybíróság érvelése azon támaszkodott,

0: hogy a nyugdíj az egy biztosítási elvet tükröz. Tehát mi fizetünk, abból levonnak meghatározott százalékot, ugye a nyugdíjjárulékot, és ennek alapján kapjuk meg a jövőben feltételezhetően majd a nyugdíjunkat. Aki többet keres, attól többet vonnak le, az magasabb nyugdíjat kap. Ha valaki viszont keveset keres, és kevesebb nyugdíjat kap, és hirtelen felemelik a nyugdíját, egészen odáig, ameddig valaki más, aki többet keresett, és magasabb nyugdíjat kapott, tehát hasonló összegig, akkor az alapvetően igazságtalan, hiszen hirtelen valaki gyakorlatilag nem megérdemelt módon ért el pontosan ugyanazt, mint amit elméletileg nem ugyanakkor a teljesítménye, ha szabad ezt mondanom, ha feltételezzük, hogy a fizetés az tényleg a teljesítményt bármilyen módon tükrözi. Na most ez az alapvető elv egyébként nem változott azóta sem. Tehát ma is, hogyha hirtelen jelentősen megemelik a nagyon alacsony nyugdíjakat, és felemelik a alacsony nyugdíjak szintjére, akkor olyanokhoz képest kerülnek paritásba, akik egyébként magasabb nyugdíjárulékot fizettek, amíg ők dolgoztak. És ez valóban egy igazságtalan dolog. Tehát az, hogy most az Alkotmánybíróság erre mit fog mondani, azt én előre nem tudom megmondani. Lehet, hogy figyelembe veszik a korábbi alkotmánybírósági határozat érvelését, nem kötelező figyelembe venniük, ha jól emlékszem 2014 óta ugye a Fidesz kormány alatt született egy olyan alaptörvénymódosítás, ami azt mondja, hogy ezek nem kötelezőek, tehát nem meghatározzák az alkotmánybíróság érvelését, de figyelembe lehet őket venni. Viszont azért... Nekem ez mindig egy ellentmondásos dolog, amikor ilyen viszonylag nagy összegű nyugdíjemelésekről hallok, mert egyrészt tényleg, hát ez nyugdíj, ahogy a legtöbben mondják, 28.500 forint, ez éhenhaláshoz sem elég. De a másik dolog az, hogy viszont mondjuk a szociális szférában dolgozóknak a jogos igényeit meg a kormány így söpri félre most, és azt mondja, hogy most erre nincs pénz. Nyugdíjasokra van pénz. Tehát az elmúlt évtizedekben nyugdíjasoknak a nyugdíj emelésére mindig volt pénz. Más szférában, ahol aktívan dolgoznak, ott meg nem nagyon van pénz. És ez nem változott azóta sem. És én ezt visszásnak tartom. És nem biztos, hogy egy olyan Magyarországon, ahol folyamatosan szűkül a korfa, és egyre kevesebben tartanak el, egyre több nyugdíjast, feltétlenül jó dolog az, hogyha a nyugdíj emelés az, amire mindig van pénz. A többi szektorra meg nincs.
1: Zolt. Most hargítottál magadra körülbelül 3 millió.
0: Tudom, nyilván a nézők többsége.
2: Én ezzel nem értek egyet. Azért nem értek egyet, mert megnézve a számokat, itt valahol az emberi méltóság határa körül mozognak ezek az összegek. Tehát ha itt most egy olyan mértékű...
3: Már hogy ez emelt nyugdíj.
2: Igen. Tehát hogyha itt most olyan nagyságrendű emelésről lenne szó, ami azonnali életszínvonal ugrásszerű emelkedést jelentene bármilyen rétegnek, akkor igazad lenne. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a nagyon-nagyon alacsony juttatásban, mert nem csak nyugdíj van ebben, hanem időskori járadék, meg nem tudom én még milyen juttatások, az éppen csak...
3: Rokkantsági ellátás, árvaellátás.
2: Így. Tehát az ami tényleg az éhenhalástól menthet meg egyes embereket. Ez az egyik része. A másik része pedig, amit szeretnék, vagy amiben szeretnék vitázni, hogy én nem úgy éltem meg a híreket, hogy a kormány a szociális ágazatban dolgozók bérigényét lesöpörte az asztalról.
0: Azt mondta, hogy most nincs rá pénz, ezt mondta.
2: Azt én nem tartom lesöprésnek, türelmet kért. És én úgy gondolom, hogy ez a türelem egyébként nem fog sokáig tartani, és ennek oka van. De ha azt a kifejezést használjuk, hogy lesöpörte, akkor az úgy néz ki, mintha nem akarna vele foglalkozni. Szerintem akar vele foglalkozni, és már nincs túl sok idő hátra, ha jól emlékszem, október közepén, te jobban tudod, akkor állnak majd elő az új költségvetéssel. És akkor majd meglátjuk, hogy körülbelül milyen mozgástér van a bérekben. Én megértő, sok mindenben nem vagyok megértő az új kormánya, de a pénzügyekben megértő vagyok, mert az a romhalmaz, amit az Orbán kormány hagyott itt a központi költségvetésben, azt azért kezelni, tehát én megemelem a kalapom a pénzügyminiszter előtt.
3: Én most Zoltánhoz fordulok, ha már Dellának hívják a podcastodat. Itt ez, tisztázunk valamit, ebben a 99-es alkotmánybírósági döntésben is arról szól, azzal érvel a bíróság, hogy itt két eleme van a társadalom biztosításnak. Az egyik eleme a biztosítás, a másik eleme pedig a szolidaritás. Hát, ezek optimális esetben ugye összefonódnak, és együtt működtetnek egy rendszert, azon a nagyon egyszerű belátáson alapulva, hogyha a társadalom egy tekintélyes része az elképesztő szegénységbe lecsúszik, akkor az összességében nem csak gazdaságilag, de minden tekintetben többe kerül, mint amennyit úgymond meg lehet spórolni rajta. Hogyan lehet ezeket a szempontokat mérlegelni akkor, amikor tulajdonképpen a nyugdíjak reál értéke hosszú-hosszú évek óta zuhant, mint a kavics, és igazából nincsen jelentős gazdasági fellendülés a horizonton?
1: Kaptam egy akadémikus kérdést, köszönöm szépen. Ennyi időnk már biztos nincsen, hogy ezen végigmenjünk. Azért néhány gondolat. A mindenkinek nyilvánvalóan a 28.500 forintos összeg ragadt be, mint az adható legkisebb nyugdíj. Nagyon kevesen kapták azt. Egyébként ezen a szinten alig voltak, és meglepő módon, amikor ezt sok-sok évvel ezelőtt egyszer lekértem a nyugdíjfolyósítótól, az derült ki, hogy a legtöbben külföldön élnek, és külföldön kapnak ottani országban nyugdíjat, de valamennyi jogszerző idejük itthon is volt, ezért kapják ezen a szinten a pénzt. Tehát ez a fajta torlódás, amiről te beszélsz, ez igazából egy szűkebb sávot érint, ez a 80 ezer és 120 ezer közti.
3: Hogy ez a Magyarországon folyósított nyugdíjakra vonatkozik, amennyire én tudom, igen. És 120 ezer forint alatti juttatást kapok, 242 ezeren volt.
1: Így van, csak azt mondom, hogy nem a 28 ezer forint környékén voltak ezek az összegek, hanem a 70-80 és a 120 közötti. Tehát ilyen értelemben a torlódás egy kicsit kisebb részt érint. Segítsetek nekem visszaemlékeznem. Az Alkotmánybíróság visszakapta a jogát arra, hogy költségvetési kérdésekben döntsön?
2: Ez még nincs benne a 17-es módosításban.
1: Így van. Tehát ilyen értelemben ez okafogyott, nem hiszem. A 99-es példát értem, hogy miért hoztad elő, de per pillanat ez a helyzet nem áll fent, hogy az Alkotmánybíróság ezzel foglalkozhasson. Majd egy esetleges alkotmánymódosítás után elejük kerülhet majd ez a téma. Ami pedig a, hát a kvázi vitát köztetek illeti, hogy kiérdemelték-e az életút alapján, és hogy mégiscsak az állam azért is van, hogy szolidáris legyen. Ugye itt a létminimum szintjéről beszélünk, ami még a 120 ezernél is magasabb.
2: Hát
1: a KSH az való 170-180 ezer forint környékére becsli most a havi létminimum összegét. Tehát mindenképpen ezt a dolgot rendbe kellett tenni, de én értem a te érvedet, hogy valóban lehet azért ebben a tekintetben egyfajta rosszallás azok körében, akik aktívabb életutat tudnak maguk mögött, hosszabb szolgálati idővel, magasabb összeggel, és hirtelen ott vannak mögöttük a többiek. Nem tudunk ebben igazságot tenni. Tehát ezt el kell fogadni, ezt a helyzetet, és bízni kell abban, hogy a jövőben a magyar gazdaság képes lesz kitermelni a nyugdíj középosztály számára is, hogy ott is egy intenzív emelkedés meg tudjon valósulni.
3: Ennél szebb zárszót el se tudnék képzelni, nem is képzeltem el, úgyhogy ez lesz a zárszó. Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak, Baka Zoltánnak, Lambert Mónikának, Hoffmann Tamásnak, és önöknek pedig kiváló estét kívánok, várja önöket mindjárt a kollégám a médiapiacban, Ceglédi Zoltánnal. Maradjanak velünk 21.50-től, én pedig holnap várom önöket a fórumban. Viszlát, kiváló estét kívánok!
4: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Ez a Több-kevesebb, Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai műsort, és a nők és férfiak közötti egyenlőséggel fogunk foglalkozni. Hát ennek is vannak különféle gazdasági vetületei. Most például egy egészen speciális ágát, bogát, a házi munkát fogjuk közelebbről megvizsgálni. Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértője. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
6: Hát szerintem, vagy hát ez sem feltétlenül igaz, mert van, akit én már találtam olyat életemben, aki azt mondta, hogy szeret vasalni, de vannak olyan dolgok a házi munkában, amit általában mindenki utál. Ott szokott lenni a vita, hogy ki csinálja inkább, ugye? De alapvetően itt ez nem erről szólt ez a kutatás, de arról, hogy egyáltalán kire mennyi teher hárul a családban.
7: Így van, így van. Itt a KSH-nak az időmérlegvizsgálatáról beszélhetünk, amit utoljára 2009-ben, illetve 2010-ben vettek fel, most egy 2024-ben és 2025-ben is megismételték ezt a kutatást. Ezt időről időre egyébként el szokták végezni ezt a kutatást, aminek az a lényege, hogy azt vizsgálják, hogy a különböző háztartásokban a 15 és 74 éves népesség az napi átlagosan milyen tevékenységgel mennyi időt tölt.
6: És ebből az derült ki, hogy még mindig több házi munkát végeznek a nők, de kezdünk feljönni, mi férfiak, hogy összességében nézzük a dolgot.
7: Igen, nagyjából ez látszik elsőre az adatokból, és nyilván azért valamennyi igazság van benne, de azért érdemes egy picit mélyebben megnézni azokat az értékeket, amik ebben a 2024-25-ös kutatásban megjelennek. Összességében egyébként valóban azt lehet látni, hogy mondjuk a házi munka vagy házkörüli munka kategóriájában napi szinten átlagosan kb. 99 percet töltöttek ezzel a tevékenységgel a férfiak. A nők egyébként hozzátenném még mindig 174 percet, tehát azért itt még mindig elég nagy különbségről beszélhetünk. És bár látható azt, hogy mondjuk az előtte lévő 2009-2010-es adatfelvételhez képest ez a szám nőtt, 11 perccel egyébként. A nők esetében meg csökkent 9 perccel, de azért még mindig azt látjuk, hogy azért elég nagy a különbség, illetve emellett egyébként érdemes megnézni még a gyerekgondozási feladatok területét is, ahol egyébként még mindig azt lehet látni, hogy kétszer annyi időt töltenek a nők ilyen jellegű gyermekgondozási tevékenységeket, tehát ez 18 perc volt a férfiak esetében, a nők esetében pedig 36, és akkor még az utolsó ilyen fontosabb eredmény, amit még elmondanék, ami úgy szintén nagyon, nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy érdemes róla röviden, vagy rá röviden kitérni, az a kereső tevékenység, tehát az, hogy ki mennyi időt tud a fő foglalkozása vagy a munkájával, fizetett munkájával tölteni. Itt azért azt lehet látni, hogy a nők esetében mondjuk ez nőtt 26 perccel a korábbi adatfelvételhez képest, tehát 74 perc. A férfiak esetében valamennyit csökkent, kb. Picit több mint 20 percet csökkent. De hogyha most ezeket az adatokat röviden megnézzük, akkor azt lehet ebből látni, hogy igen, a nők több időt tudnak kereső tevékenységgel tölteni, ami nagyon-nagyon fontos ugye az anyagi függetlenség és anyagi stabilitás és biztonság szempontjából. Ugyanakkor még mindig aránytalanul nagy teher nehezedik rájuk a háztartási és gondozási feladatok ellátásával. Tehát most már egyre többet dolgoznak, egyre több időt szánnak fizetett munkára, de emellett még mindig ott van a háztartási munkának az oroszlán része is.
6: Ugye az egy gyakorlatilag évszázados vita. Korábban is így volt, csak senkit nem érdekelt, hogy a nők házi munkáját elismerjük-e munkavégzésnek társadalmi szinten, vagy sem. Azért ez az elmúlt 100 évben nagyon sokat változott, de mégis alapvetően az nem, hogy a nőkkel végeztetjük el szintén társadalmi szinten a házi munka jelentős részét.
7: Abszolút, és itt két dologra térnék ki, hogy ugye ez a kutatás az elsősorban mondjuk azt, hogy a fizikai házi munkára, vagy láthatatlan, vagy reproduktív munkára fókuszál, de emellett egyébként a szakirodalomban szerencsére azért egyre hangsúlyosabban megjelenik a kognitív, ez általában a szervezéssel, tervezéssel járó fizetetlen feladatok ellátása, illetve az érzelmi munka ellátása. Tehát nem csak arról van szó, hogy ki főz mondjuk, hanem arról is, hogy ki gondolja végig, hogy ahhoz milyen alapanyagokra van szükség. Nem csak arról van szó, hogy tartja be a mosást, hanem arról is, hogy ki az, aki észben tartja, hogy van-e még otthon mosószer vagy öblítő. És általában egyébként azt lehet látni, és én is azt látom a munkám során, amikor ilyen témákról beszélek nőkkel, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és megterhelő feladat, amikor valaki még bent ül mondjuk az utolsó megbeszélésén, vagy már az utolsó feladatokat látja el a munkahelyén, de már azon gondolkodik, hogy akkor megyek, akkor fölveszem a gyereket az óviban, akkor hazafelé még beszaladunk bevásárolni, de holnap már nem tudom én, gyümölcsnap van, nekem kell a gyümölcsöket megvenni. Tehát, hogy ez a rengeteg sok tervezés, ez is nagyon-nagyon megterhelő egyébként mentálisan a nők számára.
6: Az, hogy a női munkavégzés a családon belül, a háztartások ellátása, az mondjuk beleszámítson akár mint egy munkaviszony, vagy mint egy munkaviszony egy része, például a nyugdíjban, hogy azt elismerje ilyen módon a társadalom, attól nagyon-nagyon távol vagyunk?
7: Annyiban nem vagyunk tőle távol, hogy mondjuk a gyermekgondozási távollét alatti időszakkal ugye számolnak, viszont ami szerintem nagyon fontos, hogy itt ugye azért felmerülhetnek olyan kérdések, hogy akkor ezt hogyan és milyen formában lehetne honorálni. És akkor itt mondjuk felmerülhet a veszélyemmentesség kérdése is akár. De hogy az a helyzet, az a nehezítő tényező ezekben a kérdésekben, hogy alapvetően mondjuk az adómentesség, vagy az ilyen jellegű megoldások hosszabb távon, például a nyugdíjba, ugye ez nem fog beleszámítani, illetve nem ad több előléptetési lehetőséget, nem ad olyan lehetőséget a nőknek, ugye, hogyha több időt tudnak a munkájukra, fizetett munkájukra szállni, több lehetőségük lesz előrébb lépni, stabilizálni a saját egzisztenciális helyzetüket, és nem attól fog függni igazából a jólétük, hogy milyen különböző állami támogatásokat kapnak meg, vagy nem kapnak meg. Tehát ezért például hosszabb távon egy sokkal előremutatóbb megoldás lenne, nyilván, hogyha a nők bérezése kerülne előtérbe, és nem feltétlenül csak az adómentesség keretében, hanem mondjuk a bértranszparencia irányelvezetén keresztül az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérelvének az előmozdítása, vagy egy ugyanilyen fontos ösztönző, vagy fontos segítő elem lehetne például a bölcsődei ellátásnak a szélesebb körű biztosítása. Még mindig több tízezer gyerek él Magyarországon olyan településen, ahol nem tud bölcsődei ellátáshoz jutni. Ha ő nem tud bölcsődei ellátáshoz jutni, akkor az édesanyja sem tud fizetett munkát végezni, és innentől kezdve kiesik a munkaerőpiacra, és lássuk be, anyagilag erőteljesen kiszolgáltatott helyzetbe került. És ugyanígy mondjuk még sorolhatnám tovább az idős gondozási rendszeren, vagy a szociális gondozási rendszer hiányosságaival folytatva, ami megint csak egy olyan tevékenység, amit elsősorban nők látnak el.
6: Azt kezdtem, hogy 30 percet csökkent a házimunka különbsége a nők és férfiak között, és hát ez ugye azért egy javuló tendencia, mi férfiak kezdünk felzárkózni. Hát vannak itt egyébként adatok, amelyek engedik összevetni azt, hogy honnan, hova jutunk, és hát ugrásszerűnek nem mondanám a javulást, de folyamatosnak.
7: Igen, azt lehet látni egyébként, itt évek óta ugye az első ilyen adatfelvétel eredményei 1986-87-es adatok, ott azért azt lehet látni, hogy igen, tehát hogy fokozatosan egyébként nő a férfiak esetében a háztartási munkára szánt idő, ami itt egy ilyen nagyon érdekes eredmény, hogyha mondjuk korcsoportonként megnézzük, és akkor itt most talán két ilyen mítoszt is behoznék azzal kapcsolatban, hogy na, ez a fiataloknál már biztosan máshogy van. Sajnos ennek az időmérlekkutatásnak az alapján azt lehet látni, hogy a fiatalabb korcsoport esetében is a nők kétszer annyi időt töltenek háztartási munkával, tehát a 20-29 év, 30-39 éves korcsoport esetében is. Tehát azt nem lehet mondani, hogy úgy már a 20 évesek esetében a férfiak már olyan nagyon sok időt töltenének házi munkával.
6: Fanny, de ez nem azért van, és ez nem úgy van, és azért változik annyira nehezen, mert amikor felnővünk, akkor visszük magunk a felnőtt korunkra a mintát, amit otthon láttunk.
7: Igen, pontosan, és egyébként Magyarországon még mindig nagyon-nagyon sokan, körülbelül a magyarok 70%-a értette egyet 2024-ben azzal, hogy a nők elsődleges feladata az otthoni munkaellátásra, a férfiaké pedig a pénzkereset, ami egy nagyon-nagyon magas érték, mondjuk összevetve azzal, hogy Horvátországban, Ausztriában ez ilyen 40-45%-os egyetértéssel bírt ez az állítás. Magyarországon ez a 70-71%, ez nagyon-nagyon magas, és pontosan ezért kellene ezeken a nemi sztereotípiákon nagyon tudatosan változtatni. Már egyébként az iskolában, az oktatás során, éppen ezért alakítottunk mi egyébként az Amnesty-nél olyan jellegű programokat, amik pont a pályaválasztás befolyásoló nemi sztereotípiák csökkentését célozzák, lehet a szülőknek szóló különböző foglalkozások és feladatok is, vagy ilyen tájékoztató anyagaink is vannak. Mert hogy pontosan ahogyan mondja is, tehát ez egyszerűen a szocializációs folyamatainkba ágyazva jelenik meg, és egyszerre kellene ennek a felszámolásáért tennie nyilván az oktatási rendszernek, nekünk is át kell gondolnunk, hogy mi ezeket a mintázatokat hogyan hordozzuk és hogyan adjuk át, és ahelyett, hogy igazolnánk, hogy ó, hát mi is felnőttünk így, érdemes lenne inkább megpróbálni felülírni ezeket a mintázatokat, és nyilván az államnak is nagyon nagy szerepe lenne abban, amit például említettem, a bölcsődei ellátás, vagy például a bértranszparencia irányelve vezetése, vagy például a szociális ellátás tekintetében, hogy érdemi lépések ezt tegyen azért, hogy felülírjuk ezeket a mintázatokat, amiket ön is említett.
6: Köszönöm, hogy elmondta. Csernus Fannyt hallották, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjét. Egy KSH vizsgálat alapján beszéltünk arról, hogy változik ez a háztartásokban, ez a nemek közötti egyenlőség. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lehet, hogy én vagyok amolyan Balek, nem tudom, majd mindjárt Zász Dániel, a Telex közlekedési szakújságírója megmondja nekem, de én mindig elmentem, leadtam a forgalmit, kifizettem utána a számlát, és így vizsgázott az autóm. De hát itt hallom, olvasom, hogy hát van ennehez képest egy másik megoldás is, kenőpénznek hívják, és akkor akár egy roncsot is át lehet tolni a vizsgán. Zász Dániel, tehát a vonalban, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is. Hát nagyon vegyes a kép. Az a helyzet, hogy amikor valaki időszakos műszaki vizsgára viszi az autóját, akkor Magyarországon nagyjából 1400 különböző vizsgaállomás közül választhat, és hát ezeknek egy része az mindenféle megoldást elvállal. Hogy pontosan mekkora részük, ezt nem tudhatjuk, mert a vizsgaállomások, a független vizsgaállomások a megyei kormányhivatalok felügyelete alá tartoznak, tehát nincsen központi irányítás, szakmai tanácsokat vagy jogi felügyeletet a közlekedési és beruházási minisztérium képvisel ebben az ügyben, de a kormányhivatalok viszont a miniszterelnökség alá tartoznak, és ez már így van nagyon-nagyon régóta. Nagyon kevés az ellenőr a kormányhivatalokban, ezért aztán a vizsgafolyamatokat nagyon sokszor nem nézi senki élőben azokon a kamerákon, amelyek minden vizsgasoron kötelezően ott vannak, ezért aztán utólag derül ki sokszor, hogy jó sok helyen, igazából azt kell mondjam, az utóbbi évek ilyen típusú ügyeit átnézve, jó sok helyen, akár éveken, vagy akár egy évtizeden keresztül szisztematikusan korrupciós módszerekkel vizsgáztattak le sok-sok ezer mindenféle kategóriai járművet.
1: Erre mondhatjuk azt, hogy hát mi közünk hozzá, mi dolgunk vele, lelkük rajta, és ilyeneket. De közben meg ezek az autók javarészt olyanok lehetnek, amelyek nem alkalmasak közlekedésre, mert akkor egyébként miért kéne ezeket így levizsgáztatni? Tehát, ha jön velem szemben egy ilyen, akkor lehetséges, hogy pont én leszek az, aki pórul járok.
2: Hát ugye arra szoktak hivatkozni azok, akik ennek a témának a firtatását is nehezményezik, hogy tehát korrupció van egy sok vizsgaállomáson, hogy tehát a közlekedési balesetek okai közül csak egy néhány százalékot tesznek ki a műszaki hibára visszavezethető esetek. Csak az a baj, hogy nagyon nagy a látencia. Ezt üzenném azoknak, akik szerint ez egy bagatell probléma. A másik, ami tényleg mindenkit érint, ez a környezetvédelmi összetevő. Ugye maradjunk a személyautóknál, minden személyautó műszaki vizsgáján van egy környezetvédelmi felülvizsgálat. Tehát megmérik, hogy milyen mértékben szennyező környezetet a kipufogóján keresztül az egyes gázösszetevőket elemezve. Ezzel a fajta méréssel a mostani módszertan szerint nagyon könnyű csalni. Tehát kézzel is be lehet táplálni a központi adatbázisba, hogy milyen mérési eredmények születtek a vizsgán, nem csak automatikusan lehet továbbítani ezeket az állami nyilvántartásba, és hát innentől kezdve lényegében mindenkit érint, aki Magyarországon él, hogy az utakon az előírásnál mennyivel környezetszennyezőbb járművek közlekednek, milyen számban. És hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a probléma, nagyon nagy a probléma, ez közügy. Ez egy olyan közügy, amivel érzésem szerint sokkal többet kéne foglalkoznunk, mert lényegében az egészségünket érinti.
1: Hogyha a számok mögé nézünk, mit látunk? Ezek mekkora összegek alkalmanként?
2: Én az ügyészségi közleményeket vettem sorra az utóbbi 6-8 évből, azokat a közleményeket, amelyeket a hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárásokról kiadtak. És hát heterogén a helyzet, amikor csak a kedvező vizsgaidőpontot árusították például az állami vizsgaállomásokon, ahol nem időszakos műszaki vizsgákból van sok, hanem például forgalomba helyezési eljárásokból, ott ez 5000 forint volt alkalmanként. De 5000 forintokból sok 10 millió forintos összegek gyűltek össze az évek alatt egy-egy helyen akár, vagy akár 100 milliós. Hát a Mozaik utcai vizsgaállomás, ami a fővárosi kormányhivatalhoz tartozik, 2000 2020-ban bukott le. Ez Magyarország legnagyobb hatósági vizsgaállomása. Ott 2025-re az elkövetési összérték több mint 500 millió forint volt, 580 millió forint volt azt hiszem, és 30 gyanúsítottja volt az ügynek, vagy még több. Más esetekben, amikor az autó műszaki állapota nem megfelelő, és itt nem csak a mozaikos esetekre gondolok, hanem mindenféle vizsgaállomásokkal kapcsolatos ilyen lebukás utáni ügyekre, ott olyan 20-30 ezer forint volt alkalmanként a kenőpénz, legalábbis a felderített esetekben.
1: Világos, és hát az ember úgy elgondolkozik rajta, hogy mennyire játszik szerepet ebben az egész történetben az, hogy annyira drága az autók szervizelése, hogyha valakinek van egy kisebb értékű, elég ramatja állapotban lévő régi autója, akkor nem a szervizelést választja, hanem ezt az utat, mert a másikat, a szervizelést azt nem bírja kifizetni. De autó meg kell.
2: A cikkben, amely a Telexen jelent meg, és ezzel foglalkozott, egy olyan erre a területre nagyon régi és jó rálátással rendelkező szakértő volt a segítségemre, aki azt mondta nekem, hogy az ország keleti és nyugati, illetve középső régióinak az ilyen típusú korrupciós gyakorlatában nagyon nagy a különbség. Ez lényegében az, amire te utaltál. A szegényebb régiókban sokkal nagyobb a, mondjuk a feszítőerő a társadalom egyes tagjainak a részéről, hogy az autók azok kenőpénzzel is átmenjenek a műszaki vizsgán. Sajnos ez a helyzet, hogy igen, nagyon sokan lényegében nem engedhetnék meg maguknak azt, hogy minden szempontból az előírásoknak megfelelő állapotú autót tartsanak, még akár a kis kategória esetében sem, és ilyenkor születnek ezek a megoldások. És az a baj, hogy amikor egy adott régióban köztudomásúvá válik, hogy olyan vizsgaállomást is lehet találni, ami szemet húny a súlyos problémák fölött, akkor ez versenyhátrányba hozza azokat az állomásokat, amelyek betűre betartják a jogszabályt, mert egyébként betarthatóak ezek a jogszabályok, ezt azért szeretném hangsúlyozni. Tehát nagyon-nagyon furcsa kontraszelekció alakult ki ebben a tekintetben is, és hadd tegyem hozzá, hogy Magyarországon a karbantartási kultúra, tehát az, ahogy a használati tárgyainkkal bánunk, az is közrejátszik ezekben az esetekben, és nem csak azért, mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy autó annyira komplex műszaki egység, hogy annak a fenntartása nagyon sokféle odafigyeléssel, sokféle teendővel jár, de legalábbis évente egyszer fontos lenne elvinni egy felkészült szakszervizbe az autót, azzal a megbízással, hogy minden tekintetben nézzék át, és mindent javítsanak meg rajta.
1: És ez különösen igaz, pont azoknál az autóknál, amelyekkel a legtöbb gond van az öreg autóknál, mert hogy ott egyik hétről a másikra is történhet valami egy anyagfáradás által akár, amit észre kellene venni. Dani, köszönöm szépen. Zsázs Dánielrel beszélgettünk a vizsgáztatás anomáliáiról az autóforgalomban. Dániel pedig a Telex közlekedési szakújságírója. Szervusz!
2: Szervusz!
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. We'll be right back. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szociális tűzifa program, hogyha ezt halljuk, akkor bólintunk rám, mondván, hogy ez persze, ez jár, ez kell azoknak, akik erre rászorulnak, és hát nagyon is sokan rászorulnak, úgyhogy az nagyon helyes, hogyha az állam ezzel foglalkozik, és erről gondoskodik. A természetvédő szervezetek ellenben az aggodalmukat is megfogalmazzák, de nem önmagában a program miatt, hanem a programhoz szükséges fa eredete miatt. Új Zsuzsanna, természetvédelmi programfelelőse a Magyar Természetvédők Szövetségének. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Ugye, tehát önmagában nyilván nem a szociális tűzifa programmal van bajuk, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy honnan lesz ehhez a fa?
3: Igen, pontosan ez a problémánk, ugyanis Magyarországon nagyon sokféle olyan terület van, amit erdőnek hívunk, de ezeket mi nem mind tartjuk erdőnek, hanem csak azokat, amik nagy természetességűek, amikben sok az idős fa, hát mint amilyen mondjuk a Bükkinek Nemzeti Parkban található. És van rengeteg faültetvényünk is, és azt gondoljuk, hogy inkább innen kéne kitermelni a tűzifát.
1: Hogyha a faültetvényeket nézzük, az elegendő ahhoz, hogy a kívánt fa mennyiséget szolgáltassa? Azt szokták mondani, hogy azért kell az erdő, mert egyrészt felfrissül, másrészt nincs elég fánk.
3: Igen, teljes mértékben elegendő faültetvényünk, vagy kultúrerdőnk van. Hogy csak néhány példát mondjak, az akácból van 460 ezer hektár, és az akác egy rendkívül jó fűtőértékű fa, de vannak más fenyő vagy nyarasok, ezek jellemzően faültetvények, kultúrerdők, úgyhogy ezek bőven elegendőek arra, körülbelül 1,1 millió köbméter lakossági tűzifára, és ennek egy része a szociális tűzifa, ami összesen 300 ezer köbméter.
1: Az, hogy szociális tűzifára mennyi szükség van, azt azért meg lehet becsülni. Nyilván a nem védett területekről érdemes gondolkodni, és érdemes a fát kitermelni. De önöknek van megjegyzésük arra is, hogy végre valahára lett egy minisztérium, ami ezzel foglalkozna már magával a természettel, és volt egy ígéret is arra nézve, hogy az erdőgazdálkodást egészen új alapokra helyezik. És a kettőt együtt lehetne most megtenni, mert hogy itt az alkalom, ugye?
3: Igen, pontosan így van. Ez egy nagy előrelépés, hogy a természetvédelemnek az élőkörnyezetért felelős minisztérium létrehozása által lett ilyen magas szintű képviselete. Azt azonban látni kell, hogy a gazdasági nyomás az a mindenfajta természeti erőforrás, tehát így a fára vonatkoztatva is, ott van. És a minisztériumnak is meg kell küzdenie ezekkel a problémákkal, tehát önmagában a minisztérium nem elegendő, még ehhez a gazdasági nyomást is le kell venni az erdőkről.
1: Azt mondják, hogy nem készült egyelőre tiszta, transzparens ütemterv, ezt most szó szerint idézem a közleményükből, a védett és a Natura 2000-es területeken kitermelt fatömeg csökkentésére sem. Korábban itt még olyan is előfordult, hogy tarvágással oldották meg a fa hiányt. Gondolom ez azért ma már nem elképzelhető.
3: Itt van egy ilyen dolog, hogy egy ilyen félreértés, hogy tarvágásnak hívják jellemzően ezt a hétköznapi beszédben, de az erdészek úgy gondolják, hogy ez nem tarvágás, mert most maradnak hagyásfák, vagy lehet, hogy ez fokozatosan lett letervelve mondjuk 10-20 év alatt. Igazából a végeredményét tekintve ez megtörténhet, bár nem így hívják az erdészeti szakkifejezésben, hogy tarvágás, hanem fokozatos felújítóvágásnak hívják. Ettől még ökológiailag ez rosszat tesz az erdőnek, és nagyon káros hosszú távon.
1: És ha jól értem, akkor nem azt mondta az imént, hogy ez már nem fordulhat elő, mert erre szabályok vannak, hanem igazából azt mondta, hogy az erdészek meg is tudják magyarázni.
3: Igen, ez történik.
1: Világos. Hogyha meghallják az önök szavát, akkor minek kell történnie a fogazdálkodásban a közeljövőben? Mi az, ami hiányzik ma?
3: Igen, nagyon fontos lenne az állami erdőgazdaságok non-profittá alakítása, ezáltal róluk is lekerül egy nyomás, hogy feltétlenül itt fakitermelésből kelljen mindent megoldaniuk, illetve az abból származó bevételből. El lehet gondolkozni rövid távon szerintem az exportkorlátozásban is, illetve ami nagyon fontos, az a biomassa erőműveknek az átgondolása, mert oda jelen pillanatban 2,5 millió köbméter erdei biomassa kerül, és ezek nagyon rossz hatékonysággal működnek, ezeket ki kell váltani más energiaforrásokból.
1: Van kapcsolatuk az alakuló minisztériummal, vagy magával a miniszterrel? Ugye azt lehet tudni, hogy ott egyelőre még a szervezési nehézségekkel küzdenek, de nyilván ettől még valamiféle munkának is kell lennie. Tehát lehet, hogy nem döngetik hiába az ajtót.
3: Vannak egyeztetések a minisztériummal, és ez nagyon örömteli, hogy oda tudunk menni, és tudunk rendszeresen egyeztetni, igen.
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondta, itt akkor most ott tartunk, hogy jó, hogy lesz szociális tűzifa, de nem jó, hogyha nem olyan helyekről, ami a kevésbé értékes, az ezért telepített erdőkből származik, és magából a természetből ne vegyünk ki erdőből szociális tűzifát. Új Zsuzsanna, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vagyonadóról fogunk itt az elején beszélni. Mindjárt kezdődik a társadalmi egyeztetése ennek a témának, hogy hogyan kellene szabályozni, kire kellene kiterjeszteni, egyáltalán milyen értékhatár fölött kellene ezt használni. A Blochamps Capital pedig egy közleményben szól hozzá ez a témához, annak ügyvezető igazgatója Karagics István a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és önt is, Egon.
1: Szóval itt először is van egy erős vita arról, hogy mennyi legyen az az értékhatár. Nagyjából a megszólaló szakértők azt mondják, hogy ez az 1 milliárd, ez nagyon alacsony, mert hogy főleg ha céges értékeket tekintünk, itt nagyon nehéz lesz valódi igazságos adót kivetni, hiszen egy cég értéke naponta változhat akár. Ön hogy látja ezt?
2: Hát igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, sőt, ugye tavaly ősz óta, ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy mivel ezt a réteget kutatjuk most már több mint 20 éve, ezért nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, hogy a vagyonadó akár nemzetközi tapasztalatairól, akár a magyarországi megvalósíthatóságáról nyilatkozzunk meg a különböző kutatásainkat, korábbi anyagainkat alapulvéve. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy már a legelején egy olyan úgy próbáltuk ezt az egészet megközelíteni, hogy ez a klasszikus törököt fogtam segítség nem ereszt, hogy egy társadalmi igényt, egy közös teherviselést az kiválóan tud szolgálni, de nagyon hamar elkezdett összekeveredni a vagyonvisszaszerzéssel, a jogellenesen szerzett vagyonnal, ugye ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez két teljesen külön tétel, az egyik nem válthatja ki a másikat, és hát ami az akkor, meg azután az őszi időszakban, és különösen tavasszal elkészített ilyen problématérképünk, vagy kihívás térkép, amit sok oldalon keresztül próbáltunk összegezni, az meg minden irányból ugyanoda jutott, mint az OECD-nek a ez irányú jelentése, amely az összes OECD tagországban valaha bevezetett vagyonadót értékelte és minősítette. Az egy nagyon alapos jelentés. De ha egy szóban össze kell foglalni a lényegét, akkor az volt a konklúziója, hogy ne.
1: Sok hő lenne sem, miért?
2: Hát, hogyha megnézem a lehetséges bevételi potenciált, a hatékonysági költségeket, megnézzük a fenntartatóságát, vagy a célzásnak a formáját, módját, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni, akkor egyszerre annyi irányból nehezedik teher erre a fajta vagyonadóra. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy e felett a típusú vagyonadó felett már eljárt az idő. Tehát ugyanazt a célt, amit ez a vagyonadó egy kampányban esetleg célzott szolgálni, ugyan azt immáron kormányon, ráadásul úgy, hogy ennek minden behajtási terhét, minden adminisztratív terhét figyelembe véve, arról nem is beszélve, hogy ugye ezt is próbáltuk ebben az anyagunkban kihangsúlyozni, hogy a vagyonadónak az egy nagyon nagy gyengéje, hogy a matematikája pofon egyszerű, de ugye ott fogunk egy vagyontömeget és megszorozunk egy adókulcsa, de a valóságban minden olyan lépés, ami ennek a kivitelezését szolgálja, tehát az, hogy meg kell találni a vagyont, cégértéket meg kell alapítani, az ingatlan vagyon része az viszonylag könnyen feltárható, de akkor itt jön egy kérdés, akkor az elsődleges lakó ingatlanokat vesszük-e csak figyelembe a kizárásnál, tehát hogy azok nem képes.

0: megszerzik a vagyonadó alap részét, egészen odáig, hogy jogilag azokat meg kell védeni. Szóval lényeg az, hogy a beszedés költség, a jogviták, és hát amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy az elmaradó beruházások és a vagyonosok, hát úgy fogalmazok, reakciói, mert hogy azzal legyünk tiszta, hogy az érintett vállalkozói kör egészen egyszerűen nagyon sokfajta formában fog alkalmazkodni ez az új kötelezettséghez.
1: Leginkább eldugja a vagyont?
0: Hát igen, hát mondjuk úgy nagyon diplomatikusan, hogy ezek nem a tehát egészen biztosan a adóterhe hosszú távú mérséklését fogja ezt szolgálni. És ugye az az ábra, amiről amiben ezt megpróbáltuk így vizualizálni, hát ugye rádióban nagyon nehéz ezt pontosan esetleg, hogyha a honlapjukra majd kirakják, de ott viszonylag jól látható, vagy átlátható az, hogy az 1 milliárd forint fölötti, tehát ezt úgy kell kezelni, mint egy ilyen exponenciális ábrát, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján megpróbáltuk megnézni azt, hogy melyik vagyonsáv van, és a érintett populációnak melyik hányadában lesz könnyebb, és melyik részénél nehezebb ennek a beszedése, és hol lesz fajlagosan kifejezetten rendkívül költséges az államnak, de nagyjából ez olyan a 1-1,5 milliárd forint közötti vagyonnal bíróknál ott kifejezetten nehéz lesz ennek a beszedése, ott a vagyon meghatározását, ne felejtsük el, hogy itt ugye néhány 100 millió forintnyi értékelési különbség az a adóalanyjá válás, vagy a nem válásról tud dönteni, tehát itt nagyon nehéz.
1: Az igen, és hogy mennyit ér egy KFT, vagy mennyit ér éppen aznap az ingatlan, vagy mondjuk egy valamilyen tőkebefektetés, az nagyon nehéz pontosítani.
0: Igen, de hogy őszinte legyek, a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ezekben vannak olyan kompromisszumok, amik, és innen tudom én eredeztetni az összes problémámat ezzel az egész kérdéskörrel, hogy egy partneri viszonyban az adóalanyok és az adóhatóság, azaz az állam között, ezt mind meg lehet állapítani, mind le lehet fektetni. Nemzetközi példák mutatják, hogy lehet olyan adóalapot találni, ahol a vagyonosok is azt fogják mondani, egy ilyen típusú adóra, legyen az ingatlanadó, legyen az örökösödési, ugye egy bizonyos mérethez kötött, egy bizonyos összeg feletti örökösödésnél kijelentett vagy rögzített adó, legyen az egy speciális luxusadó, vagy ugye voltak adóamnestiák, amikor hogyha valaki valamilyen feltételrendszer mellett bevallotta és befizette azt az adót, akkor azt kvázi legálisra tudtál tenni. Tehát, hogy nagyon sokfajta módja van akár alkalmi, akár állandó szintű adóbeszedésnek, és annak, ami valóban egy jogos igény a nagyobb közterviselés célzása, de ezt akár az adórés zárásával egyébként a még járadékadó, sőt a progresszív SZIA szerintem előbb-utóbb mindenképp, tudom, hogy ez egy ilyen szentehén, ez nem nagyon szeretnek hozzányúlni, de én azt gondolom, hogy az sem kizárt, és hát ami még minden ilyen típusú adónál még kézenfekvőbb, az a tőkejövedelmeknek az adója. Tehát azt ne felejtjük el, hogy az elmúlt 16-8 év az a tőkével rendelkező magyar állampolgároknak az egy adóparadicsom volt. Nemzetközileg is párját ritkítja az, hogy milyen kifejezetten kedvező körülmények között lehetett akár a hosszú távú megtakarítási számok, akár az egyéb tőkejövedelmet érintő adókedvezményekkel élni. Én azt gondolom, hogy ennek az újragondolása a sokkal jobban tudná szolgálni azt a fajta társadalmi igazságos és kiegyenlítettebb közterviselést, mint a vagyonadó.
1: Hát igazából, ha jól értem, arról beszél, hogy meg kellene egyezni a társadalommal abban, hogy hogyan legyen, és ezt úgy kellene megtenni, hogy erre a társadalom is rábólincson, és ne csak az adóhatóság.
0: Hát én tovább megyek, hogy nem társadalmat mondanám, mert ugye amikor ezekről beszélgettünk, ezekről a kérdésekről, akkor a társadalomnak a véleményét vesszük figyelembe, de a valóságban az érintettek köre, az kevesebb, mint a társadalomnak az egy centilise, tehát az 1%-a. Tehát 40 ezer háztartás van 1%-ban, és hogyha megnézzük azt, ugye ön is az utóbbi napokban több ilyen interjút készített, akár a Joint Ventures Szövetsége, akár más ezügyben megszólókkal, egy annyira szűk kör az, ugye kevesebb, mint 10 ezer olyan magánszemély van, akinek 1 milliárd forintnyi a magyarországi cég vagyona. Ne felejtsük el, hogy ezeknek a cégeknek a túlnyomó része az nem az utóbbi 5 évben vagy 10 évben lett ilyen exponenciálisan gazdagodva vagyonos, hanem 30 év kitartó munkája van mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy és ugye ez a bizonyos ábránk, amit az előbb említettem, és azt gondolom, hogy valóban jól szemlélteti, hogy pont az a 20 ezer, 15 ezer vállalkozó, aki bele fog esni ebbe a vagyonadóba, de ők azok, akik sok év vállalkozói munkájával, ők nem fognak tudni elfutni a vagyonadó alól. Ők könnyen láthatóak, jól azonosíthatóak. Én attól tartok, hogy ők fogják elvinni ennek a vagyonadó teljes behajtható terhének a nagy részét, és nem az a szűk réteg, az a mondjuk 1-2 ezer háztartás, aki ennek a bizonyos exponenciális vagyonadó görbének, vagy behajtatósági görbének
1: Én arra gondoltam a társadalmi megegyezésben, hogy nem csak velük kell megegyezni, akik érintettek, érdekeltek, és akiknek el kell fogadniuk ezt, és együtt kell működniük a saját érdekükben is, mert abból lesz valamiféle egyensúly, hanem a társadalom egészével, amelyik meg elvárná, mert egy ezt hallotta például a választási kampányban, és már nem először hallotta ezt a választási kampányban, hogy fizessenek a gazdagok. Ez ugye erről szól voltak éppen ez a vagyonadó, és volt valahogyan meg kell állapodni a társadalommal, hogy ez jó lesz úgy. Még igen, akkor is, hogyha nem mindenki fizet, ugye? Sajnos nem mindenki fizet.
0: Ez a világon mindenütt abszolút ugyanígy van. Tehát a társadalomban olyan mértékű a társadalmi olló nyílása, olyan elképesztően rohamosan vagyonosodik a felső 1%, sőt, most már a nemzetközi szakirodalom a felső 0,1%-ot vizsgálja sokkal inkább, mint az 1%-ot a különböző társadalmakban, egészen elképesztő, de a társadalomnak mondjuk a 80%-a, 70%-a az igazából csak a társadalmi igazságosságtétel vagy igazságtétel szempontjából érintett ebben a kérdésben. Ugye őszintén csak az, hogy értékelhető megtakarítással, amit egy bármilyen ilyen típusú adó, vagy ilyen típusú, és most nem a vagyonadóról beszélek, hanem bármilyen olyan típusú adó, ami a tőkejövedelmeket célozza, vagy azt, hogy az, aki többet keres, akinek több pénze van, akinek van megtakarítása, az nagyobb részt vállaljon a közteherviselésből.
1: Világos. Hát most elkezdődik erről a társadalmi vita, ennek mentünk most elébe a Blue Champs Capital kutatásával és annak ismertetésével, meg az ügyvezető igazgatóval, Karagics Istvánnal. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő, továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait. Jó reggelt kívánok, Lapányi Judit vagyok. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. Napközben 22-26 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Rákospalota-Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma 8 és 12 óra között sötétek a jelzőlámpák a 4. kerületben a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. A 9. kerületben a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál napközben a forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta 20 óra és másnap 5 óra között lezárják a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Október 5-e van, hétfő reggel. Remélem kellemesen telik majd ez a reggel, a nap meg a hét. Ugye ilyenkor minden előttünk van még ezen a héten. Valakinek a nyugdíj van szeme előtt, mert hogy mondjuk jövőre megy nyugdíjba, vagy akár még ebben az évben, nem tudom melyikkel jár jobban, valószínűleg azzal, hogyha jövőre, de majd ezt itt szakértünk elmondja nekünk, Farkas András, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tényleg ez számít, hogy valaki decemberben vagy januárban megy nyugdíjba?
2: Hogy ne számítana? Hát ha januárban megy nyugdíjba, akkor már a jövő évre vonatkozó úgynevezett értékkövetési vagy valorizáció szorzókkal kell kiszámolni a nyugdíj alapját képező keresetét, amíg feltétlenül 9%-kal magasabb lesz jövőre, mint az idei szorzók. Egyébként idén is pont 9%-kal lett magasabb, mint a tavalyi szorzó. Tehát minél később évben megyünk nyugdíjba, ha csak ezt nézzük, akkor önmagában akkor nagyobb nyugdíjra számíthatunk.
1: Hát érdemes húzni az időt év végén.
2: Ennél bonyolultabb a dolog. Bonyolultabb a dolog, mert a nyugdíj emelés, a 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj, az mindig egy évvel későbbtől jár. Tehát ha én jövőre megyek nyugdíjba, majd csak 2028-ba kapom ezeket a plusz juttatásokat, hát itt mindig ki kell számolni, hogy mivel járok jobban, sok esetben azzal, hogyha későbbi időpontot...
1: Erre való a nyugdíj szakértő, igaz?
2: Hát persze.
1: Januártól 4-szeresére nő 120 000 forintra a 18 éve befagyasztott nyugdíj minimum. Az nekem felfoghatatlan, hogy 18 év alatt az, hogy nem sikerült egy fillérrel sem megemelni. De most megtörténik, elképesztő alacsony volt eddig a minimum érték, és nem csak a nyugdíjakat szabályozta, hanem voltak más összefüggései is.
2: Pont ez volt az oka, hogy ennyire alacsony maradt. Ez nyilván egy szándékos politikai döntés volt, meglehetősen kegyetlen döntés, de 2 éve már leszették a minimál nyugdíjról a szociális ellátásokat, mert ugye itt a gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások, gyerekvédelmi ellátások, millió dolog volt a hozzá kötözve a minimál nyugdíjhoz.
1: 28.500 forinthoz.
2: Arcpirítóan alacsony összeg, de ezt 2 éve leszették a többi ellátást, a nyugdíjrendszerben még maradt, és 127 000 embernek a nyugdíjasok körében még ma is kevesebb a nyugdíja, mint 120 000 forint. Sokféle oka van ennek, de lényeg az, hogy most az ő számukra ez egy rendkívül fontos bejelentés, tehát a legeslegszegényebb nyugdíjasok, legelesettebb nyugdíjasok végre most picit föllélegezhetnek, azért nem nagyon, mert az is kicsi összeg, hogy 120 000 forint, ha belegondolunk. De azért ők legalább most arra számíthatnak, hogy jövő január 1-től legalább 120 ezerre megy föl a nyugdíja, ennek a 127 ezer öregségi nyugdíjasnak. Van néhány ezernyi olyan rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki idősebb 65 évesnél, és nem kérte a nyugdíját. Az ő esetükben is 120 ezerre jön föl a ellátás minimális szintje, és ami most már részleteiben ismerünk, hogy jön egy pótlólagos nyugdíjemelés azoknak, akiknek még mindig nagyon pici a nyugdíja, 120 és 140 ezer forint közé eső sávban eső nyugdíjasokról van szó, az ő esetükben a ilyen 5000-es sávokban pótlólagosan 12 ezer, 10 ezer, 8 ezer, 6 ezer forintot állapítanak meg, összességében gyakorlatilag 146 ezer forintig terjedő nyugdíjösszegig kapnak plusz ellátást ezek az érintett személyek. A többiekről egyelőre nincs szó, tehát a 2 millió 14 ezer öregségi nyugdíjas nyugdíj emelésének a mértékét még nem jelentették be. A Nemzeti Bank legfrissebb inflációs előrejelzése szerint 3,1% várható jövőre, egész évre inflációs mutatóként. Ha a költségvetési törvényben majd ez a szám kerül be, akkor jövőre lesz ez a 3,1%-os emelés, és azt követően csinálják majd meg ezt a minimál nyugdíj beállítást, illetőleg a 146 ezer forintig eső sávban ezeket a pótlólagos emeléseket.
1: Azt ki lehet mondani, akinek ennyire alacsony a nyugdíja, véletőleg nem volt magas jövedelme élete során sem?
2: Azt abszolút ki lehet jelenteni, mert ugye sokféle oka van ennek. Az egyik az, hogy nagyon rövid volt a szolgálati ideje, tehát éppen csak beesett a 20 évnyi szolgálati időbe. Tehát röviden, keveset dolgozott, rövid ideig volt bejelentve. A másik természetesen az, hogy nagyon pici volt a bejelentett keresete. Tehát ami után ő járulékot fizetett, az kicsi összeg volt. Aztán volt úgy, hogy menet közben hol beteg volt, hol nem volt beteg, hol tudott dolgozni, hol nem. Tehát nagyon sok olyan egyéni sors van, általában elég szerencsétlen sorsok, amikor egész egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy többet keressen.
1: Na azért kérdeztem ezt, mert ugye szoktuk mondani, hogy mennyire fontos lenne felkészülni a nyugdíjas évekre, előtakarékosság, nyugdíjpénztár, stb. Na ők azok, akiknek nem lett volna nagyjából egy fillérjük sem arra megtakarításuk, hogy a nyugdíjas évekre készüljenek.
2: Ez így van. Ugye minden államban a legszegényebb nyugdíjasok, vagy a legszegényebb, legelesettebb embereknek vannak külön szociális ellátási lehetőségeik. Nálunk is van egyébként, pont ezt is a duplájára emelték, az időskorúak járadékát, akik azok a személyek kaphatnak meg, akiknek még ez a 20 év szolgálati idő se jött össze, tehát nem lehet nekik megállapítani teljes nyugdíjat. Jellemzően ezek rendkívül szegény emberek, és nekik is ez egy hatalmas segítség lesz, ez a bizonyos időskorúak járadéka, de ez nem nyugdíj, hanem szociális ellátás, és a többi országban is azt csinálják, hogy vagy a szociális ellátásokat emelik meg úgy, hogy valamilyen elviselhető életet adjanak a nagyon szegényeknek, vagy a mi megoldásunkhoz hasonlóan magában a nyugdíjrendszeren belül kezdik el eltéríteni a munkanyugdíj elvét, tehát az, hogy a megszolgált nyugdíjnál kicsit magasabbat adnak ezeknek a nagyon szegény embereknek, hogy nehogy éhen pusztuljanak a rendszeren kívül.
1: Mennyien élnek a nyugdíjas létminimum alatt a nyugdíjasok közül? Egyáltalán azt hogy számoljuk ki, mert a KSH évek óta nem közöl ilyen adatokat?
2: Közli viszont az úgynevezett ekvivalens medián jövedelmet, ez egy bonyolult Európa Uniós számítás. Lényeg az, hogy körülbelül 120 ezer forint lesz jövőre 2027-ben az a jövedelmi határ, aki alatt keres valaki, vagy kap valaki juttatást, azt már a mély szegénység veszélye fenyeget.
1: Aha, tehát ez megmagyarázza azt is, hogy akkor meg miért ezt a 120 ezer forintot szabta
2: meg? Valószínűleg ez lehetett az egyik megfontolás, és mellette van még egy nagyon fontos mutató, ez a relatív szegénységi mutató, ami nagyjából ennél a mély szegénységinél egy 60 ezerrel magasabb, tehát jövőre körülbelül 180 ezer forint lesz. Az alatti jövedelemben részesülőknél áll fönn a szegénységnek a nagyon erős kockázata.
1: Mennyien vannak ők?
2: A nyugdíjas társadalmon belül? Hát 120 ezer alatt van az a bizonyos 127 ezer ember, és körülbelül 180 ezerig föl az már egy több mint 400-500 ezer ember.
1: Igazából ez lenne az a határ, amit igen, valahogy el kellene minél gyorsabban érni.
2: Javasoltam is, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy ne csak 120 és 146 ezer forint között legyen ez a pótlólagos emelés, hanem húzzuk föl 180 ezerig, hogy ez eleve csillapítja ezt az alulról felnyomó, feltorló hatást, amit az emelés jelent a minimál nyugdíjban, és akkor segíthünk a relatív szegénységnek az enyhítésében is, de nyilván ez sokkal többbe kerülne, ezért egyelőre még ez, ha jól tudom, nincs napja.
1: Ha valakinek van munkahelye, érdemes tovább dolgoznia, és mellette abszolút kérnie a nyugdíjat? Ez a munkaadónak és a munka vállalónak
2: egyaránt is egyaránt érdeke, jobb. Így van, ez egy win-win szituáció. Ha nyugdíj mellett dolgozom, akkor mentesül a járulékfizetés arról a kereset, tehát 18,5%-kal nő a nyugdíjas megillető munkabér, a munkáltató pedig nem fizeti a 13%-os szociális hozzájárulási adót, tehát mindenki jól jár. Ezúton is szeretném a munkáltatók figyelmét is fölhívni, hogy a nyugdíjas munkaerő foglalkoztatásával még jól is járnak, miközben a tapasztalatot nem engedik ki olyan könnyen a kezükből.
1: Voltak hajdalában kezdeményezések, hogy a nyugdíjasokat szervezzék munkacsoportokba gyakorlatilag. Ugye Kósa Lajos volt ennek az arca és a hangja, nem tudom, ez mekkora sikert eredményezett. Az hogy alakult?
2: Van nyugdíjas szövetkezet, működnek, kiválóan működnek. A nyugdíjas szövetkezetbe belépő nyugdíjasok vannak több tízezren. Nekik azért éri meg ez a forma, mert a szövetkezet keres nekik munkát. Tehát nem őnek is saját magának kell végigjárni a munkáltatókat, meg hirdetést feladni, hanem a szövetkezet tagjaként rendkívül kedvező.
1: Ez ugyanaz a logika, mint a diák szövetkezet.
2: Ez teljesen megegyezik vele. Viszonylag népszerű, lehetne népszerűbb is egyébként, de feltehetően amiatt, hogy egyébként is rendkívül kedvező a nyugdíj melletti munkavállalás lehetősége, ezért nem olyan óriási hatóerő, tehát nem egymilliós tagsága van, hanem néhány tízezres, de változatlanul egy kiváló lehetőség arra, hogy a nyugdíjas...
1: Az a nyugdíjszorzóban még valahogy beleszámít, ha valaki
2: már
1: a nyugdíj mellett dolgozik?
2: Ennek a határa, tehát a nyugdíj mellett, ha már megállapították a nyugdíjamat, akkor utána már nem szerezhetek szolgálati időt, meg nyugdíjalapot képező keresetet, de mivel járulékmentes a kereset a munkáltatónak, meg szociómentes, ezért mindenképpen megéri, és nagyon jó jár vele minden nyugdíjas, mind a munkáltató.
1: Hosszú évek óta az a fenyegetés szerte Európában, hogy tovább kell majd dolgozni, és később jön a nyugdíj. Ön meg azt mondja, hogy inkább azt kellene megvizsgálni, hogy a férfiak nyugdíjkorhatárát csökkentsék.
2: Általában. Ugye jelen pillanatban 65 év a magyar nyugdíjkorhatár. Előre szaladtunk a nyugdíjkorhatár emeléssel. Ugye 15 év alatt 62 évről följött 65 évre a magyar nyugdíjkorhatár. Most a nőket azért nem említjük külön, mert nekik ott a nők 40. Tehát, hogyha valaki el akar menni korábban, most már gyakorlatilag minden hölgy, aki dolgozik, egy idő után eléri azt a 40 évnyi jogosító időt, hogy el tud menni a korhatára előtt. Nekünk férfiaknak semmilyen ilyen lehetőség nincs, miközben a Magyarországon a 65 éves és idősebb embereknek a várható élettartama 4,4 évvel rövidebb, mint az uniós átlag. Az unióban az átlagos nyugdíjba vonulási, vagy nyugdíjkorhatár 65 év. Nálunk is 65 év, miközben 4,4 évvel rövidebb a várható élettartam. Tehát emiatt tettem arra javaslatot, de csak ideiglenesen hangsúlyozottan, ezt nem lehet hosszan fenntartani, de hogy amíg nem sikerül átállítani a magyar nyugdíjrendszert, amíg nincs egy korszerű korhatár előtti nyugdíjazási rendszer nálunk is, addig ez a 64 évre csökkentett nyugdíjkorhatár ideiglenes menedéket nyújthat a férfiaknak.
1: Na uraim, mit szólnak hozzá? Farkas András nyugdíjszakértő volt a vendégünk, köszönöm.
2: Nagyon szívesen.

0: Látszólag ingatlan ügyekkel folytatjuk, de ez is szociális téma lesz, mint az előző volt. Futó Péter, az Enga vezető ingatlanpiaci elemzője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Azt mondja egy kutatás, hogy nagyjából 3 millió magyart érint a lakhatási szegénység. Érdemes meghatározni, hogy mit értünk ez alatt.
1: Egyrészt itt arra kell gondolni, hogy az utóbbi években, az utóbbi egy évtizedben a lakásárak a jövedelmekhez képest nagyon jelentősen elszálltak, különösen Budapesten, és különösen a tavalyi évben volt egy szokásosnál jóval magasabb
0: ára. Hát az otthonstart megtette a hatását.
1: Már az otthonstart előtt ez elindult egyébként, de igen, az otthonstart az még tovább emelte az árakat. Idén már nem látjuk ezt a további áremelkedést, viszont ha a lakhatási szegénységről beszélünk, akkor azért nem mehetünk el például az energiaszegénység mellett sem, az pedig inkább vidéken a korszerűtlenebb családi házakat érinti, ott tulajdonképpen a jövedelmekhez képest a lakásnak a fenntartási költsége az, amire...
0: Nagyon leegyszerűsítve ez valami olyasmi, hogy el kell dönteni, hogy fűtünk, vagy a gyógyszert veszünk meg?
1: Hát sajnos igen, erre is van lehetőség, vagy erre is van példa, de Budapesten meg például azt kell eldönteni, hogy a városban tudunk lakni a munkahelyünk közelében, vagy inkább 20-30 kilométerrel távolabb egy adott esetben egy vagy két szobással nagyobb lakást.
0: Erre adott választ az ingatlan piac úgy, hogy elkezdtek családok kitelepülni, és az agglomeráció eddig fel nem fedezett kis településeibe találták meg a helyüket?
1: Ez a folyamat, ez tulajdonképpen már a 90-es évek végén megindult, a 2000-es évek, 2010-es évek első felében erősödött fel, de egyébként a mai napig is tart. Budapest népessége az elmúlt évtizedekben nagyon jelentősen több százezer fővel csökkent, miközben az elővárosok népessége sok esetben akár a duplájára emelkedett, és hát ez magával von olyan problémákat is, mint a közlekedési nehézségek, amit ugye napi szinten tapasztalnak az ott.
0: Mit érzi Dávid, azt mondja, hogy egyrészt szükség lenne, hát ő a beruházások egy felelős miniszter, tehát amit ő mond ebből a szempontból igencsak fontos, olyan építkezésekre, meg nem az örök lakásokat, ahogy azt hajdalában mondtuk, hanem a bérlakásokat mutatják fel, valamint, hogy társasházakat kellene a családi házak helyett építeni. Na hát ez az utóbbi a nehéz ügy, mert hogy ha egy család családi házra vágyik, nehéz rábeszélni arra, hogy lakjon 4-6-8 lakásos társasházban inkább.
1: Igen, ez a Vekerle Sándor program, amit most néhány hónappal ezelőtt bejelentettek, ez egy hosszú távú terv arra vonatkozóan, hogy Magyarországon is építsenek bérlakásokat. A koncepció az az, hogy ugye a Budapesten belül vannak alulhasznosított vagy kihasználatlan területek, ilyenek például a barnamezős rozsdaövezetek, amelyek egyébként belül vannak alulhasznosított vagy kihasználatlan területek, ilyenek

0: meg, de például a szomszédos Ausztriában ennek már 100 éves hagyománya van, Lengyelországban is egy 10-15 évvel ezelőtt már elkezdték ezeket, és a bérlakás sok szempontból egy átmeneti megoldást jelenthet annak, aki például vidékről költözne Budapestre, vagy egy fiatal pályakezdő, aki mondjuk nem engedheti meg magának azonnal, hogy lakást vásároljon, de nem feltétlenül szeretne az agglomerációba költözni, akkor számára egy ilyen intézményi bérlakás program az ott elérhető lakásokkal egy jó megoldást jelenthet.
1: Ha nézzünk második világháború előtti regényeket, az tele van utalásokkal arra, hogy meg novellák, hogy a házi úrtól hogy rettegtek. Mert hogy a bérháznak volt tulajdonosa, és vagy ő, vagy a házmester jött és szedte a havidíjat, de valahogy ez azóta is egy ilyen szitokszó lett Magyarországon, hogy csak egy bérlakásban lakom, miközben szerte a világban vannak országok, ahol ennek van hagyománya igazán.
0: Magyarországon több mint 90% a saját tulajdon aránya, de ez tőlünk nyugatabbra igen ez akár lehet fele-fele is. Tulajdonképpen nem véletlen az, hogy sokan inkább arra törekednek, hogy egy bármi áron, de egy saját lakást megvásároljanak, hiszen a bérlakás piac szabályozása az nincs rendezve Magyarországon. Tehát nincs sok esetben ugye feketén történik a bérbeadás, nincs egy olyan rendszer, egy olyan szabályozás, ami mondjuk Ausztriában már hosszú ideje megvan, és ez bizonytalanná teszi a bérlők helyzetét is, és bizonytalanná teszi a bérbeadók helyzetét is sok esetben, miközben a szociális bérlakásoknak a száma az évről évre csökken. És erre is választathatna egyébként egy piaci alapú intézményi bérlakásprogram.
1: Ez érdekes, mert ugye a rendszerváltás környékén az volt a nagy megoldás, hogy a tanácsi lakásoktól mindenki megszabadulva, a tanácstól magától megszabadulva örök lakássá változtatta azt nagyon kedvező feltételekkel. Most akkor úgy vagyunk, hogy ehelyett kellene megint valami, amit nem tanácsinak fogunk hívni, de mégiscsak az állami?
0: Valami szabályozásra szükség lenne, hogy ez állami lesz, vagy az állam támogatásával épül fel, és végül intézményi befektetők fogják ezt üzemeltetni. Ez az, aminek most zajlik a vita. Év végéig van ugye határidő ennek a koncepciónak a kidolgozására. Tehát jövő év elején már biztos, hogy sokkal többet fogunk erről tudni, de valóban egy átmeneti megoldás a teljesen szabályozatlan piaci, és a viszonylag kis számban elérhető szociális bérlakások között indokolt lenne Budapesten is.
1: Azt olvastam, nem tudom a számot már, hogy rengeteg felfoghatatlan mennyiségű ingatlan van üresen. Tehát van tulajdonosa, van kihez kötni, meg lehet találni, de üresen áll az a lakás évek, akár évtizedek óta. Ezeknek a hasznosítása, mert ezek magántulajdonok, nyilván központi akarattal nem lehet, de nem lehet rávenni ezeket a tulajdonosokat, hogy bérlőket fogadjanak be?
0: Valóban lehetne ilyen valamilyen módon ösztönözni. Ugye az elmúlt években a magyar lakáspiac, a lakásárak változása az olyan jelentős volt, hogy akár egy befektetésként úgy is megérte lakást venni, hogy azt valaki nem adta bérbe. Tehát a bérbeadásból származó hozam az jóval kisebb volt, mint az áremelkedésből származó hozam. Ugye évente akár 10-15%-kal mentek feljebb az árak, tavaly ez Budapesten 25% volt, ami egy elképesztően nagy...
1: Bocsánat, a két hozam nem adódott volna össze?
0: Igen, sokan egyébként bérbe is adták, hát ez egyéni döntés, de egyébként vannak olyan országok, ahol akár valamilyen módon ösztönzik a több lakással rendelkező tulajdonosokat, hogy adják bérbe.
1: Ez adókedvezményt kéne adni? Vagy ott például mi a megoldás erre?
0: Hát van erre is példa, hogy valamiféle adókedvezményt adnak, és akkor érdekelté válnak abban, hogy bérbe adják.
1: Mert hogy ez egy elég gyors megoldás lehetne, ráadásul leveri az árakat, mert hogyha több a lakás a piacon, amit bérelni lehet, akkor nyilván olcsóbb lesz.
0: Így van, de egyébként a bérlakásépítés is egy ilyen, tehát ott a kínálat bővül, ugye a korábbi években sokkal inkább a keresletet ösztönözték a különböző állami támogatásokkal, most viszont ha a kínálat tudna bővülni, akkor annak is egy ilyen hatása lehetne.
1: Mondtuk, hogy az agglomerációban rengetegen költöztek ki, ott még most is emelkednek az árak? Ugye azt lehetett hallani, hogy a budapesti árak megálltak, vagy közel állnak az előző évi nagy felfutás után az agglomerációban is ez a helyzet?
0: Budapesten ugye éveleje óta nincs már drágulás, az agglomerációban ott nem állt még meg teljesen, de ott is nagyon lehet.

0: lelassult. Tehát egy olyan magas szintre jutottak az árak, hogy a jövedelmekhez képest egyelőre nem tudnak drágulni. Tulajdonképpen tavaly egy év alatt a szokásos két évnyi áremelkedés árazódott be a piacba, és ez egy természetes folyamat, amit idén látunk, hogy most egy szükség van egy kis pihenőre.
1: Változatlanul hitelre vásárol, aki vásárol általában?
0: Nagyon sokan vásárolnak hitelre, ugye az Otthonstart program is egy ilyen ösztönző volt. Továbbra is sokan vásárolnak hitelből, igen.
1: Örülök, hogy eljött hozzánk így korán reggel. Futó Péter volt a vendégünk, aki a Zenga vezető ingatlan piaci elemzője. Jöjjön máskor is.
0: Köszönöm szépen.
1: Lili várja önöket, nem sokára híradó, és aztán folytatjuk mi is a Startot, maradjanak itt velünk egész reggel.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Autódaru, Kosvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
8: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Sok napsütésre számíthatunk. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendi tesztelése. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A tesztrendben zajlott. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. Napközben 22-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Vízmű lakótelep közelében. Erős a forgalom az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma reggel 8 órától délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton, az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Benzingőzajongók! Október 10 Neon Nights! Start délután 3-kor! Október 11 Monster World Drift Day! Start 10-kor! Helyszín Tököli repülőtér! Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége!
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
14: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Police parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggel, tisztelettel köszöntöm Önöket, ez egy hétfő reggel, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is, ők a Spirit FM-en követnek bennünket, na meg persze a kedves tévénézőket is, akik közül biztos van Aurél, ez egy ilyen elegáns, régies férfinév, nekik van névnapjuk, Isten értesse őket, meg a születésnaposokat is. Na szóval ez egy olyan nap, amikor valamit lehet talán sejteni arról, hogy mi történik egy kormányülésen, ami az első ilyen kihelyezett volt, ami ekkora figyelmet kapott a magyar kormány esetében, bár volt már korábban kihelyezett kormányülésük, de itt például a mai ellenzéki korábbi kormány média azt kapizsgálja, keresgeti, hogy például miért mentek egy kastélyszállóba a kormány tagjai kormányülni. Másnak meg a vidéki prókátornak az a kérdése, hogy hogy került oda a házelnök. Mi keresni valója van egy kormányülésen a házelnöknek? Virág Andreával beszélgetünk erről, és még sok minden másról, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Fontosak ezek a kérdések, vagy ezek azok a formális kérdések, amiket, hogyha kötözködünk, kapirgálunk, akkor találhatunk és felvethetünk?
2: Lehet ezekkel kötözködni, meg lehet ezekről beszélni, bár azt gondolom, hogy azért itt fontosabb kérdésekről is lehet szó a kormányülés kapcsán, mint ezekről. Azért ezek mind megindokolható és megválaszolható kérdések. Nyilván nem magától értetődő, hogy mit keres egy házelnök egy kormányülésen, de azért a tisztának szerintem, vagy a kormánynak nem kell túl sok kreativitás ahhoz, hogy ezekre tudjon reagálni.
1: Ráadásul voltak ott cégvezetők is, ami hát szinte nem újszerű, mert ez előfordult a korábbi idő. Is, meg voltak hivatalos kormánydelegációk, amelyek vittek magukkal cégvezetőket a tárgyalásokra. Szóval a gazdasági életről, a gazdasági szereplők nélkül nehéz dönteni.
2: Igen, és ez teljesen rendben van, hogy a kormány, hogy egy kormányülésen külsős meghívottak is vannak olyanok, akikkel a kormány úgy gondolja, hogy értemes és fontos a következő időszak politikai eseményei, vagy akár kormányzati döntései miatt konzultálni. Tehát én azt hiszem, hogy ebben azért olyan túl nagy látnivaló nincsen. Persze helyes, hogy ezeket a kérdéseket felvetjük, különösen azért tényleg az elmúlt 16 év után, amikor a kormány, a párt, az állam és a párt határai, hát finoman szólva összemosódtak, nyilván egy ilyen időszak után egyébként nem baj az, hogyha rámutat valaki azokra a határvonalakra, amiket egyébként érdemes lehet tartani, vagy hogyha nem tartja egy kormány, ha valamiért úgy gondolja, hogy külsős meghívottak is vannak, akkor elmondja és elmagyarázza, hogy miért.
1: Itt most nagyon komoly kérdések vannak a jövővel kapcsolatban, nyilván döntéseket kell hozni a jövő évi költségvetésre, és ebből a szempontból ráadásul a nemzetközi piacok számára is iránymutató lesz, hogy képzeli a magyar kormány a folytatást, hogy lesz itt növekedés, stabilitás, hogy nem emelkedik az infláció, hogy kerülünk 3% alá az államháztartási hiánnyal 2030-ra, szóval sok-sok kérdésre kell most válaszolni.
2: Rengetegre, és azért az látszik, hogy a mostani ellenzék, a Fidesz már készül a költségvetési vitára, és ezt azonosították be. Hát egy lehetséges pontként, azért nyilván többet is látnak, de hogy egy lehetséges pontként, ahol a Tiszát tudják támadni azzal, hogy nem valósítja meg a gazdasági ígéreteit, a választási ígéreteit, ugye valahogy úgy tűnik, mintha az ellenzék azt várná, hogy az összes választási ígéret egy költségvetés valósuljon meg, ezeket az elvárásokat igyekszik Magyar Péter már most valahogy kicsit csökkenteni, és a saját választóinak ugye most a hétvégi országjárásán is arról beszélt, hogy nyilvánvalóan nem egy év alatt tud minden 100%-ban megvalósulni, de kis lépésekkel haladnak. De valóban a költségvetés, a mostani költségvetési vita lesz az első olyan pont, ahol már nem tűzoltásról van szó feltétlenül, hanem ez már már egy az új kormány által kidolgozott költségvetés, ami azért már tükrözni fogja azt, hogy mik azok a prioritások, amikre a kormány feltétlenül még egy szorult helyzetben is fog pénzt allokálni, mi az, amik adott esetben hátrányba szorulnak, és azért azt lehet tudni, hogy nem lesz mindenre pénz, tehát hogy feltétlenül ki fog az derülni, hogy legalábbis így rövid távon mik azok, amiket előtérbe helyeznek, mik azokat, amik nem, és ezek akár táboron belül, akár persze kívül is adhatnak okot.
1: Hát amihez kötik magukat, amennyire lehet hallani, az 500 milliárd plusz az egészségügynek, amit megígértek, és hát ez egy nagyon jól megragadható tétel, nyilván ezt oda kell adni.
2: Igen, és ezt hallottuk is már Magyar Pétertől, hogy ezt oda is fogják, ez szerintem egy olyan ígéret volt a kampány során, ami hát nagyon nagy politikai, hát egyébként meg nyilván szakmai az egészségügyben, de hogy politikai kockázat is nagyon nagy lenne, hogyha ezt nem teljesítenék. Van még egy csomó ilyen, és az látszik tényleg a fideszes politikusok, illetve a fideszes holdudvar kommunikációján, hogy már most igazából ágyaznak meg annak, hogy majd szépen tételenként bizonygassák, hogy na ezt nem váltották be, azt nem váltották be, ez sincs benne, az sincs benne, tehát be fog indulni ebből egy hiba. Hát nyilván a Fidesz, azt láthatjuk, hogy most minden kis szalvaszába kapaszkodik.
1: Hát igen, csak erre van egy egyszerű válasz, hogy arról volt szó, hogy 3,7% a költségvetési hiány, és átadtátok 8,5-lel. Ez egy nagyon egyszerű válasz, csak nem biztos, hogy mindenki le tudja fordítani arra a nyelvre, amiből ő érti, hogy mondjuk miért nincs nyugdíjemelés.
2: Igen, ugye tényleg ez a költségvetési hiánynak ez az arányszáma, ez valóban egy nehezebben értelmezhető dolog. Ugyanakkor például az, hogy az autópálya koncesszióval, hogy az NKA-s pénzekkel, és akkor most itt még lehetne sorolni, hogy milyen ügyekkel egyébként feltételezhetően mennyi pénzt lapátolt ki az előző kormány a költségvetésből. Ezeket azért a választók sokkal jobban értik, mert ezekről az ügyekről folyamatosan szó van most is, már a kampányban is, még akár ugye hát évek óta tényleg azért erről beszélünk folyamatosan. Szóval az már könnyebb elmagyarázni, én azt gondolom a választók széles rétegének, hogy szétlopták az országot, ahogyan ugye szoktak fogalmazni, és ezért nincs pénz, meg hát azért, mert tényleg, és ez is folyamatosan ezt a narratívát azért építi a Tisza kormány, hogy olyan állapotban maradt itt az ország, amit azért nem lehet mindent egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra rendbe tenni. Ebben most még van egy türelem, én azt gondolom, az új kormánnyal szemben. Kérdés, hogy ez meddig tart, és ilyen szempontból tényleg ügyesen és hát politikailag is okosan kell megválasztaniuk azt, hogy a költségvetés hogy lesz stabil, hogy lesz fenntartható, és hogy elégíti mégiscsak ki a kulcsfontosságú választói igényeket.
1: Az az ígéret, hogy 10 nap múlva költségvetés lesz ebben a hónapban, meg annak az elfogadása a parlamentben, úgyhogy ezt elég gyorsan meg fogjuk látni. Amit megláttunk most hétvégén, az diadalmenetre adokot láthatóan a Fidesz házatáján, mert hogy megszületett az időközi választáson a győzelem. A Fidesz jelöltje nyerte a nagykátai választókerületben az 5-ös számú választókörzetben tartott időközi önkormányzati választást, és hát ezt itt számokkal is tudom tanúsítani. Czakó Sándor Imréné a Fidesz jelöltje 70,61%-ot szerzett, 185 szavazatot kapott. A helyi Tisza-sziget által támogatott Krámli József pedig 77 szavazattal, 29-39 az ő eredménye. Jelent ez bármit azon kívül, hogy végre azt tudja mondani a Fidesz, hogy na ugye?
2: Nem. Ezt azért tényleg az időközi választásoknál mindig el szoktuk mondani. Tudom, hogy nagyon nagy az igény, most főleg a Fidesz részéről persze, hogy valami nagyobb ívű dolgot belemagyarázzunk ezekbe az időközi választási eredményekbe, de a legtöbb esetben azért nagyon korlátozott az, amilyen következtetéseket ezekből levonhatunk. Gondoljunk csak arra, hogy még 2026 tavaszán is voltak ugye időközi választások, és ott például volt egy Kazinc Marcikai időközi választás március elején, tehát nagyjából egy hónappal a választások előtt, ahol a Fidesz jelöltje elég nagy arányú választási győzelmet aratott, meg ott volt több időközi is egyébként, ahol fideszes jelöltek nyertek, és akkori miniszterelnök ezt is ugye egy bizonyítéknak tartotta arra, hogy minden a legnagyobb rendben van, és
1: mondta,
2: a Fidesz
1: igen.
2: Halad az újabb győzelem felé. Hát nem így történt, szóval ezeknek az időköziknek azt hiszem pont ennyi.
1: 23%-os sem érte el a választás választási részvétel, úgyhogy ilyen nagyon nagy izgalmat sem okozott. Nagyobb izgalmat okozhat az, amit Orbán Viktor a háttérben mond el is. És egy nagyon rossz minőségű felvételen, az egy kicsempészet felvétele, az is egy érdekes dolog, hogy ezek hogy születnek. Na, mindegy, a házon belül sem mindenki barátja a miniszterelnöknek a jelek szerint. Szóval egy ilyen kicsempészet felvételről azt lehet hallani, hogy azzal mentegeti az elmúlt idők kulturális kormányzását, és különösen az NKA ügyet, hogy végre volt egy olyan minisztere, aki beleállt abba, hogy aki velünk van, annak adunk pénzt, aki nincs velünk, annak meg nem.
2: Igen, hát egyrészt én azért nem tartom teljesen véletlennek ennek a felvételnek a kikerülését, tehát hogy mondjam, ez elég szépen illeszkedik abba a narratívába, amit egyébként Orbán Viktor ő személyesen épít az elmúlt időszakba, és amennyire azért próbál ilyen nagyokat mondani, és ezekkel ugye ez korábban is még miniszterelnökként is jellemző volt egyébként Orbán Viktorra, hogy talált pontokat, amikor mond egy olyan valami nagyon vadnak tűnő állítást, amire mindenki odafigyel. Ilyen volt egyébként annak idején az illiberális demokrácia is, tehát én azért látok némi...
1: Jó, oké, de hát azért az, na, hogy 2026-ban a miniszterelnök 16 évvel az SZDSZ megszűnése után arról beszél, hogy az SZDSZ okozta mindezt.
2: Hát az egy dolog, hogy abszurd, de illeszkedik abba, amit ő építget, és nem veszi észre azt, hogy ez a narratíva, ez az egész MSZP, SZDSZ, liberális árnyak a háttérben, ez az, ami lehet, hogy a 2010-es évek elején még működött, mert akkor a szavazókban még élt az, hogy mi történt, és hogy ellenezték azt, ami történt. Mostanra ez nem működik, mert eleve már azokban a szavazókban sem működik, de azt sem veszi észre, én azt gondolom Orbán Viktor, hogy azóta felnőtt több generáció, akiknek a MSZP, SZDSZ kormány semmit az ég egyadta világon nem jelent, mert pici gyerekek voltak, amikor ez az egész történt, és pont ez mutatja azt a teljes elszakadást egyébként a fiatal generációtól, ami eredményezte azt a történelmi bukást, ami áprilisban történt, de hát egyébként önmagában az, hogy olyan szavakkal illeti a velük egyet nem értő művészeket, hogy aberált, nem is tudom még pontosan hogyan fogalmazott, de hát olyan tényleg, még hogyha így tényleg finoman próbálok fogalmazni, kirekesztő az emberi méltóságot, a vélemény sokszínűségét egyáltalán nem tisztelő fogalmakat használt ebben a beszédben, vagy beszélgetésben a volt miniszterelnök, ami hát tényleg csak rálép a gázra ahhoz képest, mint ahogy egyébként a választás.
1: De ebben az az érdekes, és hát ugye ők voltak a nagy megmérők. Mindent tudtak látszólag a társadalomról. Tehát azt is kellene tudnia, hogy ennek nincs többsége a magyar társadalomban. Tehát ez a kisebbségi léthez jó lehet, hogy ilyen durván fogalmaz polgártársainkról, de többre nem.
2: De én azt gondolom, hogy ezt látjuk nagyjából, hát legalább az év eleje óta, 2026 eleje óta, de szerintem egy kicsit visszább is mehetünk, hogy hát azért látjuk, tudjuk, pont most derülnek ki, hogy tisztában voltak azért nagyjából azzal, hogy mi történik az országban. Lehet itt vitatkozni, hogy ki mit tudott pontosan, meg hol csapták be még önmagukat is. De látták, hogy nem működik az, amit ők a választási kampányban csináltak. De egyszerűen nem volt visszaút, nem volt hova abból már visszalépni. És a miniszterelnök láthatóan ebből nem is tud, vagy nem is akar visszajönni, de hát ez az egész vadhajtások, a napi igeforrásom, továbbra is ezek a világmagyarázatok, hogy itt a nemzeti oldal áll szemben, hol liberális, hol új kommunista, most éppen már megfejtette a miniszterelnök, hogy itt ennek vannak új kommunista, meg liberális.
1: Van itt minden.
2: Itt minden van. Igen. És van egy volt miniszterelnök, aki saját magukat nem, továbbra is nemzeti oldalként apostrofálja, miközben egyébként a pártjának támogatottsága a teljes népességben 20% környékén.
1: Magyar Péter úgy értékelte az itt ezen a hangfelvételen elhangzókat, hogy gyakorlatilag rázárta a cella ajtót Hankó Balázsra. Lehet, hogy ez túlzás, de kétségtelenül nem neki segített.
2: Hát nem, azt azért tényleg közben meg ez egy külön tényleg érdekes része ennek a történetnek, hogy közben a Fidesz egyéb szereplői, legyen szó magáról, Hankó Balázsról, vagy a frakcióvezetőről, vagy Dajcs Tamásról egyébként, aki szintén megszólalt az ügyben az elmúlt napokban. Ugye ők mind azt bizonygatják, hogy itt semmilyen politikai motiváció nem volt, és itt mindenki kapott támogatást, aki kért, és semmi olyasmiről nincs szó, amivel őket vádolják. Ehhez képest ugye a miniszterelnök kiáll és elmondja, hogy dehogy nem, mert hogy ilyen olyanoknak ők végre nem adtak pénzt, akik velük nem értettek egyet. Szóval teljes káosz egyébként, én azt gondolom, ilyen szempontból látszik, hogy nincs kitalálva, tehát nincs az, ami mondjuk pár évvel ezelőtt még nagyon is jellemző volt a Fidesz kommunikációjára, hogy azért mindenki ugyanazt mondta, mindenki irányban volt, ha véletlenül valaki nem ugyanazt mondta, annak is meg volt az oka, hogy miért nem ugyanazt mondta, tehát nagyon nagy rend volt. Ez mostanra teljes mértékben felszámolódott.
1: És hát Sesták úrról nagy hallgatás van a Fidesz házatáján, ő mintha nem is lett volna soha.
2: Igen, nem véletlen volt a hétvégi országjárása a miniszterelnöknek ott, ahol.
1: Így van, Kisvárdán. Virág Andrea, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Vendégünk dr. Bajáki Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok, ügyvéd úr!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Bűnösnek mondta ki a fővárosi ítélőterv a szerdán kiirdetett jogerős ítéletében az Antifa ügy vádlottjait. Ez egy régi történet, tehát régi, hát 2023-as, látunk ennél sokkal jobban elhúzódó sztorikat is a magyar ítélethirdetések világában. Itt szélsőjobboldalinak gondolt, mondott embereket támadtak meg 2023-ban Budapesten, súlyos sérüléseket okozva, és ez zárult most le ez az ügy. Lezárult?
1: Én azt gondolom, hogy részben lezárult, azért is részben, mert az ügy az Ilária Szalisz és társai elnevezéssel indult hivatalosan meg. Azt tudjuk, hogy Ilária Szalisszal szemben az eljárás most felfüggesztése.
0: Média mentelmi jog.
1: Mert igen, ő mentelmi jogot szerzett, tehát teljes egészében az ügy azért még nem fejeződött be. Az én ügyfelem és két másik vádlott vonatkozásában azonban az elmúlt héten lezárult.
0: Az ön számára megnyugtatóan? Tudom, egy ügyvédnek nehéz értelmeznie sok esetben azt, hogy ez így van jól, vagy nem, mert sokféle ágaboga van. De amit ön képviselt ebben az ügyben, azt jóvá hagyta a bíróság?
1: Részben. Részben. Tehát a jogerős ítéletben az egyik fő kérdés az az volt, hogy az elkövetés az bűnszervezetben történt-e, vagy sem. Nem csak én, hanem a mellettem eljáró védőtársaknak is az volt az álláspontja, hogy a bűnszervezet itt Magyarországon az nem valósulhatott meg. Ezzel szemben mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság azonban úgy értékelte, hogy ez egy bűnszervezeti elkövetés volt. Ráadásul hozzátéve azt is, hogy határon átnyúló szervezettséggel ez súlyosító körülményként hatott az ügyben.
0: Az Antifa jelenléte mennyire megragadható Magyarországon? Ez azért elég jelentősen foglalkozott, ez sokkal jobban, mint sok mindenki más, akinek erről véleménye volt az elmúlt években.
1: Én azt gondolom, hogy a ügyet megelőzően nem is hallottunk arról, hogy Magyarországon egyáltalán Antifa szervezet létezne. Hozzá kell azt is tenni, hogy az elkövetők külföldi állampolgárok voltak kivétel nélkül, tehát az nem mondható el, hogy Magyarországon az Antifa szervezet működne. Hozzáteszem azt is, hogy itt a büntetési tételek azért igen magasak voltak, illetve az, hogy széles spektrumon mozogtak, mert az én ügyfelem vonatkozásában 2-től 24 év volt a büntetési tétel.
0: Ez függött attól is, hogy bűnszervezet vagy sem, nyilván a bűnszervezeti minősítés dupláz.
1: Igen, az megemelte, illetve voltak még olyan egyéb körülmények, amik szintén a büntetési tétel felső határát emelték.
0: Ez az Antifa, ez így első hallásra nem hangzott fenyegetően, amikor először meghallotta az ember ezt a nevet, tehát antifasiszták. Hát az ember azt gondolja, hogy ezek csupa-csupa jóra való polgárember, aki küzd mondjuk a fasizmus ellen. De hát ez nem, ez egy erőszakra hajló szervezkedés.
1: Ügyvédként én azt gondolom, az én feladatom az volt, hogy a jogi keretek között foglaljak állást. A személyes álláspontom az, hogy a történelemből tudjuk, hogy szélsőséget bármelyik oldalról is nézzük, az egy jót nem hozott a társadalmak részére.
0: Szélsősége szélsőséggel válaszolni, az összecsapás.
1: Az nem jó, az sose jó. Hozzáteszem azt is, hogy itt a bíróság azért nyomatékosan értékelte azt, hogy a támadások azok politikai eszmerendszer alapján történtek meg. És ez vitathatatlan tény ebben az ügyben visz.
0: Egy másik dologról hadd kérdezzem. Tudom, hogy az egy folyamatban lévő dolog, nem úgy, mint az előző, tehát arról nehezebb beszélni. De hát azért mégiscsak váltsunk pár mondatot. Ön Molnár Zsolt ügyvédje ebben a bizonyos,
1: parkfenntartásos ügyként van.
0: Hát igen. Most éppen parkfenntart, igen. Na, nevezzük úgy. Ott az egy nagyon súlyosnak látszó, nagyon durvának tűnő hálózat, amit ott elkezdtek felgöngyölíteni. Ott például ön látja azt, hogy ez tényleg ennyire mélyen hálózatként működhetett? Tehát, hogy ennyire átszőtt egy iparágat, egy területet, és az nem tűnt fel senkinek évtizeden keresztül?
1: Nem tudom, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában beszélhetünk-e arról, hogy hálózat, vagy hálózatként működött.
0: Nem használtam az ennél súlyosabb, igen, jogilag értelmezhető kifejezést.
1: Igen, ezt érzékeltem. Azt azonban látni már a külső hírek alapján is, hogy a nyomozás az nagyon organikusan fejlődik. Tehát itt 4 éve kezdődött a nyomozás, és bizonyos időszakonként az egy több személy kerül gyanúsításra, legutóbb azt hiszem körülbelül egy jó hónappal ezelőtt gyanúsítottak meg újabb személyeket a büntetőügyben. Az én ügyfelem másik 7 elkövetővel együtt 4 hónappal ezelőtt került gyanúsításra, és akkor is rendelték el az ő előzetes letartóztatásukat.
0: Az mennyi ideig maradhat fenn? Ugye van, akit kiengedtek, van, akit nem.
1: Igen, mind az én ügyfelem, mind a másik 7 személy esetében pont az elmúlt héten szüntették meg a letartóztatást, és helyette hát egy egyen enyhébb bírói engedélyes kényszerintézkedést alkalmazott a bíróság, ez a bűnügyi felügyelet. Régies nevén házi őrizet.
0: Ezt egy ügyvéd sikerként könyveli el ilyenkor? Na ugye elértük, legalább kiengedték?
1: A büntetőügyek többek között ez is hosszú évekig fognak tartani, illetve tartanak is. Én azt mondom, hogy lépésről lépésre kell mindig haladni, és az, hogy valakivel szemben a legsúlyosabb bírói engedélyes kényszerintézkedést megszüntetik, az mindig egy pozitívum az eljárás szempontjából, illetve az ügyfél szempontjából is.
0: Védekezni könnyebb? Úgy mi a tapasztalatod? Tehát azzal nehezebb együttműködni, aki bent ül és várja, hogy mi történik vele, vagy azzal, aki legalább otthon van?
1: Hát egy letartóztatás az mindig sokszerű. Tehát ha belegondolunk abba, hogy hajnalba kopognak, kiemelnek valakit a családjából, majd bekerül egy teljesen más környezetbe, az önmagában nagyon terhelően tudhatni egy adott személyre. Most nekem a meggyőződésem az, hogy védekezni egy büntetőügybe, nyilatkozatokat megtenni azért letartóztatás alatt mindig nehezebb.
0: Ugyanakkor könnyebben ered meg az ember nyelve, gondolná a kívülálló. Tehát nyilván ennek van egy olyan szándéka is, hogy ha beszélsz, akkor kiengedünk.
1: A jog szempontjából ez másról szól, tehát ez mindig egy biztosítéki intézkedés a nyomozás céljából. Én nem hiszek abban, hogy egy letartóztatást azt bármikor is azért alkalmaznánk, hogy megtörjék az esetleges részvevőit a büntetőügynek. Azért azt tudni kell, hogy egy büntető eljárásban egy terheltnek többféle joga van, közte az is, hogy ne tegyen vallomást esetlegesen. Ugyanígy tehet vallomást is, módosíthatja, eltérhet tőle, tehát a játéktér az nagyobb, de nem azért van egy letartóztatás az indokrendszer alapján, hogy az megtörjön bárkit.
0: Szokták, ugye a vádalkó az hivatalosan nem vádalkó, ennek nem, nincs ilyen neve a jogban, de mégis ezt szoktuk a legegyszerűbben használni. Szokták azt feltételezni, hogy aki a többieknél hamarabb kikerül, ő biztos vádalkút kötött. Ön látja annak nyomát, hogy ebben az ügyben van már ilyen?
1: Azt látni az ügyből, hogy egyes részvevők önmagukat terhelő vallomásokat tesznek, látni azt, hogy nem csak önmagukat terhelik esetenként, hanem más személyeket is terhelnek, a nyomozó hatóság pedig így tud lépésről lépésre mindig tovább haladni.
0: Ön mindent lát, ami ilyenkor történik? Tehát ami az ön ügyfelével kapcsolatos, azt rendesen kapja?
1: Abszolút, abszolút. Teljes egészében.
0: Ez mondjuk egy jó hír, ugye hallottunk mostanában másfajta jeleket, Hankó úr letartóztatása esetében történt az arra utaló magatartás, hogy hát nem mindent akarunk odaadni, vagy nem mindent mutatunk meg időben.
1: Ez előfordulhat, én azt tudom mondani, hogy ebben az ügyben, az én ügyfelem vonatkozásában minden iratot megkapunk. De hozzáteszik, hozzátartozik az is elnézést, hogy a nyomozó hatóságnak azért van egy olyan joga, hogy bizonyos iratanyagokat a nyomozás érdekében visszatartson.
0: Hát, ami még nem aktuális, ahogy mondani szoktam.
1: Igen, pontosan.
0: Ha prognosztizálnia kell, ez milyen értékű történet lesz? Mekkora összegről beszélgetünk itt, és meddig fog ezt tartani?
1: Ez a két kérdés, amire őszintén jelenleg nem nagyon lehet válaszolni, mert ha a nyomozás tovább tart, akkor folyamatosan bővülni fog az elkövetői kör is, illetve bővülni fog, vagy növekedni fog az elkövetési érték is.
0: Ez még mindig csak parkfenntartási ügy, vagy itt már ezer minden besatlakozott, amik ehhez a hálózathoz kötődnek?
1: Igen, az ügy az parkfenntartásként van elhíresülve, de lényegesen több szála van most már. Az indulásakor parkfenntartási ügyként indul, de ahogy mondtam, organikusan nyílik ki az ügy, és mindig újabb-újabb szereplők és újabb-újabb történetek.
0: Most milyen témák kerültek még bele?
1: Az igazság az, hogy bizonyos részéről csak én is a médiából szerzek tudomást, mert a nyomozó hatóság csak a minket érintő iratanyagokat adja át, illetve bizonyos egyéb iratanyagokat, de nem teljes körűen. Az látszik, hogy olyan gyanúsításokra is sor került, akiknek már semmiféle kötődése nem lehet a parkfenntartáshoz.
0: Itt szoktak beszélni például a közétkeztetésről, mint alaptémáról az ügyben.
1: Az is belekerült, igen.
0: Tud még ilyet?
1: Tudok, de jelenleg ezekről azért nem lenne szerencsés iratkozni.
0: Köszönöm, mert hogy azt is érzem, hogy nehéz erről beszélni, mert hát az ügyfeléről nem mondhat semmit, nyilván nem tudom, hogy Molnár Zsolt engedi-e vagy sem, de nélküle, vagy az ő engedélye nélkül eleve nem teheti meg, meg hát az ügy érdekében, meg az ügyfele érdekében sem mondhat el mindent nyilvánvalóan.
1: Ez így van, szerkesztő úr, igen.
0: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Dr. Bajáki Tamás ügyvéd volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Hősi László történésszel folytatjuk meg az elmúlhatatlan ügynökakta ügye. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt.
1: Hát most talán múlik, ahogy a dal mondja, most múlik pontosan, mert hogy az ügynökaktákat megismerjük, de hogy megismerjük-e, tényleg ez legyen az én első kérdésem, hogy igazából az kerül elénk, ami ennek a teljessége, vagy az, ami fel van dolgozva, vagy az, amit megismerhetünk.
2: Hát amennyire tudjuk, most már régóta, ugye, hogy a Nemzetbiztonság Bizottságánál még rengeteg anyag maradt, és ezekből a jelenlegi politikai szándék alapján ugye rengeteget átvittek, hála Istennek már a levéltárba, de még mindig maradnak olyan anyagok, amelyeket nem ismerhetünk valószínűleg meg, és erre állították fel ezt a minősítő bizottságot, hogy de még mindig maradnak olyan anyagok, amelyeket nem ismerhetünk valószínűleg.

0: akták lehetnek, de hát, hogy mennyi lehet ez, ezen én is csodálkozom, hogy ilyen sok van még, hogy ez a bizottság felállítása, ez ennyi indokolt is, hogy ilyen sok anyag, ezek szerint jó sok anyag lehet, ami nem adnak.
1: Én kérdeztem valamit, és igazából erről jutott eszembe, hogy az hogyan volt a rendszerváltáskor? A belső elhárítás tisztjei aktívak maradtak? Tehát hivatalban maradtak, hogy így kérdezzem?
0: Hát amennyiben nem sokat tudok, de hát annyi még tudunk, hogy a Császár József, ha emlékszik rá.
1: Igen.
0: A rendszerváltás után még, és még a szabad demokrata belügyminisztérium alatt még mindig ő szolgált, és hát egy csomó botrántüket, amely nagyon profi volt, tehát nagyon tudta, minden nagyon tudott, de a rendszerváltáshoz képest mégis egy botrányos intézkedéssel, valami olyasmit mondott, hogy az AVH-sok nem sértették meg az emberi jogokat, valamihez hasonlót tudott mondani, és aztán akkor leváltották, de hát ebből mi derül ki? Hát az derül ki, hogy bizonyos tiszteket, vagy bizonyos személyeket, állambiztonsági személyeket megtartottak még, hogy ezek szerint még többeket, még másokat.
1: Ami ugye felvet egy másik kérdést is, mert ők mindent tudtak, vagy sokat tudtak legalábbis a saját területükről. Nekik volt lehetőségük arra is, hogy ahhoz az anyaghoz hozzányúljanak.
0: Hát például. Így van. Tehát ez olyan, mint egy váltás van bármiről, akkor valamennyire bent kellenek lenni a korábbi munkatársaknak, mert különben hát így is egy csomó esetben nem lehet tudni, sokáig emlékezzük vissza, hogy a mágnésszalagoknak a feltárással, mert ez egy nagy szenzáció is volt, egy csomó ideig nem tudták egyáltalán mit kezdeni vele, mert nem volt meg hozzá kellő személyzet. Tehát ezek ilyen olyan dolgok, hogy a folytonosságodnak van némi értelme, csak hát akkor nem, mikor ez inkább visszájára fordul, mint az előbb említett esetben.
1: Azt mondja a Politika ma, hogy megismerünk 60 ezer nevet abból a jóval többből, akik vagy tartótisztek voltak, vagy beszervezettek. Itt a tartótisztek iránt érdeklődöm én, ők bármilyen jogalapján, a korabeli vagy a mai jogalapján, ők bűnösök?
0: Nem.
1: Tehát az ő nevüket, ha megismerjük, akkor nem a bűnözőt ismerjük meg az ő személyükben. Ezt azért fontos közölni, mert nyilvánvalóan nagyon sokan most úgy vannak vele, hogy látok egy nevet, látok egy másik nevet, az egyik fixen áldozat, a másik fixen bűnelkövető. Pedig hát, ez ennél bonyolultabb.
0: Hát jó, igen, de jogilag ez nem nagyon, és hát a rendszer az így működött, tehát ha valaki akkor a rendszer szolgálatában állt, akkor ez együtt járt ezzel, ez utólagosan ezt nem lehet megítélni, és hát nem beszél arra, hogy azért jelenleg is minden országban vannak ilyen szolgálatok, amikor nem működne egy pillanatig sem, egyetlen ország sem. Hát ez, hogy most morálisan, hogy mit tartunk ezekből elítélődnek, most is nyilvánvalóan mi a diktatúrát tartjuk, az akkor kommunista diktatúrának az eszközeit, meg a egyáltalán fenntartás. Igen, de hát az akkoriban ez nem föl sem merül.
1: A morális ítélet nyilván más, mint a jogi.
0: Hát igen, persze. Pontosan ez van. Pontosan.
1: Akkor itt a következő oldala, a mindenki áldozat-e azok közül, akik jelentettek? És van-e köztük áldozat egyáltalán? Ezt is valamilyen módon jeleznünk, vagy tisztáznunk kellene?
0: Hát ez nagyon fontos. Hát én általában a kollégákkal ellentétben én úgy látom a jelentésekből, amit tapasztaltam, hogy azért vannak kivételek, de nem annyira sok. Tehát tudok én is olyanokról, akiket beszerveztek, és aztán később azon a szinten aznap még a döntésére szembefordult, és megtagadott bármilyen jelentést. Ez a legegyszerűbb volt felkelőkről is tudok ilyet, akik ezt nem csinálták. A többség azért, azt nem lehet elmondani, a többség az véletlenül, vagy hogy mondjam, csak tessék-lássék módon ezt csinálta volna. A többség, amit mondott, azt jobb meggyőzésen mondta, ez azért fontos, mert sokan azt gondolják, vagy azt mondják, hogy ezek hazugságok. Hát nem hazugságok. Volt a tartótiszteknek, semmi más dolog nem volt, mint jelenteni a feletteseiknek, hogy az ott beszervelt személy a vallomásai, vagy jelentései mennyit érnek valójában.
1: Használható-e vagy
0: sem? Ez volt a legfontosabb, ezért tartották fel az egész apparátust. Tehát az a feltételezés, hogy ott marhaságokat gyűjtöttek volna össze, az szerintem semmiképpen sem áll. De láttuk, hogy pont a rendszerváltás hajnalán volt két ilyen ellentétes tapasztalat, ugye, amikor a Antal József politikaokból vette föl Tordján József és Csurka István szerepét az állambiztonságban, mint két politikai ellenfelét, és kiderült, hogy bár tényleg beszervezték őket, de mégsem jelentettek egyáltalán, tehát nem nagyon csináltak ők kárt. Tehát azért mondom, hogy így kivételek lesznek azért most is, de azért a számok többségében azért mégis azt gondolom, hogy ezek komolyan vendők.
1: Milyen szomorú ez tulajdonképpen. Hát, szomorú.

0: Szomorú, mert hogy az ember azt remélné, azzal az illúzióval várja a dokumentumokat, aki ezeket várja, majd az fog kiderülni belőle, hogy aki jelentett is rendes ember volt. Uh-huh. Nem akart ő semmi rosszat a másiknak, csak muszáj volt. Belekényszerült, belezsarolták.
1: Hát a kényszer. Hát a kényszer az egy nehéz dolog, mert innen könnyebb meg tudjuk állapítani, hogy mi volt kényszer, mi nem. Hát megközelíten sem volt olyan kényszer, mint amennyire gondolnánk. Én tudok, egy jó páran tudok, aki 56-os megtorlás idején visszautasották a szolgálatot, vagy beszél, úgy tűnt, hogy igen, és aztán mégsem, és akkor azzal fenyegette őket, hogy akkor őket is per alá fogják, és aztán a belső iratokból kiderül, hogy inkább mégsem, mert akkor kiderül, hogy működik a szolgálat. Azt még a bíróság előtt sem akarták kimutatni.
0: Az igazság kedvéért, azt tegyük hozzá, hogy joghátrányt nem biztos, hogy okozott, de előnyt semmiképpen nem, sem, hát, hogyha valaki nem jelentett. Meg hát azért az, hogy nem kapsz útlevelet, az, hogy a családod nem jut előre egyről a kettőre, azért az egy fenyegetés.
1: Az fenyegetés volt valóban. Fenyegetés volt, nem mondom, hogy nem volt semmi ehhez hasonló, de azért nem tűnik annyira. Tehát legalábbis itt ezekből az eljárások kapcsán mégsem látható, úgyhogy akik nem vállalták, azok emiatt permek
0: fogadtak. Tartott egy sajtótájékoztatót az állambiztonsági szolgálatok levéltára, és azon a sajtótájékoztatón elhangzott az a mondat, hogy valószínűleg sok családot fog komoly ütés érni, amikor szembesülnek azzal, hogy apa, nagyapa, nagynéni, feleség, hogy ki mindenki volt ebben a rendszerben benne. Ez mennyire feltárt a családokon belül? Mennyire megbeszélt dolog ez? Erre egy történésznek nyilván van már válasza.
1: Hát amennyire tudom, kevéssé, mert nagyon kevés. Hát azt hiszem, hogy ebben rosszabbul állunk a korábbi volt szatellitországoknál, tehát a feltárás eddig azért csekélyebb volt, és hát egy-két ilyen nagy név esetében, mint amilyen volt a Szabó István, vagy ott volt nagyobb publicitása és komoly társadalmi, vagy csak viták számoztak ebből, de úgy családokon belül nem nagyon, és keveset lát. Volt egy-kettő a tarügyben, meg egy-két ilyen ügyben, amikor ami a kérdés, hogy a családi problémákat felvetett, de viszonylag kevés, és most meg már azért bármennyire is így lesz, ahogy ezt ugye Csegergő Bendegúz, vagy mondta, de hát azért 20 év ezelőtt lett volna mindez, akkor még sokkal több lett.
0: Hát igen, de a nagyon becsült nagyapa, akiről kiderül, hogy az életét végig jelentette, és az ő karrierje ennek volt köszönhető, azért az meg fogja ütni a család.
1: Az meg fogja ütni, de mégsem ugyanaz, hogy nem lehet elővenni már azt a szegény nagypapát, mert most már ugye az idő eljárt.
0: Mi az, amit nem fogunk megismerni végül?
1: Hát van egyrészt, amennyire tudom, ezt is az állambiztonsági szolgálatok levételnek az igazgatójától, hogy egy rengeteg elveszett, tehát ha jól néztem, a számokra 150 ezeret mondott, ami volt eredetileg, és ebben most hogy 60 ezeret, ez egy nagyon jelentős veszteség, hogy ennyi nincsen meg, hát azokat nyilvánvalóan nem, és akkor hát amennyire én tudom, ugye már ezen túlmenően csak azokat nem ismerjük meg, amelyek ugye még mindig a Nemzetbiztonság Bizottság nem adja át a levéltárnak, azokat nem.
0: Hát meg hát ott valami legendánk arról, hogy Moszkvában megvan minden. Megvan minden?
1: Hát ha tudnám, akkor az nagyon jó lenne. Hát
0: van egy legendánk. Történész konszenzus, hogy ott meg lehetne találni az elveszett dokumentumokat?
1: Feltehetően sok minden van ott még, de hát ez csak találgatás, hogy miket. Hát amennyire működött a rendszer, amennyire tudjuk, hogy jól működött ezek a biztos állambiztonsági ügyek a Szovjetunióban, egyáltalán a kommunista rendszerekben, feltételezhető, hogy sok anyag van ott még meg, és hogy egyszer valamikor az még föltárolódik, akkor még lehet egy csomó. Talán leginkább új forrásokat onnan lehet szerintem várni Moszkvából, csak sajnos ott a jó Jelcin időszakban jól elindult információ szabadságot elég gyorsan lezárták.
0: Hát ez most azt hiszem, hogy kinek nem érdeke. Őrsi László, viszont önnek köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Történész vendégünk volt, mindjárt folytatjuk a Start Plusszal, maradjanak továbbra is velünk.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett továbbra is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, a nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersek Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanovics a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovics képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Szélkámán tér környékén. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a Szélkámán tér környékén. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A változó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: out of the fan, yeah.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A Start Plus az sokszor ilyen szolgáltató műsor is egyúttal. Most is így vagyunk ezzel. Gulyás Gergely a vendégünk, a védő és dekorációs termékvonal felelős a MAPEI Kft-nél. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye, hogy ez így eléggé hivatalosnak tűnt, és nem volt túlságosan barátságos a néven kívül, de barátságosra tesszük, mert most egyelőre meleg van, de majd jönnek a hidegek, reggel már lehet is érezni. Hirtelen felmerül a kérdés, hogy szigetelni kéne. De az egész házat egy idő alatt nem lehet. Hol érdemes elkezdeni az egészet, nem tudjuk szigetelni?
2: A legfontosabb dolog, hogy kezdjünk ott, hogy teljes rendszert vásároljunk, lehetőleg egy gyártó által forgalomba hozott komplett hőszigetelő rendszert. Innen indulunk.
1: A rendszer alatt mit értünk? Nézzük az elemeit.
2: A rendszer alatt azt értjük, hogy ezek különböző alkotóelemek, amelyek össze vannak építve. Ugye manapság már bármit meg tudunk rendelni, kanapénkon ülve, telefonnal a kezünkbe, a házunknak a kapujához, de nagyon fontos tudni, hogy a hőszigetelés esetében itt akkor nem rendszert rendeltünk, hanem csak egy hőszigetelést. A hőszigetelő rendszer az azt jelenti, hogy a gyártó összeépíti azokat az alkotóelemeket, amelyeket ő előzetesen megvizsgál arra, hogy a rendszer elemei lehessenek, ezeket minősíti, megvizsgálja, és megfelelteti a törvényi és szabványi előírásoknak, és ennek a bevizsgált rendszernek a biztosítéka a rendszer garancia. Ha én a kanapémon ülve összevásárolok egy hőszigetelést, és beállítom az opciót, hogy legolcsóbb, azt föl tudom rakni a homlokzatra, még hőszigetelni is fog. A baj az akkor lesz, amikor bármi probléma lesz ezzel. Megreped, kifakul, elválik az alapfelülettől, mert ebben az esetben nem tudok hova fordulni a reklamációs problémámmal. Míg egy rendszer esetében a gyártó irányába ezt jelzem, akinek egyébként törvényi kötelessége kezelni az én reklamációmat.
1: Hogyha itt falszigetelésről beszélünk, és mondta a legolcsóbbat, nagyon nagy a különbség a legolcsóbb és a legdrágább között? Ténylegesen?
2: Alapvetően nem. Tehát a mai energiaárak, kivitelezési költségek és az egyéb járulékos dolgokat összehasonlítva nem ér annyit az egész, mint hogyha valamit összeválogatva felépítek a homlokzatomra, amiről kiderül, hogy nem működik, azt lebontani, megsemmisíteni veszélyes hulladékként, újra felépíteni másodszor egy jót, és azt a rengeteg munkadíjat kifizetni, a végén ez sokkal drágább lesz.
1: A kádárkockákat szoktuk elrettentő példának emlegetni, hogy ugye úgy épültek fel, hogy alig volt valami szigetelés, gyakorlatilag a vakolat szigetelt.
2: Így van.
1: Egy ilyen klasszikus, mondjuk 80-100 négyzetméteres kádárkocka szigetelése az nagyjából mennyi pénz ma?
2: Ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen vastag hőszigetelést rakok fel, milyen szint rakok fel.
1: Vegyük komolyan magunkat. Tehát ha csináljuk, akkor csináljuk komolyan.
2: Csináljuk jól. Oké. Uh-huh. Tehát, hogyha egy olyan rendszert rakok fel, ami ténylegesen működik, megnézem az optimális pontot, hogy mi a falazatnak a legmegfelelőbb vastagság, és azt kiválasztva építem meg, akkor ha 200 négyzetméterről beszélünk, akkor a munkadíj az körülbelül 3 millió forint lesz, plusz áfa. Az anyagköltség az olyan 1,2 millió plusz áfa. Tehát ez egy ilyen 4-4,5 milliós beruházás.
1: Erre kellene állami támogatás folyamatosan, hogy legyen, hogy ez nagy tempóban működjön ez a dolog. Erről most szó van megint?
2: Igen, hallottam én is, és nagyon reméljük, hogy elindul.
1: Hogyha abba gondolunk bele, hogy mennyit költünk mondjuk a gázszámlára, ez elég gyorsan megtérülő beruházás lehet. Ezt érdemes összekötni mondjuk egy jó tetőszigeteléssel, egy padlásszigeteléssel, ha van padlás a házban?
2: Abszolút, abszolút megéri. Sőt, a legutóbbi támogatás alkalmával ezeket össze lehetett vonni. Tehát volt arra lehetőség, hogyha csináljuk, akkor csináljuk komolyan. Hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőfödém szigetelés. Ez a három alkotó eleme a háznak, ahol a legtöbb energiát meg tudjuk takarítani. És ezt a hármat összevonva lehetett egy energetikai megtakarítást ugye értékesíteni. Mindenképpen a lehető legtöbb dolgot cseréljük ki.
1: A nyílászáró csere nyilván a szigetelés előtt van, mert hogy másképp elég furcsa lesz, szétverjük a házat kétszer.
2: Igen, pontosan. Tehát, hogyha eltervezzük, hogy akkor most energetikailag felújítunk, akkor érdemes annyi lezáróval kezdeni, mert ugye az kívülről rombol. Utána belül a kifestett nappaliba szétvésni az ablakkeretet, az nagyon fájdalmas látvány is, meg a háziasszonyok se örülnek neki nagyon. Kezdjük a nyílászáróval, utána már mehet a homlokzat és a tetőfödém szigetelés.
1: Ha belegondolunk, mindannyian egy kicsit értünk ehhez is.
2: Hát igen, mindenhez ért.
1: Mint mindenhez. Mert hogy van véleményünk arról, hogy szép a ház, nem szép, hogy kéne kinéznie, milyen vastag ez a fal, stb. De ehhez érdemes, mielőtt bármit eldöntünk, kihívni egy szakembert?
2: Mindenféleképpen. Ha energetikai megtakarításra törekszünk, tehát van valamilyen olyan támogatás, amit igénybe szeretnénk venni, és annak meg kell felelni, akkor mindenféleképpen energetikussal konzultáljunk először. Hogyha csak maga a beruházás a cél, akkor viszont egy kivitelező az, aki nekünk ebbe segíteni tud.
1: Az, hogy milyen vastag legyen, ugye mondta itt az elején, például azt el kell dönteni, hogy milyen szigetelésről beszélünk. Azt egy energetikus fogja nekem megmondani okosabban, vagy egy kivitelező, aki látott már karomvarjút?
2: Attól függ, hogy mi az, ami a cél. Tehát, hogyha energetikai megtakarítás a cél, ahol megvan határozva, hogy ezt az energetikai megtakarítást el kell érni ahhoz, hogy mi támogatást kapjunk, ott már a falazathoz hozzárendelődik automatikusan, hogy mit rakhatunk fel. Ha nincsen ilyen, csak azért szeretnénk szigetelni, mert meg akarjuk takarítani a fűtés vagy a hűtésszámlákat, akkor első körben meg kell néznünk a falat, mert eltérő falazatok vannak, eltérő hőszigetelő képességgel, vagy hőmegtartó kapacitással, vagy hőtároló kapacitással, és eltérő páraáteresztési képességgel. Ezekhez mind-mind más típusú hőszigeteléseket kell hozzárendelni, más-más vastagságban, és mindenféleképpen kell, hogy konzultáljunk, mert ha csak a hasunkra csapunk, és nekiállunk szigetelni a nagyvilágba, akkor lehet, hogy nagyobb problémát okozunk a végén, mint azt mi gondolnánk.
1: Hogy változik a világ meg az életünk ebben az összefüggésben is? Régen a hőszigetelés az azt jelentette, hogy nem megy ki a meleg a házból.
2: Igen.
1: Ma meg az is jelenti, hogy nem jön be a meleg a házba, ugye?
2: Igen. Igen,
1: ezek ugyanazok az anyagok?
2: Abszolút, persze. Tehát az, ami nem engedi télen kihűlni a házunkat, az nem engedi nyáron felmelegedni sem. Ugye ez nem egy csodaszer. Minden falazatnak attól függően, hogy miből van, van egy hőtároló kapacitása. Azzal, hogyha hőszigetelést építünk erre a falra, ezt a hőtároló kapacitást növeljük meg. Ugye nyáron, ha van légkondink, akkor bent ugye a hideget tárolja nekünk sokáig, hogyha télen fűtünk, akkor meg a meleget. Ugye minél jobb a hőszigetelés, annál később tud kihűlni, vagy felmelegedni a fal.
1: Na hát ez is egy szempont, gondolkozzunk el rajta. Gulyás Gergely Mapei, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Itt vagyunk a folytatással, könyvekről fogunk beszélni, az mindig öröm, és hát 31. alkalommal rendezték meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, volt neki új helyszíne,
3: a
1: Hung Expo, és itt van velünk a szervező, rendező, főnök, a Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, örülök, hogy itt van.
3: Köszönöm.
1: Igazából ilyenkor mindig azt nézzük, hogy mik az újdonságok. Tehát, hogy kitől mi jelenik meg, mert hogy ez egy exkluzív lista, jó ránézni. De közben egy igazi könyvbarát az a régiek között is tallózott, kiraknak mindent ilyenkor. Egy óriási seregszemle volt ez rengeteg külföldi vendéggel. Mit tudunk megmutatni magunkból?
3: a külföldi vendégek évről évre, ugye Hung Expo egy új helyszín volt, mert ez a millenárisról való számüzetésünk utáni második év, ugye Bálna az nem működött igazán
1: nagyon,
3: a könyvesek
1: az
3: szerint.
1: Kicsi volt ehhez.
3: Kicsi volt ehhez, sok volt a tank, szóval nem volt az igazi, de ez most itt egy valóságos épület volt, egy 21. századi technikával, totálisan elegendő mellékhelyiség, főhelyiség, ez már kezd passzolni a könyvhöz. A külföldiek, ugye díszvendég irodalom, a német irodalom volt, az alaphangon is egy Ausztria-Svájc-Németország triumvirátusnak a felségterülete, sok kiegészítéssel, ők nagyon csodálkoztak, hogy mi van Magyarországon. Minden alkalommal maga a Hung Expo személyzete is csodálkozott, hogy ennyi ember eljön ide a Hung Expo-ra, hogy könyveket lásson Magyarországon.
1: Pedig Németországban is láttak már könyvvásárt, van ott könyvfesztivál.
3: Hát van a Frankfurt, de az egy világ, ott az egész hát világot persze. Van. Itt meg azt mondjuk, hogy Magyarország meg a díszvendégországok, de így is 100-hoz tendált a külföldi vendégeknek a száma, mármint, hogy író-alkotó vendégek száma. A kiállítóknál is sok nemzetközi kiadó eljött. Én azt hiszem, hogy összességében egy nagyon jó fesztivált zártunk, de ha meggondoljuk azt, hogy évente 10 000-nél több új cím jelenik meg a magyar könyvpiacon, az mindenkit egy kis csodálattal tölt el. Fölfoghatatlan mennyiség, ami azt jelenti, hogy az eloszlik valahogy a és ebben a szakaszban, tehát ősztől már karácsonyra gyúr a szakma, meg karácsonyra készülődik a kedves vásárló is, és ilyenkor már feltűnnek a legfrissebb könyvek is, és ugyanakkor valószínű az, hogy a régiekből ide kevesebbet hoznak ki. Tehát azok mennek a raktárvásárba, a nagy hálózatokban, a nagy engedményeknél.
1: Pedig olyan jó böngészni. Miről maradtam le?
3: Hát ez ugye? Az. Hát, hogy miről maradtam le, de azért egy dolog nagyon segít, hogy még mindig megvan ez a kedves törvény, hogy egy évig az újonnan megjelent könyveknél 10%-kal nagyobb árengedményt senki nem adhat, se az, akié a könyv tulajdona, tehát a kiadó, se a kereskedő a fogyasztónak. Ezért bizonyos szempontból felértékelődnek az egy évnél régebbi könyvek, és azt látom, hogy a kiadók erre készülnek is, mert országosan nem találok olyan napot, ahol ne történne valamelyik kiadó vagy kereskedő részéről olyan vásár, ahol hozzá lehet jutni, és pedig elég jól hozzá lehet jutni, akár 20-tól 70-80%-ig.
1: Igen, a kiadók panaszkodtak, hogy ez teljesen piacellenes. És hát látszik, hogy alkalmazkodunk mi mindenhez.
3: Hát mindig hát... van egy megoldás. Ugye ezt a GV, eljöttek a a Frankfurt Book Messe hóna alatt nőtt ki ez a Közép-Európa legnagyobb könyves fesztiválja a magyar, és eljöttek onnan szakemberek, akikkel egyébként is együtt dolgozunk az európai szervezetekben, akik elmondták a német rendszert, amire azt mondták itt, akik a törvényt hozták, nem nagyon szólhatott bele a szakma, hogy az az etalon. Kiderült, hogy nem annyira használ, GVH például nincsen benne, az ár változtatható, vannak olyan jellegű engedmények, ami mennyiségi, vagy például bizonyos típusú szakmákat, diákokat, pedagógusokat, közalkalmazottokat érint kedvezmény, de nálunk azért úgy látom, hogy nagyon sokan megoldották magyar módra okosba ezt a törvényt, és de az lenne jó, hogyha ezek ilyen világos igen. Történések lenne, és mindenkit egyformán sújtana.
1: A gyalázatos fóliázás az még érvényben van?
3: Hát igen, és én most láttam, hogy ez Európában is nem így teszik szóvá, ugye, hanem az LMBQ még, ott még van valami simítani való, és ugye ünnepi könyvhéten ígéretet kaptunk, hogy szinte azonnal vége lesz itt fóliázásnak, kötöttárnak, és akkor majd csinálunk egy új kötöttárat, mert a kötöttárban van ráció, és mi mindig is gondoltuk, hogy kellene, hogy új könyvet ne úgy árazzanak be, hogy helyből féláron kelljen adni, hanem legyen neki valami tartása is, de azért a fóliázás az mindenen túl van. Az az annyi van, hogy mostanában nem hallom a kereskedőktől, kiadóktól, hogy durva büntetések lennének, hiszen már európai szinten a bíróságnál nyert a Líra beperelte, és az Egyesülés segítségével ezt végigvittük, ezt a dolgot. Tehát ezer sebből vérzünk, de ilyenkor nagyon jó és mosolygós arcát mutatja a könyvszakma.
1: Hihetetlen tömeg volt. Azért ezt hadd jegyezzem meg. Tehát láttam olyan felvételeket, ahol hosszan kígyózó sorok álltak a dedikáláshoz, és hát gyakorlatilag panaszkodó szerzők, hogy már fáj a kezük, mert csak írnak, csak ír. Fantasztikus.
3: Igen, és ez felér egy dicsekvéssel.
1: Hogyne?
3: Hogy, tényleg végtelen sorok voltak. Én mindig megnézem, hogy ki az, aki dedikál a végén. És ugye van egy, minden, ami betűből van, az támogatandó, ha csak nem valami szélsőséges tartalmat visz, de úgy látom, hogy a valódi szép irodalomnak, a valódi gyerekirodalomnak van egy konstans szereplőgárdája, vagy vásárlógárdája, akikre lehet számítani a vásárlásba. És akkor van ez ezek a Z-generációt már érintő romantikus történetek.
1: Fentezik szifi, és mi egyedek, igen.
3: Amiknek a tartalma az, hát ő eldönti, hogy ki akarja. Lehetséges.
1: De olvas. Engem egy dolog érdekel.
3: Betűből van, akárhova eljuthat. És nagyon sokszor olyan szerzők ülnek a végponton, akiknek látszólag, mintha angol neve lenne, de magyarok. Tehát felvették ezt a stílust, és ezek a kiadók nagyon döbörögnek. Tehát képesek a vásárlók, vagy a vásárlók szülei, mert egész fiatalok állnak libasorba ott aláírásért. Olyan, hogy lenn ott piknikeltek, hogy 3 órával előbb oda üljenek, hogy ugyanazt a címet megveszik élfestett ilyenben, kemény táblában, puha táblában. Szóval
1: Katalin, engem
3: ebben
1: egy dolog vigasztal, függetlenül attól, hogy van-e tartalma valódi egy ilyen könyvnek, vagy nincs, hogy belülük olvasó lett. Olvasó. És hogy olvasó lett, valószínűleg olvasó is marad.
3: És értő,
1: majd megismer
3: értő olvasó.
1: Ennyi.
3: Tehát ez egy kapudrog.
1: Jövőre újra?
3: Jövőre veled nem tudom hol. Lehet, hogy itt, lehet, hogy máshol.
1: Hát ez bevált.
3: Ez bevált. Van, amiben igen, van, amiben nem tudom.
1: Nem tudom
3: eldönteni, majd dönt a szakma.
1: Az a lényeg, hogy lesz jövőre.
3: Igen, lesz jövőre.
1: Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál most ért véget, úgyhogy ezt most már ne keressék, de a könyveket annál inkább online is, meg a boltokban is. Dr. Gál Katalin, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. A Spirit FM-en. A műsorvezető

0: Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszula csomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: A következő beszélgetésben én két fontos elemet látok. Az egyik az az, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a gyerekekre, akik bár különböző problémákkal élnek, ezekről majd beszélünk. Ennek ellenére a sportot választották, és nagyon komolyan sportolnak. Róluk kevesebbet beszélünk, kivéve amikor paralimpia van, ugye? A másik pedig egy konkrét ügy, ahol tudunk segíteni, és ahol kellene is segítenünk. Ketten is itt vannak. Vajtó Richárd, a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetségének főtitkára, és Bor Péter, az MTS kerekesszékes szakág vezetője. Örülök, hogy itt vagytok. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Beszéljünk a konkrét ügyről, beszéljünk magáról, a fiatalemberről, Várkonyi Bendéről, akinek segítenünk lehet és kellene, és aztán beszéljünk általában is erről a világról pár mondatot. Jó, ha ezt én így javasolhatom. Beszéljünk Bendéről.
2: Bende egy 7 éves kisfiú Pécset lakik jelen pillanatban, aki nyílt gerincsel született, és a szülei örökbe fogadták rögtön a születése után, viszont nagyon sok problémával küzdik folyamatosan, most is éppen orvosnál volt, nemrég volt egy újabb műtétje, azért is nem tudnak itt lenni sajnos, és azért gyűjtünk neki, mert sajnos nemrég meghalt az édesapja, illetve az apukája, és elég nehéz anyagi helyzetbe kerültek, viszont egy olyan másfél évvel ezelőtt elkezdte ő is a kerekesszékes teniszt. Egyik barátommal voltunk lent nála Pécset, vittünk le egy kerekesszéket neki, és akkor ismerkedett meg ezzel a sportággal, és nagyon szereti, nagyon szépen fejlődik is. Ott Pécset egy szakemberrel a Makár teniszklubban teniszeznek, és sajnos így veszélybe került a teniszezési lehetőség, illetve a magának a családnak a megélhetése is.
1: Sokan vannak, akik a különféle nehézségek ellenére a sportot választják már gyerekkorban? Tehát van ebben egy hype, egy feljövetele a parasportnak?
3: Mi azt látjuk, hogy igen. Ugye mi alapvetően a diáksporttal, a diákolimpiával foglalkozunk. Vannak versenysport területet érintő feladataink is. Én azt látom, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdők elképesztő mennyiségben nőnek. Tehát az enyhe értelmi fogyatékossággal élők vannak, akik folyamatosan nagyon-nagyon nagy számba nőnek.
1: Itt valószínűleg arról is szó van, hogy ezeknek a betegségeknek és állapotoknak, mert nem mindegyik betegség, a detektálása, az érzékelése, a megállapítás maga is sokkal korszerűbb. Tehát sokkal több gyerekről tudjuk, hogy mivel küzd.
3: Ez így van, ugye a daganatos megbetegedéseknél is azért mondják, hogy valószínűleg sokkal többet detektálunk most, mint régen, ezért lehet az, hogy ma azt mondjuk, hogy többen vannak, mint régen. Én azt gondolom, hogy az autizmus spektrumzavar az egy nagyon különleges dolog. Ugye ennek a detektálása az valóban az elmúlt néhány években kimagasló lett, de én azt gondolom, hogy akárha a kerekesszékes teniszre gondolok, azért ott is feljövőben vannak, tehát a mozgássérültek sportja is szépen fejlődik, a hallássérültek sportja is elég szépen fejlődik, én azt gondolom, mint a szervát ültetettek sportja is.
1: Azt hallom, Pécsen lehet teniszezniük, de ugye általában van egy országos hálózat már, amelyik rendelkezésre áll a különféle problémákkal küzdőkkel?
3: Igen, de ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye a mi szövetségünk alapvetően a diáksport és diákolimpia rendszernek a működtetésével foglalkozik, és akkor itt van egy nagyon nagy szakadék, ugyanis a fogyatékossággal élők sportjában általában sérülés specifikum szerint van a tagozódás. Tehát amíg az Apex sportjánál például a kosárlabda foglalkozik hölgyekkel, urakkal, a tenisz ugye szintén egy sportága, mi az összes sportágat igyekszünk felölelni, kivéve ott, ahol van adott szakági feladatellátó. Például a halássérültek ugye teljesen külön, szervát ültetettek teljesen külön.
2: Az azért el kell mondani, hogy az utóbbi 6-8 évben a Magyar Paralimpiai Bizottság rendkívül sokat tett azért, hogy a parasportolók láthatósága jobb legyen, illetve sokkal több lehetőségük van a mozgássérülteknek már sportolni. Ez nálunk is a teniszszövetségben is így van. Nálunk is alakult egy bizottság, a fogyatékkal élő teniszezők bizottsága, aki azért felelős, hogy a szervátültetet

0: a hallássérültek, a speciális olimpikonok, illetve a kerekesszékesek is mozgássérültek is tudjanak teniszezni. Én azt mondom, hogy nálunk a teniszszövetségben is úgy látom, hogy a összes többi szövetségben is olyan szempontból jó a helyzet, hogyha valaki szeretne sportolni, akkor igazából tud sportolni, viszonylag kevés anyagi ráfordítással. Amellett, hogy a tenisz egyébként egy nagyon-nagyon drága sportág, a kerekesszékes tenisz, illetve a paratenisz részét mi próbáljuk annyira megolcsósítani, hogy nagyjából mindenki felé nyitott legyen, és most szerencsére úgy is állunk a teniszszövetségben, hogy bárki, aki elkezdene kerekesszékes teniszezni, vagy hallássérült elkezdene teniszezni, nagyjából ingyen tudnák neki adni a lehetőséget.
1: Viszont mégis bendének gyűjtünk.
0: Így van, tehát itt a fő fókusz most Bendén van, illetve az ő anyagi körülmények.
1: Mert nála sem az a kérdés, hogy valaki fizesse ki a teniszpályát, hanem az a kérdés, hogy képes-e a család biztosítani, hogy eljusson teniszhez?
0: Így van. Tulajdonképpen már az alapszükségleteknél már probléma van, és természetesen ebből kellene valahogy a teniszezési lehetőségét is megoldani, miatt tudjuk jó, hogy nem annyira könnyű. Ezért próbálom most a Nemzeti Edzésközpontban most vasárnap csinálni egy jótékonysági teniszversenyt, ahol mindenkit szeretettel várunk. A nevezési díjnak az összegével tudjuk támogatni Bende alapítványát, van egyébként neki egy saját alapítványa, az a neve, hogy Fuss Bende alapítvány. Úgyhogy ha bárki, aki esetleg nem tud részt venni, vagy nem szeretne részt venni ezen a versenyen, de mégis szeretné támogatni Bendét, akkor ezen az alapítványon keresztül megteheti.
1: A Nemzeti Edzésközpont nem Pécsen van.
0: Nem, az Budapesten
1: van. Az Budapesten van, tehát tekinthetjük ezt egy országos versenynek is, de hát ez egy amatőr verseny. Tehát aki teniszütőt tud ragadni, az mehet.
0: Így van, ez egy teljesen amatőr verseny, bárki, aki szeret teniszezni, az jöhet. Ez egy páros teniszverseny egyébként, szabadtéri salakon fogjuk rendezni. Szerintem nagyon jó lesz a hangulat, több ilyen fajta rendezvényt is csináltunk már. Tapasztaltak vagyunk ebben, és azt látjuk, hogy ez nagyon, nagyon népszerű tud lenni.
1: Azok a gyerekek, akik valamilyen fogyatékkal élnek, ők könnyen megtalálják a lehetőségeket manapság? Mi a tapasztalat?
2: Igen, de nem. Tehát mi azt látjuk, hogy az iskolákban van egy nagyon fontos műhely. Ott a pedagógus az, aki általában az edzője a gyermeknek. Nekem az a tapasztalatom, hogy az enyhe értelmi fogyatékossággal élőknél ott viszonylag jó ez az út, tehát ott megtalálják. Illetve vannak olyan műhelyek még talán Budapesten is, ahol sporták specifikusan meg tudják ezeket találni. Mint ahogy a teniszszövetségnél is a para, tehát a kerekesszékes tenisz, vagy egyébként van a para standing, tehát az álló fogyatékossággal élőknek szóló része is, illetve van úszás, labdarúgásban is, hallássérült labdarúgás is van Budapesten például. Nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon egyszerű, de hogyha van egy jó szülő, egy jó edző, egy pedagógus, azért el tudja irányítani a sportot.
1: Mindenesetre csapatmunka, egyébként az épeknél is, nem csak a fogyatékkal élőknél, a sport az mindig családi és pedagógusi csapatmunkát igényel. Igen. Szóval verseny, hétvége.
0: Most vasárnap.
1: Hány órát?
0: Reggel 9 órakor van a megnyitó, és nagyjából 10 órakor kezdjük el.
1: Bajtó Rihárd és Bor Péter, köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
1: Önöknek meg a figyelmet. Holnap reggel találkozunk, remélem újra viszontlátásra.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Szvori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, a nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersek Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanovics a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovics képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, kés este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, Cserdi Zsolt szerkeszti, Rónai Egon vagyok a műsorvezető, és hát premier volt a Vígszínházban ünnep a Szent István körúton. Ifjá Vidnyánszky Attila rendezett egy darabot, ami a Letargia új előadása, ha úgy tetszik, egy folytatása annak. A 4-6, amit úgy kell mondani, hogy 4-es-6-os persze, és egy kocsmába látogatunk, amilyen kocsma létezik különben a körúton, csak hát nem azok a vendégei, mint akik majd itt a színpadon megjelennek, vagy nagyon is. Mindenesetre ezt most jól megbeszéljük ma is egy Nyilas Tündével, aki az egyik főszereplője az előadásnak. Jó napot, Tünde!
4: Jó napot kívánok!
3: Szóval ez a kocsma...
4: Én lehet 4-6-nak mondani.
3: Igen. Tessék?
4: Lehet 4-6-nak mondani.
3: Lehet.
4: Igen, lehet 4-6-nak. Ez a köznyelben az, és most igen, nagyjából pont a 4-es-6-osról szálltam le, de remélem, hogy találtam egy viszonylag csöndes helyet.
3: Azt hiszem, hogy tökéletes. Már amennyire a körúton van csend. És hát ez a darab is azt mutatja, hogy ezen a körúton azért sincsen csend, meg ebben a kocsmában nem lehet, mert ez maga Magyarország.
4: Így van, nagyon sokszínű embereket gyűjt össze a kocsma általában, meg az éjszakai élet, és erről szeretett volna beszélni ez az előadás, hogy kik vagyunk, és hogy tudunk itt boldogulni.
3: Hónapokon keresztül próbáltak talán hosszabb ideig, mint általában a darabokat szokták, de hát ha amennyire én tudom, nem is egy kész szövegkönyvvel érkezett Ifjá Vidnyánszky Attila, hanem kicsit egy közös munkára, egy együtt improvizálásra hívta önöket, ugye?
4: Így van, és ez már nem először fordul elő, bár én először szerepeltem ebben a csapatban, és nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy gondolt rám, és hogy bele tudtam illeszkedni ebbe a nagyon mai és nagyon, nagyon divatos közegbe. Szerintem borzasztóan jó dolog, amikor valaki a semmiből tud alkotni. Nagyon, nagyon klassz, és jobban tud a mai emberekhez szólni. Ez bizony úgy történik, hogy vannak improvizált részek, és ez a folyamat csak a próba folyamat egy bizonyos részéig tart, amikor az improvizáció, mint alkotó elem a próba folyamat része, hiszen a nagyon-nagyon sok idő nem arra kell, hogy kitaláljuk, hanem hogy a leghatásosabban tudjuk ezeket működtetni. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy ha egy improvizáló előadást lát, akkor az hát akkor az esetleges, az minden este más. Persze vannak olyan elemek, amik változnak, cserélődnek, fejlődnek, de de az esetek nagy részében a legtökéletesebb hatást próbáljuk elérni, és ahogy ezzel a hatalmas gépezettel összehangoljuk az ötleteket, hogy most akkor ússzon be a fény, akkor menjen a videó, az a szöveg hangozzon el, olyan ütemben csináljuk a mozdulatot, ahogy az a leghatásosabb. Ez vette el ezt a rengeteg időt, és nagyon örülünk neki, hogy ez ilyen hatásos lett, hogy ennyire szeretik.
3: Abszolút, tehát ez egy zavarba ejtő előadás egyébként, mert ahogy kezdődik, szerintem a Polgárinak mondott Vígszínház Polgárinak gondolt közönsége egy darabig a karfát fogja fogni, hogy hova jöttem, mi ez? Hogy beszélnek itt, és mi ez a borzalmas hang erő, és reppelnek a szín, úristen, reppelnek. De aztán
4: hát igen.
3: Az egész összeáll valami nagyon mai kaleidoszkóppá, hogy ezek vagyunk, vagy hát ezeké lettünk.
4: Egy nagyon nagy igénye volt a Vígszínháznak, hogy ez a kicsit avittos, vagy antik nézőközönség mellett be tudja vonzani azt a fiatalságot, akinek például a hangja a Szirmai Marcell, és ez nagyon bravúros ötletnek bizonyult, hiszen tényleg koncert hangulat van, nem csak a nézőtére, hanem a színpadon is, hogyha eljönnek az emberek, akkor majd meglátják, nem tudom, mennyit lehet spoilerezni.
3: Hát egy picit az, azért belefér nyilván.
4: Hogy beleúszik, belefolyik egy kicsikét, átnyúlik a nézőtér a színpadra is, és ez is egy ötlet volt, és ez már a Letargiában is megtörtént, hogy részei a szünetek és az előadásnak, a közönség is részesévé érezheti magát ennek az előadásnak. És mert hogy behozni fiatalokat ilyen trükkökkel, hogy Szirmai Marcellt földobjuk a pult tetejére, ez még nem is olyan nagy dolog, de az, hogy ez annak is élmény, aki nem ez a közeg, aki nem csápolt még a Pogány induló koncertjein, ez a nagy dolog szerintem, és ez váratlanul érintett minket is, de nagyon örülünk neki.
3: Mennyire? Mert hogy én nézőként úgy éreztem, hogy Marcell kiváló. Tehát, hogy szín, nem csak rappernek, sztárnak kiváló, hanem színésznek is rendben van. Mennyire Ilyen. Volt ez meglepő, vagy mennyire volt ez fura, hogy jön egy ilyen srác, hát ő nem színész, és egyenrangú partnerként tudunk vele dolgozni.
4: Én teljesen ledöbbentem, és nagyon-nagyon imponáló az ő alázata, amit tanúsított nem mindennapi próba folyamat hossza és nehézsége közben. Úgyhogy nagyon példamutató. És ő egyébként nem először szerepel színpadon.
3: Hát ez biztos.
4: Tehát Szegeden ő már játszott gyerekszínészként. Ezt bevallom, nemrég tudtam meg, hogy ő már például valahol Európában már volt gyerekszínész. Én is azt hittem, hogy neki ez egy teljesen szűzföld, ez a színpadi szereplés, de igazából nem. És nagyon jól van jelen. Persze nem csak mint színész, hanem dalszövegíróként is van itt.
3: Hát minden esetre az, hogy a Pogány induló féle világtól, zenei világtól eljutunk a végén a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország 100 éves gicséig, és üvölti a színpad, mint ahogy egyébként annyi mindent, ami a darabban elhangzik, mert ifjabb Vidnyánszky szereti a zenét használni az előadásaihoz, ez most is tele van vele. Szóval, hogy azért ez egy nagy út. És nekem arról szól az előadás, és akkor ez talán megint csak nem spoilerezés, és egyúttal kérdés is, hogy hát mi idősebbek olyanok vagyunk, amilyennek olyanná tettük ezt az országot, mint amilyen. Egy kocsmában vagyunk, és ki kéne józanodni, hogy legalább a fiatalok ne ezt kapják. Vagy legalább ők ne ilyennyi legyenek.
4: Nem tudom, hogy mit tudunk üzenni, és az én karakterem, aki a következő generációval szembeni szégyenérzetét képviseli, pont erről szól, hogy nagyon sokszor vagyunk tehetetlenek. És én is érzékelem ezt a testemen, lelkemen, tinédzser gyerekek szülőjeként, hogy annyira nem tudunk okosakat mondani, hogy sokszor legjobb, ha csak főzünk nekik valamit, és izguló keresztbe tett ujjakkal, hogy ők megtaláljanak is valami, és ne haragudjanak ránk. Mert azért óhatatlanul az ember érzi a felelősségét, hogy egy olyan világban kell a mi gyerekeinknek talajt fogni, ahol még az se biztos, hogy lesz a Balatonban víz.
3: Hát igen. Sőt, inkább úgy látszik, hogy kevésbé. De hát valamiféle remény is van ebben a darabban azért. Ugye azért megfogalmaz a politikával kapcsolatban, és április 12-ével kapcsolatban azért egyfajta felszabadultságot, egyfajta reményt, hogy akkor most minden máshogy lesz.
4: Igen, ezért nagyon hálás a közönség, és a társadalmunk is nagyon hálás érte, ezt azért lehet érezni a villamosokon, különösen. Tehát én egyébként egy tömegközlekedő ember vagyok, és ott a saját bőrömön és az emberek auráján érzem, hogy megváltozott. Tehát az a szorongató érzés, hogy az ember nem tudott ránézni már a szürke arcokra, hogy kivirágzott, ezt én pontosan érzem a bőrömön. Tehát ez megtörtént a közéletben is, és ez mindenképpen reményt keltő.
3: Tűnt, ez a színpadról
4: én
3: is látszik.
4: Én nagyon-nagyon bízom abban, abban az idő múlása is nyilván, meg hogy változnak a dolgok, de én ebben a generációban nagyon bízom, akiket mi nevelünk föl, hogy most a darabból idézzek, mert annyira más, hogy gondolkodnak, olyan kérdéseket tesznek fel, amikre mi még nem kérdeztünk rá. És olyan bátor, vagány nemzedék, hogy szerintem nem kell őket félteni. Most nem csak a MeToo-ra gondolok, de általában, ahogy hozzáállnak, amilyen önérzetesen hozzáállnak a világhoz, és követelik maguknak a teret, nem kell őket félteni. És gondolom, hogy ez is egy pozitív.
3: Mi nem mondunk le róluk, ők meg nem mondjanak le rólunk. Hát, ha javulni tudunk. Azt kérdeztem az előbb, mert olyan szép szavakkal mondta, hogy mennyire változott a világ körülöttünk április 12-e óta, hogy ez a színpadról is érzékelhető-e?
4: Színpadról? Egy konkrét példát mondok, volt egy bemutatónk még a választások előtt, az államtitkár úr, ez a Pesti Színházban. Volt ez az első darabja volt a Vígszínháznak, és most ilyen történelmi felfrissülésként a Pesti Színházban újból bemutattuk egy francia komédia.
3: Olyan, mintha nem 130 éves lenne, hanem mai egyébként.
4: Teljesen
3: olyan, igen. Semmit nem változunk mi emberek.
4: És igen, de a közönségről kérdezett, és most arra szeretnék egy ilyen összehasonlítóval reflektálni, hogy a választások előtt úgy hangzott ez az előadás, olyan hisztérikusan nevettek rajta az emberek, és érezték azt, hogy itt van a kevés közül egy olyan hely, ahol ezen nevethetünk, mert már sehol nem mondhat az ember semmit, se az utcán, se a munkahelyén, se az iskolákban, se otthon, még a gyerekeinek sem mer mondani az ember semmit, és itt a színházban röhöghet ezeken az embereken, akik ugyanazokat a mondatokat mondják, és hisztéria volt. Ezt hiszem, az első sorban sírtak az emberek, hogy igen, megfogjuk és megdöntjük. És ez a hihetetlen feszültség és hisztéria, ami így sűrűsödött a nézőtéren, az most egy ilyen felszabadult nevetés lett a választások után. És ez egy óriási különbség. Tehát így ilyen módon érzékeljük, de azért a jegyek ugyanúgy fogynak.
3: Hát sőt, hogy normalizálódik a dolog, az nem a színház ellen van, sőt, igen. A színháznak is segít nyilvánvalóan.
4: Igen. Tehát pont így mondtuk, hogy jaj, hogy miért nem játszottuk többet előtte, mert pillanatok alatt elfogytak a jegyek, és érezték az emberek, hogy mint a Grund egy ilyen kultelőadás lett, és azért tartottunk tőle, hogy most már nem is lesz olyan nagy poén, de azért most is nagyon szeretik, és igen, hát ne ezen múljon már, szóval legyen béke.
3: Én azt írtam valahol, hogy ez egy generációs kultodarab is lehet, ez a 4-6 a Vígszínházban, amiről beszélünk alapvetően. Igen. Ezt alkotóként önök is így élik meg, így érzik?
4: Az a nemzedék is, és az a csapat, akivel dolgozik az Attila, azt gondolom, hogy kultelőadásokat teremt. Úgyhogy igen, úgy érezzük, és ennek része lenni nagyon, nagyon jó.
3: Én megörülök, hogy mesélt róla.
4: És én is nagyon köszönöm, és nagyon, nagyon megtisztelő, hogy hívtak.
3: Köszönöm. Remélem, lesz még alkalmunk beszélgetni jobbnál jobb darabok kapcsán, és hát ez is egy olyan, ez a 4-6 a Vígszínházban, ma is ennyire Stünde mesélt róla nekünk pár mondatban. Köszönöm.
4: Nagyon köszönöm. Viszont hallásra köszönöm.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Október 16-án lesz a Gondviselés című darab bemutatója, aminek az írója és rendezője is Háda Fruzsina, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, minden hallgatót.
1: Amikor nekiáll írni valamit, akkor az ember azt feltételezni, hogy valami saját élményből dolgozik, de hát itt arról szól a történet, hogy egy ember börtönbe kerül, és ezáltal megváltozik minden körülötte. Börtönélményei nyilván nincsenek.
2: Azok nyilván nincsenek, de nem véletlen, hogy közel mentünk ehhez az egész témához, és ezt az anyagot választottuk az alkotótársammal, Törlei Havassárával, és Urbanovics Krisztina nevét is meg kell említsem, mert ő is részt vett a kutatásban, ugyanis egy elég széleskörű társadalmi kutatás előzte meg, és az írás, tehát magát a darabfejlesztést, aminek vannak előzményei, az egyik az kettő másik színházi előadása, a Kiállok érted, a másik pedig a Kiállok magamért, ami a gyermekvédelem problémáival foglalkozik. És ott lett egy olyan jó együttműködésünk a rendőrséggel, ami engem arra ösztönzött, hogy egy kicsit használva ezt a bizalmi kapcsolatot, elkezdjünk kutatni a magyar büntetés végrehajtás bugyraiban. Hát így tulajdonképpen a közéleti események, a Szőlő utca árnyékában ez különösen kapott egy ilyen plusz felkiáltó jelet.
1: Ha már említette a Kiállok értedet, mint előzmény történetet, azzal az előadással gyermekotthonokat jártak, ha én jól emlékszem, és pont azoknak játszották, akikről szólt.
2: Így van, 13 éve van műsoron az előadás, ami egy óriási szám így a független szférában, és ez a másik motiváló erő, hogy hát azt éreztük, hogy ez a kétpólusú közönségbázis, hogy elsősorban érintetteknek intézményekben játszani, illetve hogy színházban is megy az előadás, az egy nagyon izgalmas koncepció, és létre lehet hozni ilyen előadásokat, ahol alkotóként szem előtt tartjuk ezt a két pólust, és itt is ez a cél, hogy ne csak színházba menjen, hanem javítóintézetbe, fogházba, fegyházba és börtönbe is.
1: Tehát a gondviseléssel is ugyanaz lesz, hogy játsszák hagyományos színházi keretben, és játsszák a helyszíneken, ahol megérintheti azokat, akikről szól.
2: Minden meg fogunk tenni ezért, ez a cél, hogy menjen intézménybe, kiegészülve egy foglalkozással, egy workshoppal, ami célzottan annak a közönségnek szól, tehát hogy tulajdonképpen ilyen szempontból ez egy olyan átgondolt komplex társadalmi projekt, színházi munka, amiben már van tapasztalatunk, ki lett ez próbálva, és hát természetesen az is fontos, hogy láttuk, hogy ezek mennyire összekapcsolódnak, hogy hány olyan család van Magyarországon, ahol a gyermekvédelem, a büntetés végrehajtás, a prostitúcióba, illetve a hajléktalanságba kerülés, az kéz a kézben jár, és hogy ezek a rendszerek, ezek a sorsok, ezek egymástól tulajdonképpen egy pontnál már elválaszthatatlanok. És az, hogy lett egy ennyire erős közegismeretünk, ezzel a munkamódszerrel már dolgoztunk többször, ezért vágtunk bele ebbe. Most már hát lassan mondhatom, hogy egy éve van velünk ez az egész projekt, mert először zajlott egy ilyen több mint fél éves kutatás.
1: Megküzdenek vele.
2: Hát azt gondolom, hogy azért vagyunk függetlenek, hogy olyan dolgokba vágjuk be a fejszínket, amiben talán közszínházak kevésbé mernek, vagy nem használják ezt a típusú kutatásmódszertant. Engem személy szerint ez érdekel, tehát kevésbé a rendezés motivált, hogy most akkor egyszer csak színészből rendezővé váljak. Inkább azt éreztem, hogy merem most ezt kipróbálni, van ebben tapasztalatom, van közegismeretem, és nem először próbálom ki azt, hogy kutatással indul az egész történet. Ami nekem például személy szerint nagy kihívás volt, az írás. Tehát azt soha nem vállaltam így föl, és most sem egyedül történt, hanem egy írodramaturggal együtt.
1: Kell másképp fogalmazni, tudva azt, hogy elviszik az előadást azokhoz, akik érintettek a témában, és nem csak azok látják, akik egy színházi előadásra kíváncsiak csupán? Tehát...
2: Nagyon jó a kérdés, és határozott választ tudok erre adni. Igen, szerintem annyiban kell másképp fogalmazni, hogy bizonyos koncepcionális, bizonyos esztétikai szempontokat fölülír az, hogy itt van egy ilyen speciális közönség is, tehát hogy ha ez az előadás mondjuk szintisztán, nem tudom, a trafóba készülne, akkor formanyelvét tekintve lehet, hogy másfele kezdenék el gondolkodni, de így, hogy tudom, hogy például igen, ez el fog jutni olyan közegből önmagában kultúrát vinni is nagy dolog, hát még hogyha a saját sorsuk tulajdonképpen hozzájuk közel álló probléma van a színpadon, akkor kell, hát mondhatni, kompromisszumokat kötni. Ezek nem nagy dolgok, tehát megállják a helyét szerintem mindkét helyen, de nekünk folyamatosan ott kellett lenni az agyunkba ennek.
1: Köszönöm, hogy ebbe beavatott minket. A kávétársulat mutatja be, és mondtam, hogy október 16-án lesz ez. Juhász Tibort, Péter Katát, Téri Gáspárt és Ubranovics Krisztinát választotta társakul ebben a darabban. Ők játsszák a darabot, rendezi meg, hát írta ezek szerint csapatmunkában. Hol látjuk ezt a darabot, hogyha nem aznap?
2: Ugye a Golem Színházban lesz a bemutató, a következő időpont az november 28-án lesz, ez még egy ilyen friss információ, és az a 7. kerületi Kult hétben lesz, ami egy olyan előadás, ahova regisztrációval lehet jönni, tehát ez egy rendkívüli alkalom, nem kell jegyet váltani. Méghozzá azért, mert utána lesz egy kerekasztal, ami szakemberekkel a témában kompetens szakembereket fog felvonultatni, és hát elsősorban a magyar büntetés végrehajtás helyzetével, illetve a reintegrációval fog foglalkozni, és az összes többi színházi, és hát nyilván ami a hallgatókat kevésbé érdekli, intézményi dátum az most szerveződik.
1: Fruzsina, köszönöm szépen, hogy beszélt róla. Hát a Fruzsinát hallották, aki, ahogy mondtam, írta és rendezte a Gondviselés című darabot. Minden jót hozzá.
2: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Nagyvárad térnél. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utcánál, valamint a Sasadi úton a Homoród utcánál. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ismét itt az őszi Margó Fesztivál, október 15-én kezdődik. Ez egy irodalmi fesztivál, talán tudják már, a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison tart 3 napon keresztül. Hát egész pontosan ugye 18-áig, az már a 4. napja, egy egész hétvége, ha úgy tetszik. A szervező, fesztiváligazgató, ötletgazda és hát minden bajnak az elviselője ezzel kapcsolatban Valuska László, akire ilyenkor óriási terhek hárulnak nyilván, de már van egy csapata. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Szóval ez már egy kialakult rendszer, hogy hogyan készül, ugye?
4: Így van, hát ez most már egy ilyenkor tavasszal elkezdjük ennek a szervezését, hogy minden külföldi ide érjen, és minden magyar szerzőnek a könyve megjelenjen erre az időszakra.
1: Na hát ez utóbbiért nem önfele, ezért a kiadók nyilván, de hát nekik meg érdekük megmutatni magukat, mert ez az ősz egyik legnagyobb eseménye számukra. Egyébként kereskedelmi értelemben is?
4: Abszolút kereskedelmi értelemben is. Ugye itt egy olyan közönség van, akik nagyon sokat olvasnak, nagyon fontos nekik az, hogy minőségi magyar meg világirodalmat olvassanak, úgyhogy, és dedikáltatni is lehet, úgyhogy nagy vásárlások szoktak lenni, de azt hiszem, hogy egy fesztiválnak az a lényege, hogy a kíváncsi és nyitott közönséget kielégítse mindenféle értelemben, mert az, hogy most egy zenei vagy egy színházi fesztiválon kapcsolódunk ki, vagy érezzük jól magunkat, az ilyen értelemben mindegy, mert hát mit szeretnénk, sok újdonságot és inspirációt gyűjteni.
1: És hát a lista, hogy ki mindenki mutatja be az őszi Margón a friss könyvét, az egészen magával ragadó, tehát hogyha a vége felől jövünk egy névsorból, Závada Pál vagy Tisza Kata, ott lesz Rakovszky Zsuzsa új könyve, és megjelenik Bödöcs Tibornak az új műve, Karafiátor Sojától kezdve H. Jánosig, hát ezt én most nem is fogom mindet végig sorolni, hatalmas lista. És hát nyilván népszerűek ezek az alkotók, tehát például, ha dedikálás van, akkor nagy sorálás lesz, erre kell
4: készülni. Igen, hát a Tisza Kata régi visszatérünk, és hát ilyenkor már úgy készülünk, hogy neki sokkal több tere is ideje legyen dedikáltatni, mert tényleg 2-3 órákat szokott aláírni, mindenkinek aláírja a könyvét.
1: Majdnem elszóltam magam, félig ki is mondtam az előadás szót. Hát ez egy kicsikét, ez egyébként nem lett volna téves, mert hogy esténként zenei irodalmi programok is vannak. Azokra kell jegyet venni. Egyébként a nappali könyvbemutatók azok ingyenesek, látogathatók.
4: Így van, a 4 napnak a nagy része, tehát ingyenesen látogatható. Ami fontos, hogy időben kell érkezni, mert ha megtelik a terem, akkor nem tudjuk beengedni sajnos az embereket. És szerintem az előadás se túlzás abban az értelemben, hogy nyilván itt beszélgetések vannak, de nagyon sok színész olvas fel szövegeket, és annyiban is előadás értékű, hogy szerintem az, hogy 2 ember vagy 3 ember beszélget egy színpadon, annak a tartalma is meghatározhatja ezt az élményt, tehát hogy ne az üssön az ember eszéből, hogy milyen szürke lehet eljönni egy könyvbemutatóra, mert szerintem iszonyú izgalmas. És hát az esti programok, amik lesznek, azok annyiban nagyon különlegesek, hogy az első nap a Mordáj zenekar jön, akik ilyen iszonyú izgalmas új folk típusú zenét játszanak, és Sebő Ferencre fognak emlékezni, mert nagy hatással volt rájuk. Második este meg egy eddig soha nem látott produkció lesz, és remélem, hogy tökéletesen fog sikerülni, mert Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készültek dalok különböző zenészek előadásában, Jónás Vera, Pándi Balázs, Párkai Rozina is csinál dalt, és most egyszer összeáll ez az egész csapat egy felolvasós irodalmi estre, amiben lesz improvizáció, lesznek komoly zenei elemek, lesz zaj és zörej, én nagyon várom, és hát amit talán, hogyha lehet kivételesen ilyet mondani, számunkra a legfontosabb, hogy idén 15 éves a Margó, és megkértük Máté Gábort, hogy segítsen elkészíteni egy ilyen igazi gála műsort, hogy megünnepeljük ezt a 15 évet, 15 éve a Margón címmel. Itt fel fog lépni Spiró György, Tompa Andrea, Hály János, Kollár Klemenc László, Simon Márton, az Amőba zenekar, és felolvasások lesznek, zene lesz, slam lesz, minden lesz.
1: Menő. Ez jól hangzik.
4: Nagyon várjuk.
1: Hát azt megértem. Még egy dologra hadd térjek ki gyakorlatilag zárásként, mert aztán az összes többi tessék szíveskedni a helyszínen magukba szívni. Itt van a Margó díj, ami hát szintén már több mint egy évtizedes hagyomány, és az egyik legfontosabb díján nőtte ki magát, ami az egész fesztivált megemeli, meg az első köteteket. Mert hogy a legjobb első kötetes szerzőknek jár a Margó díj. És hát hogyha visszagondolunk arra, hogy kik voltak a legjobb első kötetesek, hát ők már a sokadikat írják, és hát nem tévedtek sokat a díjazók.
4: Hát igen, ez így van, és nagyon örülök, hogy így lett felvezetve a Margó díj, mert nagyon fontos ügyünk az eleje óta, és azt gondoljuk, hogy ebben a tizenakárhány évben, amióta csináljuk, sikerült bebizonyítani azt, hogy az első könyv az nem csak egy pályakezdés jelent, mert hát, hogy messzebb ne menjek az aktuális Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak az első regénye, a Sátán tangó volt, ami a Nobelig vezető útnak is egy meghatározó eleme volt, és szerintem az fontos a mi részünkről, hogy a közönségnek megmutassuk, hogy milyen színes és gazdag irodalmi élet van, és én itt házon belül szoktam mondani, és akkor most ebben az adásban is kimondom, hogy nekünk tényleg úgy kell zsűriznünk, úgy kell kezelnünk ezeket a szerzőket, hogy a mi esetünkben soha nem lehet tudni, hogy kiből lesz egyszer Nobel-díjas.
1: Igen, ez egy jó megközelítés. Legyen sok Nobel-díjasuk, de legalábbis most legyen sok olvasó, aki odalátogat, ezzel nem lesz baj, és lássanak jó könyveket, olvassanak sokat. Valuska László, köszönöm szépen, a fesztivál igazgató beszélt az őszi Margóról, ami október 15-én kezdődik.

búzavirágot kerestünk, s átkoztunk minden felhőt az égen. Ó, mi szédült napszerelmesek!

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát ha úgy tetszik politika, ha úgy tetszik múzeum, és ebben az esetben ez a kettő ráadásul kéz a kézben jár, a Terrorháza Múzeumról fogunk pár mondatot váltani Hanvai Péterrel, a HVG újságírójával. Egyrészt írt egy összefoglalót erről a témáról, és hát nem véletlenül beszélünk erről, hiszen hogyha múzeum, akkor értelmezzük ezt úgy, mint egyfajta kulturális találkozóhelyet, hogyha pedig nem az, akkor pedig adjunk neki valamiféle értelmezést. Szóval Hanvai Péter a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz, Egon, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az egészen biztos, hogy egy negyedszázados időszak lezárása volt az a pillanat, amikor Tar Zoltán menesztette Schmidt Máriát. Ugye ő volt a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Ő azt mondja, hogy ezzel visszajött az SZDSZ-es liberális világ, meg mond mást is például, hogy megalázó az a tábla, ami a látogatókat fogadja, és ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a kiállítás ez nincs teljesen rendben. De hát beszéljünk magáról a Terrorházáról, mint múzeumról először, aztán úgyis beszüremkedik a politika rendben. De hát beszéljünk magáról a Terrorházáról,

0: hogy mondjam, ha nem lenne nagy blasfémia, azt mondanám, hogy élményközpont. Tehát, hogy el lehet menni, meg lehet. Egyébként azért is szeretik szerintem a fiatalok és a külföldiek, mert valóban meg lehet tapasztalni, meg lehet érezni az 50-es éveknek, a kommunista terrornak a hangulatát, vagy
1: a folytogató légkör, igaz?
0: A folytogató légkörét, bocsánat, igen. Tehát azért, aki beszáll abban a liftbe, nem tudom mennyire emlékszel rá, ami levisz ugye a földszintre, illetve a pincébe, ahol maga a kínzások történtek, és ott egy nagyon lassan megy ez a lift, és ott az egykori hóhér emlékezik vissza elképesztő hidegséggel és racionalitással, hogy hogyan történtek a kivégzések. Hát azért, aki attól nem szorul el a szíve, az akármilyen ilyen oldalon legyen is, az nagyon furcsa ember. Tehát mutat valamit, de természetesen éppen ezért nem is múzeum, hát tárgyak nincsenek, gyűjteménye nincsen. Ez egy ilyen, tényleg egy pláza, amin végig menve ezeket át lehet élni. Ez az egyik dolog, tehát hogy nem múzeum, nem is volt múzeum soha. A másik pedig az, hogy ez a kép, amit ez az intézmény sugall, ez azért nagyon sok ponton sántít, és ebben nyilván nem megyünk bele ebbe a néhány percben, nem is én vagyok erre az a személy, aki ezt el tudja mondani, de nyilvánvalóan önmagában az, hogy egyenlőség jelet tesz a kommunizmus meg a fasizmus közé, az, hogy ott van ugye az átöltöző terem, ahol a nyilasokból kommunisták lesznek. Valóban voltak ilyenek, hogy kis nyilasokból lettek kis kommunisták, de hát azért aki ezt végignézi, egy gyerek, aki nem tud erről az egészről semmit, nem olyan öregek, mint mi ketten, az tényleg azt gondolja, hogy ez így volt. Hát nem, hát azért a kommunisták zöme mégiscsak antifasiszta volt. Tehát, hogy nyilván ezeket azért meg kell változtatni. Tehát, hogy ez a múzeum élt majdnem 25 évet, vagy bocsánat, ez az intézmény élt majdnem 25 évet. Itt az ideje szerintem egy reparációnak.
1: A megalázó mondat például úgy hangzik már a Schmidt-Mária féle olvasatban, hogy most független történészek és kurátorok bevonásával felülvizsgáljuk a kiállítás tartalmát és szemléletét. Közben meg az érdekes, hogy egy hétig ugye ingyen volt látogatható a terrorháza, és kigyóztak a sorok az utcán, hogy megnézzék még ezt, talán utoljára, amit Schmidt-Máriáék összeraktak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem volt ennek közönsége.
0: Persze, volt közönsége, és van is közönsége, és nem is elsősorban a hibák miatt van közönsége, hanem ennek a légkörnek a megérzése miatt van közönsége, mert azért valljuk be, hogyha bemész egy mai magyar múzeumba, látsz műtárgyakat, sok szöveget, de nem biztos, hogy megérzed azt a kort, nem biztos, hogy át tudod élni. Itt vannak olyan pontok, amikor ezt tényleg át tudod élni. Vagy a tankot látod az udvarba, stb. Az, hogy ez a bezárásos történet, hát ez egy más dolog, én ezt is leírtam, hát ez egy végtelen ostoba politikai hiba volt. Tehát a terrorháza, szóval, hogy cifraszűrből nem lehet smokingot csinálni. Tehát a terrorházát nem lehet kicsit átalakítani. Tehát lehet, hogy a Tarzoltán és az ő stábja azt gondolta, hogy majd jön néhány történész, leveszünk 10 képet, kicserélünk nem tudom mit, egy-két installációt, és akkor majd az jó lesz. Nem. Ennek az egész szemlélete, az egész struktúrája más strófra jár, és hogy hát mondjuk ki, hogy azért ez egyfajta szellemi termék, egyfajta műalkotás, nem nagyon lehet ebbe így belenyúkálni, és a szerencsétlen Tar Zoltán hirtelen bezárta, azt gondolta, hogy majd akkor nyugodtan végig gondoljuk ezt. Egyébként ennek voltak tök racionális dolgai, és nem tudjuk, hogy a kiállításnak milyen jogok fűződnek hozzá, valószínűleg ez Schmidt-Máriának a szellemi termék.

0: terméke, tehát hogy nem is nagyon lehet belepiszkálni. Az épület az MNV ZRT-hez került, tehát ezt is tisztázni kellett volna. Tehát volt egy ilyen technikai jellegű probléma, és egy nagyon rossz döntést hozott a TAR. Zoltán azt, hogy bezárta. És erre ugye elkezdtek tüntetni.
1: Ettől meg rögtön meghátrált a hatalom, hogy úgy mondjam.
0: Meghátrált, és akkor jött egy másik rossz döntés, hogy jó, akkor legyen ingyenesen nyitva. Tehát ha azt mondom valamire, hogy ez rossz, és ezt be kell zárni, mert húha, nehogy valaki ezt még így lássa, mert 25 évig látta, akkor nem mondhatom azt, hogy ja, akkor viszont legyen ingyenes, és tessenek jönni. Ez egy politikai döntés. Ezt meg kell hozni Tar Zoltánnak. Ez nem kulturális, szakmai döntés, nem a történészek fogják ezt eldönteni. A történészek fognak tanácsokat adni, meg már adtak is. Én úgy tudom, hogy azt mondták, hogy ezzel ők nem nagyon fognak, tehát ők ezt nem fogják hozzáigazítani a valósághoz. Egy politikai döntést kell hozni. Tehát ennek két vagy három fajta döntést lehet hozni. Lehet hozni azt, hogy becsukni az egészet, és azt mondani, hogy lebontjuk a francba, tényleg át 25 évet, ennyi volt. Nem biztos, hogy ez egy okos döntés, és nem biztos, hogy ez hogy hívják magukat a tiszások, szeretetországnak a döntése. Lehetett volna azt is csinálni egyébként, hogy hagyom a fenébe az egészet, legyen Schmidt Mária, vagy jó esetleg Schmidt Máriát leváltom, nem adok pénzt, szépen eldöcög ez az intézmény. Ki is akkor belőle az ottani úgynevezett történészeket, és akkor szépen elketyeg. A legkínosabb dolgokat kiveszem, tehát a régi SZDSZ-es politikusoknak képét leveszem, vagy odaírom, hogy ezek valószínűleg azért kerültek ki, mert ő nekik a fiúk akkor még SZDSZ-es politikus volt, hát szerintem már senki nem emlékszik, senkire sem. Tehát ezt is lehet dönteni. Meg lehet magyarázni, nem ezzel a vacak táblával, mert ez a tábla ez nevetséges, tehát bemész egy múzeum, és azt mondjuk, hogy hát ez a múzeum nem jó.
1: Majd csinálunk vele valamit.
0: Majd valamit csinálunk vele. Tessék megnézni, aztán hát azt nem mondjuk meg, hogy mi nem jó benne, tehát hogy hol hazudik, hol nem hazudik, mi az igazság. Hát, bocs, ennyit tudunk csinálni, tehát hogy ez is egy nagyon béna dolog. Ugye ez mutatja azt, hogy ez nagyon bonyolult dolog, ez az emlékezetpolitika. Hát nem véletlenül nem tudtak vele mit csinálni, a szoték se tudtak vele mit csinálni, pedig voltak 8 évig hatalmon, nem nagyon tudtak vele mit csinálni.
1: Egy dolgot nem lehet elvitatni attól, amit ma látunk terrorháza múzeumaként. Méghozzá azt, hogy egy koncepció mentén átgondoltan megszületett alkotásról beszélünk.
0: Igen.
1: És mert hogy ezt tekinthetjük úgy, mint egy alkotást, éppen ezért iszonyú nehéz belenyúlni, ezért van neked teljesen igazad, mert hogyha valahol belenyúlunk, akkor az egész megdöccen. Ez egy képet mutat, egy világképet mutat, ez egy olvasata valaminek. Itt igazából még azon lehetne elgondolkozni, hogy ezzel nem is szemben, hanem ezzel vitatkozva egy másik alkotás szülessene meg, ha van rá igény, és ha nem fölösleges. De valóban, tehát teljesen igazad van, ezt most hogy akarjuk megreparálni?
0: De az is nagyon furcsa dolog, tehát akkor két kiállításunk
1: ugye?
0: Van, tehát hogy van még ilyen ország, ne haragudj, tehát hogyha Németországban van az NDK-nak.
1: Nézd meg, ez a mi valóságunk, hát ez nem egy Magyarország.
0: Igen, ugyanakkor meg igen. Egyébként ott van a Sorsok háza, egy üres kubus, tehát ott lehetne valamit csinálni. Emlékszem, annak idején még azt akarták történészek, hogy megvenni egy szomszédos házat, mert akkor az volt a fő probléma, hogy ugye a kommunista, mert ugye ez az van, hogy terrorháza, a nyilas és a kommunista terror. Csak hogy a nyilas terrorról azt hiszem három terem szól, az összes többi meg a kommunizmusról. Hogy nyissanak mellé egy múzeumot, és akkor ott mutassák be a nyilas terrort. De ugye nyílt már egy ilyen a Páva utcában, végül is van egy holokausz múzeum.
1: Igen. Jó, akkor most maradjunk abban, hogy feladta magának a leckét Tar Zoltán azzal, hogy belenyúlt ebbe a dologba, és feladta magának a leckét maga a kormányzat, hogy hogyan viszonyul ehhez a fajta múltmagyarázathoz, amit a terrorháza képvisel.
0: De neked, ez a munkájuk.
1: Hát igen, ha magukra vállaltak, akkor most már ez is a munkájuk. Hanvai Péter, a HVG újságírója, köszönöm neked.
0: Én köszönöm.
1: Messze nem jutottunk a megoldásban, de legalább felvetettünk pár problémát az előző percekben. Jövő héten ismét kultúra a szokott időben, délelőtt délután találkozhatunk, legyen így. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejkác Vianovic a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovic képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, kés este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsia szerkesztő. És hát egy tulajdonképpen szokatlan ügyel kezdjük, mert hogy lázadnak a kerületi vezetők, vagy egy részük egészen biztosan a belvárosi kerületi vezetők, mínusz 5. kerület, Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben. Idáig úgy tűnt, hogy ez egy közös platform, amin keresztül működtetik a várost. A jelek szerint vannak olyan dolgok, amikben nem tudnak egyezni. Például a kerületektől elvenni szándékozott parkolási díjak ügye. Niedermüller Péter erzsébetváros polgármestere a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Soproni Tamással, Piko Andrással, Baranyi Krisztinával és Tóth Józseffel meg Rózsa Andrással együtt álltak oda Karácsony Gergely elé a Madás téren. Az nem volt egy túlságosan, hogy mondjam, felemelő videófelvétel, amit erről látni lehetett. A főpolgármester zavarban, önök támadólag és értetlenül, és közben meg van egy sikerként kommunikált helyzet, amikor a kormány és a főváros valamiben végre valahára megegyezik.
4: Hát én elhiszem, hogy az a videófelvétel nem volt nagyon barátságos, de szeretném mondani, hogy maga ez a történés sem nagyon barátságos. Ugye mi elsősorban azon háborodtunk föl, hogy olyan nincs, egyszerűen a földön nincs, hogy csütörtökön bejelentenek egy ilyen nagy volumenú intézkedést, tehát hogy elvonják a parkolás üzemeltetést a kerületektől, amiről mi szerd este szerzünk tudomást.
1: Akkor legalább a főpolgármestertől magától?
4: Hát nyilván engem például, szóval többször elmondom még egyszer, szerd este fél 9-kor hívott föl, Hát most szerkesztő úr, ez tényleg, ezt nevezünk demokratikus politizálásnak? Vagy mi ezt nevezzük?
1: Ezt? Hát ez sem kifejezetten elegáns, ez kétségtelen. Ráadásul önök azt mondják, polgármesterek, hogy ez a kerületek zsebéből húzza ki konkrétan a pénzt. Tegnap este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában járt Karácsony Gergely, és ott elmondta, hogy vannak olyan kerületek, amelyek bár itt vannak a hatok között, ha nevezzem önöket így, de közben vagy 3%-os nyerességgel működtetik a parkolási pénzek bevételét, vagy pedig veszteségesen. Na most, ha innen nézzük, akkor pedig a legjobb, ami történet velük, hogy ezzel nem kell tovább bajlódniuk.
4: Hát innen nézve az lenne a legjobb, hogyha a főpolgármester megnevezni azt, hogy honnan vannak ezek az információi, melyik kerületre gondol. Mi például Erzsébetvárosban 1,2-1,3 milliárd forintot nyerünk ki a parkolásból, ami már eredmény, tehát ami már nem kerül visszainvesztálásra, ez a kerületnek már megvan az összeg, úgyhogy nem tudom, miről beszél a főpolgármester, konkrétabban kellene fogalmaznia.
1: Hát adáson kívül elmondta, hogy miről beszél, de nincs felhatalmazásom, hogy ezt én itt most megismételjem. Nem önökről szólt. De közben ugye, meg azért felvetem azt a kérdést, hogy az egy reménytelen és esélytelen helyzete, hogy mondjuk valamiféle kompenzációban megállapodnak a fővárossal, amely maga kezeli innentől kezdve, de hogyha elvon ezáltal forrásokat, akkor azt adja vissza.
4: Én azt gondolom, szerkesztő, hogy ezt az egészet a döntés előtt kellett volna végigbeszélni. Tehát nyilvánvaló, hogy a főpolgármester, meg a kormány, vitézi miniszter már az elmúlt hetekben erről folyamatosan tárgyaltak egymással. Pontosan azt kellett volna, hogy ebben a tárgyalási folyamatban legalább megkérdezzenek minket. Még csak azt sem mondom, hogy üljünk ott a tárgyalóasztalnál. De az, hogy a főpolgármester nem veszi fel a telefon, nem tájékozódik, nem informál bennünket, ez a legfőbb probléma. Persze, hogy lehet mindenről beszélni, a parkolásról is, az egységesítésről, mindenről, csak éppen beszélni kellene róla, nem a hátul mögött döntéseket meghozni.
1: Ha jól tudom, Baranyi Krisztina maga is tagja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának.
4: Igen, ő tagja, így van.
1: Tehát ő egyrészt a tárgyalásokon is ott lehetett, másrészt a döntésnél is ott ült.
4: Nem, az előzetes tárgyalásoknál nem volt ott. Én ezt tőle elsőkézből tudom. A csütörtöki ülésen volt ott, mint az FKT-nak a tagja. Baranyi Krisztina polgármester azt, hogy ugyanakkor tudta meg, esetleg egy-két órával korábban, mint én vagy a többi polgármestertársam.
1: Az, hogy azt magyarázták tegnap Vitézi Dávid miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester is a helyzetet, hogy ez nem egy döntés, ez egy javaslat, amit még a közgyűlés elé is kell terjeszteni a fővárosnak, és a parlament elé a miniszternek. Ez nem változtat-e a dolog élességén?
4: Hát természetesen nem, mert ugyanolyan jól tudja a szerkesztő úr, hogy egy olyan minimum, amelynek az elnök, a miniszterelnök tesz egy javaslatot, gondolja, hogy ezt utána bármilyen közgyűlés, országgyűlés, bárki más nem fogja megszavazni? Hát teljesen irreális.
1: Hát, hogyha a demokráciáról beszélünk, akkor gondolhatom.
4: Hát gondolhatja, de a gyakorlat nem ezt mutatja, de teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a fővárosi közgyűlés, meg a parlament is meg fogja szavazni, pillanatnyi kétségen sincs. Ugyanakkor az persze egy külön probléma, hogy most ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy ez az egész eljárás hogyan fog lebonyolódni. És engedje meg, hogy mondjak egyetlen példát. Szóval szeretném például tudni, hogy mi lesz a kerületekben meglévő ott dolgozó parkolási ellenőrökkel, mi lesz a parkolási cégeknél dolgozó alkalmazottakkal, hát egyáltalán hogyan fog történni az egész átadás, átvétel.
1: Nem korai erről már most tudni valamit? Annak fényében, hogy tegnap délután született erről egy megállapodás?
4: Hát, de pontosan az a dolognak a lényege, hogy ez az egész megállapodásnak akkor van értelme, hogyha látjuk a részleteket. Egyébként miről beszélünk? Tehát arról, hogy általánosságban mi fog történni, azzal nem jutunk ötről a hatra. A részletekről van szó, azok a legfontosabbak. Anélkül nem lehet semmiféle fajta normális döntést hozni.
1: Egyébként teljesen érthető és jogos rossz szóval sértettségükről, mert hogy nem személyes sértettséges, hanem a demokrácia működése valóban azt követeli, hogy egyeztessen a politikai vezető a mellette dolgozókkal, a vele együtt dolgozókkal. De hogyha ettől hátra lépünk egy kicsit. Egyébként maga a gondolat, hogy legyen a fővárosnak egy egységes parkolási rendszere, az ördögi?
4: Az egyáltalán nem ördögi, de ezt nem is mondta senki. Tehát azt azért szeretném leszögezni, ezt senki nem mondta. Sőt, évek óta napirenden van az, pont Baranyi polgármester azt, hogy többször is felvetette már azt, hogy kellene egy egységes parkolási szoftver például. Azt mindenki elismeri, hogy egy ilyen egységesítésnek lehetnek előnye is. Amit nem ismerünk el, az a pénznek a lenyúlása, egyrészt másodszorban pedig a normális demokratikus egyeztetésnek a hiánya.
1: Én tegnap felvetettem, de egy ilyen hümmögő választ kaptam csak, és egy félmosolyt, ami azt jelezte, hogy szóba sem került, de hát azért mégiscsak ugye a gépjármű adókat is az Orbán kormányzás vonta el az önkormányzatoktól. Például azt miért nem követelik a kormánytól, hogy az kerüljön vissza? Hiszen ezek a gépjárművek, ezek ott állnak, ahol adóznak, de nem oda megy a pénz.
4: Felkészül ennél többet is követeljük, hát ezt azt is követeljük, felvetettük azt is, hogy a hipával, a helyi iparüzési adóval mi lesz, felvetettük azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét mérsékelni kell, felvetettük azt is.
1: Ez most megtörténik, ha minden igaz, bocsánat, hogy közbeszólok.
4: Hát majd meglátjuk.
1: Hát erről szól ugyanúgy a megállapodás, mint hogy a parkolási társulás megszüntetéséről. Igen.
4: Tehát egy sor szempontot felvetettünk, ugyanis az alapprobléma az, hogy az önkormányzatoknak a financiális rendszerét kell rendbe rakni, az önkormányzatoknak a gazdasági helyzetét kell stabilizálni, és ez számos kis különböző elemből áll össze, ennek része nyilván a parkolás, de számos egyéb más tényező.
1: Világos, hogyan tovább? Ugye volt egy fenyegetés, ami arról szólt, hogy hat kerület felfüggeszti a részvételét a Magyar Önkormányzatok Szövetségében. Nem tudom, hogy ez mennyire hangzik valóban fenyegetőnek, vagy mennyire egy indulati mondat csupán, és hogy mi történik akkor, hogyha így lesz, vagy ha nem. De egyébként meg most a tárgyalási lehetőséget keresik a kormánnyal, vagy Karácsony Gergellyel, vagy hogyan tovább?
4: Hát ugye először is ez nem fenyegetés, ez egy mérlegelés, azt mondtuk, hogy ezt mérlegeljük. És nem a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hanem a Budapesti Önkormányzati Szövetségből való kilépésről volt szó esetlegesen, a BÖSZ-ről, aminek az elnöke épp a főpolgármester. És ennek a felvetésnek pontosan az a jelentősége, hogyha az a szervezet, amelynek a főpolgármester elnökkel, és amelynek a feladata a kerületi polgármesterek érdekvédelme, annak az elnöke nem veszi ezt komolyan, nem hajlandó erre ennek a feladatnak a végrehajtására, vagy képviseletére, akkor minek legyünk ott. De még egyszer mondom, nincs ilyen végleges döntés, ez egy mérlegelés. A jövő héten fogunk találkozni, így hatan heten, és akkor fogjuk mérlegelni, hogy hogyan tovább milyen lépések reálisak, milyen lépések értelmesek, milyen lépések vezethetnek ahhoz, hogy egy kicsit normalizálódjon a helyzet.
1: Azt mondta Karácsony Gergely tegnap, hogy hát azért nem egyeztetett, ez egy ilyen félmondatban hangzott el, mert úgysem szavazták volna meg, vagy úgysem tudtak volna egyetérteni vele.
4: Hát ezen, nem tudom, hogy ezen a mondaton sírjuk-e, vagy nevessek. Tehát ez azt jelenti, hogyha különböző vélemények vannak egy szervezeten, az önkormányzati rendszeren belül, akkor ezeket nem vitatjuk meg, hanem erőből lenyomjuk, és erőből lenyomjuk azoknak a torkán, akik esetleg más gondolnak erről. Szóval tényleg ettől, ha ez a fél mondat így hangzott el, ettől ez még rosszabb, ami történt.
1: Jó, van egy másik olvasata ugyanennek egy utolsó gondolatkör erejéig, hogy mintha azt sugalták volna tegnap este az Egyenes Beszéd szereplői, hogy ez feltétele volt a főváros gazdasági megsegítésének, a megállapodásnak arról, hogy 120 milliárdot most kap a főváros így úgy amúgy ilyen olyan formában. Tehát, mintha nem lett volna mozgástere ebben Karácsony Gergelynek, és ennek tudatában lépett volna úgy, ahogy.
4: Hát én ezt nem tudom, én nem voltam ott. Én azt gondolom, egy tárgyaláson mindig vannak mozgásterek, amelyek hol változnak, hol beszűkülnek, hol kitágulnak. Szerintem ez nem változtat azon a tényen, hogy főleg akkor, amikor úgy érezte, hogy nincs már mozgástere, amikor úgy érezte, hogy nem tudok mit csinálni, meg kell adnom magamat, legalább akkor azt kellett volna mondani, hogy üljünk le a kerületi polgármesterekkel, vagy leülök a kerületi polgármesterekkel, elmondom nekik, hogy mi a helyzet, kimutatom azt, hogy hogyan, miért döntöttem így, ahogy döntenem kellett, és akkor lehetett volna tovább lépni, ez sem történt meg.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere. Ugye azt lehet tudni, hogy elvennék a kerületektől a parkolási pénzeket, és egyúttal a parkolási díj beszedését is, és ezt egy fővárosi közös szervezet végezni mostantól kezdve, amit a fővárosi önkormányzat működtet. Igazából talán nem is ebből tört ki a botrány, hanem abból, hogy erről a polgármesterek gyakorlatilag az utolsó pillanatban értesültek. Örülök, hogy beszéltünk polgármesterről.
4: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

én is lépek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci út után a külső sávban. Tart a helyszínelés a Podmanicki utcában a Balcsi-Zsilinszky út felé a Dózsa-György út után, valamint a 14. kerületben a Füredi utcában a Rákosi út felé az Ondvezér útjánál. Tart a műszaki mentés a 11. kerületben a Sasadi úton a Homoród utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lassú a haladás az Andrássy úton az Erzsébet térnél, valamint a Közraktár utcában befelé. Ma délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervíz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Talán sokaknak van olyan élménye, hogy amikor a rendszerváltás után kinyílt a világ, és elkezdtek utazni az emberek, mi magyarok is, akkor nagyon sokan rácsodálkoztak arra, hogy milyen hatalmas nyugdíjas csoportok járják a világot. Német, svájci, svéd, angol nyugdíjasokkal lehetett találkozni a legkülönbözőbb nyaralóhelyeken, sőt, voltak olyanok, akik hónapokat töltöttek el kibérelt apartmanban, mondva, de legalább nem kell fűteniük mondjuk Skandináviában. És az ember úgy gondolkozott rajta, hogy ez hogy lehetséges, hogy honnan van erre pénzük. Aztán megtanultuk, hogy van olyan, hogy nyugdíj előtakarékosság, az fizet, és akkor ebből lehet finanszírozni utazni ilyen extrákat. Na most ehhez képest van egy friss adatsor, az OTP nyugdíjpénztár az idősek világnapja, ez ugye október 1-je volt, alkalmából tett közzé friss felmérést, és azt mutatja a helyzet, hogy hát ez itt mi nálunk olyan sokat nem változott a rendszerváltás óta, de majd Budai József, az OTP pénztárak ügyvezető igazgatója beszámol nekünk a részletekről. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval az ott egy ilyen meghatározó élmény szerintem nagyon sok magyarnak, hogy lehet másképp is nyugdíjasnak lenni. Nyilván sehol sem fenékig tejfel, de hát azért van, ahol jut abba a tejfölbe még mindenféle.
3: Valóban így van, az öngondoskodást azt érdemes mielőbb elkezdeni, erre egy kiváló lehetőség a nyugdíjpénztári megtakarítás, és a kutatás eredménye is igazolja, hogy érdemes félretenni, érdemes előrelátóan gondolkodni, hiszen a nyugdíjasok 65%-ának van olyan dolog az életébe, amelyre korábban természetes módon jutott pénze, most viszont a megkérdezettek közül 41% a külföldi utazást jelölte meg, 38% a belföldi nyaralást, 32%-uk pedig kulturális programokat említett így az utazások kapcsán, amelyekről le kell mondania. Hogyha ezt szélesebb aspektusban vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor pedig megjelölte ez a korcsoport azt is, hogy akár a magánegészségügyi vagy fogászati ellátás is áttérbe szorulhat, erről harmaduk nyilatkozott így, és a lakásfelújítás költségei, vagy pedig a minőségibb élelmiszereket is megjelölték, mint a spórolás eszközeit, amikkel nagyobb összeget takaríthatnak meg.
2: Igazgató, ez egészen szomorú. És hát, ahogy megyünk visszafelé, egyre alapvetőbb dolgokat említett, mert oké, persze lehet mondani, a külföldi nyaralás az nem törvényszerűen tartozik hozzá egy ember életéhez. Valaki megengedheti magának, és úgysem utazik. De amikor eljutunk oda, hogy a fogászati ellátás, vagy eljutunk oda, hogy a jó minőségű élelmiszerek, akkor az már konkrétan az a tétel, ami életminőséget is romboló, és hát nyilván így élni sokkal nehezebb, hát nem túl vigasztaló.
3: Valóban így van, meglepő volt számunkra is az eredmény, illetve fontos megjegyezni azt is, hogy a nyugdíjasok többsége nyilatkozott úgy, hogy a fiatalabbakat, a gyermekeiket, hozzátartozóikat is támogatják. Ebben a tudatosabb kör a hölgyek köre volt, még abban az esetben is, ha azt vizsgáljuk, hogy a hölgyeknek a megtakarítási képessége az aktív kereső éveikben valamivel alacsonyabb volt az elmondásuk alapján. Ugyanakkor meglepő a tudatosságot illetően, hogy akik nyugdíj célra megtakarítanak, nyugdíj célra félretesznek, ott a hölgyek vannak többségbe.
2: Az egyébként valóban talán meglepő, de szerintem a nők ebben sokkal tudatosabbak, minden ilyen döntésben sokkal tudatosabbak, mint a férfiak. Azért a férfiban inkább benne van a majd lesz valahogy, a nőben pedig az előrelátás. Legalábbis valóban ezek így a toposzok élnek az emberekben, bennem is.
3: Így van, ahogy ön is mondja, szerkesztő úr. Egyébként általánosságban vizsgálva is megkérdezetteket, azt lehet mondani, hogy mindössze 17%-uk volt olyan, aki rendszeresen kifejezetten az idős korára megtakarított, 59%-uk egyáltalán nem gyűjtött nyugdíjcélra, és még mindig van 23%, aki arra számít kifejezetten, hogy majd az állami nyugdíj elegendő lesz, és hogy az állam fog mindig olyan reálértékű nyugdíjat biztosítani számára, ami a mindennapi megélési költségeit
2: hát,
3: a jelenlegi
2: tudom,
3: aktív szinten.
2: Nem tudom, hogy honnan tájékozódhatnak. Biztos nem nyugdíjas társaiktól, vagy idősebb ismerőseiktől. Hogyha abban, ott megállunk egy kicsikét, hogy a 17% tett félre részletes adatok szerint az időskorára, akkor abban látjuk azt, hogy ahogy egyre fiatalabbak a nyugdíjasok, egyre nagyobb az arány. Tehát, ahogy itt az elmúlt évtizedekben erre volt lehetőség, és sokan rá is jöttek arra, többen élnek ezzel, mint korábban?
3: Igen, folyamatosan nő a megtakarítóknak a száma, egyre többen élnek vele, és egyre fiatalabb az a kör, aki belép a nyugdíj megtakarítások gyűjtésébe. Ezt mindenképpen szerencsésnek tartjuk, mert közép és hosszú távon így viszont a jelenlegi helyzet biztosan javulni fog. Többféle ilyen megtakarítási forma elérhető. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy érdemes megtakarítani a nyugdíj célra, érdemes az öngondoskodás felé fordulni.
2: Azt hány éves korig érdemes elkezdeni? Mert nyilván egy 62 éves ember ne kezdjen el előtakarékoskodni ilyen módon, mert az már nem fizet igazán.
3: 50-55 éves korig minden további nélkül van rá mód, de én azt mondom, hogy utána is, az már nyilván nem egy pénztári megtakarítás, de bármikor lehet félretenni, viszont nagyon fontos, hogy akár már 18 éves kortól is bárki, hogyha munkába áll, kényelmesen alacsonyabb havi megtakarítási összegekkel elindíthatja. Ezek a termékek a kamatos kamatelvén működnek, tehát kifejezetten kedvezőek hosszú távon, és hát a hozamaik is 5-10-15 éves időtávon az átlag feletti hozamot hoznak.
2: Elgondolkoztatóak voltak az első adatok, hogy ki miről mond le, és hát ez legyen a fejünkben akkor, amikor ezt a döntést meg kell hozni, hogy tegyünk-e félre a nyugdíjas évekre, hogy ne kelljen sok mindenről lemondani, vagy lehetőleg egyáltalán semmiről. Budai József, az OTP nyugdíjpénztár ügyvezetője, köszönöm.

Most nem. Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Úgy tűnik, hogy egy vita az Európai Bizottság és Magyarország között véget ér. Az Erasmus körül kialakult vitának lehet ugyanis vége, mert hogy a friss bejelentés szerint a következő tanévtől, amiben valójában benne vagyunk, tehát inkább úgy lehetne fogalmazni, a következő fél évtől valamennyi magyar hallgató előtt ismét megnyílhat az Erasmus mobilitás lehetősége. Pásztor Szabolcsal, aki az Economus kutatási igazgatója, arról fogunk beszélgetni, hogy ki mit kap, és ki nyer az európai hallgatói mobilitáson. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Itt egy olyan hiány merült fel az elmúlt években, amit ugye a magyar kormány a saját, hogy mondjam, csak furcsa eszközeivel próbált orvosolni, és azt kommunikálta, hogy minden jobb lesz, mint amilyen az Erasmus, de hát egyrészt nem lett minden jobb, másrészt sokkal kevesebben vettek részt a programban, mint azt előre tervezték, harmadsorban pedig az embereknek volt folyamatosan, és a diákoknak talán még inkább egy olyan érzés, hogy kimaradnak valamiből. Ön hogy látja ezt?
2: Valóban az Erasmus tulajdonképpen az európai integráció egyik legfontosabb sikere, sikerterméke. Sokat ad egyéni szinten, meg nemzetgazdasági szinten is, és hát jó ebbe benne lenni, jó ehhez csatlakozni, mert azonnal láthatóak rövidtávú pozitív hatások az egyén esetében, illetve a nemzetgazdaság esetében, hát a hosszú távról meg már ne is beszéljünk, munkaerőpiaci pozíció, termelékenység, egyébként a munkaerő áramlás, ezek mind olyan tényezők, amelyek rendkívül fontosak a fenntartható gazdasági növekedéshez.
1: Meg hát van még valami, ami teljesen személyes, és az én egyik ismerősömön keresztül láttam, hogy az Erasmusos fiatal hogy épít kapcsolatokat szerte a világban, hiszen az Erasmusosok, hogyha elmennek valahova egy egyetemre, nagyon gyorsan összeverődnek. Mert hát mindannyian kívülről jöttek, és próbálnak ott helyet találni és beilleszkedni. Nyilván egymásra is támaszkodnak. Az én ismerősömnek finn, mexikói, talán még új-zélandi barátja is volt, akiket ott ismert meg, ott szedett össze. Ez a világ minden tája, ahogy azt mondani szokták.
2: Igen, és az Erasmus azt a célt szolgálja is, hogy az Európán belüli, meg persze valahol azon kívüli munkaerő mobilitást is ösztönözze. Az Európai Bizottság időről időre közli azt az adatot, hogy az Európai Uniós állampolgárok hány százaléka él és dolgozik egy másik Európai Uniós országban. Na most ez a százalékos érték még mindig egy számjegyű. Ezen szeretne javítani ez a program, és hogyha a hallgatók ismerkednek, kapcsolatot hoznak létre, akkor jobb eséllyel tudnak egy másik országban például a kapcsolati hálót felhasználva, megragadva állást szerezni, ott alkalmazásba kerülni, és ugye megvalósul a tudástranszfer. Olyan ez picit, mint amilyen a középkorban, vagy végebben évszázadokkal ezelőtt volt a céhes legények ügye, végigjárták Nyugat-Európát, aztán mindenütt felszedtek valamennyi tudást, és végül odahaza egy kiváló műhelyet építettek kiváló termékekkel. Tehát nincs olyan nap alatt ilyen szempontból, de más formában jelenik meg mindez.
1: De nagyon fontos, amit mond, mert a céhregényeknél ugye az volt a szokás, hogy hazamennek. Fel nem merült, hogy mondjuk elmegy egy hanzavárosba egy magyar fiatalember, aztán nem jön haza. Most pedig nagyon sokan attól félnek, hogy ez az Erasmus egy dobbantó deszka is egyúttal, arra, hogyha valaki ki akar menni és kinn akar maradni, akkor erre lehetősége is legyen. Ez korábban hogy volt? Mennyire mutatták meg a statisztikák azt, hogy az Erasmusos fiatalok később elhagyják az országot és máshol keresnek állást?
2: Nem lehet egyértelmű törvényeket felállítani, mert egyébként az egyéni szinten ambícióba, motivációba, alkalmazkodó képességbe kimondottan nagy különbségek vannak. Az biztos és bizonyos, hogy egy magasabb fejlettségű ország vonzó lehet munkaerőpiaci szempontból egy fiatal számára, és az Erasmus program katalizál.

0: zárhatja a mobilitást természetesen. De nagyon sok olyan eset van, amikor a külföldi egyetemről komolyabb tudást hoz haza a fiatal, és például azt pont odahaza szeretné kamatoztatni. Tehát Hollandiában tanul, majd Lengyelországba használja fel azt a tudást egy vállalkozás építésére, vagy felépítésére, amit magáévá tett. Szóval érdemes vizsgálni mindig az egyéni szinten jelentkező hatásokat, tendenciákat, meg az országok szintjén jelentkező tendenciákat is, és azért lehet olyat mondani, hogy rövid, hosszú időtáv, egyéni szint vagy nemzetgazdasági szint, az Erasmus azért egy olyan program, amiből mindenki nyer, ugyanis ha egyetlen egy euróról beszélünk, jellemzően az érintettek ehhez hozzá tesznek plusz euróforrásokat, tehát ez egyszerre egy ilyen kereslet élénkítő, rövid távú kedvező, egyéni és nemzetgazdasági hatásokkal, a hosszú távról pedig már ne is beszéljünk.
1: Arról viszont tényleg nem szoktunk beszélni, hogy a magyar egyetemek, Magyarország maga mennyire tud partner lenni, mint fogadó ország ebben az Erasmus programban. Mert hogy igazából persze nem csak kibocsájtóknak kellene lennünk, hanem befogadóknak is.
0: Működik ez egyébként, és nagyon népszerűek a magyar egyetemek, és nem csak a budapesti egyetemek, hanem a vidéki egyetemek is. Szívesen jönnek hozzánk, és sok időt töltenek el, és emellett még van egy másik lényeges szempont, hogy sok pénzt is költenek el. Az Erasmusnak az egyik sajátossága az, hogy tulajdonképpen ösztöndíj támogatás van, azt jellemzően ki kell egészíteni egyéni szülői forrásból. És abban az esetben, hogyha például Magyarországra érkeznek fiatalok, akkor az Erasmuson túl többet költenek lakásra, lakhatásra, vagy akár éttermi szolgáltatásokra, tömegközlekedésre, és ebből a teljes nemzetgazdaság profitál. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy amellett, hogy Magyarország hallgatókat küld, nagyon jó, hogy hallgatókat is fogad, és hogy az ezután következő időszakban majd még többet tud fogadni, ugyanis arról van szó, hogy az előző kormány alatt elapadtak, sőt, hát igazából egy szerény szinten álltak meg a küldött hallgatói létszámok. Ezután majd ez is felfut, illetve a fogadott hallgatói létszámuk is értelemszerűen, és ebből tud a nemzetgazdaság profitálni.
1: Ön hogy látja, mikor indulnak újra útra az Erasmusos magyar fiatalok?
0: Hát igazából egy pici átfutási idő ehhez kell, ahogyan a felvezetőben említette, talán a következő fél évtől, vagy a következő fél évektől tapasztalhatjuk meg ismét ezt a megtermékenyítő hatást, és hát bízunk benne, hogy sok és vagy itt komoly összegek csapódnak majd le Magyarországon ismét, és hát komoly tudással érkeznek haza a fiatalok
1: Magyarországon. Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen. Az Ökonomusz kutatási igazgatójával beszélgettünk az Erasmusról, tulajdonképpen az Erasmus gazdasági hátteréről is egy kicsikét. Köszönöm, és köszönöm az önök figyelmét is. Ez volt ma a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinjának kínálata. Jövünk a jövő héten is, a szokott időpontokban minden hétköznap délelőtt, délután. Tartsanak velünk akkor is. Róna Jégon voltam, vagyok. És leszek. Jó napot kívánok!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Az aszály miatt jelentős ókori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Földkörüli pályán érlelt whiskyvel kísérleteznek skót és japán kutatók, 2 év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót whisky mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívül kártevő amerikai fehér medvelepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben, műanyag dobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlények után. Már 310 ezer darabot találtak a 223 hektáros parkban. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori, római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az ajnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom romjai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, kés este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. André Novák Andrással.
2: Jó napot kívánok, André Novák András vagyok. Üdvözlöm Önöket itt a Fórumban. Mondom a három témánkat, amiről beszélgethetünk. Nyugdíjemelés, a legalacsonyabb nyugdíjakat megemeli a kormány január 1-től. Mik a legalacsonyabb nyugdíjak? Most e szerint a rendelet vagy döntés szerint minden olyan nyugdíj térítés vagy juttatás, ami havi 146 ezer forint alá esik, ezeket emelik majd meg sávosan, illetve a minimál nyugdíj pedig 120 ezer forint lesz. Azon kívül beszélgethetünk arról a témáról, ami Budapest és a kormány megegyezését érinti, aminek számos részlete van, nagyon sok dologról tárgyaltak és megállapodtak, és van egy különösen érdekes, ez pedig a parkolási ügyek, illetve a parkolási bevételek. Kié legyen a pénz, hova menjen a pénz? Eddig a kerületeket gazdagította a parkolási bevételek, azok oda mentek a kerületekhez. Az ő hatáskörük volt, feladatuk volt üzemeltetni a parkolási rendszereket, illetve az ő kasszájukat gazdagította mindezen parkolások bevétele. Mostantól ez átkerül a fővároshoz, és aztán Budapest ebből majd útfelújításokat fog eszközölni és véghez vinni. És hát a kerületi polgármesterek azok után, hogy napvilágra került, hogy a főváros átveszi tőlük a parkolást, mind annak az üzemeltetési részét, mind a bevételi részét, hát nem boldogok. Fogalmazunk úgy, neki is mentek a főpolgármesternek, ezt meg tudják nézni a különböző kerületi polgármesterek Facebook oldalára feltöltött videókban. És akkor a harmadik témánk az pedig egy katolikus plébánosnak a szavai, Osztie Zoltánról van szó. Na akkor, hogy időrendbe menjünk, és ezt meg is tudjuk mutatni szerintem a nézőknek. Ő egy katolikus pap, aki szeptember 26-án egy misén azt mondta, hogy, és akkor olvasom, a Tisza párt szavazói nem értenek semmit az evangéliumból, egy erkölcsileg romlott, az országot elpusztító társaságra voksolnak. A pap, tehát Osztie Zoltán, hitetlennek, erkölcstelennek és nemzetárulónak nevezte mindazokat, akik erre az oldalra szavaznak, valamint kijelentette büszke arra, hogy a környezetében nincsenek tiszás szavazók. Erre jött az a reakció, hogy Magyar Péter azonnali és nyilvános elhatárolódást követelt a katolikus egyháztól, majd a katolikus egyház reagált is, kérem a kollégákat, hogy ezt is mutassuk meg. Először az Esztergom budapesti főegyházmegye reagált, akik azt írják, illetve azt mondják a közleményben, amit a Facebook oldalukra kitettek, hogy az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálattal és megütközéssel értesült Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseiről. Az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításával, és nem az evangélium szellemében szól. Az ilyen kijelentések nem csak az érintettek emberi méltóságát sértik, hanem a főegyházmegye közössége számára is fájdalmasak. Tehát nagyon komolyan elhatárolódtak a plébános kijelentésétől. A katolikus egyház, a katolikus püspöki konferencia annyit közölt, hogy Ők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy nem, ők nem politikai szervezet, küldetésük a lelkek üdvösségének szolgálata. Ezzel hozzá is szóltak, meg nem is a témához. És megszólalt a Kereszténydemokrata Néppárt is, akik pedig azt írják, azt mondják, hogy egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, és nem támadhatja az egyház papjait azok véleménye miatt. Ezért következtetésük nem az egyház, hanem a miniszterelnök tartozik bocsánatkéréssel, mondja ezt a KDNP. Hát nem ugyanazt mondja a KDNP, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Katolikus Egyház. Na, hát ez itt a téma, és Erzsébettel hol is tartottunk? Erzsébet itt van a vonalban?
3: Igen.
2: Jó napot!
3: Igen, most a híradóban most mondták be, hogy 120 milliót kapott egyszeri támogatásként, tehát akkor én ezt értettem félre.
2: Igen, 120 milliárd, ráadásul nem millió, hanem 120 milliárd.
3: Van, akkor én ezt pont...
2: Igen, de a parkolás az egy időhatár nélkül átkerül Budapesthez.
3: Hát azt meg mondjuk mondta Karácsony Gergely, hogy 10 féle elszámolást kellene csinálni, és akkor Rónai Egon megkérdezte, hogy hát az hogy. Tehát szóval vannak ott problémák, úgyhogy ebben én nem is mennék bele, mert nem is értek hozzá. Ezt én csak úgy elkaptam tegnap, és félreértettem, úgyhogy igen, ebbe igaza volt, hogy egyszeri, de az egy 120 milliárdos támogatás.
2: Igen, az nem a parkolás. Annak semmi köze a parkoláshoz, igen.
3: Ez meg most felháborító, ez amit a ok művelnek. Azért kíváncsi lennék, hogy ez az Esztergomi, vagy nem tudom, ja igen, hogy azért mennyi pénzt kaphatott a Fidesztől, hogy ennyire a Tisza ellenes. A másik, nem is ezt adtam a font, hanem a Startban láttam Rákai Filipet, és vagy Startban, hanem tegnap ugye a Rónai Egonnál volt, és hát már majdnem, hogy hófehérre festette a lelki ismeretét, hogy ő annyira tiszta, és az a 4,5 milliárd, ha jól tudom, azt kapta ezzel a Petőfi filmre, ami egyszerűen nézhetetlen, és ahogy ő neki ehhez semmi köze. Hát, mert hogy vannak jó menő cégei, ha jó menő cégei vannak, azért azt is megnézném, hogy azok a cégek miből tollasodtak meg. Egy, a másik pedig, hogy ha jó menő cégei vannak, akkor miért nem abból csinálta a filmet? Szóval ez...
2: Nézzel, filmre támogatást nem csak Rákai Filip kér, tehát a filmek támogatásokból mennek világszerte. Nem az emberek a saját pénzükből valósítják meg a filmeket, hanem van filmalap, vannak szponzorok, de ez világszerte így megy.
3: Így van, de ez azért mondom, hogy ennek nem is volt nagy néző hatása, tehát kevesen látták ezt a filmet, mert egyszerűen nem volt jó a film. Ezt nem lehet kivédni, mondjuk
2: Nézze, én megnéztem, nekem nincsenek rossz emlékeim amúgy a filmről, még megnéztem, és én nem kötöttem, mint ahogy nagyon sokan szerették volna aktuálpolitikához kötni, én attól arról leválasztottam, amúgy nekem nem volt rossz élmény ez a film. Egy nekem.
3: Hát képest, tehát én a pénzhez képest mondom.
2: Mihez hogy képest?
3: Hát amit kapott 1,5 milliárdot, ahhoz képest...
2: Hát jó, hát ezt ebben... Ja, igen, csak én vagy mi ketten tudjuk-e azt, hogy mi egy valós költsége egy filmnek? Meg milyen igen. Pénzekkel jár? Ez nehéz ügy.
3: Világszínvonalú filmek, azok sok kevesebb a negyedévből készültek, a negyede költséget filmekből. Lettek világhírű filmjeink, ugye, mert a magyar filmek azért kint megállják a helyüket, és nagyon szeretik is külföldön a magyar filmeket. Úgyhogy én csak ezért akadtam telefont, ugye.
2: Köszönöm Erzsébet. Ha megbeszéltük, akkor folytatjuk legközelebb egy másik hívás alkalmával, hogyha úgy érzi. Köszönöm szépen, hogy betelefonált, és Ferenccel megyünk tovább, ha itt van a vonalban.
4: Tiszteletem, műsorvezető úr, egy régebbi dologhoz szeretnék hozzászólni. Talán az volt az első működése az ACD-ben szerintem.
2: Igen, figyelek.
4: Telefonált egy hölgy, talán ha még emlékszik, Azerbajdzsán, Örményország.
2: Nem tudom. Rémlik.
4: És ugye az azerbajdzsániak az örmény katonát megölték itt Magyarországon, talán emlékszik.
2: Emlékszik,
4: igen, és akkor az azerbajdzsániak 7 millió dollárt átutaltak Magyarországra. Arra is emlékszik?
2: Hát, hogy erre az összegre egy összegszerűen nem.
4: Akkor azért nem tudta annak idején szegény hölgyet leurrogta, hogy úgy mondjam, hogy abban semmiféle korrupció nem volt abban a 7 millióban, holott ezt kérdezték a fiától akkor, hogy hova lett ez a 7 millió dollár, és ő akkor megígérte, hogy ezt ki fogja azonnal 2 nap múlva vizsgálni, de azóta is vizsgálják. Csak azt akartam mondani, hogy ugye ez a 7 millió dollár eltűnt, és akkor én azt mondta a hölgynek, szegénynek, hogy ebben nem volt semmiféle korrupció, úgyhogy ezt hagyjuk abban.
2: Én nem tudom, hogy ez, erre a pénzre, ez nem tudom, hogy én voltam, de erre nem is emlékszem. Nem, a témára sem emlékszem.
4: Azért mondta a hölgynek, hogy ebben nem volt korrupció, valószínű már nem tudta.
2: De hát bocsánat, én arra nem emlékszem, hogy erről beszélgettem valakivel 7 millió dollárról. De akkor segítsen megvilágítani, hogy akkor a magyar állam mire adta a pénzt, és kinek? Mi ez a 7 millió dollár?
4: Nem a magyar állam. A magyar állam kapta az Azerbajdzsán.
2: Jó, akkor Azerbajdzsán mire adta?
4: Amiért kiengedték az azerbajdzsáni katonát, aki azt hiszem letájázta, vagy mit tudom én, mit csinált az örmény katonába itt Magyarországon.
2: A sztorira emlékszem.
4: Nem tudom én hány évre.
2: Igen.
4: Ugye, és akkor kiengedték ezt a börtönből, átadták az azerbajdzsániaknak.
2: Igen.
4: Ugye, egy katolikus államot is így támogatott a magyar állam, hogy kiengedte az örmény katonát.
2: Hát igen, Örményország az egy keresztény. Igen, Örményország keresztény ország. Sőt, ráadásul a világon azt hiszem, hogy először ott lett az államvallás, a kereszténység, talán, ha jól mondom, Örményország.
4: Azért mondom, Azerbajdzsánban megünnepelték, és nem tudták be.
2: És ez teljesen hivatalos információ volt, hogy Azerbajdzsán fizetett, és ezért fizetett Magyarországnak?
4: Így van. Hát az, hogy ezt ére, nem csak tudom, hogy átutalt 7 millió dollárt, és azt mindenki úgy tudta, hogy ezt azért kapta a magyar állam, lehet, hogy pontosan a céljártó, ki tudja, mert kiengedte ezt az azerbajdzsáni katonát.
2: És ezt nem támadták meg jogászok nemzetközi fórumokon?
4: Senki nem. Hát miért támadta volna? Hát azt se tudták szerintem a nemzetközi jogászok, hogy átutalták a pénzt, vagy nem utalták.
2: Hát hogyha ön tudja, akkor ők is tudják, gondolom.
4: Hát az nem biztos, mert Magyarországon az újságírók felnézték, és akkor a széljátot megkérdezték, hogy hova tűnt el a 7 millió dollár. Hát ki foglalkozik azzal, hogy az Azerbajdzsán Magyarországnak 7 millió dollár.
2: Nem tudom, bement a költségvetésbe, nem tudom.
4: Hát, valakinek a költségvetés revébe jön. Persze.
2: Nem tudom, én erre, tehát arra sem emlékszem, hogy én erről beszélgettem valakivel, de ez az információ sincs most meg.
4: Van egy hölgyel beszélgetett. Az volt a legelső alkalom, azt hiszem, amikor az ATD-ben maga szerepelt a fórumban.
2: Hát, akkor ez én augusztus elején.
4: Én próbáltam fölhívni, de egyszerűen nem kerültem be, mert az már 3 vagy 4 hete volt körülbelül. Ez a dolog.
2: Jó, én erre a beszélgetésre nem emlékszem, viszont ezzel most felkeltette az érdeklődésemet, hogy tényleg utalt-e Azerbajdzsán, hogy erről mit találok majd?
4: Hát ez biztos, hogy utalt, mert ezt elismerte a Szíjjától is. És akkor azt mondta a Szíjjától, az újságírók feltették neki kérdést, hogy hova lett a 7 millió.
2: Aha.
4: Hát, hogy ő nem tud erről semmit.
2: És azóta semmi hír erről. És most se vizsgálja? Mostani kormányzat alatt se vizsgálják ezt?
4: Hát ezt nem tudom. Ma azt nem hallottam. Tehát, hogy majd eszükbe jut, hiszen annyi vizsgálni való van, hogy minden nem jut az eszükbe.
2: Milyen jogcímen, és a tud.
4: De az biztos, hogy eltűnt ez a 7 millió.
2: De azt mondjuk,
4: az újságíró. Feltették a kérdést. Mert azt hiszem, a Szíjjától adta ki ezt az azerbajdzsáni katonát.
2: De miből gondolja, hogy ez eltűnt, és nem az lett, hogy bement a költségvetésbe, és akkor ott valamihez odaadták, valamilyen csoport, valamilyen célra?
4: Mert ez az izébe került be, a izének a bankjába, Mészárosnak. És onnan tűnt el. Ez nem a költségvetésbe ment, hanem ez külön
2: tört. Hát azért csak nem egy banknak utalt Azerbajdzsán.
4: Hát megint utalt neki, és hova utaljon.
2: Na jó, ennek utánézek, mert ez így kérdőjelek. Igen. Ferenc, pont reklámidőnk van, ha utána a mostani témákhoz is hozzászólnak, akkor még szívesen folytatom.
4: Ezért akartam megnézni akart. Ezt a hölgyet, jó. Hogy hova tűnt el maga le.
2: No, én erre a témára mondom meg a beszélgetést, nem emlékszem, de nem is ez a lényeg, hanem hogy megnézem, hogy ez hogy alakult, ez a 7 millió dollár. Ha egyáltalán ez kikutatható. Ferenc, köszönöm szépen, hogy velünk volt. Most megint egy kis reklámidőnk van, úgyhogy kicsit később, egy pár percben folytatjuk. Fórummal maradjanak velünk, remek témáink vannak, várom a hívásaikat.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás az Andrássy úton az Erzsébet térnél, valamint a pesti alsó rakparton északi irányban a Lánchídnál. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsavégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A 9. kerületben a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamossinál haladhat a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8 órától másnap hajnali 5 óráig lezárják a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. André Novák Andrással.
2: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok itt a Fórumban. André Novák András vagyok. Mondom is Önöknek a témákat, amikről tudunk beszélgetni. Egy jó hír az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek, mindazoknak, akik 146 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak most. Öregségi nyugdíjat, hogy az ő nyugdíjaikat sávosan emeli a kormány. Különböző sávok vannak, úgyhogy például aki 108 ezer forintot nem éri el a nyugdíja, az övéket megemelik 120 ezer forintra. Ez érinti egyébként azt is, aki minimál nyugdíjat kap, most az talán nem éri el a 30 ezer forintot, az is meg lesz emelve 120 ezer forintra, és aztán különböző sávok vannak, és úgy érik el a nyugdíjak majd a 146 ezer forintot, azok a nyugdíjak, amik ugye az alacsony nyugdíjak. De hogy így nézegetem ezeket a sávokat, tehát hogy rettenet lehet megélni, nem tudom, hogy meg lehet élni havi ennyi pénzből, bizonyára nem lehet, vagy csak éhezve, vagy lemondva a fűtésről télen, a meleg vízről, nem tudom, ez rettenetes lehet. Ez tényleg számomra szörnyű, hogy emberek az országban nagyon sokan ilyen pénzekből kénytelenek gazdálkodni. Idős emberek, akik valószínűleg sok évet dolgoztak, és nem munkakerülők voltak nyilvánvalóan, és nem azért alacsony a nyugdíjuk. Szóval az, hogy 2026-ban, 25-26-ban, 27-ben 108, 120, 130, 140 ezer forintos nyugdíjakról kell beszélni. Na, de hát itt tartunk, és ezt is emeli a kormány, azért nézzük a jó oldalát, ezeket az alacsony nyugdíjakat. Úgyhogy ez az első témánk, amikről tudunk beszélni. A második téma pedig Budapest parkolási bevételei, amik eddig a fővár, illetve bocsánat, a kerületeknél csapódtak le. A kerületekhez kerültek a pénzek, a parkolási pénzek, de mostantól ez a közös nagy fővárosi kasszába megy be, tehát a kerületektől ezt elveszik. Magyar Péter, illetve Karácsony Gergely főpolgármester nyilván ennek örül, hiszen akkor több pénzből gazdagodhat a főváros, és megkapják ezt is, valamint kapnak ugye a kormánytól egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatást is, de a kerületek nem nagyon örülnek ennek, hiszen eddig az ő kasszájukat gazdagította, ezt eddig ők tudták az önkormányzati feladataikra fordítani, ki is akadtak a kerületvezetők Karácsony Gergelyre, illetve a kormány és Budapest megállapodására. Mit szólnak ehhez, illetve van egy harmadik témánk, azt majd meg is mutatjuk a nézőknek. Van egy katolikus plébános, Osztie Zoltán a neve, és ő egy misén arról beszélt, és akkor most tudjuk mutatni a nézőknek ezt, hogy a Tisza párt szavazói nem értenek semmit az evangéliumból, és egy erkölcsileg romlott, az országot elpusztító társaságra voksolnak. A pap hitetlennek, erkölcstelennek és nemzetárulónak nevezte azokat, akik erre az oldalra szavaznak, és kijelentette büszke arra, hogy a környezetében nincsenek tiszás szavazók. Hű! Na, hát ezt mondta a katolikus plébános, Osztie Zoltán. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel ezt a katolikus papot, illetve az egyházat arra, hogy határolódjon el. A katolikus egyház, a püspöki konferencia egész pontosan, tehát a katolikus egyháznak ez a legfontosabb vezetőszerve. Ők azt mondták, hogy ők nem politikai szervezet, nekik más a feladatuk, úgyhogy ők, hogy mondjam, egy kicsit így kritizálták is a plébános szavait, meg nem is, érzésem szerint. Viszont az esztergomi főegyházmegye elhatárolódott, és azt mondta, hogy ez tűrhetetlen, így nem lehet beszélni, ez nem tükrözi Krisztus szellemiségét és Krisztus tanítását. A papok nem valamely ideológia vagy párt szolgálatában állnak, hanem az evangélium hirdetőiként és az egyház pásztoraiként Krisztus testének lelki gyarapításán fáradoznak, mondja ezt a esztergomi főegyházmegye, és arról beszélnek, hogy egész egyszerűen, amit tett Osztie Zoltán, ahogy beszélt, az sértően minősíti az embereket, és megbélyegzi, ami nem egyeztethető össze Krisztus tanításával. Így áll most ez a csörte, és akkor Ferenccel folytatjuk. Halló, halló!
3: Jó napot kívánok, tiszteletem!
2: Jó napot, Ferenc! Mondja, melyikhez szólna hozzá?
3: A másodikhoz szólnak hozzá, hogy most a polgármesterek kibivárta a biztosítékot.
2: Hát ki? Pontban. Nem csodálom.
3: Igen, de ugye most ugye ezek a letartóztatások meg számonkérések kapcsán jut eszembe, hogy Karácsony úr ugye hatalmas milliárdokkal vette a Tarlós úrtól a fővárost annak idején. Vagy 270 milliárdot mondtak, hogy annyival adta át a kasszát, és a főváros adó bevétele is olyan magasak voltak, hogy soha olyan magasak. És sőt, vitték a fővárost. És akkor erről nagyon sent, ennek nincs felelőse, itt nem merült föl az igazságszal, a ügyészség, stb. A rendőrség kapcsán a hűtlenkezelés. Hova tűnt ez a rengeteg pénz, az a hatalmas pénz, és sőt, megy a főváros. Senki nem kérdi meg az illetékeseket, hogy mutassátok már be a számlákat, ezt a rengeteg pénzt hova tettétek, hol van ez a rengeteg pénz? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a független igazságszolgálat, vagy de inkább nem menjünk ebbe bele, de ez, akkor most nem beszélek arról, hogy annó az már régebben volt a 4-es metró, ugye ott is egy ideig, ott is a hatalmas pénz, a többlet, beruhat, stb. Többlet pénzek hatalmas ötszörösébe került, mint amivel kerülhetett volna. Arról is nagyon hallgatom, de most ugye ez a legfrissebb, hogy 270 valahány milliárdon adta a Tarlós úr, és a hatalmas adóbevételek a fővárosnak. A főváros csődbe megy, és senki nem kérdi meg, hogy ez a hatalmas összeg, amit a Tarlós úr átadott, hova tűnt. Hol van az a pénz?
2: Hát nézze, én azt gondolom, hogy ha valóban lenyúlta volna ezt valaki, akkor az előző kormányzat alatt a Fidesz kormány alatt biztos, hogy indult volna az önkormányzattal szemben, vagy akár ismeretlen tettessel szemben nyomozás. Biztos. Én abban biztos vagyok. Tehát ha nem indult, akkor én azt egy politikai szólamnak hallom és látom, amit annó mondott a Fidesz, hogy ugye mennyi pénzt ad, pénzzel adták át a fővárost, és akkor hova tűnt ez a pénz. Aztán Karácsony Gergely erről ezt száfolta sokszor, hogy ennyi pénzzel, szóval nyilván én nem látok rá a főváros számláira, szóval nem tudom, hogy pontosan mennyi volt, hány forint volt a számlán akkor, amikor Tarlóstól átvették, de azt feltételezem, hogy az előző kormányzat idején biztos, hogy indult volna Karácsony Gergellyel szemben valamilyen vizsgálat vagy eljárás, illetve a fővárosi önkormányzattal szemben, de nem indult, tudtommal.
3: Hát jó, de hát Tarlós úr ugye annak idején sokat nyilatkozott erről Tarlós úr, azt, hogy ő azt tudta is bizonyítani, hogy meg bármilyen bizonyítva, hogy igen, annyi alatta.
2: De az is bizonyítható, hogy viszont folyamatosan az elvonások folyamatosan nőttek ugye Budapesttel szemben. Folyamatosan nőttek, amíg Tarlós idején a szolidaritási hozzájárulása az egy kétszámjegyű összeg volt, most meg már nagyon súlyos 100 milliárdok voltak, nem, amiket elvontak összesen Budapesttől.
3: Hát jó, uram, most én nem tudom, ugye egyszerű ember vagyok ahhoz, hogy elegbe belelássak, de az az furcsa mégis az egészben, hogy akkora pénzzel veszik át, és végig csődbe ment a főváros, vagy csődbe. Hát annyit szerettem volna.
2: Hát ezt nézze, igen, itt valaki nem mond igazat, vagy nem, ekkora, vagy nem ennyi pénzzel vették át a fővárost?
3: Na itt az igazság, ezt ön kimondta, én helyettem, hogy valaki nem mond igazat, igen.
2: Igen, én csak annyival finomítanám azt, amit ön mond, hogy ugye nem tudjuk, hogy itt most Karácsony Gergely és az ő általa vezetett önkormányzat, illetve valószínűleg tudhatnánk, hogyha jobban utána néznék ennek is, csak ugye nagyon ellentmondóak a nyilatkozatok, mert Karácsony Gergely végig arról beszél, hogy nem volt ennyi hozzáférhető pénz Budapest számláján, illetve hogy az, amiről Tarlós úr és a Fidesz beszél, az nem tudom milyen formában volt meg, de hogy ez nem likvid tőke volt, az nem hozzáférhető pénz volt. Egész egyszerűen van egy állítás, és van szemben egy másik állítás, és azt látom, hogy az ország nagyjából aszerint hisz, hogy kit szeret, és annak nem hisz, akit nem szeret, de hogy a tények, mik, ugye az egy másik ügy.
3: Igen, de hát ugye sokat foglalkoztak ezzel oda-vissza, hol pro és kontra, de aztán ugye átsegdesedett a dolog.
2: Nézze, valaki nem mond igazat, vagy a Fidesz nem mond igazat, hogy nem ennyi pénzzel vette át a fővárost Karácsony Gergely és az ő általa vezetett fővárosi önkormányzat, vagy Karácsony Gergelyék nem mondják a teljes igazságot, vagy nem volt jó a gazdálkodás, tehát, de valami nem tiszta ebben igaza van. Csak én azzal vitatkoznék, hogy ez biztos, hogy az egyik oldal, vagy kizárólag az egyik oldal felelőssége-e.
3: Hát én nem vitának szartam elnézést, hogy telefonon.
2: Nem baj. Hogy... Jó, nem igen. Baj, nem baj, egyáltalán nem baj, mert az tényleg kérdéses. Tehát, és tudja, az a szörnyű, hogy tényleg így, hogy az átlag emberként, és én magamat is annak tartom, szóval úgy kell élni, hogy sokszor nem tudjuk, hogy pontosan mi az igazság, hogy kinek higgyünk.
3: Hát
2: és de azért én azt gondolom, hogy volt átvilágítás, tehát volt a főváros működését átvilágították, mert az előző kormányzat alatt is átvilágították. És hogyha találtak volna olyan, én azt gondolom, hogyha találtak volna olyan gazdálkodási problémát, amiből kijött volna, hogy ez a hűtlenkezelés gyanúját felveti, vagy a lopás gyanúját felveti, akkor én biztos vagyok benne, hogy az előző kormányzat alatt indultak volna eljárások Budapesttel, illetve a városvezetővel szemben. Ha nem indultak, akkor én azt gondolom, hogy nem találtak olyan gazdálkodási problémát, ami ezt indokolná. Nem tudok másra gondolni.
3: Igen.
2: Nem tudok másra. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgessünk legközelebb is. Béla, önnel folytatom. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, András úr, műsorvezető úr. Köszöntöm az ATV Forum hallgatóit.
2: Üdvözlöm.
4: Hát szeretnék az esztergomi fő egy házmegyével kapcsolatban hozzászólni, jó?
2: Jó.
4: Hát a Facebook az felrobbant. A tisztelendő úr vagy papnak, vagy nem tudom, hogy pontosan mi a titulusra.
2: Plébános.
4: Plébános, na igen. Meg sok ilyen papot írtak plébános, nem mindegy, nem ez a lényeg. Ez is fontos azért. Szóval, hát a hozzászólása, amit ez, ahogy én végighallgattam, hát szavakat, inkább nem mondok csúnyát, mert akkor kikapcsolnak.
2: Ne is, mert megdorgálom, ha csúnyát mond.
4: Hát általában azért óvatosan szoktam bánni a szavakkal, de ez a pap, amit művelt, szóval a vallási emberek, akik ezt végighallgatták, remélem, hogy egy kicsit elfordulnak az egyháztól, és éreztessék az egyháza, az ilyen személy nem való templomba és misét tartson. Vagy nincs igaza?
2: Az biztos, hogy indítanék egy ilyen belső vizsgálatot akkor a plébánossal szemben, vagy vele, de tulajdonképpen a szavaival szemben. Az biztos, hogy katolikus egyházként én ezt megtenném, ezt kivizsgálnám, mert azért sok a probléma ezekkel a szavakkal. Azt lehet érteni szerintem, hogy mondjuk egy hívő, egy pap, egy katolikus plébános nem ért egyet mindennel abban, amit egy kormányzat tesz. Nem csak a kormányzat, akkor beszélhetne az egész politikáról, az egész politikai elitről, a parlamenti pártokról is, tehát nem csak a kormányon lévőknek van felelőssége. Na mindegy, azzal nincs baj, hogy van kritikája, de az, hogy erkölcstelennek, meg hitetlennek nevezni szavazókat, amiért ők valamiért a Tisza pártra szavaztak, amire megvolt nyilvánvalóan a megfelelő saját maguk számára fontos okuk, hát ez nagyon durva.
4: Tudja, az a legdurvább, hogy akik ezt végighallgatták a templomba, tudja, ez a sekrestés végigmegy, és a pénzgyűjtés, és még pénzt is adnak erre, ezek a mondatokra. Szóval megáll az eszem, na mindegy. Szóval menjünk át a belvárosi polgármesterekre, jó?
2: Jó, annál is inkább, hogy egy percünk maradt a hosszabb reklámblokk előtt.
4: Ugye akkor majd folytatom a beszélgetést akkor.
2: Tessék?
4: Mondok, utána folytatom a beszélgetést.
2: Hát folytathatjuk, de az jóval később lesz, mert aztán a következő fórummal, most ha nézem itt a beosztást, az 12 óra 24 perckor jelentkezünk, és most 40 másodpercünk maradt, úgyhogy mondjál gyorsan 40 másodpercben, hogy a tömören a véleményét, aztán meglátja, hogy majd vissza tud eljönni később.
4: A belvárosi, nem tudom, műsorvezető, megjelent a Facebookon, hogy be akarják vezetni a okostelefonokon a regisztrációt, ugye a parkolás például. Ez már létrejött Budapesten?
2: Hát okostelefonnal én azt gondolom, hogy azzal lehet most, tehát azzal lehet fizetni, akár SMS-ben, akár pedig applikáción keresztül, igen. Megbeszéljük ezt később, Béla, csak akkor, ha tud, akkor maradjon velünk, és akkor majd jóval később, 12 óra 24 perckor tudjuk folytatni, mert akkor folytatódik a fórum. Úgyhogy most megköszönöm önnek is a megtisztelő figyelmét, meg a többi nézőnek, betelefonálónak, legyen egy szép délelőttjük, és akkor később jövünk vissza a fórummal, lehet, hogy lesz új hírünk is, új témánk is, addig meglátjuk, mi történik a nagyvilágban és Magyarországon. Maradjanak velünk, szép délelőttöt, és találkozunk később.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Autódarú, Kossvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diák tüntetések miatt biztonsági okokból ma csak nem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolai épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. Pedro Sánchez kormányfő ezt rendkívüli televíziós beszédében jelentette be. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és a Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától 1 héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az aljnövényzet takarta. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz. Majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. André Novák Andrással.
8: Jó napot kívánok, ismét üdvözlöm Önöket. A mai napon a fórumban van még hátra a délelőtti fórumokból, vagy délelőtt kora délutáni fórumokból még egy kis idő, 2 adásblokk, aztán majd délután 4 órától folytatjuk, később már más műsorvezetővel, de ma még velem tudnak egy kicsit beszélgetni, a következő mondjuk egy erős fél órában azokról a témákról, amiket látnak a képernyőn is. Például januártól sávosan emelkednek a legalacsonyabb 146 ezer forint alatti öregségi nyugdíjak. Mondhatnám, hogy öröm az ürömben. Az üröm az az, hogy hát ilyen alacsony nyugdíjak is vannak, és hogy ebből kellene egy embernek boldogulnia, mert ez az éhenhaláshoz talán egy kicsit sok, de a megélhetéshez meg nagyon-nagyon-nagyon kevés. Vannak ilyen nyugdíjazású emberek, hát nekik most emelkedik a nyugdíjuk, nyilván abból kell főzni, ami van, de hát szomorú azért. Ez engem mélyen érint ez, hogy vannak sokan, akik különböző okok miatt, de ilyen ellátásban részesülnek, ilyen kevés ellátásban. Na mindegy, legalább most emelkedik az ő nyugdíjuk, beszélhetünk erről. Ahogyan beszélhetünk arról is, hogy belvárosi polgármesterek most nagyon csalódottak és dühösek és kiakadtak, nem Magyar Péterre, szerintem ő rá is, de Karácsony Gergelyre elsősorban, elárulva érzik magukat. Azt gondolják, hogy a fővárosnak nem lett volna szabad egy olyan alkuba, megállapodásba belemenni a kormánnyal, aminek az egyik hozadéka az az, hogy a parkolási díjakat és a parkolás üzemeltetését úgy unblock a kerületektől elveszik, áthelyezik a fővároshoz. Ehhez kell majd úgy tudom, hogy parlamenti hozzájárulás, országgyűlési hozzájárulás, hogy ez a fővároshoz teljes egészében az üzemeltetés átkerülje, mert eddig az eddigi törvény szerint a parkolási díjakat a kerületek szedték, és ezt most mind elveszítik ezt a bevételt, és kerül át a fővároshoz, aki állítólag, vagy ami állítólag majd egy útalapba teszi be ezeket a pénzeket, hogy az egyébként tényleg rossz állapotú fővárosi utakat, mellékutakat, főutakat majd lehessen ebből felújítani. Na hát ez most egy csörte Budapest és a kerületek vezetése között, és akkor még beszélhetünk arról is, hogy van egy, igen, jól mondom, Osztie Zoltán, megnéztem a kiejtését is az úriembernek, plébánosnak, Osztie Zoltán nevű plébános, aki nagyon csúnyán neki ment a Tisza szavazóknak, a Tisza pártnak is, ami talán egy kisebbik baj, de a Tisza szavazóknak is, illetve az nem baj, hogy neki ment a Tisza pártnak, megvan a joga ahhoz, hogy kritizálja, de hogy milyen szavakkal, és hogy ráadásul a Tisza szavazóit is, ez azért már egy kicsit ennél problémásabb, azt mondta, hogy nem érti, hogy hívő emberek hogyan szavazhatnak a Tisza pártra, hogy egész egyszerűen ő ezt föl nem foghatja, és hogy azt gondolja, hogy ezzel egy olyan erőre adták le a szavazatukat, amelyik nemzetáruló, erkölcstelen, hiteltelen, és hozzátette azt, hogy szerencsére az ő környezetében nincsenek Tisza szavazók, és ugye ezzel az egésszel az a baj, hogy gyakorlatilag leminősíti, a szavai leminősítik, vagy más értékűnek, kisebb értékűnek mutatják be az én véleményem és értelmezésem szerint a Tisza párt szavazóit, több mint 3 millió emberről van szó, itt most ő a hívő emberekre gondolt leginkább. Na mindegy, egy szó mint száz, így kirohant a Tisza szavazók ellen, erre jött a reakció Magyar Pétertől, aki bocsánatkérésre szólította fel Osztie Zoltánt, majd jött a reakció a Katolikus Egyháztól, akik azt mondták, hogy ők nem politikai szervezet, ők vallási szervezet, hitbeli dolgokkal foglalkoznak, és maga a főegyház megye, ugye akihez tartozik ez a plébános, ugye egy budapesti plébániáról van szó, belvárosi egész pontosan. Az esztergomi főegyház megye pedig azt mondta, hogy ez tűrhetetlen, így nem lehet beszélni, és ez nagy fájdalmat és szomorúságot okoz a híveknek is, meg a főegyház megyének is. Ezekről a témákról tudunk beszélni, zárójelbe jegyzem meg, lehetne az is téma, hogy Nagy Márton elköltözött az országból például, vagy az, hogy a Tisza támogatottsága azért elég sok százalékponttal csökkent a 21 kutatóközpont felmérése alapján, szóval vannak itt még témák, de most ezt a 3-at plusz zárójelesen 2-t ajánlom önöknek, és Béla, ha minden igaz, akkor itt van velünk.
9: Még egyszer köszöntöm András úr, köszöntöm az ATV Fórum nézőit és hallgatóit. Ott hagytuk abba a parkolással kapcsolatban.
8: Igen.
9: András úr, van egy személyes, ez az én véleményem, hogy na most sokan lehet, hogy most egyébként megharagszanak rám, amit mondok, hogy a belvárosban, aki be akar jutni a parkolás céljából, tudja András, ott a kisebb utcában szinte órákat kell keresni a parkolót, így van?
8: Hát előfordul, igen.
9: Órákat kell keresni. Na most, hogy ne kelljen, mindenki jól járjon az autós is, meg a önkormányzat is, meg szonnal mindenki jól, aki ott lakik, hogy aki be akar jutni a városba, a helyettesi a gépjárművét, a Városliget, Dózsonyi-körúton, vagy azon kívül, vagy az Árpácsitól a budai részen leteszi a gépkocsiját, és DKV-val közlekedni, vagy villamosabb busza, azon ingyenessé tenném.
8: Mármint a tömegközlekedést tenni ingyenessé?
9: Igen, a belvárosban teljesen, aki leteszi a gépjárművét, a Dózsa-György út vonzás körzetébe, szól a gyűrűvel. Leteszi, és tudja igazolni azzal, hogy ő parkolt, letette a parkoló, azzal a parkoló jegyet, ha jön a kalauz, vagy bárki ellene, felmutat, ez előre, de aki a belvárosban parkol, az fizesse hatalmas összeget, mert rengeteg ember keresi a parkolót.
8: Szerintem ez finanszírozás kérdése. Egész egyszerűen a BKK szerintem nem engedheti meg magának.
9: De amit ki kell találni, hogy mindenki jól jár, hogy ne veszekedjenek az önkormányzatok, mert az önkormányzatok azért veszekednek a pénz miatt. Mindenki nem tudnak fejleszteni akkor.
8: Hát hogyne, hát most, hogyha én is kerületi képviselő vagy polgármester vagyok, hát én se örülnék neki, én is tiltakoznék ez ellen.
9: Megértem, ahhoz, hogy ne legyen vita, szóval azért kellene egy egységes törvény, az önkormányzatoknak összefogni a belcét, hogy ingyenesé tegyék a 6. kerület, 7. kerület, 5. kerület, akkor 9. kerületnek a részét, még az 1. kerület.
8: Tudja, nekem az jut eszembe, hogy egyébként ez a megállapodás most, hogy a kerületektől elkerülnek a parkolási bevételek, hogy ez akinek egyébként kifejezetten jó, az a kormány, Magyar Péter szerintem. Én ezt így úgy gondoltam, úgy okoskodtam, hogy ugye Magyar Péter biztosan azt szeretné, hogy a következő önkormányzati választásokon majd a Tisza jelöltjei legyenek a polgármesterek, a budapesti kerületeket ők vezessék, és hogyha most elvonunk pénzt a kerületektől, már pedig most ez történik, hogy elvonnak pénzt a kerületektől, akkor a mostani polgármesterek nehéz helyzetbe kerülnek majd a saját választóik előtt, hiszen ha kevesebb a bevételük, amiről most speciál nem tehetnek, de akkor kevesebb felújítás lesz, kevesebb fejlesztést tudnak bemutatni, és az nyilván, szóval nincs el mögött, csak gondolkozva, nincs el mögött egy olyan megfontolás a kormány részéről, hogy nehéz helyzetbe hozza azokat a kerületvezetőket, akik a régi, az ellenzékhez tartoznak.
9: Hát azt, hogy mennyi, ha Tisza akarja a helyüket, a régi polgármesterhez helyett, meg is értem, hogy miért akarják átvenni, mert a régi ellenzék, ahogy mondtam Magyar Péter, ellenzék, sajnos nem jól gazdálkodott a pénze.
8: Hát most ezt a kerületekről nem tudom, mennyire tudjuk elmondani, hogy nem jól gazdálkodtak, ezt most így nem vágnám rá azért.
9: András, nem akarok én önnel vitatkozni, mert van benne igazság, amit mondom. Igazság is van benne, meg nincs is. Azt akarom kérni, András, a januártól sávos 46 ezer, azt szeretném megkérdezni, mit tud ön a szép kártyáraval kapcsolatban, azt mikor fogják fizetni?
8: Én azt nem tudom ennek az időpontját, én annak néztem utána, hogy mik voltak a Tisza ígéretei, és én azt találtam, hogy ugye úgy szól a nyugdíjas szépkártya ígéret, hogy havi 250 ezer forint alatti nyugdíjnál kapnak majd évente 200 ezer forint értékű nyugdíjas szépkártyát a jogosultak, tehát akik havi 250 alatt kapnak nyugdíjat, akik havi 250 kötőjel 500 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, ők egy éves szinten 100 ezer forintos szépkártyát kapnak, és azoknak nem fog járni, akik 500 ezer forint felett kapnak nyugdíjat. Ugye ezt élelmiszer, gyógyszerre, egészségmegőrzésre, pihenésre lehet fordítani, de azt nem találtam meg, hogy ezt mikor akarják bevezetni. Tehát ez az ígéretek között szerepel, de arra én nem találtam forrást, hogy meg lenne nevezve az, hogy pontosan mikortól.
9: Hát ez az, én se találom se a YouTube-ban, se ahol nem találom a médiában, a Facebookon se semmit. Szóval ezért kérdezem meg, hogy a nyugdíjasok részére a szépkártya.
8: Tehát a ciklus alatt valamikor bevezetik, most ezt nem tudom máshogy értelmezni.
9: Mert én utoljára, amit hallottam ezzel kapcsolatban, július vagy május végén hallottam, most pontosan nem emlékszem, én úgy hallottam, hogy vagy október, vagy november esetleges a szépkártyának a eljuttatása a nyugdíjasok részére.
8: Na most idén?
9: Igen, ezt még júliusban hallottam, vagy július.
8: Szerintem azt akkor már bejelentették volna, valószínű.
9: Tehát a Tisza kormánytól valaki megemlítette ezt, pontosan nem emlékszem, hogy ki, de valaki megemlítette, hogy elképzelhető az, hogy október vagy novemberben a szép kártyát megkapják a nyugdíjasok.
8: Hát ugye azon gondolkozom, hogy mit csinál egy ember, a havi 110, 120, 130 ezer forintból egy idős ember.
9: Kifizeti a villanyszámlát, reggelit eszik belőle, ha reggelit eszik belőle.
8: De ezek az idős emberek akkor éheznek, meg fagyoskodnak?
9: Nem, szerintem az idős emberek egyszer esznek egy nap. Ahogy én beszélgettem az idős emberekkel, nem nagyon esznek reggel, meg este, inkább délbe esznek, azért, hogy maradjon nekik már holnapra is.
8: Na jó, de ha pénz kell a gyógyszerre, ha pénz kell azért valamennyi az élelmiszerre, pénz kell a rezsire, akkor például ezek az idős emberek télen mennyire fűtenek például, azon gondolkozom. Már akik ilyen nyugdíjakat kapnak.
9: András, olyan kérdést tett fel nekem, ami ez a helyi önkormányzatos szociális és családi ügy.
8: Ja, persze, nem csak hangosan gondolkozok, hogy hát nem tudom,
9: jól tetszett gondolni, ha jól.
8: Hangosan gondolkozok, hogy azért ez borzalom, hogy ilyen nyugdíjak is vannak.
9: Igen.
8: Hogy ez mitől van? Hogy az illető nem volt bejelentve, nem dolgozott, nagyon keveset keresett, beteg volt, nem tudom, mik az okai annak, hogy valakinek 100 000, 120 000 forint a nyugdíja?
9: Hát András, ezt reggelig lehetne bogozni ezt a kérdést, szerintem.
8: Az biztos.
9: Egy utolsó kérdésem lehetne, és akkor elbúcsúzok. Azt szeretném, András úr, maga ön szereti a futballt?
8: Futballt? Hogyne? Hát persze, hogy szeretem. Mindenki szereti. Magyarországon mindenki szeret, és mindenki ért hozzá.
9: Na, azt szeretném megkérdezni, hogy tudja, hogy mostanában a magyar válogatottnak a játéka elég siralmas.
8: Hát és gyengébb, mint volt, igen.
9: És ez miatt valaki több 100 000 forintot kap a semmiért, ami hogy nem futballozik. Itt az a kérdésem hozzá, hogy a mai eredmény alapján Grúziában játszik Magyarország, hogy ha veszít a magyar válogatott, lemondjon a Rossi, és a válogatottnak egy új válogatott kell összeállítani, és a Rossi mondjon le.
8: Nem hiszem, hogy nagy változás lenne, hogyha jönne egy új kapitány, de ehhez annyira nem értek, hogy ezt meg tudjam ítélni, hogy most milyen az összhang a játékosok és a Rossi között. Azt is el tudom képzelni, hogy ha bár ez mondjuk igen, tehát mondanám azt, hogy most ilyen eredményekre vagyunk jók, de hasonló kerettel sokkal jobb eredményekre voltunk jók korábban. Béla, ezt most már nem tudjuk tovább bogozni, mert lejárt az adásidőnk, de csak a reklám előttig. Béla, telefonáljon máskor is. Arra bátorítom önt, most egy kis reklámra megyünk, és utána még jövünk vissza egy nagyjából bőnegyed óra fórummal, ahol még szépen tudunk beszélgetni a képernyőn látható három izgalmas témáról. Maradjanak velünk!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Mától a Zugligeti Libegő és a Budavári Sikló karbantartás miatt nem üzemel. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Teréz körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trollibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. André Novák Andrással.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, André Novák András vagyok most itt a délelőtti, kora délutáni fórumban. Ez az utolsó adásblokk, úgyhogy jó, használják ki ezt a negyed órát, beszélgessünk, és aztán majd délután tudjuk folytatni, bár akkor már nem én vagyok a műsorvezető. Na, mondom is a témákat. Januártól sávosan emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, tehát minden olyan nyugdíj, ami 146 ezer forint alatti, azt nem éri el, ott sávosan emeli a kormány ezeket üröm, vagy öröm az ürömben, mert hát elég szomorú, hogy ilyen nyugdíjak vannak ma Magyarországon, ilyenek is vannak ma Magyarországon. Azon kívül belvárosi polgármesterek nagyon kiakadtak Karácsony Gergelyre, amiért a főváros elveszi a kerületektől a parkolási díjakat. Tehát minden olyan parkolási bevétel, ami a parkolásból származik, az eddig a kerületekhez került, és most ez átkerül a fővároshoz, és hát emiatt mérgesek a kerületi polgármesterek. Például ma este majd jön be egyébként az Egyenes beszédbe, úgyhogy nézzék mindenképpen az esti Egyenes beszédet, jön be majd Baranyi Kriszta, és talán Soproni Tamás, vagy Piko András, nem is emlékszem pontosan, de az is lehet, hogy Rózsa András, ezt már meg kell nézem, de a lényeg az, hogy két ellenzéki kerületi polgármester, vagy hát óellenzéki, mondhatnám, kerületi polgármester lesz ma az Egyenes beszédben, akik elmondják, hogy miért is olyan mérgesek. De fejtsék ki önök azt, hogy mit gondolnak arról, hogy most összetűzésbe került Karácsony Gergely és bizonyos polgármesterek, például Soproni Tamás, Piko András, Baranyi Krisztina, Rózsa András, hogy a legfontosabbakat említsem. Illetve van egy konfliktus még az egyik katolikus plébános, Osztie Zoltán, illetve a kormány, nevezetesen Magyar Péter között leginkább. Osztie Zoltán azt mondta, hogy a Tisza az egy nemzetáruló párt, és hogy a hívők nem szavazhatnának egy ilyen pártra, egy ilyen erkölcstelen, hiteltelen pártra, és hát elég csúnya szavakkal, illetve a szavazókat is eléggé ledegradálta őket. És utána a KDNP az ő védelmére kelt, és Magyar Pétert hibáztatta, hogy beleszól az egyház autonómiájába, szólásszabadságába, és hogy ezért Magyar Péternek kellene bocsánatot kérnie, mondta a KDNP. A katolikus püspöki konferencia nem ezt mondta, ők finoman elhatárolódtak, azt mondták, hogy ők nem politikai szervezet, viszont az esztergomi főegyházmegye, akihez ez a plébánia, belvárosi plébánia tartozik, ők nagyon határozottan elhatárolódtak ennek a plébánosnak a szavaitól. Mit gondolnak önök? Van-e igazság, hogy lehetett volna ezt máshogy mondani? Van-e igazság abban, amit Osztie Zoltán mond? Mondhat-e rosszat a kormányra? Mondhat-e rosszat szavazókra egy plébános vagy kritikát, főleg a szószékről? Erről beszélgetünk, és akkor Jánosné van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Igen, jó napot kívánok, Petróné vagyok, tessék!
2: Igen, üdvözlöm, ha ön van a vonalban, akkor hallgatjuk, hogy mihez szólna hozzá.
3: Hát most jelenleg semmihez sem, mert az este elestem, és a bordám eltörött, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hívásokat.
2: Azt hittem, hogy ön telefonált, hát akkor jobbulást kívánok önnek.
3: Én nem telefonáltam egyáltalán önöknek. Valami tévedés van.
2: Tévedés van, akkor sajnálom, hát akkor jobbulást kívánok. Nem akar valamelyik témához hozzászólni, ha már beszélgetünk?
3: Nem, most jelenleg nem.
2: Akkor jobbulást, világos, megértettem. Akkor jobbulást kívánok.
3: Köszönöm.
2: Gyakorlom viszont hallásra. Hát ez egy érdekes beszélgetés volt. Alkalmam volt beszélni egy betelefonálóval, aki nem szeretett volna hozzászólni, de ha jól értem, akkor szegény nem, nincs jól és nem egészséges. Várjuk a következő betelefonálókat, addig gyorsan elmondom még egyszer a három témát. Ugye nyugdíjemelés, vannak Magyarországon nagyon alacsony nyugdíjak, amik hát olyan kategóriákban mozognak, amik számra értelmezhetetlenek, hogy egy szerencsétlen idős ember mit tud csinálni 120-30-40 ezer forintból havonta. Annyira jó lenne, hogyha egy ilyen idős honfitársunkkal tudnék beszélgetni, hogy elmondja a hónapját, hogy ezt hogy osztja be ezt a pénzt, amit lehetetlen beosztani. Ugye a jó hír az, hogy ezeket a nyugdíjakat most emeli a kormány, de hát most mondjuk, ami volt 125 ezer forintos nyugdíj, az most lesz 135 ezer forint. Ami meg 130 ezer volt, az lesz 138. Most mondtam két példát. Nem tudom, hogy ebből mit lehet csinálni. És akkor a másik témánk a belvárosi polgármesterek csörtéje kontra Karácsony Gergely főpolgármester, a parkolási pénzek elkerülnek a kerületektől és átkerülnek a fővároshoz. Nyilvánvalóan ez nagy dühöt váltott ki a kerületi polgármesterekből, mert hát a budapesti kerületek bevételei csökkennek emiatt, főleg ahol parkolás van, külső kerületeknél nem annyira. Úgyhogy most itt van egy komoly csörte olyanok között, akik politikai szövetségesnek számíthatnak tulajdonképpen. Mit gondolnak erről, és mit gondolnak arról, hogy egy bizonyos katolikus plébános neki ment az egyháznak, neki ment, nem az egyháznak ment neki, a kormánynak ment neki, és a kormánypárt szavazóinak, a Tiszapárt szavazóinak ment neki. Azt mondta, hogy hívő ember nem szavazhatna a Tiszapártra. Majd ebből jött Magyar Péter reakciója, dühött reakciója. Azt gondolja Magyar Péter, hogy egy katolikus pap így nem beszélhet. A katolikus püspöki konferencia félig meddig határolódott el, viszont a főegyházmegye azt mondta Kerek Perez, hogy így nem beszélhet egy pap a szószékről. Beszélgessünk még erről is. János, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, János vagyok Böcskéről.
2: Üdvözlöm! Na, nem, melyik téma
4: nem lenne? Emlékszem, beszéltünk mi már egymással, nem hiszem.
2: Akkor most megtört a jég.
4: Most megtörik a jég, igen. A nyugdíjakhoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a sávos emelkedés még nem igen értjük, hogy mi van. De egyet pontosan tudunk. Én 1964-be állították ki a munkakönyvemet, tehát nem nyeretlen 2 éves vagyok. Ezünk nekünk a nyugdíjunkat nem számolták be. 1990-ben volt a pálfordulás, 88-ig visszamenőleg számolta az Orbán kormány. Amit előtte kerestünk, az elment a levesbe. És én szeretném egyszer is valakit megtudni, hogy addig mi hol voltunk. Kifizettük, befizettük, sőt, hát ugye én végig állami munkahelyen dolgoztam, ahol levonták, nem nekem kellett fizetni, és mégis csak 140 ezer forint a nyugdíjam. Amit külföldön dolgoztam, Oroszországba, Tengizbe, azt is ellopta a Fidesz kormány, nem számolták be az ottani keresetünket. Amikor innen Magyarországról kimentünk dolgozni, 3600 forint volt a havi keresetünk.
2: Mikor volt ez?
4: Kerestünk, azt mondja 87-88. Kerestünk 36 ezret havonta. Abból is levonták a járulékokat, meg levonták az itthoni fizetésből is. Tehát duplán vonták. És ezt mind ellopta a Fidesz kormány tőlünk.
2: De amikor kindolgozott Oroszországban, akkor itthon is kapott fizetést közben?
4: Hát
2: párhuzamosan?
4: Természetesen, hát itthon kaptam az alapfizetésem, azt a 3600 forintot, odakint meg megkaptam a kinti fizetésemet, természetesen meg, mit tudom, én még kaptunk, azt mondja, hogy 250 rubel zseppészt. Valamiből kellett vásárolni, valamiből kellett élni.
2: Uh-huh. Hát ha önnek most...
4: Gyere, bekaplak.
2: Önnek 140 ezer a nyugdíja?
4: Igen.
2: Ennyi az összes?
4: 74 éves vagyok.
2: Ennyi az összes juttatás, amit kap? Ennyit kap?
4: Ennyi az összes, mert a 989 előtti nyugdíjunkat ellopta a Fidesz kormány, nem számolta be.
2: De bocsánat, a Fidesz kormányok előtt is kapott nyugdíjat, akkor sem volt.
4: Nem kaptam, mert nem kaptam.
2: Nem? Mikor lett nyugdíjas?
4: Az a baj, hogy 2010-ben mentem nyugdíjba.
2: 2010-ben a nyugdíjba.
4: 2010-ben mentem még az utolsó percben, hogy így mondjam.
2: Na jó, de ha most 2009-ben ment volna nyugdíjba, vagy 8-ba, tegyük fel, akkor gondolja, hogy a más kormány alatt beszámolták volna önnek azt, amit korábban...
4: Természetesen jóval több lett volna.
2: De ezt honnan tudjuk?
4: Hát ezt honnan tudjuk, hogy a Fidesz nem számolta be nekünk ezt.
2: Csak de hogy más... Hát, de mi a törvény erre? Mi a törvény erre?
4: Hát a fene tudja. Hát utána hiába fordultunk, amíg a bíróságok, a ügyészségek mind a Fidesz kezé voltak, mehettünk a büdös fenébe.
2: De nem volt, nem volt egy ügyvéd vagy egy jogi szakértő, aki önnek elmondta volna, hogy mi a törvény?
4: Olyan csalók voltak az ügyvédek is, meg a többiek is, pontosan a kormány szintjén. Hát nem, hát ott volt a ING-nél volt pontosan egy, hát ilyen életjáradékom. Azt is ellopták egy az egybe, összejátszott az ügyvéd.
2: Igen, az bekerült, elvileg a nyugdíj alapba került be, elvileg, hát ugye nem tudjuk.
4: Nem viccelek, akit ügyvédet megbíztam, összejátszott a ING érték, tehát hogy mondjam, a menedzserivel. Aztán nem kaptam semmit, a pénzem, amit befizettem sok év alatt, meg elveszett.
2: Azért, azt mondja meg nekem, János, azt mondja meg nekem, hogy Mit tud csinálni havi 140 000 forintból? Hogy néz ki egy hónapja?
4: Hát, ketten vagyunk a mamával. Őtőle is lenyúltak egy pár milliót. Ugye ő orvos volt, mai nap is orvos, csak nyugdíjas. Többet fizetett be nyugdíjjárulékot, mint a mai nyugdíja. Ő 88 ezer forinttal ment el nyugdíjba. Most és utána, amit emelgettek innen, onnan...
2: És most megkérdezhetem, hogy most ő neki mennyi a nyugdíja, hanem indiszkrét?
4: 240 ezer forint a nyugdíja most.
2: Na jó, hát akkor így ketten már... Ketten már, az is ketten már egy kicsit jobb, de hát ez is
4: hát
2: kevés.
4: Hát kettőnknek, igen, még mindig nem érjük el ketten a 400 ezer forintot.
2: De hát és akkor fizetnek rezsi, gyógyszerek, élelmiszer?
4: Mindent. Miután igen, tisztességes, értelmes gyerekeink vannak, egyetemet végzett mind a három, így bizonyos szintű támogatást mindegyik gyerekünktől kapunk.
2: De anélkül, a támogatás nélkül, anélkül, ha az nem lenne?
4: Szarba lennénk.
2: És akkor vannak olyan, olyan nyugdíjasok, akik meg egyedül élnek, és egyedül kapnak annyit, mint ön, 140 ezer forintot, vagy kevesebbet, de ők egyedül vannak, és
4: igen. Nem...
2: Gondolom, özvegységit kapnak.
4: Azoknál nincs fűtés.
2: Nincs fűtés.
4: Azoknál komoly gond van a lennivalóval. A gyógyszerre nem költ, mert nem veszi be, mert akkor nem tudja kifizetni a... Meg hát olyan házakban laknak, ahol csak hát néha, amikor megrakja a fával a káját, akkor be tud fűteni, és várja, hogy kapja az önkormányzattól a szociális fát.
2: Ismer olyan, szóval, ismer ön olyan embereket, akik emiatt mondjuk éheznek akár, vagy fáznak?
4: Hát éhezni talán nem éheznek, de hogy fáznak, az biztos.
2: Az biztos. Hát ez szomorú.
4: Hát mi nem véletlen mondjuk, hát itt vidéken ugyan már. Hát például mi se jutunk, próbáltam a mi parlamenti képviselőnkhöz eljutni valamilyen formába, ugyan már beültek a parlamentbe, addig fasz a gyerekek voltunk, még rájuk szavaztunk, még beküldtük, most itt vagyunk. Nézzünk ki a fejünkből, kész. Ilyen egyszerűen működik ez a világ. Tehát hál' Istennek nem éhezünk, nem panaszkodunk. Én még 77 évesen tudok dolgozni. Már ilyen.
2: János, jó egészséget kívánok. Jó egészséget kívánok önnek.
4: Szeretnék én ez a Főegyház megye...
2: Az a baj, hogy letelt az adásidőnk. Tudja, ha ez téma lesz délután is, telefonáljon be a fórumba, és akkor tud majd beszélni.
4: Ha visszahívnak, akkor nagyon szívesen, mert...
2: Jó, majd mondom a...
4: Jártam úgy, hogy...
2: Kollégáknak mondom, el kell, hogy búcsúzzak, mert lejárt az adásidőnk. Köszönöm, hogy velünk volt. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm minden egyes betelefonálónak, hogy felemelték a kagylót, elmondták a véleményüket, ezáltal segítettek abban is, hogy most abban, hogy legyen most is egy jó adás. Remélem, hogy akik csak követtek figyelemmel, ők élvezték a beszélgetéseket. Szerintem fontos témákról beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet, szép délutánt, tartsanak velünk, és délután 4 óra után, függően attól, hogy az ATV Extrém mennyi ideig tart majd ugye Magyar Péter Kisvárdai fórumának a közvetítése, függően ettől fogjuk majd a fórumot kezdeni délután. Tartsanak velünk, addig pedig szép délutánt kívánok önöknek!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polisz parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen. Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen. Nordart.hu.
5: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Sok napsütésre számíthatunk. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskola épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosítására. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
8: Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a húzós legfrissebb adása, a családról fogunk beszélgetni. Egészen pontosan talán a család pszichéjéről, ha van neki ilyen módon olyanja, meg mindarról, ami hat egy család működésére. Itt akár a családi tradícióktól kezdve a hétköznapi benyomásokig, amik érnek minket, sok minden szóba kerülhet, mert olyan vendégem van, aki ezzel foglalkozik. Lássuk is a névjegyét.
9: Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, párterapeuta és klinikai szakpszichológus. Családokkal és párokkal foglalkozik, a családi mintákat tárja fel párkapcsolati, familiáris működésük alapján. Azt vallja, hogy nem az a kérdés, hogy jó párt választottunk-e, hanem hogy mit teszünk és mit nem azután. Szívesen beszél transzgenerációs traumákról és feloldásuk lehetőségeiről, illetve a gyermekkori élmények egész életen átívelő hatásairól.
8: Kozma Vízkeleti Dániel, örülök, hogy itt vagy. Szia, Dani.
10: Szervusz, Egon. Neved rossz néven, a Dánielt használom. Ha benne van Elohim a nevemben, akkor ne hagyjuk ki belőle.
8: Oké, okay. Legyen ez. És akkor legyen az, hogy indítsuk el onnan a dolgot, hogy a családot egy evidenciaként kezeljük olyan módon, hogy hát ez egy ilyen működő egység. Tehát ott papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet, benne volt a Mézga család című sorozatban is. Aztán láttuk, hogy az sem volt olyan egyszerű. Emlékezünk csak Paulára. És hát szerintem nagyjából ez mindig ennyire bonyolult, és csak jobban rosszabbul kezeljük. Azt mi dönti el, hogy hogyan tud és működőképes-e egy család?
10: Hú, van 3 hónapot, hogy ezt megválaszoljam.
8: Mert hogy hátradőlünk és csináljuk.
10: Rendkívül összetett, de hogy röviden összefoglaljam, a családnak 2 alapvető funkciója van, lélektani értelemben természetesen. Az egyik a biztonságérzet megalapozása, hogy a családban élőknek kiszámítható és stabil legyen az élete. Ez nagyon fontos a családban, ezt igyekszünk megteremteni. A másik legfontosabb funkció, hogy a rugalmas alkalmazkodással segítse a családot, meg minden családtagot a fejlődésben, meg hát, hogy élményekhez juttassa a családtagokat, közösen, és hát ez a két alapvető feladat, ez finoman szólva ellentmondásban van egymással. A biztonságérzethez állandóságra van szükség, a rugalmassághoz meg mindig megújulásra. És tulajdonképpen az dönti el, hogy egy család jól működik-e, hogy eltalálja-e ezt a ritmust, áldoz-e a biztonságérzetre, az állandó dolgokra, szokások, rítusok, hagyományok révén, és áldoz-e a rugalmas alkalmazkodásra, mert a rugalmasság ugye nem csak a tornász családokban fontos érték, szóval áldoz-e arra, hogy kipróbálunk új dolgokat, új válaszokat keresünk, új megoldásokat, ha a régiek nem működnek.
8: Viszont hát a régieket meg hozzuk. Legalábbis egy jelentős részét elhozzuk magunkkal otthonról, meg a különféle tradíciók által, más részét meg megtanuljuk másoktól, és azt szépen beépítjük ebbe. De mégiscsak valami készlettel érkezünk egy kapcsolatba. Honnan tudható az, hogy a másikhoz illik-e az én készletem?
10: Erről nagyon szeretünk meggyőződni az ismerkedéskor. Nagyon sok fiatal kérdezi tőlem, hogy honnan fogom tudni, hogy mi illeszkedünk, hogy összeillünk-e, hogy az értékeink, a bioritmusunk, stb. Azonos-e. És az a tapasztalatom, hogy a házasság vagy a családi élet sikere nem azon fog múlni, hogy a megismerkedés, az összejövés, a kapcsolat kialakulásának pillanatában tényleg úgy jól összeillesztettük ezek a sok közöttünk a hasonlóság. Persze ez megkönnyíti az ismerkedést meg az összecsiszolódást, de sokkal izgalmasabb lesz, hogy mit kezdünk egymással a kapcsolat második hónapjában, második évében, második évtizedében, vagy akár azon bőven túl. Szóval nem a választáskor dől el, nem a párválasztáskor dől el, hogy jól választunk-e, sikerül-e.
8: Pedig erre törekszünk mindig. Abszolút. És mi szülők mindig tudjuk, hogy a gyerekeink jól választanak-e, vagy sem.
10: Így van, méltó-e hozzád, ugye, engedjük útjára a gyermeket. Szóval ez egy közkeletű vélekedés, hogy mintha ott tényleg így minden eldőlne, de ez körülbelül olyan, mintha a karrierünk eldőlne az állásinterjúnk pillanatában. Azt hiszem, hogy sokkal lényegesebb, hogy utána mit kezdünk egymással, mit hozunk ki egymásból, meg hát van egy csomó, szóval mindketten változni fogunk. Van egy ilyen közkeletű mondás, ugye, hogy amikor házasságra készül egy pár, akkor a nő bízik abban, a férfi majd megváltozik, illetve hát ő meg tudja majd változtatni.
8: Megváltoztatom.
10: Így van, a férfi meg abban bízik, hogy a nő nem fog változni. Na most mind a kettejük csalatkozni fognak, mert hogy mindenki változni fog, és nem abba az irányba feltétlenül, ahogy mi azt esetleg kívánatosnak tartjuk, és egy kapcsolat tényleg a harmadik évtizedben az lesz a lényeges, hogy például mit kezdünk egymás változásaival. Megváltozott a másik érdeklődése, elkezdett korán kelni, életközépi válságra adott nagyon adekvát válaszként hobbit vált, bioritmust vált, elkezd sportolni, és hogy tudok-e ebben társa maradni. És hát van egy csomó olyan életfeladat, amit egyszerűen nem tudjuk előre, hogy a másik hogyan fog reagálni. Azt, hogy milyen nagyszülők leszünk, az nem derül ki, mert nem tudjuk. Az majd akkor, de már csak a szülőség sem. Ugye, az majd akkor derül ki, amikor vállalunk legkisebb közös többszöröst, és együtt elkezdünk tanakodni, hogy ajjajjaj, eleget evett, eleget aludt, hétkor fürdetés, stb. De ez akkor fog.
8: Ki kell felé éjszaka, és melyik éjszaka ki kell fel, és hány éjszakát vállal az apa, és mennyit az anya. Pontosan. És akkor itt egy fontos dologhoz el is jutottunk, ami apa-anya kérdés, én úgy vezettem fel a Mézga családtól kiindulva, hogy papa, mama, a gyerekek. Van egy társadalmi vita, és én akkor ezt most itt szóba is hozom. Van különbség egynemű párok működése és különnemű heteropárok működése között?
10: Engedd meg, hogy elsősorban a tapasztalataim és nem a szakirodalmi ismereteim alapján válaszoljak, hiszen dolgozom meleg párokkal, néha leszbikus párokkal is, bár ők inkább női kollégát keresnek, és természetesen a heteroszexuális kapcsolatra épülő számtalan családmodellel is, mert hogy az sem egységes, nagyon sokféle családmodellel találkozunk ugye manapság, mozaik családok, egyszülős család, stb. Különbözőek. Szóval, hogy az a tapasztalatom, hogy a meleg párok, és akik gyermeket nevelnek, az erre épülő családok nehézségei, kérdései, kételyei és erőforrásai döntő részt analógok a heteroszexuális kapcsolatokéval. Specialitás náluk nyilván mondjuk a coming out szintje, hogyha az egyikőjük szülei felé nem történhet meg ez a feltárás, akkor ott van egy nagy kiegyensúlyozottság, ami nyilván feszültségkel
8: kell. Kiegyensúlyozatlanság.
10: Kiegyensúlyozatlanság, köszönöm a pontosítást. De ez nyilván nagyon bosszantó lesz, de hát mondhatjuk, hogy ilyen heteroszexuális családokban is van, hogy mondjuk a párom szüleivel jóba vagyunk, közel laknak, sokat segítenek, valamiért az én szüleimmel nem annyira
8: jönnek az agyós stb.
10: Igen, szóval, hogy ez sem annyira különleges, hogy ilyen nem volt, úgyhogy úgy tudok röviden válaszolni, hogy sokkal-sokkal több a hasonlóság, és ráadásul nagyon sokat vitatkozunk azon, és a klienseim is gyakran kérdezik, melyik családmodellben leszünk boldogok? Mi az a családi konstelláció, az a forma, ami a boldogságot segíti, nem a formán múlik. Sokkal lényegesebb, hogy mit kezdünk egymással.
8: Én ezt a kérdést sem teljesen értem. Tehát szeretek valakit, nem azon gondolkozom, hogy milyen családmodellben leszek vele boldog, hanem hogy vele akarok boldog lenni. Mi a modellek közt ilyen módon a különbség? Mik között választhatok?
10: Párhuzamosan most 16 kapcsolat és családforma van a mi kultúránkban. Ugye a dédszüleinknél még egyet ismertek, ez amit te is említettél, papa, mama és a kettejüktől származó jelenleg azt hiszem 1,27 gyermek. Ez a nukleáris vagy magcsalád, de ugye van a többgenerációs család, a nagy család, az új egyszülős család, a mozaik családok különböző verziói. Ők már egyébként számosságban majdnem annyian vannak, mint a nukleáris családok.
8: De ezeket én nem választom, ez az élet maga. Tehát ez történik velem, és benne vagyok valamiben. Tehát az, hogy én egy mozaik családot választok, hát ilyen döntés nincs.
10: Érdekes, hogy így látod, nekem az segít, és az a tapasztalatom, hogy a klienseimnek is az segít, ha úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk az életünk aktív alakítói. Mi hozunk döntéseket, mi hozunk döntéseket egy válásról, és utána mi hozunk döntést arról is, hogy az optimizmus győz a tapasztalat felett, és alapítunk egy mozaik családot, mert bízunk abban, hogy majd a második sokkal jobban sikerül. Nyilván, ha ugyanazokkal a mintákkal megyünk bele, akkor önmagában még nincs rá garancia, hogy majd ez jobb lesz. Szóval, hogy és a sort
8: jó, csak nem úgy, nem úgy kezdjük. Tehát nem onnan indul a dolog, hogy majd egyszer szeretnék én egy mozaik családban élni.
10: Igen, általában valóban biztos, hogy az első elköteleződésünkre nem így készülünk. Bár, hadd mondjak önmagamnak is ellent, képzeld el, találkozom azzal, hogy vannak családok, ahol az a minta, és mondjuk a magam nemzedéke, az ifjú nemzedéknek azt adja tovább, hogy á, gyerekek, úgyis a második házasság sikerül. Vannak családok, ahol nemzedékekre visszamenőleg mindig a második vált be, és ezt továbbadjuk a gyerekeknek. Van olyan család, ahol ezt így ki is mondják, hogy úgyis majd a második sikerül, és találkoztam olyannal, hogy a ifjú nemzedék az első házasságát gyorsan letudja, gimi után, egyetem alatt gyorsan összeházasodnak, mert tudják, hogy ez az első nem, úgyis pár év alatt megy a lecsóba, sőt volt, akik fél év után elváltak, mert a másodikra érdemes koncentrálni. Szóval azt hiszem, hogy néhányan még olyanok is vagyunk, akik már eleve arra készülünk, hogy majd
8: ez lehet,
10: az ennedik.
8: Mondd.
10: De ritkán ezzel a szándékkal indulunk
8: persze.
10: el.
8: De az jutott eszembe erről, hogy persze mi ezeket mondogatjuk az utánunk jövőknek, hát a gyerekeinket felkészítjük az életre. De egyúttal beléjük is kódoljuk?
10: Ez a belé kódolás, ez a magam tapasztalat szerint úgy működik, hogy a felcseperedő gyerekek sokkal jobban hisznek annak, amit látnak. Vagyis látnak maguk körül egy csomó kapcsolatot. A miénket, a nagymamáikét, a családbarátaiét, nagynénikét, nagybácsikét, ha van idősebb testvérük esetleg azét. És ha ez összhangban van azzal, amit mi ezzel időben egyszerre közvetítünk szavak által, akkor könnyű dolguk van, jó, nagyjából a világ ilyen harmonikus, apa kb. Azt mondja, amit látunk rajta. Mondjuk mondom a fiamnak, hogy édes fiam, a nőkkel tisztelettel kell beszélni, köszöni szépen, árgus szemmel fogja figyelni, hogy én hogyan beszélek nőkkel. Az édesanyával, a nővérével, a boltosnénivel, a szomszédasszonnyal, a főnöknővel, a tanárnénivel, a pszichológusnénivel, stb. És sokkal inkább azt fogja magába építeni, ahogy te fogalmaztál, magába kódolni, amit megtapasztal, amit lát. A szavaink azok inkább csak árnyalják ezt, ugyanis érzelemtelített helyzetben, ahol tétje lesz, döntést kell hoznia, lesz egy kapcsolati vita, ott sokkal inkább ahhoz fér hozzá, ami belé kódolódott, amit megtapasztalt, a szavak által közvetített ismereteknek csak a 10-20%-ához férünk hozzá ilyen stresszteli vagy érzelemteli helyzetben. Vagyis az fog nála bekapcsolni, amit megtapasztalt. Az a szerencse egyébként, hogy néhányan így aggódunk, hogy fú, mi nem mutatunk jó mintát a gyerekeinknek, érdemes abba bízni, hogy ez a gyermek is a kép egy nehéz csomagot kap, mert mondjuk vitatkozunk, ő nem csak a mi házasságunkat látja, hanem nagynénikét, nagybácsikét, nagyszülőkét, stb. Szóval lesz több lehetősége ezt összevetni. Szóval, hogy igen, adunk útmutatást a fiataloknak, de leginkább azzal közvetítjük, hogy mi hogyan működünk egy házasságban, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket egymás felé. Mondjuk, amikor dolgozni indulunk, megpuszíjuk egymást, és akkor a gyerek látja, hogy jé, hát a kapcsolat az olyas valami, ahol így puszilódznak. Neki is ez lesz a természetes, felcseperedvén. Még egy mondat erejéig visszakapcsolódva az előző témához, ha megengeded, tényleg azt tapasztalom, hogy az elköteleződésre készülő fiatal nemzedék, és hát manapság olyan bátrak a fiatalok, hogy a 30-as éveik második felében akár már készen állnak erre.
8: Igen, hosszan gondolkoznak.
10: 40-es éveik elején.
8: Alaposak.
10: Abszolút, megérlelik a döntés. Így. Nem hebehúgyáskodnak, nem hamariak, ahogy a entek mondják a Gyűrűk urában. Szóval, hogy a fiatalok nagyon gyakran azt kérdezik, hogy szóval tényleg tapasztalják ezt a sokszínűséget, a sokféle családmodellt, és mivel hisznek abban, hogy a forma lesz a meghatározó, tényleg keresik, hogy most ez lesz, melyik a jobb? Nagyon hasonló kérdéseket tesznek föl, mint amit te korábban, hogy mi a különbség mondjuk a meleg párok meg a heteroszexuális orientációjú párok között, hogy mi a különbség a különböző formák között, és azt hiszem, hogy a hivatásom egyik megérleltebb üzenete, hogy nem a formán múlik. Nem azon múlik, hogy hányan élünk együtt, hogy mekkora alapterületen élünk együtt, sokkal inkább az, hogy tudunk-e érdeklődni egymás iránt, mert az érdeklődés visz közel a másikhoz, az ítélkezés biztos nem. Hogy tudunk-e jó hiszeműek lenni a másik iránt, hogy kifejezzük-e nyíltan az érzéseinket, meg a szükségleteinket. Ezt azért hangsúlyozom, mert az elvárásainkat manapság azt nagyon kifejezzük. A mögötte lévő szükségletet azt ritkában, már pedig a társunk vagy a családtagunk abból fogja érteni, hogy nekem miért fontos az, amit nap mint nap szajkózok neki.
8: Pedig ez így, ahogy most elmondtad, elég bonyolult, mert a kettőt gyakran össze is mossuk. Tehát az én elvárásom és az én szükségletem az nem feltétlenül két különböző fogalom. Én azt ezt akarom.
10: Ja, így van.
8: Nekem ez legyen. Így van. És akkor megoldottam az egészet.
10: Aha. Hadd mondjak egy konkrét példát, mondjuk nekem elvárásom, hogy mindig minden edény, meg tányér, meg pohár ugyanoda kerüljön a helyére. Nekem ez fontos. És ha családtagjai máshova pakolják ki, akkor azt mondom, hogy rosszul raktátok ki a mosogatógépet, vagy akár egyenesen letolom őket, hogy már megint rendetlenség van, ez borzalom.
8: Hányszor elmondtam,
10: nem igaz, nem bírjátok megjegyezni, hogy a nagy poharak a második polcra, a kisebbek meg ide lejjebb, mert így. Ugye emögött valószínűleg az a szükséglet van, és ha egy picit önreflektíve tanakodok, akkor hozzáférek, hogy nekem a biztonságérzetemhez a fizikai környezetemnek a rendezettsége hozzátartozik. Én akkor érzem magam biztonságban, amikor reggel kibotorkálok a konyhában, még ilyen félig nyílt személlyel, és nem kell tanakodnom, hogy a nagy pohár az így fölnyül, és ott van, és ha nincs ott, akkor az nagyon indulatkeltő lesz, mert az a biztonságérzetem elszáll. De nem ezt közvetítem, amiből lehet, hogy értenék a családtagok, hogy ez miért fontos, hanem azt szajkózom, hogy tessék rendesen kipakolni a mosogatógépet, amiből nem fogják érteni, hogy nekem ez miért fontos, azt fogják látni, hogy apa egy ilyen rigid persona.
8: De viszont a kettő között van egy alapvető különbség. Ha én nem mondom el, hogy miért kell, hanem csak veszekszem, én egy ilyen erős ember, én megmondtam, hogy kell. Ha elmondom, az a gyengeségem. mert hogy rámutatok valamire, ami nekem probléma. És ezt a legtöbb ember fél beismerni.
10: Ezzel csak egyetérteni tudok, valóban a tradicionális nemi szereposztásban nem nagyon van benne, hogy ezt fölvállaljuk. Sőt, a klasszikus szereposztásban ugye pontosan így van, hogyha kimutatod az érzéseidet, vagy így a szükségleteidet, akkor az gyenge vagy, segítséget kérni, ugye az eleve annak a beismerése, hogy te segítségre szorulsz, az milyen dolog már. Pont azt gondolom, hogy a családi működés egyik mércéje, hogy megengedjük-e magunknak, hogy otthon ez vállalható, és megteremtjük-e otthon például az elismerés kultúráját, ahol szívesen visszajelzem, ha valami tetszik, vagy valamit megköszönök. Ez azért izgalmas, mert elterjedt vélekedés. Ugye a jót nem kell megköszönni, az természetes, teljesen természetes. Hát az a tapasztalatom, hogy de igen, és a családi kapcsolatok egyik nagyon erős építője, hogyha tudok köszönetet mondani, ha vállalom, hogy fú, ebben most tévedtem, ez nem, így vagy engedek, vagy odafordulok a másik felé.
8: Hát a szeretet kifejezése, abszolút, hogy az az első hetekben nagyon erős, aztán igen, ez el tud kopni. Van erre egy klasszikus, a hegedűs a háztetőmben, ugye, amikor jentje? Igen. Azt kérdezi tőle a férje, hogy, hogy szeretsz-e?
10: Szeretem.
8: És erre elsorolja, hogy hát mosok rád, főzök rád. Miért kérdez a hülyeségeket?
10: Mi ez, ha nem szerelem?
8: Hát ellátlak.
10: Igen. Igen.
8: És ezzel egy csomószor elfedjük azt, hogy érzéseket kéne kimutatni, és nem csak teljesítményt.
10: Így van. És ráadásul az, hogy főzök rád, mosok rád, mi ez, ha nem szerelem? Szóval, hogy ezekre kapok-e visszaigazolást, és kapok-e érte köszönetet, vagy ez így tényleg így bekerül, hogy jó, hát asszony, akkor főzött, meg meleg vacsora, ha férfi, akkor talicskával hordja haza a pénzt, mert a gyerekeknek mindenre szükségük lesz, meg biztos fölfúrja szépen a polcot, ugye, ha megígérte, mégpedig 3 éven belül.
8: És akkor az elvárásoknak meg is feleltünk. De akkor utána jössz te. Mert hogy az elvárásoknak megfeleltünk ezen a szinten, de érzelmi szinten meg nem.
10: Pontosan így van, és akkor ott lesz jelentősége annak, hogy ne csak az elvárásainkat közvetítsük, hanem a mögötte lévő szükségleteinket. Tudjunk szólni, hogy ez nekünk miért fontos. Engedjük magunkat meglátni a másik által. Ez megint egy, ha tetszik, sebezhető pozíció. És hát igen, az a tapasztalatom, főleg egyébként a Covid óta, hogy a kollégáimnak, meg jó magamnak nagyon nagy forgalma van. Ez részben egyébként köszönhető neked és a munkatársaidnak, mert jó erős sajtója van a családterápiának hazánkban, de nem csak ezen múlik. Tehát, hogy tényleg az a tapasztalatom, hogy sok családnak szüksége van segítségre, kapcsolatterápiára, és a kollégák is felfedezték ezt, hogy érdemes ilyen irányú tanulmányokat folytatni, mert nagy igény van rá.
8: Mert hogy én rengeteget foglalkozom közélettel, politikával, óvatatlanul nekem eszembe jut, majd te helyre rakod, hogyha ez egy beleerőszakolt gondolat, hogy a közélet izgalmai, a politikai különbözőségek, a gondolkodásmódbeli eltérések ezügyben, azok nyilván megjelennek, ha nem is két ember között egy párban, bár ott ugye akkor rögtön felmerül a kérdés, két különböző értékrend él együtt, hanem a család, a tág családban, ami megrontja a viszonyokat, amik feszülté teszi a kapcsolatokat, anyóssal, apóssal, ki tudja, milyen lesz a viszony. Ezek mennyire szülemkednek be a hétköznapi családi működésbe?
10: Ha röviden akarok válaszolni, akkor nagyon erősen, de valószínűleg ennél több részletet vársz tőlem, szóval hogy több szinten. Az egyik, hadd kezdjem onnan, hogy az utóbbi néhány évben néhány a családi élettel egészen szorosan összefüggő kérdés átpolitizálódott. Ez például abból érezhető, akár a korábban említett LMBTQ együttélés, vagy az örökbefogadás lehetősége, de sok más, a családon belüli szereposztás, a gyermekek oktatása, nevelésének a feladatköre. Szóval ez nagyon sok téma átpolitizálódott, és innentől, hogy ez kapott egy ilyen politikai töbletet, nagyon megnehezült az, hogy ilyen teljesen neutrális, higgadt, teljesen lecsupaszított szakmai párbeszéd folyjon ezekről. Mert rögtön társul bármelyik véleményhez, hogy na, ezt te biztos azért mondod, hogy. Tehát, hogy van egy ilyen irányú beszüremkedése, hogy családi életet érintő kérdések, azok megterhelődtek politikai témával. A másik az, hogy nem csak azoknál a családoknál, akiknek a megélhetése mondjuk szorosan kötődik a politikához, hanem a közélet eseményei minden család életébe megjelennek, foglalkoztatja őket, a családterápiás üléseken szóba jön.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Lettország történetének legjobb választási eredményét érte el az Egyesített Lista Választási Szövetség. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti szakaszát. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Lettország történetének legjobb választási eredményét érte el az Andris Kulbersz miniszterelnök vezette Egyesített Lista Választási Szövetség a vasárnapi választáson. Az Egyesített Lista 41 mandátumot szerzett a 100 fős parlamentben a Balti Ország Választási Bizottságának adatai szerint. A választási részvétel ugyanakkor negatív rekordot döntött, a szavazásra jogosultak mindössze 51,8%-a járult az urnákhoz. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Szombat éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tesztrendben zajlott a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid. A tervek szerint egyesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Fokozott közúti ellenőrzést tart mától egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz és tanárhiány, a zsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint 2023-ban. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Családban élve nagyon szorosan törekszünk arra, hogy egyet értsünk egymással. És nagyon-nagyon meglepődünk azon, hogyha valaki más véleményen van, és rögtön bekapcsol, hogy általában ostobának, vagy erkölcstelennek, vagy mind a kettőnek egyszerre tartjuk azt, aki mondjuk más szabályok, más hiedelmek, vagy más értékek szerint.
3: Sőt, sokszor nekem volt ilyen érzésem egy-két párt látva, olyan érzés, mintha megcsalnák egymást. Mert hogy te hogy őt, amikor én meg őt?
2: Köszönöm, hogy ezt behozod. Lélektani értelemben ugyanazt a kifejezést használjuk rá, ez az illojalitás, hogy a lojalitás egyik formája nyilván a szexuális hűség, a másik, hogy a párom értékeit akkor is tiszteletbe tartom, ha ő nincs jelen, nem mondok róla rosszat, képviselem, vagy legalábbis nem teszek ellenében. Most nyilván egy nagyon markáns és egy ilyen felfokozott időszakban, mint amit mostanában élünk hazánkban, egy nagyon markánsan eltérő közéleti állásfoglalás az ilyen illojalitásnak számít, azt tényleg ilyen metaforával nevezhetjük, annak olyan, mintha megcsaltál. Járt a rendelőmben olyan pár, ahol az egyikőjük, ráadásul nem feltétlenül azon nemű, akit gondolnánk, elsírta magát, amikor megtapasztalta, hogy a párja nem ért egyet vele valamilyen meghatározó kérdésben. Vagy hát, ha egy akár tágabb családon belül, ugye nagyon sok család kérdezte tőlem tavasszal, a választások közeletével, meg rögtön utána, hogy húsvétkor lesz családi összejövetel, a nagypapa erre hajlik.
3: Hogy éljük túl?
2: Igen, hogy hogyan ne essünk egymás torkának a közéleti kérdések, mert föl fog jönni, mert nem tudunk egy napot úgy tölteni, mintha ugye ilyen burokban lennénk, és akkor, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Szóval, hogy ezer szálon beszélődik.
3: Na, de ilyenkor mit mondasz? Azt, hogy próbálj nem belemenni mélyebben, vagy próbálj nem értéket választva reagálni, vagy hogy?
2: Hát tudod, a hivatásomnak az a kényelmes része, hogy én nem mondok konkrétumot, hanem addig kérdezek, amíg a kliens megszüli a saját megoldását. De mondok konkrét példát, mert nem akarom megkerülni a választ természetesen. A legtöbbször az segít, hogyha van egy számomra fontos személy, akivel egy bizonyos dologban nem egyezünk, az egy nem egyezés olyan lesz, mintha ez lenne az ő egyetlen tulajdonsága. Így észlelem őt. És ha teszek szellemi erőfeszítést, hogy igen, de van neki 87 másik tulajdonsága, vonása, véleménye, hozzáállása, abból a 87-ből elképzelhető, hogy 32 még nekem rokon szenves is, és lehet, hogy 16-ban még tökre egyezünk is, akkor tegyek erőfeszítést, hogy ez az egy nagyon markáns különbség, ami most így előre van tolva, Ez ne írja fölül azt a 32-t vagy 16-ot, meg a többi, tudja kíváncsi lenni a többi 87-re. És amikor együtt vagyunk egy légtérben, akkor merje kérdezni például a többiről is. Igen, ezt most megállapítottam.
3: De ez egyfajta terelés. Ami nem feltétlenül baj, félre ne értsd.
2: Konfliktus kerülés, kétségkívül. Ugye a konfliktus kezelésre alkalmazott technikáknak az egyik érvényes lehetősége ez az elkerülés, amikor úgy érezzük, hogy nincs eszközünk feloldani egy konfliktust, vagy nincs rá kellő időnk, hogy asszertíven tényleg körüljárjuk. Na most ugye országunk közéleti eseményére egy családi étkező asztalnál, ha ez nem a hazánk legfelső vezetőinek étkező asztala, akkor nincs befolyásunk, hogy ott eldöntsük.
3: Meggyőzni meg úgy sem tudom a leves fölött.
2: Racionális meggyőzésnek teljesen ellenállnak az ilyen értékítéletből fakadó elképzelések és vélemények. És hát az tulajdonképpen egyféle csapda, hogyha belemegyek abba, hogy racionálisan meg akarok győzni, nem csak politikai kérdésekben, mondjuk egy húsevőt a vegán életmódról, vagy fordítva, nyilván föl vagyok vértezve 100 000 racionális érvel, de ez nem így dől el, hogy kapok egy csomó támpontot, és akkor majd így ezt mérlegelem. Szóval az egyik lehetőség például, ha a kíváncsiságomat fel tudom csiholni, és tudok érdeklődni azon másik tulajdonságai iránt, amiben még lehet, hogy egyezünk is.
3: Ami a legkisebb dolog is lehet, honnan van ez a recept, remek az étel, ja, és akkor innentől már másról beszélünk.
2: Abszolút, a klasszinget hol vetted, lehet, hogy ugyanoda jár. Tehát, hogy így keressük meg azt, ami összeköt. A mesterem néhai Rátai Csaba mindig azt hangsúlyozta, hogy Dániel, azt látod meg, amit feltételezel. Ezt, ha leegyszerűsítjük, akkor azt találod meg, amit keresel. Ha azt keresjük egymásban, ami szétválaszt pillanatok alatt, lehet, hogy mi is itt most hip-hop találnánk olyan dolgokat, hogy na hát ebben nem egyezünk, és akkor fejezzük is be a beszélgetést, ki fog veled itt egy asztalnál ülni, de ugyanennyi szellemi energiával azt is tudjuk keresni, mi az, ami összeköt, mi az, amiben egyezni tudunk, és ha találunk ilyet, az pedig meg fogja könnyíteni azt, hogy előremutatóan és gördülékenyen társalogjunk.
3: Sőt, visszakérhetünk a párterápiára.
2: Abszolút.
3: Mert hogy ez valójában az. Tehát, hogy ugyanígy kell meglátnunk a másikban 20-30 évvel később is azt, amiért egykor szerettük, vagy amiért egykor vonzódtunk hozzá.
2: Annyira jó dolgokat mondasz, engedd meg, hogy egy-két kifejezésedbe belekapaszkodjak. Az egyik, kiejtetted a szádon a kell szót, és ez például hivatásomban egy ilyen nagyon meghatározó szemléleti elem, hogy kerüljük a kellt. Az a tapasztalatom, hogy ezek a kelljeink, tudod, egy derék asszonynak így kell viselkednie, egy igazi apa így mesél a gyerek, stb. Ezek a kelljeink, ezek inkább bekorlátoznak, feszülté tesznek. Törekszünk arra, hogy a beszélgetésekben a klienseink kelljeit inkább kicseréljük, lehet érdemes ajánlott, javasolt, szükséges szinonimák, vagy hát széles kör valamelyikére, ami talán egy picit megengedő.
3: Lágyít, igen.
2: Mert hogy talán jobban felszabadítja a gondolkodásunkat, hogyha ezt nem így kell, hanem így lehet, de lehet máshogy is, akkor merek tanakodni. Ez egy fontos vonatkozás, ami tényleg közel tud hozni. És nagyon örülök, hogy arra is utaltál, hogy meglátni azt, ami annó közel hozott bennünket. Nagyon gyakori tapasztalatom, hogy mondjuk 23 év házasság után eljön egy házaspár egy házassági krízissel, és azt mondják, hogy eszköztelenek vagyunk, hogy mi erősíthetné a kapcsolatunkat. Szeretnénk, tehát a szándék tényleg megvan bennük, hitelesnek érzem a szándékot, nem csak úgy mondják, tényleg, de azt mondják, hogy eszköztelenek. És ilyenkor, amikor visszaemlékszünk együtt arra velük, hogy mi hozta őket össze, és hogy mit gondolnak vajon most, mire volna szükség, általában arra jutnak a párok, hogy lehet, hogy ugyanaz erősíti a kapcsolatunkat, mint annó, egymásra figyelés, elismerés, gesztusok egymás felé, néhány bók, virág, együttes élmény, közös élmény, és aztán annak az érzelmi megosztása. Lehet, hogyha most itt kimennénk a térre, és megkérdeznénk csellengő fiatalokat, hogy mi kell ahhoz, hogy egy pár összejöjjön, ezt mind elmondanák, és az a jó hír, hogy ugyanezt tudja erősíteni egy kapcsolatot a 23. évben, vagy a 32. évben. Vagy
3: de mondod, a 23. meg 32. évet, az mondjuk egy életközepi válságnak a kellős közepe is lehet, ott ott rendkívül sok csúnya dolog is szokott történni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy a fiatalabbtól megfiatalodunk. Azt gondoljuk, hogy egy másik az sokkal egyszerűbb, sokkal kellemesebb, hát meg ráadásul nem rak rám terheket. És így tovább, és így tovább. Ezek ilyen teljesen közhelyes megállapítások. Na de mégis így működik.
2: Így van, ráadásul az egyéni életút, a párkapcsolati életút és a családi életút ugye párhuzamosan fut, és kölcsönösen befolyásolják egymást. Az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság ráadásul általában egybeesik azzal, hogy a párkapcsolatunk már olyan 2-3 évtizedes mainstream esetben, ugye, hogyha 20-as éveinkben jöttünk össze, na hát 2-3 évtizedes kapcsolatnak valószínűleg tényleg az érzelmi ereje, a szövetség része már nem olyan erős, mint az első 3 hónapban, tehát kihívások fogják érni a kapcsolatot, és akkor a családunk, ha így fejszámolunk mondjuk 21 néhány éves kapcsolatból, hát olyan 11 néhány, annak a vége gyermekek születtek, mesélik, hogy ez sem egy ilyen laza, lezser, lebegős időszak. És az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság, meg ezzel időben egybeeső párkapcsolati krízis, meg a családi élet nehézségei, ezek kölcsönösen rá tudnak erősíteni egymásra. Feszült vagyok a kamasz gyerekeim kapcsán, az életemben éppen fölteszem a kérdéseket, tényleg így akarok élni, vagy változtatnék. Summa summarum, a klienseim döntő többsége az a magam nemzedékéből kerül ki, vagyis igen, éppen az életközépi válsággal küzd.
3: Meg van egy olyan érzése most, hogy így hallgatlak, hogy nem jó otthon valamiért, ugye? Tehát, hogy feszült vagyok otthon, ugyanazokat a nyűgöket hurcolom minden alkalommal, és ugyanazokat viszem haza minden alkalommal.
2: Ebben nagyon könnyű valóban belecsúszni, és a figyelmünk tudatos irányításával erőfeszítéseket követel tőlünk, hogy ne így legyen. Akkor nem jó otthon, hogyha egész nap kecsölök miattuk, és hazaérek, ez most nem a magam szava.
3: És mi vár engem otthon?
2: És mi vár? Belépek az ajtón, és így, és olyan terméket hoztál, puf, beletrafálnak, hogy 63 dolgot hoztam, azt az egyet nem, püf neki, azért kikapok, a többiért nem kapok elismerést, vagy itthon egész nap tettem az erőfeszítéseket, és akkor előkerül a gyerek, leülnék vele beszélgetni, húzza a száját, telefonnyomkod, stb. Tehát, hogy valóban nagyon könnyű ebbe belecsúszni, jön a hétvége, de az is csak gyomorgörcs, mert stb. Tehát, hogy ilyenkor, és tényleg könnyű belemenni abba a csapdába, amire te utaltál, hadd legyek még konkrétabb. Nem csak az, hogy egy fiatalabb, izgalmasabb, stb., hanem esetleg alakulóban van egy párhuzamos kapcsolat. És összehasonlítok, elkezdek ismerkedni egy kolléganővel, egy netes ismerettséggel, vagy ugyanígy férfival természetesen, asszonyok is keresnek megerősítéseket, visszaigazolásokat. Szóval elkezdek valakivel ismerkedni, és hát izgalmas, és pesgünk, és
3: csupa kedveset.
2: Összehasonlítunk, pontosan, összehasonlítunk egy 3 hete alakuló kapcsolatot egy 23 évessel. Nem lehet összevetni. Természetes, hogy hát ez olyan, mintha lehet, hogy mindketten férfiak vagyunk, és mindkettőnk érdeklődésében az autók azok megjelennek, mint amikor kijön egy új modell, elmegyünk a szalomba, fú, de jó lenne, úgy hazatettere, és akkor kimegyünk és beülünk a 11 néhány éves
3: kis
2: commerce át, igen, ami persze már minden mozdulatát ismerjük, meg a hangjából tudjuk, hogy mi van vele, de hogy nem lehet összevetni, nem ugyanazt képes nyújtani. Egy ilyen új kapcsolat, 23 év múlva nagyjából ugyanott lennénk vele.
3: Szoktak azzal menni hozzád, hogy ebben se, tehát hogy nem eső után köpenyek, hogy baj történt, és valahogy helyreállítanám a kapcsolatot, hanem hogy érzem, hogy kicsit meg vagyok hűlve. Aha. Most kéne a segítség. Szoktak így menni, vagy már mindig akkor
2: megyünk a bajba? Ritkább, de előfordul. Előfordul, ugyanakkor tényleg nagyon emberi jelenség, a hivatásomban úgy mondjuk, hogy ahhoz, hogy segítséget kérjünk, szenvedésnyomás kell, tehát tényleg akkor megyünk fogorvoshoz is, akkor mentem, amikor már nagy volt a baj, amíg csak úgy, tudod, ez a jó lesz még, majd el, vagy hát így még lehet élni, évtizedekig nem lehetett. De hogy, szóval, hogy azt hiszem, hogy párterápiában is akkor fordulunk, nagyon-nagyon sok pár akkor ír, tényleg a bemutatkozó e-mailben az van, hogy ez az utolsó előtti pillanat, vagy már tanakodunk, hogy beadjuk-e a vállópert. Nyilván olyankor tudunk segíteni, de kisebb a mozgástér. Viszont nem erre kérdeztél, hanem arra, és ez tényleg örömteli, hogy vannak, akik a első probléma jelekre azt mondják, hogy hát van erre egy professzió, keressünk professzionális segítséget, és eljönnek életközépi válságokkal, vagy így érzem a kihívást, és fontosabb nekem az eredeti kapcsolatom, hogy azt megőrizzem, mert értékes, mert becsüljük egymást, mert szeretet van egymás iránt, mert van közös házunk, közös gyerekeink, közös vállalkozás, stb. Hajlandó vagyok erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében. Egyébként azt hiszem, hogy hivatásom másik legfontosabb tapasztalata, hogy akkor lehet egy kapcsolaton javítani, ha mind a két fél, vagy hát családi kapcsolatok esetén, ha minden fél azt mondja, hogy hajlandó vagyok erőfeszítésekre. Ha ez hiányzik, akkor a legfurmányosabb kérdéseim, vagy a legkimódoltabb feladatok sem fognak tudni segíteni, mert üzemanyag nem.
3: Helyettük nem tudod megoldani.
2: Nem. Abszolút nem.
3: Tudod segíteni őket, de nekik kell megoldani. És előjutott eszembe, lehet, hogy 19-re hívok lapot, hogy az van, hogy azt mondod, hogy engedjük el.
2: Ilyenni.
3: Hogy az van, hogy azt mondod, hogy

0: Gödöl nem mindenki adik.
1: De így van, nem mindenki fordítja ezt művészi alkotókészséggé. Szóval, hogy mondjuk egy hétköznapi esetben, ahol tényleg ez sérülésekkel jár, bántással jár, és azt mondjuk, hogy befejezzük ezt, és tényleg szeparálódni tudunk, tényleg véget vetünk a kapcsolatunknak, akkor ez lehet eredményes. Felelős kollega, szóval, hogy nekünk, a munkatársaimnak és nekem nincs feljogosítottságunk arra, hogy kívülről megmondjuk, hogy szerintem maguk váljanak el, maguk olyan cukik, hogy még vállaljanak 4 gyermeket, stb. Erre semmi, a 3 szakvizsgám nem jogosít föl, de kérdezni mindig lehet, és a kérdéseink azt a célt szolgálják, hogy a klienseink magasabb fokú tudatos rálátást nyerjenek a kapcsolatukra, és erre építve felelősebb döntéseket hozhatnak, például a kapcsolatukról, vagy a kapcsolaton kívüli események.
0: Ilyenkor megteheted, hogy rábólintasz, hogy te is úgy gondolod, hogy ez a jó döntés?
1: Ha ők meghozzák, akkor mondhatom, hogy ez jól hangzik. Együtt gondoljuk át, hogy mi lesz a hozadéka, és hogy tényleg legyünk megfontoltak, gondoljuk előre végig, hogy milyen buktatói lehetnek. Mert a törpök élete nem csak játék és mese. A legfelelősebb, legelőremutatóbb döntésnél is lehet, hogy lesz még egy-két kívül. Nem annyira könnyű lesz ezt keresztül vinni, és azt hiszem, hogy a szakmai lelkiismeretem arra vesz rá, hogy ilyenkor gondoljuk végig előre, mert az egy felkészültség, hogy igen, nagyon sok hozadéka lesz, de figyelni lesz szükséges arra, meg arra, meg arra. Például olyan párnál, ahol eldöntik, hogy elválnak, ott felelősségen végig kérdezni, hogy tök oké. Abszolút, elfogadom, rendben. Gratulálok a felelős döntéshez. Hogy lesz 2 hónap múlva, 2 év múlva, mondjuk megy középiskolába a gyermekük, hogy fognak meghozni egy döntést arról, hogy melyik középiskolába menjen. Hogy lesznek ott mindannyian a bankettjén, a diplomaosztóján, az esküvőjén, úgy, hogy most még tele vannak indulatokkal, meg nehéz érzésekkel. Tehát, hogy készüljünk föl az előttünk álló döntésünknek a folyamányaira.
0: Hát az úgy is nehéz lesz, nagy valószínűséggel.
1: Lesznek benne nehézségek.
0: Aszimmetrikusan alakul az életük, egyiknek van már párja, másiknak nincs, ez rengeteg újabb konfliktus. Azt szokták mondani, hogy nagyobbak a generációs különbségek ma, mint valaha a történelemben, mert élesebbek a technológiai szakadékok generáció között. Hát ezt állandóan emlegetjük. De közben szerintem az emberiség története az arról szól, hogy az utánunk következő generáció az mindig neveletlen, modortalan, tanulatlan, és nem tudom mi minden. Közben van emiatt most egy valódi feszültség generációk között? Kapsz erre panaszokat?
1: Feszültség tényleg mindig van. Én magam úgy tudom, először Hésziodosz időszámításunk előtt 7. században írta le, hogy volt egy aranykor, ugye, amikor mi, és akkor ez a mostani fiatalok, hát ez borzasztó, sárkányfogat.
0: Talán a huligán szót nem használ.
1: Igen. Legalábbis Trencsényi Valda Felimre fordításában nem ez szerepel. Szóval, hogy és azóta valóban minden nemzedék, és sanszos, hogy előtte is minden nemzedék elmondja, hogy a én időmben, és akkor ezek a mai fiatalok, hát a sárkányfogvetemény elkorcsosult emberfajzat. Az viszont tény, hogy most ez az érdeklődésünk középpontjába került, talán a felgyorsulás miatt. A mi civilizációnkban, a kultúránkban a markáns életmódváltások mondjuk ilyen néhány 100 évente köszöntöttek be, egy-egy komolyabb fordulat, ugye az iparosodás előtte a gazdasági valós, stb. Tehát, hogy úgy persze a akkor élő nemzedékeket mindig kibillentették az egyensúlyából. Szóval, hogy ez a felpörgetettség, ez biztos, hogy nem kedvez annak, hogy a egyes nemzedékek könnyebben megtalálják azt, ami összeköti őket. Vannak nagyon előremutató próbálkozások, Benelux államokban, meg Skandináviában például az idős otthonokat az ovikkal egy épületbe helyezik el, és ott a élet két vége, megtanulnak egy picit együttműködni, meg kontaktálni, és mindenki arról számol be, hogy neki ez jó, mert a hétköznapokban olyan életstílust alakítottunk ki, ahol az egyes nemzedékek nem annyira találkoznak egymással, tehát, hogy ez a vasárnap nagyinál pörkölt nokedlivel, uborka salátával ízű chips, és akkor ez mindenkinek kiszámítható, már ez is inkább ritka.
0: Miközben tehát, még 50 évvel ezelőtt a családok éltek együtt, szülők, nagyszülők, gyerekek.
1: Igen, meghatározó volt, tehát, hogy az biztos, hogy lesz ezzel dolgunk, meg hogy nagyon más a egyes nemzedékek nyelve, meg a élet fontos dolgaihoz való hozzáállása, például az, hogy egy munkahelyhez

0: hogyan áll a különböző nemzedék, és mondjuk akkor a magam generációjába tartozó HR vezetőknek nagyon meggyűlik a baja azzal a nemzedékkel, aki a munkahelyét az élete egyik kiteljesítése eszközének tartja, nem pedig az alkalmazkodás fő célja.
1: Meg életcélnak.
0: Meg így ugye. Van.
1: Viszont nekem most eszembe jutott még valami erről, hogy a mesterséges intelligenciát ezer mindenre használjuk, van, aki a szerelmi életét is azon keresztül éli, meg a pszichológiai életét
0: abszolút.
1: Is. Ami hát szerintem elég veszedelmes, másrészt lehet, hogy kikapcsol benneteket hosszú távon a körforgásból, mert hát majd én ezt megbeszélem az asszisztensemmel, aki egy AI igen, karakter, igen. És nem veled. Erről mit gondolsz?
0: Tapasztalom. Nagyon sok kliens mondja, hogy mielőtt akár eljött, vagy amit velem megbeszélnek együtt, arról megkérdezik az AI-t is. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy most persze még piedesztára emeljük a technikai újdonságot, azt hiszem még bőven tanuljuk a használatát, még inkább rácsodálkozunk, de ez mindig így volt, amikor a világháló elterjedt. Oh, milyen csodálatos dolog ez az internet. Aztán rájöttünk, hogy meg veszélyei is vannak. Tehát bizakodó vagyok, hogy néhány év alatt kialakul egy ilyen jó használat, hogy erre való, arra használom. Például mondjuk nagy adatbázisokat az AI pillanatok alatt összehasonlít nekem, és kinyeri a lényegét. Ezzel nagyon megkönnyíti az életemet. De azt hiszem, hogy a magam hivatásában egy nagyon lényeges dolgot nem tud az AI, ezt mentalizációnak hívjuk. Nagy nyelvi adatbázisokból kinyeri a gyakori választ, de az nem a tiéd lesz.
1: Általában ez szokott lenni.
0: Így van. Tehát, hogy 1000 emberből, aki hasonló kérdést tesz föl, általában erre jut, de az nem a tiéd, nem lesz. Ez a személyesség hiányzik belőle. Persze az AI nagyon ügyes, én is szoktam vele játszani, néha jókat mosolygok, mert nagyon bravúrosan elhiteti, hogy ő nagyon rád van szabva, ugye a nyelvi megfogalmazásait azonnal illeszti, hogyha ilyen udvarias nyelven kérdezek tőle, ő is úgy válaszol, ha megkérdezem, figyi, vágod, lőjél már némi infot, ő is rögtön átveszi ezt a habitust, de nem lesz személyes, és hát szóval, hogy ezt az érzelmi ráhangolódásra nem képes, mert olyan nincs neki.
1: Kozma Vízkeleti Dániel, köszönöm. Rengeteg mindenről beszéltünk, és hát rengeteg mindenről kellett volna még, vagy ezekről bővebben.
0: Mert hogy szerte
1: majd egy másik alkalommal.
0: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a húzós, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Én? Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Sok napsütésre számíthatunk. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások két hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
9: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban itt a Spirit FM-en. Én Tóth Peti Lili vagyok, a műsorvezető és egyben a szerkesztő asszonyság is, ha lehet így fogalmazni. Nagyon provokatív és nagyon érdekes témával készültem ismételten is. A kutya és a farkas bizonyos dolgokban, sőt, ha lehet így fogalmazni, talán lehetek ennyire bátor, egészen sok mindenben hasonlít ugyanakkor hozzánk, valamint egymáshoz is nagyon sokféleképpen tudnak viszonyulni. A következő percekben a kutyák és a farkasok hasonlóságát, valamint eltéréseit fogjuk kutatni, és kettő nagyon jártas szakmában jártas vendégem áll ma rendelkezésre ebben a beszélgetésben, Horkai Zoltán, állatkoordinátor és filmes szakember, valamint Angyal Zsolt, kiképző, az Akella Kutyasport Egyesület alapítója és vezetője. Visszatérő vendégek vagytok, de ismételten köszöntelek nálunk.
10: Köszönjük szépen, itt lehetünk.
11: Köszönjük.
9: És hát a hallgatóság, valamint a nézők nem tudják, de hogy a fiúk együtt érkeztek, két farkas kíséretében. Egy picit megijedtem, amikor be akartátok hozni őket, bevallom, mert nekem mindig itt van a felvétel közben a kis tacskóm. Kezdjük azzal, hogy önmagában, hogyha összefutnának a te nevelt farkasaid az én kutyámmal, hogyan tekintenének rá? Valami apró, alárendelt törpeszerzet, vagy ingyen, könnyű, egyszerű vacsora? Vagy akár érzékelnék azt, hogy ő is mondjuk egy kutyaszerű teremtmény. Hogyan tekintenének rá?
11: Hát először is egyszer volt már bent a kezedben az egyik kölyök, az Elza. Igen. És az ő testvérei vannak most bent, ők 6 hónaposak, és ők szintén kutyával nőtek föl, mondjuk egy nagy új fulandival, és per pillanat még nem bántanák a te tacskódat.
9: Per pillanat.
11: De aztán, amikor már kezdenek nagyobb bacskák lenni, és már egymást is ütik verik, akkor előbb-utóbb már nem örülnének, hogyha beengednénk őket, mert akkor már nekik ő préda. És meg is ennék.
9: Visszatérünk majd erre a kérdésre, de a külső tulajdonságokat leszámítva nyilván a farkas egy kicsit vadabb, a kutya azért eléggé sok rétűen tud kinézni a mai világban, eléggé emberhez szoktatott, de ha alapvetően, ha mondjuk titeket kérdeznélek, hogy a legeslegszembetűnőbb, akár viselkedésben, akár a gyakorlatban is, mi a legeslegelső, ami szemet üt nektek ezzel kapcsolatban, hogy mi a legeslegnagyobb eltérés szerintetek?
10: Hát elég sok eltérés van, ugye azt gondolom azért az átlag emberek fejében az van benne, hogy a kutya és a farkas ugyanaz. Azt tisztázzuk, hogy teljesen két különböző fajról beszélgetünk.
9: Egyik adódik a másikból.
10: Igen, de más kommunikációval rendelkeznek. Mások a szabályok. Nyilván a kutya az függ az embertől. A farkas azért kevésbé. Tehát nagyon sok mindenben eltér azért. Hát például egy házi kutyával, ha találkozik a domestikált házi kutyával a farkas, akkor a farkas élelemnek fogja tekinteni. Uh-huh. A kutya viszont egy vele azonos fajtásnak nézi, tehát max játékra hívja, tehát más a kommunikáció és a farkasnak, mi a kutyának, tehát nagyon eltérnek egymástól, de még mindig az van benne, azt gondolom a mindennapokban, hogy ugyanazok hasonló tulajdonságok vannak, de alapvetően eltér a két faj teljesen egymástól.
9: Mondhatjuk azt, hogy a kutya, amivel természetes, nem természetes szelekción alakult ki, igazából a mi szükségleteinket is egyébként tükrözi, hogy mitől lett egy kutya öleb, és egy farkasból hogyan lett kutya. Tulajdonképpen azért a mi igényeinket azért kellőképpen rászabtuk a kutyákra is.
10: Mondhatjuk alapvetően, hogy más ösztönökkel rendelkezik egy kutya. Tehát nyilván a kutyák, a típusokat vizsgálunk, vannak pásztorkutyák, terelőtípusú kutyák, keftelésből tartott fajták, őrzővédő fajták. Ezek a kutyatípusoknak, fajtáknak más ösztönökkel, ösztönkészlettel rendelkezik, mint egy farkas például. Ez a legnagyobb. A másik, hogy a domestikált házi kutya ember mellett nő fel. Alapvetően a célja ugye az, hogy az embert minden körülmények között szeresse, együtt éljen vele. Tehát ő függ az embertől. Nyilván pont ezért van az, hogyha van egy szituáció, a kutya bizonytalan vagy elakad, segítséget kér az embertől. Pont azért, mert rá van szorulva az emberre. Kevésbé kell neki önálló döntéseket hoznia, mint mondjuk egy farkasnak, aki csak gyakorlatilag saját magára van utalva, vagy a falkájával együtt él. Tehát a domestikált házi kutyánál az ember az beleszól gyakorlatilag a dologba, nyilván képezzük, neveljük, tanítjuk, ösztönöket elégítünk ki, funkciókat lát el a kutya, ez, és itt válik el a két faj egymástól teljesen.
9: Amint az imént mondtál, az nagyon érdekes, mert több kutatás is alátámasztja. Kutyákat és farkasokat is megvizsgáltak ebből a szempontból, hogy mind a kettőjük mellett ott állt az ember. Kaptak egy feladatot, amit meg kellett oldaniuk. A kutya egy idő után, hogyha elakadást észlelt, nézett az ember és kereste a szemkontaktust. Effektíven mondhatni, hogy segítséget kért. A farkasnál ez nem jött létre. Ez a közös munkában is felüti a fejét, ugye Zoli?
11: Hát hogyne. De ez a, amit lehet, hogy említettél itt még előtte ezt a kutatást, tényleg mi csináltuk meg farkassal és kutyával még régen, még a Sányi Vili bácsi kezdte ezt az eltéről. Ugye ott az volt a sztori, hogy egy kerítésen keresztül egy kötére teszünk egy húst, húsdarabot, amit átrakunk a kerítés túloldalára. És akkor odaengedtük a kutyákat, hogy áthúzza a madzagot, és megkapja a húst, de nem húzta át, hogy vagy ásott, vagy megpróbálta megkerülni, vagy ilyenkor ránézett az emberre. Na most a kutyával, ez nem volt probléma, az egy másodperc alatt áthúzta a zsinort, és megette a húst. Néha zsinorral együtt, de nem nézett az ember szemébe. És amit a Zsolt is mondott az előbb, azért nem néz a szemébe, nem azért, mert súnyi, hanem azért, mert tényleg nem kér segítséget az embertől. Pontosabban egy esetre tudok, amikor segítséget kér, amikor a falkában megtámadják, és én bemegyek közéjük. És akkor ő beáll mögém. Na, ilyenkor van az, hogy néha ugat is. Ez érdekes, és tényleg van ilyen. És akkor kér segítséget. De nem néz a szemembe, nem ez a lényeg neki.
9: Említetted az imént, hogy ugatás farkasoknál eredetileg nincsen ugatás, ha jól tudom. Ez a háziasítás során társult a kutyák viselkedés módjához, ugye?
11: Hát vannak olyan kutyák, például a husky, aki ritkán ugat, meg lehet rá tanítani, de az is vonyít. A farkas az magától ugat, hogyha szükséges. Egész más az ugatása, mint a kutyának. Tehát a kutyát meg lehet tanítani, hogy ugasson. Tehát például a filmben is van nekünk ilyen, hogy csak így jelre mutatom a kezem, hogy hangot, és ugat. És ugat. De a farkas magától ezt nem csinál, viszont ezt meg lehet tanítani, hogy vonyítson, főleg ha vonyítok.
10: Embernél amúgy bizonyos funkcióhoz kötötték, tehát hogy vannak azért jelzőtípusú kutyák, olyan terelőtípusú kutyák, akik ugatnak, csaholnak, tehát hogy elvárt volt ez a viselkedés. Ez nyilván a szelekcióban is benne volt, a tenyésztési protokollban milyen típusú kutyáknak kellett lenniük ahhoz, hogy ellássanak feladatokat.
11: Például egy jó dolog, amikor a pásztorkutyák elkezdenek ugatni, és azt mondják, hogy megvédik a farkastól a birkát, meg a nyájat, sőt, még meg is támadják, de ez egy butaság. Az, hogy ugat, azért megy el a farkas, mert pontosan tudja, hogy az ember elő fog jönni a kutya ugatására. És akkor olyankor megtartózkodik, és elhagyja a területet.
9: Továbbíték ezt a tesztet, amitől az imént beszéltünk, tehát ezt megduplázták úgy is, hogy egyszerre több állatot teszteltek. Tehát volt több kutya és több farkas. A kutyák kevésbé gondolkodtak csapatban, a farkasok pedig az első lehetőségnél közreműködőleg együtt oldották meg ezt a feladatot. A farkasoknál ennyire működik még ez az effektíve családcentrikusság a farkában való együttműködés?
11: Én a tesztre csak abban emlékszem, hogy egyesével húztuk ki, lehet, hogy nem voltam ott a többinél, lehet, hogy lekoppintják egymás viselkedését, és látja az egyik a másikról. Lehet, hogy a kutya is megtanulja, de ezt a Zsolt ezt talán jobban tudja, mint én.
10: Ugye itt nagyon számít, hogy milyen fajtáról beszélünk. Mert például most mondok egy példát, ha mondjuk olyan kutyatípusról beszélgetünk, ha a falkáról párosítjuk hozzá, aki mondjuk csapatban dolgozik, az nyilván egy sokkal másabb típusú kommunikációt képes majd folytatni egy falka életében, mint mondjuk egy olyan típusú kutya, aki mondjuk arra van szelektálva, hogy mondjuk van egy viador célokra, egyedül az a feladata, hogy kvázi különböző állatokkal harcoljon. Az kevésbé lesz a falkával együttműködőbb. Ez egy ösztönkészlet kérdése, és nyilván például, amikor most beszéltünk a pásztorkutyákról, akik mondjuk csapatban erősek, csapatban dolgoznak, ott benne volt a szelekcióba az is, hogy csapatban jól kell tudni dolgozni, tehát a falka erejében van az erő. De ez nem minden házi kutyánál van így gyakorlatilag, hogy arra van szelektálva, hogy dolgozzon csapatban. És itt ez is egy kulcsfontosságú, a másik, hogy itt azért a farkas nem ment át egy mondhatjuk, hogy a tenyésztés vs. vadgenetika. Uh-huh. Tehát ebbe a részébe az ember a tenyésztési protokollba beleszólt gyakorlatilag, amiben nincs alapvető probléma, csak minden kutyatípus valamilyen funkciója jön létre. És ez nem intelligencia, hogy ki az intelligensebb, mind a kettő másban erős, hanem alapvetően az a célirányzat, hogy igazából az adott fajták mire jönnek létre valójában, és ott hatalmas eltérés van, hogy munkafeladatot lát el, keftelésből lévő feladatot lát el, az ember társa. A másik résznél, a vad részen, ott az ember nem feltétlen szól bele. Az egy önállóbb gondolkodást eredményez. Tehát teljesen más, amikor, de majd szívesen beszélünk erről, amikor vannak ezek a külön tesztek. Nagyon sok ilyen videót csinálunk az Olival közösen, hogy különbségek, hasonlóságok a kutya és a farkasok között, és rengeteg van.
9: Kommunikációban például mi a legesleg alapvetőbb, ha lehet így fogalmazni? Említetted a beszélgetésünk elő, hogy teljesen máshogyan kommunikálnak egymással.
10: Hát a kutya részéről nyilván ugye vannak különböző olyan, mondjuk így nem kíván magatartás, amikor a kutyák mondjuk megeszik az ürüléket, amíg a farkas ezt nem csinálja. Uh-huh. A növényével általában megeszi, de alapvetően nem feltétlen eszi meg. Ilyen például a fenékszagolgatás, tehát egy elég tiszta állat igazából a farkas. A kutya az kicsit másabbul gondolkodik ebbe a dologba. A vicsorgás is teljesen más gyakorlatilag. Alapvetően a falka összetartása, ereje, a szabályrendszer, ami benne működik. Egy farkasoknál sokkal erősebb a szabályrendszer. A kutyánál kicsit lazább azért az a szabályrendszer. Ott az ember mindig ott van, beleszól, és ugye itt jön a lényeg, hogy amikor az ember kondicionál gyakorlatilag a tanít nyilván a kutyának, onnantól ő beleszól a képzésbe, tehát formálja gyakorlatilag a kutyát olyan énre, amilyen maga a gazda. Ez a farkasnál, ez viszont nem feltétlen, vagy most nem a kézbarát farkasról beszélünk, arról Zoli majd beszélt, tehát azt mondom, hogy ahol az ember beleszól, vagy nyilván háziasítva is van ugye a kutya, ott már más magatartás formákkal találkozunk, hiszen ezért van mondjuk kutyáknál rengeteg viselkedési probléma. Hiszen másolnak nem kívánt viselkedéseket. Jutalmazunk nem kívánt viselkedéseket. És pont ezért a kutya általános énje, az teljesen más, és ezért beszéltünk arról, hogy ez egy sterilebb a farkas. A kutyában viszont valamilyen szinten beleszólunk, ami nyilván összetettebb, tényezősebb, így van. A kommunikáció, a viselkedés, a tanítás elmet, ami nyilván nekünk egy város kompatibilissá teszi ugye a kutyát, ez egy nagyon fontos, ami társunk, de a háziastás miatt a kutya függ tőlünk, a farkas viszont nem.
9: Ebből felmerül bennem egy kérdés, hogy mondtad is, hogy a farkasok talán picit sterilebb a kommunikációjuk. Bennem meg ez egy kicsit olyan érzetet kelt, hogy nyilván ösztöntől függően egy teljesen más szinten, egy magasabb szinten egy sokkal ösztönibb fajta működési kommunikáció zajlik le köztük. Te ezt hogy látod, Zoli?
11: Egymás között?
9: Igen. Mint család, mint farkas család.
11: Aha, hát egy farkas család. Ez egy érdekes dolog egyébként, sokan azt mondják, hogy hú, mennyi mindent tanulhatnánk a farkasok szeretett viselkedéséről, és az ember milyen gonosz. Hát én azt mondom, ne tanulj meg tőle mindent, mert a farkas néha gonosz tud lenni.
9: Gonosz? Hogyan érted ezt?
11: Úgy tud gonosz lenni, Itt van például, főleg a szúkáknál, ezek mindig valahogy szeretnének a falka élére kerülni, ez pont a szaporodás miatt van. Tehát ők szeretnék továbbvinni a kölykeiket, és volt olyan helyzet nálunk is, jó nagy kenelbe voltak, hát nem is kenel volt, kifutó egy 1 hektáros terület, ahol volt körül 20-22 farkas. És a vezérszúka mindig oda jött előre. És mindig ő volt a főnök, fönt volt a farka minden. És az egyiknek nem láttam, vetetésnél nem láttam, mindegy. Másnap megint nem volt ott, akkor körbejártam, az kiszökött. És akkor körbejártam az egész utat, mindent, a környéket, és 4 nap múlva megtaláltam a fejét. Tehát megették gyakorlatilag, megették, elvesztette a pozícióját. Tehát van ilyen, viszont például, ha most szóba hozom a David Meech-et, aki egy nagyon nagy professzor Amerikába jött, és ő csinált egy 10 évig volt kint Ellesmere szigeten, az fönt van az északi sarknál, és 10 éven keresztül ő azt állította, hogy a farkasok között nincsen hierarchia. Tehát ott nincs vezérfarkas, meg vezérszuka, de én nekem ebbe más a véleményem, mert a bármennyire is csodálom ezt az embert, 10 éven keresztül az északi sarkon mindig a fényben látta az állatokat, tehát 6 hónapot volt kint, 6 hónapot viszont sötétbe. Viszont az látható volt, megvan könyve is ez, hogy időnként, amikor visszatért, akkor hoppá, valaki hiányzott a falkából, és lettek kölykök. De azt ő nem látta. Ő nem látta, nem figyelhette meg, hogy vajon kifedezte be a szukát, és hova lettek a többiek. De látott rajtuk sérülést, ezt, azt, egyebeket. Az volt az érdekes ebbe, hogy az Ellesmere szigeten ők azt észrevették, hogy nekik nem kotorékük volt, hanem barlang, és találtak 500 éves csontokat is, ami volt vadból, meg farkasból is. Tehát mindig oda vitték. Ott maradtak, ott maradt a falka.
9: Provokatív kérdéssel folytatom. Megismertük most a farkasoknak az alapvető működési formát, kommunikációt és a kutyájét is. Mégis mit gondoltok, hogy mégis melyik fél, amelyik jobban igényli azt, hogy legyen egy vezér a falkában, egy, akire lehet támaszkodni? Nyilván evolúciós szempontból a farkasoknál a fennmaradás a tét, tehát ott is rá vannak szorulva egy vezér egyéniségre, egy vezér falkatagra. A kutyánál viszont meg általában ez az ember szokott lenni. Mégis kommunikáció és létezés van a hétköznapok szempontjából. Melyik az, amelyik jobban igényli szerintetek? Ebből a szempontból melyik önállóbb?
10: Szerintem más a kettő. Nem is egy kalap alá szabadna venni ezt a két dolgot, mert ha most a kutyatípusokat vizsgáljuk, akkor ugye pont beszélgettünk a kommunikációról. Rengeteg fajta típusú kutya van, borajcefál típusú fajták, tehát a nyomótóruak, kis termetű, nagy termetű, rengeteg fajta kommunikáció. És persze sokszor a kutya kommunikációja benne van az, hogy nincsen jól szocializálva a környezethez, már másabbul viselkedik. Ugye ezt beszéltük például, hogy a jutalmazás kiépítése, jutalmazási rendszer, ezek mind befolyásolása vannak a kutya viselkedésére. A farkas az ebből szerintem teljesen más igazából. Tehát az nyilván egy rohanó világban számít, és fontos, hogy legyen egy olyan egyéniség, aki a kutyát tudja irányítani. Ugye kézben tartatok kutyát, tehát kell egy olyan gazdi, aki irányítja. De hát alapvetően a domestikált házi kutyánál ugye erre is van szelektálva, hogy együttműködjön az emberrel. Itt jön be az együttműködésnek a fogalma, tanítás elmélet szerint, hogyan tanítjuk meg arra a kutyát, hogy működjön együtt az emberrel. Én nem így nevezném, hogy vezető falkavezér, nem így mondanám, az, hogy együttműködik a kutya az emberrel, egy teljesen normális dolog. Vannak olyanok, akik könnyebben működnek együtt, mert habitusba, fajtába olyan típus képviselnek, de vannak alapvetően nehezebben működő fajták, mert dominánsabbak, vagy éppen mondjuk vegyünk egy olyan pásztor kutya típust, aki önálló döntést hoz. Nem igényli az ember társaságát annyira például, mert ő mi a feladata, hogy önállóan tudjon döntéseket hozni. Ellenben egy őrzővédő fajtával, aki az ember mellett, mint személyvédő funkciót lát el, ő megint a gazda irányítását kéri. Tehát szerintem ez kutyán fajtákon belül vannak eltérő egyedek, de minden fajta másra jön létre, és másik az igényei például. Van olyan kutyafajta, aki ha nincsen olyan vezető egyéniség, aki irányítja, akkor könnyen a család fejére tud nőni. Tehát ez kutyatípus függvénye.
11: Nem hasonlodok össze egy magyar vizslát mondjuk egy huskyval. Nem, tehát egy huskyt azt megnevelni, és...
10: Igen,
11: sokkal makacsabb. A vizsla az meg elképesztő okos. Nem is okos, hanem jól tanítható és kedves állat. A husky az meg egy önfejű, nagy szökős állat egyébként.
10: De vannak ilyen önfejű fajták, a shiba inuk például, de például, hogyha itt beszélünk ugye a farkas kommunikációról, hogy azok ugyanaz az a fajból tartozó, tehát csak farkassal kommunikál. Azért a kutyák, ahány fajta kutya típus, energiaszint, fajta specifikus ösztön találkozik, testjel kommunikáció, számtalan szó van, hogy mi emberek meg tudunk erősíteni olyan testjeleket kutyáknál, amik nem biztos, hogy jók. A farkas azért egy steril helyen él, az erdőben. A kutya az teljesen más. Tehát én azt mondom, nehéz összehasonlítani a kettőt. Lehet, hasonlíthatjuk, de nem biztos, hogy mindenben tudjuk, mert más a kommunikáció teljesen. Uh-huh. Mondjuk mi a kommunikáció visszatérve még, hogy például tök érdekes látni, hogy azonos fajtába tartozó kutyák máshogy kommunikálnak együtt, mint mondjuk egy ellentétes fajtába. Mondjuk egy példát, egy német juhász, még Zoli mondta, magyar vizsla, kommunikál valahogy, német juhász német juhásszal jobban kommunikál. Tehát valahogy érzik azért a hasonlóságot a kutyák, viszont a farkasnál csak azonosakkal tud kommunikálni.
9: Zoli, a munkád során elképesztő mennyiségű állatfajtával dolgoztál együtt nagyon sokféle szituációban. Medve, szarvas, és hát természetesen farkasokkal is. Hogyan látod önmagában a farkast, mint faj? Mennyire hajlandó közreműködni, mennyire önálló? Hogyan képezzük le a fejünkben a farkasnak a mi voltát?
11: Meg lehet tanítani úgy, hogy sok mindenre, mint a kutyát is, csak...
9: De mégsem lesz kutya.
11: Nem lesz kutya, nem lehet összehasonlítani kettőt, ez tényes való, de... Amikor én elkezdtem a farkassal 30 évvel ezelőtt, volt egy nagy német dugunk előtte, a Javert, ezt még nem használtam jutalomfalatot, hogy itt ül, fekszik, áll, az tényleg csináltam, amit kellett. És most akkor a farkassal elkezdtem, ráadásul azt 6-7-esen vettem, tehát az már eleve nem volt százas, és akkor letoltam a fenekét, hogy leüljön, kurvázon fogtam, a harmadik alkalommal oda kapott a kezemre. Tehát ez így nem működik nála. De viszont jutalomfalattal elkezdtem, és ami sokkal jobb volt, a kanadai farkas. Tehát óriási különbség van egyébként az európai és a kanadai között. Azt is megnézték a kutatók, hogy a kanadai vagy az amerikai farkas, azok közelebb állnak a kutyához, mint az európai. Ráadásul az európai, az mondjuk százszorta jobban fél az embertől, és hogyha megszelíted, akkor viszont ő lesz agresszívebb, mint a kanadai, de tényleg. Ugyanis az európai farkasok, mondjuk vegyük itt mondjuk az erdélyi farkasokat, amik itt vannak Európában, azokat már több száz évvel ezelőtt is üldözték, kínozták, ölték, lőtték, csapdázták, mérgezték. Ezért kialakult benne egy olyan védekezés, hogy nem jön ki napközben az ember elé. Viszont például, amit említettem a David Mitchnél, ugye a sarki farkasok, azok messziről látták az embert, de nekik nem volt negatív példa az ember. Tehát ők nem mérgezték az eszkimók, meg nem lövöldözték őket, és távolról egész közel tudtak kerülni hozzájuk, majd később egyre közelebb mentek, és volt ilyen sztori, hogy vadonnyi farkast a David Mitch kézből tudott etetni. Tehát egy idő, csak idő kellett hozzá, de az európainál ez nem működik.
9: Tehát akkor az nem is kíváncsi, nem is akar kifejezetten közreműködni, az egy olyan távot.
11: Retteg.
9: Retteg.
11: Retteg az embertől. Persze, hát negatív élményei voltak. Viszont pont ez a lényeg, hogy amikor kanadai farkasokat, vagy amerikai farkasokat tartunk mi otthon, azok nem lesznek olyan agresszívek később az emberrel, 2-3 éves korukban sem, mint az európai. Főleg az európainál a szuka, néha kan is, de rendszerint a vezérszuka, vagy a vezérkan fordul az emberre 2 éves korába időnként. Nem mindig, de előfordult. Hát nekem is van egy-két öltésem tőlük.
9: Szakértő, és őszintén kérdezem, hogy ki hordja a falkán belül a nadrágot? Szerintem ez egy fontos kérdés.
11: Ez egy jó kérdés. Mindig azt kérdezik, hogy akkor én vagyok a főnök falka vezér. Nem én vagyok a falka vezér. Én csak egy olyan személy vagyok, akit a falka megtűr. Tehát például, hogyha van egy falka vezérünk, mondjuk legyen egy kan, régen még a Rufus, annak a kölykei, azok csak 1 éve voltak fiatalabbak, mint ő. Na most, ha én bemegyek oda hozzájuk, vagy bementem hozzájuk, akkor rögtön Rufus jött oda hozzám. És őt meg lehetett dédelgetni. De a többiek nem jöttek oda, addig, ameddig ő nem hagyta abba. Viszont ő viszont félt az embertől. Tehát ha idegen emberrel mentem be, főleg férfival, akkor Rufus nem jött oda, de az összes többi oda jöhetett. És akkor azt meg lehetett simogatni. Tehát ez a különbség. Tehát nem én vagyok a falka vezér, hanem én vagyok az a valaki, tudják, hogy én ember vagyok, akit tulajdonképpen ők maguk fölött tartanak, de ha például kim vagyok az erdőbe, és én pórázra veszem a vezérkant, vagy a vezérszugát, azért mindenki jön utánunk. Tehát őt követik, nem engem.
9: Nagyon érdekes. Külsőségekben még egy nagyon fontos kérdés szerintem ez is, ami az emberek fejében nem igazán szokott körvonalazódni. Ha mondjuk hajaz külső jelekben, jegyekben a farkasra egy kutya, akár lehet huszki, malamut, szibériai lajka akár, közelebb van-e mondjuk a farkashoz, vagy inkább a kutyához? Melyik felé húz talán? Kutyának minősül, vagy inkább farkasnak, vagy egy köztes hibridnek apostrofáljuk?
11: Egy malamut annyira minősül farkasnak, mint a te tacskód itt.
9: Akkor nagyon messze van tőle.
10: Hivatalosan az összes messze van tőle. Tehát aki a legközelebb van küllemre, ugye az a csehszlovák farkaskutya, ami FCI által elismert kutya.
9: De ott a kialakítás, amikor létrejött a fajta, Kárpáti, ott kevertek.
10: Igen, Kárpáti farkas és német juhász keresztezéséből jött létre. Nyilván ugye katonai célokra, mert szükség volt egy olyan kutyára, aki alapvetően a fronton jobban bírja a terhelést, jobb a látása, jobb a szaglása, hosszabb kilométereket tud megtenni, ellenállóbb a hideggel szemben, tehát egy nagyon jó keresztelés volt. Nyilván ugye az együttműködés fontos tényező volt, mert az emberrel szemben együtt kellett működni. Tehát a szelekció az pontosan arra ment, hogy egy együttműködő, de mondom, kutyáról beszélünk, ez mindenképpen nagyon fontos, ezt említsük, hogy FC által elismert kutyáról beszélgetünk. Nyilván most már főleg családi kutyák, alapvetően azért kezdő gazdák számára nem szokták javasolni, mert van egy olyan általános kommunikációja, amiben megfigyelhetők ilyen farkasosabb kommunikáció, de mégse azt, tehát kutyáról beszélünk, küllemileg hozott át jegyeket, tehát nagyon látható, hogy nagy a hasonlóság, de hivatalosan kutyának minősül.
11: Szerintem 1% van a cseh farkas kutyába, farkasból, de itt van például, amit a németek csináltak, a Sauerlose, az még egy kicsit jobban is hasonlít a farkasra.
9: Nem is ismerem.
11: Igen, kevesen ismerik a Sauerlose, de nem csak ők csinálták meg, hanem az oroszok is, meg amerikaiak is, viszont az amerikaiakat úgy hívják, hogy wolf dog, és abban már egy kicsit több a farkasvér, és hoztak be Magyarországra is ilyet, de nem is működik olyan jól. Tehát egy cseh farkas kutyát például, én lehet, hogy a Zsoltán nem értek egyet, de ha valaki jól tartsa fel egy cseh farkas kutyát, és a városban ő föl, azt ugyanolyan, majdnem olyan jó módon ki lehet képezni, mint egy német juhászt. Majdnem.
9: Filmekben te dolgoznál egyébként ilyen fajtával?
11: Cseh farkas kutyával? Nem kellett.
9: Nem. Te ragaszkodsz a farkasaidhoz.
11: Nem is az, hogy ragaszkodok hozzá, hanem olyan jeleneteket, például amikor a farkasnak vicsorítania kell, azt a cseh farkas kutya nem fogja úgy megcsinálni, mint a farkas. Azt nem fogja úgy megcsinálni. Ahhoz úgy fel kell húzni, hogy tényleg vicsorítson, hogy az nekünk a farkas sokkal egyszerűbb, mert leteszünk elé egy fagyasztott 50 kilós húst, amit le is kötünk a földre, azt ő elkezdeni rágni, én meg elkezdem babrálni, ami teljesen normális, mert a falkában is ez van, és akkor elkezd vicsorítani. Ami viszont a behódolást is jelenti. Tehát nem morog, az ugyan, nem ugyanaz a kettő. A morgásnál nem vicsorít, akkor csak dominálja a másikat. A vicsorításnál meg alárende, de szereti megvédeni a kajáját. Hát ez a véleményem. Nem tudom, hogy Zsolti mit mondta ez, de...
10: Hasonló álláspont növök. Nyilván, ha a taníthatóságot nézzük, és ha százalékba hasonlítjuk össze, akkor nyilván a német juhász képezhetőbb fajta, de nyilván egy elterjedtebb, tehát hogyha nizsgálunk egy létszámot, akkor elterjedtebb a német juhász jóval. Alapvetően a csehszlovák inkább picit makacsap. A német juhász az nagyon látszik, hogy embercentrikus, minden téren akar, dolgozni akar. a csehszlovák is, de ugye itt meg bejön, hogy van egy tematikus képzésünk, olyan szakemberünk, tehát hogy nyilván ugye alapvetően tök egyetértek a Zolival, de tényleg az is számít szerintem, hogy milyen képző helyre kerül a kutya. Látott-e már valaki csehszlovákot konkrétan közelről? Képezte már német juhászt is? Nyilván abból vannak különbség, hasonlóság, de alapvetően a képzésnek a minősége, metodikája is számít. Meg azért itt emeljük még ki szerintem, ami egy nagyon jó téma, kevesen szeretik boncolgatni, ugye a hibrideket, akik mondjuk sajnos nagyobb százalékban van bennük farkasvér, és hát ők kimondtam veszélyesek a háztáji állatokra. Emberekkel szemben nagyon rendesek, de a háztáji állatok nagyon veszélyesek. De ez nem csehszlovák farkaskutya, nem arról beszélünk, hanem a farkaskutya keresztezése, az se kutya, se farkas. Én arra óva intenék mindenkit, mert azért nem egyszerűek.
11: Hát ha van otthon házi állata.
10: Ha van otthon, ha megmaradt még.
11: Hát erre tudok neked mondott példát, tehát a farkas és a hibrid között óriási különbség van. Tehát nekünk például marhasok, szarvasunk volt, gímszarvasok farkasok között, vagy mellett. Egy kerítésen mentek. És az elején, mikor hoztam nagy szarvasokat, akkor hoztam 6 bikát, meg hoztam 6 tehenet, illetőleg akkor már volt már 2 szelíd szarvas tehenem, és született nekik borjuk. 6 darab. Eltelt az idő, volt kint egy másik bikám, aki egyszer jó megverte a páramat, az egy 6 éves bika volt akkor, a Rudika, és annak viszont, hogy ne legyen összetéve a többiekkel párzásnál, valamikor augusztus végén levágtuk az agancsát, nem vágtuk le az agancsát, elaltattuk, és hátra bevittük ott, ahol a szarvasoknak volt a kifutója, egy boxba, ami közvetlenül a farkasok mellett volt. Viszont, hogy ott ne tudjanak bejutni hozzá, leástunk a földbe 1 métert, és letettünk beton deszkákat. Viszont reggel, mikor kimentem, az este valamikor 7 órakor altattuk, és tettük be, mondom, majd fölébred magától, tehát, hogy ne bántsák a többiek, mert leszúrják. Reggel viszont, amikor kinéztem, akkor láttam, hogy 6 farkas fekszik bent a szarvasoknál. Tiszta vér volt a fejük. Hát mondom, ezt nem létezik. Bemegyek, mondom, mit öltetek meg? Egyetlen egy borjúnak nem volt bántodása. Egyetlen egynek se. De a teheneknek se, meg a bikáknak se. Mondom, mit voltak ilyen véresek? És az volt a durva, hogy beástak alul ott, ahol a szarvasok voltak, majd bementek az altatott bikához, oda beástak, és azt kicsinálták. Majd visszajöttek, és senkit nem bántottak. Senkit nem bántottak. Viszont a hibridnél az nem az az érdekes, hogy kajáljak, hanem az az érdekes, hogy mindenkit kinyírjak. Tehát ez
10: igen,
11: a
10: változó. Ugye, amit az Oli is mond, hogy a farkas az megeszi, ugye, de a hibrid az csak sajnos elpusztítja, de ott hagyja.
9: Tehát az ösztön jobban dolgozik benne, te lehet fogalmazni?
11: Igen, van egyébként az egyetemen is, az ELT-n is azt mondják, hogy ez a surplus a farkasnál. Tehát azt mondják rá, hogy bejut egy akolba, ahol sok a birka, és nem eszi meg, egyet megöl, aztán megöl még egyet, meg még egyet, és azt mondják rá, hogy ez tulajdonképpen olyan stresszben van a vadászat során, hogy nem meg akarja enni, hanem kinyírja. Ez egy butaság, ezt el ne higgyék. Ez van ilyen tévében, még fekete-fehérben lehet látni, egy farkas hopp átugrik a kerítésen, megcibál egy birkát, vágás, utána jön egy másik birka, amit megint megcibál, meg egy harmadik is megint vágásba. Ilyen nincs. Ilyeneket mi is csinálunk forgatásokon, de ez egy mese, és erre ezt hiszik, pedig ilyen nincs.
10: Tehát a farkas az elviszi, az egyet kiválaszt. Ami már hibrid, ott már más a probléma. Ott, és ugye ez egyenlőség, hogy nagyon hasonlítanak. Tehát egy különbre egy laikus igazából nem mondja meg a különbséget. Nem. Ránéz, hát ez úgy, ez farkas, pedig nem. Mert igazából a kommunikációba, a vadászati, most mondjuk stratégiába, vagy hogy mi történik, abban viszont hatalmas eltérés van. Pont amit az Oli is mondott, háztájátokra veszélyes, de nem eszi meg őket.
11: Van ilyen, hogy vannak olyan riportok, hogy megtaláltuk az őzet, ami mondjuk egy 25 kilós, vagy maximum 30 kilós bak, megtaláltuk, amit kivégzett a farkas. Azt nem tudom, hogy találták meg. Hogy találták meg az őzet, amit a farkas belezabált? Mert ilyen nincs.
9: Ez egy kóborkutya lesz nagy valószínűséggel, hát, vagy hibrid.
11: Elmondom, nekem Gödöllőn van egy cég, aki az összes vadat szállítja, elgázolt vadakat az autópályákról. Na, ők behoznak hozzánk egy őzet. Na most azok a farkasok, amik aznap ettek, megkapják, négyen megkapnak egy 18 kilós bakot. Beteszem hozzá, kirángatják a kezemből, 15 másodperc alatt darabokra szedik, tehát már ketté van szakítva, az egész dereka, a lábait eltűnnek mindnek, és 15 perc alatt nincs belőle semmi. Hát akkor hogy találja meg a vadász? Ráadásul úgy, hogy a testtömegének, ha csak egyedül van, az 50%-át elfogyaszthatja. Tehát egy 50 kilós farkas, az betolhat 25 kilót is.
10: És itt jön be egy érdekes kérdés, hogy mikor mondjuk megesszik ekkor mennyiségű húst, és hazaszalad a falkához, nem kap gyomorcsavart. Ugye házi kutyáknál nagyon sokszor előfordulnak, hogy ugye gyomorcsavarodást kapnak, ez farkasnál nincs gyomorcsavar, nincs fogkövesedés. Annyi, tehát nagyon sok mindenben, nyilván benne van a természetes szelekció is, de alapvetően nagyon sok minden nincsen. Ugyanaz, mint amikor az Olival szoktunk beszélgetni, mondjuk egy anyakutya mellé oda teszünk egy kölyökfarkast, az anyakutya mondjuk fölneveli, foglalkozik vele. Hogy farkashoz teszünk oda egy kölyökkutyát, az megeszi.
9: Tehát akkor ez oda-vissza nem működhet, hogy kutyából csinálhatunk farkast, és farkasból kutyát. Ez teljes mértékig kizárható.
11: Kizárható. Viszont még a kommunikáció, ez van egy érdekes dolog, amiben nem vagyok biztos, de ez az én feltételezésem. Szokták mondani, hogy miért fekszik bele a dögbe a farkas. És én azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy amikor egy, mondjuk a rendezvúhelytől, ahol él a falka, egy farkas, mindegy, hogy milyen pozícióban van, rátalál egy dögre, vagy elejt egy olyan állatot, ami legalább 150 kiló, és abba belekajál, majd belefekszik, akár 30-40 kilométerre az otthontól, az szépen visszasétál, és a többiek már tudják, hogy nekik oda kell menni, hogy merre, hol találják meg a dögöt. Tehát ez egyfajta kommunikáció náluk. És ezt nehéz elhinni. Ez ugyanolyan kérdés, hogy megkérdezik tőlem, miért vonyít a farkas. Sokan azt mondják, hogy azért vonyítanak, hogy összehívják a csapatot a vadászat előtt, vagy a teli holdat vonyítják. Hát most gondolj bele, hogy a farkasok elkezdenek vonyítani, mielőtt elindul a vadászat. Hát akkor minden vad elmenekül, nem? Hát semmi köze
9: nem
11: nincs
9: észszerű,
11: hozzá.
9: Igen.
11: Nem észszerű, de az sem, hogy a teli holdat vonítják. Akkor vonyítanak, amikor vagy én vonyítok, vagy jön egy mentő autó, vagy egy rendőr, vagy valami, vagy amikor kedvük van, de a legdurvább, amikor csak két farkas van együtt, és az egyik elbúcsúzik, akkor egy hónapig vonyít a farkas folyamatosan, aki ott maradt egyedül.
10: Gyászolnak.
11: Tehát gyászolja talán gyakorlatilag.
9: Kommunikációban a farkashoz képest tud-e többet, fejlődött-e többet a kutya? A mi megértésünkben.
10: Hát ugye itt visszacsatornék az előző beszélt, és azért itt össze lehet hasonlítani a kettőt, de szerintem nem célszerű hasonlítani, mert nyilván mondom, vannak hasonlóságok, ez tény, de alapvetően a farkas a kutya kommunikációja teljesen más. Csak ugye itt jön be, hogy ki miből indul ki, ha egy hibridből indulunk ki, vagy egy csehszlovák farkas kutyából, akkor nyilván közelebb érzik őket a kutyához kommunikációba, de hogyha valóban valaki már látott farkast, és látja a kommunikációt, és látja a kutya kommunikációt, akkor nem fel se kéne merülnie az emberbe, hogy hoppá, itt vannak azért hasonlóságok. Tehát, hogy minimál persze van, de alapvetően teljesen más a hangadás, a vicsorgás, a kommunikáció, a testtartás.
9: Jól tudom, akkor jobban keresik például a szemkontaktust is velünk, például a kutyák.
10: A kutya igen, ugye a háziasítás miatt igen függ az embertől, keresi a farkas, hogy az Zoli is mondta, nem.
9: Egyáltalán nem.
10: Kivétel a kézbarát, ugye?
11: Igen, a kézbarát az keresheti, de az olyankor keresi, amikor van kaja. Vagy mondtam, hogy összeöregszenek. De még az is érdekes egyébként, hogy tényleg sok mindenre megtanítjuk a kutyákat, és tulajdonképpen nem feltétlenül csinálnak meg mindent maguktól, hanem az ember beszédjére, vagy a hangjára, vagy a hívására, vagy a... Mondok egy példát. Én Ausztriában láttam egyszer ezeket a terelő kutyákat, mondta nevét, border collie, igen. Egy nő két border collie-t kellett, hogy elterelje a birkát egy bizonyos helyre. Na most két nyelven beszélt, az egyikkel angolul, a másikkal németül. De mind a kettő csak egy nyelvet ismert. Tehát az egyik, az tudta, hogy akkor neki jobbra kell menni, tehát a tő mondta, hogy right, viszont a másik az nem értette, neki viszont balra kellett menni, úgyhogy ő németül mondták neki, hogy links. És ezt figyelt rá, tehát mind a kettő figyelt, tehát visszanéz a gazdira, és hallja, hogy mit mond. Meg is nyertek mindent egyébként, tehát nagyon szépen tereltek. Ezt a farkasnál nem tudod megtanítani. Én legalábbis nekem nem sikerült még megtanítanom, ráadásul azt, hogy terelje. Tehát ő nagyon jól tereli a birkát, hogyha kell, mikor gyorsan megfogta, de utána már nem tereli. Tehát kettőt nem lehet összehasonlítani. Tehát van közöttük, nem is tudják megmondani, 10 év, vagy 100 év, vagy mi van. Egyáltalán a farkas áll hozzá közelebb, vagy pedig a sakál?
9: Sakál.
11: Ez is egy érdekes kérdés. Sok vita van ezen.
9: Szerintem meg lesz a következő beszélgetésünknek az egyik témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzánk ismételten. Folytatjuk.
10: Köszönjük szépen.
11: Köszönjük szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Mai adásunk végén az Etyeki Állatvédő Egyesület két védencét szeretném bemutatni a nagy közönségnek, akik már nagyon várják, hogy végre rájuk találjon az igazi gazdi. Judy egy körülbelül 7 éves világos barna keverék kutya, akinek a bizalmáért egy kicsit meg kell dolgozni. De ha valakit megszeret, igazi társá válik. Epilepsziája rendszeres gyógyszeres kezelést igényel, félénksége miatt pedig türelmes, nyugodt gazdit keres, aki időt ad neki a feloldódásra. Judy jelenleg ideiglenes gazdinál él, de az igazi otthonára még mindig vár. Valakire, aki nem azt nézi, miért nehéz őt választani, hanem azt, mennyit kaphat tőle, ha egyszer elnyeri a bizalmát. Második gazdikeresünk pedig Morris, egy 6 éves, barna-fehér amerikai Staffordshire terrier, aki már több mint 2 éve várja az álomgazdit. Bár teljesen vak, barna-fehér amerikai Staffordshire terrier, aki már több mint

0: búcsúzunk, köszönjük, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak magukra, jövő héten, hétfőn délután 2-től ismételten adj esélyt. Viszont hallásra!
1: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat!

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Iradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő témája a hétvégi kormányülésnek. Tovább csökkent a Duna vízszintje Budapestnél, folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5 000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje is. Az Agárdi vízmércén 5 centi alatti értéket mértek a szakemberek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csak nem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, a tó nagysága jelenleg mintegy 12,9 négyzetkilométer. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Jó napot kívánok! A vendégváró jelentkezik a Spirit FM műsorán. Tóth Peti Lili szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Irány a Badacsony és környéke, most például rögtön az elején Badacsony őrsre látogatunk, a Kisörsi hegy oldalába, ott található a Foldi Arborétum borászat és étterem, és ennek marketing és kommunikációs vezetője Gellini Zsoldos Natália. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Gyorsan elmondtam, hogy hol vagyunk, de írjuk ezt egy kicsikét körül, mert hogy azon túlmenőleg, hogy a helyet meghatározzuk, azért ott a látványt is érdemes megemlíteni. Előttünk az egész Balaton, igaz?
3: Így van, csodálatos panoráma nyílik a kertből, tulajdonképpen az egész arborétumból vannak különösen szép helyek, talán a kilátó az, amiből a legteljesebb panoráma nyílik a Balatonra, illetve a környező hegyekre, közöttük a Badacsonyra is, úgyhogy mindenképpen érdemes körülnézni, ha az ember belép a kertbe, nem csak a növényeket megnézni, hanem a kilátást is.
2: A Foldi Arborétum Foldi Gyuráról kapta a nevét, aki egy pécsi orvos volt, és még olyan bő 100 évvel ezelőtt vágott bele abba, hogy egzotikus növényeket kezdjen nevelni. Pedig akkor még nem volt olyan meleg, nem volt ilyen, hogy mondjam, egzotikus az időjárásunk, mint most.
3: Így van, 1905-ben ültette az első növényeket a jelenlegi tulajdonos Foli Rékának a déd nagypapája. Ő neki tulajdonképpen ez egy úri hóbort volt, kettelésből, a növények iránti szeretetből találta azt ki, hogy ezen a meredek domboldalon, ahol a szőlőtermesztés nem volt túl sikeres, különböző egzotikus örökzöldeket ültet. És hát tulajdonképpen az elmúlt 120 év bebizonyította azt, amit a Foli családnak, amiben a Foli család képviselői mindig is hittek, hogy ezek a mediterrán növények, örökzöldek itt Magyarországon, a magyarországi klímán is megélnek. És hát ugye nagyon aktuális most a felmelegedés, a klímaváltozás, rendkívül száraz nyáron vagyunk túl, de úgy tűnik, hogy a cédrusok, ciprusok bírták ezt az időjárást.
2: Ugye az a nehézség ebben, hogy egyébként is azt szokták mondani, hogy az örökzöldek nagy bajban vannak a mostani Kárpát-medencei klíma miatt. Önöknek nem kell aggódniuk? Tehát ezek miatt, a növények miatt?
3: Vannak olyan növények, amik miatt sajnos aggódnunk kell, tehát vannak olyan fajok, amelyektől el kell búcsúznunk itt az arborétumban, akár a tuják vagy a lucfenyők, ezek a fajok nem bírják ezt a klímát. De ahogy említettem, a mediterránumból származó, illetve hát nem csak a mediterránumból, hanem akár a Himalájából, vagy az Atlasz-hegységből származó himalájai cédrus, vagy atlasz-cédrus, amiből nagyobb állomány található itt a kertben, ők bírták. Ugye ezek nagy, idősebb növények, és könnyebben alkalmazkodnak talán, vagy nem annyira érzékenyen reagálnak erre a felmelegedésre.
2: Amit Folli Gyura biztos nem tudott a múlt század elején, hogy közben annyit változik a világ, hogy egy idegenforgalmi csomópont lesz az arborétuma, meg hát az sem, hogy családi programokat kell oda szervezni, mert hát jönnek a családok. Ez egy kicsikét meg is változtatta az arborétum működését, ugye?
3: Így van, nem csak, hát a csakot idézőjelbe tenném, nem csak egy arborétum vagyunk, hanem egy élménykert programokkal, étteremmel, saját termékekkel, borkóstolási lehetőséggel, nagyon sok rendezvényel, úgyhogy próbáljuk nem csak a családok, hanem az idősebb vagy a fiatalabb generációból érkező látogatók igényeit is kiszolgálni. Tulajdonképpen talán mi azt gondoljuk, hogy ez közismert, de talán nem mindenki számára ismert az, hogy egész évben nyitva vagyunk, úgyhogy a beszélgetésünknek ebből a szempontból is van aktualitása, tehát ősszel is minden nap nyitva van az arborétum, és változatos program lehetőségeket kínálunk a vendégeinknek.
2: Na meg nem beszélve arról, hogy van ott egy étterem, meg egy borászat, ami szintén hát egy új tevékenység Folli Gyula elképzeléseihez képest. Milyen borokat készítenek?
3: Főként fehér borokat készítünk, hát ugye a Badacsonyi borvidékről beszélünk, tehát itt a fehér borok azok, amik igazán jellemzőek, bár van egy vörös tételünk is, amihez a szőlőt a szomszédos Balatonfüred csopaki borvidékről vásároljuk, és hadd dicsekedjek el vele, hogy pont ez a vörös, a borok, a borcsaládunk vörös bora az, amelyik a budai zöldünk mellett bejutott az idei vincedíj szavazás kategóriájában legjobb tételei közé, úgyhogy idén két borral is indulunk ezen a rangos szakmai és közönség megmérettetésen. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikeresek leszünk, és kategóriáikat megnyerik ezek a borok.
2: Hát hajrá, gratulálunk az eddigi sikerekhez. Mondja, hogy télen is nyitva vannak, télen nyilván egy kicsikét azért zűrösebb, hogyha, főleg ha ritkán de esik a hó, de hát pont az örökzöldek miatt az csodálatos látvány lehet.
3: Így van, képzelje el, hogy ugye az elmúlt télen nagyon nagy ajándék volt az, hogy többször is esett a hó, és meg is maradt. Az elmúlt években mindig feljegyeztem, hogy mikor esett hó, hát általában, ha esett is, akkor már délutánra elolvadt, de ez alól kivétel volt a 25-26-os tél, illetve a 26 eleje, csodaszép volt a kert, de most is csodaszép. Ugye tudni kell, hogy talán persze én mindig egy picit hazabeszélek, de tényleg, mert azon kívül, amit említett, hogy az örökzöldek egész évben díszítik az arborétumot, a virágos növényeink ugye nyáron egy picit visszafogták az élettevékenységüket, pontosan a forró idő miatt, és most találnak magukra. Tehát számos évelőnk van, ami most van teljes díszében, és hogyha valaki ellátogat az arborétumban, nem csak a zöldnek az ezer színű változatát tudja megnézni a borókákon, cédrusokon, ciprusokon, hanem az évelőink is sok színben kedveskednek a látogatóknak.
2: Hát akkor nosza, tessék látogatni a Folli arborétumot, megéri a látvány miatt is, a hangulata miatt is, a táj miatt is, nem tudom, például esküvőket gyakran rendeznek önöknél?
3: Igen, nálunk is az esküvők fő szezonja az a tavaszi.
2: Nyilván nem télen, persze.
3: Így van, így van. Úgyhogy az elmúlt hétvégén is volt szerencsénk helyszínt biztosítani egy ifjú párnak, hogy itt mondják ki a boldogító igen.
2: Éljenek ők boldogan. Azért jutott eszembe, mert az ilyen nagy tájakat, a hatalmas látványokat, azokat az esküvői fotósok nagyon szeretik, és nyilván egy ilyet választ magának egy esküvőre készülő pár is. Úgyhogy erre is nagyon jó a Folli arborétum. Gellénné Zsoldos Natália, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.

0: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb ajánlottuk a Foli Arborétumot, ott vagyunk Badacsony környékén, most egészen pontosan be is megyünk Badacsonyba, mert ott rendezik a Fügefesztet nem sokára, október 9-e és 11-e között, tehát a mostani hétvégén az Egri József strandon. Hát strandolni alig, ha fogunk, de legalább jól érezni magunkat ennek ellenére lehet. Vince Péter, a fesztivál alapító főszervező. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Miről szól a Fügefeszt? Hát talán a fügéről magáról is?
2: Igen, egy kicsit, egy nagyon picit elkanyarodunk a fügének az alapvető felhasználásától. Maga a Fügefeszt az egy gasztronómiai és kulturális rendezvény, és a fügének a felhasználását megpróbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet ezt nem csak a mindennapokban gyümölcsként fogyasztani, hanem a csúcsgasztronómiába hogyan tudjuk bekapcsolni ezt az alapanyagot.
1: A füge mennyire lett őshonosnak látszó a Balatonparton? Ugye változik itt minden, erről a Foli Arborétum kapcsán is beszélgettünk, hogy hát nekik is vannak ez ügyben örömeik és gondjaik. Nyilván terjed a füge.
2: Így van, így van. Az egyetlen olyan, talán már a római kortól számolható gyümölcs, amit behoztak délről, és meg is maradt nálunk, főleg itt a Balaton felvidéken. Hogyha végsétálunk akár itt Badacsonyban a római úton, akkor nagyjából azt látjuk, hogy minden második háznak a kertjébe gyönyörű nagy fügebokor van, ami esetleg már ki is esik az útra, aki arra megy és szeretne belőle csemegézni, azt tud is. És a harmadik érése van a fügének ilyenkor ezekben a gyönyörű időszakokban. Ugye ez eddig nagyjából majdnem, hogy elképzelhetetlen volt, és most pedig mondom, a harmadik érése van.
1: Viszont hát igazából, ahogy mondtam, nem fügétenni megyünk oda, hanem kicsit függetlenül attól, hogy elmúlt a nyár, megidézni azt, amikor pezseg a tópart a rengeteg látogatótól. Ez egy kicsit meg is változott az elmúlt időben. Nekem múltkorában turisztikai szakember azt mondta, hogy arra kell berendezkednünk, hogy lesz egy erős tavaszunk, egy nagyon erős őszünk és egy nehéz nyarunk, mert 40 fokban senki nem mászkál.
2: Ezt nagyon jól látja ez a turisztikai szakember, ugye ezt mi át is éljük itt a frontvonalban, és ez így van. Tehát az ősz mindig egy gyönyörű időszak a Balatonnak. Én azt gondolom, hogy aki a minőségi időtöltést és a minőségi programokat, valamint a gasztronómiát szereti itthon Magyarországon, belföldön, az nyáron nem is feltétlenül fog megjelenni a Balatonnál, mint vendég, mert ő erre a tömeggyártmányra és a tömegturizmusra sajnos nem kíváncsi. Viszont amikor olyan programot és olyan szolgáltatást kínálunk neki, ami átmegy hozzá is, akkor nagyon jó vendég tud belőle lenni, és nagyon nagy szeretettel jönnek ők ide, és hálásak azért, hogy vannak ilyen típusú rendezvények, vannak olyan típusú szálláshelyek, olyan éttermek még nyitva tartva, úgyhogy ez tűpontos volt ez a megfogalmazása.
1: Nagyon komoly fejlődés van ez ügyben, tehát a Balaton felvidéket, hogyha Badacsonyt is elhagyjuk, gyakorlatilag lépten nyomon jobbnál jobb éttermek és kisebb és nagyobb szálláshelyek tarkítják, és hát a Balatonparton meg ez így van tradicionálisan. Mennyire tudja összefogni őket egy ilyen fesztiválra?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fesztiváltól fogva nagyon. Mindenki ki van erre éhezve, hogy egy ilyen részt vegyen kiállítóként is. Rengeteg, tehát hogy 16 boros kiállítónk van, abból 14 helyi. Badacsony, Káptalantó, Tiszengyörgyhegy, Szent Antalfa, tehát abszolút hívhatjuk a bor régiónak, az oszlopos tagjainak, és az éttermek is több mint a fele a Balatonhoz kötődik, illetőleg itt dolgozik egész évben, ami nagyon fontos, és ilyenkor tudja megmutatni nálunk itt a kínálatát, és ilyenkor tud beszélgetni a vendégeivel. Nem egy átlagos rutin nap van az étteremben, hanem annál sokkal többről szól ez az egész.
1: Lesz Balaton süti-e eredményhirdetés, nem tudom, kóstolt-e már sütiket ebben az évben ezek közül, és hát lesz borkóstoló természetesen, mert milyen badacsonyi látogatás az, amiben ez nem fér bele.
2: Így van. A Balaton sütiét én, mint rendezvény vagy fesztivál alapító, nem vettem részt a zsűrizésén, de úgy tudom, hogy megvannak már a nyertesek, ezek a múlt héten kerültek lezsűrizésre ezek a sütemények, úgyhogy én is nagy kíváncsisággal várom ezt, úgyhogy erre a válaszom az, hogy még ezekből én nem fogyasztottam, de bízom benne, hogy hamarosan ugye vasárnap lesz az hivatalos eredményhirdetés, illetőleg kóstolási lehetőség, úgyhogy itt fogunk. És természetesen nagyon jó borkóstolókkal fogunk készülni. Lesz itt egy kéknyelű pezsgő premier, aminek az ősbemutatója nálunk kerül megrendezésre az egyik pincészettől. És hát jobbnál jobb borokkal és borászatokkal készülünk, és emellett természetesen a hazai gasztronómiai vonalnak a részével.
1: Kulturális program kell, hogy szóljon a zene, mert az adja a hangulatot a pohárbor mellé. Itt önöknél milyen típusú zenékre számíthatunk?
2: Viszonylag széles skálán mozgunk, de egyébként a gerincét ez a jazzes, popos, swinges hangulat adja meg, ugye az előző évekhez képest is ezen az úton megyünk tovább. A fő attrakciónk a szombat este az a Mujahid Zoltán és a Group and Swing, ez egy 10 tagú zenekar, akik egy show-t jönnek csinálni Badacsonyba. A pénteken egy Fáraó projekt nevezetű duó lesz, ahol egy szaxofonos, egy énekes hölgyel egy zenei aláfestéssel, és vasárnap pedig a helyieké a pálya, a Babos Biller Jazz Duo fogja két órán keresztül az ebédkor szórakoztatni a nagy érdemét.
1: Azért ez jól hangzik, úgyhogy irány az Egri József strand, hogyha ez van kedvük. Badacsonyban várják önöket ezen a hétvégén péntektől vasárnapig. Hát reméljük az időjárás kedves csütörtökig nagyon jó időt ígérnek. Nagy baj csak nem lesz hétvégére.
2: Így van, és egyébként pedig rossz idő nincs, csak rossz program, meg rossz társaság, úgyhogy ennek szellemébe igyekszünk.
1: Ez a beszéd. Füge Fest, Vince Péter, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük, vagy ez csak egy techno-optimista illúzió. A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: veszed el.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Elmentünk az Arborétumba, elmegyünk majd remélhetőleg a Fügefestre, tehát Badacsony környékén járunk a mostani vendégváróval, de hogy igazából Badacsonyban ezeken az eseményeken, programokon túl mit érdemes meglátnunk, ez iránt érdeklődünk Árvai Gábornál, aki madarásztúra vezető, geológus, történelem földrajzszakos tanár, szóval mindent tudhat a Badacsony világáról. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm.
2: Mennyire lehet kiismerni, megismerni a Badacsonyt? Ugye látjuk a felszínt, látjuk a turisztikai célpontokat, de hát azt gondolom, hogy aki ott él, ennél többet tud.
3: Hát igen, azért a Badacsony megismerése nem megy egyik pillanatról a másikra végbe. Ezért ez egy hosszú-hosszú folyamat, amit az egész hegyet meg lehet ismerni, ha egyáltalán meg lehet ismerni, hiszen rengeteg élő és élettelen természeti értékekkel rendelkezik, és akkor még a kultúrtörténetről nem is beszéltünk. Tehát gyakorlatilag az értékek tárháza a Badacsony és környéke.
2: Hogyha kultúrtörténetről beszélünk, akkor át is adom önnek rögtön a szót, hogy kezdjünk is ebbe bele.
3: Hát igen, hogyha a Badacsonynak a történetét nézzük, akkor gyakorlatilag már a neolitikumtól kezdve kellene kezdenünk, de itt nagyon fontos a kelták, akik ugye az első szőlőművelés végrehajtották a területen, hiszen a Badacsony teljesen összefonódik a szőlő és borkultúra történetével. Igazából a Badacsony a köztudatba a felvilágosodás, de még inkább a reformkorban kerül be. A születi mulatságokkal, ugye az 1780-as évektől kezdődnek el Badacsonyba, és ezek nagy társadalmi megmozdulások, rendezvények, hiszen ez egy nagyon-nagy ünnep, amikor a szőlőnek a leve bekerül a hordóba, de egész éves munkának a terméke. Ezenként ugye rengeteg politikus, költő, művész jár a területen, és ezeknek megvannak az épített emlékei is, mint mondjuk a Szegedi Rózaháza, a Kisfaludi Ház, a Malatinszki Kúria, és lehetne sorolni ezeket a nagyon értékes épületeket, amelyek regélnek gyakorlatilag nekünk itt az elmúlt évszázadokról.
2: Hogyha bejárnánk ezt a vidéket, merre felé induljunk? Ott vagyunk Badacsonyban, tételezzük fel, hogy mondjuk megérkeztünk, állunk a parkoló közepén, mit évők legyünk? Keressük önt először is.
3: Hát igen, azt nagyon megköszönöm, ha engemet keresnek. Az igazság, hogy a Badacsonyra nagyon sok irányból föl lehet menni, hiszen a különböző részein különböző értékek, látnivalók vannak. De hogyha, amit tetszett mondani, hogyha Badacsony közepéről indulunk el, akkor mindenféleképpen a római út után a Kisfaludi úton kell felmennünk a Szegedi Rózaház irányába, hiszen itt azért nagyon sok emlék van, ami Badacsony szempontjából nagyon fontos. De az is igaz, hogy ez a leglátogatottabb része Badacsonynak.
2: Tehát, ez vezet a kilátóhoz, ugye?
3: Hát ez is vezet a kilátóhoz. Ugye a kilátóval négyféleképpen is föl lehet menni, de ez az egyik. Csak éppen azt akartam mondani, hogy ha mondjuk valaki egy meghittebb, csendesebb utat keres, akkor azért én mindenféleképpen javasolnám mondjuk a Badacsony-Tomaj, vagy Badacsony-Tördemic esetleg Lábdihegy felőli felmenetet, mert ott nincs akkor ember, tömeg, ami azért olykor egy nyári időszakban már akár illúzió romboló is lehet. Tehát sokkal meghittebb részei is vannak a Badacsonynak mindenféleképpen, ahol a turisták nem járják annyian, de ugyanakkor mégis óriási értékek vannak, és hát persze a kilátás a hegy különböző pontjairól semmiképpen sem kilátástalan.
2: Igen. Mit keresünk a kilátáson túl? Mit érdemes felfedezni, remélni a Badacsonyban?
3: Hát a Badacsony hegyen ott nagyon sok mindent. Ugye említettük a Szegedi Rózát, a Kisfaludi házat, de ezen kívül el lehet menni az egykori Pálos kolostor színhelyére, hiszen 1260-ban pálos szerzetesek telepettek le a Badacsonyban. Meg lehet nézni a Szent István kápolnát, a II. János Pál pápa emlékművet. Aztán végig lehet menni a bányákon, ugye 5 bánya van a Badacsonyon, ugye külszíni fejtés. Tehát ezek is nagyon szép látványok, és hát a bánya udvarokból a kilátást pedig egy ilyen körkörös 360 fokos körpanorámát lehet nézni. Tehát a Kisfaludi kilátó, az Egri kilátó, a Tördemici kilátó, rengeteg kilátó van, és akkor még nem beszéltünk a Bujdosók lépcsőjéről, nem beszéltünk a Rodostó turistaházról, ami szintén szervesen hozzáilleszkedik a Badacsony képéhez. Tehát elképesztő mennyiségű látványosság van a Badacsony. Én azt mondom, hogy akár egy nap alatt nem is lehet megnézni, hogyha valaki egy korrekt módon szeretné megtekinteni ezeket a látványosságot, ahhoz itt több napos programot lehetne beiktatni, és akkor még nem is beszéltünk ugye a borkostolási lehetőségekről, hiszen a bortúrák, borséták is vannak a Badacsonyon.
2: Na, hát hiszem a Badacsony az egy tradicionális ókoróta létező bortermelő vidék. Hogyha önt keresi valaki, és azt mondja, hogy vezessen engem, mutassa meg nekem Badacsony szépségét, ön mit szokott kérdezni? Mik azok a választási lehetőségek, amik adják magukat?
3: Hát itt a választási lehetőség, amit mondtam, több van. Nyilván, hogy attól függ, hogy a Badacsony melyik részéről megyünk fel a hegyre. Tehát általában azért döntően a Badacsony felőli rész. Tehát amit említettem, a déli oldalról történnek a felmenések, ugye ez a Kisvaldi ház, Szegedi Rózsaház, Rózsakő, Herterendi emlék vonalat jelenti, de a Badacsony Tördemic, Lárdihegy vagy Badacsony Tomaj felőli felmeneteknél is fantasztikus látnivalók vannak. Tehát gyakorlatilag ez egy túrá esetén, ez egy megbeszélés kérdése, hogy most az adott csoport éppen melyik verziót választja. Egyébként egyikkel sem járnak rosszul. Tehát bármeg. Én ezért javasoltam azt, hogy nem biztos, hogy mindig Badacsony felől kell fölmenni a Badacsonyba, mert a többi rész is nagyon szép, nagyon nagy értékek vannak, de kicsikét a hangulata más.
2: Mint világos. Én egyébként arra gondoltam, hogy nyilván adja magát a kérdés, hogy borozni jöttek, vagy túrázni jöttek, mennyit bírnak, milyen emelkedőkkel hát boldogulnak. Tehát, hogy ezek ilyen eldöntendő kérdések, még mielőtt nekivágunk az útnak.
3: Hát így van. Tehát nyilván, aki azért egy borkostolásra jön, egy borsétára, bortúrára, annak nem feltétlenül kell a hegytetőre fölmenni. Tehát bár, ott már nem tud boldog hozzájutni.
2: Viszi magával az üveget, ugye?
3: Hát igen. Hát vagy viszi magával az üveget, de hát azért kacsmaringosak ezek az utak, úgyhogy mondjuk előtte nem feltétlenül kell több deci bort bevenni, mert hát ha görbékbe állnak ezek a turista útvonalak. Igen, tehát sokféle lehetőség van. Ezek kívül vannak holdfénytúrák is, amiről még nem is beszéltünk. Tehát egy alkonyatkor megyünk fel a Badacsonyra, már besötétedik, és hát fantasztikus kilátás van. A tetőről lehet látni a Káli-medence falvait, mint egy gyöngyfüzérek szerint égnek a lámpák, a villanyok, a Balaton fényjátékai, a szigligeti területeknek a fényei, a Tapolcai medence területe, tehát még ezekben is óriási lehetőségek és csodák vannak.
2: Hát akkor ezzel a lehetőséggel éljünk egyébként ősszel a Badacsony gyönyörű, télen meg, hát hogyha lesz hó, akkor előbb már hallhatták a műsor legelején, hogy az micsoda csodákat rejt egy havas Badacsony. Úgyhogy sokféle évszakban, ugye négy van összesen, tehát sokkal többet nem tudunk kínálni, bár ahogy változik az időjárás, ebben is lehet változás. Szóval bármikor, igaz?
3: Így van, minden év. A Badacsonynak a varázsa minden évszakban megvan. Tehát ez teljesen minden. Sőt, a varázsa igazából ősztől tavaszig. Tehát úgy, hogy nyár elejéig, tehát ilyen értelemben gondolom, az a legvarázslatosabb, amikor nincs a tömegturizmus.
2: Árvai Gábor, köszönöm szépen, sok érdeklődő túrázót kívánok önnek.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: És önöknek pedig jó kirándulást Badacsonyba. Erről szólt a mai műsor, ehhez kínáltunk ötleteket önöknek. Jó utat, jövünk egy hét múlva újra a vendégváróval. Minden jót, viszonthallásra.
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő téma a hétvégi kormányülésen. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak. Az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hidegfront érkezik jelentős lehűléssel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, több-kevesebb a műsor címe. Hát most először nem is feltétlenül a gazdaságról így módon fogunk beszélgetni, bár ennek is vannak gazdasági összetevői, mert hogy az alapmondat, a tételmondat az, hogy egyre később házasodunk, miközben öregszik az ország. A mai műsort Rónai Egon vezeti, és ezt gondolom már megszokták, az szokott változni, hogy ki a napi adás szerkesztője, ma Zsófi szerkeszti a műsorunkat. És hát akkor csapjunk is bele Vrazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével. Jó napot kívánok, Rita!
3: Jó napot kívánok!
2: Az, hogy hogyan alakulnak a családalapítási szokásaink, az nyilván egy társadalmi folyamat eredménye, de közben igen, vannak gazdasági tényezők is, amiket ez befolyásolni tud. Nézzük az alaphírt, ugye a KSH hozott ki ezzel kapcsolatos információkat 2025-ös adatok alapján.
3: Így van, a KSH közzétett egy közleményt, amelyben a főként a házasságkötési adatokra fókuszáltak, és azt hasonlították össze, hogy milyen eredmények voltak még az 1980-as évek elején, illetve 2025-ben hogyan alakultak ezek a számok, és ők azt a következtetést vonták le az adatokból, hogy átlagosan csak nem 9 évvel későbbre tolódott az első házasságkötésnek az átlagos időpontja.
2: Az ugye azt jelenti, hogy nagyjából a gyermekek átlagos születési életkora, tehát nem az övék, hanem az anyáé, apáé, és ugyanennyivel tolódik.
3: Igen, ezt is el lehet mondani, hogy még visszakanyarodjunk a házasságkötésre, csak hogy konkrét számokat is tudjak mondani. Még 1980-ban a férfiak átlagosan 24,5 évesen kötötték meg az első házasságukat, a nőknél ez kevesebb volt, mint 22 év, és ugye mára ez a férfiaknál átlagosan ugye 33 év, a nőknél pedig majdnem 31 évre tolódott ki, és igen, azt lehet elmondani, hogy az első gyermekük születésénél is jóval idősebbek a a gyermeket vállaló édesanyák, mint a 80-as években voltak.
2: Mennyire függ ez a házasságkötéstől? Mennyire egészen más karrier vagy gazdasági okoktól? Nem tudom, a KSH erre kitére, de önnek nyilván van erről véleménye.
3: Erre a közlemény nem tett ki, de egyébként ez az adat sor, amit rendszeresen frissítenek, ez az úgynevezett e-mail, vagyis térképes interaktív megjelenítő alkalmazás, nagyon sok szempontot tud összevetni, megyei és régiós bontásban is. Nyilvánvalóan szerepet játszik az elsősorban a nők, de talán a férfiak esetében is, hogy sokkal nagyobb arányban választják azt a megoldást, hogy elmennek tovább tanulni, és emiatt szerintem ma már a legtöbb olyan fiatal nőnek, aki tanul és szeretne karriert építeni, elképzelhetetlen az, hogy 22 éves kor előtt már férjhez menjen, illetve hogy gyermeket vállaljon, illetve hát valószínűleg az is közrejátszik, hogy nehezebb megteremteni azokat a körülményeket, saját lakást vásárolni, amelyek a gyermekvállaláshoz sokak szerint szükségesek és elengedhetetlenek. Így inkább mindenki arra koncentrál, hogy meg tudjon teremteni egy bizonyos anyagi körülményt saját magának, és utána kezd el foglalkozni azzal, hogy ő családot alapítson.
2: Hát nyilván igen. Viszont van itt egy látványos különbség. A házasságon kívüli születések visszaesése és a házasságkötések fellendülése. Ez nyilván összefügg azzal, hogy csokot akkor lehetett igénybe venni, hogyha előbb jött a házasság.
3: Igen, ez egy érdekessége a KSH által kiadott közleménynek. Az adatok szerint 2015-ben volt a legnagyobb azoknak a elveszületéseknek az aránya, amelyek házasságon kívül történtek, ez 47,8% volt, tehát ha azt nézzük, akkor majdnem minden második gyermek házasságon kívül született. Egyébként a legalacsonyabb arány, hogyha megnézzük a megyei bontást, akkor az Pest megye, illetve Budapest volt, a legmagasabb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt. Viszont ugye ez a trend 2015 után megfordult, ami, ahogy ön is említette, visszavezethető arra, hogy azok a bevezetett lakástámogatások, mint például a CSOK, vagy később a babaváró hitel, vagy a CSOK plusz, ezeknek, ha nem is minden formája, de majdnem minden formája házasságkötéshez volt kötve, tehát nem lehetett úgy igénybe venni ezeket, hogyha két fiatal nem házasodott előtte össze, és ennek az egyik eredménye az lett, hogy jelentősen csökkent a házasságon kívül született gyermekeknek a száma is.
2: És hát csökken önmagában a megszülető gyermekek száma is. Ezt sokféle magyarázattal szokták értelmezni ezt az adatot, például azzal, hogy hát egyre kevesebb a szülőképes korban lévő nő, de hát ugye itt az első mondat, az egyre később házasodunk is irányadó. Hát minél később jön létre az a kapcsolat, amiből gyermek születhet, nyilván annál kevesebb idő marad arra, hogy újabb és újabb testvérek szülessenek, már csak biológiai okokból is.
3: Ez így van, hogyha esetleg korábban még valaki 20-22 évesen kötött házasságot, és mondjuk 25 éves kor előtt ugye már vállalta is a gyermeket, akkor ugye később még sokkal nagyobb tér maradt arra, hogy további gyermekeket tudjanak vállalni, viszont hogyha kitolódik ez az életkor 36-30 vagy 35 éves korig, vagy akár tovább is, akkor nyilvánvalóan kisebb a mozgástér.
2: Egy olyan adatunk is van, ez a társadalom előregedésének mérőszáma, ha úgy tetszik, hogy 211,2%-os az öregedési index, ezt úgy lehet például érteni, hogy Zala megyében 114 év alatti életkorú gyermekre 211 idős ember jutott. Ami mondjuk hosszú távon, és akkor itt jön a gazdasági kérdés, egy gazdaság számára egészen durva következményekkel jár, egyre kevesebb ember dolgozva, egyre több idős embert kénytelen eltartani a szónak a nem klasszikus, hanem a társadalmi értelmében.
3: Ez így van, ez a nyugdíj rendszernek általában a legnagyobb kihívása, különösen itt az Európai Unióban, hogy egyre fogynak a fiatalok, akkor nyilvánvalóan egyre nehezebb lesz kifizetni a nyugdíját azoknak, akik viszont egyre többen vannak, hiszen sok országban ugye azt látjuk, hogy még egyre tovább is élnek ugye az idősek, szerencsére, minél egyre tovább velünk vannak, és ebből a szempontból ez egy nagy kérdés lesz a következő 5-10-20 évre nézve, hogy fenntarthatóak maradnak a nyugdíjrendszerek.
2: Drazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével beszélgettünk a házasságkötés és az öregedés összefüggéseiről. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mennyibe kerül egy autó fenntartása ma Magyarországon? Ez lesz a következő témánk, és ez azért is különösen aktuális, mert van ez a fajta vita, hogy a közösségi autó megosztás, meg a saját tulajdonolt autó között melyik éri meg jobban, és kinek melyik éri meg jobban. Nem biztos, hogy igazságot teszünk, de szempontokat tudunk adni talán Horváth Zsolttal, a Vezes.hu főszerkesztőjével. Szervusz Zsolt!
2: Üdvözlőlek, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát azt gondolom, hogy egyébként ez a téma mai nap igazán aktuális a mai világban. Ugye azt látjuk, hogy a városi közlekedés az nagyon túlzsúfolt, és ezért joggal merülhet föl, főként azokban, akik mondjuk rövid utakat tesznek be, nem mennek nagyon távolra, hogy miért is tartsak fenn egy autót, amikor egyébként úgy közösségi közlekedéssel meg tudom oldani a működésemet, a napi dolgaim, de néha szükségem van autóra, ekkor jöhet szóba az, hogy mondjuk autómegosztó szolgáltatást igénybe vegyek. Összességében azok nyilvánvalóan egy útra számolva lehet, hogy drágábbak, de lehet, hogyha egy teljes évet nézünk, és utána számolunk, hogy mennyibe kerül egy autót fenntartani, akkor mégiscsak olcsóbb. Másrészt viszont azok, akik minden nap használnák az autójukat, akár hosszabb útra is mennének, vagy a napi működésükhöz elengedhetetlen, mert mondjuk a közösségi közlekedés nem oldja meg a problémájukat, mondjuk adott esetben a Budapestről beszélünk, vagy a Budapest körüli településekről, ott viszont elengedhetetlen az autó, de ekkor is jó egyébként tudni, hogy mibe is kerül fönntartani ma Magyarországon egyébként egy autót, legyen az bármilyen is.
1: Ugye vannak olyan helyzetek, ahol gyakori szállítás, vagy a gyerekek cipelése, idősebb szülő ellátása és hurcolása egyik helyről a másikra, amikor valóban inkább egy saját autó megmagyarázható. De hát nézzük is. Szóval, hogyha valaki évi 15 000 kilométert autózik, az ugye egy ilyen átlagos alaphelyzet.
2: Igen, ez abból egyébként kiderül, hogy megvizsgálta egyébként, vagy a használt autó.hu, ami ugye nyilvánvalóan ilyen autókkal foglalkozik, hogy ma Magyarországon átlagosan 16,5 év az autók átlag életkor, és a hirdetésekhez képest mennyi kilométer van az autóban, amivel meghirdetik, ebből kiderül egyébként, hogy ez a 12 és 17 ezer kilométer között van ennek az átlagos autónak az átlagos futás teljesítménye Magyarországon, tehát valóban ez a 15 ezer kilométer ez lehet jó hozzávetőleges érték. És ugye itt azt gondolom a legnagyobb tétel, amire nem gondolnak az emberek, pedig minden héten, minden hónapban költenek rá, hogy üzemanyagot kell vásárolni. És hogyha veszünk egy 7 liter fogyasztó autót a benzinből, ami mondjuk Magyarországon ma most az olcsóbb, ezt mondjuk a 620-630 forinttal számolva egy évre ez 650-670 ezer forint költség, ami ugye havi átlagban több mint 50 ezer forintot jelent. De ez ugye csak a kisebbik része, vagy csak egy része annak, amit egy autóra el kell költeni.
1: Hát biztos kell biztosításra, mert az kell. És biztos számolhatunk éves fenntartási költségként valami szervizszolgáltatást is.
2: Teljesen egyértelmű, ugye ott van a kötelező felelősségbiztosítás, azt mindenkinek fizetnie kell. Ez olyan 50 és 60 ezer forint közötti költséget jelent minden autóra, amit használunk ma Magyarországon, ha betartjuk a törvényeket. És akkor ennél jóval nagyobb költség azoknak, akik mondjuk kaszkót is akarnak fizetni. De ugye figyelembe kell venni azt, hogy egy autót, hogyha fönntartunk, akkor nyilvánvalóan szervizköltsége, és itt nem csak arról kell beszélnünk, hogy elromlik egy autó, hanem a használat miatt olajcserére van szüksége, kopnak a gumiai, el kell vinnünk kötelezően műszaki vizsgára, és maga a műszaki vizsga is ugyan egy használt autónál mondjuk átlagosan általában 2 évente van, ami papíron 26 ezer forint, de jó, ha tudjuk, hogy ma már Magyarországon azért nagyon ritkán viszi az ember úgy műszaki vizsgára az autóját, hogy ő maga oda viszi, és azt mondja, hogy kifizetem ezt a 26.700 forintot, hanem szervizbe viszi, és a szerviznek a feladatköre és vizsgálata miatt ez általában egy dupla ekkora összeget jelent.
1: Hogyha elkezdünk számolni, nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen autóval számolunk, hogy egy elektromos autóval, egy dízellel, egy benzinessel, egy 15 évessel, vagy egy 2 évessel, ezek azért nagy különbséget jelenthetnek fenntartási költségek tekintetében. Melyik, hogyha nyilván nem így autózunk, és nem így tartunk saját autót, de melyik a legracionálisabb választás, ha csak a költségek felől nézzük, egy mondjuk 7-8 év körüli autó esetében, ami még Magyarországon fiatalnak is számít?
2: Nyilvánvalóan a kettőt külön választanám, a belső égésűt és az elektromost. Az elektromosnak óriási előnye az, hogyha valaki otthon tudja tölteni, családi házba lakik, és ez független attól, hogy van-e mondjuk napeleme, ami akár nullára viszi ezt a költséget, de otthoni árammal számolva, hogy 70 forintba kerül egy kilowatt, és hogyha nagy fogyasztást mondok, most 20 kilowattról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy 70 forint per kilowattos árral az 1400 forint 100 kilométer megtétel. Tehát az üzemanyag költség drasztikusan kisebb, mint egy belső égésű modellnél. Ha a belső égésűkről beszélünk, dízel vagy benzines, ott elsősorban a szerviz költség tudja meghatározni. Ugye az elektromos autókon nincsen hagyományos értelemben olyan szerviz, hogy olajcsere, a féket kevésbé koptatja, tehát itt is csökken a költség, de a belső égésűknél a dízel és a benzines közt általában az a általánosan mondott költség, hogy a benzineseknek kicsit kisebb, mert a használt régebbi benzines autókon kevesebb az a kockázat, ami tönkre mehet. Beszéljünk a nagynyomású befestendező rendszerekről, a két tömegű lentkerékről, illetve a használatból adódó kopásból. A dízel autók elsősorban arra jók, hogy nagy távolságot tegyünk meg vele autópályán, míg mert kevésbé gyorsan melegednek be, ezért a hidegen több terhelést kapnak a városi használatnál. Erre jobb a benzines, ezért kisebb annak az általános szervizköltsége ilyen értelemben.
1: Összegzésként azt tudjuk tehát mondani, hogy nagyjából, hogyha az éves futás 10 000, akkor olyan 63, a 15 000, akkor 82 000, ha 20 000 kilométer, akkor 100 000 forint a havi költség, mert ti csináltatok egy összesítést is a különféle autókra, de nagyon nagy különbség végül is nem volt. Ennyivel kell számolni egy családi kasszának, igaz?
2: Igen, teljesen egyértelmű, hogy a futás teljesítmény határozza meg azt ma, hogy kinek mennyi kell költeni arra, hogy az autóját fönntartsa.
1: Egyébként arányában ez egy nagyon furcsa szám lett, mert 10 000 kilométernél 63, de 20 000-nél csak 100 ahhoz képest. Tehát az nem igaz, hogy ha kétszer annyit megyünk, kétszer annyi a költség.
2: Hát nyilvánvalóan azért nem, hiszen a biztosítási díjunk nem változik, a műszaki vizsgánk értéke nem változik, az adó értéke nem változik, tehát nem minden, csak a futás teljesítmény költsége. De azt nem szabad elfelejteni, hogy egyébként mi nagyon sok mindent, az alapszintű fönntartás, tehát nem foglalkoztunk azzal, hogyha valaki például autópályát használ, annak ismét van egy költsége. Hogyha sokat parkoló fizetőzónában jelentős költséget jelent, hogyha kaszkót fizet, hogyha ez az autó mondjuk hitelen van, vagy leasingelt, hogy annak a költsége, a garázs bérel, tehát hogy egy csomó olyan költsége, ez tisztán az, hogyha valaki autózik ma Magyarországon, vagy városban, vagy országúton, akkor jöhet ki ez a 60 és 100 000 forint közötti költség.
1: Köszönöm szépen neked, hogy számoltál helyettünk. Szerintem elég kevesen számoljuk ezt így kitételesen, úgyhogy jó információt kaptunk. Horváth Zsolt, a vezes.hu főszerkesztője volt a vonalban.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Balesetnél helyszínelnek a fővárosban, az Attila úton a Széll Kálmán tér felé, a Szarvas térnél csak a busz járható. Akadozik a haladás a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton a Blahaluza tér és az Asztória között, az Üllői úton kifelé szakaszonként, illetve befelé is a Nagykörút előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, továbbá a Nagykörúton szakaszonként. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig ma délután is, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópont előtt. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben, a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a közelben. Továbbra sem járható a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, illetve a további érintett éjszakai BKK járatok terelve közlekednek, kihagyva a Rudas gyógyfürdőnek állót. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Összegzés arról, hogy milyen volt a turisztikai szezon, ez következik most a gazdasági magazinban itt a Spirit FM-en. Kovács Balázshoz fordulok, a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatójához, aki egyúttal a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének is alelnöke. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok!
1: Hallottunk mi erről mindenfélét, erről a szezonról. Tehát, hogy milyen jól indult, milyen rosszat tett neki a 40 fok, hogy itt az augusztus vége egy kicsit megint megpezsdítette, hogy Horvátországba megy a magyar és nem a Balatonhoz. Tehát tényleg mindenféle állítás volt, úgyhogy csináljunk egy gyors összegzést.
2: Az a szép ezekben az állításokból, hogy vélhetően mindegyik állításnak van némi igazságtartalma, de azért érdemes ezeknek az állításoknak mögé menni, és megnézni, hogy mit jelentenek ezek valójában. Való igaz, sok minden hatással kellett számolni az idei szezonban is. Egyébként ez nem újdonság, minden évben van valami különleges esemény, ami alakítja a vendégforgalmat, és hát, ahogy megszoktuk, teljesen más képet mutatott a Balaton, és megint mást a főváros, megint más képet mutatnak a szállodák, és megint más képet mutatnak más turisztikai, kereskedelmi szálláshelyek, vagy egyéb, vagy magánszálláshelyek, mert előző héten a KSH adatai augusztusról kijöttek, és abban összességében egy nagy visszaesést mutattak be, de hogyha itt is az adatokat elkezdjük szétszedni és alaposan megvizsgálni, akkor az látszik, hogy a szállodák egyébként összességében növekedtek, és a nagy visszaesés mögött a magán és egyéb szálláshelyek jelentős csökkenése, vagy azokon eltöltött vendégészakák jelentős csökkenése áll.
1: Az, hogy a vendégészakák száma csökken, az pénzügyi kérdés, vagy valóban más lett a divat, máshova igyekszik a magyar nyaralni?
2: Hát az, ugye itt az egyéb és magánszálláshelyekről beszéltem, amikor csökkenés volt látható.
1: Igen.
2: Összességében, és ugye annak nem vagyok feltétlen szakértője, hogy a magánszálláshelyek azok jellemzően az Airbnb típusú szálláshelyekről beszélünk, és hogyha ilyen, ennek a csökkenését látjuk mondjuk Budapesten, akkor óhatatlanul eszébe jut az embernek az, hogy a 6. kerületben teljes tiltás lépett életbe, ez biztos, hogy hozzájárul ehhez. Ha mondjuk Balatonról beszélünk, ott megint más a helyzet, ott vélhetően, ha ott csökkenés van, akkor a mögött inkább a belföldi kereslet visszaesése jelenhet meg, és ott viszont óvatatlanul eszünkbe jut az, hogy a forint az roppant fölértékelődött, közel 10-11%-kal erősebb a forint, mint egy évvel korábban volt, ami egyébként bátoríthatja és támogathatja a kiutazóknak a kedvét, tehát magyarul magyarok számára mondjuk az előbb említett horvátországi desztinációt, vagy igen, tengerparti üdülőhelyeket megtölteni olcsóbb volt idén, mint egy évvel korábban, és fordítva a külföldieknek ennyivel többe került Magyarországra látogatni.
1: És az reális-e, hogy olcsóbb egy tengerparti szállás, mint egy hazai? Ugye nagyon sokan ezzel szoktak érvelni, ami lehet, hogy biceg, mert mit hasonlítunk össze mivel, de végül is a tengerélményt hasonlítjuk össze bármi mással.
2: Hát pontosan erről van szó, hogy nagyon nehéz almát a körtével összevetni. Nyilván ilyenkor érdemes a teljes utazásnak az összköltségét vizsgálni, és ha ezt vizsgáljuk, mi nem azt látjuk egyébként, hogy a horvát tengerpart olcsóbban, egy relatív olcsóbbsága az idei esztendőben a tavalyihoz képest, feltételezve, hogy mondjuk a horvát szállodások és apartman kiadók az áraikat változatlanul hagyták euróban. Zárójelben megjegyzem, ennek csekély valószínűsége van. Szóval én nem gondolnám, hogy a horvát tengerpart bármivel is kedvezőbb árfekvésű lenne. Oda kell utazni, autópályadíjat kell fizetni. Én azt tapasztaltam, amikor magam is jártam Horvátországba, hogy azért az éttermi árak azért simán magasabbak, mint a Balaton partján. Nem azt akarom állítani, hogy a Balaton olcsó, a horvát tengerpart azt gondolom, hogy még egy kicsit drágább.
1: Milyen volt a szállodák számára ez a szezon? Ilyenkor mindig csak a fővárosról és a Balatonról beszélünk, pedig ez az ország ennél sokkal színesebb.
2: Így igaz, de hát nem véletlenül beszélünk erről, hiszen azért a turisztikai árbevételek jelentős része a fővárosban, közel 50% a fővárosban keletkezik, és egy nagyon nagy része pedig a Balatonnál, és hát a nyári hónapok azok egyértelműen a Balatonról szólnak. A Balaton egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen visszafogott volt a kereslet összességében, és erről nem csak a szállodások számoltak be, hanem az éttermesek is, a boltosok, tehát mindenkinek a forgalmán azért ez érződött. Különösen az augusztus volt meglepetésszerűen a vártnál gyengébb. A július azt gondolom, hogy a várakozásoknak, összességében a várakozásoknak megfelelően, hogy egy kicsit annál gyengébben alakult. Az augusztus azonban meglepően hát visszafogott volt. Annak az okait még bőven érdemes lesz elemezni.
1: Hogyha a jövőre tekintünk, milyen teendői vannak a szállodaiparnak, hogyha javítani akarná az adatokat? Hogy látja? Mi hiányzott?
2: Hát azt gondolom, hogy a forint árfolyam, amiről az előbb már szót ejtettünk, az egyértelműen egy komoly tényező. Erre a szállodásoknak sajnos kevés ráhatásuk van, hogy a forint árfolyama hogyan fog alakulni a jövőben, de az biztos, hogyha ilyen erős marad, akkor a mi relatív vonzerünk és versenyképességünk külföldi más desztinációkkal szemben biztos, hogy romlik, és ha így marad, akkor ezzel komolyan foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ide külföldi turisták jöjjenek nagyobb számban, az kell, hogy a szolgáltatás minősége, az infrastruktúra, a közbiztonság, az élmények, a programok változatosan rendelkezésre álljanak, tehát nekünk ebben biztos, hogy előre kell lépnünk még inkább a jövőben. A fővárosban az utóbbi időben azért látszott, hogy szóval azért a bizonyos kerületek, ahol sok turista fordul meg, ráférne egy jó nagy alapos takarítás ezekre. Komoly problémát jelent az utóbbi időben egyébként a műanyag palackok, és az erre szakosodott, ugyanilyen ebből megélő sajnos állampolgárok jelenléte a város turisztikailag frekventált területein. Szemét, kosz az utcán, ez biztos, hogy nem emeli a város vonzerejét. Jó programok kellenek. Az idei évben az a BL döntő, azt gondolom, sokat cikkezett erről a sajtó, és akik a fővárosba jártak, maguk is érezhették, hogy milyen elképesztő turisztikai forgalmat bonyolított ezen a hétvégén le a város. Ez mutatja és igazolja azt, hogyha megfelelő események kerülnek megszervezésre, akkor ide azért örömmel érkeznek a külföldi vendégek.
1: Úgy legyen a jövőben is, igen. Hát egy várostakarítás az egészen biztosan ráfér Budapestre, és vannak olyan részei, amelyekre aztán különösen Újlipót város tudnám erre példának hozni egyebek mellett. De közben meg az is tény, hogy ez a város gyönyörű, úgyhogy ennek a vonzerőnek valószínűleg sok minden mással együtt meg kell maradnia, meg kell lennie. Nyilván
2: hát,
1: kommunikációs kérdés is.
2: Abszolút, és ezt jó is, hogy említi, mert azt gondolom, hogy az, hogy az ország marketingre mennyit tudunk fordítani, vagy mennyit tud fordítani a Visit Hungary, vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség, az kulcskérdés, és ennek a marketing aktivitásnak a folyamatos megléte és a város nemzetközi láthatóvá tétele az alap elvárás, és pont egyébként ma olvastam a Telexen egy hosszú hírt, amiben részletesen körüljárja az újságíró azt, hogy milyen problémákkal küzd jelenleg a Visit Hungary, mennyire nem tudnak költeni. Ez biztos, hogy rövid távon is már meg fog látni a vendégszámban és az általános érdeklődésben. Hosszabb távú hatásairól meg ne is beszéljünk.
1: Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója, de majd beszéljünk a hosszabb hatásokról is egy másik alkalommal. Nagyon szépen köszönöm, pozitív, hogy most volt rá lehetőségünk. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke egyúttal, Kovács úr, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A KNH nagyvállalati növekedési indexe a második negyedéves 17-es szintről 10-re csökkent. Hogy ez mit jelent, ezt én nem értem, úgyhogy megkérdezem Németh Dávidot, aki ennek a banknak, a KNH-nak a vezető elemzője, hogy valójában miről beszélünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Szóval nagyvállalati növekedési index 17-es szintről 10-re csökkent. Ez drámainak hangzik, de az-e?
2: Hát annyira nem az, mert ez még mindig egy relatíve magas érték, pozitív tartományban van, úgyhogy összességében azt mutatja, hogy a nagyvállalatok azok még mindig bizakodóak, viszont az látszódik, hogy volt a második negyed évben egy óriási megugrás a várakozásokban, ami egyébként elsősorban a makrogazdaságot érintő alindexnek köszönhető. Ott úgy gondolták a vállalatok, hogy nagyon pozitív változások indulhatnak be, és ez nagyon felhúzta az indexet. Egyébként a saját helyzetüket érintő alindex is javult a második negyedévben, és ott is van egy pici korrekció, de ott nincs ez az óriási kilengés, mint amit a teljes nagyvállalati indexben látunk.
1: Voltak éppen akkor ez igazán arról szól, hogy mennyire látják pozitívan a nagyvállalati vezetők a saját cégük és a magyar gazdaság kilátásait, és ebben még mindig inkább bizakodók, mint nem.
2: Így van, ez azt próbálja mérni, hogy hogyan értékelik a nagyvállalatok a piaci környezetet, egyrészt a makrogazdasági környezetet, ugye milyen folyamatok zajlanak Magyarországon, illetve hogy a saját működési környezetüket hogy látják, tehát például mit gondol zajlanak Magyarországon, illetve hogy a saját

0: Erről ők hogy vélekednek, illetve hogy vélekednek a saját működésükről, mert ugye erre azt szokták mondani, hogy nem a beosztottak, hanem a főnök az, aki felelni tud.
1: Hát alapvetően azért a vállalatok a saját jövőjüket illetően inkább pozitívak, hiszen különben valószínűleg nem csinálnák azt a feladatot, amire elindították a projektjeiket. De a másik oldal azt is látjuk, hogy nem nagyon terveznek most rövid távon még beruházásokat vagy hitelfelvételt, ami azért eléggé összecseng azzal, hogy a beruházások az elmúlt időszakban nagyon visszaestek, és még mindig nagyon bizonytalan a környezet. Ugye egyrészt azért itt sok nemzetközi konfliktus is van, ami például az energiaárakat befolyásolja. Ugye itt Magyarországon is ők is várják, hogy milyen adórendszer alakul ki ebben, milyen változtatások jönnek, hogyan alakulnak majd az Európai Uniós források, milyen lesz a hitelkamat szint a következő időszakban. Úgyhogy van egy ilyen kivárás még mindig, és a többsége a vállalatoknak azért nem nagyon számít arra, hogy most itt óriási hitelkeresletnövekmény lesz, legalábbis saját magukból kiindulva. Úgyhogy ezt ha visszavezetjük azért a termelékenységre, akkor ott is egyelőre visszafogottabb javulásra lehet számítani, bár hogyha a célokat nézzük, akkor egyértelműen látszik, hogy például a digitalizációra való költés az abszolút ott van a top listában, amivel például azért a termelékenységet is lehet növelni.
0: És hát akkor itt van egy alapvetés, amivel szerintem a munkavállalók abszolút nem értenek egyet. Túl gyorsan nőttek a fizetések. Munkavállalói szemmel nézve olyan nincsen, amit most itt állítottam. Túl gyorsan sose nő a fizetés, de a munkaadók oldaláról viszont ez gondot okozhat, főleg, ha itt tartunk a termelékenység növekedésének hiánya miatt.
1: Ez így van, ugye persze első hangzás a munkavállalónak nagyon jól hangzik, hogy mindig jó gyorsan nő a bér, de azon a ponton, amikor például a vállalat miatt elveszíti a versenyképességét, utána elveszíti mondjuk a megrendeléseit, akár a termékek legyártására, vagy akár szolgáltatások nyújtására, és emiatt mondjuk el kell bocsájtani embereket, vagy akár csődbe megy, hát akkor már a munkavállalót is érdekelné, hogy talán nem kellett volna ilyen gyorsan emelni a béreket. És ugye itt, amit látunk a 2020-25-ös időszakban, az, hogy a munkabérek dinamikája, az nagyjából itt ugye a reálkereseteket, ha tekintjük, akkor nagyjából majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt, mint Magyarország termelékenysége is itt. Ugye ennek nem feltétlen az az üzenete, hogy akkor alacsonyabb munkabér emelés kell, hanem jobb lenne nyilván a termelékenységet jobban pörgetni, de hogyha ez nem jön össze, akkor viszont valahol a munkabérrel alkalmazkodni kell hozzá. És azt látjuk, hogy a régión belül az elmúlt éveket tekintve Magyarország az nagyon kilóg a sorból, ugye negatív irányba, akár a lengyeleknél, akár a szlovákoknál, ha nézzük, akkor ott ez a két mutató nagyjából ugye a termelékenység javulás és a reálbér emelkedés az nagyjából kéz a kézben járt. A cseheknél ráadásul gyorsabban nőtt a termelékenység, mint a bérdinamika, és Magyarországon van, látjuk ezt a helyzetet, hogy nagyon megszaladta a bér. És ugye ebben benne van az, hogy akár a minimálbéremelés hogyan alakult abban az időszakban, amikor egyébként stagnált a magyar gazdaság, és ugye nem volt érdemi termelékenységbővülés.
0: Az most egy más kérdés, hogy ezzel a bérnövekedéssel együtt is mennyire le vagyunk szakadva az európai bázis számoktól, de hát ez pedig egy hosszú távú probléma és egy hosszú távon orvosolható kérdés. Az, hogy most volt egy kormányváltás, és véletlenül egy másfajta gazdaságpolitika következik, az mennyire képez le most a véleményformáló nagyvállalati vezető gondolkodásában. Ez a 10%, ez erről szól?
1: Ugye ez nem 10%, ez egy pontérték, de...
0: Nem, 10 pont, igen. Igen, ez erről szól?
1: Igen, ez alapvetően azért arról szól, hogy várják azt, hogy pozitív változások következnek be. Ez akár a gazdálkodási környezettől kezdve az árfolyam politikán át, tehát nagyon sokszor például a vállalatok számára az is problémát jelent, hogy nagyon nagy az ingadozása a forintnak, és hogyha egy stabilabb árfolyam van, az azért kedvező neki. Ugye akár a kamatfeláraknak az alakulása, ugye az is fontos, hogy mondjuk az országos árdinamika fölött mennyivel van a kamat szint, tehát mi az a reál kamat, amit meg kell fizetni egy-egy beruházás után. Úgyhogy minden ilyen változás, vagy lehetséges változás, ugye ez azért pozitívan befolyásolta a vállalatoknak a jövőbeli kilátását, vagy megítélését a magyar gazdaság alakulásával kapcsolatban. Német.

0: Dávid, köszönöm szépen. A KNTH Bank vezető elemzőit hallották, a több-kevesebb hallgatóit a Spirit FM-en. Köszönöm még egyszer, és köszönöm az önök figyelmét. Jövünk holnap ugyanebben az időben friss gazdasági tartalmakkal. Hallgassanak minket továbbra is. Mezrényi Zsófi volt a mai szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő, itt csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Betti szerkeszti a mai műsort, és Juhász Anna gyalogol valahol Debrecen utcáin, az önök által is jól ismert irodalmár, hogy Szabó Magdát ünnepelesse születésének 109. évfordulóján, hát hol máshol, mint a szeretett Debrecen városában. Szervusz Anna!
5: Szia, Ego, mindenkit köszöntök. Hát valóban ugye ez a Holtik haza, ahonnan egész életében az inspirációt szerezte Szabó Magda, úgyhogy valóban nagyon különleges ünnep itt lenni most a születésnapja, ugye ez a 109. És tele van a város Szabó Magdával, úgyhogy idézetek vannak mindenhol a városban. Mi most egy 500 fős irodalmórát tartunk két kivételes kortársíróval, de jó itt a napsütésben megérezni ezt az októberi napot, amit ő is egyébként Szabó Magda egy versben köszöntött önmagát, és filozofált azon, hogy mi is az élet értelme, és hol van ebben a költészet.
0: A leggyakrabban fordított, vagy a legtöbbet fordított magyar író szokták mondani róla, meg azt is érdemes mondanunk, hogy nem írónő, hanem íróerő, Háklis volt. Mert hogy ez egyfajta megkülönböztetése a valódi írónak és a nőírónak, mondta. És hát valóban egyébként azon a vitán ő a pálya kezdetétől kezdve túljutott, hogy egyenrangú szerzője lehet-e bárkinek, aki megjelent az ő pályáján. Legyen az versírás a pályája elején, vagy aztán a regények. De a verseket teljesen oda is hagyta, ugye?
5: Hát mind a kettő nagyon fontos, amit mondasz, ugye, hogyha valamiféle előképet keresünk, akkor szerintem a legfontosabb, hogy Kafka Margitot tényleg csak egy pillanatra említsük meg. Talán ő egy olyan igazi előfutár, ahol már azt mondták, hogy ő neki megbocsátják, hogy nő, és ugye befogadták az irodalomba, mint nagyon nagy íróasszony, és aztán jött ez a generáció Nemes Nagy Ágnessel, Szabó Magdával, akik valóban már rossz néven vették, és mondják is, hogy én nem nő, én nem írónő vagy költőnő, hanem én író szeretnék lenni. És ez egy statement, tehát hogy ez az, amit ők az újholdasok kitűztek maguknak, hogy ők itthon életbe tartják az irodalmat a 20. században, és ők költők lesznek, és azok is lettek, hát Szabó Magdánál ugye a pálya elején azért hát egy visszavont Baumgarten díj, ami beárnyékolta ezt a hatalmas lendületet, mert ő költőként indult, és valahol egész életében ez a fajta poézis megmaradt, de hogy idézzem Szabó T. Annát, aki itt lépdel mellettem, nagyon megsértődött, amikor visszavonták ezt a díjat, és a hallgatásba menekült, vagy erre szoktuk azt mondani, hogy ugye a szekrénynek írt, és 58-ban, tehát majdnem 10 év telik el, amikor pedig prózaíróként tér vissza, tehát pályát vált, de a költő énje az mindvégig megmarad Szabó
0: ebben
5: Magdának.
0: Egyébként, hogy említed a Baumgartner díjat, azt azért tegyük hozzá csak a sztori kedvéért, hogy nem egy öröm, de ő volt minden idők legrövidebb ideig Baumgartner díjasa, mert még aznap vonták vissza a díjat, amikor átadták neki.
5: Igen, tehát ez egészen elképesztő történet, és egy külön beszélgetésünk lenne majd egyszer önmagában a Baumgarten díjról és jutalomról és elismerésről, akkor itt aztán rengeteg mindenkit tudunk felhozni, tudjuk József Attilától Radnótiig, akinek valamiképpen ez az elismerés befolyásolta az életét, de Szabó Magdánál tényleg hát ez egy rekord volt, és én azt gondolom, hogy az, hogy egyébként ma, most jutott eszembe, de az, hogy ma átadunk egy díjat, ami az ő nevével van fémjelezve, két ilyen kivételes nőnek, ez azért lehet a bátorság is, mert azért Szabó Magda kitartott, felszívta magát, új életre keltette magában az író ént, és egy olyan életművet hozott létre, ami senkit nem hagy nyom nélkül. Tehát én azt mondom, hogy tényleg nincs ma háztartás, ahol ne lenne egy Szabó Magda könyv. Nincs olyan ember, aki ne hallott volna az Abigailről, vagy a régi módiról, hogy itt vagyok most Debrecen, az Ókútról. Tehát, hogy ő egyetemes témákat tudott adni, ahogy mondtad, világszinten, tehát rengeteg fordítása van, és közben mai itt van velünk, a hétköznapi életünket is befolyásolni tudja, akár az ajtó, akár a Pilátus, akár a freskó, akár az őz, itt most a kamaszoknak erről fogok beszélni, hogy milyen fontos ennek a két lánynak a története. Szóval, hogy egy nagyon különleges 20. századi sors az övé.
0: Ha már említetted, hogy díjazottak vannak, akkor azt is jelentsük ki, hogy kik ők, mert ezt már lehet tudni. Egyrészt Ráckevei Anna, aki hát majdnem annyira debrecenivé vált az idők során, igen, mint maga Szabó Magda. Másrészt Rakowski Zsuzsa író költő, aki meg talán azt a hangot viszi tovább, ami Szabó Magdáé volt.
5: Így van, Ráckevei Anna most a több mint 20 éve él itt Debrecenben, és hát összefort az élete a színházzal, meg Szabó Magdával, akár hangos könyvekkel, akár előadással, ugye pályája elején a Béla király, aztán a Füreliza, Katalin utca, a régi módi történet, rengeteget tett Szabó Magda örökségének életbe tartásáért. Rakowski Zsuzsához legtöbbször Sopront kötjük, ugye ott él, de az az érzékenység, ahol az esendő nőt ábrázolja, vagy a női sorsnak a sokszínűségét, ez mindenképpen szorosan kapcsolódik Szabó Magdához, és hát mind a ketten kiváló alkotók, és ezért is gondolom azt, hogy különleges pillanat, hogy az első Szabó Magda díjas, tehát Szabó T. Anna tud most itt sétálni együtt Rakowski Zsuzsával, és összekapcsolódik egyfajta hálózatként ez az örökség, ez az életmű. De közben pedig azt gondolom, hogy az, hogy a színházban lesz a díjátadó, egy nagyon szép ünnepel készülünk, és igyekszünk még Csikossanyi bácsit is megidézni, aki szintén Szabó Magda díjas, egy színészlegenda. Valahogy azt mutatja, hogy mindannyiunkban ott van ez a 20. századi költői hagyaték, vagy erő, vagy eredet, és ezt dolgunk felfedezni. Szóval én mindig arra biztatok mindenkit, hogy ha ezt a beszélgetést hallja, ha csak egy posztot lát egy közösségi oldalon, hogy nyissa ki a könyvet, vagy keresse rá idézetekre, vagy tegye magáével, mert egyszerűen tartalmasabb, gazdagabb lesz az életünk, hogyha ismerjük ezeket a 20. századi szerzőket.
0: Szabó Magda díj, ennek a szervezője vagy, és az esti házigazda is egyúttal. Neked személyesen van dolgod Szabó Magdával, az ő hagyatékával, az ő emlékezetével?
5: Igen, és edesenek a Magda Fesznek most már idén tudom művészeti vezetője, ez nekem szakmailag nagyon sokat jelent, úgyhogy ezt ne dicsekvésnek vett, hanem annak, hogy nagyon-nagyon közeli, szinte rokonom lett Szabó Magda. Én pont 10 éve kezdtem a Centenáriumban foglalkozni a kiadó és a jogörökös felkérésére Szabó Magdával, és hát azóta összeforrt az életünk csomó kötet, irodalmi est, díj és hát mindenféle szervezésre. De hát van itt korábbi történet, a nagynénémmel, Gutai Magda költővel és édesapámmal Juhász Ferenc jóba volt, Szabó Magda leveleztek is, és pont amikor 90 éves volt Szabó Magda, egy novemberi napon, ugye 2007-ben halt meg, előtte jelent meg 3 héttel édesapám búcsúztatója, aki a 90 éves Szabó Magdát köszöntötte, mint a kortárs magyar irodalom legnagyobb prózaíróját. És ez mindig a fülembe cseng, ahogy ott állunk, amikor a Prima Primissima díjat kapja, ahogy ott állunk, amikor 90 évesen köszöntjük őt, és hogy az a tartás, az az erő, ahogy ő, amit ő a női felmenőitől kapott, és az az erő, amit ő adott át nekünk 90 évesen is szállegyenesen állva, fizikailag gyengén, de szellemileg tele élettel, ezt visszük tovább. Ezt én is viszem tovább, és én azt gondolom, hogy ez az, amit ő meg tudott írni egész életében. Úgyhogy személyes is van, de hazavihetünk a könyveivel mindannyian egy ilyen privát Szabó Magda élményt.
0: Magda Fest, ez zajlik most már napok óta Debrecenben. Ma van a záró alkalom, mert hogy ma van a díjátadó is, az ünnepi est. Juhász Annát hallották, aki hát olyan szavakkal beszél Szabó Annáról, mint nagyon, nagyon kevesen. Szabó Magdáról miket beszélek én, ugye? Bocsánat.
5: Köszönöm szépen, de nem rossz, hát Szabó Tiernával sétálok itt is, ő tovább viszi.
0: Megmentettél, köszönöm. Erre gondoltam.
5: Szia, Anna, szia. Köszönöm.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Most

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Színház és könyv, együtt ajánljuk a kettőt, bár egymás nélkül fognak megélni, de nyilván együtt a nagy élmény, hogyha valaki tudja, hogy a Mennyit adtál érte című regény miről szól, majd találkozik a Jurányiban ennek a színpadi változatával. Gyurica Katarina a szerző, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
2: Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Egy olyan regényről beszélünk, ami olyan témákról szól, amikről szerintem nagyon nehezen beszélünk úgy általában is, és hát a béranyák, a peteseit, donorok, a meddőnők világa az most is, mind a mai napig is valamilyen suttogós téma, vagy tabu téma. Ugye?
2: Igen, hát valamennyire most már változott a helyzet, hogy sokkal jobb, mint pár éve ezelőtt, de azért valóban én nagyon sok titok, meg feszélyezett beszélgetés, meg ilyen sugdolózás övezi. Annak ellenére, hogy most már egy csomó olyan gyerek van, aki ilyen alternatív úton született petesedonor, vagy béranya, vagy sperpanonor segítségével. Vagy
1: hát által. Igen, de a filmsorozat szól arról, hogy a béranyaság illegális, és milyen módon az alvilág eszköze, már pedig ugye volt egy ilyen magyar filmsorozat nem régen.
2: Igen.
1: Addig ez egy nagyon nehéz téma, még azok között is, akik ezt elfogadják, mert erről nyíltan beszélni, az olyan mit fognak szólni téma?
2: Hát az egész Európán van illegális. Az embercsempészet hatája alá esik. A nőjogi szervezetek közül nagyon sokan azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mint a prostitúció, hogy a női test ugyanolyan kizsákmányolása. És akkor egyik oldalon itt vannak azok, akik azon az oldalon állnak, hogy de hát van olyan, hogy gyerek utáni vágy, és az, aki mindent megtesz azért, hogy saját gyereke szüledjen, annak miért nem adjuk ezt meg. Másik oldalon meg ott vannak azok nők, akik jellemzően szegények, jellemzően alul edukáltak, az országok leszakadó régiójából származnak.
1: Világos. Staub Viktória játsza majd azt a szerepet, aki a béranyát alakítja a darabban és a könyvben is Rebeka személyében, és Krisztinát Ullmann Mónika játsza, ő a másik fél ebben az ügyben, a Jurányi Kamara termében lesz ennek a bemutatója egy hét múlva. Hogy alakul ilyenkor ez a történet? Ki talált meg kit? A dramaturg, aki Tasnádi István ebben az esetben készített színpadi változatot, de ő jelentkezett, vagy ez az ön ötlete volt, hogy ezt színpadra kellene rakni?
2: Megjelent a regény pár évvel ezelőtt, és igazából pontosan emlékszem, hogy mikor jelent meg, mert úgy volt azon az estén, hogy a Bordai Alexandra fog felolvasni a regényből részleteket, de pont akkor indult be a szülés nála, úgyhogy akkor jöttek az ikrek, akkor születtek, amikor megjelent ez a könyv, ami a gyerek utáni vágyról és a gyerekvállalásról szól. Szóval most lett kb. 4 éve, és aztán elindult egy úton, nagyon sok visszajelzés érkezett, minden oldalról megkerestek nők és férfiak egyaránt, és aztán lehetett beszélgetni Tasnádi Istvánnal, akivel Péter Finovákival kötött össze, akinek a darabjából majd készített István színpadi adaptációt. Hát ugye ezért is egy ilyen hasonló téma, mint amilyen az Évái is, hogy tabusított női erős történet.
1: Igen, ott a bántalmazás volt a főszál. Igen, igen.
2: Igen, és akkor elolvasta a Tasznádi István, egy héten belül visszajelzett, hogy ő akarja, és még azon a nyáron át is dolgozta, egy ilyen színpadi adaptációt készített belőle, és akkor onnantól ennek már nagyon gyorsan elindult az útja, hogy kitaláltuk, hogy kik legyenek a színésznők, és akkor ment már tovább.
1: És aztán Tasnádi István is rendezi meg. Könnyen adta magát a szöveg, vagy ön könnyen adta a szöveget ennek a darabnak? Azért ez mindig egy küzdelem, mit húzunk ki, mi marad?
2: Igen. Ugye én írtam egy 300 oldalas regényt, és akkor ebből született egy 50 oldalas szövegkönyv. Ilyenkor az írónak mindig összefacsarodik a szíve, hogy van benne több olyan mondat is, vagy olyan jelenet, amit egyszerűen kihúztunk azért, mert már nem fért bele, mert a színpadon amúgy is mást mutatunk be, teljesen más műfaj a kettő. Még én leírtam hosszú oldalakon át, hogy mit érzett a szereplő, akkor itt meg bejön a Stavviki, és eljátsza.
1: És érez, és akkor nincs mit mondani hozzá. Igen.
2: Igen, hogy nem kell hozzá extra szó. Igen, és ezt tudja a szerző fejben, azért néha így összetakacsadodik a szív, amikor úgy érzem, hogy nincs benne az a fontos mondat, de ezek már csak ilyen apróságok. Én nagyon elégedett vagyok, és nagyon boldog, hogy ez így színpadra került.
1: Jár próbákra?
2: Igen. Nagyon sokáig Brüsszelben éltünk, és akkor nem, de akkor is igyekeztem úgy hazajárni, hogy mindig egy próba folyamatra beüljek, akkor láttam darabokban, láttam az egyik színésznőt, aztán a másikat, azt láttam őket együtt, és ugye még van egy harmadik szereplőnk is, a Monori András, aki zenével, zenén kíséri különböző hangszereken ennek a két nőnek a összeollózott, összejátszott monológiát. Úgyhogy ott van ő is a színpadon. Én nem is tudom, mikor talán a Művészetek Völgye előtt láttam így egybe lenyomva az egészet, hogy nem megállítva a jeleneteket így felmorzsolva, hanem így elejétől végig.
1: Na de hát akkor itt van lehetőség, hogy érjen a darab. Arra szoktak panaszkodni mindig a színészek, hogy próba, főpróba, bemutató, és még nem érett meg a szöveg. Hát itt most volt elég.
2: Nem, szerintem igen, volt, meg ugye Művészetek Völgyben, mert nyáron egymás után kettőször, és akkor most vagyunk októberben, most lesz a premier, de hogy itt a premieren ez most már olyan lesz, hogy itt már mindenki ismer mindenkit, mert mindenki tud minden.
1: A könyv az írónak az igazi premier, de ez is az? Igen. Izgul azért?
2: Hát annyiban más, hogy ez a könyv az ilyen egyszemélyes siker vagy bukás. Vagy szeretik, vagy nem szeretik. Ott egy emberre hozzák össze az egészet. Ez meg egy ilyen csapatmunka, hogy annyi szereplője van ennek. Ugye hárman vannak a színpadon, mert azon kívül ott a rendező, ott van a Jurányi ház is. Igen, izgulok az igazság, igen, most így próbálok.
1: Izgulok.
2: Igen, ugye mi van, ugye sokkal részletgazdagabb maga a regény, kit hogyan érint majd, ugye itt azért nagyon erős emóciók vannak, ki mennyire tartja olyannak, amit így gyorsan fel tud dolgozni, ki az, akit majd nagyon meg fog viselni, ki az, akinek ez erőt ad és bátorítást, milyenek az arányok, vajon eltaláltuk-e az arányokat?
1: Vasárnap este kiderül. Október 11-e, vasárnap este 20 óra, Jurányi Kamaraterem, mennyit adtál érte? Ez a címe Gyurica Katalina azonos című regénye alapján készítette Tasnádi István és Játszák Ulma Mónika és Taub Viktória, a zene Monori Andrásé. Katalina, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla.
2: Én is köszönöm.
1: Minden jót kívánok. Gyurica Katalina volt a vonal.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Van egy generáció, ami számára azt mondja, az ember, hogy 100 fok Celsius, akkor még dalokat is azonnal elkezd énekelni. Mit tudom én, nincs jobb lány, mint a Jojo, aki Jojo, meg az Ohio, meg a Drága Otthon, meg hasonlók, amik ilyen country alapú zenék, de nekünk egész egyszerűen az én generációmnak a hétköznapi popzene volt. De hát ti voltatok az első country sztárok innen Magyarországról, mondom ezt már a vendégnek, Litva Imrének, aki a 100 fok Celsius vezetőjeként itt van a vonalban. Szervusz, Imre!
2: Szia!
1: Szóval nektek adatott meg az, hogy képviseljétek ezt az országot, mint egy country-s országot. Volt itt nekünk country fesztiválunk, jöttek amerikai előadók sorba, ez egy igazi fénykor volt, amit elhoztatok ebben a műfajban a magyar popzenébe.
2: Hát igyekeztünk, de először is hadd mondjam meg, hogy megtisztelő, hogy ilyen kiművelt vagy velünk kapcsolatban, hogy így fejből nyomod a dalokat, úgyhogy...
1: Hát annyi slágeretek volt, ne viccelj már, hát hogyne.
2: Ennek igazán örülök, és hát próbáltuk ezt a kis ilyen kicsit amerikaias zenét idehozni. Írtuk rá magyar szöveget, ez egy nagy áttörés volt már, akkor most már olyan dolgokat tudtunk énekelni, amit ért is a közönség. Tényleg, ahogy mondod, voltak country fesztiválok, de ami számunkra egy ilyen nagyon nagy dolog volt, mikor minket vittek el Amerikába. Először azt hittük, hogy hát ez egy egyszeri alkalom lesz, de hát végül is még 9 turnénk volt utána. Úgyhogy valószínűleg jók lehettünk, visszahívtak.
1: Hát ugye, ha a gyerekekről, a mai gyerekekről beszélünk, nekik is van ajándékotok, mert hogy a Paf, a Üvös Sárkány, az magyar nyelven az a ti munkátok, az a ti dalotok. Sőt, ugye az egy amerikai dal, de olyan, mintha az egy eredeti 100 fok Celsius lenne.
2: Igen, és ahogy mondod, a mai gyerekeket egy egészen furcsa dolog van a fejemben, ugyanis mostanában a koncerteken azt látom, hogy apuka, anyuka jobban tudja a dalokat, mint a gyerek, mert hogy apuka, anyuka akkor volt gyerek, amikor hát, a Paffa Vivös Sárkány volt, úgyhogy egy érdekes világba csöppentünk, mert ott van apuka, anyuka, két gyereke, de nagymama, nagypapa is ott van, mert ők a régebbi dalokra emlékeznek, úgyhogy igen, családi zenekar lettünk.
1: Vannak nagy veszteségek egy zenekar életében, ez ennyi idő után gyakorlatilag törvényszerű, ugye Torontáli Pistával kezdődött, Orbán Józsival folytatódott, két alapembere a 100 fok Celsiusnak, és hát sokáig kérdés volt, hogy lehet-e nélkülük folytatni.
2: Hát igen, igen. Drószmér Pista volt a legrégebbi.
1: Tényleg, igen.
2: Akit még a zenekarba elvesztettünk, aztán jött a Toró, jött a Józsi, hát mindegyik egy nagyon nagy gyomorütés volt, különösen a Józsi, aminek már lassan 8 éve, úgyhogy elképesztő, hogy megy az idő. Igen, ilyenkor az ember fejében megfordul, főleg hát a Józsinál, mivel ketten csináltuk ezt 50 évvel ezelőtt, hogy legyen ez a zenekar, de ilyenkor arra gondol az ember, hogy ha beleszólhatna a Józsi, biztos nem azt mondaná, hogy na hagyjátok abba, hanem csináljátok tovább. Beszéltek rólam, és azt meg is tesszük minden alkalommal a színpadon.
1: Amikor Józsival már baj volt, akkor azért a zenekarból voltak néhány, akik be tudtak ugrani. Heiling Gábor például még Toró helyére, tehát Torontáli István helyére, de aztán ugye Kocsándi Miklós, aki kiválóan énekel, és a zenekar dobosa, ezt a Kártágóból is lehet tudni. Ő is vitte tovább az énekszólamot. Most hogy álltok énekessel?
2: Hát az igazság, hogy nálunk mindenki énekes, úgyhogy az ilyen alapkövetelmény. Mi nagyon szeretünk vokálozni, szólamokba énekelni, úgyhogy ezzel nekünk kevesebb gondunk van, mint esetleg más zenekarnak, ahol egy énekes. És hát tényleg vannak olyan hangok, mint a Kocsándié is, hát ami a dob mögül még érdekesebben hangzik. És a Heilig Gabi meg hát a sok jó nótájával, azt hiszem ő is egy ilyen ikonikus hang. De a Légrádi Peti, Mikes Attila, meg én is énekelünk, úgyhogy azt hiszem, aki eljön, mindenki hallhat mindenkit.
1: Mert hogy az 50. születésnap alkalmával lesz egy nagy koncert Bródi Jánossal, Vitári Sivánnal, Eszményi Viktóriával, akinek a pályafutása egy csomó ponton, és nem csak Heilig Gábor által, aki ugye a párja, összekavarodott, fonódott a zenekarral, hiszen írtatok neki dalokat, játszottatok a lemezén. Szóval van egy közös történetetek is. Sok mindenkivel van közös történetetek, jut eszembe.
2: Hát igen, van mindenkivel. Ezen a bulin most csak ők lesznek Brody, mert hát Brodyt szeretjük, és ő is szeret minket állítólag. Ahogy mondtad, Eszményi Viki az már egy családtag, úgyhogy neki ott kell lenni. Vitális Iván azért érdekes, mert ő gyerek volt, amikor mi úgymond a toppon voltunk, és ami érdekes az, hogy ő a mi dalon, ő gyerekdalt fog énekelni, úgyhogy ez nagyon különleges lesz.
1: Miki Manót?
2: Hát, hogy találtad ki fejből? Na minden.
1: Na tényleg egyébként?
2: Tényleg, igen. De lesz egy olyan vendégünk, akit nem mondom el, hogy kicsoda, de az olyan, hogy azt hiszem szennem maradt szárazon, ha őt bekonferálom, és olyan fináléval készülünk, hogy azt hiszem az én szemem sem marad majd szárazon.
1: Nagy ho-ho-ho-horgász lesz?
2: Hát hogy ne lenne? Hát hogy ne lenne? Hát az a mi varázsdalunk, amikor Amerikába jártunk, és nem hitték el, hogy mi magyarok vagyunk, és mert úgy játszottunk, mint ők, úgy néztünk ki, mint ők, néha még jobban játszottunk, és amikor már sehogy nem tudtuk elmondani, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgászt, és akkor csak néztek.
1: Hogy ez milyen nyelv? Meg ezek itt mi? Hogy?
2: Hát,
1: igen.
2: Így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod.
1: Az vicces volt, és az egy remek korszak volt, amikor szerintem sokkal sokszínűbb volt a magyar popzene, mint amilyen képet ma mutat, bár ma mindenféle van, de nincsenek igazán erős vonalak. Akkor például a country általatok igen megerősödött, egy csomó zenekar jött.
2: Igen, az egy nagyon élvezetes időszakot, mert azt kell, hogy mondjam, hogy én minden pillanatát élveztem ennek az 50 évnek. Sokan kérdezik, hogy hogy lehet 50 évig együtt. Hát mi szeretjük egymást. Tehát ez sokat segít. Szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt utazni. Persze játszani is szeretünk, de a többi dolgot is, hogy mi minden hónapban elmegyünk együtt vacsorázni. Szóval ez egy olyan zenekar, hogy egy baráti társaság is.
1: Hát igen, láttunk olyan zenekarokat, akik már a színpadon találkoztak egy évben egyszer, és hallani nem akartak egymásról. Nálatok akkor ezek szerint fordítva van, de most a színpad is vár. Október 9-e este 7 óra MOM Kult 50 éves szülinapi koncertre készül ott a 100 fok Celsius. Hát nem mondom, hogy még 50 évet kívánok, de még sokat.
2: Hát igyekszünk. Most úgy gondolom, hogy az elmúlt 50 év legfontosabb koncertje lesz, mert hát még egyszer nem biztos, hogy leszünk 50 évesek, és nagyon felkészültünk erre, úgyhogy nagyon jó lesz.
1: Hajrá! Remélem, hogy a közönség pontosan ugyanígy fogja érezni, mint ahogy te most. Litva Imre, a 100 Folk Celsius zenekar vezetője volt a vonalban. Boldog születésnapot a 100 Folknak!
2: Köszönjük szépen!
1: Szia Imre! És elköszönök önöktől is, a Kultúrát hallották itt a Spirit FM műsorán. Jövünk holnap is, jövünk minden nap, ugyanebben az időben. Szabó Betty szerkesztette a mai műsort, viszont hallásra, Róna Jegont hallották.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon!
1: Szabó Betty szerkesztette a mai műsort, viszont hallásra, Róna Jegont hallották.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz

0: Maszalapattát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a pattájban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, Nordart.hu.
4: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Halló? Én, Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
6: Aurabay.hu.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
11: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
13: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Rekordszámú látogatóval zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csaknem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
11: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
15: Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, nagy tisztelettel, ez itt a Provokatőr. Nagyon közel vagyunk mi egy teljes vizuális megújuláshoz, ennyit előzetesben. Nem tudom, hogy néhány adás, vagy néhány hét múlva, lehet, hogy a kettő ugyanaz, de itt érkezünk újdonságokkal, úgyhogy mindenki kövessen, figyeljen minket. Mi az István, neked is újdonság ez?
16: Igen.
15: És szereplő csere is lesz. Kimarad, kimegy, ez majd később kiderül. Bénde Kábris, szia.
16: Sziasztok,
15: elő. Most itt van ma velünk, és politikát fogunk elemezni. Aminek te annyira azért nem örülsz, hogy a napi mocsárban dagonyázunk.
16: Hát egy ideje ezt csináljuk, de hát ezt a szerepet rója ránk.
15: Mi mást is tudnánk.
16: A történelem. A zeitgeist.
15: Dévény István ott ül velem szemben. Oké, vágjunk bele, mert hogy nagyon érdekes témák vannak, ilyen lebukás közeli állapotban van több politikus is, valaki lehet, hogy le is bukott azáltal, hogy mondjuk megszorolta volt miniszterelnök. Én azt írtam föl, hogy az Öszödi beszéd a falusi ebéden, és ugye itt 17 milliárd forintos NKA támogatások miatti hűtlen kezeléssel letartóztatott volt miniszter Hankó Balázs jogi védekezéséről van szó, ezt megkerülve Orbán Viktor egy páli aktivista ebéden nyíltan beismerte, a pénzeket ideológiai alapon osztották szét, a kormány szellemi vonalát követőknek, a bírálóknak és az aberrációknak pedig szándékosan nem adtak. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel a pártelnök maga döntötte be volt minisztere alibijét, a Fidesz sajtófőnöke Havasi Bertalan szerint semmiféle ellentmondás nincs, csupán a belpesti kulturális elit és az új kommunista önkény folytat politikai leszámolást.
17: Mennyire gagyi ez az új kommunista, nem? Tehát
15: ez annyira... Kire lőnek ezzel? Én erre vagyok kíváncsi. Még a megmaradt,
17: ez egy szavazó. Ki? Orbán? Mert Orbán Hankóra lőtt.
15: Hát az lehet. Na, mit gondoljunk erről? Írtam itt politikai provokatív vitaindítókat, hogy ez tényleg beüthet Ankó Balázsnak, igazából ez talán a legprovokatívabb, de közben eszembe jutott egy interjú 5 hónappal ezelőttről ATV-ben. Ott volt Ankó Balázs, vele szemben Rónai Egon, és most szó szerint kellene idéznem, amivel lehet, hogy elkéstem, mert csak most vettem hirtelen a kezembe a telefonom, de ha azt hosszan mondani, beszélek, akkor lehet, hogy eljutok oda, hogy el tudjam
17: a támogatás
15: mondani.
17: Odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy, vagy nem fideszes, vagy fideszhez kötődik, vagy nem fideszhez kötődik, mert ezt is mondta Ankó.
15: Rónai Egon abban az interjúban azt mondta, azt kérdezte, hogy nem érzi úgy, hogy kilóg a lóláb, hogy itt azért ez nagyon komolyan a fideszes kampánynak egy kifizető helyévé vált az utolsó hónapokban. Ankó Balázs, a kulturális döntések ízlésbeli kérdések. Azt kell mondjam, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető döntés kell, hogy legyen a kulturális döntések során, legalábbis mi ezt az elvet követjük. Tehát már ott elmondta majd, hogy nem ugyanezt. Szerintem így ez alapján nincs semmi új a nap alatt, tehát nem döntötte be az ő védekezését, és ezen semmi nem fog múlni.
16: Nyilvánvalóan hazudnak, de nem feltétlenül úgy, hogy első látásra gondolnánk, hogy ők politikailag hazudnak, és ez azt jelenti, hogy ők a saját támogatóiknak utalják ki ezt azt a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy utána a Fidesz választási sikerében az a pénz vissza legyen csatornázódva. Nyilvánvalóan teljesen igazunk van, ez történik, csak ők ezt nem így fogalmazzák meg, hanem úgy fogalmazzák meg, hogy a kulturális értékrend és ideológia alapján utalják ki ezeket a pénzeket, miközben nyilvánvalóan nem erről van szó, tehát belenézhetünk most egyfajta békésmártoni politika felfogást itt az NK-nak a működésébe, azt mondván, hogy a minden politikai párt, minden politikai mozgalom akkor tudja évtizedekre bebetonozni magát, hogyha egy bizonyos kulturális környezetet támogat, és ilyen szempontból számukra hatalmilag racionális, hogy ezt csinálják, de hát kár lenne ezt a békés mártoni politika felfogást belenézni a liberális demokráciába, abba, hogy az NK hogyan működik.
17: Hát jogilag nem ütött Orbán Viktor Hankon természetesen, mert hát azért ez elég pongyolán lett megfogalmazva ahhoz képest, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés büntette maga a gyanúsítás tárgya, és azért nem ezt mondta Orbán Viktor, politikailag viszont igen, tehát politikailag viszont ütött rajta elég keményen. Sokan ezt a hajdus párhuzamot vélik felfedezni, ugye, tusványosan mondta Orbán Viktor az aranykonvoj ügyről, amit mondott, és egybe áttolta a felelősséget, ugye, Hajdura. Itt meg valami hasonlót láttak most sokan bele, hogy itt meg tulajdonképpen így kiszállt ebből, és akkor áttolta Hankóra a teljes politikai, és egyben ugye most már jogi felelősséget is. Egyébként annyiból segít ez talán a közvéleménynek, hogy ugye sokat beszéltünk arról, hogy mit is kereshet a rendőrség, és hát magát a támogatási mintázatot, az, hogy az országosan hogy rajzolódik ki, és ugye erről már volt több interaktív térkép, meg rengeteg cikk született, mindjárt az elejétől, amikor kirobbant ez az ügy, hogyha megnézik a támogatások összegét és eloszlását, akkor azt látjuk, hogy körülbelül egységesen érkezett meg a fideszes választókerületekbe a pénz. Tehát ez a minta, ez egyértelműen ki fog rajzolódni. És ez a BTK-s rész nem az, hogy most akkor Lagzi Lajcsi kapott-e, vagy nem, vagy az Edda Művek, vagy a Mága Zoltán. Az a felszín, és ezzel tök jól el lehet így el lehet tolni a fókuszt. Egyébként mindkét oldalról. Tehát a ellenzék azért tolja ebbe az irányba a fókuszt, mert hogy lehet röhögni, nem? Meg így lehet lenézni a Fidesz, hogy Mága Zoltán, meg Tóth Gabi, meg így. A Fidesz meg azért tolja ebbe, hogy a kultúráról legyen szó, vagy épp ugye hát nem a kultúráról, de amit ők kultúrának neveznek, arról legyen szó. És ez annyira a felszín, mert nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy a pénzek hogy értek, és hol értek célba, az pedig nagyon-nagyon tényleg egyértelműnek tűnik, ugye nem vagyunk nyomozóhatóság, nem tudjuk eldönteni. Amit én észrevettem, hogy az utóbbi 1-2 hétben, ugye elég sokan visszautalgatták a pénzt, és elég komoly összegek is visszakerültek, hogy egy csomó ismerősöm küldte, vidéki ismerősöm oda-hazáról, hogy hát látványosan felpörögtek az elmúlt időszakban a falunapok. mert hát valamit csinálni kell, fel kell villantani valamit, és hát tényleg, de tényleg annyiat kaptam most hirtelen, és mindegyik ugye az NK a támogatással készül. Ilyen összejövetel, olyan falunap, ez természetesen minden ingyen, tehát hogy ha netalán nem sikerült minden fillért elkölteni a kampányra, akkor most gyorsan kifuttatják ezt, hogy legyen mit felmutatni. Mert az, tehát van egy falunap, ahol egy fellépő van, amit egyébként senki nem ismer, mert a, mit tudom én, a Megasztár selejtezői be se jutott be, tehát hogy nem is láttuk, mindegyütt meghívják, de le van védve is, ugye a Hankó is ezzel védekezett már ott az elején, hogy hát mi az, hogy dönthetnénk el, hogy hát ez a kultúra ízlésbeli dolog, hát tessék, az a lényeg, hogy teljesüljenek ezek a dolgok, és teljesüljenek a programok is, úgyhogy most próbálják szépen levédeni magukat. Én azt gondolom, hogy a lakodalmas rockzene műfajának képviselői, az ilyen B, C, D, E kategóriás, mindenhonnan kiesett énekesek, idősödő rocksztárok, azok most ilyen mennyei állapotban vannak köszönhetően Hankó Balázsnak, mert hát most rendesen megszorja őket lehetőséggel a piac.
16: Hát ez tök jó, hát ez a polgári kormányzás kezdete, ugye, amikor az állam azt kivonul azokról a helyekről, nem kéne ott lenni, akkor azt a civil önszerveződő energiák ugye megtöltik. Tóval ez tök érdekes, amit mondasz, nekem a NER egyik legillusztrisabb pillanata az egyébként az utóbbi egy-másfél évből származott, amikor ugye Súlyog Tamás nyugalmazott köztársasági elnök feleségének ugye megtetszett Ripper Rónai valamelyik festménye Kaposváron. Hát és hogyha a köztársasági elnök méltóságasszonynak ugye megtetszik Ripper Rónai, akkor annak a helye a Sándor palotában van most. Ő is visszakerült, ugye egy polgári kormányzás, azt szerintem arról ismerszik meg, hogy nem Kaposvárról, ugye a helyi kontextusból emeli ki Ripper Rónait, és viszi az államnak a szentélyében, hanem az állam szentélyeit pakolja ki, ugye, hogy csak kell, és viszi vissza a falukra, meg viszi vissza a vidékre azokat a művészeti alkotásokat, amik oda kötődnek. Tehát ilyen értelemben az, hogy megtöltődnek újra ezek a falvak úgy, ahogy a barátaid és az ismerőseik mondják vidéken ezzel a fajta civil önszerveződéssel, hát ez pont az, ahogy egy társadalomnak működnie kell, onnantól fogva, hogy az állam a maga, nem tudom, borzasztó jelenlétét kivonja onnan, ahol nem kell ott lenni.
15: A BTK-ban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés. Van egy ilyen büntetőjogi kategória. Az ezzel a probléma, mert alapvetően a Carl Schmitti politikai felfogás, hogy ki a barát, ki az ellenség, és akkor ez alapján húzzuk meg a határokat, ki van velünk, ki ellenünk, az tényleg egy politikai tőkeépítkezési folyamat, nagyon fontos mindenki számára, csak amikor ez már BTK-ba ütközik, vagy azt érinti, vagy közpénzzel játszanak, akkor ez sokkal visszafogottabban kellett volna tenni. A probléma tényleg azzal van, hogy amikor megérkeztek ezek az e-mailek, mondjuk Mága Zoltántól, hogy szükségem van pár százmillióra, és az valóban meg is kapta, akkor az a pár százmillió akár csak egy 3 milliós alaptámogatáshoz képest is irdatlanul komoly összeg. És akkor azokról még nem is beszéltünk, akik ennek a kultúrtámogatásnak a rossz oldalán voltak, majdnem csúnyábbat mondtam. A kőszínházaktól kezdve azok az alternatív színházak és színészek, ahol tényleg ébérért dolgoztak már, hogy valami újat villancsanak, azoknak nem jutott, és mint kiderült, ideológiai alapon. És a számomra azért furcsa ez az egész ügy, tehát hogy ha még okosabban csinálják, mert nyilván azért kaptak a rendszer ellenségei is támogatást, ráadásul a hangosabbak is kaptak, csak nyilván nem annyit, hogy később ezzel tudjanak takarózni, ha ez eljut ebbe a szakaszba, hova eljutott. Hogy ez most elég lesz-e, azt nem tudjuk. Van az a keresztapa szindróma, hogy mindenki bevédi a Dont, de ha a Don kinyitja a száját, akkor azért reszkessenek a katonák, és itt tényleg ez a helyzet. Tehát Orbán nem Hankót védi, hanem a saját politikai örökségét legitimálja az aktivisták előtt, és ez mindennél fontosabb. Orbán Viktor még mindig a jövőre gondol, és azt gondolja, hogy ami eddig működött, külső ellenségkép, az majd ezután is működni fog. Ezért lehet, hogy be fogja áldozni Hankót, és nem azért, mert ez a bíróság előtt megáll az, amit ő mondott. Egyáltalán eljut oda, mint kvázi bizonyíték, mert én ebben sem hiszek, hanem az, hogy a közvélemény szemében ő tényleg lehúzhatja Hankó Balázs a rólót, és ha neki van egy védekezése, és ott van Deutsch Tamás, és aki azt mondja, hogy nem, ezek szakmai alapú döntések voltak, és akkor jön Orbán, és aláhúzza háromszor azt, amit mondjuk 5 hónappal ezelőtt elmondott Hankó, akkor egy olyan fogságba kerül Hankó Balázs, hogy lehet, hogy valahogy kivakarja magát ebből a kakából. Ha csak Siffer András véleményéből indulok ki, aki azt gondolja erről, hogy itt egyszerű NKA-s szabályzati áthágásról van szó, tehát hogy nem fog odáig eljutni a történet, ahova sokan egyébként szeretnék eljuttatni, hanem mit tudom én, kap majd valami pénzbüntetés, vagy jó Isten tudja micsodát, de ő szabályt szeget, belső szabályt szeget, vagy pályázati kiírást szeget meg Hankó Balázs, és nagyjából ennyivel meg fogja úszni, lehet, hogy így van, de ez, amit itt Orbán mondott, meg amit ő 5 hónappal ezelőtt, és a kettőt még össze is kötjük, akkor mindenkinek le fog esni a tantusz, és a legdurvább az, hogy a fideszeseknek is. Tehát ő a saját politikai táborán belül nem tud már úgy megjelenni, hogy gyerekek, akkor tudjátok, én vagyok az a hős, hanem szépen lassan el fognak mögüle szivárogni azok az influencerek, akik most minden áron bevédték. Tehát ő a senki földjére került.
17: Ámen. Tetszett, amit mondtál, hogy a jövőre gondol Orbán, de tudjátok szerintem miért gondol a jövőre? Azért, hogy a múltat, amit maga köré rajzolt, festett, azt megóvja, vagy renoválja. Tehát én ebben hát nem lehetek 100%-ig biztos, de meglehetősen biztos vagyok, hogy Orbán Viktor elhitte azt, hogy ő itt valóban egy sajátos Orbán rendszert épített, és ez a magyar történelemnek egy nagyon fontos epizódja, aminek így kell bevonulnia, mint az Orbán rendszer.
16: Ebben igaza volt, mondjuk.
17: Igen, csak ez pozitív értelemben gondolja, és ő ilyen történelem formáló figuraként gondolja magát majd a történelem könyvek lapjain, és neki azért kell előre menekülnie, és azért kellene, mármint hogy saját maga szerint visszatérni a hatalomba, hogy ezt a most nagyon csúnyán amortizálódó képet, ami napról napra hullik szét atomjaira, ugye, és ahogy egyre több ügy derül majd ki, mármint hogy kiderülni már most is derül ki, csak hogyha egyre több ügy jut el nyomozati, pláne letartóztatási, pláne bíróság elé, pláne mondjuk jogerősítéletig, hát az mind tovább fogja bomlasztani ezt a képet, amit Orbán Viktor gondol, meg festett az orbáni világról. És ezért kéne. Tehát, hogy ezt is akkor restaurálni, és akkor megint ott volt. Tehát szerintem ez kicsit ilyen kettős, de minden politikus ilyen. És egy másikat, hogy Schifferről jutott eszembe, hogy szerintem, amiről az előbb is beszéltünk, hogy itt a kulturális felszínen zajlik a politikai küzdelemnek a jelentős része, meg a kommunikációs küzdelemnek a szinte teljesen, és pont amit én mondtam, az maradt ki a végpontok. Azok a települések, meg azok a szervezetek, akik megkapták ezeket a támogatásokat, ugye 1087 szervezetről, vagy pályázatról van szó, vagy szervezetről, igen. Na most... amit mondtam az előbb, hogy kirajzolódik majd ez a tiltott párt finanszírozós minta. Igen, nem csak ott be is kell bizonyítani, hogy akkor ez tényleg tiltott pártfinanszírozás volt, és ott jönnek képbe a végpontok, és amiről nem nagyon beszél senki, hogy hogy is működött ez az egész. Tehát, hogy nem az volt, hogy az NK, aki utalta a Narancsliget természetjáró egyesületnek a 100 millió forintot, amit ők egy-egybe odaadtak a fideszes jelöltnek, hanem a Narancsliget természetjáró egyesület kiadott egy ilyen évfordulós kiadványt a természetjárásról, aminek az első a borítóképén egy szép őszi erdő volt, az összes többi meg az ukrán háborúval van jó fenyegetés, meg valamiért pont a fideszes jelölt nyilatkozik arról, hogy mit szeretne tenni a környéken. Neki nagyon fontos a természet, ezért szeretne autópályát építeni például.
16: Vagy oroszlánokra
17: vadászni, vagy 144-es fákat írtani. Szóval, hogy így oldódott meg ez a tiltott párt finanszírozás. És szerintem ezt kéne valahogy felszínre hozni, hogy erről a politikai részről vitázzunk, meg vitázzon mindenki, és nem erről, hogy most ki, hogy kapott, meg miért nem kapott támogatást. Hogy használták fel? Az a lényeg. És én azt láttam otthon is, hogy használták fel. Kb. Egyébként ez volt a minta, hogy ilyen nyilvánosság, meg média megjelenési, meg szereplési lehetőségeket vásároltak, úgymond, vagy vettek meg, vagy csináltak a jelöltek mögé köré. Meg hogyha csináltak valami rendezvényt, ami Páli Citerások éves összeröffenése címen futott, akkor valahogy csak a fideszes jelöltnek sikerült megnyitnia, meg csak oda keveredett egy miniszter is, meg csak egész nap kampányoltak neki. Tehát, hogy
15: persze.
17: Na most viszont ez nehéz egyébként a BTK-ra átfigyelni.
15: De ez még a fideszes ideológusoknak sem elfogadható, hiszen mennyit vitáztak ők azon, milyen keményen beleálltak abba, hogy a közmédia, dehogy, hát az nem ideológiai alapú, rendszeresen meghívják az ellenzéki politikusokat, csak azok nem hajlandók elmenni. Tehát nem azt mondták, hogy figyuka, mi nyertünk, kétharmad, mit csináljuk a médiát? Nyugodtan mondhatták volna ezt, őszinte lett volna. Ők is látták, hogy hogy működött a közmédia, nem érdekelte őket, hanem elkezdték tisztára mosni ezt. Ugyanez a helyzet. Itt is bele kellett volna állni a Orbán Viktornak, még a választás előtt, hogy oké, csomó adófizetői pénzt fogunk kapni, és a saját ízlésünkre fogjuk szabni a kulturális támogatásokat. Deal vagy nem deal? És ott jött volna a társadalom, és akkor dönt valamiről. De nem ez történt, hanem megnyertek egy választást, mi demokratikusan működünk, és utána pedig már nyíltan erről beszélnek, hogy mi ideológiai alapon osztogattunk. Tehát nem arról van szó, hogy mi annyira nem hiszünk ebben az aberrált féle ilyen gyerekátműtős hülyeségben, meg a progresszívekben, meg vók, meg mi erre most kevesebbet adunk, adunk nekik, nekik adjuk a 3 milliós alaptámogatást a többieknek, meg akkor megy a több. Nem, hanem azt mondják, hogy őket mi nem támogatjuk. Uh-huh. Tehát ez nagyon kemény. Ebbe kellett volna beleállni minél többeknek. És ezzel kell szembesíteni az összes volt megafonost, meg jelenlegi, nem tudom, van-e még a megafonnak valami utód, védharca valamilyen platformon.
17: Nincs.
15: Ez itt a kérdés, hogy ez az ország így oké-e nekik? Uh-huh. Mint diktatúra.
16: Szerintem az Orbán Viktor alapvetően vereségmenedzsment van. Nekik sose volt ideológiájuk, a értelemben, hogy nem volt egy olyan stabil értékrend, amit ők valaha fontosnak, vagy igaznak, vagy magasztosnak véltek. Számukra az ideológia az teljesen funkcionális dolog. Tehát ez a mostani dumája, ez alapvetően annak bizonyítéka szerintem, hogy tényleg, hogy ebben a vereségmenedzsmentben, mint tudatállapotban van. Mi az, amit csinál? Ahelyett, hogy az egésznek a politikai aspektusáról lenne szó, ugye, hogy te mondod, vagy egésznek a büntetőjogi aspektusáról lenne szó, a hűtlenkezelésről, a tiltott pártfinanszírozásról, ahelyett térítsük el ugye ezt az egész beszélgetést abba az irányba, hogy nekik volt egyfajta kormányzati önfelfogásuk, hogy nekik volt egyfajta kormányzati szerepkörük, és a konzervatív, a jó Isten, mindegy, tehát a konzervatív politikának, konzervatív politika az realista azzal kapcsolatban, hogy a politikát alulról írják, azt a kultúra írja, és ezért a konzervatív politikának ugye támogatnia kell a konzervatív nemzeti értékeket, és ilyen értelemben szükségszerű, hogy szelektálnia kell. Az illiberális demokrácia nem úgy működik, mint a liberális demokrácia semlegesen, hanem igenis fenntartja azokat a kulturális preferenciákat, amik az ő fennmaradásához szükségesek. Ugye az Orbán ebbe az irányba akarja elvinni ezt a beszélgetést, arról akarja kinyitni a vitát, hogy mi az állam és a kultúra közti viszony, hogyan néz ez ki. Na most ezt nem szabad hagyni, tehát pont az a lényeg, hogy vissza kell terülni a BTK felé, vissza kell terelni a megafonnak a szembesítése felé. Nem szabad megengedni, hogy ebből ideológiai kérdést csináljon, miközben ez nem ideológia kérdés, hanem büntetőjog és politikai kérdés. Azt ugye mindenki érti, hogyha a Tóth Gabi, meg a Mága Zoltán, meg a Pócs Jánosnak az alapítványa, meg mindenki, ők kapják a pénzeket, az ugye nem kultúra, az nem a kultúrának a plurális építése. Ezt az ő szavazóik is értik. Nekik kell eladni ezt a politikai terméket, hogy ti már pedig az én nagyszerű, ugye, hogy te mondod István, az én nagyszerű víziómban éltek arról, hogy az illiberális demokrácia az igenis fenntartja a közösségeket, és azokra költ, akik ezt a világnézetet népszerűsítik. Nem, nem és nem. BTK, BTK, BTK.
17: Egy apróságot, ami nagyon tetszett, hogy ugye Orbán azt mondta, hogy ez az SZDSZ kulturális bosszúja, mert hogy még mindig SZDSZ-MSZP kormány van jelenleg is, mondta úgy, hogy Bóka János a frakció vezetője, és egyetlen egy dologért kért tusványosan elnézést, azért, hogy a Fidesz kitermelte Magyar Pétert. Tehát, hogy teljes ilyen katyvasz, hogy MSZP-SZDSZ.
15: Na, norvég közmédiával fogunk egy rövid szünet után foglalkozni, amely megjelent itt, aztán nem nyilatkozott nekik Magyar Péter, de hogy miért nem, mindenki mást mond, Partizánt nem engedték be a parlamentbe, fúj, nagyon csúnya dolog, de én még szeretnék majd kicsit beszélni Juhász Áron, Tiszás országgyűlési képviselőről, aki Hankó Balázs kapcsán mondta azt, hogy az apukának is le kellene mondania a tisztségéről, egy fontos tisztségéről, úgyhogy izgalmas témákkal folytatjuk egy fél perc múlva.
18: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Na, hát itt is vagyunk újból, Juhász Áronnal folytatjuk. A volt kulturális és innovációs minisztert, ugye Hankó Balást hűtlenkezelés gyanújával letartóztatták. Juhász Áron tiszes országgyűlési képviselő a név összefonódására és a korábbi kormányzati propaganda kiszolgálására hivatkozva lemondásra szólította fel a miniszter édesapját a Magyar Gyógyszerészeti Kamara éléről. Ez a felszólítás heves politikai vihart robbantott ki, a Fidesz politikusai bolsevik tempót, pufajkás módszereket és kollektív bűnösséget emlegetve határolódásra szólították fel Magyar Pétert.
2: A pufajkás módszer.
1: Én úgy tudom, hogy a miniszterelnök egyébként lájkolta ezt a juhászféle bejegyzést, jól mondom, ugye? A népharag nyomán a saját párt irányába is néhányan megindultak, hogy ezt nem így kellett volna, na mindegy. Nem cizellálom tovább. Provokatív állításunk pedig a következő. Juhász Áronnak és Hankó Balázs édesapjának is le kell mondania.
3: Mindenki mondja le.
2: És a miniszterelnöknek is.
1: Hankó
4: Balázs. Hankó Balázs édesapjának azért kell lemondania, mert ki a gyermekének a nevelésével kiprovokálta ezt a juhászból, szegényből, hogy az ilyen bejegyzést kelljen majd egyszer írnia, ami miatt viszont neki is le kell, juhásznak is le kell mondani. Ilyen gyönyörű. Kicsit off topic, de hogy ez a pufajkás módszer, hogy tulajdonképpen kinek szól a Fidesz kommunikáció per pillanat? Hát azért ez a pufajkás módszer, tehát ez már nekem is erősen történelem. Tehát és az időseknek is már erősen történelem, tehát hogy ez már annyira régen volt, és már annyira nem a hétköznapi beszédnek, meg a hétköznapi politikának. Kinek beszél a Fidesz?
1: Én már régen elvesztettem a fonalat, mert 2015 óta, de lehet, hogy már korábban, csak nekem 15 óta vannak olyan emlékeim, valami itt elképesztő anakronizmusok, ilyen túladagolások, ilyen vizuális és verbális túladagolások.
2: Bevándorlási krízis óta?
1: Lényegében, igen. A kormányzati kommunikáció által, de a másik oldalról ugyanez, hogy tehát amikor Magyar Péterék most hatalomra kerültek, azt mondták, hogy a tatárjáráshoz hasonló az a dúlás, amit 16 év alatt itt a Fidesz. Tehát könyörgöm, azért több 10 000 nőt erőszakoltak meg, basszus, meg mészároltak le férfiakat. Azért nyugi. relax.
4: Hát konkrétan kiirtották a magyarságot, hát az is magyarságot.
1: Én értem, hogy sokan haragszanak az Orbán rendszerre, de relax. És akkor a másik oldalon is jönnek ezek. By the way, amit itt Juhász Áron felvet magára, én ilyenkor mindig a közvéleményre vagyok kíváncsi, azok, akik zászlólengetői lettek a Tisza kormánynak 2024 környékén, tehát amikor Magyar Péter megjelent, és hát elég látványos a hallgatás. Pedig ez szerintem ez minősíthetetlen, ez a fajta gondolkodás, hogy akkor apák és fiaik, tehát ezt még egyszer elő kell húznunk, még egyszer erről kell beszélnünk, hogy nincs hozzá köze, és nem szabad, mert akkor mi tényleg nem jogállamban és demokráciában akarunk élni, de úgy tűnik, hogy akkor ezt időről időre mindkét oldalon eljátsszák, és érdekes módon akik nagyon szeretik, vagy ideológiailag kötődnek ahhoz a táborhoz, ahhoz a törzshöz, azok betartják. Akár Fideszről van szó, akár Tiszáról, hogy mélyen kussolnak ilyenkor.
5: Én egyetértek azzal, hogy nagyon éles határvonalat kell szabni, mind személyi, mind intézményes szinten a két rendszer között. Nyilvánvalóan nekik is megvan ez az elképzelésük, de azért vannak ezek a nem tudom elszigetelt esetek, most a Hankó Balázsnak az édesapját, én se túrnám ki sehonnan, nem tudom, hogy ő milyen körülmények között került oda, van, ha jól sejtem, ez még Hankó minisztersége előtt volt ott, ahol volt, stb. Tehát nem feltétlenül meg kell nézni, hogy milyen okai voltak annak, hogy ő oda került, de hát vannak ezek az esetek, amikor az éles határvonal még a történelmi feladathoz mérten is többet árt, mint amit javít. Tehát, hogyha nekünk az a történelmi feladatunk, hogy egy maffia állam helyett ugye egy alkotmányos demokráciát építsünk, akkor igen, valóban éles határvonalakat kell húzni, nem szabad, hogy Súlyog Tamás legyen a köztársasági elnök, és a többi, és a többi. De hát közben meg tudatosnak kell lenni a tiszás vezetésnek, és nyilván Juhász Áron nem ide a fő döntéshozók közé tartozik, de tudatosnak kell lenni az a kapcsolatban, hogy van egy normaépítő szerep körünk, és nem lehet mindenkit a családi, meg személyes hovatartozási alapján felkutatni és kiebrudálni a saját hatalmi pozícióiból.
4: Ez a normaépítés szerintem nagyon fontos. Egyszer már volt egy elrontott rendszerváltásunk, aminek pont az egyik fő bűne az volt, hogy de tényleg kvázi hétfőről kedre a korábbi társadalmi írott és íratlan működési szabályokat azt így puff, kitörölte, és nem hozott be helyette újat. Uh-huh. És ott maradt a társadalom elég sokáig. Én ezt akkoriban úgy éltem meg a 90-es évek elejét, mint hogy ilyen vadkapitalizmus lett volna. Tehát, hogy mintha megszűnt volna a központi hatalom, és ilyen totális anarchia az űrzavar, ügyeskedők, összevét. Tehát, hogy egy értékrend, ami olyan volt, amilyen, de a társadalom azt szerint működött ugye hosszú évtizedekig, ez volt a szocialista értékrend, azt egy az egybe kidobták a francba, teljesen jogosan, csak nem jött be helyére egy másik értékrend. Nem jöttek be helyére a másik értékrend szerinti működési szabályok, hétköznapi szabályok. És ezért fontos, amit mondasz, az a normaépítés, hogy most ugyanezt kell csinálni. Tehát persze a NER-nek mindent, ami pusztító volt benne, mindent, ami kóros, mindent, ami ragályos, azt ki kell lökni, és azt ki kell törölni. Csak hogy újat kell hozni, újat kell írni helyette, és jobbat kell írni helyette, jobb szabályokat kell írni helyette. Hát majd a kamara döntse el, nem? Hogy ők akarják-e, hogy Hankó Balázs édesapja maradjon a kamara elnök, igen, amikor lesz a kamarai elnökválasztás.
1: Igen,
4: nem kell lemondani.
1: Innentől már egy politikai nyomás gyakorlásnak tudom, és Juhász utólag mentegetőzésként behozza a kamara 2022-es hírlevelét, amelyben Rogánék tényleg propaganda kiadványként terjesztették Orbán köszöntővel, hogy most kire is kell szavazni, és mindez egyébként kamarai tagdíjból. Tehát ez is egy nem normális dolog, ott be kellett volna avatkozni. De ezt így utóbb behozni, miután ő már apák és fiaik bűneiről beszél, én sem szeretem, amikor visszaél ezzel bármelyik oldal, és akkor hirtelen már pufajkásokról beszélünk, de azért mégis meg kell jegyezni azt, hogy kik csinálták ezt. Csak hogy érezzük egy kicsit a törődést. Ugye ez a vérségi felelősség, ez a Sippenhaftung náci Németországban, sztálini Szovjetunióban volt. Tehát a népellenségeinek családtagjai után mentek. Tehát akkor hol fogunk megállni, és innentől kezdve már full átváltok populistába? A káderlapoknál? Tehát igazolnom kell nekem azt, hogy a nagyapám volt-e csendőr, meg mit tudom én, meg milyen bűnei voltak, vagy hogy hol dolgozott, kinek felelt meg. Ne, ezt tényleg ezt hagyjuk ki.
4: Csak az elmúlt 16 év.
5: Jó, hát azért nem Juhász Áron akaratán fog ez múlni ez az egész, tehát vannak olyan hatalmak, így dörgölőznek a hatalomhoz, hogy éppen a legradikálisabb állás.
1: Teljesen igazad van, csak van két ijesztő dolog ebben, mondom még egyszer. Az egyik az, hogy Molnár Áron tudtommal erről nem nagyon gyárt videót, A. B. És ezt nem ellenőriztem, csak olvastam, lehet, hogy azóta már ezt kilájkolta a miniszterelnök, de hogy a miniszterelnök ezt a bejegyzést lájkolta.
5: Ja, Istenem.
4: Ami nem jó. Ami nem jó, mert...
1: És nem azt mondom, hogy ebből bármi következik, csak ráteszi a pecsétet, tudod?
4: Azt hagyjam, igazodási pont. Abszolút, szerintem.
1: Hogy akkor ez a gondolkodás, ez a fajta gondolkodás, ez rendben, nem biztos, hogy ebbe az irányba megyünk. Igen. Sőt, én azt gondolom, hogy nem fognak ilyen irányba menni. Nekem nincsenek ilyen félelmeim, de ez a mai közösségi média és kommentfal uralta társadalomban azért ez mégiscsak egy nagyon fontos jelzés.
4: Azt hagyj egyezem meg, hogy jó, ez de béna, ezt nem is tudom kitől vettem, mert életemben nem mondtam még ilyet. Hadd mondjak valamit, hadd jegyezzem el, miért ne azért vagyunk itt, nem? Szóval, hogy azt hadd jegyezzem meg, hogy szerintem lesznek sokan, akik itt most, akár most az élő csevegésben, vagy utána hozzászólásban a aktív és rendszeres nézőink közül azt fogják írni, hogy bezzeg, amikor Szatmári Zoltánról volt szó, ugye a legfőbb ügyész jelöltről, akinek a testvéreivel kapcsolatban merült fel némi politikai probléma, ugye, aki érintett volt az aranykonvoj ügyben, akkor nem volt baj, hogy a testvér bűne száll vissza a Szatmárira, vagy a jelöltre, igen. Tehát, hogy azt szerintem az egy más történet volt. Tehát persze. Ott a politikai érintettség és a politikai hiba, az mind a kettő tetten érhető volt. Tehát egyszerűen olyan állapotban lévő ügyészség megújulásánál nem lehet semmiféle ilyen negatív árnyék azon az emberen, akinek ezt a megújítást végig kell vinni. És
5: nem is csak negatív árnyék, hanem ugye egy főügyészt akarunk kinevezni, a lényeg, hogy a főügyész az ne legyen. Ugye a rendszerváltást, rendszerváltás meghatározó egyik fő büntető ügyben, ugye bármilyen szempontból elfogult.
4: Így van.
5: Tehát abszolút, ez nem csak árnyék, hogy
4: az itt... Igen, megengedő voltam, hogy az aranykonvoj az a NER működésének és egy végzetének is egy brutálisan szimbolikus ügye szerintem.
1: Végzetének nem, tehát ez nem szólt bele a választásokba az aranykonvoj ügy, de egy nagyon csúnyán elmért akció volt az ő.
4: De a végzetét úgy értettem, nem az, hogy a befolyásolta a választások eredményét, hanem a kétségbeesett kapkodás miatt elkövetett teljes elmebeteg, politikai elmebeteg.
1: Ez igaz, amikor már olyan helyekre nyúkáltak, ami nekik abszolút nem jártott. Tehát előtte le tudtak mindent papírozni, jogilag olyan szabályokat hoztak, olyan közbeszerzéseket írtak ki, hogy minden alájuk dolgozott, és a külpolitika is alájuk dolgozott, meg ami történt a világban. És amikor már tényleg ilyen eszközökhöz nyúlnak, ott már látszott tényleg, ebben teljesen igazad van, hogy ott már pánikok jelennek meg. Jó, ezt a posztjában leírja a tételt, senki sem tehető felelőssé a családtagjai tetteiért, majd a következő mondatban mégis a név és a családi kapcsolat miatt követeli a lemondást. Nekem sokkal szimpatikusabb lett volna, ha jó ebbe keményen beláll, hogy én ebben hiszek, hogy akinek, de tényleg,
4: ha valakinek
1: ilyen fia van, akkor az apuka is tehet róla, mert hát nevelés, rossz mintákat adott át, és akkor nem tudom, érveljen, hozom 26 féle érvet, mert a szociálpszichológia vagy a pszichológia ebben segít amúgy is, olyan szociokulturális környezetet teremtett a fia számára, amelyben már nem volt más út neki, mint hogy egy pártkatonává váljon, és akkor a bűnútjára lépjen. Írjon egy ilyet, és akkor azt mondja, hogy hisz valamiben, de ez a kígyózás, ez az angolnázás, basszus, hogy hiszek a jogállamban, de azért itt hagyom nektek, kedves kommentelők, azért léci, ugorjatok rá, és akkor helyezzünk már egy kis nyomást az édesapára, egy kis politikai nyomást, tudjátok. Aztán hát, ha lemond, mert amúgy tudjátok ti is, hogy egyetértetek, hogy ez lenne a helyes, de hát jogállamban élünk, és ugye én sem hiszek abban, hogy ez helyes. Na ezt nem, ezt nem.
4: Ezt jó, ez igen, valóban. Azt még el is olvastam volna ezt a... értekezését, hogy a édesapja nevelési módszeréből, hogy jött az NK a botra.
1: És akkor
4: kifejezetten érdekes.
1: És akkor
4: mi lehet, hogy izé apuka csalt a gazdálkodj okosban, és a kis Hankó Balázs ezt kiszúrta.
1: Igen. Vagy ja, hogy ezt így kell.
4: Ki tudja, hogy hogy kezdődött, nem?
1: Vagy a fiától elvett egy ilyen kis ezres bankot, ugye. És akkor apa, de fiam, majd egyszer megérted, hogy ez így megy. Ilyen, olyan.
4: Meg vissza kellett adni a zseppénzből 50%-on.
1: Na, van még időnk, norvég közmédia eset a kormányon, ezt rád bíznám is valamiként a papírra.
4: Köszönöm
1: mutatom
4: szépen.
1: Ezt a témát. Hát annyi bevezetőként, hogy megjelent itt a norvég közmédia.
4: És mi a provokatív állítás?
1: És akkor ebben segíts nekem.
4: A norvég közmédia rosszabb a régi M1-nél. Aljasabb és propagandisztikusabb. Ugye az történt, hogy a norvég közmédia forgatócsoportja Budapestre érkezett, mert hogy állításuk szerint megbeszélt időpontjuk volt Magyar Péter miniszterelnökkel interjút készíteni, ami aztán nem jött össze, mert többször is lemondták, és aztán végül az lett, hogy nagyon elfoglalt miniszterelnök úr is, ezért nem lesz interjú. Majd próbáltak ugye a telefonon, tehát média kapcsolataikkal, meg a politikai kapcsolatokon keresztül valahogy mégiscsak eljutni Magyar Péterig, amire állítólag azt a választ kapták a miniszterelnöki hivatal egyik munkatársától, hogy ha továbbra is telefonokkal zaklatják a kormány tagjait, akkor a NRK soha nem fog, a norvégok soha nem fognak interjút kapni Magyar
1: Péter. A norvég közmédia soha nem kap interjút.
4: Amúgy egyébként a miniszterelnök hivatal egy munkatársa.
2: Tudos norvégok.
4: Most figyeljetek, megvan, mi történt itt, most már rájöttem. A miniszterelnöki hivatalnál úgy tudom, hogy még nem igazán sikerült a állomány csere, úgymond, tehát ez egy fideszes.
1: De most ki?
2: Ez a provokatív állítás.
4: A miniszterelnök hivatal munkatársa, aki kitolt a norvégokkal, mert tudta, hogy ezzel nemzetközi média botrányt fog elindítani. Ez egy rendes fideszes alvó. Azért mondom, megvan az állományban fideszes alvó, de nem is alvó, mert éber. Fideszes éber. Felébredt az ügynök, és azonnal kicseszett a norvégokkal.
1: Ugye meghallotta, tudod, melyik az a film, a mandzsúriai jelölt, hogy meghall egy kult szót, és akkor rögtön átvált, és akkor meghallott, hogy norvég, és rögtön átvált.
2: Ez milyen érdekes, mert minden kormányunk a megalakulása után néhány évvel szóval norvégokkal kerül konfliktusba.
4: Lehet itt valami a történet.
1: Ezek a norvégok.
4: Nem csaptunk össze velük? A vikingek nem pusztítottak?
2: Hát a vikingek is körbe hajózták Európát, és ugye úgy fosztogattak, itt tudom én, Szicíliában, Dél-Olaszországban.
4: Hát okay.
2: Lehet, hogy irigyeljük, mert ugye mi meg a szárazföldön csinálunk. Ez egy ősi rivalizálás.
4: Tényleg állom, bajban vagyunk velük, miközben szerintem így Norvégiáról az átlag magyar köztük, én is, de olyan sok minden amúgy nem tudok.
1: Van történelmünknek elhallgatott 10 éve, amikor próbáltunk, éreztük, hogy ezt, már kinőttük ezt a Kárpát-medencét, és elindultunk volna nyugat felé, és jöttek a mocskos vikingek, és őseinket visszarugdosták ide a Kárpát-medencére. Én egy ilyesmit sejtek el mögött.
4: Hogy honfoglaló magyarok?
1: Hajóflottáig?
4: Hát
1: mentek volna tovább.
2: Hát ugyanaz az időszak egyébként. Nagy Károly ez mindkettő ellen épített.
1: Hát azt hiszem, hogy ezt én most találtam. Aha. Hát ez így volt.
4: Aha, akkor ez lesz az. Ez a közös.
2: Elég menő.
4: Megvan. De ja, és még azt is mondta ez a munkatárs, akiről most már tudjuk, ugye, hogy a Fidesz ügynöke, mikor elhagyták ott a helyiséget a norvégok, hogy kifelé menet arra kérték őket, hogy töröljék a Magyar Péter irodája előtti vörös szűnyegen készített felvételeken.
2: De miért kell ezeket a helyzeteket így kezelni? Miért nem lehetne annyit mondani?
1: Ide érte
2: a miniszterelnököt, a miniszterelnöknek a sajtósát, hogy bocsánat, nagyon elfoglaltak vagyunk, töredelmesen bocsánatot kérünk.
1: Igen.
2: Én ugye ezt a munkámban 3 naponta csinálom, hogy töredelmesen bocsánatot kérek valakitől. Most miért nem lehet ezt megcsinálni, hogyha egy kormány...
4: És mi lehet a vörös szűnyeges felvételen? Tudod, ahogy a másik fideszes már szintén nem avogy nőki, kikapja a norvég kameráját és nézi a vörös szőnyeges felvételt, hogy ezt azonnal törölni. Na, de hogy cifrább legyen, Magyar Péter is reagált. Mesének nevezte a norvég közmédia beszámolóját, és azt írta, hetente több interjút ad a külföldi sajtónak.
2: Csak a norvégoknak nem.
1: Azt nem tudom, ez hogy jön ide, de örülünk neki.
4: A norvég kalevalát...
2: Mert a norvégek azt mondták, hogy eddig csak egy nagy interjút adott a miniszterelnök külföldi sajtónak. Szerintem erre reagál.
4: De hogy nem volt ez az egész. Ebbe igazságot tenni, de nem tudom, tehát lehet, hogy a szakmám miatt, de úgy hajlok arra, hogy azért a norvég közmédia, bár most már feltártuk a történelmi bűneiket velünk szemben, de hogy nem gondolom, hogy ilyeneket így kitalálnának, nem?
1: De ne menjünk bele, hadd legyek most magyar péterista. Tehát ezt nem tudjuk. Lehet, hogy ők voltak hülyék, a norvégok, rossz e-mail címre írtak valaki, egészen más e-mailezett nekik vissza. Persze, gyertek csak, én kapok egy ilyen e-mailt. Én is ezt írom, hogy ne, délután
4: három. Teljes ellátás.
2: Repüljünk Budapestre.
4: Teljes ellátás. Majd
1: visszafelé
4: már fizetjük. Business klasszon gyertek, majd térítjük azt is.
1: Limuzin vár ott itt. Tehát nyilván én is mindent bekamusztam volna. Itt a megfogható része az a történetnek, amit elmondtál. Tehát egy NATO szövetséges ország közmédiájával basszus, így nem. Soha nem kaptak interjút. Tehát ez egy óvodás. Olyan, mintha valaki elcsente volna a sajtóirodának a kulcsát, meg így bement volna oda, épp valamelyik számítógép még bekapcsolva maradt, és akkor meglát egy ilyen e-mailt, na akkor most olyat írok nekik, hogy mert Magyar Péternek a magyarázkodását én akár el is fogadhatom. Lehet, hogy neki van igaza, és a norvégok a hülyék. Tök mindegy, mert nem az a lényeg, mert nem fog kiderülni. De akkor sem beszélünk így egy velünk, egyébként eddig korrektnek tűnő országra, de sőt nem is akármilyen országnak a közmédiájával, hogy nem kaptok többet. És ezért utána bocsánatot kérek.
2: Ez már ez mint a Magyar Péternél, ugye az ukránokkal is ezt csinálta most, amikor az ukránok ugye belengedték ezt a számomra egyébként nagyon támogatott, vagy általában nagyon támogatott Kárpáti 8-an kezdeményezést, akkor a Magyar Péter ugye Twitteren reagált, hogy hát hogy képzelitek bejelenteni Magyarországot, úgyhogy semmiféle hivatalos megkeresés nem érkezett előtte, nem. Most, hogyha ez is történt, akkor Magyar Péter elviekben igaza van, de ez nem ad neki okot arra, hogy Twitteren, ahol egyébként az összes szuverén ország, összes szuverénje folyamatosan kommunikál egymással, így kommunikáljon. Tehát itt, és aztán egyébként nyilván az Orbán Anitára, meg a udvariasabb kollégákra hárul az a feladat, hogy az esetleges nemzetközi károkat azokat mérsékeljék, amit nagyon jól megcsinálnak.
1: Hogy visszahívják a Szijjártót, ebben jó.
4: Figyelj, hogyha mégis sem onnan indulunk ki, hogy fideszes alvóügynök volt a miniszterelnök hivatal munkatársa, akkor szerintetek ilyen gyorsan beüthet a hatalmi gőg? Mert az egyébként betud, azt tapasztaltuk, ugye, hát a NER-nél aztán végképp láttuk. Hát egy picikét, igen. De hogy és ott azt láttuk, hogy minél erősebben beütött a cucc, hatalmi gőg, mint cucc a legfelsőbb szinteken, annál inkább megjelent egyre lejjebb, mint az államigazgatás és az önkormányzati szinteken is. És a végén már tényleg, tehát a független újságíróként már egy falusi körjegyzőségen is elbuktál a portán, hogyha bármit szerettél volna, mert onnan is kidobtak.
1: Csak egy gondolat még, hogy amit Magyar Péter mondott erről, meg a partizán kitiltásáról, vagy be nem engedéséről, abban teljesen amúgy igaz, el is fogadhatjuk, hogy neki semmi köze ehhez. Ez tök jó hangozna, ha mit tudom én, egy-két hónappal ezelőtt mondjuk a közmédia két frissen felvett munkatársa ügyében ne kommentelt volna egyet, és akkor hirtelen megváltoztatják. Tehát nekem ne csináljon úgy, mintha ebben ne tudna ő belenyúlni. És akkor hirtelen jogállam, és akkor ez nem az én feladatköröm, hogy tök tőlem függetlenül működnek. Nem működnek tőled függetlenül, vagy öntől függetlenül, ha ebbe bele akar nyúlni. Szóval volna mit javítani ezen. Na. Fél perc szünet, és folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
6: Itt lakom én is, hajtom a földet körbe.
0: Minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint

0: arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
6: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi szakdó kölcsönző.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Rekordszámú látogatóval zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 000 ügyfélnek legalább 5 000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csaknem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695.000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hidegfront érkezik jelentős lehűléssel.
10: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
12: Ma kormánysimogató napot tartunk, úgyhogy István hívlak segítségül. Kaplényák Tibor, tiszás parlamenti alelnök, afrikai oroszlán és trófea vadászatairól beszéljünk egy kicsit, valamint az idős erdő kivágásáról csináljunk úgy, mintha... Érteni ki volt a szomszédokban az erdész? Hogy hívtak? János. Mintha Jánosok lennénk.
13: Az jó, mert ő se értett hozzá.
12: Igen, ő csak sétálgatott mindig az erdőben.
13: Igen, és az öreg megmondta a bölcsességeket.
12: Igen. Meg egyszer meglőtték. Ilyenekre emlékszem azt.
13: A fatolvajok.
12: Igen.
13: Hú, azóta rasszista.
12: De ez a kétszer is, nem? Sokszor lövöldöztek Jánosra. Na.
13: Jó kis geronton rész volt ez. Okay. Provokatív állítás, gyorsan ritjentsünk. Kaprinyák Tiborral bakot lőtt
12: Kaprinyák.
13: A Tisza.
12: Kaprinyák
13: Tiborral bakot lőtt a Tisza frakció. Mert hogy... Ugye onnan indult a történet, nem, melyik volt hamarabb a oroszlánvadászat, nem? Mármint, hogy azzal indult, és akkor utána ásták elő ezt a tavalyi beszélgetést, igen. Magyar Péterrel.
12: Igen.
13: Mert hogy ugye Kaprinyák, most azért is mondom sokszor, csak hogy helyesen mondjam, tehát ugye Kaprinyák Tibor erdész egyébként, és volt tavaly egy beszélgetés a Magyar Péterrel, ahol az erdőgazdálkodásról beszélgették a Magyar Péter országjárása során, erről a Tisza oldalára is felkerült egy anyag, meg videó is készült, és hogy hát azért ez nem az a téma, ami úgy megrázza a magyar társadalmat általában. Úgyhogy eddig a kotya nem figyelt fel rá, igen. Hogy egyáltalán volt ilyen, és most ugye a Semmilyen Zsoltot szégyenítő vadászati teljesítmény kapcsán került szóba ez is, mert hogy...
14: A teljesítménye jó volt Semmilyen Zsoltnak.
13: Persze, azért mondom, de jobbnak tűnik, mert nem tudom, mert ezt...
14: Ja, hogy úgy, hogy bocs.
13: Igen. De az övé nagyobb, nagyobbakat lőtt. Szóval, hogy Kaprinyák Tibor a parlamenti élő környezetért felelős bizottság tisztás elnöke, és ez ad azért egy meglehetősen érdekes fényt.
12: Ami súlyosabb, mint a semmi amúgy, egy picit.
13: Hát most nem tudom, ez egy nagy nehéz verseny, hogy a környezetért felelős bizottság tisztás alelnökeként lövöldözni, vagy keresztényként lövöldözni, hogy melyik a...
14: Egyébként a vadászatnak ugye vannak ökológiai megfontolásai.
12: Amúgy, jó, hogy nem?
13: Amúgy, igen,
12: nekem volt vadászismerősöm, csak tudod, rosszul mutat, hogy élő környezetért, És nem ez a belépője, hogy akkor felmutatja a fotókat, hogy amúgy igen, és akkor magyarázatot fűz hozzá, hanem utóbb kellene magyarázkodni, ami meg nevetségessé teszi. És
13: bocsánat, de Afrikában nem ilyen célokból mész vadászni, hogy persze, fenntartsd az egyensúlyt, mint egyébként.
14: Persze. Ez igaz.
12: Ő azt mondta, hogy a 140, és akkor gyorsan szerintem zárjuk le ezt a témát, mert hogy ezt a 140 évesnél idősebb erdőt az élővilág kedvéért állva hagyni vétek típusú gondolatot. Utána néztem, és nem tudom, hogy ez perdöntő-e. Azt nem mondom, hogy beszéltem szakértőkkel, de utána kutattam ennek. És egy faipari cég profitja szempontjából veszteség nem kivágni. Ez tény. Egy egészséges ökoszisztéma és a klímaalkalmazkodás szempontjából viszont a kivágás a bűn. A Natura 2000-es területek és a nemzeti parkok rendeltetése nem a faanyagtermelés, hanem az élőhely megőrzése. És például én is most tanultam ezt meg, hogy ha már korhad egy fa, akkor az nem azt jelenti, tehát, hogy beteg, és előbb-utóbb meg fog halni, hogy az annyira rossz lenne, mert egy csomó állat számára, odúhely, búvóhely, és akkor még tudnék olyan dolgokat mondani, ami az abszolút nem értek, de hogy mégiscsak hasznos. És tényleg itt élő környezetét felelős bizottsági alelnök, és elejtett oroszlánokkal, bivajokkal, antilopokkal, és ilyen több tízmilliós fegyverarzenállal fotózkodik. Szerintem nem, számomra tényleg nem fér meg kommunikációsan a kettő egymással, mert ez a vadászat téma semmilyen óta egy kibékíthetetlen dolog. És ha a korábbi ellenzék, azok, akik most támogatják ezt az embert a politikai törekvéseiben, mert mondjuk a Tiszás térfélen van.
14: Amint Kaprinyákot?
12: Igen. Kaprinyák?
13: Kaprinyák. Bocsánat, én vagyok bűnös.
12: István indított.
13: Én vetettem el a magvakat.
12: Akkor, igen. És Semmilyen Zsoltot egyoldalúan szét cincelték, gyalázták, hogy ebben a vadászat témában. Ők azon az oldalon voltak, hogy ez egy tök felesleges dolog, és villogás, és egy olyan elit számára egy játszótér, ahol az állat lelkét kioltják egyenlőtlen küzdelemben idézőjelben. Én is egyébként inkább ezen az oldalon vagyok, és sosem tudtam elfogadni a vadászatot, pedig családon belül volt is vadász. Szóval, hogy én velük értek egyet, csak azokkal most mi lesz? Ők most éppen melyik oldalon?
13: Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most fideszes módon, azért láttuk Tiszánál ennek ilyen kis jelecskéit, bár inkább eddig azért Magyar Péter tudott visszakozni egy-egy ilyen ügyben, mondjuk a Polgár Judit sztori, tehát, hogy amikor hibát követett el, akkor azért láttuk azt, hogy vissza tudott lépni, még meglepő is volt. Tudom, hogy egy politikus ilyet csinál, de azért vannak jelek, hogy nem feltétlenül, nem mindig, és kíváncsi vagyok, ugye az előző etapban beszéltünk Juhász Áronról, hogy mondjuk most akkor mi következik? Tehát, hogy mondjuk azt mondja Tisza, mert Gajdos László már hát mondott is, meg nem is, mert azt mondta, hogy igazából hát ez nem az ő hatásköre, mert hogy a frakció jelöli a bizottság, de azért oké, de hogy vajon visszahívják, vagy meghosszabbítják Bicskéig is, akkor igen, és kiállnak mellette. Tehát tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Hát ez
14: nyilván, bocsánat.
13: Nem, hogy valószínűleg hétfőn kiderül majd.
14: Nyilván a szó veszi ki magát, azért én szerintem a Semmilyen Zsoltos analógia, az Peci nem teljesen helytáll, hogy a Semmilyen Zsolt nem csak vadász volt, hanem a Magyar Vadásztársaságnak a oszlopos tagja, akik ki tudja, hogy az évente megrendezett vadászkiállításuk azért hány 100 milliárd forint állami támogatást kapott az évek alatt. Tehát legalább ugye az új delikvens, hát ő a saját pénzé vette azokat a fegyvereit, és ez egy jó szabad elvűként ennek sokkal kevésbé vagyok ellenében, mint...
12: És rohadt sok közpénz is ment abba a vadászkiállításba, mert semmi ennek az
14: hát
12: volt.
14: Hát pont ezt akartam, igen, évente több szállt.
12: Nincs kérdés.
14: Persze.
13: De nem is ez a kérdés.
14: Csak hogy kontextualizáljunk, hogy ezek kis hibák. Tehát ezek nem olyan dolgok, ami miatt a Magyar Péternek a projektje az a legitimitását fogja veszíteni.
13: Igazad van, de a kis hibák kezelése az már egy mintát fog rajzolni, hogy akkor mi lesz adott esetben a nagy hibáknál, vagy hogy is gondolkodnak ők erről az egészre. Mert az valamilyen szinten természetes, hogy a pártok ilyen célszerűen működnek, és hogyha bármi probléma van, akkor elsőre összezárnak meg hogy egy formát képviselünk, és nem hagyunk senkit az útszélén, már legalábbis addig, amíg hatalomban vagyunk, de hogy nekem szerintem ez ilyen szempontból tanulságos lesz, és csak az erdőről annyit, okay. hogy ugye a elsötétült közmédián most épp ilyen felvilágosító műsorok mennek, amit én imádok, tehát egyre okosabb vagyok. Tehát, hogyha még
12: látszik is.
13: Egy-két évig nem sikerül. Egy-két évig nem sikerül megújítani a közmédiát, mindent tudni fog. Tehát a természetfilmeket nézek, meg országjáról.
12: Hallod, ez Bodasz Balázs.
13: Léci, még egy kicsit, csak még egy-két hónapot adjatok. És hogy épp láttam a minap pont a erdélyi ökoszisztémáról egy nagyon jó kis dokumentumfilmet, ez külföldi volt, első erdő sztori, de tulajdonképpen az volt benne, amit te is elmondtál, hogy még a erdő tűznek is, a természetes erdő tűznek is megvan a szerepe, haszna.
12: Ez a óvatosan.
13: Hát ez van.
12: Mire bújtasz fel?
13: Hát ez mondom, a természetes erdőtűznek, ami egyébként sokkal ritkábban következik be, mint ami napjainkban van, hogy minden nyáron leég a fél Európa, hanem amikor még normális volt a légkör, hogy még annak is megvan a funkció, és az utolsó pici kis cuki vagy nem cuki bogárnak, rovarnak, a korhat törzsnek, a leeső gyümölcsöknek természet. Minden összefügg, és nagyon szépen bemutatták ezt a körforgást, és hogy az erdőgazdálkodás ebben hogy trancsíroz bele. És ugye hát kap Rinyák, Tibor épp ezt a beletrancsírozást képviseli, valószínűleg ilyen gazdasági okokból.
12: Kérdezi valaki, vagy mondja, vagy írja valaki, Gitti, azt honnan veszed, hogy semmilyen közpénzből vadászott? Mert azt mondták, volt annak fizetése is. Én mondjuk csak a vadász
14: kiállításról volt szó.
12: Arról beszéltünk, igen. De abban meg tudjuk, hogy volt közpénz. Köszönjük szépen.
13: Ajaj.
12: Ez 90 millió, valami olyan brutális összeg.
13: Brutális összeg volt, és az volt a magyarázat, hogy akkora idegenforgalmat fog pluszban generálni abban az időszakban, ami egyébként nem ugye csúcsidőszak az idegenforgalomnak, hogy bőségesen vissza fog jönni. De ehhez képest, az összes gyermekedmet úgy lögdösték be, tudod, kötelező
12: 80
13: volt elmenni.
12: 80 milliárd, igen, és utaztattak oda gyerekeket.
13: Mindenkit meg kellett nézni, olyan posztraumás stressz szindrómát szedtek össze a kiállításon. Azok a gyerekek, akik egyébként erre nem...
12: Jó, lehet, hogy valakinek való, nem tudom, nekem az egész vadászat dolog, ez fú.
14: Nyilván egyébként ez az ökoló...
12: Valaki írja, hogy elmúlt 16 évben nem mondtam ilyeneket.
13: Milyeneket?
12: Tessék visszanézni az összes, a boros összes.
13: De milyeneket?
12: Hát, hogy ilyeneket, hogy én kritizáltam volna a vadászatot, vagy semmilyen emiatt. Tényleg? Most komolyan, ezen a szinten. Bocs, mondd csak.
14: Ez érdekes kérdés, ezt csak így általában mondom. Nyilván ez az ökológia, környezettudatosság versus gazdasági fejlődés paradigma, ez most be fog-e jönni egyáltalán ennek az új kormánynak a probléma térképére, ugye az elmúlt 16 évben nagyon, nagyon sokat erről azért nem hallottunk, de hát ilyen értelemben, hogyha Kaprinyák, most már mindig elbizonytalanodom, bocsánat, most már mindig elbizonytalanodom, tehát hogyha ő a Kapitány Istvánnak a minisztériumában lenne, az előre más fényt vetne ugyanerre a tevékenységre, akkor egyáltalán nem szólna.
13: Igen, abszolút. És azért a Gajdos Lászlónak, aki úgy miniszter, hogy egyben ennek az egésznek az arca is, tehát nem csak az nagy hivatalnak, hiszen azért is lett ő a miniszter, mert hogy amit Nyíregyházán összehozott, az tényleg példaértékű. Tehát, hogy belegondoltok, ennél jobban nem is üthetné egymást a két imázs, nem? A Szafari Vadász bizottsági alelnök, meg a állatmentő.
12: És tudod, mi a magyarázat?
13: Ja, mint egy csak állat legyen bennem.
12: Írtózom a vadászattól, ezért nem kértem a tárcámhoz. Agyam eldobom. Gajdos. Igen. Igen. Ezt a vadgazdálkodás, nem is tudom pontosan. Az a baj, annyi ebben a számomra idegen kifejezés, hogy...
13: Ja, hogy a vadgazdálkodást, azt mondom, hogy kaprinyákot nem kérte.
12: Hát azt nem tudom. De ugye ebben a szakbizottságban az elnök fideszes egyébként, német.
13: Ki?
12: Igen, próbálom megtalálni a keresztnevét, elnézést, és az alelnök pedig Tiszás Kaprinyák. És mindkettő ennek az ezer éves állami erdészvadász establishmentnek a képviselője amúgy. Tehát a természetvédelmi tárcát nem a parlamenti ellenzék folytogatja, most nagyon úgy tűnik, hanem van egy ilyen fideszes Tiszás erdészvadász lobby nagy koalíció, hogy leegyszerűsítsem, de nyilván ebben már olyan politikai megfejtés van, ami túlzó.
13: Ez a durva háttérhatalom.
12: Igen, és azzal, hogy Gajdos eldobta magát, hogy én irtózom a vadászattól, nagyon úgy tűnik, hogy hát az ipari lobbinak eléggé kiszolgáltatta ezt, mert ugye sokan Párhuzamba hozzák azzal, hogy a háttérben lejárt a védett erdők tarvágási moratóriuma, és évi 2,5 millió köbméter fa megy az erőművek kazánjaiba. Zöld energia címszóval. Tehát... Fú, ez nagyon, sokkal keményebb sztori annál, mint igen, hogy igen. Én annó Tatán megéltem azt, hogy a fideszes lobbyerő mekkora energiákat mozgósított annak érdekében, hogy ilyen Natura 2000-es természetvédelmi területeket valahogy kibincsizzen vonalak meghúzásával, papírok átírásával, hogy oda egy hatalmas, ilyen grandiózus hotelt tudjanak felépíteni. Azt hiszem Szijjártó körhöz tartozott volna ez a hotel. Aztán végül akkora lett a lakossági ellenállás, hogy érdekes módon elálltak, pedig volt egy népszavazás is.
13: Az, amelyeket, mint a tópartra.
12: Volt egy népszavazás is erről, ami érvénytelen lett, mert egyébként olyan időpontban írták ki nyár közepén szándékosan, hogy nem sikerült elérni a célszámot, de így is sokkal több szavazat jött össze, mint amit valaha összeszedett a polgármester bármelyik önkormányzati szavazáson. Tehát valószínűleg akkor úgy gondolták, hogy nem áldozzák be a polgármestert, és akkor a népakaratnak alá feküdve végül, és nem lett ebből semmi. És megvívtuk ezt a harcot, és akkor most olvasom ezeket a sztorikat. Én nem mondom, hogy ebből következni fog bármi, és akkor folytatódik az, mint régen volt. De amiket itt most így összekötöttem pontokat, azért van félelmem. Van félelmem, hogy nagyon hasonló szelek fújnak majd a következő években a természetvédelem területén, mert hogy amúgy is szükség van lóvéra.
14: Hát ez fontos, hogy legalább van egy erre szentelt minisztérium.
12: Igen.
13: Megfelelő.
12: Igen. Mert biztonságban
13: amúgy szerintem a zöldek elég komoly erőt képviselnek a Tiszatáboron belül, amire nincs felmérés, tehát fogom mondani, hogy áll össze a Tiszatábor, de ugye a zöldek miután nem volt pártjuk, hát a párt...
14: Hát az LMP, hát mit is mondasz István?
13: Meg a párbeszéd.
14: Meg a párbeszéd,
13: igen. Igen, tehát hogy az rosszabb, mint amikor nincs pártod, nem? Tehát inkább ne legyen pártod, mint hogy legyen egy párbeszéd.
14: Ne legyen képviselve, tudod, ne.
13: De tényleg, most gondolj bele, hogy ha az elveidnek megfelelően akar szavazni, akkor kénytelen vagy a párbeszédre voksolni, az LMP-re, hát ez mekkora kihívás. Na, hogy nekik ilyen szempontból jól jött, nekik is a Tisza, mint gyűjtőpárt, és szerintem azért ez a zöld lobby, az, vagy hát a zöld gondolkodás, az biztos, hogy erősen van jelen, és a fiataloknál meg amúgy is, tehát amikor felmérték azt, hogy a magyar fiatalokat milyen témák érdeklik, és milyen témák aggasztják, és a többi, és a többi, akkor például klímaváltozásról, meg zöld politikáról nagyon sokan nyilatkozták a 18 év alattiak, hogy igenis az nekik fontos. Tehát ugye a mi generációnk, a tiéd az, nem tudom, az a kettő között kallódik valahol, meg a tiéd egy kicsit közelebb van. Na mindegy, szóval az én generációm az másként gondol erre.
12: A Z generációd?
13: A zen generáció.
14: Érzés vagyok.
13: Bilizet. Na, pláne. Jó. Szóval, hogy másként, mint a mostani 10-21-22 évesek. Tehát, hogy én tökre meglepődtem, amikor ilyenekről beszélgetünk ezzel a korosztállyal, hogy bennük van ez a félelem. Hogy,
14: klímaszorongás.
13: Igen, hogy oké, hány éves vagy, Dévényi Pisti? 53. Na, oké, neked már annyi, de mi a világ végében fogunk élni. És ezt nagyon meghatározó, úgyhogy csak azért mondom, hogyha ilyenek lesznek, hogy esetleg ez a Fidesz Tisza tarvágó lobby.
12: Tar
13: háttérhatalom beindulna, akkor szerintem az a komoly ellenállásba ütközni a Tisza táboron belül.
12: Vannak itt kérdések, sőt, nagyon erős vélemények. Hadd olvassak, és akkor a hátralévő pár percet töltsük ezzel. Találtam egy nagyon jót, bocsánat, csak kicsit húzom az időt, mert eltűnt előlem. Addig beszélj, mondjatok egy viccet gyorsan. Itt van, megvan, bocsánat. Elnézést, csúszva nézem, hallgatom. Miért kellene relax, miért ne lehetne a tatárjáráshoz hasonlítani, ugye az elmúlt 16 évet? Hány ember halt meg a Covid alatt miattuk?
14: Hát egyébként nyilván más paraméterekben kell gondolkodni a mai társadalomról, mint a középkorról, demográfiáról.
13: Na, válaszolj, Tomi, neked
14: címeztél.
12: Nekem? Nem, nektek. Itt írják. Uh-huh. István, válaszolj. Én látom, én tudom elolvasni. Istvántól kérnek választ.
14: Én és
12: Ábristól.
14: Ja, bocsánat, Istvántól.
13: Nem. Nem, az csak
14: én őszintén szóval megértő vagyok ezzel a hasonlattal, hogyha megértő vagyok ezzel a hasonlattal, hogyha abból indulok ki, hogy a 2010 és mondjuk 2020 között eltelt időszak, az egy elképesztő globális konjunktúra, és az alatt mit lehetett volna elérni. Tehát, hogyha azt nézzük, nem azt nézzük, hogy konkrétan milyen értéket pusztítottak el, és ugye azt talán nem éri el a tatár járást, főleg nem középkori viszonylatokban, de azért értéket is pusztítottak, de hogyha azt írjuk, hogy milyen értéket nem termeltünk meg, azért, mert ez a kormány volt felettünk, hát az valóban egy...
12: Oké. Okay.
13: Én egyébként a társadalmi gondolkodásban és a társadalmi önvédelmi reflexekben és mentalitásban végzett pusztítást tartom nagyon károsnak, keménynek, és ezt nem tudom, mikor fogjuk levetkőzni, mert az ellopott pénz, meg az anyagi kár, meg az ostoba beruházások, tehát azokkal valamit lehet kezdeni, de ebből kijönni ebből a 16 évből úgy, hogy már a rendszerváltáskor, és utána sem volt túl egészséges a magyar társadalom ilyen polgári szempontból, erre nagyon-nagyon durván rátette egy lapáttal a NER. Nem tett jót nekünk.
12: Nem. Érdekes, mennyi ember óckodik a vadászattól, de a tenyérnyi helyen felnevelt és futószalagon mészáról csirkehúsát ugyanazok gond nélkül leveszik a polcról.
14: Ez nekem is eszembe jutott.
13: Komolyan? Na. Itt ilyenkor hozzászólásokat hívsz?
14: Két évig vega voltam. És nem térítő jelleggel.
12: Semmilyen miatt.
14: Nem térítő jelleggel, tehát nagyon, nagyon liberális vega voltam. De hát nekem az elsődleges indok persze az volt, hogy szenvednek az állatok. Tehát én engem speciál a környezetében nem érdekel, tehát nem érdekel a metán, ami ott hagyja a marhafarmokat. Engem az érdekelt, hogy fáj nekik.
13: És mi történt két év után?
14: Meguntam.
12: Jólét, tudod. Így van a bankszámlában.
14: Nem.
12: Rohadt sok pénz. Költhetném húsra.
14: Nem, egyébként volt egy ilyen átpillanás. Véletlenül emlékszem, hogy falafelt akartam kérni, és véletlenül gyrosz kaptam, és éjszaka volt. Nem voltam teljesen tudatos, és beladtam, és akkor ott az egy tölgyesi átbillenés történt.
12: Csodálatos.
13: Szeretek egy falafelt. Gyroszt? Igen. Milyen gyroszt? Igen.
12: Rippel az nem Rónai, hanem Feri. Írták neked. Ez a tipikus lipsi mentalitás. Kik ezek? Hát ránk írják. Szalasztott Janusz-arcú libernyákok. A Spirit FM az egykori bolgárféle klubrádió leányvállalat. Ezt csak azért olvastam fel.
13: Janusz-arcú libernyákok? De ez nekem van benne költészet, nem?
12: Csodálatos. Ilyen bolgárféle klubrádió leányvállalata vagyunk. Eddig jó, végig az azt kaptuk, hogy Németh Sanyi bácsi hídgyülekezete, és jaj, látjuk a fideszes kapcsolatot, és nem véletlen boros. Egy ilyen adás után basszus kapunk egy ilyen véleményt.
13: Na, egy-egy.
14: De ez tök jó.
12: Nem gondoltam, hogy ezt ki tudjuk hozni X-re. Köszönjük szépen.
13: El is neveztem a hozzászólót Arany Jánusz.
12: Arany Jánusz arcú kommentelő. Tiéd a díj. Egy személyes találkozó Dévény Istvánnal. Bármikor. Akár hétvégén is, hajnali 2-kor is elrendelkezésre.
13: Igen, de szigorúan Orbán Viktor zárt körű országjárásának valamelyik eseményén.
12: Köszönjük szépen nektek, jövünk holnap is. Viszlát.
15: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
16: A nap már menekül a horizonton túl, a sötétség és a fény között harc túl.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Új turisztikai stratégiával ösztönöznék a turizmus növekedését. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Marad a napos, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Voltak már légicsapások hajnalban is, amikor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták. Több ipari és kikötői létesítmény megrongálódott, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el követni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Csisztu Zsuzsa, egykori élsportoló, olimpikon, sportújságíró, sportjogász, sportmenedzser és nemzetközi sportdiplomata. Közel 20 évet töltött az élsportban, magyar és mesterfokú bajnoki címet szerzett. Világ és Európa bajnoki döntőkig jutott. Az 1988-as szőuli olimpián pedig a magyar tornás csapattal 8. helyezést ért el. 4 évvel később, 1992-ben Barcelonából sportújságíróként tudósított, és azóta több mint 30 éve meséli a sportvilág történeteit. Újságíróként olyan világhírű sportolókkal készített interjúkat, mint Magic Johnson, Michael Schumacher vagy Hosszú Katinka, illetve saját gyártású műsorában még magasabb szintre vitte a sport történetmesélést, hiszen a Csisztú Sportcastban olyan ismert sportolókkal készített beszélgetéseket, mint Szilágyi Áron, Milák Kristóf, Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik. Kivételes karizmája, lendülete és összetéveszthetetlenül szerethető személyisége évtizedek óta magával ragadja a közönséget, bárhol is jelenjen meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon nagy megtiszteltetés.
3: Köszönöm a meghívást. Nem is tudom, hogy ilyen bevezető után tudok-e még bármit mondani, vagy mehetek? Köszönöm
2: nem,
3: szépen.
2: Nem, még maradjál. Lényeges vagyok benne. Én biztos vagyok benne, hogy még sok mindent tudsz mesélni nekünk. Ennek a podcastnek a sajátossága, hogy mindig egy filmből indulunk ki, amit a vendég választ. Te is választottál egy filmet.
3: Többet is. Többet nem is. Tudom, most melyikre fogsz rábökni.
2: A Tarantino féle Becstelen brigantikat. Nagyon örültem ennek a filmnek. Én nagyon szeretem Tarantinót. A bátorsága miatt, és nem beszélve arról, hogy mindig zseniális színészekkel dolgozik. Ez a történet egy második világháborús történet mesélés, és az a különlegessége a filmnek, hogy ő bátor volt, és ő merte átírni egy picit a történelmet. Miközben fekete humorral, emlékezetes párbeszédekkel, és egy sajátos stílussal mesél a bosszúról, és az igazság tételről. Parádés a szereposztása ennek a filmnek. Többek között Brad Pitt, Christoph Waltz is szerepel benne, és nagyon-nagyon zseniálisat nyújtanak. A Becstelen brigantikban szinte mindenkit egy erős cél hajt, bármi áron. A versenysportban, és gyakran az életben is előfordul ez, benned megmaradt ez a bizonyítási vágy, ami egy élsportolóban nyilván benne van.
3: Valószínűleg igen. Szerintem ez egy kicsit karakter kérdése is, és aztán persze nyilván ezt katalizálja a sport. Ugye az ember ott megtanulja, hogy az a rengeteg munka, amit minden nap elvégez, annak valahol az a célja, hogy abban a pillanatban ott akkor bármi áron a legjobbat nyújtsa. A bármi áronban persze nagyon sok minden jelenik meg valóban a sportoló években, és egy olyan kőkemény sportágban, mint amilyen a szertorna, meg ez hatványozottan igaz. Mert ott az ember egyszerűen megtanulja azt, hogy sajnos sokszor sérülten, fájdalmakkal, leszakadt bőrrel a tenyéren, adott esetben elkötözött bokával, de menni kell. Ugye ráadásul ennek a sportágnak valóban az egyik sajátossága, hogy elképesztő mennyiségű üzemórát kell beletenni a gyakorlásba. Nagyon-nagyon hozzá kell szokni a monotónia tűréshez. Nagyon, miközben persze maga a sportág egyáltalán nem monoton, sőt, azt kell mondanom, hogy ugye az egész mozgás kultúrája nagyon is plasztikus, nagyon is sokféle a test, az emberi testet olyan irányokba mozdítja meg, ami szinte lehetetlen. Ugye ma már tényleg az ember egy picit úgy érzi, hogy ha nézi a tornasportot, hogy valahol a cirkuszi produkciókkal vetekszenek a dolgok. Miközben persze a sport kereteit meg kell tartani, ugye azt a fegyelmet, azt a feszességet, és a többi, és a többi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, a bármiáron az nagyon is igaz, de természetesen azért, hogyha most ezt nagyon leszűkítjük a sportvilágára, akkor azért vannak határok. Jogászként is mondom, hogy vannak átléphetetlen határok. Ugye a tiltott teljesítményfokozás az nem fér bele, tehát az már nem az az ár, amit az ember megfizethet. Ettől függetlenül természetesen vannak dopingoló sportolók, voltak is, valószínűleg lesznek is, ez egy nagyon szomorú dolog, de így van, hiszen önmagában a teljesítmény hajhászás, a teljesítménynek az ünneplése, és az azzal együtt járó nyilván elismertség, ma már üzleti hasznok és sok minden egyéb, ugye olyan nagyon nagy kört vonz be akár az élsport világába is, hogy az érdekek mentén lehet, hogy ilyen elemek is felbukkannak. De én azért alapvetően mégis azt gondolom, és azt hiszem, hogy a sportoló az egy olyan személyiség, aki az ügynek dedikálja magát, aki az ügynek szenteli a mindennapjait, a gyerekkorát, a szabadidejét, a hétvégét, a délutánját, nem beszélve persze a családról, mert én előszeretettel készítem ezeket a Csisztus Podcast epizódokat, pont ezért a háttérről is, ugye, azokról a szürke zónában mozgó, de nem látható személyiségekről, feleségekről, mennyasszonyokról, anyákról, férjekről, báty, testvér, akik nélkül egyébként nem lenne az ünnepelt sportoló.
2: Ez így van.
3: Ha ők ezt az üzemóra mennyiséget ugyanúgy nem ülik végig, nem várják végig, nem fuvarozzák oda, nem fuvarozzák onnan haza, nem izgulják végig, nem rágják le a körmüket, szóval, hogy nyilvánvalóan az embernek az a 20 év, amit maga is eltöltött az élsportban, most már ad egy teljesen más perspektívát, hogy miket élhettek át a szüleim, mit tettek, megértem, milyen áldozatokat vállaltak. És mióta én magam is ugye két fiúgyerekes sportanyuka vagyok, a perspektíva még inkább változott egyet, mert ugye nyilván átélem ezeknek a mindennapoknak a melóját, hogy ebbe bele kell tenni az energiát, el kell vinni a gyereket edzésre, haza kell hozni, meg kell szervezni, várni kell, uram, bocsánat, nincs parkolóhely, körözni kell. Tehát most csak tényleg hétköznapi apróságokat mondok, de ezekből a hétköznapokból épülnek fel a hetek, a hónapok, a sportolói évek, mire valaki egyszer csak, ugye, mint az elvetett mag, kikel a földből, igen, és szárba szökken, mint tehetség.
2: Igen. És ők is ilyen sportolók lesznek?
3: Nincs ilyen elvárás egyáltalán, de mind a két fiam, azt kell mondanom, hogy viszonylag nagy intenzitás a sportoló, a nagyfiam kartvívó, most például az idei nyáron nagyon büszke vagyok rá, hogy a egyébként világbajnoki címet szerző női kartválogatott felkészítésében ő ugyan még korban fiatalabb náluk, még nem a felnőttek között van, de lejárt az edzésre, és a női válogatottal együtt vívott, tehát a női válogatott tagjait késztette arra, hogy megverjék őt, és vice versa, úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy ebben a sportágban ő megtalálja a számítását. Az biztos, hogy szereti a közeget, én örülök neki, hogy jó a társaság. Szereti az ember azt gondolni, hogy ez egy intellektuális sportág, a vívás valóban az, bár hozzáteszem, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy az életem javarészét ebben a műfajban töltöttem el, ami sportnak nevezünk. Vallom azt, hogy nincs olyan sportág, amihez nem kell, pláne a eredményességhez kimagasló intellektus kell, igenis kell, önmagában a fizikum kevés lenne, ez egy nagyon összetett dolog, de való igaz, hogy itt ez egy jó közeg. A kisebbik fiam, ő pedig atletizál, úgyhogy még úgy fontogatja a szárnyait, de ügyesen fut, jól ugrik, hát majd meglátjuk, és ő egyébként egy picit inkább így a művészlélek a családban, ő zongorázik is, ugye a nagyszülői vonalról, édesanyám oldaláról nagyon elhivatott zenészek voltak a családban, és hát valami talán a génekben tovább öröklődött.
2: És te hány éves voltál, amikor eldöntötted, hogy sportoló leszel?
3: Hát úgy nagyjából öt. Tehát amikor már eldöntöttem, mert már ugye előtte egy-két évig már így kacirkodtam vele, már az óvodában szóltak a szüleimnek, hogy hát csináljanak valamit ezzel a gyerekkel, kedves csisztú anyuka, mert ön is közveszélyes, tehát hogy itt hidozik, cigány kerekezik, mindenféle.
2: De miért ezt láttad valahol?
3: Volt egy ilyen késztetésem, ugye édesanyám balettozott, és tornázott is, hát persze messze nem ilyen szinten, még az Esztergályos Cecília korosztályával járt az Állami Balettintézetben, tehát volt nyilván egy mozgáskultúra, amit örököltem, meg, ahogy mondani szokás, meg belém rakták a cheat, tehát, hogy így, mint csisztú, tényleg bőségesen jutott az energiákból, és hát ezt ugye ma hajlamosak lennénk azt mondani, hogy ilyen, vagyis mondják ezt egy kicsit ilyen...
2: Túlmozgásos,
3: igen. De hát erről nem volt szó, egyszerűen csak annyi, hogy szerettem ugrálni, szerettem táncolni a zenére, szerettem pörögni, forogni, pörgős szoknyában, vagy anélkül, macskanadrágban, és valahogy ezt így azt kell mondanom, kierőszakoltam magamnak, uh-huh. abban a tekintetben is. Ugye sokat jártunk a nagymamámmal operába, pontosan azért, mert a balett az nagyon vonzott engem, uh-huh. ugye itt az anyai örökségből azért maradt valami, úgyhogy sokáig, hát ebben az életkorban hezitáltam, hogy a prima ballerinaság tetszik-e jobban, vagy a tornasport.
2: Hát akkor te döntötted el, nem a szüleim.
3: Abszolút, tehát uh-huh. ugye ebben az esetben egyáltalán nem arról volt szó, hogy a szülők bármire is kényszerítettek volna, vagy rávettek volna, én ezt kiköveteltem. És aztán ugye volt egy ebben a hezitálásban egy nagyon döntő pillanat, arra nagyon emlékszem, a Fekete-Fehér tévénken néztük a montreali olimpiát, ahol a Nadia Comăneci ugye 10 pontokat kapott, tehát történelmi sikereket ért el, és akkor azt mondtam, hogy na ez, és hogy akkor azt rohangáltam körbe a kis lakásunkban, és mondtam, hogy én akarok lenni a himnusz a dobogón. Azt nem tudtam, hogy nem a himnusz áll a dobogón, hanem az ember, és neki játsszák el a himnusz, de tudtam, hogy a két dolognak valamilyen triumfáláshoz, valamilyen győzelemhez köze van, úgyhogy aztán így eldőlt a sorsom, és aztán persze nem is kellett a balettot sem nélkülöznöm, akkor nem gondoltam ezt ennyire komolyan. 15 évig álltam aztán a balettrúd mellett, mert ugye mi a tornasportban azt a fajta klasszikus, mondjuk így orosz iskolát tanultuk, ahol bizony a mozgásképzés kultúrája azért ez ott indult, hogy Rondazson Partner és Baton Tandő és egyebek, úgyhogy persze ezek mind.
2: És volt-e olyan, amikor azt mutatod, hogy hú, ez túl nehéz, ezt abba hagynám?
3: Hát minden sportoló életében van ilyen, és ezek szakaszokban jönnek természetesen. Ugye nyilván először azért, amikor az ember így kezdi felismerni, hogy hát ez azért több kettőnél, tehát itt nem arról van feltétlenül szó, hogy csak akkor megyek edzés, amikor van hozzá kedvem, ugye? Uh-huh. És ugye az elején említettem, hogy a tornasport különösen nagyon nagy elkötelezettséget igényel, tehát... Pláne még amikor én tornáztam, akkor azért a tornaszabályrendszer nagyon más volt, voltak még kötelező gyakorlatok. Az mondhatni, az edzés időnknek a tornateremben töltött időt megduplázta, hiszen azokat a gyakorlatokat legalább olyan tökéletesen kellett tudni, mint a saját szabadon választott uh-huh. gyakorlatainkat. Ugye ma már csak szabadon választott gyakorlatok vannak, meg van határozva azon belül, milyen kötelező elemek, de nincs 4 külön gyakorlat a nőknél, mint nálunk volt. Tehát azokra ugyanúgy fel kellett készülni, hiszen nevezzük így, mint a műkocsajában, vagy a jégtencben, az volt a belépő ahhoz, hogy az ember tulajdonképpen egyáltalán a döntő felé kacsingathasson. Tehát egy jó kötelező, egy jó szabadon választott, és ha kettő együtt összpontszámban nagyon erős volt, akkor szóba jöhetett, hogy tovább lép mondjuk azon a szeren, vagy akár összetetben. Emiatt rengeteg órányi gyakorlás volt, úgyhogy az, hogy én az aktív éveim alatt mondjuk napi 2x4 órát edzettem, és akkor mellette ugye iskolába jártam, és akkor még voltak egyéb foglalkozások is, meg amit még pluszba kellett csinálni, és a hétnek mondjuk a 6 napján, szerda délután és vasárnap volt talán pihenő, tehát ennyi. Egyébként dupla edzések, ennyi óra számban embertelen sok munka, tehát, és mindez nagyon komoly fizikai igénybe vétel mellett. Úgyhogy a tornasport az megdolgozza azért az embert, úgyhogy ebben természetesen nagyon sokszor voltak olyan szakaszok, amikor úgy keltél föl, pláne, hogy hétre jártam edzésre a világ végéről, Pilisboros Jenőről, úgyhogy az első buszt, az 5 óra 55-ös buszt nekem el kellett érnem. Uh-huh. Zsohantam le a hegyről a két táskámmal, az iskolatáskámmal, meg az edzés cuccommal, mert ha nem értem el az első buszt, akkor nem értem be 7 órára, és már büntetéssel indult a reggel, tehát, hogy ezeket azért komolyan kellett venni.
2: És mi volt az, ami erőt adott ehhez? Például, hogy ilyen korán egy kicsi gyermek felkeljen.
3: Hát igen.
2: Tehát mi volt az a cél, ami lebegett előtted?
3: Hát célok ugye mindig
2: a dobogó és a himnusz.
3: Igen, hát ugye az volt egy nagy cél természetesen, és ahogy az ember haladt előre az időben, és érzékelte, hogy azért jó abban, amit csinál, hogy relatíve talán igen, tehát a siker élmény az rendkívül fontos mindenben. Tehát ugye az mindig a hajtóerő, hogy tovább menj. Versenysikere, ennek egy lehetősége mondjuk a válogatottságnak, akár az ifjúságinak, akár a felnőttnek. És hát ne felejtsük el, hogy ezért ez az államszocializmus idején, tehát abban a korszakban volt, amikor sportolóként utazhattál külföldre, a szüleidnek talán még nyugati útlevele sem volt, csak 3 évente kaptak ilyesmit, tehát abban a korszakban ez bizony kiugrási lehetőség volt. Tehát az, hogy mondjuk én picike lányként 13 éves koromban eljutottam Japánba egy meghívásos versenyre, ahol kifejezetten nekem szólt a meghívó, és ott én versenyezhettem, és rácsodálkoztam a világnak arra a szegletére, amiről fogalmunk sem volt. Tehát nem csak a Tokió belvárosában látható elképesztő neontenger, és az az árubőség, de egy teljesen más kultúra. Azt megelőző évben mondjuk Mongóliában voltam, hát az a spektrumnak a pont a másik vége, jurták és egyebek, de hogy ugyanebben a korszakban eljutottam Nyugat-Európába, Angliába, 16 éves koromban az Egyesült Államokban turnéztunk a magyar női tornász válogatottal heteken keresztül, szóval, hogy azért ezek akkoriban egészen más perspektívát nyújtottak egy fiatal embernek, egy fiatal felnőttnek, vagy egy tinédzsernek a kortársaidhoz képest, meg pláne. Tehát te voltál az utazó sportoló, ugye? Te küldted haza a képeslapokat. Fú, itt is jártam, ott is jártam. Úgyhogy nagyon sokáig volt olyan osztályfőnököm, vagy olyan rokonom, nagynéném, akinek nagyon komoly képeslapgyűjteménye volt tőlem. És ezek érdekes dolgok, szerintem a gyerekek már sem tudják, hogy mi az, képeslap.
2: Sajnos
3: minek,
2: nem.
3: Minek az, ugye?
2: Sajnos nem.
3: Már az e-mail is gyakorlatilag lassacskán elavult, ugye bármilyen kommunikációs forma, olyan különféle fajta applikációs üzenetek versenyében. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolog volt ez, és hát aztán persze, amikor ugye a horizonton felbukkan annak a lehetősége, hogy a válogatotton belül is elfoglalsz egy komoly pozíciót, és eljuthatsz egy világbajnokságra, egy Európa-bajnokságra, uram, bocs, az olimpiára, tehát akkor azok a dolgok kerülnek kézzelfogható távolságra, amit ott látták kislányként a tévében. És akkor azt mondod, hogy ez most akkor nagyon fáj, de megyek, mert ha én nem megyek, akkor jön a másik.
2: Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy biztos nagy volt a verseny a lányok
3: nagy,
2: között, és
3: nagy.
2: Gondolom volt viszálykodás, meg ilyesmi, amit azért volt. Egy kislánynak feldolgozni, vagy jól szerepelni egy ilyen viszálykodásba, azért az nehéz.
3: Nézd, ez egy érdekes dolog, azért egy sportvilágon belül ugye két sokféle, de mondjuk kétféle érzés feltétlenül betegszik egymással. Egyrészt van egy sors közösség, tehát a fájdalomban, a fáradtságban, az agyongyötörtség, van egy egymásra ismerés, és egy szolidaritás természetesen. Az is igaz természetesen, amikor eljön a pillanat, hogy kikerül a csapatba, vagy kiszerepel jobban, akkor ellenfelek lesztek, és természetesen arról van szó, hogy ki lesz a jobb. Igen. Ugye az én sportágam is olyan sportág, hogy alapvetően egyéni sport, de hát nálunk is van ugye csapatverseny, igen, az egyéni igen, produkciókból összeadódó csapatverseny, az egy nagyon izgalmas dolog, és ezt szomorúan mondom, hogy egyébként a magyar női tornában a csapat megméretés vagy szereplés az sajnos nagyon régóta eltűnt a térképről. Ugye az utolsó olimpiai csapatunk az atlantai olimpián szerepelt 1996-ban 30 éve. És éppen most a közelmúltban zajlott le egy női tornász Európa bajnokság férfi és női, ami kvalifikált volna az idei világbajnokságra, ami aztán majd az olimpia felé vezető úton is egy újabb állomás, nem jutott ki a magyar női csapat oda. Tehát, hogy nem az van már, amiről mi beszéltünk, hogy úristen, kikerül be, versengünk egymással, nagyon nehezen lehet összeszedni sérülések és millió egyéb probléma miatt azokat a versenyzőket, akikből akár egy egészséges, ütőképes női csapat kijön.
2: Miközben... De miért nem olyan szívósak?
3: Hát ez egy hosszú, messzire vezető dolog, hogy milyen a sportági, hogy mondjam, belső építkezés, vezetés, stb. Most nem szeretnék belemenni, nekem van erről egy eléggé határozott véleményem, nem is vagyok vele túl népszerű a saját sportágamban, ettől még szerintem eléggé kritikusan és őszintén látom ezt a dolgot. Úgyhogy ez a része elég fájdalmas, de visszatérve inkább akkor az én időmre, mert ezt nyilván majd megoldják azok, akiknek ez a dolguk, vagy nem. Igen, tehát az a része az életünk össze is kovácsolt minket. Tehát például volt olyan szakasz, képzeld el, amikor a válogatottnak 3 nevezzük így oszlopos tagja, Stolce Beáta, Ladányi Andrea és én, mind a hárman úgy jártunk reggel hétre, ugye a válogatott edzésére, amit említettem neked, hogy nagyon messziről. Én Pilisborosjönön laktam, volt, aki Bes-Szentlőrincen, volt, aki Pesterzsébeten. Tehát ez az utazási időt reggel oda, este pedig haza, ugye lecsökkentendő, szembe találtuk magunkat azzal a válogatott vezetőedzői döntéssel, hogy nekünk be kell költözni kollégiumba. Hát nem voltunk lelkesek, el kell mondanom, mert azért ezekben a nehéz napokban az, hogy az ember hazamegy, és a szülei ölelésében panaszkodik egy kicsit, vagy hogy anyu reggel hozta be a kávét, és hogy hát ezek azért persze. Egészen más dolgok. És akkor például hármunkat, az, hogy egy évig laktunk egy kollégiumban, aztán feladtuk. Tehát azt mondtuk, hogy nem szerettük ezt meg inkább vállaltuk az utazással együtt járó. Egyébként nagyon nagy terhelést, hiszen nem volt kocsi, nem volt, hogy a szülő befuvarozott, hanem nekem sárga busz, majd utána különféle egyebek, és este ugyanez. Tehát 2x4 óra edzés, és napközben az iskola közepette, gyakorlatilag még este hazamenni, majd reggel hajnalban újra elindulni, és minden egyes nap így telt. Tehát, hogy ez, amikor ránézek a gyerekeimre, és látom, hogy ugye célba furikázom őket, vagy én, vagy a férjem oda-vissza, és el is haszonnak a kocsiba, és fáradtak, és nyűgösek, és nem akarunk, akkor úgy mindig belegondolok, hogy hát igen, én ilyenkor egyedül szaplattam fel a két táskámmal a Pilisborosi Jenői emelkedőn a házunkhoz este, ami még egy olyan jó 1,5 kilométer volt a buszmegállótól. Tehát, hogy ez bizony más idők voltak, de ha azt kellene mondanom, hogy milyen utomódon edzett ez meg engem az élet későbbi kihívásaira, akkor most is úgy gondolom, hogy ennek helye volt az én jellemem alakulásában.
2: Akkor nálad nincsen akadály. Vagy nagyon ritkán
3: nincs
2: fordul elő.
3: Ilyen kritérium, mert vannak akadályok, és az ember nagyon sok ilyesmivel találja szembe magát. Viszont egy biztos, hogy én egy nagyon megoldásra törekvő emberré váltam. Tehát szembe jött az az akadály, nézzük meg, hogy hogyan tudjuk vagy átugrani, vagy kikerülni, vagy megkerülni, vagy átbújni alatta, vagy akárhogy is, de vagy egyszerűen megoldani akkor elsőre megoldhatatlannak tűnő dolgot. Tehát én abszolút nem hiszek a siránkozásban, nem hiszek a visszafordulásban, nem hiszek a... Én abban hiszek, hogy operatíve, gyorsan, praktikusan próbáljunk meg megoldást találni. És azt gondolom, hogy ez egyrészt időspórló tényező, meg valóban lendíti az embert előre. Tehát amikor megoldásokat keresed, akkor nem érsz rá nyavajogni.
2: Igen,
3: bizonyos szempontból.
2: Igen, ez így van.
3: Biztos vagyok benne, hogy az életem különféle fejezeteinek az alakulása is tett ilyenné, de talán van is rá hajlamom, mert édesanyám is egy ilyen nagyon praktikus, egyébként egy rendkívül mély érzésű, de egy ilyen nagyon ügyes nő volt, aki szerette a dolgokat úgy megcsinálni, túl lenni rajta, jól, és gyerünk, és csináljuk. És oké, ez jött szemvált, akkor most ezzel főzünk, ez van.
2: És ki volt az a szülőkön kívül, aki a lányoknak a lelki világával is törődött egy kicsit? Tehát,
3: mert, a tornászkorunkban?
2: Igen, mert biztos, hogy van nagy elkeseredés.
3: Persze.
2: De volt-e az edzők között, vagy akik körülvettek benneteket, azok között olyan, akihez oda lehetett menni, és mondjuk
3: igen,
2: pár biztató szót kicsikarni?
3: Kicsit nem nagyon volt ez nem divat volt akkoriban, úgyhogy egyrészt részben egymást vigasztaltuk. Ugyanakkor azért persze amikor én tornáztam, azért már volt sportpszichológus, egy alkalommal már lehetett ilyen típusú segítséget kérni. Ott is azért az edzőink, akikkel hát valóban több órát töltöttünk együtt, több időt az életünk egy bizonyos szakaszában, mint a szüleink, azért értelemszerűen kellett, hogy nyissanak arra is, hogy nem csak robotokat edzenek, hanem fiatal lelkeket és embereket, úgyhogy nyilván edzői alkata válogatta, hogy ki mennyire volt nyitott, nekem relatíve szerencsém volt, az én egyik nevelőedzőm Karavarics István, sajnos már nincs közöttünk, ő egy nagyon gyermekcentrikus, jó fejember volt, tehát azért neki lehetett néha panaszkodni, és amúgy egyébként pedig úgy nem nagyon voltak kíváncsiak a panaszkodásra, tehát hogy így még egyszer mondom, el kell döntened, hogy csinálod, vagy ha nem csinálod, rendben van, de akkor el fogadod a tényt, hogy akkor majd csinálja helyetted más. És akkor ő majd oda kerül, ahova te vágytál.
2: És a tanulást hogy lehetett összeegyeztetni? hiszen te valószínűleg, hogy nagyon-nagyon sokat tanultál. És azt akartam még kérdezni, hogy már akkor tudatosan készültél erre, hogy majd, ha nem lesz a torna, akkor kell, hogy legyen egyéb dolog a kezedben?
3: Szerintem a szüleim ebben nagyon nagy inspirációt jelentettek, ugye ők nagyon más világból érkező emberek voltak, még akkor is, ha említettem, hogy édesanyámnak ugye volt tánc meg tornász múltja, de ugye ő inkább a zenei vonalon, mint a grafikus dolgozott, meg hozta azt a apai örökséget, nagyapám karmester volt, zongoraművész, és több valóban komoly zenével foglalkozó ember volt a családnak azon az ágán. Édesapám meg grafikus művész volt, tehát ő valóban egy művész lélek volt, a szó legnemesebb értelmében. A lelke is ilyen volt, egy hihetetlen nyitott, kommunikatív, elképesztően barátságos ember, képes volt bármilyen jeleneten meghatódni, tehát egy ilyen óriási lélek, és közben pedig egy hihetetlen finom érzékenység a világ szépségeire, gyönyörű festményei voltak, akvarelljei, részkarcai, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nálunk a sport az egy, tehát teljes egészében tudomásul vett a családom, hogy ez nekem így nagyon, de azért nem csak erről szólt nálunk a dolog, tehát nálunk otthon klasszikus zene szólt, nagyon sokszor Csajkovszki, Beethoven, Kodály, Bartók, bármi egyéb, vagy aztán Pavarotti, amikor édesanyám felfedezte őt magának, és rengeteg opera. Apámtól elképesztő mennyiségű verset tanultam, tehát amikor a szülők áldozatvállalásáról beszéltem, ugye akkor az történt, hogy nagyon sokszor, mikor még kicsi lány voltam, akkor édesapám hozott, vitt ezeken a hossz utakon.
2: És akkor közben verselte?
3: És hát igen. De és jó. Képzeld el, miután nem volt mobiltelefon, uh-huh. ugye nem tudtunk egymás mellett ülni, nem foglalkozni semmivel, és pörgetni a különféle fajta képernyőket, így aztán beszélgettünk. És amikor beszélgettünk, akkor ebben benne is volt nagyon sok minden érzések, látott egy naplementét, elmondott valamit, és hát elképesztő mennyiség, tehát nem csak a világirodalom volt a fejében, hanem hihetetlen mennyiségű csodálatos vers, Shakespeare szonettek, József Attila, Radnóti, úgyhogy úgy mentünk haza, nagyon sokszor, hogy én szerintem 9 éves lehettem, amikor a József Attila Hazám című versét, ahogy ő elmondta, abból én megtanultam kívülről, ami azért, aki tudja, nem egy rövid vers. És aztán, amikor meghalt az édesanyja, az én nagymamám, akkor a Kései Siratót tanította meg nekem. És ez a mai napig is egy életem egyik legmélyebb élménye, és sajnos már nekem is elő kellett ezt többször vennem ugye a szüleim halála kapcsán. De mondhatnám, hogy amikor az ódát szavalta, hogy ő ezzel udvarolt az anyukámnak. Tehát, hogy ezt csak azért próbáltam meg felvillantani, hogy én egy annyira más közegből érkeztem, és ők elmondták nekem, hogy csodálatos dolog ez a torna, és ők a legnagyobb drukkereim, de ez egyszer véget ér. Tehát, hogy a tanulásra koncentrálni kell. Mert mit fogok utána magammal kezdeni? Úgyhogy végül is ez azért így nyitogatta az én elmémet, és természetesen koncentráltam arra, hogy az iskolából, amit lehetett ilyen mennyiségű edzésmunka mellett kihozni, azt kihozzak. Hát egy humán érdeklődésű ember voltam alapvetően, és vagyok, és valószínűleg maradok is. És aztán így indult tulajdonképpen az én nyitottságom a világ egyéb dolgaira, és aztán jöttek a különféle fajta egyetemek, itt-ottam ott, és hát ugye időközben pedig jött a sportújságírás.
2: Az hogy jött? Tehát te tudtad, hogy én nagyon jól tudok beszélni, nem, vagy kommunikálni, ebben vagy is, ezt meg kellett tanulni?
3: Ebben persze mindent meg kellett tanulni, sőt, meg kell, mind a mai napig ez ugye soha nem hagyja az ember ezt abba. Egyébként ez érdekes volt, hogy ugye édesanyám, aki azért azt érzékelte, hogy egy jól kommunikáló gyereke van, tehát ebből az elegyből, amik ők voltak, azért összegyúrtak egy olyan embert, aki azért jól beszél, de hát a tornasport nem arról híres, hogy te ott nagyon sokat, ne. Tehát hogy belém szorult nagyon sok minden. Pont a Szőli olimpián versenyeztem ki, emlékszem 88-ban, amikor meghirdették a úgynevezett pályabelépő pályázatot. Az akkori sportriporter kereshetik volt ez, mondjuk, nevezzük így, és akkor, hát ugye ma már nehezen hiszi el az ember, hogy milyen volt az, amikor nem lehetett kapcsolatba lépni velem, mert ugye se telefon, se mobiltelefon, se maximum távirat, de hát olimpiai faluba hova táviratozol, szóval azért ez így nem. És beadta a jelentkezésemet, mert arról volt szó, hogy fiatal, lelkes sportriporter jelölteket keresnek a telesportba, akiket érdekel a sport, akik esetleg beszélnek egy idegen nyelvet, akiknek jó a kommunikáció, tehát nem így mondták el, akiknek maga egyáltalán a sport újság újságírás, sport, riporterkedés tetszik. És ugye, hát én már az érettségén túl gyakorlatilag már felvételt nyertem a testnevelési egyetemnek a sportmenedzseri szakára, de mondta az anyukám, hogy hát miért nem, ő ezt akkor beadja helyettem a jelentkezésemet. Aha. Úgyhogy már úgy jöttem haza Szöulból, hogy várt ez a kis behívó erre a tesztre, egy ilyen több napig tartó teszt volt. Mondjuk azért ezen összevesztünk, hogy hát ő hogy merészelt dönteni helyettem, és hát ugye én nagy komoly nőként, hát olimpiát megjártként, versenyzőként, majd én tudom. De hát azért az anyai szem, mint az idő ezt később igazolta, valószínűleg jól mérte fel, hogy ez nem volt egy buta lépés, és valójában különféle fordulókon túljutva 800 jelentkező volt körülbelül, én egyébként akkor még aktív tornászként benragadtam ebbe a körbe, akik így ezeket a kisebb-nagyobb ilyen szakkommentátori feladatokat kapták. Ugye Vitrai Tamás volt akkor a Telesportnak a főszerkesztője. És hát ugye magától értetődő volt, hogy a tornasport az egy nagyon nehezen közvetíthető sportág annak, aki nincs benne, mert ránézésre nem tudják, hogy mi az, hogy dupla vagy tripla csavar, vagy kaszamacó, vagy cukahara, vagy kacsó, vagy egyebek. Nyilván nekem ez magától értetődő volt, úgyhogy én kisebb-nagyobb szakkommentátori feladatokat kaptam, ezekre úgy behívogattak a szabadságtérre, és kiderült, hogy én ezeket egész jól megugrattam, nem voltam lámpalázas, élveztem magát ezt a helyzetet, hogy arról beszélhetek, amit nagyon ismerek, amit tudok, de másokról is tudtam beszélni, ismertem az egész nemzetközi mezőnyt, úgyhogy jöttek ezek a kisebb-nagyobb ilyen tévés feladatok, volt ebben egy 12 órás sport szombat című műsor is Palik Lászlóval együtt, ott is elég jól megálltam a helyemet, szóval amikor így kezdtem volna, hogy éppen bele illeszkedni ebbe, hogy akkor milyen is lehet a egyetem, meg a válogatott tornászkodás mellett így kacsingatni egy ilyen világ felé, akkor jött egy akkor teljesen ismeretlen lehetőség, akkor még ezt nem tudtuk, hogy mit jelent, egy amerikai egyetemi ösztöndíj tornászként. Ugye ma már halljuk Kós Hubertől, vagy ismerjük Hosszú Katinka pályáját, vagy jó néhány más sportolót, ugye, hogy ez szinte magától értetődő, de azért mi a rendszerváltás határról hát, beszélünk.
4: Hogyne.
3: Ugye, úgyhogy ez egy több volt, mint ismeretlen beugrás, és elképesztő bátorságot jelentett az, hogy is fog ez ott kinézni. Ugye, hát a szüleim megmondták, hogy ők sajnos egy fillérrel nem tudnak nekem segíteni, tehát két művészember nem arról voltunk híresek, ugye, hogy olyan nagyon dusgáltunk volna a javakban, úgyhogy hogy amit én magamnak ki tudok taposni, a torna tudásommal, vagy az angol nyelvtudásommal, vagy egyebek, azzal tudok főzni. Ugye, amikor beszéltünk erről, hogy megoldáskeresés. Hát akkor. És aztán ez valóban így alakult, hogy a University of Minnesota lehetőséget biztosított nekem, akkor még ez nagyon izgalmas dolog volt, hogy a vasfüggöny mögül érkezik valaki, aki egyébként tornatudásban nagyon sokat tesz hozzá az egyetemi csapathoz, de hát nyilván nem tudunk róla semmit, úgyhogy egy TOEFL nevű nyelvvizsgát kellett letennem, amit...
4: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a suliba te már tanultad az angolt előtte?
3: Igen, én már a gimnáziumban tanulhattam angolul, az orosz mellett, ugye már akkor még orosz kellett tanulni, igen. Illetve én külön egyébként abból a pénzből, amit tornászként így ilyen kisebb díjakból összeszedegettem, abból fizettem magamnak nyelvkurzust, azt hiszem az Európai Nyelvek Stúdiója volt akkor az egyik, ahol angolt lehetett tanulni, de persze brit angolt, úgyhogy ez is nagyon izgalmas volt, hogy amikor én kikerültem Amerikába, gyakorlatilag én sem értettem egy szót se abból, amit ők mondanak, és ők se értettek semmit abból, amit én mondok. Azért egy pár átsírt éjszaka volt ott az első hónapokban, hogy én mit keresek egyáltalán itt, meg mi lesz ebből, meg hogy, és arról a korszakról beszélünk, amikor a bőröntbe két ekkora angol-magyar-magyar-angol szótárral utaztunk ki.
4: Igen.
3: Hiszen nem volt Google nem fordító, meg mindenféle egyéb történet. És ugye, amikor az ember egyetemista lesz egy akkora városban, mint amilyen mondjuk az egyetemi város volt, ahol 50 ezer diák volt, csak a diákság volt 50 ezres, az egy nagyobb város Magyarországon. A Mississippi két partján elterülő hatalmas egyetemi komplexum, ahol hol itt volt az egyik tanterem, hol a Mississippi másik partján, amelyet meg se találtam. Tehát egyelőre az első hónapok azzal teltek, hogy próbáltam nagyjából így beazonosítani, hogy hol vagyok meg, és hát ugye kollégista voltam, na szóval izgalmas idők voltak nagyon. És ugye nekem ott az volt a feladatom, hogy az egyetem tornacsapatába hozzam az olimpiai tudásomat, én ott ugyanazon a szinten tornázok, ezért cserébe ugye kaptam teljes ösztöndíjat, hogy tanulhattam az egyetemen, ugye fizették a szállásomat, az ellátásomat, és nagyjából ennyi, de egy fillér zseppénz nem volt semmi ilyesmi, úgyhogy az is egy kicsit azért ilyen szűköske idő volt, nem is engedték ugye a szabályok, az akkor nagyon szigorú amatőr szabályok, hogy az ember akár pénzt keressen, mondjuk konyhán dolgozzon, vagy bármi bármi ilyesmi, amivel adott esetben egy kis zseppénzt tudott volna magának, a szüleim ugye nem tudtak küldeni, nekem semennyit se. Úgyhogy végül is ez egy nagyon izgalmas időszak volt, hát megint csak nagyon sokat tanultam magamról, meg az erőmről, így a 20-as évek elején, a 10-es évek végén, 20-as évek elején, és aztán én ott már, amikor kezdtem egy picit magamra találni, mikor már jól ment az angol, mikor már elkezdtem olaszul tanulni angolul, mikor már lehetett választani, hogy mit is akarok valójában választani, milyen szakot, akkor a korábbi telesportos élményeimből nemzetközi kommunikációs televíziózás szakot választottam. Uh-huh. Amely egy olyan irány volt, amiről itthon még nem is hallottak. Tehát egyetemen egyáltalán nem lehetett tanulni mondjuk így média tudományt, vagy azt a gyakorlatban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, és hát elképesztő mennyiségű élmény értem beszélve, ugye nyilván azokra a nehéz időkről, hogy azért a versenyek folyamán volt egy nagyon súlyos sérülésem, az egyik egyetemi verseny során elszakadt a keresztszallagom, a tértemben az oldalszallagom, levált a porcom, tehát így egy ilyen happy triásznak hívják ezt, amikor így teljesen touchra vágja az ember a térdizületet. Ugye ott operáltak meg, de teljesen magamra voltam utalva, közben járni kellett az egyetemre, tél volt, mankóztam a hóban. Szóval, hogy voltak azért olyan időszakok, amikor az ember azt mondta, hogy ezt nem tudom, hogy fogom túlélni, de hát aztán itt vagyok.
4: És itt vagy. De azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy önbizalmat adnak az embernek.
3: Utólag.
4: Nyilván akkor nem, hát akkor az borzalmas.
3: Akkor gyakorlatilag a föld alól húzott ki magad a saját hajánál fogva, tényleg ilyen Münchhausen módon, szóval elképesztő mélypontok érik az embert, pláne a magányosság, pláne az egyedüllét, pláne a, hát ugye ne felejtsük el, tehát nem tudsz kommunikálni, nem úgy van, hogy felhívom anyát, és látom a videóbeszélgetésben, és meg tudom neki mutatni, hogy nézd, így néz ki a sebem, vagy semmi, levelek, levélírás, maximum, illetve két hetente egyszer tudtak a szüleim felhívni telefonon, hiszen a telefonhívás is rettenetesen drága volt. És akkor abban a 10 percben úgy belesülítettem két hét élményeit, vagy bánatát, vagy bármi egyebet, amikor tudtunk beszélgetni. Ilyenkor az ember megint csak ugye, hát nagyon sok mindent megtanul magáról, meg a saját erejéről, meg küzdőképességéről, meg tehát, hogy ezek az utak, amiket így nem terveztél, de arra sodort az élet, ezek óriási tesztek persze az életed későbbi fázisaihoz, amikkel hogy aztán persze szintén van dolgod.
4: Bármilyen megnyilvánulásodban egy nagyon határozott, egy nagyon erős nőt láthatunk. Van-e azért olyan pillanatod, amikor megengeded magadnak, hogy elgyengüljél, és van-e olyan ember, aki ezt láthatja?
3: Érdekes dolog, amire rákérdezem, mert a múló idővel az ember egyre jobban rájön arra, hogy a adott esetben az elgyengülés vagy a gyarlóság az emberi. Tehát nem kell minden pillanatban tökéletesnek, perfekcionistának lenni. De ez nagyon nehéz a karakter miatt is, meg kell élni dolgokat ahhoz, hogy az ember lássa, hogy egyáltalán nem rossz dolog az kifelé, ha látják, hogy az ember emberből van, és neked is lehet.
4: És mikor jött el ez, hány éves voltál, hát amikor ezt megengedted magadnak?
3: Tehát nyilván kaptam az élettől még a későbbiekben is nagyon, nagyon nehéz kihívásokat, a szüleim betegsége, az ő elvesztésük, az, hogy gyakorlatilag már az első fiam születése előtt meghalt az édesanyám, nem sokkal rá meghalt az édesapám is, és végülis úgy vált édesanyává, hogy a szüleimmel azokat az élményeket, meg azokat a kérdéseket nem tudtam nekik föltenni. Tehát rengeteg, mind a mai napig, most volt a közelmúltban, és 20 éve, hogy elment az édesanyám, úgy visszaemlékeztem, hogy talán lehet, hogy az idő bizonyos szempontból igaz, hogy valamelyest gyógyítja a sebeket, de azért a karcok ott maradnak, és a hiányérzetet azt nem oldja. Szóval, hogy az most is jelen van. Egyrészt a férjem ilyen szempontból nagyon, nagyon jó ellenpontom, tehát ő nagyon sok dologra megtanított már, például olyasmikre, amikre hajlamos volt az ember, a komment nem figyelésre, meg arra, hogy igazából mik azok, amik energiát visznek, de teljesen fölösleges velük időt tölteni, bosszankodni rajtuk, uh-huh. nem megváltoztathatók, stb. Nem, ez a nem tudsz mindenkinek megfelelni, szemlélet
4: igen,
3: is.
4: Igen.
3: És szerintem idővel jön el, tehát próbálsz. Illetve hát nyilván a gyerekeim társaságában el tudok gyengülni. Ők lehet, hogy ezt nem erősítenék meg ezt a tényt. Anya, nem igaz. De nyilván meg amikor őket látom, meg az ő dolgaik, azok azért elképesztően szíven ütnek, meg mélyen érintenek, pozitív és adott esetben negatív értelemben is. Úgyhogy tényleg így van. És most is úgy vagyok vele, hogy a szép emberi történetek, vagy azok az emberi történetek, amelyek mögött érzem ugyanazt a fajta mélységet, erőfeszítést, elkötelezettséget, ami engem is hajt, azok nagyon is meg tudnak szólítani. Ezért is döntöttem úgy, hogy ez az én Csisztus Podcast műsorom, ez valóban erről szól, arról a történetmesélésről és annak a mélységéről, ahova ma nagyon ritkán megyünk le, mert mindenki rohan, mert mindenki csak a felszín kaparlatja, mert mindenki csak a pillanatot űzi hajtja, de engem nagyon érdekel a pillanatig vezető út, hiszen az én életemben is rengeteg olyan szakasz volt, amíg nem tudtam, mi lesz a vége, de egyszerűen az addig vezető utat járt.
4: Igen, és azt hiszem, és azt gondolom, hogy a fiataloknak is szüksége van erre, hogy ezeket a történeteket végighallgassák. Ugye régen erre nagy hangsúlyt fektettek, igen. hogy az idősebb emberek meséltek, te is mondtad, így hogy
3: van.
4: Az apukát,
3: így van.
4: És abból én azt hiszem, hogy egy fiatal nagyon, nagyon jól tud építkezni és beépíteni a saját életébe egy csomó mindent. Persze nyilván át kell menniük nekik is azokon az akadályokon,
3: igen,
4: amin ez... át kell menni, nem védi meg őket ettől, de mégis valahogy a bölcsességnek a továbbadása az nagyon-nagyon fontos
3: egyetértek
4: lenne,
3: veled.
4: És én sokszor sajnálom ezeket a fiatalokat, hogy ezektől a dolgoktól meg vannak fosztva, mert ez kell ahhoz, hogy egészséges emberek, jó sportolók legyenek például.
3: Meg egészséges karakterek, személyiségek, uh-huh. ugye, hát a rengeteg kutatáson erre, ugye ezek a kék zónák például, ugye, hogy a hosszú és egészségben eltöltött évek, ugye a világnak azon a pontjain, ahol tényleg mondjuk az átlag életkor 90 plusz, okay. hogy ott azért annak része az is, ugye, hogy több generáció közel lakik egymáshoz, dédszülők, nagyszülők, szülők, gyerekek, és ez kiderül, hogy ez kölcsönösen mindenkire jól hat.
4: Így van.
3: Tehát, hogy igen, én is nagyon-nagyon sajnálom, hogy ebben az elidegenedő digitálisan valóban ennyire kitett világunkban múlnak az emberi kapcsolatok, a rászánt idő, pedig aztán tényleg, ha valami, akkor ez az, ami az építkezésedet segíti. Nyilván én ezért is élem meg nehezen, ugye, hogy a nagyszülők, már az én szüleim ilyen szempontból nem lehettek ott a gyermekeim mellett, mert tudom, hogy milyen sokat adhatott volna az ő tudásuk, tapasztalatuk, életszeretetük, szépségre, jóságra való hajlamuk. Ezt nyilván az ember a maga szerény eszközeivel próbálja, meg hát nyilván olyan irányokba terelgetni, ahol ezek az élmények érik őket, tehát utazni velük belföldön, ha lehet külföldön, más világokat, más kultúrákat megmutatni, uh-huh. zenét, egyebeket, szóval filmeket, de nem könnyű, mert látjuk a világban, ugye most perek is zajlanak akár az egyik ilyen nagy big tech cég ellen, hogy nagyon-nagyon komoly ezzel ellen mozgó erők vannak, ugye, amelyek uh-huh. beszippantják ezeket a gyerekeket ebbe a digitális térbe, és ott tartják, és én emiatt erre nagyon nagy ellensége vagyok, tehát a magam részéről furcsa, ugye, hogy mi használjuk a technológiát, és mi is majd a mostani beszélgetésünket ide is tesszük meg, oda is meg mindent, de most is azt mondom, hogy a platform az persze, hogy modernizálódik, ugye? Tehát, hogy na de attól a tartalom mélységének nem kellene elillannia.
4: Így
3: tehát
4: van, nagyon egyetértek.
3: Na, tehát ez azért a mi felelősségünk is, és nem mondja nekem igen. senki, hogy abba az irányba kötelező a gyerekeket terelni, hogy az egy, hogy már a 3 másodperc is sok, és már majd legyen az 1. Tehát, hogy
4: úgy van.
3: Nem, szóval ezzel én abszolút nem értek egyet. Szerintem ezek a folyamatok, ha nem is azt mondom, hogy teljesen megfordíthatóak, de alakíthatóak, szabhatóak, a mi felelősségünk szülőké, tanároké, jogszabályalkotóké, hogy ebben a dologban milyen módon teszünk bele fékeket, milyen módon teszünk bele kontrollt, hogyan próbáljuk meg ezt egy picikét a normalitás szintjén tartani, mert nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a felnövekvő generációnak valóban akár a kognitív képességei milyen szinten csökkennek, a finom motorikája, hiszen egyre kevesebbet használja.
4: Igen.
3: Ugye most azért a skandináv országokban a norvégok már rájöttek arra, hogy eltüntették mégiscsak a gyerekek kezéből a különféle fajta táblagépeket, és visszaállnak az írott füzetes, könyves verzióra, hiszen az emberi fejlődésnek ez egy alapvető eleme volt, és nyilván kell a fiatal szervezetnek ugye ez a fajta kihívás, hogy írok, hogy jegyzetelek, stb. Úgyhogy ezek a dolgok ilyen tekintetben nagyon fontosak, és hát próbálja az ember szülőként a legjobbat nyújtani, aztán csak az idő igazolja, hogy sikerült-e.
4: Ez így van. Mik a jövőbeni terveid?
3: Nagyon szeretném a továbbiakban is ezt a fajta sporttörténetmesélést, a Csisztú Sportcaston belül még magasabb szintre emelni. Ugye a bevezetőben már említetted, hogy az egész életem arról szól, hogy ezeket a fantasztikus, tényleg példaértékű sportolókat megmutattam a közönségnek, kezdve Magic Johnson-tól, Carl Lewison át, Mark Spitz, Nadia Comaneci, tényleg sorolhatnám a világsztár neveket, és hát persze a magyarokat is, és egy kicsit talán mondhatom, arra is büszke vagyok, hogy valahogy én azért, miután nagyon benne vagyok ebben, és soha nem veszítettem el az élő kapcsolatomat a sportolóval. Tehát, hogy én a körön belül maradtam, egy picit úgy érzem lelkületileg, hiába írok róla, vagy beszélek róla tévében, rádióban. De például az, hogy már több mint 6 évvel ezelőtt én csináltam az első komoly nagy interjút Szoboszlai Dominikkel, amikor ő még a Salzburg játékosa volt, amikor nem tudták még, hogy ebből a fiúból mi lehet. De én már úgy érzékeltem, hogy valami olyan karizma, valami olyan egyéniség sugárzik belőle, hogy érdemes ezzel a fiúval egy hosszú beszélgetni. De sorolhatnám, Gulyás Michellel készült portrém után olimpiai bajnok lett. Most Halász Bence, kicsit szoktam ezzel viccelődni, hogy akivel én interjút csinálok, annak be van biztosítva a sikeres jövője. Varga Barnabásnál
4: akkor
3: is voltam kétszer.
4: Akkor már tolonganak, hogy vendégeid lehessenek,
3: reméljük,
4: ugye?
3: Reméljük. Tényleg, de egyszerűen az azért van, mert én figyelek. Nagyon-nagyon-nagyon szeretek mélységében dolgokat megnézni, megvizsgálni, és utána menni. Úgyhogy nekem komoly célom az, hogy ez a közép-európai sporttörténetmesélő csatorna, ez a prémium csatorna, ez minél több emberhez jusson el. Hát most már közel 5 millió egyéni nézője volt a csatornának, és ugye azért a sporttartalom, tehát tudjuk jól, és ide organikusan azok jönnek, akiket ez tényleg érdekel, tehát szoktam mondani, hogy emögött nincsenek ilyen bangladesi egycentes lájkok, hanem valódi érdeklődés. Úgyhogy ez nekem az egyik nagy küldetés. Nyilvánvalóan a Nemzeti Sportrádióban, illetve a Nemzeti Sportban, az egyikben ugye, mint műsorvezető, itt pedig, mint újságíró, aktívan kiveszem a részem, tényleg a sportmédia nagyon sok olyan jelenségével foglalkozván, ami azt gondolom már picit túlmutat a mindennapi eredményeknek a felsorolását. Tehát nagyjából 20 évet dolgoztam a sporthírek világában, különféle sporthíradókban, egyebekben. Ez is egy szép része, és persze az adja ugye az apropó, de engem mindig a mélység érdekel, a háttérjelenségek. És rengeteg megoldandó kérdés van, ugye sportjogászként is mondom, nincs például rendezve a magyar sportolóknak a biztosítása, a jövőre való tervezése, az öngondoskodás, pedig erre kitalált rendszerek vannak Nyugat-Európában, akár egy labdarúgó játékosnál is, hogy abból a 10 évből, amikor ő sok pénzt keres, és ismert játékos, és a nagy pénz bejön, hogy ne csak a mának élje, hanem ott konkrétan a szerződésének hozzávetőlegesen egy jelentős része megy előre egy olyan pénzügyi alapba, amit ő később fog megkapni az aktív évei után, amit eldönthet, hogy most adott esetben mindenféle fajta járadékként kéri, vagy egyszerű összegként, és nincsenek ilyen szempontból ilyen elveszett sorsok, mint sok esetben ezt akár láthatjuk. De ehhez tartozik a sport valódi biztosítás is, hogy amikor tényleg kiesik a sportoló egy sérülés miatt, ugye hát ezt megtapasztaltam, hogy akkor mi történik vele. Ez is egy érdekes kérdés, de mondhatnám azt is, ami a sportolóknak, meg a szakembereknek a védelme, ugye azért nagyon sok ilyen, hát nem túl szívet melengedő esetet láttunk a különféle fajta lelki vagy fizikai abúzusról, aminek háttere nyilvánvalóan az eredményhajhászás, az eredménycentrikusság, de olyan világot élünk, amiben ezt ma már meg lehet és meg is kell oldani különféle fajta szabályozókkal, rendszerekkel, képzésével az edzőknek, a szakembereknek, mindenkinek, aki adott esetben fiatalokkal foglalkozik, ezt az úgynevezett safeguarding képzést, ezt meg kellene kapnia. Úgyhogy szerintem ezek is olyan folyamatok, amelyeket újságíróként, én még ezt tanultam Amerikában egyetemen, az a feladatunk, hogy társadalmi változásokat katalizáljunk. Tehát, hogy ez több annál, mint sem, hogy leírom, hogy mi történt, hanem rámutatok arra, hogy hol lehetne, és kellene mondjuk beavatkozni ahhoz, hogy jobb legyen a világunk, vagy egy rendszer eredményesebben működjön, ahol nem csak az a fontos, hogy hány érmet nyert valaki, hanem hogy mennyi gyerek nem esett ki a sportágból, vagy nem morzsolódott le, vagy nem hagyta ott bánatában, vagy csalódottságában, vagy ne adj Isten valamilyen lelki vagy fizikai seb után a sportágat, hanem maradt, és lett belőle ugyan nem olimpiai érmes, vagy nem világbajnoki döntős, de egy sportot szerető, egészséges lelkületű felnőtt, aki ezt adja tovább. Ez legalább olyan fontos eredmény. És ehhez ma már megvannak a megfelelő szakemberek, megvan a megfelelő tudás, egyszerűen fölé kell állítani a rendszert. Úgyhogy nekem például is, hogy ehhez ma már megvannak a megfelelő szakemberek, megvan

0: a végcél, a produkció, itt a verseny, ott a produkció, a tökéletességre törekvése körül. Az eszközöket, az eszköztár, az valljuk meg nem mindig, hogy mondjam, humánus. Tehát, hogy azért egy elég nehéz dolog, úgyhogy teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. És hát akkor azért a legfőbb feladatomról ne feledkezzünk el, 3 férfi menedzselése. Oké? Okay? Tehát most egy 13 vagy 19 éves fiú, pontosan 2, ugye egy kicsi és egy nagy, illetve nyilván a férjem, akit szintén nagy szeretettel próbálok meg olykor-olykor tyúkanyoként otthon menedzselni, szóval azért ez az első számú szerepem, ez a legfőbb, és minden más, amiről eddig beszéltem, az pedig egy, hát a szakmai ambíciókhoz, meg a tenni akaráshoz kötődik.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen sok-sok mindenről tudtunk
0: köszönöm
1: beszélgetni.
0: A lehetőséget.
1: A végére még maradt néhány villámkérdés, hogyha megengeded nekem. Klasszikus vagy modern?
0: Klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Mindkettő.
1: Igazság vagy béke?
0: Mindkettő.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Nincs egyik a másik nélkül, úgyhogy mindkettő.
1: Sors vagy választás?
0: Választás.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Fú, hát ez nehéz, benne mind a kettő van. Mindkettő.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Jelen vagy jövő?
0: Nagyon fontos, hogy megtanuljunk a jelenben élni, mert a jelen nélkül nincs jövő. Úgyhogy jelen.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Együtt a kettő.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Az attól függ.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon-nagyon el vagyok ragadtatva.
0: Hát aranyos vagy. Én köszönöm a lehetőséget, és a nézőknek is, hogyha volt türelmük végighallgatni minket, vagy a hallgatóknak természetesen.
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: meló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség meccéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal 3 elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök és a Medián között vita alakult ki a Tisza párt saját megrendelésű felmérése miatt. Közben Gajdos László miniszter megszólalt Kaprinyák Tibor ügyében, miután nyilvánosságra kerültek a politikus vadászatairól készült fotók. Galgóci Eszterrel és Sós Eszter Petronellával beszélgetünk. Órákon keresztül tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén. A Tisza párt szerint a volt külügyminiszter autógyártónál vállalt pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A volt külügyminiszter a meghallgatás után azt mondta, választ adott minden kérdésre. Vendégünk Bárándi Gergely. Szeptember 30-án lejár a fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Gajdos László miniszter szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdőket továbbra is szigorúan védik, és a tarvágás tilos marad a védett erdőkben. 23 civil szervezet nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. A stúdióban Gálhidi László és Pribéli Levente. Népszavazási kezdeményezést nyújtott be a második reformkor párt. Vona Gábor szerint feljelentési kötelezettséget kellene előírni az állami cégek vezetőinek, enélkül ugyanis egy esetleges kormányváltás sem jelentene megfelelő garanciát a korrupció ellen. Vona Gábort kérdezzük.
2: Kezdődik a hét, itt a hétfő és egy újabb egyenes beszédű estét kívánok, köszöntöm Önöket, Galgóci Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzője és Sós Eszter Petronella, politikai kockázati tanácsadó és a Boardroom Pilot Stabstack hírlevél szerkesztője. Jó estét, szervusztok, remélem, hogy jól mondtam, szervusztok. Kezdjük Szijjártó Péterrel, röviden, mert aztán utánatok érkezik Bárándi Gergely, akivel majd jogilag is átbeszéljük ezt a bizottsági meghallgatást. Ugye ma meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság a volt külügyminiszter a BYD-nál betöltött munkája miatt. Egyébként hívtuk a mai adásba Szijjártó Pétert, nem jött. Hívtuk a bizottság tisztás tagját, Szakó Cirbuspárt, nem jött. Hívtuk az elnököt, a Mi Hazánkos Apát Istvánt, nem tudott jönni. Ezt azért a rendkedvéért hozzáteszem, tehát mi próbálkoztunk, de nem élt senki ezzel a lehetőséggel. Hogy látjátok a mai meghallgatást? Egy-egy mondat.
3: Mivel konkrétumokat nem tudunk, és elvileg nem is tudhatunk, ezért azt mondhatjuk, hogy kommunikációs csata zajlott, mindenki kijött, elmondta az eddigi álláspontját, és azt gondolom, hogy ez azért Tisza oldalon többek között arról szól, hogy ebből előbb-utóbb legyen egy szabályozás. Nem akarom megelőlegezni, hogy Bárándi Gergely mit fog mondani, de ugye jelenleg nincs ezzel kapcsolatban szabályozás Magyarországon, úgyhogy azt hiszem, hogy az igazi nagy kérdés, hogy ebből lesz-e.
4: Igen, hát nagyon nehéz ehhez hozzátenni bármit is, én is azt gondolom, hogy egyelőre a konkrétumok hiányában, igazából, hogyha lennének konkrétumok, akkor is mindenki el tudja mondani a saját narratíváját, és így kicsit még mindig élünk abban a világban, amikor a két versengő narratíva gyakorlatilag még ellent is mondhat egymásnak, de mégis vannak olyanok, akik az egyiket vagy a másikat hiszik, és ilyen szempontból én azt gondolom, nyilván Szijjártó Péter azzal, hogy megjelent, hogy utána elmondta, hogy ő megjelenik, mindenre válaszol, azzal még a saját szavazóiknak a körében el tudják mondani, hogy itt nem volt semmi probléma. Idő előre haladtával természetesen ezt egyre nehezebb lesz ezt a narratívet, vagy hát amit most látunk még fenntartani a Fidesz részéről.
2: Ja, menjünk tovább, picit majd lehet, hogy rohanósnak fog tűnni, mert annyi témánk van, ez a 16-17 perc, de folytassuk, ugye tegnap időközi választások voltak, amire mindig elmondjátok ti elemzők, hogy hát nem sok mindenre lehet ezekből következtetni. Most is így van ez, ugye Nagykátán volt az egyik, a Fidesz jelöltje nyert 70%-kal, nyilván mindkét oldal elmondta a saját maga narratíváját ebből a szempontból is. Erről is egy-egy mondat, és aztán kutatásokkal megyünk tovább.
3: Rendes leszek, mert azért mondok mást is, azzal együtt, hogy ez most is igaz. De az érdekesség kedvéért emlékeztetnék arra, hogy az évelején volt egy Kazincz Barcika, ahol szintén hasonló körülmények között nyert a Fidesz, és nagyon nem volt az országos erőviszonyokra reprezentatív, ami ott történt. Ugye itt is tulajdonképpen hát visszafogott kormánypárti jelenléttel tudott nyerni a Fidesz, és ahogy néztem a nagykátai választókerület és szavazókörök adatait, itt azért jellemzően az országos át egyébként is erősebb volt a legnagyobb ellenzéki párt, tehát mondjuk úgy, hogy semmi különös meglepetés nincsen ezekben az adatokban.
2: És nagyon-nagyon alacsony volt a részvétel, ezt még hozzátenném.
4: Rendkívül alacsony a részvétel, valóban egyébként itt én azt gondolom, hogy papírforma szerint történtek a dolgok. Ami talán érdekes megint csak, hogy akkor ezt kommunikációsan hogyan tálalja mindenki, és ebben én azt gondolom, hogy a sajtó is részt vesz, tehát az óriási, meg elsöprő győzelem a Fidesznek az egy nagyon érdekes szalagcím, amit ma lehetett azért több helyen is olvasni, és valahol értem is a felfokozott érdeklődést olyan szempontból talán, hogy ugye 2010 után láthattuk azt, hogy az országgyűlési választások után magával húzta az önkormányzati választásokat, itt ugye mennek is a találgatások, hogy lesznek-e majd előrehozott önkormányzati választások, hogy ezekből lehet-e bármire következtetni. De azért azt nagyon fontos megjegyezni, hogy bár főleg a Fidesz részéről rá szeretnék húzni az ellenjelöltnek a Tiszás indulását, de hogy itt még mindig nem mérettetett meg Tiszás politikus, és ha még meg is történt volna, és úgy kapott volna ki, akkor itt tényleg egy 23%-os részvételről beszélhetünk egy időközi választáson. Ebből országos politikára következtetni nem lehet.
2: Így van, mert nem a párt jelöltje volt, Tisza Sziget tag volt, egy ottani szervezetnek a jelöltje volt. Megyünk is tovább, és bár nincsenek választások, tegnap ugye ez csak egy időközi volt, és hol van még az, ugye max hasonló időközik lehetnek, de hát a kutatások időről időre jönnek, és ezeket általában meg szoktuk beszélni, pláne ha újdonságot mutatnak. Tegnap is lett egy, és ennek talán az előzménye az, hogy a múlt héten sorra jelentek meg a kutatások, itt is volt szó erről, Medián, Republikon, 21 kutatóközpont, talán a 21 kutatóközpont mérte a legnagyobb különbséget májushoz képest, 9%-kal mérték kevésbé támogatottnak, vagy 9% mínuszt mértek májushoz képest a Tiszának, de az összes többi intézetnél egy picit elindult lefelén 3% körül, ha jól emlékszem, de a kormánypárt még így is nagyon-nagyon nagy arányban vezet. Vasárnap aztán Magyar Péter megosztott tegnap reggel egy kutatási adatot, 6%-kal nőtt a Tisza támogatottsága. Erre reagált Han Endre, a Medián vezetője, azt mondja, nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt kutatást rendel, azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának. Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza ezeket az eredményeket, akkor a szakmai etikai elvárások lépnek életbe, például fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutató cég nevét. Tehát szakmailag kritizálta meg tulajdonképpen ezt. Magyar Péter természetesen reagált erre, és az annyit írt, hogy ez a belső felmérésük, és a legutóbbi politikai fejleményeket követően készült, tehát nem áll ellentmondásban azzal, hogy a többi kutatóintézetnél csökkent a népszerűség, de azt nem tudtuk meg, hogy ki készítette. Szóval mit szóltok ehhez a kutatás dömpinghez és Magyar Péter bejelentéséhez?
4: Én mélységesen egyetértek Han Endrének a hozzászólásával, mert csak azért is, mert a közvélemény kutatások ugye nekem is a szívemhez közel állnak, de nagyon, tehát a most áprilisi választásokon nagyon jó volt, hogy a legtöbben eltalálták a végeredmény, de volt már egyfajta bizonytalanság ezzel szemben így a társadalom részéről is, miközben én azt gondolom, hogy ezek fontos kutatások lehetnek, fontos felmérések lehetnek, viszont mindig az volt ezzel kapcsolatban a kritika, hogy ez propaganda termék, tehát kirakjuk a közvéleménykutatást, az torzítja majd a választóknak a választási kedvét, ugye erről sokat beszéltünk még a választások előtt is, hogy még a magas számok is lehetnek vagy mozgósító erejűek, vagy otthontartó erejűek, tehát arról is lehetne tényleg végeláthatatlan vitákat folytatni, hogy hogyan befolyásolja a közvéleményt a közvéleménykutatás, de talán pont ezért van az, hogy nagyon finoman kell bánni ezekkel az adatokkal, mert különben tényleg azt érzi az ember, hogy ez csak propaganda. Tehát, hogyha kiteszi a miniszterelnök, hogy akkor most ennyivel magasabb a Tisza támogatottsága, de nincsenek ott mellette pontos adatok, akkor az nem feltétlenül tud úgy számítani, mint egy konkrét kutatás, vagy nem úgy értékeljük, hanem mint egy ilyen mozgósítási erő. Ezért talán fontos lenne ezeket megjegyezni. Ami nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen, úgy tűnik, hogy egy nagyon fontos pont Magyar Péter részéről, hogy a közvélemény kutatásokban hogyan áll jelenleg a Tisza, még akkor is, hogyha a választások még azért messzebb vannak.
2: De miért? Nagyon jól állnak most az, hogy 3%-kal vagy 9%-kal kevesebb, még mindig több választójuk van a kutatások szerint, mint április 12-én volt. Török Gábor is egyébként ezt a kérdést tette fel, hogy a Fidesznek is milyen jól bejöttek ezek a kutatások, amiket ők rendeltek. Tehát, hogy mi szükség van erre most?
3: Ha megnézzük a következő 3-4 hónap dramaturgiáját, akkor azt látjuk, hogy az nehéz lesz. Költségvetés, nyilván nem költségvetési kiáramoltatás lesz. Az uniós pénzek később érkeznek, Nagyon sok az elvárás, tehát nagyon sok társadalmi elvárás, szociális elvárás érkezik, és látszik, hogy már az is tud bizonyos társadalmi csoportokban egyfajta elégedetlenséget okozni, hogy csak januárban lesz mondjuk béremelés, mert akkor fér bele. És valószínűleg ezt a 3-4 hónapot a Tisza megpróbálja nem túlélni, ez nem jó szó, hanem úgy lehozni, hogy ilyen csúnyán pestiesen fogalmazzak, hogy valahogy ezt a szociálpszichológiai remény és jókedv hangulatot a saját táborában fenntartsa. Tehát, hogy ne legyen az, hogy jaj, hát nem fog itt semmi történni januárig, meg jaj, nem indult be az építőipar, jaj, a munkanélküliség, hogy ezek a típusú gazdasági rossz hírt mutató apró hírek összeálljanak valami narratívába, ehhez kellenek az ilyen bátorító adatok. Annyit hagyd tegyek hozzá még kutatói oldalról, hogy nyilván a politikus úgy kommunikál az adatokról, ahogy szeretne, az az ő feladata. Nyilván mi kutatók azzal kezdjük, hogy megnézzük azokat az adatokat, amiket Hann Endre hiányolt. De egy mérés akkor sem mérés, hogyha ezeket kiposztolta volna Magyar Péter. Tehát akkor is azt mondanánk ebben a műsorban, hogy oké, nézzük meg a többi intézetet, meg nézzük meg még 2 hónapig, mert akkor derül ki, hogy ténylegesen tendenciáról van szó, esetleg valamilyen kiugró adatsorról.
2: Menjünk is tovább, mert tényleg közelben nincsenek választások, és van még azért jó pár témán, 2 mindenképpen. Az egyik a norvég közmédia. Én most elkezdeném itt mondani, hogy mi történt itt reggel óta, akkor lehet, hogy holnapig beszélnék, mert lassan-lassan egy ilyen teleregény, vagy egy szappanoperává válik ez az egész történet, de megpróbálom azért összefoglalni. Ugye a hétvégén esett sok szó erről, hogy a norvég közmédia szerint lemondtak egy interjút Magyar Péterrel, amit hónapokig egyeztettek. A riporterek azt írták, egyébként a közmédia honlapján van kint Norvégiában, hogy enyhe sok alatt próbálták megérteni a történteket, mert hogy a miniszterelnökségen még júliusban azt közölték velük, hogyha tovább zaklatják telefonokkal a kormány tagjait, akkor soha nem fog interjút kapni Magyarországon a norvég közmédia. Magyar Péter reagált egy kommentben az oldalon, és azt mondta, hogy nem volt megbeszélt ez az interjú. Aztán tulajdonképpen üzent a teljes magyar sajtónak is, aztán a norvég közmédia egy munkatársa oda kommentelt ez alá a poszt alá, és kért egy újabb interjút Magyar Pétertől, majd Magyar Péter visszakommentelt a norvég közmédia munkatársának, elolvastam a hazugságokkal teli cikkét, ennek fényében nem hiszem, hogy ez mostanában meg fog történni, minden jót. No, erről mit gondoltok?
3: Itt a történetmesélés lesz a lényeg. Ugye a Tiszának az a nagy története, hogy máshogy fog bánni a sajtóval, mint ahogy az előző kormányzat tette. Amikor például Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, akkor ugye mindig kiemelik a korábbi ellenzéki médiát, vagy a korábbi kormányfüggetlen médiát. Tehát az a történet, hogy ez itt más lesz, és a sajtóhoz máshogy fog ez a kormányzat fordulni. Nem is önmagában ez a vita, ami érdekes, mert ugye volt még egy leágazás, hogy a norvég közmédia munkatársa jelezte, hogy hát tényleg nem volt ez úgy megbeszélve, hanem olyan eshetőlegesen, vagy igen, vagy nem, hanem úgy súlyos ez a történet, vagy úgy kihívás a Tisza számára, hogy egy napon történik a Partizánnak az országgyűlési beengedésével és nem beengedésével.
2: Ezt még hozzá sem tettem, mert ugye nem engedték be a Partizánt a parlamentbe.
3: Pedig ez így összefüggően már bizonyos szempontból üti a Tiszának ezt a narratíváját. Nem véletlen, hogy Magyar Péter hosszú Facebook posztban jelezte, hogy ő ezzel nem ért egyet, és hát magyarázta a többi részét is a dolgoknak. Ezért nem is zárnám most le az elemzését ennek a történetnek, mert nyilvánvalóan ez egy olyan kihívás a sajtó kezelésére, ami most ezzel valamit a Tiszának csinálnia kell, ha fenn akarja tartani a korábban megjelölt narratíváját, ha nem, akkor nyilván nem, de hát feltételezem, hogy ez egy elég fontos elvárása az egykori ellenzéki, most pedig kormánypárti közönségnek, hogy valahogy a sajtókezelés máshogy nézzen ki, úgyhogy szerintem ez a történet holnap-holnap után folytatódni fog.
4: Igen, alapvetően én is azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet lezárni, és hogy úgy tudna egy mélyebbet ütni a Tiszán, hogy ez valóban egy nagyon fontos narratíva, hogy korrektül, máshogyan interjúkat ad. Magyar Péter ugye külön kijelölte azt is, hogy ő egyébként minden külföldi lapnak és interjúnak is próbál eleget tenni, amire ráért. Tehát, hogy, és ezt ugye látják is az emberek, tehát olyan szempontból talán azért nem annyira nehéz a Tiszának a helyzete most jelen pillanatban, hogyha nem jön még 2-3 másik olyan probléma, ami ebben a tárgykörben érkezik, hogy azért nagyon aktív, nagyon jelenlévő Magyar Péternek a megjelenése, még hogyha nem is feltétlenül a sajtótermékeknél, vagy valahol jelenik meg egy interjúja, majd hogy nem 24 órában követhetjük őt a social media felületeken, és ezért azok, akik egyébként, és hát akkor térjünk vissza a közvélemény kutatásokra, számosan Magyar Pétert és a Tisza kormányt támogatják, ők azt érzik, hogy ő mindig rendelkezésre áll, nem csak a sajtónak feltétlenül, hanem mint egyéni választónak nekem is minden pillanatban rendelkezésre áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy első körben talán ez a norvég közmédia dolog, és ezt a social media visszajelzések, ami persze nem kutatás, de hogy abból valamennyire ki lehet valamennyire indulni. Ott alapvetően inkább megvédték Magyar Pétert, és inkább arról szóltak a hírek, hogy ez nem hír, a sajtó miért tálal ilyeneket eléjük. A Partizán az viszont már hogy egy második esetként megtörtént. Ott már nehezebb lehet, de talán Magyar Péter le tudja magáról ezt a fajta felelősséget rázni. Itt viszont szerintem vissza kell egy picit mennünk még a kampányidőszakra, amikor az elemzők mindig elmondták, hogy a One Man Show-nak igenis vannak hátrányai, és nem feltétlenül azért mondták, mert ezzel nem lehet egyetérteni, vagy nem lehet ez egy működőképes taktika, de abban a pillanatban, hogy Magyar Péter nagyon sokáig önmaga szerepelt, és ez továbbiakban is folytatja, még akkor is, hogyha már egyre több szereplőt ismerünk mind a kormányzatból, mind a parlamentből, mind a Tisza pártból, azért mégis inkább így rávetül leginkább a fény, és ezeken a pontokon egyébként nagyon nehéz lesz majd azt kommunikálni, hogy én ezért nem vagyok felelős, én ezt nem láttam, tehát sokkal jobban meg kell majd osztani ezeket a médiában való szerepléseket.
2: Mi próbálkozunk, ahhoz, ezek... mi hívjuk az összes minisztert, képviselőt, ahogy egyébként ma például a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjait is. Van még egy másik szereplő, Gajdos László, őt is hívtuk egyébként, és a sajtófőnökét is lehet, hogy a héten érkeznek. Élő környezetért felelős miniszter reagált arra, hogy luxus vadászutakon elejtett állatokkal pózol a élő környezetért felelős bizottság alelnöke, ugye Tiszás Kaprinyák Tibor. Ő azt írta, hogy a képviselők munkájára ráhatással nem vagyok, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett. Ez egy ilyen ügy. Mennyit árthat ez a Tiszának szerintetek? Emlékszünk semmilyen zsolt vadászatért. Tehát nem jelent jót politikai értelemben sem, az egészen biztos.
3: De ő politikusként is vadászott, tehát nem a politikai karrierje előtt. Másrészt pedig itt is a történet lesz a lényeg. Tehát a Tisza programban és a Tisza sztoriban az van, hogy a környezetvédelem fontosabb lesz. A környezetvédelmi ipari szabályokat erőteljesebben be fogják tartatni. Tehát ez akkor lesz politikai kihívás, hogyha összeír egy olyan nagy narratívává, hogy ez üti a Tiszának a korábbi sztoriát. Most még itt nem tartunk, most ez bizonyos kérdéseket felvet, és nyilván lefoglalja a közvéleményt, de nem rendszer szintű kihívás, tehát mondjuk úgy, hogy kisebb kihívás, mint mondjuk az, hogy két ilyen sajtóetikai kérdés összeír egy.
2: Mondjuk az erdők védelmében ma éppen érkezik a Greenpeace és a WWF Magyarország, ez is egy ilyen ügy.
3: De ez legalább két nap, tehát hogy úgy ér össze.
4: Itt szerintem az abszolút igaz, hogy ez nem feltétlenül Gajdosra vagy a minisztériumra lesz hatása, viszont egy dologban kellemetlen, hogy megint egy olyan történetet idéz, ahogyan említetted is semmilyen Zsoltot, ami a Fideszhez köthető volt eddig. És hogy leginkább eddig a kinevezéseknél, itt is most ezt láthatjuk, a kinevezéseknél rendre előjött valami olyasmi, vagy a keresztény egyházhoz való kötődése, vagy az, hogy családi kötelék, vagy bármi. Tehát nagyon sokszor láttunk olyan sztorikat, amelyek hasonlíthattak volna a Fideszre, és ezeknek egyébként nagyon egyszerű és könnyű megoldása lehet az, ami egyébként a Tiszának egy nagyon fontos ígérete volt, az őszinte kommunikáció. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk erre lehet, hogy egy picit hosszabban lehetett volna válaszolni, vagy valahogyan mégis nem csak egy ilyen kicsit így lerázom magamról, hanem persze ettől függetlenül a munkájában ezt csinálja, azt csinálja, most csinálja, tehát itt egy őszintébb kommunikációban én azt gondolom, hogy fél pillanat alatt felgöngyölíthető, de ha rendre lesznek olyan események, amelyek idézik vissza a Fideszt valamilyen szempontból, és ezt nem kezelik, az problémássá válhat.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Órákon keresztül tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén. A Tisza párt szerint a volt külügyminiszter autógyártónál vállalt pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A volt külügyminiszter a meghallgatás után azt mondta, választ adott minden kérdésre. Vendégünk Bárándi Gergely.
2: Ügyvéd és volt képviselő, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Ugye Szijjártó Pétert ma hallgatták meg ebben a bizottságban. Kezdjük azzal, hogy ön szerint van-e bármi értelme, jelentősége egy-egy ilyen parlamenti bizottságnak. Ez nem vizsgáló bizottság, azt rögtön hozzáteszem, hanem egy állandó bizottság. Az elmúlt években, évtizedekben azt szoktuk meg, hogyha azt halljuk, hogy egy parlamenti bizottság vizsgál, meghallgat egy-egy képviselőt, volt minisztert, bárkit, nem nagyon történt utána semmi.
3: Hát persze, mert mindenki igazságszolgáltatást vár egy parlamenti bizottságtól, pedig az egy politikai testület. Tehát ezt nem szabad összekeverni, és ezért is alakult ki talán vita annak idején, nem olyan régen arról, hogy szabad-e, jó-e, hogyha egy vizsgálóbizottságban a meg nem jelenést bírságolhatják, vagy elővezetéssel szankcionálhatják, vagy hogy egyáltalán az igazmondási kötelezettség egy parlamenti bizottság előtt az megkövetelhető-e vagy sem, hiszen egy ilyen bizottság, még egyszer mondom, politikai testület, és politikai megállapításokat tehet, nem pedig igazságszolgáltatásit. Annak nincsen akadálya persze, hogyha a működése közben olyat észlel, ami bűncselekmény elkövetését valószínűsíti, akkor feljelentést tehet.
2: Egyébként azt tegyük tisztába, hogy ez egy állandó bizottság, és én azért hangsúlyoztam, mert nagyon sokan úgy értelmezték, és először én is, vagy meg is lepődtem, hogy ide nem lett volna kötelező elmenni a Szijjártó Péternek, hanem a vizsgálóbizottságokba kötelező. Ha a vizsgálóbizottság eseti bizottság lenne, akkor oda elő is vezettethetik, de ide nem. Ez így van?
3: Ezt meg nem tudom mondani. Hogy a vizsgálóbizottságoknál igen, mert arról nagyon sok szó esett, hogy
2: a ott volt a változás, itt nem.
3: Én is így emlékszem, hogy a parlamenti állandó bizottságokra nem terjed ki. Már annál is inkább egyébként, és ez indokolatlan lett volna, mert nem ott volt soha az ilyen jellegű botrány, hogy nem jelentek meg, hanem általában az eseti bizottságoknál, vizsgálóbizottságoknál, hiszen egy parlamenti állandó bizottságnak nem is az a feladata, hogy külsősöket hallgasson meg, hanem azok kifejezetten a politikai szereplőket hallgatják. Ugye normális esetben, hogy egy állandó bizottság az a kormány ellenőrzésének az egyik fóruma, tehát minisztereket, államtitkárokat hallgatnak meg éves beszámolók keretében, illetve magának a jogszabály előkészítésnek a terepe. A Nemzetbiztonsági Bizottság egy picit speciálisabb ennél, de alapvetően annak sem a vizsgálata tárgya, hanem a nemzetbiztonsága felett való őrködés, és nyilvánvalóan a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az ellenőrzése.
2: Akkor visszatérnék az első kérdésre, hogy van-e értelme, vagy nincs, de nem a bizottságnak, hanem inkább úgy kérdezem, hogy ebben az ügyben van-e értelme a bizottsági meghallgatásnak. Ugye a volt külügyminiszter a BYD-nél dolgozik, ez a tipikus forgóajtó effektus, ezt megtanultuk itt az elmúlt időszakban, így hívják a jelenséget. Vannak országok, ahol ezt tiltják, van, ahol időbeni korláthoz kötik, itthon nincs ilyen szabályozás. Tehát mit lehet itt számon kérni az etikán, az erkölcsön kívül a volt külügyminiszteren, mert a bizottságban fel lehet tenni olyan kérdéseket, hogy etikus-e, meg nem érzi-e úgy, hogy abszolút nem fér össze, hogy sok mindent tud volt külügyminiszterként, és aztán most ott van a BYD-nál. De ez nem jogi kategória.
3: Nem jogi kategória, akkor jogi kategória, hogyha esetleg a külügyminiszteri működése és döntései és a mostani elnyert pozíciója között kimutatható mondjuk közvetlen összefüggés. Tehát, hogyha valaki miniszterként azért hozott meg egy döntést, hogy később ezzel hálálják meg, vagy mondjuk megalkuttak abban, hogy ez lesz a jutalma annak, hogyha ő a BYD-t támogatja, mint miniszter, vagy mint kormánytag, az már probléma. Az is
2: hogy
3: probléma.
2: Hogy lehetne ezt minden kétséget kizáróan bizonyítani?
3: Minden kétséget kizáróan nehéz bizonyítani, de azt tudom mondani viszont, hogy és e tekintetben nem biztos, hogy teljesen fölösleges egy ilyen bizottsági meghallgatás, hogy a szolgálatok, ugye, akiknek ez a feladatuk, azoknak kell, hogy rendelkezzenek erről információval. Tehát nem. Ugye nevezzük most titkosszolgálatnak az egyszerűség kedvéért, és ide vonva minden ilyen jogkörrel rendelkező állami intézményt. Titkosszolgálatoknak feladata az, hogy a minisztert figyeljék. Méghozzá kimondottan és jogszabály szerint feladata az, hogy a minisztereket, kormánytagokat figyeljék, egyrészt törködve a biztonságukra, másrészt pedig természetesen a nemzetbiztonságára is örködnek, vagy nemzetbiztonságával kapcsolatban is örködnek ilyenkor. A bizottság az összes információját ezektől a szervektől tudja beszerezni. Tehát amikor mondjuk az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a vezetőjét, főigazgatóját meghallgatják, akkor ő a Nemzetbiztonsági Bizottságnak köteles beszámolni azokról a tényekről, és ez fontos, amit a bizottsági tagok kérdeznek. És mindig azzal lehet itt ilyenkor játszani, hogy nagyon sok olyan információja van adott esetben egy ilyen titkos szolgának, amiről nem is tud a bizottság, és a bizottság tagjai nem tudnak róla, hiszen ők politikusok, országgyűlési képviselők, így rákérdezni sem tudnak. Nyilván, ha nincs kérdés, akkor nem válaszol rá, nem teljes körű felvilágosítást kell adnia. Magyarán, és ez itt az érdekes, hogy a bizottságnak igenis van ebben szerepe, de a bizottság azokat az információkat tudja tulajdonképpen egy ilyen meghallgatáson csekkolni, vagy számon kérni egy minisztertől, amiket ő megkapott, illetve megtudott titkosszolgálati vezetőktől.
2: De akkor lehet-e bármilyen jogi következménye, vagy egyéb következménye? Volt egy feljelentés, Tényi István tette, ő ugye nagy feljelentő, sok feljelentés születik a keze által, vagy általa. Ezt elutasította a rendőrség, bűncselekmény hiányában, vagy a gyanú hiányában nem is nyomoz. Magyar Péter pedig azt mondta, amikor kiderült, hogy hol kapott munkát Szijjártó Péter, hogy hát nem fogadna rá sokat, hogy Szijjártó Péter a BYD-nél fog dolgozni, és azt is jelezte, hogy az illetékes hatóságok majd hivatalból ezt vizsgálják. Ki vizsgálhatta ezt azóta? Július óta ott dolgozik Szijjártó Péter.
3: Természetesen a hivatalban lévő miniszterelnöknek mindig olyan információi is vannak, ami egyéb halandónak nincsen, tehát lehet, hogy ő többet tud, lehet, hogy ez egyszerűen egy politikai szólam volt, vagy egy vélemény az ő részéről, ezt valószínűleg nem tudjuk meg sosem. Én azt gondolom, hogy ami miatt ez ennyire a fókuszba került, és tényleg érdemes rá figyelmet fordítani, hogy volt-e ilyen háttere, vagy nem volt ilyen háttere ennek a kinevezésnek, hogy ugye az előző kormány, mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon szoros és jó kapcsolatot igyekezett kiépíteni Oroszországgal és Kínával, és ez a két ország tulajdonképpen Magyarországban látta azt az Európai Uniós országot, amelyen keresztül talajt foghat itt Európában és az unió keretein belül. Amikor emlékezzünk vissza, amikor a Fudan Egyetemnek a magyarországi megalapításáról volt szó, óriási problémák voltak, és ott is mindenki a nemzetbiztonsági kockázatot lát azért. Ne felejtsük el, és nem mindegy az, hogy mondjuk egy nem tudom én lettországi olajvállalatnak lett volna képviselője a magyar külügyminiszter, vagy a világ egyik legnagyobb hatalma, amelyik egyébként érdekeit tekintve jelen pillanatban valószínűleg ellentétes az Unióval, vagy akár az Egyesült Államok érdekeivel, akivel ugye NATO szövetségesek vagyunk, vajon ott milyen összekötetései vannak, és milyen okból kapta meg ezt a kinevezést.
2: De akkor miért ebben vizsgálódik ez a bizottság? Mert érdekes a kérdés, de ugye ez nincs tiltva Magyarországon, ez a forgóhajtó effektus, viszont van olyan ügy, más ügy, amiben miért nem vizsgálódik? Például miért tájékoztatta az orosz külügyminisztert, miért ajánlotta fel Lavrovnak a segítségét uniós ülések előtt és után, hangfelvételek vannak, tehát abban az ügyben nem lenne érdemesebb vagy célvezetőbb meghallgatni a volt külügyminisztert?
3: Hát én is csak így tudok csinálni.
2: Jó, hát az
3: hát miért nem? Tehát egyetértek. Tehát, hogy ezekben az ügyekben vizsgálódnia kéne. Valóban sokkal, hogy mondjam, exaktabb módon meg lehet fogni ezeket a kérdéseket, hogy hogy a fenébe kerülhetett be, és miért nem vizsgálták ki azt, amikor orosz beavatkozás volt ugye a Magyar Külügyminisztériumnak a számítástechnikai rendszerébe, szervereibe. Valóban lehetne sorolni ezeket az ügyeket. Őszintén remélem, hogy ezek napirendre is fognak kerülni, és fognak vizsgálatot folytatni, de azt tudom mondani, hogy a BYD-s kinevezés vonatkozásában egyáltalán nem tartom rossznak és problémának azt, hogy megvizsgálják. Adja Isten, hogy ne legyen semmilyen alapja ezeknek a felvetéseknek, de azt tudom mondani, hogy ezt biztos, hogy semmi itt a stúdióban, de még egy nyomozóhatóság sem tudja megítélni. Ehhez valóban olyan eszközök kellenek, kellettek, hogy ebben tisztálásunk, amik valószínűleg a szolgálatoknál vannak meg, vagy nincsenek meg.
2: Folytatás minden esetre úgy tűnik, hogy lesz, mert a tagok azt mondták, hogy lesz még meghallgatás, sőt, lehet, hogy vissza is hívják Szijjártó Pétert, 3,5 óráig faggatták egyébként.
3: Ez a bizottsági meghallgatásnak, a nemzetbiztonságinak mindig az a szépsége, hogy bárki bármit mondhat, ugyanis sem az ülés nem nyilvános, sem utána a jegyzőkönyv nem nyilvános.
2: Nem láthatunk, mert mindenki elmondja a saját
3: verzióját. Mindenki politizálhat vele, ahogy szeretne.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Most híradó, átadjuk a szót a híradónak, de maradjanak velünk, mert utána arról beszélünk, hogy nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot, civilek tiltakoznak, és van olyan nemzeti park, ami már szembe is megy ezzel a döntéssel. Maradjanak, várjunk önöket.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Szeptember 30-án lejár a fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Gajdos László miniszter szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdőket továbbra is szigorúan védik, és a tarvágás tilos marad a védett erdőkben. 23 civil szervezet nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. A stúdióban Gálhidi László és Pribéli Levente.
2: Itt van Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, és Pribéli Levente, a Greenpeace kampány felelőse. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok én is!
2: Egy picit megkérem önöket, hogy ugorjunk vissza az időben, ne sokat, 2022-ig, amikor is az Orbán kormány meghozta a tűzifa rendelet néven elhíresült vészhelyzeti intézkedést. Ugye erre szerintem mindenki emlékszik, védett állami erdőkben is lehetett tarvágást, vagy egy nagyobb vágást csinálni, mit lehetett csinálni, és akkor most mi történik, ezt mondják el, kérem.
4: Igazából én azt hiszem, hogy még visszabugranék, és azt mondanám, hogy általában az egy probléma a hazai erdőgazdálkodással, hogy egy sok évtizedes, évszázados gyakorlat, hogy még a védett területeken is zajlik olyan fakitermelés, ami tarvágásnak tűnik. Tehát ez máshogy is nevezik fokozatos felújító vágásnak, de a lényeg az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik egy helyen az erdő, és igen, ez a 2022-es tűzifa rendelet volt az egyik ilyen hírhet csúcspontja ennek, amikor megkönnyítettek bizonyos felújítási szabályokat, talán ez volt az egyik legfontosabb eleme ennek, hogy enyhítették azokat a szabályokat, ami arra vonatkozott, hogy ahol egy erdőt levágunk, ott hogyan kell újra erdőt létrehozni, illetve hogyan kell segíteni az erdőt, hogy ott újra nőjön. És azóta pedig ugye továbbra is egy olyan rendszer van, most is olyan erdőtörvényünk van, meg olyan természetvédelmi törvényünk, ami még mindig engedi azt, hogy védett területeken is, ahol elsődlegesen természetvédelmi céloknak kellene érvényesülni, ott egy teljesen hétköznapi gyakorlat a gazdasági célú fakitermelés.
2: Még mindig engedi, vagy újra engedi? Mert hogy a Tisza a kampányban azt mondta, hogy Gajdos László még májusban, mert kormányváltás után volt, a Facebookjára írtak, hogy eljött a tettek ideje, és ő elrendeli a fakivágások beszüntetését, és ez a moratórium tartott szeptember 30-ára, vagy 30-áig. Számítottak-e arra, hogy ez lesz a döntés?
5: Számítottunk rá, de azért szerettük volna ezt a lehetőséget feldobni, hogy meg lehetne hosszabbítani a moratóriumot. Ez egy viszonylag jó körülhatárolt eszköze lett volna annak, hogy a védett területeken továbbra is fennmaradjon ez a korlátozás. Ugye itt sok, hát egyrészt ugye volt egy rendkívül erős aszályos nyarunk, tehát ilyet senki nem látott még korábban, az erdők nagyon megszenvedték, tehát ez egy nagyon fontos indok, ami miatt esetleg ezt újra kellett volna gondolni, hogy ne hosszabbítsuk meg. A másik, hogy ugye azok az intézményi átalakítások, amik a feltétele lennének annak, hogy ne legyen a védett területeken ekkora volument elérő fakitermelés, tehát például az állami erdőgazdaságok jelen körülmények között abból élnek, hogy faanyagot termelnek, és azt értékesítik. Tehát amíg ezeket az intézményi, illetve jogszabályi körülményeket nem változtatja meg a kormány, addig nagyon nehéz ezeket a paradigmaváltásokat elérni.
2: Ezt kérték egyébként a kormánytól?
5: Kértük, igen, tehát ezek szerepelnek a nyár óta megjelent több sajtóközleményünkben, szakmai javaslatunkban, hogy mi legyen a moratórium után.
2: Hadd nyissak egy zárójelet, egy-két fogalmat tisztázunk, és aztán visszatérünk a döntésre. A védett erdő kategória, mi a védett erdő Magyarországon?
4: Hát az egyik ilyen fő kategória az az országos természetvédelmi terület, tehát mármint a természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ennek több szintje van, ugye egyrészt vannak a fokozottan védett területek, ahol egy turista le sem térhet a turistaútról. A jelenlegi szabályozás az azt is megengedi, hogy ezeken a területeken is legyen fakitermelés gazdasági célú, ahol egyébként egy turista nem térhet le a turista
2: útról. Még ott is lehet.
4: Még ott is ez egy gyakorlat, és ezen kívül ugye vannak nemzeti parki területek, illetve egy másik nagy kategória Natura 2000 területek, ami egy nemzetközi, egy európai szintű védett terület hálózat. Ez még nagyobb területetől áll fel. Egyébként a
2: ott is lehet most vágni?
4: Igen. Ennek egy részén egyébként a moratórium alatt is lehetett vágni. Tehát az sem volt teljes körű.
2: A magyarországi erdők mekkora része, vagy hány százaléka az az erdő, ami védett erdő, vagy fokozottan védett erdő?
5: Nemzeti védelem alatt a 20%-a van, a védett és a naturával együtt pedig 40 körül. Tehát ez egy olyan 800 ezer hektár körülbelül.
2: Azt meg tudják mondani, hogy mennyi tűzifát termelnek ki innen egy évben? Most nem a moratórium, mert mondom, nyilván a moratórium alatt, hanem úgy általában?
5: Hát országosan a teljes magyar erdőterületről 6-7 millió köbméter faanyagot termelünk ki, és azon belül a védett területekről hát részarányosan tulajdonképpen egy 40%-át ennek.
2: Na, akkor nézzük meg, hogy mi a gond ezzel. Tehát Gajdos László, ha a döntést megnézzük, azt írja, szintén a Facebookon jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot, de a tarvágás továbbra is tilos marad. Aki ezt elolvassa, az hogy mondhatja azt, hogy jaj, de milyen jó, nem lehet tarvágást csinálni. Mit mondanak önök?
4: Igen, hát egyrészt azt, hogy most, ahogy kezdődik majd az őszi-téli fakitermelési időszak, úgy nagyon sok túrázó azzal fog szembesülni, hogy igenis történik fakitermelés, csak ezt nem tarvágásnak nevezik, hanem más neveken, de gazdasági célú fakitermelés zajlik. És itt pont a WWF-nek voltak nemrégiben számításai, most nagyon röviden idézve igazából az a lényeg, hogy a tűzifaellátás, az országos tűzifaellátás, az egy sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy a védett területekhez is hozzá kell nyúlni, mert nincs más út. Ugye az egyik az, hogy iszonyatos mennyiségű faanyagot égetünk el biomassza erőművekben, ez eleve legalább annyi, de inkább több, mint a tűzifa. Most itt ugye a hivatalos adatokban vannak, hogy mondjam, ellentmondások, hogy itt mi mennyi valójában, de hogy az biztos, hogyha például a biomassza erőműveket szigorúan szabályoznák, akkor rendelkezést állna óriási mennyiségű tűzifa a lakosság számára, hogyha erre van szükség.
2: Ja, akkor mi állhat most emögött a döntés mögött, vagy kik állhatnak a döntés mögött, mert valóban a WWF azt írja, hogy az indok az igazi indok, hogy minden harmadik kivágott fa biomassza erőműbe kerül, ráadásul minimális hatásfokkal.
5: Igen, tehát 2,3 millió köbméter az, amit elégetünk a biomassza erőművekben, 30%-os hatásfokkal. Igen.
2: Miért van az, hogy az Európai Unió szabályozása szerint a biomassza az egy megújuló energiaforrásnak számít, tehát azt mondták, hogy hú de jó, csak közben megkivágjuk az erdeinket?
4: Hát, hogyha nagyon csúnyán akarnék fogalmazni, akkor ez a zöldrefestés egy klasszikus példája. Tehát itt az történik, hogy jól hangzik, hogy valami megújuló energia, erre jelentős forrásokat lehet kapni, és egyébként szigorú szabályozással a biomasszának lehetne helye az energia mixben. Tehát itt nem az a cél, hogy soha semmilyen biomasszát ne égessünk, de hogyha csak abba belegondolunk, hogy az idei évben például a Börzsöny-erdeiről nemrégben milyen felvételeket lehetett látni, akkor itt alapvetően kérdőjeleződik meg az alapvetés, hogy a biomassza az megújuló. Tehát konkrétan az történik, hogy erdők pusztulnak. Nem, hogy ha levágjuk, akkor utána mennyire nő újra. Tehát ugye ezzel óriási problémák vannak.
2: Mit érünk ezzel el? Tehát, hogy mennyi mondjuk a villamos energiafogyasztásunkat, ez mennyiben segíti? Ugye erről is sok szó esik, hát most itt azért megéltük, hogy majdnem, hogy le kellett állítani Paksot.
5: Hát ez 3%-ot jelent.
2: Mindez. A teljes?
5: A teljes, igen.
2: Az nem tűnik soknak az a 3%.
5: Nem tűnik soknak, valóban.
2: A megoldások, hogy a WWF azt írja, hogy azonnali alternatíva és egyben a legreálisabb kompromisszum a biomassza erőművek úgynevezett hőkövető üzemre való állítása, vagy átállása. Ez mit jelent ez a hőkövető?
5: Igen, ennek a kollégám a szakértője igazából arról van szó, hogy ez egy sokkal rugalmasabb a lakossági felhasználást szorosabban lekövető módszer, tehát egy takarékosabb, egy gazdaságosabb technikai megoldás.
4: Én talán annyit tennék ezt hozzá, hogy itt az a nagyon fontos, vagy az a nagyon nagy probléma ebben a témában, hogy nyáron is égetjük a fát, amikor hőszennyezést okozunk ezzel gyakorlatilag a biomassza erőműben, tehát olyankor nincs a távfűtésben, meg semmilyen egyéb jelentősége nincs, csak villamosenergia üzem van a nyári időszakban, nyilvánvalóan nincs szükség annyi, tehát hogy hűtenünk kell, nem fűteni, és az a gond, hogy a biomassza erőművek azok jelenleg olyankor is maximális mértékben üzemelnek.
2: Azt még nem mondták el, és talán az a legfontosabb, hogy milyen következményei vannak, vagy lesznek annak, hogyha ez így megy tovább, is lehet fakitermelést végezni úgy, ahogy most. Aki nem jár az erdőben, az valószínűleg nem is tudja, hogy mi történik ott, ha igen, az meg elkeseredve nézi, hogy mi történt az elmúlt években.
5: Hát ami tulajdonképpen a védett erdőket illeti, és azon belül kiemelném a nemzeti parkokat, mint természeti értéket, tehát az egész világon ezt egy olyan kincsként tartják számon, ahol nincsen gyakorlatilag nyersanyag termelés. Tehát ezek a beavatkozások, amit ugye erdőgazdálkodásnak nevezünk, az erdély ökoszisztémára nézve egy nagyon, nagyon kártékony, nagyon destruktív hatások. Tehát itt az élővilágnak a károsodás, amivel hosszú távon számolnunk kell. Ugye a vágásos erdő destruktív hatások, tehát itt az élővilágnak a károsodás.

0: minisztériumi egyeztetések, ahol azt láttuk, hogy van jó szándék, de hogy szerintem az teljesen egyértelmű, hogy ezt amíg nem kormányzati prioritás az, hogy az erdőknek a helyzetét valóban javítsuk, és ehhez nem adnak kellő mennyiségű forrást, addig rossz kompromisszumok között fogunk választani, és megint ott tartunk, moratórium lejártával, hogy a terepen találkozó, együtt dolgozó természetvédelmi szakemberek és erdészeknek kell egymás között vitázni azon, hogy akkor most tulajdonképpen mit vágjunk meg, mit nem.
1: De arra nem kaptak választ, hogy miért nem az? Mert az ígéret azért volt, sőt, hogy eljött a tettek ideje, így kommunikálta ezt annó a miniszter úr.
0: Igen, hát itt az a hivatalos válasz az az, hogy megtörtént bizonyos felülvizsgálat ebben az időszakban a moratórium alatt, ami miatt ezt lehet tovább folytatni. Én azt gondolom, nekem ez a meggyőződésem, hogy nem történt meg az a szakmai munka, aminek meg kellett volna ez alatt. Egyszerűen rövid idő is volt rá, tehát meg kellene hosszabbítani ahhoz a moratóriumot, hogy időt nyerjünk arra, hogy ez a nagy átalakítás, ami valóban egy óriási feladat, ez meg tudjon történni.
2: Hát amit pedig még esetleg kiegészítő információkon néha hallunk, hogy valójában a lakossági szociális tűzifa ellátáshoz a védett területekre is szükség van. Na most ez az, amit mi tulajdonképpen megkérdőjelezünk, hiszen maga a szociális tűzifa az egy viszonylag szűkebb, és természetesen elfogadva, hogy ez egy valós lakossági igény, de ez körülbelül 300 ezer köbméter, tehát ezt azért bőven.
1: Tehát azt mondják, hogy ez nem indokolná ezt, azt mondják, tehát hogy ez nem valós.
2: Másik, amit még ha szabad hozzáfűzni, tehát hogy azokban az utasításokban, ami most ugye Levent említette, hogy a kezelők kaptak bizonyos iránymutatásokat, tehát ebbe bele lehetett volna tenni olyan elmozdulást lehetővé tévő javaslatokat, ami például a nagyon kritikus területeken a fakitermelés teljesen korlátozza, vagy pedig a védett területekről úgy általában ezt a jelentős mennyiségű fatömeget ne kelljen ilyen 100%-ban kihozni, tehát az eredeti erdőtervek szerint. Na most, tehát igazából mi azt látjuk, hogy a tűzifa igény, társadalmi igény és a természetvédelmi szempontok azok nem kizárják egymást.
1: Tehát össze lehetne hangolni. Tegnap a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság tájegységvezetője, Karakai Tamás arról adott hírt, hogy a Börzsöny Nemzeti Parkban nem engedélyezik az újabb bontó vagy végvágásokat, ő ezt mondta. Egyrészt ez mit jelent? Kinek kell a fakitermelést engedélyezni? Ha a nemzeti parkoknak, akkor most minden egyes nemzeti park azt mondja, hogy hát én nem engedélyezem, akkor mi történik? Vagy én ezt most leegyszerűsítettem?
2: Hát végsősorban a hatóságok engedélyezik, tehát ugye van erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság. A Nemzeti Park Igazgatóságnak arra van jogosítványa, hogy szakvéleményt tegyen az erdőterv mellé, tehát ők mondhatják azt, hogy a mi területünk, vagy a területünk egy részén azt a fakitermelést, amit az erdőgazdálkodó egyébként a saját jogosítványai szerint elvégezne, azt ők nem kívánják látni. És ugye a Karakai Tamás erre tett egy nagyon erős kijelentést, hogy ezt a Börzsöny területén nem fogják. Ugye a bontóvágás az a végvágásnak az első lépése, ugye ezt a turista úgy ismeri föl, hogy a fáknak mondjuk a harmada hiányzik, és egy ilyen nagyon világos állomány belsővel lehet találkozni. Ez klíma szempontból, az erdő klíma szempontjából már egy nagyon kritikus lépés. Tehát az, hogy se ezt nem lehet végrehajtani, se ugye a végeredményhez vezető ugye végvágást, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a Börzsöny az érintetlen marad ezektől a nagyon erős beavatkozásoktól. És ugye amit még fontos itt aláhúzni, hogy eddig a hivatalos természetvédelmnek nem nagyon voltak ilyen megszólalási lehetőségei, tehát ez egy picit így a rendszerváltás utáni új szeleknek tudható be, hogy erre végül is van lehetőség.
1: Ja, tehát most szemben megy a Dunai-Poly Nemzeti Park ezzel a döntéssel tulajdonképpen.
2: A saját részükről elmondják ugye a szakmai szempontokat, amiket eddig nem lehetett külön kihallani ebből a bonyolult döntési folyamatból.
0: Igen, és szerintem azt itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt arról beszélünk, hogy védett, tehát nem gazdasági rendeltetésű erdőkben egyezkedünk arról, hogy itt lehessen fát vágni, vagy mennyit lehessen, és hogy ez az az alapvető probléma, amit meg kell haladni, tehát hogy ez egy áldatlan állapot, hogy ez már egyszer ki lett jelölve, hogy ezek védett területek, ezeknek van rangja, van alapja, hogy ezek védettek.
1: Hány éves most, fák ezek nagyságrendben?
0: Hát nagyon változó, ugye eleve nagyon kevés idős erdőnk van, tehát mondjuk a 150 év fölötti erdőterület az kevesebb, mint 1% Magyarországon, holott nyilván ezek a fák egyébként akár több száz évig is élhetnek, tehát eleve az egy probléma, hogy nagyon sok helyen mondjuk a 130 vagy 100 év körüli állományokat is levágják, és akkor nyilván utána ami ott létrejön, az egy nagyon fiatal állomány lesz.
1: Egyetlen egy mondatban meg tudják még azt a végén fogalmazni, hogy ha minden így marad, akkor annak hosszú távon milyen következményei lehetnek?
0: Szerintem az, hogy tehát az teljesen egyértelmű.

0: minisztérium részéről, hogy nem fog minden így maradni, most is tesznek apróbb lépéseket, vagy kisebb-nagyobb lépéseket, de hogy itt ugye az a gond, hogy azoknak az erdőknek egy részén, ahol most levágjuk az erdőt, lehet, hogy soha többet nem fog erdő nőni. Tehát ez az új klímahelyzet, ez annyira drámai, ez az aszály helyzet, amivel szembesülünk meg a forró nyarak, hogy abszolút felmerül a lehetőség, hogy ahol nagy beavatkozás van, ott nem lesz erdő a közeljövőben.
1: Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak, és mindjárt jön egy rövid reklám, de előtte azért még elmondom, hogy kerestük Gajdos László miniszter urat, még a múlt héten, ma is kerestük a minisztérium kommunikációs vezetőjét is, azt az ígéretet kaptuk, hogy a héten válaszolnak, vagy el tudnak jönni az adásba, úgyhogy várjuk Önöket. Most jön a reklám, de maradjanak, mert a reklám után itt lesz majd Vona Gábor.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
2: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Népszavazási kezdeményezést nyújtott be a második reformkorpárt. Vona Gábor szerint feljelentési kötelezettséget kellene előírni az állami cégek vezetőinek, enélkül ugyanis egy esetleges kormányváltás sem jelentene megfelelő garanciát a korrupció ellen. Vona Gábort kérdezzük.
3: Vona Gábor, a második reformkorpárt elnöke, a vendégem. Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Most újra népszavazást szeretne, majd beszélek a korábbiakról is, vagy kérdezem, mert volt egy pár, most a vagyonvédelemről mi lenne ennek a lényege?
4: Hát van egy nagy mítosz Magyarországon az emberek körében, ez a feljelentési kötelezettség, és azt hisszük, azt gondoljuk, és itt hagyd legyek nagyon őszinte, én magam is sokáig azt gondoltam, hogy Magyarországon mondjuk egy állami vállalat vezetőjének, amennyiben korrupciós bűncselekménynek lesz a tanúja, vagy tudomást szerez arról, hogy a saját intézményén belül, a saját munkakörébe tartozó tevékenységek kapcsán korrupciós gyanú merül föl, megalapozott gyanú, akkor neki kötelezettsége feljelentést tenni. És az helyzet, hogy ez nem igaz.
3: Tehát ezt elhallgathatja, tétlenül nézheti, ha a cég, hát nem az ő cége, mert állami, de amit vezet, ott történik egy ilyen tudomásverőt, nem csinál semmit.
4: Tehát nyilván, hogyha a bűnsegédlet, vagy bűnpártolás, vagy hűtlenkezelés közvetlenül vele kapcsolatban fölmerül, akkor bűncselekmény merül föl vele kapcsolatban is, tehát akkor van ilyen jellegű félnivalója, de hogyha ezek nem merülnek föl. Egyszerűen csak tudomást szerez bűncselekményről, és nem tett feljelentést, akkor ezzel kapcsolatban neki nincs kötelezettsége feljelentést tenni. Ugyanis a BTK 300. paragrafusa a hivatalos személyek számára írja elő, hogy korrupciós bűncselekmény esetén kötelesek feljelentést tenni, de az állami cégek vezetői nem hivatalos személynek, hanem magánszemélynek minősülnek, miközben abban szerintem egyetértünk a kedves nézőkkel, hogy a korrupció jelentős része az állami vállalatok környezetében zajlik, gondoljunk a MÁV-ra, a Volánra, azért ezek mind friss botrányok, tehát valahol abszurd joghézak szerintünk, hogy ez a feljelentési kötelezettség jelen pillanatban nem létezik, és ugye a mi népszavazási kezdeményezésünk az állami vállalatok munkatörvény 208. paragrafusa szerinti vezető tisztviselői számára írná elő ezt, tehát nem csak az ügyvezetőnek, hanem minden olyan tisztviselőnek, akinek pénzügyi döntési joga van.
3: Ugye mondtam, hogy voltak korábban is népszavazási kezdeményezései, de ezek mind valahol elakadtak. A legutóbbi júniusban volt, én vissza is kerestem, akkor nyílt levelet is írt a miniszterelnöknek, ez a génmódosított élelmiszerekkel volt kapcsolatos, fontos téma. Arról kapott-e választ? Lett-e bármi? Nem tudunk semmit erről.
4: Igen, ott nem mentünk el a népszavazási kezdeményezésig, ott szakmai vitát tartottunk. Talán, ha jól tudom, Magyarországon egyedül mi szerveztünk ez ügyben olyan szakmai vitát, ahol ugye az új típusú, úgynevezett génszerkesztett NGT1 és NGT1 kategóriák kapcsán a pro és a kontra oldalt egy asztalhoz ültettük, de amiben konkrétan népszavazási kezdeményezésünk volt, az mondjuk a gyermekek védelmében a háborús propaganda, vagy a gyermekek mentális egészségét károsító plakátok.
3: Az 24-ben
4: ellen.
3: Volt.
4: Igen, igen, és ez ügyben azért annyi történt, ezt tegyük hozzá, hogy a kormány valamilyen szinten korlátozta ugye a politikai hirdetéseknek a megjelenését, az óriás plakátokat, de milyen sokkal.
3: A mostani
4: kormány,
3: ja,
4: igen,
3: az
4: igen.
3: Az
4: igen.
3: Előző az nem.
4: Hát az előző az nem, de csak azt akartam mondani ezzel, hogy az a fajta népszavazási kezdeményezésünk valami fajta részcélt elért. Mi egyébként hozzátesszük, hogy ennél drasztikusabb lépést szeretnénk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a 21. században, amikor a környezet nagyon fontos, nem csak a fizikai, hanem egyébként a mentális környezetünk is, semmi szükség az óriás plakátokra már. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogy a politikai óriás plakátoktól a 21. században úgy, ahogy van, meg kéne szabadulni.
3: Hát erről tulajdonképpen döntött az új kormány, de ezekből sem lett népszavazás, abból sem lett, 21-ben a levélszavazatok miatt is volt egy. Szóval van-e értelme viszonylag arra akarok kiukadni, sokszor kezdeményezni, mert úgy tűnik, hogy nem jutnak el a népszavazásig.
4: Hát, na jó, de ne felejtsük, hogy volt elvileg egy kormányváltás, ami magát rendszerváltásnak is szereti nevezni. Én abban bízom, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jelenlegi formájában fölismeri annak a szükségességét, hogy a népszavazás az nem az ország ellensége, hanem az a demokrácia ünnepe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ráadásul egy ilyen ügyben, azért most itt az egész közvélemény, a hírek a korrupcióról szólnak. És mit látunk? Azt látjuk, hogy néhány ember majd börtönbe kerülhet, meglátjuk, hogy kik és hogyan, de hogy az ellopott vagyon visszakerül-e az államkasszába, az ügyben én azt gondolom, hogy 10-ből 10 ember azt mondja, hogy maximum részben, és annak is csak a töredéke. Meg azt mondjuk, hogy mi lenne, hogyha olyan törvény lenne Magyarországon, ami nem fut a korrupció után, hanem megelőzi a korrupciót. Mert hogyha belegondolunk ebbe a javaslatba, amiről itt a népszavazási kezdeményezésünk szól, ez egy Damoklész kardját tenni oda az állami vállalatok vezető tisztviselőinek a feje fölé, és arra ösztönözni őket, hogy saját maguk tegyenek meg mindent azért, hogy rend legyen.
3: Tehát más országokban van ilyen szabályozás, vagy az jogszabályban, vagy kötelesek?
4: Ez országról országra változik, hogy ugye melyik ország hol állapítja meg a feljelentési kötelezettségnek a határát, az országról országra változik. Magyarországon ez egy nagyon szűk határ, tehát a hivatalos személyek, vagyis az országgyűlési képviselők, önkormányzati képviselők, bírák, ügyvédek, rendőrök esetében ez létezik, de valamilyen ok miatt az állami vállalatok vezetői ebbe a kalapba nem kerültek bele. Ez igazából egy apróságnak tűnik, de mi azt gondoljuk, hogy a korrupciónak a megelőzése tekintetében kulcsfontossággal bír.
3: Megvan-e a kérdés? Benyújtották-e már a bizottságnak?
4: Igen, szeptember 25-én, tehát másfél hete pénteken nyújtottuk be a választási irodába, jutottuk el. A honlap szerint már nyilvántartásba is, tehát bekerült a választási irodának, a választási bizottságnak a munkatervébe, és ilyenkor 60 napon belül valamiféle választ kell, hogy kapjunk. És én azt gondolom, hogy jelen állás szerint nagyon nehéz lenne, nyilván nekem politikusként nem szabad egy független intézmény munkáját még a nyilatkozataimmal is befolyásolni, úgyhogy fésülöm a mondatomat, de azt gondolom, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha ezt visszautasítanák. Tartalmi okokat persze majd lehet, hogy talál a választási bizottság, ami miatt újra gondolásra visszaküldi, de tartalmilag én nehezen tudom elképzelni, hogy mi indokolná azt, hogy egy ilyen kezdeményezést, pláne a mai Magyarországon, azért azt hiszem, hogy van miért föltennünk ezt a kérdést, ne fogadnának el. És hogyha ez megtörténik, akkor egy népszavazás kiírására nyílik lehetőség, ugye 200 000 aláírásra van szükség, én nem zárnám ki annak az esélyét, és igazából ez is egy jó megoldás, hogyha maga a Tisza kormány úgy dönt, hogy megelőz bennünket, és azt mondja, hogy hát minek tartsunk erről népszavazást, kétharmadunk van a parlamentben, és erről ő maga hoz egy törvényt, mondjuk, és akkor legyen ennek a legszebb.
3: Mert ez egy népszavazás is nagyon sok pénzbe kerül. Utolsó dolog, azt is bejelentette nem olyan régen, hogy 29-ben indulnak az EP választáson. Az akkori választás mitől lesz majd más, mint a múltkori EP választás volt? Akkor ugye nem értek el 1%-ot sem. Mitől érnének majd el többet két és fél év múlva?
4: Hát ugye nem csak a 29-es EP, hanem a 2030-as országgyűlési választáson is tervezünk indulni, és szerintem nagyon más lesz minden, hiszen 2024-ben és 26-ban mind a két választás arról szólt, hogy le kell váltani az Orbán rendszert. Ez 2026-ban sikerült, és én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak, akik akkor a Tisza pártra szavaztak, az volt a vágyuk, az volt a céljuk, hogy legyen egy valódi demokrácia, valódi több pártrendszer, legyenek alternatívák, és mi a 2RK jelen pillanatban még a parlamenten kívül, de ezt az alternatívát építjük. Én azt gondolom, hogy konstruktív ellenzékre a Tiszának is szüksége van, és egy olyan alternatívára, amely kormányképes programmal tud majd előállni a választásokon, arra meg az országnak van szüksége. Mi ezt a munkát végezzük minden nap, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, és én biztos vagyok benne, hogy Magyarországon van igény egy olyan polgári centrumpártra, mint amit mi jelentünk.
3: De mitől ilyen biztos benne? Tehát abban bízik, hogy az emberek esetleg kiábrándulnak a Tisza pártból, ahogy a Fideszből kiábrándultak, a Fidesz meg nem alternatíva, vagy miben? Mondjuk hát, a Mi Hazánk is ebben bízhat, és a legutóbb pénteken jelent meg egy felmérés, 6-ról feljöttek 11%-ra, tehát úgy tűnik, hogy egyelőre a kiábrándultak inkább a Mi Hazánkhoz mentek, mondjuk parlamenten belüli párt, parlamenten kívüliként lehet, hogy nehezebb.
4: Nyilván a politikai elemzőknek meghagyom azt, hogy ezt hogyan és miként interpretálják. Én mégis azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk nem tudja lefedni Magyarországot, és nem is lenne jó, hogyha ez a három párt próbálná lefedni a magyar politikát. Szükség van új pártokra. Én azt kívánom, hogy legyen baloldali párt, liberális párt, minél több párt legyen valódi párt verseny egy választáson, és nem mindig az legyen a tét, hogy szavazzunk valakire, akire azért szavazunk, mert a másikat már annyira utáljuk, hogy már ez is jó lesz, mert körülbelül ez volt Magyarországon a választásoknak a lélektana. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarországon azért tudnának elmenni a magyar emberek választani, mert van egy párt, amelyiknek a programjával azonosulni tudnak, és hogyha van Magyarországon olyan ember, aki szeretne egy olyan pártot, amelyik egy centrum, egy polgári centrum, egy higgadt, józan észre alapozott, ügyek mentén politizáló polgári centrumot képvisel, akkor nekik mi leszünk a politikai alternatíva.
3: Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm én is.
3: Jön az Aktuál Tamással, szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
5: Szerusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Témánk van bőven, lehet, hogy ez a nagy leleplezések, lelepleződések adása lesz. Orbán Viktor az országjárása során nyíltan kimondta, hogy ideológiai alapon döntöttek kulturális forrásokról. Hankó Balázs ugye egészen másról beszél, hogy bajba kerülhet-e a volt miniszter, az majd kiderül. Viszont az is kiderült, hogy Mészáros Lőrincék milliókat, sőt milliárdokat öntöttek a Megafonba. Ezt követően Magyar Péter nekiment az ÁSZ-nak, majd az ÁSZ elnöke akkor azt mondta, hogy jó, bepanaszollak téged a köztársasági elnöknél, és erre válaszul Magyar Péter írt egy kommentet. Nagyon nehéz követni, mi azért megkíséreljük ezt kibogozni. Ezen kívül az élő környezetért felelős bizottság alelnöke elejtett vadállatokkal fotózkodott, Gajdos László magyarázkodott talán helyette is, illetve Szijjártó Péter meghallgatásával is foglalkozunk. Juhász Ferenc, Kőszegi András és Vető Balázs lesznek a vendégeim. Várom önöket.
3: Én pedig holnap este várom önöket ugyanitt az Egyenes Beszédben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
1: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
5: A nagy lelepleződések és rekordok adása lesz ez. Orbán Viktor az országjárásán olyat mondott Hankó Balázsról, hogy lehet, hogy Hankó Balázs teljes bíróság előtti védekezését romba dönti, illetve megnézzük azt is, hogy Mészáros Lőrincék mennyit költöttek a Megafonra. Annyit elárulhatok, hogy hatalmas összeg. Kiderül majd az adásból, kezdünk, ez itt az Aktuál.
2: Orbán Viktor országjárása egyik állomásán elismerte, a volt kultuszminiszter a másik oldalnak nem adott támogatást. Közben kiderült, hogy Bus Balázs 32 milliós végkielégítéssel távozott az NKA alelnöki székéből. Több mint 2 órán át tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén, ahol a BYD-nál vállalt vezetői pozíciójáról faggatták. A volt miniszter azt mondta, hogy a szegedi beruházás kormányzati támogatása nem volt kirívó. Gajdos László reagált Kaprinyák Tibor képviselő vadászatán készült fotókra. Hangsúlyozta, hogy Kaprinyáknak nincs szerepe a tárca vezetésében, a képviselők bizottsági kinevezésére pedig a kormánynak nincs ráhatása. Ma esti vendégeink Juhász Ferenc, volt honvédelmi miniszter, Kőszegi András, márka tanácsadó, kommunikációs szakértő, és Vető Balázs, a Forrástársadalom Kutatóintézet alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
5: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Mielőtt belevágnánk itt a programunkba, szépen sorjában, egy sztori gyorsan hadd meséljek el. Ugye 1-2 órával ezelőtti történet, hogy az állami számvevőszék elnöke Vindics László levélben fordult a köztársasági elnökhöz, és idézem: álláspontja szerint a miniszterelnök, Magyar Péter, folyamatos és éles kritikái veszélyeztetik a szervezet függetlenségét. Hát nem sokat kellett várni Magyar Péter válaszára. Az egyik éppen az ATV Facebook oldala alá érkezett. Este böngésztem ezt az oldalt, észreveszem, 1-2 perce jött ki ez a poszt. És konkrétan rá 1 perccel később érkezett az itt látható komment. Ez komoly, mert viccnek elég durva. Persze, ha a törvényekről való függetlenségre gondol, akkor oké. Most akkor elismered Baka Andrást elnöknek? Nehogy dádál legyen. Azt hittem, a Fidesz brüsszeli panaszkodásánál már nem lesz a héten szánalmasabb. 1 perc késéssel. Nem semmi. Lehet, hogy ez valamiféle rekord, majd lehet, hogy ezt is megfejtjük, hogy miként képes erre a miniszterelnök így este 8 óra tájékán. És akkor nézzük a nap kérdését, hogy mivel foglalkozunk majd ebben az adásban, illetve mire vártuk a kommenteket. Ez is mindjárt látható lesz. Ön szerint van nemzetbiztonsági kockázat a Szijjártó Péter munkavállalásának egy kínai világcégnél, ugye ma volt a meghallgatása. Szijjártó Péternek 89% szerint igen, tehát hogy van kockázata, és 11% szerint pedig nem, és akkor én már nem is rabolom az önök idejét. Jön egy gyors bejátszó Hankó Balázs, illetve Orbán Viktorral foglalkozunk, aztán meghallgatjuk, hogy a vendégeink mit gondolnak erről.
7: Ezt állította a korábbi kormányfő országjárásának egyik állomásán, és hozzátette, a kommunisták összefogtak a pesti liberálisokkal. A volt kultuszminiszter korábban azt mondta, a támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes. Orbán Viktor azonban éppen az ellenkezőjét vezette fel Hankó letartóztatása kapcsán.
8: Minden korábbi kultuszminiszter olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abban az irányvonalban is nagyjából kultúrát számogatom.
7: Az ellentmondás kapcsán a kormányfő Facebook posztban azt írta, hogy Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Magyar Péter ironikusan hozzátette, védje meg téged Orbán Viktor.
5: Uraim, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Úgy tűnik, hogy nincs már bejátszó a híres autós jelenet nélkül. Ez most már lehet, hogy ráégett Hankó Balázsra. No, akkor foglalkozunk azzal, amit a volt miniszterelnök Orbán Viktor mondott ezen a bizonyos beszéden, ezen az országjáró alkalomkor. Ez tényleg bedönti a védekezését Hankó Balázsnak, hogy kvázi bevallotta, hogy ideológiai alapon osztogatták ezeket a támogatásokat?
9: Hogy bedönti, ezt nem tudom, azt majd ha lesz bíróság, vagy lesz valamilyen ügy, akkor
5: itt
9: majd...
5: Itt egy rögtönítélő.
9: Jó, hát a rögtönítélőben már rég bedölt a sztori, tehát ez az egyik, a másik pedig, ami sokaknak elkerülte a figyelmét, nekem inkább az volt az érdekes, hogy a volt miniszterelnök fogalmazott, hogy a volt kultuszminisztereim, a mostani kultuszminiszterem, tehát hogy ez az övé, és hogy mi adjuk a támogatást ezeknek meg azoknak. Szóval, hogy először is az alapvető kérdés az, hogy ez nem az ő pénzük. Erről már annyiszor beszéltünk, vagy beszélünk, hogy az te pénzed, az én pénzem, a nézők pénze, és ez a mi közös pénzünk. És akkor az én kultuszminisztereim adtak mindenkinek, a mostani kultuszminiszterem az pedig nem adott nekik. És akkor, szóval ez egy ilyen, úgyhogy saját kis játszóházukban így saját jogon osztogatnák ezeket a pénzt, vagy döntik el, hogy ki kapott, ki nem. A másik pedig az, hogy egy szellemi diéta szerintem ráférne a volt miniszterelnökre, mert ezek a SZDSZ, MSZP korabeli képek, meg szóval, nem tudom igazából őszintén szólva reálisan értékelni ezeket a beszédeket, mert önmagában véve egy ilyen... hogy mondják, ez paródia. Uh-huh. Szerintem ez egész egy paródia.
10: Az utca népe annak idején sürgette Hankónak a letartóztatását, mondván, hogy nehogy összebeszéljenek már ezek, és kialakítsák a jó stratégiát a védekezésre. Hát nem sikerült. per Hankót ugyan sokáig nem tartóztatták le, ám ellenben a miniszterelnökkel volt már nem először, pedig. Hanem már volt még egy eset, amikor a miniszterelnökkel nem volt, a volt miniszterelnökkel nem volt a közös húron. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy mélyen üti őket a dolog, és egyelőre mindenki keresi a számára megfelelő formulát. Nagyon egyetértek azzal, hogy a miniszterelnök azt mondta, szellemi diétát kellene már tartania. Avit nem hat már az, hogy SZDSZ és MSZP, mert az egyiket szabad szemmel nem lehet látni, a meg másik már nincs is. Éppen ezért ezzel fenyegetőzni azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés, mert hogy egyetlen egy szavazót nem fog maga mellé állítani, az egészen bizonyos. A harmadik, amit én láttam ezen a bejátszón, meg korábban a képeken, hogy zárt közegbe hajlandó ismét és megint elmenni a volt miniszterelnök. Nem hajlandó egy olyan közegbe, ahol egyébként lehet mindenféle kapcsolatot kialakítani a hallgatósággal, föláll egy színpadra, most már nincsen állami pénz és egyéb pénz, éppen ezért zászlók és Kaminski Fanni sem sertepertél ott körülötte, de azt gondolom, hogy az ilyenfajta megjelenés lehet, hogy a Fidesz kemény magjának egy fontos és lelkileg erőt adó esemény, ugyanakkor azt a célt, hogy ismételten talajt fogjanak, ismételten erőt tudjanak mutatni, azt nagy valószínűséggel ez nem fogja elérni.
11: De egyébként az Orbán megszólaláson az jól látszik, hogy azért valójában Orbán Viktor nem tesz mást, mint ugyanazt a társadalomról való gondolkodást folytatja. Hiszen kimondta, hogy az ő politikájuk alapja, hogy aki hűséges hozzánk, mi azzal foglalkozunk. Aki nem hűséges hozzánk, az nem része a társadalomnak, az nem részesülhet támogatásba.
9: Az förvedmény.
11: Tehát, hogy valójában az egy nagy meglepetés nem ért minket, hogy
10: nem osztották
11: a támogatásokat. Ugye pontosan ahogy mondod, ez egyedül a kemény magnak tud már szólni, és egyébként nem véletlen, hogy például ez a videó is ugye Szakács István Facebookján szivárog ki, aki hát a fideszes influencerek között is a kemény magot jeleníti meg. Tehát, hogy valójában itt már azt látjuk, ami a Fidesz mostani politikájának a terepe, ami inkább szól arról, hogy valahogy ellentartani kicsit a mi hazánknak, uh-huh. a szélsőséges vonalon, mint sem az, hogy valamiféle újabb tömegpártá válásnak az útját megtalálni.
12: Ez nem biztos, hogy sikeres út, hiszen friss felmérések alapján sokat erősödött a mi hazánk, és ez nem biztos, hogy kedvez ugye Orbán Viktoréknak. Beidéznék egy interjú részletet, ez még május 1-én volt itt az Egyenes Beszédben, tehát hozzánk nagyon közel lévő stúdióban. Hankó Balázs volt a vendég, és Rónai Egon beszélgetett vele, és megmutatjuk, hogy mit válaszolt Hankó Balázs egy felvetésre, hogy tulajdonképpen kiknek adnak ők támogatást. A kulturális döntések ízlésbeli kérdések. Azt kell mondjam, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető döntés kell, hogy legyen a kulturális döntések során. Legalábbis mi ezt az elvet követjük. Aztán rákérdezett még többször a műsorvezető, hogy mi ez a hazaszeretet, de nem tudta kellőképpen körülírni Hankó Balázs. Ezt csak azért hoztam ide, mert hogy már ekkor elmondta egyébként Hankó Balázs, ami most szenzációként terjedt el a médiában, hogy ők ideológiai alapon osztogattak támogatást, ezt már elismerte korábban, hónapokkal ezelőtt. Mit gondoltok, ez az aberráció, nem létező SZDSZ emlegetése, ez egy elszigetelt, nosztalgikus elszólás, vagy pedig követi azt a tervet Orbán Viktor, amelyről korábban is beszélt, hogy januárig a tábor egyben tartása fontos, megnézik, hogy hányan vannak, azokhoz szólnak, akik eddig is hithű fideszesek voltak, vagy éppen Orbán követők, és akkor utána találják ki, hogy hogyan szólítsák meg a fiatalságot, mert SZDSZ-ezéssel a fiatalokat megszólítani, azt sem tudják, mi a szegények.
10: Én illetlenül közbeszóltam, amikor az imént Balázs beszélt, elnézést kérek, akkor azt próbáltam mondani, hogy a lemezt elfelejtette cserélni. Ez ugyanaz az Orbán Viktor, aki április előtt volt. És nyilvánvaló, hogy nem tud megváltozni, pedig a helyzet, a környezet, az ő státusza, és minden változott.
13: Nem tud? Ez az ő pályafutással folyamatos megindulásról
10: szól. Hát az, hogy nem tud, vagy nem akar, én ezt nem tudom.
9: Hát tudjuk, mert elmondta számtalanszor, de hogy ő azt mondja, vagyok, és nem igen. akarok meg. Elmondtam már többször, hogy én nem változok, tetszik, nekem nem nincs, tetszik, nincs mit változnom, nem kell változtatnom, ő megy előre, és nem tudom, én nem mondom, hogy hisz abban, inkább azt gondolom, hogy valahol fejben éli a maga világát.
10: Elnézést kérek, még egy mondatot. Támogatásra vonatkozóan pedig a kormányülésről megjelent jegyzőkönyvek is eléggé árulkodóak, amikor Hankó azt kérte, hogy a maradványt politikai természetű, ő címkézte meg. Nem azt mondta, hogy kulturális, nem azt mondta, hogy civil szervezetek támogatása, hanem úgy kerül a jegyzőkönyvekbe, hogy politikai természetű, nem pontosan megfogalmazás, osztásra kell felkészülni, és arra kér engedélyt. Tehát nyilvánvalóan, hogy az történt, hogy a saját kampányukat finanszírozták meg, nyilvánvalóan az történt, hogy a mi pénzünket lényegében tiltott módon elsibolták, de hogy ezt a bíróságon majd hogyan és miképpen fogják bizonyítani, az egy másik kérdés. A közvélemény politikai ítélet egészen biztosan megszületett már ebben a kérdésben.
13: Juhász Áron tisztes képviselő a fia letartóztatása miatt azonnal lemondásra szólította fel Hankó Zoltánt a gyógyszerészeti kamara éléről. Mit gondoltok, hol húzódik a határ a jogos politikai etikai számonkérés, és mondjuk, hát sajnos élnem kell ezzel a párhuzamban, de a legsötétebb történelmi időket idéző vérségi családi megbélyegzés között. Hogy beszélhetünk egyáltalán utóbbiról, és lehet, hogy szerintetek jogos a felvetése Juhásznak?
9: Szerintem nem jogos. Az kétségtelen, hogy kellemetlen helyzet, nyilván az apának is kellemetlen helyzet, a közvéleménynek egy kellemetlen helyzet, ez kétségtelen. Most én nem tudom, hogy önszorgalomból, vagy milyen indítatásból tette ezt, miközben a nyilatkozatában ő maga is elmondta, hogy egyébként nem helyes az apákat megítélni a fiúkról.
13: Aztán következő mondatban ütötte ezt.
9: Ezek teljesen feleslegesek. Én szerintem ezek árt a pártjuknak, árt a közgondolkodásnak, teljesen felesleges önszorgalomból ilyen hülyeségeket beszélni. Tehát én azt gondolnám, hogy eljött már az az idő, én értem a hevességet, elfogadom a hevességet, mert van mire hevesnek lenni még mindig, de azért annyi idő már eltelt, egy pici, szeriőz kommunikációt bele lehetne már vinni a napi politikába, és hogy mondja a műveletlen amerikai less is more, ugye, hogy a kevesebb néha több, de teljesen feleslegesnek tartok. Nem, hogy feleslegesnek tartok, károkozónak tartom a saját politikai közössége szempontjából az ilyen típusú megszólalásokat.
11: Egyébként ez valójában a Fidesz logikája lenne, hiszen hovatartozás alapon ítélnek meg embereket. Attól, hogy Hankó Balázs apja valaki, attól az, hogy egyébként egy kamara élén milyen tevékenységet folytat, ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz, és ugye egy polgári társadalomban teljesítmény alapján ítélünk meg embereket, és nem a hovatartozásuk alapján. Tehát ebből a szempontból ez egyáltalán nem az, amire egyébként a szavazók tavasszal szavaztak.
10: Én nagyon egyetértek veletek, én ennél súlyosabbat is gondoltam, csak az nem biztos, hogy tűri a nyomdafestet.
13: De egész nyugodtan, a káromkodásokat meg kisipoljuk.
9: Köszönöm
10: szépen. Én azt gondolom, hogy néhány fideszes politikai aktor, tisztás politikai aktor keresi a helyét. Így van. Egyébként valóban.
13: Van némi összefonódás a kettő között.
10: És azt gondolják, hogy ilyenfajta szamárságokkal, és ez már ez egy nagyon szép eufémizmus volt, ilyenekkel lehet közfigyelmet, elismerést szerezni. Én szerintem meg nem, mert szerintem nagyon pontosan fogalmazta, a Tiszára fog visszaütni, meg a saját politikai csapatára, mert erre józan ember azt fogja mondani, na nem már, hát hagyjuk már, hát na, szégyed már magad.
13: Oké, Szijjártó Péter megjelent a parlamentben, nosztalgikus érzéseket keltett ez benne, aztán egy zárt ülésen kellett számot adni arról, hogy a BYD-vel kötött szerződése az nemzetbiztonsági szempontból kockázatot jelente. Nézzünk meg erről egy rövid filmet.
14: A külügyminisztérium saját iratai bizonyítják. Szijjártó miniszterként több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát, utakat, vasutat, ivóvízhálózatot taposott ki a BYD-nek. Sőt, több ezer kínai vendégmunkás gyorsított behozatalát engedélyezte nekik.
15: Ezt még a meghallgatás előtt mondta a Cakó Círbus Pálm, a Tisza képviselője. A párt szerint összeférhetetlenség és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel Szijjártó Péter BYD-nál vállalatvezetői pozíciója. Szijjártó júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD-nál folytatja.
16: A BYD szegedi gyárépítéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása az abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más magyarországi autóipari beruházás esetén javasolt, illetve adott pénzügyi támogatás intenzitásának.
15: Hozzátette, az ilyen nagyságrendű beruházásoknál megszokottak az infrastruktúra fejlesztések, amelyek szerinte mindig a helyiek érdekeit szolgálják. Szijjártó ezután zárt ülésen válaszolt a képviselők kérdéseire.
13: Nyugaton nagyon szigorú, ilyen egykötőjel 3 éves kihűlési időszak köti a volt kormánytagokat, hogy ne mehessenek általuk felügyelt vagy éppen támogatott cégekhez. Hát Magyarországon ez nem így van, és ha valami engem ennyit, engedjetek meg, felháborít, hogy egyrészt az előző kormányzat ezzel nem foglalkozott, az azelőtti sem, és azóta sem nagyon hallunk arról, hogy itt biztos, hogy rendben vannak ezek a szabályok, ezek a törvények, hogy ez a forgóajtó effektus ez, mintha még most is működhetne, ami én tényleg azt gondolom, hogy felháborító, és nem lehet számon kérni Szijjártó Pétert, hiszen felteszi a két kezét, nekem szerződésem van a BYD-vel.
9: Hát számon lehet kérni Szijjártó Pétert, szerintem abból a szempontból is, hogy ez erkölcsegetikailag, és egyébként majd te megerősíted, vagy nem, most így láthatatlanban azt mondanám így ennyi év tapasztalatával, hogy nemzetbiztonságilag is egyébként aggályos. Ez az egyik. A másik az, hogy tulajdonképpen becsapta a választóit is. Tehát volt egy parlamenti választás, bekerült a parlamentbe, nem is tudom, hogy listáról talán, ugye nem.
10: Soha nem lehet egyéni.
9: Nem egyénibe, persze nem. Mindegy, bekerült a listán, megszavazták az ő szavazóik. Bekerült, majd néhány hónap után visszaadta az ő mandátumát. Tehát, hogy ez már nem derogál. Tehát, hogy benn ülni a parlamentben, és ott még hogyha kisebbségben is vannak, és ők pontosan tudják, hogy a kétharmad mit jelent, de a tisztességes akkor is az lett volna, hogy amit a választók, az ő szavazó közösségük megszavazott, ezt igenis képviseljék. Nem, ő lemondott, és tényleg pillanatok alatt
13: a
9: BYD-hoz igazolt, ami alapvetően a piacon is egy nonsens. Tehát ilyen típusú gyors átigazolások a piacon is vannak, de azért többé-kevésbé le vannak szabályozva.
13: Hát mindkettőjük esetében érthető, hogy miért ment oda Szijjártó, és a BYD-nek miért volt szüksége.
9: Hát igen, és ami nagyon érdekes, hogy viszonylag vidáman érkezett erre a meghallgatásra, nyilván ennek jogi következményei különösebben nincsenek egy ilyen meghallgatásnak.
13: Magánemberként volt ott.
9: És mondta, hogy nagy örömmel jön, mert szereti ezt a házat. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy annyira szereti ezt a házat, hogy egyébként parlamenti képviselőség az már tulajdonképpen, hogy egy pestér sem mondjam neki, smafu. Az meg önmagában egy érdekes kérdés, de ez egy más felé vinne el, hogy a világ vezető vállalatai idejönnek Magyarországra, tudom, a régióban verseny van, meg minden van, de hogy én támogatom őket, hogy létrehozzanak egy, nem tudom én, egy mindent elborító gyárat mondjuk a Göd mellett, és ellehetetlenítsék az ott élőket. Szóval, hogy ez az egész, minden ez nagyon bonyolult, összefügg itt a gazdaságpolitika, az üzlet és a nemzetbiztonság, erkölcs, etika, és nagyon sok minden karambolizik ebben a történetben. Mindenesetre ez egy nem szép történet.
10: A nemzetbiztonságát sérti vagy nem sérti kérdésre azt szeretném mondani, hogy ez egy szubjektív megítélés kérdése. Nincsen ez sehol leírva, megfogalmazva, és az a helyzet, hogy a mindenkori hatalom ezt át szokta formálni. Nem ugyanaz volt a nemzetbiztonsági kockázat 8 évvel ezelőtt, mint 3 évvel ezelőtt, és most már végképp nem az a nemzetbiztonsági kockázat. A mindenkori kormány és a mindenkori hatalom ezt egyébként kényekedve szerint értelmezi. Annyi bizonyos, hogy az elmúlt időszakban a Szijjártó vezette külügyminisztérium az nagyon-nagyon kedves hangot ütött meg Oroszországgal, és nagyon-nagyon kedves hangot ütött meg Kínával, Kínával pedig még kőkemény gazdasági ügyleteket is folytattak. Ennek igazolására találták ki a konnektivitást, hogyha emlékezhetünk rá, hogy tudnélik, ez a minden irányba nyitottak vagyunk. Nem voltak abban ők ügyetlenek, hogy meghoztak egy jogszabályt későbbi terveik szolgálatára, ez a konnektivitás is ezt szolgálta. A mai esemény egy színház volt, szerintem. Így van, hogy fes volt, vidám, a betegségnek semmi nyoma nem volt rajta, és nagyon-nagyon magabiztos, mert pontosan tudta, hogy olyan helyre megy, ahol ő az összesnél sokkal többet tud, sokkal több érve van, sokkal felkészültebb, mint azok, akik őt ebben az ügyben faggatják. Ráadásul, akik őt ebben az ügyben faggatták, azoknak nincs eszközük. Tehát egy állandó bizottság, én voltam tagja ennek a bizottságnak nem is rövid ideig, egy állandó bizottság ilyen típusú meghallgatásának, pláne zárt ülés mellett, lényegében az az értelme, hogy később a színházat és a nyilvánosságot ki tudja megnyerni. Ez esetben a Tisza és Szijjártó küzd, most még fejfej mellett egymással. Itt, ha valakinek valamiféle kára kezdhetett, én szerintem ez a BYD. Az, akit hírbe hoznak azzal, hogy ilyen alkalmazást folytat, az, akit hírbe hoznak azzal, hogy nem feltétlenül tisztességes eszközökkel dolgoznak, tehát mert Szijjártónak nem ártott, a Tiszának nem ártott ez a mai aktus, úgyhogy én ezt így gondolom.
11: Mert egyébként nem véletlen az, hogy az üzleti életben is a felső vezetőknek mindig pont az információk miatt, aminek a birtokában van, tényleg van egy ilyen türelmi ideje a távozása után, és egyébként ezért a BYD-tól is egy meglepő lépés az, hogy ezt így meglépték, mert ez számukra egyébként Magyarországon egy PR katasztrófa. Mert egy bukott kormány külügyminiszterét azonnal alkalmazni, ráadásul akkor, amikor a kínai beruházásoknak a megítélése nem jó az országban, ez egy nagyon veszélyes terep.
9: Ezt majd akkor látjuk meg, hogy amikor a hazai forgalmazás a BYD-nak majd hogyan alakul, hogy amikor versenyeznek a államilag támogatott, kínai állam által támogatott autóiparuk bokáig letolja a nadrágot, és olyan árakat kínál a fogyasztóknak, ami tulajdonképpen az is egy olyan finanszírozás, nem marketing finanszírozás, ha már márkáról beszélünk, hanem allokálják az árba mondjuk a marketing költséget, és ezért béka fenek alatt fognak Magyarországon BYD-kat árulni, akkor mi megnézzük, hogy milyen reputációs kárt okozott ez Magyarországon. Szerintem akkor éppen, amikor a kasszához kell menni, akkor éppen sem ekkorát.
11: De egyébként az már most látszik, ugye Szolnokon volt az eset, ahol a város elutasított egy kínai beruházást. Tehát, hogy nem is az a kérdés, hogy autót vesznek-e a magyarok kínait, hanem hogy a kínai beruházások meg tudnak-e valósulni Magyarországon, ami egyébként a kínai beruházásoknak jelentős probléma, hiszen ha át kell telepíteni másik országba azt, amit ide terveztek, az veszteség.
9: Jelen pillanatban még nem hallottam nagyon markáns kormányzati ellenállást, hogy ezek a BYD beruházások ne valósulnának meg. Ők is azt mondták, hogy egyébként abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarországon sikeresen működjenek a beruházások.
10: Tehát ez így van, de nincs az a nagy vállalat, amelyik tartósan és folyamatosan szembe tudna menni a mindenkori kormánnyal. Tudomásul kell venni, hogy a mindenkori kormány és a mindenkori parlamenti többség fogalmazza meg a jogszabályokat, adnak ki intézkedéseket, adótól kezdve, beruházáson, vámon át, sok mindenen keresztül. Ez azt jelenti, hogy ők nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy rosszba legyenek a magyar kormánnyal, miközben egyetértek azzal, hogy nekünk meg érdekünk az, hogy ezek működjenek. Megjegyzem, a szegedi beruházás is dadog, nem úgy halad, és nem olyan ütemben, mint ahogy tervezték. Most éppen egy akkumulátorgyárat hagynak félbe, mert hogy az sem úgy megy. Tehát jól látszik, hogy az az elképzelés, amit Szijjártó megfogalmazott, hogy mi leszünk az elektromos autók csúcsán, vagy gyártásának csúcsán, ez nem föltétlenül valósul meg.
13: Azt nem tudom, hogy a Tisza kormány jóban lesz-e Mészáros Lőrinccel, és milyen bizniszeket fognak majd kötni itt a következő időszakban. Az minden esetre kiderült egy oknyomozó portálnak köszönhetően, hogy milyen SMS-eket váltott egymással a Megafon központ és a Mészáros csoport, és hát egészen brutális összegek jelentek meg a Megafon csoport bankszámláján, köszönhetően Mészárosék támogatásának. Ezekről az SMS-ekről és összegekről fogunk beszélni, de csak a szünet után, úgyhogy ne menjenek messzire, mert nagyon izgalmas, pikáns témával folytatjuk.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen

0: gyöngyözzön. Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Lassan körvonalazódik, hogy ki, illetve mi tartotta életben a Megafon központot, honnan jöttek a támogatások, és mekkora támogatások, annyit már elárultam, hogy Mészáros Lőrinc cégtől egy jelentős része, és nagyon furcsa üzenetváltások is voltak ebben a történetben. Mielőtt viszont ezzel foglalkoznánk, nézzük meg, mi volt a nap kérdése, kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e alakítanunk az arányokon. Ön szerint van nemzetbiztonsági kockázat a Szijjártó Péter munkavállalásának egy kínai világcégnél, és 90% mondja azt, hogy igen, 10% a nem. Néhány kommentet is megmutatunk, érkeztek érdekes vélemények, köszönjük őket. Robert írja a következőt: Szijjártó 11 év alatt 2504 beruházást hozott az országba, amivel szintén több ezer munkahely született. Eközben a Tisza 6 hónapja alatt bezárt 6 nagyjárat és 1800 vállalkozást. Na ez a Tiszás rekord, azért ennek lehet, hogy egy tényellenőr majd neki megy. Zsuzsa: nem kicsit, nagyon van nemzetbiztonsági kockázata annak, hogy új munkahelye van. A minisztériumban nem portás volt. Hát ez tény. Ferenc: kapásból 4 jelenlegi vezető pozícióban lévő politikus tudnék sorolni, akik a külföldi érdekszférából érkeztek politizálni. Marika: nincs. Sellkapitányi léten nem ugyanez a téma? Mégis jelen van. Szoltán: több éven keresztül belelátott nemzetstratégiai döntésekbe és irányokba, egyértelműen veszélyes tudással rendelkezik. Nóra: normális miniszternél nem lenne, de mivel az eddigiek ismeretében tudjuk, hogy Szijjártó az oroszokkal is tárgyalt, így aztán hát sejtjük, hogy mire gondol itt a költő, illetve a kedves kommentelő. Köszönjük szépen a véleményeket, és akkor foglalkozzunk egy kicsit zöld politikával, zöld kirakattal, szafari arisztokráciával. Gajdos miniszternek magyarázkodnia kellett.
2: Nyilvánosságra kerültek azok a fotók, amelyeken Kaprinyák Tibor, a Tisza párt országgyűlési képviselője és az élőkörnyezetért felelős bizottság alelnöke afrikai luxusvadászatokon ejtett nagyvadakkal, köztük oroszlánokkal és bivajokkal pózol. A korábbi erdészeti gazgató politikus kapcsán természetvédők felidézték azt a korábbi kijelentést is, miszerint gazdasági szempontból vétek állva hagyni a 140 évnél idősebb fákat. Az ügyre reagálva Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter közösség oldalán elítélte a vadászatot, és hangsúlyozta, hogy Kaprinyáknak nincs szerepe a tárca vezetésben. A képviselők bizottsági kinevezésére pedig a kormánynak nincs ráhatása. A miniszter bejegyzésében kitért arra is, hogy a vadászat és a halászat felügyelete eleve nem tartozik a minisztériumához, miközben az állami igazgatás lassú döntéshozatali mechanizmusát is kritizálta.
1: Élő környezetért felel, és halott vadállatokkal, elpusztult vadállatokkal, lelőtt vadállatokkal fotózkodik. Mit fognak vele csinálni? Mi a helyes lépés ilyenkor kormányzat részéről, akár Gajdos részéről, azon túl, hogy magyarázkodik, hogy őt is meglepte mindez?
3: ebben politikailag ugye a Tisza számára a legnagyobb probléma, hogy ezek luxus vadászatok. Tehát nyilván föl fog merülni politikailag az a kérdés, hogy mi korábban egyébként fideszes politikusokat pontosan ezért ítélt el a Tisza.
1: Semmilyen Zsoltot megnevezhetjük.
3: A közben hát arról van szó, hogy most Tiszás képviselőkről is ilyen képek jönnek elő. Ez politikailag mindenképpen egy támadási felület. Ugye a Tisza a politikusok gazdagodásával kapcsolatban mindig is nagyon kritikus volt a fideszes időkben, és azért ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy miből volt hirtelen ezekre a vadászatokra pénz.
4: Már az iménti témánál is említettem én azt, hogy a Tisza politikusai azok gyakorlatilag most dugták fel a fejüket április óta. Semmiféle politikai praxis nincsen, egy működő mechanizmust kellene összerakni, ahol nem ismerik az emberek kellőképpen egymást, nem ismerik a saját múltjukat, nem véletlenül derül ki most diplomasztori, nem véletlenül derül ki most a vadászat sztori. Valaki valahol leírt egy önéletrajzot, és ez alapján választotta a képviselőjelöltet. Nyilván a búzának el kell válni majd az ocsutól, és ez a politikában is igaz. Én nekem meggyőződésem, hogy ezt az úriembert lehet egyébként egy nagyon becsületes, tisztességes, rendes ember, de vissza kell hívni ebből a pozíciójából, ha már ő maga nem mond le, mert az volna egyébként a legnormálisabb, de ezt a Tisza frakciója teheti meg. Bármennyire is furcsa, a kormánynak ehhez semmi köze, a Tisza pártnak igen, amennyiben az ő frakciójáról van szó, de a frakció vezetőnek kellene ebben nagyon gyorsan lépnie, mert nyilvánvalóan nem egyszerűen agályos ez az ügy, hanem idegesítő, és megint egy olyan ügy, ami egyébként éppen a Tisza renoméját fogja rontani. És Magyar Péter majd megint javíthat a közvéleménykutatási adatokon.
5: Hát ugye a Fidesznek mondtuk mindig, hogy bármit csinálnak már kontraproduktív. Ha ez nem is kontraproduktív, de egy kicsit hasonlatos sztori, tehát hogy ami ellen ők küzdöttek, ahogy mondod, és ami ellen kampányoltak, és a semmilyen fotóra emlékszünk, a helikopterrel, a skandináv, nem tudom, szarvas vadászaton, vagy nem tudom. Szóval egy kicsit más az a helyzet egyébként ott, mert ő politikusként engedte meg magának akkor. Most itt nem tudjuk ezek mikor történtek, ezek a vadászatok, nem tudjuk, hogy nem felmentve a helyzetet, mert ez egy cudar kellemetlen helyzet, de nem tudjuk, hogy miből finanszírozta, mikorik ezek a fotók, és egyébként van vadászengedély, egy állítólag egyébként jó szakember, van végzettsége, meg
1: élő nem környezetért felel.
5: Rosszul hangzik. De abszolút disszonáns, és hogyha pusztán kommunikáció szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor meg tarthatatlan. Egészen egyszerűen tarthatatlan. És lesz még ilyen számtalan, mert nyilván ez a maradék ellenzék kutatni, keresni fogja az összes ilyen ügyet, és adott helyzetben, adott pillanatban a megfelelő helyre el fogják helyezni ezeket a mondjuk úgy, hogy kellemetlenségeket, és akkor bíznak abban, hogy ez majd erodálja a pártot, és majd 4 év múlva annyi lesz az ilyen ügy, hogy akkor majd megfordul a helyzet, és akkor ők mutogathatnak újjal majd mindenkire. Kellemetlen helyzet, szóval tényleg mondhatnám azt, hogy vállalhatatlan és káros.
1: Legyünk akkor politikai tanácsadók most, lényegüljünk át, mert hogy a kampány idején sokat hallgattuk azt, hogy amikor az egyes választókerületekben megjelentek a jelöltek, akkor majd ott lesznek a fideszes influencerek, olyan hálózata van a Fidesznek, hogy mindent kiderítenek róluk, hogy 5 éves korukban elcsortak egy csokit a boltból, és akkor ezek kiderülnek, és ezek elmaradtak. És most szivárognak ki, nyilván már egy súlyos választási vereség után a Fidesz szempontjából ezek az információk, de ezzel mit kezd itt Magyar Péter? Szerintetek, ha ti lennétek a tanácsadói, álljon bele ezekbe az ügyekbe, a diplomás ügybe, a szavazógombos ügybe? Le kellene váltani, cserélni ezeket az embereket, hogy példát statuáljon, hogy mi betartjuk a szabályokat? Vagy pedig csináljon úgy, mintha mi sem történt volna, úgyis nálunk van a társadalmi többség, és amíg ez megvan is jelentős, addig minek ugráljak?
3: Szerintem 16 évner után a politikailag is helyes döntés szerintem itt az, hogy meg kell szüntetni a következmények nélküli ország státuszt, a következményekkel a politikusoknak is számolni kell, ha hibázott, minimum vállalni kell érte a felelősséget, és hogyha annak egy olyan hatása van, hogy le kell mondani, hátra kell lépni, akkor egyébként ezt meg kell tenni. Ráadásul olyan politikai szituáció van jelenleg, hogy ezeket a Tisza a kormányzó képesség, vagy a kétharmad különleges veszélyeztetése nélkül meg tudja tenni. Tehát akkor, amikor egy pártnak a támogatottsága a teljes népességben 50% fölött van, akkor egyszerűen nincs politikai kockázata ezeknek a bevállalásának, sőt, inkább politikai előnye van, hiszen pontosan azzal szakít, aminek a leváltására létrejött ez a párt.
4: Így van, Magyar Péter ígéretei között az átláthatóság, tisztaság, számonkérhetőség és a következmények nélküliség megszüntetése szerepel.
1: Akkor ezeket a képviselőket, bizottsági alelnököket, tagokat, akkor le kéne váltani, le kéne vennie?
4: Vissza kell hívni. Tehát ez a vadász, aki most az élő környezet bizottságban van, lehet, hogy a mezőgazdasági bizottságban, ahol egyébként a vadászattal, halászattal, meg egyebekkel foglalkoznak, ott kiváló segítséget tudna nyújtani. Itt ez most egy olyan szituáció, ami én szerintem nem tartható, és hogyha én tanácsadó lennék, akkor egészen bizonyosan azt súgnám, vagy írnám le egy papírra, hogy kérjük meg a frakciót, hogy vegye innen vissza, rakja át más helyre, a diploma esetében is azt, hogy visszaáll egy kicsit. Nem föltétlenül kell, mert ezek egyébként a politikusoknál is majd intőjelként jelennek meg, és azt se tartom kizártnak, az elkövetkezendő 48 órában néhány önéletrajz változni fog. A hivatalos önéletrajz. De ezen a purgatóriumon át kell esni, és nem szabad abba a hibába esnünk, nekünk sem, meg másnak sem, hogy ezért mondjuk a kormányfőt tesszük felelőssé. Őt akkor tehetjük felelőssé, hogyha a saját pártjában nem lép fel ellene, nem szólal föl ellene.
5: Nincs két egyforma eset, abba a hibába teljesen senki, hogy ha bárki hibázik valamit, tehát amikor hiba történik, akkor azonnal fejeknek kell hullani. Most itt a vadász esetében még egyszer nem tudjuk, hogy mi történt, ez milyen pénzből, semmit nem tudunk, azon kívül, hogy vacakul néz ki az egész kontextusban az, hogy semmilyen Zsolt után egy ugyanilyen képen látszik. Tehát az optikája rossz.
1: De egyébként, okay, de akinek nincs diplomája, vagy más helyet
5: egyébként
1: szavaz.
5: De nem tudunk róla semmit. A konkrét esetről itt sem tudunk semmit. Nem felmentve. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon kellemetlen és kellemetlen helyzet egyáltalán erről beszélni, mert ez is csak árt mindenkinek, hogy ez van. De generálisan fejeket hullajtani, mert valaki valahol majd hibázik, én azért azt sem tartanám elfogadhatónak. Tehát én nem tanácsolnám azt, hogyha bármi hiba történik, akkor azonnal mindenkit sikáljunk, mossunk el, és vessünk
4: rá
5: keresztet. Uh-huh. Oké, okay, csak hogy esete válogatja. A másik pedig az, hogy azért azt érdemes látni, hogy itt politikai kommunikációról beszélünk, és politikai történésekről. Tehát a politikai kommunikációnak azért a dinamikája, a célja és módozatai logikája az kicsit más, mint a hétköznapi baráti beszélgetések, vagy az üzleti kommunikációnak a logikája. Tehát itt, hogy valami mennyit hoz, vagy mennyit visz, mikor milyen más témák írják felül ezt a témát, hogy most erről beszéljünk, vagy ne beszéljünk, lehet, hogy kell róla beszélni, ha nagyon nincs más, mert meg kell oldani, de egyébként lehet, hogy holnap jön egy egész. Tehát szerintem ez a téma, ez holnap már a lőtéri kutya nem fog erre emlékezni, erre az ügyre például, mert jönnek az újabb és újabb nagy volumenű ügyek. Tehát ez generálisan megmondani, hogy mit csinálja a politikában, a politikai kommunikációban, ott az adott pillanat és az adott környezeti dimenziók döntenek.
1: Nem.
4: Bocsánat, kétségtelen, hogy minden pillanatban azt a pillanatot kell megnyerni a politikában, de a közvélemény nem ez szerint, a logika szerint működik. Az a fránya közvélemény a pillanaton túl is rendelkezik emlékekkel, és leginkább azzal, hogy hogyan kezeltük, mit tettünk, mit mondtunk. És én ezért mondom azt, hogy minimum azt kell mondani, hogy nem jó, rossz az akusztikája.
1: Gyűlnek ezek az emlékek, mondjuk 16 év után majd leváltják őket.
4: Hát nem föltétlenül, de higgyétek el, hogy ez egyébként romboló.
5: Szerintem a fogyasztóknak tehát a választók jelentős része nem tud visszaidézni mondatokat és mondásokat, és ez nem hiba, érzeteket tud adott pillanatban visszaidézni, azt így körülbelül el tudja képzelni, hogy mint az amerikai választások vitáinál, hogy a kék nyakkendősnek hiszek körülbelül, vagy a piros nyakkendősnek, és itt is ez történik. Tehát nem a konkrét ügy, vagy a konkrét mondatok számítanak, hanem milyen érzet alakul ki a fogyasztóban. Tehát, hogy mondatokat vissza nem fognak tudni idézni, mint hogy én sem nagyon sokszor, az szerintem egészen biztos.
6: Parancsolj.
3: Bocsánat. De ugye, egyébként Magyar Péter ugye ezzel kezdte a kormányzását. Ugye az első beszédében elmondta, hogy fogunk hibázni, és ki fogjuk javítani. Tehát egyébként valójában pontosan ezt az érzetet kell tudni megtartani, csak ezek az érzetek nagyon tudnak egy-egy ilyen ügynél tényleg így elkezdeni beégni, és hogyha ez a kormányzás elején elkezdődik, akkor egyszerűen egy pont, tehát, és most még tényleg kegyelmi állapot van, 50% fölött van a teljes népességben a párt. Mi lesz majd, amikor nagyobb hibák jönnek, és már lejjebb vannak, azért kell szerintem itt megfogni.
1: Na itt megfogom ezt a témát, mert nekem is van egy érzetem, egy érzésem, hogy a nézők már nagyon várják ezt a bizonyos Megafon és Mészáros Lőrinc témát, akkor nem csigázom tovább a kedves nézőket. Jöjjön!
2: 2022 óta Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló V-Híd ZRT, az Aircord Kft. És a Kontúr Csoport Kft. Építőipari cégek legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Fidesz szócsöveként működő Megafon Digitális Inkubátor Központot, tudta meg a Direkt 36. 2022-ben a választások előtt 100 millió forint támogatást, 2023-ban 217 millió forint támogatást, 2024-ben viszont már 3 milliárd forintos támogatást kapott a Megafon ezektől a cégektől. A Megafon ismert arcai korábban azt állították, magánadományokból működtették az 57 főt foglalkoztató vállalatot.
1: Hát ezekből a dokumentumokból kiderült olyan üzenet is, hogy kérlek utaljuk el az 500 millió támogatást a Megafonnak most, szól a V-Híd vezetésének belső levele. Hát nyilván ez egy napi bevétele lehet ennek a cégnek, most nem akarok hasra ütni, de valószínűleg adott esetben Mészáros Lőrinc le sem hajol ezért a pénzért. Na de ezért 500 millió forintról beszélünk, semmiféle belső ellenőrzés, marketing stratégia, egyetlen üzenet, utaljuk át ezt a pénzt. És ez a Megafon központ nem termelt javakat, nem volt bevétele, ellenben szívta magába ezeket az összegeket. Viszont majd ott a jog előtt, vagy bíróság előtt, ha lesz egyáltalán ez ügyben feljelentés, lehet, hogy teljes biztonságban vannak, hiszen hivatalosan ez nem közpénz.
3: Ezekkel a cégekkel a legnagyobb probléma az volt, hogy a bevételüknek a jelentős része az állami beruházásokból származott. Ezek jellemzően olyan cégek, ahogy így megnéztem a neveket, amik leginkább a vasútépítés területén működtek. Hát, hogy sem, a magyar államon kívül vasutat nem nagyon épít Magyarországon senki. Tehát ebből a szempontból ezek a cégek igenis közpénzt használtak fel.
5: De ott elveszte a közpénz jellegét, hiszen ezek magánvállalkozások. Ugye, tehát hivatalosan ezek magánvállalatok. Tehát attól, hogy állam a megrendelő, ez még egy magánpénzé válik.
3: Persze, ezzel egy normális jogállamban semmi probléma nem lenne, hogyha egy magáncég egyébként támogat bármilyen oldalhoz tartozó sajtót. Azonban hát ennek itt nyilvánvalóan a NER működési logikájából fakad az a probléma, hogy hát egyértelmű volt, hogy ezek a cégek ezt a pénzt hogy nyerték el a pályázatokon, miért tudtak ennyire prosperálni, és az is, hogy a Megafon mire használta ezt a pénzt. Szóval éppen ezért, miközben persze lehet, hogy jogilag ez nem megfogható, de hogy politikai erkölcsi értelemben ez biztosan problémás, az teljesen egyértelmű. Valószínűleg azért az április 12-i eredményben ennek nagy szerepe van, hogy ők így működtek.
4: Nem véletlenül került a Belgrád-Budapest vasútvonal annyiba, mint amennyibe. Tudnélik, akkor, amikor az árazást megcsinálták, akkor beleszámították, hogy kell Lőrincnek, kell a menedzsmentnek, kell a Fidesznek, kell a Megafonnak, kell Andikának, kell nem tudom én micsoda, és kijött egy szép sor, ami megnövelte egy normális beruházás költségeit, félretéve a tréfát. Te, mint lapkiadó, ennyi pénzzel mit tudnál kezdeni? Nyilvánvalóan föl tudnál építeni egy nagyon erős birodalmat. Legalábbis a 4,5 milliárdból. Mi adófizetők pedig kaptuk a tömény propagandát ezektől a fiúktól, lányoktól, a szemünkbe hazudtak, és becsaptak bennünket. Egyszerűen felháborító, és az, hogy magáncégből ment ki, megnézném én azt a könyvelési tételt, hogy az APEC helyében, hogy hova rakták, hova könyvelték ezt. Nem lehet csak így egy stratégiai igazgató utasítására 500 milkát, még hogyha az ott szabad szemmel nem is nagyon észrevehető, elutalni.
5: Nekem nem igazolandó, mondtam ezt.
4: De csak azt mondom, hogy...
5: Éreztétek a súlyát azért annak,
4: ahogy ezt mondtam. Hát ezeket elkapható, és el is kell őket kapni, egyszerűen azért, mert ez az országgal szembeni merénylet, amit ők csináltak az elmúlt időszakban.
5: Hát a sajtót említetted, hogy bármilyen sajtót támogathat egy vállalat, de hát azért itt ne beszéljünk sajtóról. Tehát ez egy konkrét nevesített propagandagépezet volt, ami harsogta a központilag kiadott utasításokat.
1: Igen, de erre mondhatja valaki azt, hogy ez ízlés kérdése, mert egy Fidesz magszavazónak
5: nem,
1: ezt jelenti
5: nem
1: mondjuk, a sajtó.
5: Erre nem mondjuk, de nem.
1: De
5: nem,
1: azt viszont nem, tudjuk,
5: nem,
1: hogy,
5: nem mondjuk, hogy a, sajtó
1: a piaci érték többszörösét kapták ezek az influencerek egyik, a másik pedig, amit reklámra költöttek rájuk. Tehát, hogy az, hogy nem tudtunk úgy elrejtőzni az interneten, hogy ne kapjuk az arcunkba azt, hogy a kopaszoszt mit gondol, vagy Bohár Dániel, vagy Deák Dániel, az annak volt köszönhető, hogy egy-egy ilyen influencer, amit egy hónapban költöttek, az mondjuk a németországi social media politikai költésnek felelt meg. Tehát, hogy ide mentek el ezek a pénzek, és itt lehet szerintem megfogni azt, hogy ez miért volt eléggé.
3: Hát ugye pont ez a gyakorlatuk a magyar reklámpiacot olyan torz valamivé tette, ami egyébként tényleg a minőségi sajtónak és a normál sajtónak a működését lehetetlenítette el, hiszen...
5: Uh-huh. Nem csak azt, a cégek social media hirdetéseit is az egekbe lökte.
3: Pontosan.
5: A hirdetési költségeket, nem a reklámot magát lehetetlenítette el, hanem a hirdetési költségek az emekbe emelkedtek a social media piacon. Szóval szerintem megint egy minden vitán felülálló mondanám azt, hogy értéklánc volt, úgyhogy biztos, hogy lehetne itthol megnézni. Egyébként a 4,2 milliárd, hogy milyen sokan voltak ezek a megafonosok, ahhoz képest nem is olyan sok, amikor...
1: Harmadrészt pedig most én fogom ellehetetleníteni ezt az adást.
5: 1 milliárdot vettek ki a kis hírportáikból, amiben...
1: Ellehetetlenítem ezt az adást, mert vége a műsoridőnek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, tényleg köszönöm szépen. De hát a műsoridő a szent, vagy legalábbis igyekszünk betartani. Ez volt már az Aktuál, holnap is érkezünk adással, viszontlátásra, szép estét kívánok!

Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és itt építsünk fenntartható digitális jövőt. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: Reggelt kívánok! Október 5-e van, hétfő reggel. Remélem kellemesen telik majd ez a reggel, a nap meg a hét. Ugye ilyenkor minden előttünk van még ezen a héten. Van, akinek a nyugdíj van szeme előtt, mert hogy mondjuk jövőre megy nyugdíjba, vagy akár még ebben az évben, nem tudom melyikkel jár jobban, valószínűleg azzal, hogyha jövőre, de majd ezt itt szakértőnk elmondja nekünk, Farkas András, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Tényleg ez számít, hogy valaki decemberben vagy januárban megy nyugdíjba?
1: Hogy ne számítana? Hát ha januárban megy nyugdíjba, akkor már a jövő évre vonatkozó úgynevezett értékkövetési vagy valorizációs szorzókkal kell kiszámolni a nyugdíj alapját képező keresetét, amíg feltehetően 9%-kal magasabb lesz jövőre, mint az idei szorzók. Egyébként idén is pont 9%-kal lett magasabb, mint a tavalyi szorzók. Tehát minél később évben megyünk nyugdíjba, ha csak ezt nézzük, akkor önmagában akkor nagyobb nyugdíjra számíthatunk.
0: Hát érdemes húzni az időt év végén.
1: Ennél bonyolultabb a dolog. Bonyolultabb a dolog, mert a nyugdíjemelések, a 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj, az mindig egy évvel későbbtől jár. Tehát ha én jövőre megyek nyugdíjba, majd csak 2028-ba kapom ezeket a plusz juttatásokat, hát itt mindig ki kell számolni, hogy mivel járok jobban, sok esetben azzal, hogyha későbbi időpontot...
0: Erre való a nyugdíj szakértő, igaz?
1: Hát persze.
0: Januártól 4-szeresére nő 120 000 forintra a 18 éve befagyasztott nyugdíjminimum. Az nekem felfoghatatlan, hogy 18 év alatt az, hogy nem sikerült egy fillérrel sem megemelni. De most megtörténik, elképesztő alacsony volt eddig a minimumérték, és nem csak a nyugdíjakat szabályozta, hanem voltak más összefüggései is.
1: Pont ez volt az oka, hogy ennyire alacsony maradt. Ez nyilván egy szándékos politikai döntés volt, meglehetősen kegyetlen döntés, de 2 éve már leszették a minimál nyugdíjról a szociális ellátásokat, mert ugye itt a gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások, gyerekvédelmi ellátások, millió dolog volt a hozzá kötözve a minimál nyugdíjhoz.
0: 28.500 forinthoz.
1: Arcpirítóan alacsony összeg, de ezt 2 éve leszették a többi ellátást, a nyugdíjrendszerben még maradt, és 127 000 embernek a nyugdíjasok körében még ma is kevesebb a nyugdíja, mint 120 000 forint. Sokféle oka van ennek, de lényeg az, hogy most az ő számukra ez egy rendkívül fontos bejelentés, tehát a legeslegszegényebb nyugdíjasok, legelesettebb nyugdíjasok végre most picit föllélegezhetnek, azért nem nagyon, mert az is kicsi összeg, hogy 120 000 forint, ha belegondolunk, de azért ők legalább most arra számíthatnak, hogy jövő január 1-től legalább 120 000-re megy föl a nyugdíja ennek a 127 000 öregségi nyugdíjasnak. Van néhány ezernyi olyan rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki idősebb 65 évesnél, és nem kérte a nyugdíját. Az ő esetükben is 120 000-re jön föl a ellátás minimális szintje, és ami most már részleteiben ismerünk, hogy jön egy pótlólagos nyugdíjemelés azoknak, akiknek még mindig nagyon pici a nyugdíja, 120 és 140 ezer forint közé eső sávban eső nyugdíjasokról van szó. Az ő esetükben a ilyen 5000-es sávokban pótlólagosan 12 000, 10 000, 8 000, 6 000 forintot állapítanak meg. Összességében gyakorlatilag 146 ezer forintig terjedő nyugdíjösszegig kapnak plusz ellátást ezek az érintett személyek. A többiekről egyelőre nincs szó, tehát a 2 millió 14 ezer öregségi nyugdíjas nyugdíj emelésének a mértékét még nem jelentették be. A Nemzeti Bank legfrissebb inflációs előrejelzése szerint 3,1% várható jövőre, egész évre inflációs mutatóként. Ha a költségvetési törvényben majd ez a szám kerül be, akkor jövőre lesz ez a 3,1%-os emelés, és azt követően csinálják majd meg ezt a minimál nyugdíj beállítást, illetőleg a 146 ezer forintig eső sávban ezeket a pótlólagos emeléseket.
0: Azt ki lehet mondani, akinek ennyire alacsony a nyugdíja, véletőleg nem volt magas jövedelme élete során sem?
1: Azt abszolút ki lehet jelenteni, mert ugye sokféle oka van ennek. Az egyik az, hogy nagyon rövid volt a szolgálati ideje, tehát éppen csak beesett a 20 évnyi szolgálati időbe. Tehát röviden, keveset dolgozott, rövid ideig volt bejelentve. A másik természetesen az, hogy nagyon pici volt a bejelentett keresete. Tehát amiután ő járulékot fizetett, az kicsi összeg volt. Aztán volt úgy, hogy menet közben hol beteg volt, hol nem volt beteg, hol tudott dolgozni, hol nem. Tehát nagyon sok olyan egyéni sors van, általában elég szerencsétlen sorsok, amikor egész egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy többet keressen.
0: Na azért kérdeztem ezt, mert ugye szoktuk mondani, hogy mennyire fontos lenne felkészülni a nyugdíjas évekre, előtakarékosság, nyugdíjpénztár, stb. Na ők azok, akiknek nem lett volna nagyjából egy fillérjük sem arra megtakarításuk, hogy a nyugdíjas évekre készüljenek.
1: Ez így van, ez így van. Ugye minden államban a legszegényebb nyugdíjasok, vagy a legszegényebb, legelesettebb embereknek vannak külön szociális ellátási lehetőségeik. Nálunk is van egyébként, pont ezt is a duplájára emelték, az időskorúak járadékát, akik azok a személyek kaphatnak meg, akiknek még ez a 20 év szolgálati időse jött össze, tehát nem lehet nekik megállapítani teljes nyugdíjat. Jellemzően ezek rendkívül szegény emberek, és nekik is ez egy hatalmas segítség lesz, ez a bizonyos időskorúak járadéka, de ez nem nyugdíj, hanem szociális ellátás, és a többi országban is azt csinálják, hogy vagy a szociális ellátásokat emelik meg úgy, hogy valamilyen elviselhető életet adjanak a nagyon szegényeknek, vagy a mi megoldásunkhoz hasonlóan magában a nyugdíjrendszeren belül kezdik el eltéríteni a munkanyugdíj elvét, tehát az, hogy a megszolgált nyugdíjnál kicsit magasabbat adnak ezeknek a nagyon szegény embereknek, hogy nehogy éhen pusztuljanak a rendszeren kívül.
0: Mennyien élnek a nyugdíjas létminimum alatt a nyugdíjasok közül? Egyáltalán azt hogy számoljuk ki, mert a KSH évek óta nem közöl ilyen adatokat?
1: Közli viszont az úgynevezett ekvivalens medián jövedelmet, ez egy bonyolult Európa Uniós számítás. Lényeg az, hogy körülbelül 120 ezer forint lesz jövőre 2027-ben az a jövedelmi határ, aki alatt keres valaki, vagy kap valaki juttatást, azt már a mély szegénység veszélye fenyeget.
0: Aha, tehát ez megmagyarázza azt is, hogy akkor meg miért ezt a 120 ezer forintot.
1: Valószínűleg ez lehetett az egyik megfontolás, és mellette van még egy nagyon fontos mutató, ez a relatív szegénységi mutató, ami nagyjából ennél a mély szegénységinél egy 60 ezerrel magasabb, tehát jövőre körülbelül 180 ezer forint lesz. Az az alatti jövedelemben részesülőknél áll fönn a szegénységnek a nagyon erős kockázata.
0: Mennyien vannak ők?
1: A nyugdíjas társadalmon belül? Hát 120 ezer alatt van az a bizonyos 127 ezer ember, és körülbelül 180 ezerig föl az már egy több mint 400-500 ezer ember.
0: Igazából ez lenne az a határ, amit igen, valahogy el kellene minél gyorsabban érni.
1: Javasoltam is, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy ne csak 120 és 146 ezer forint között legyen ez a pótlólagos emelés, hanem húzzuk föl 180 ezerig, hogy az eleve csillapítja ezt az alulról felnyomó, feltorló hatást, amit az emelés jelent a minimál nyugdíjban, és akkor segítünk a relatív szegénységnek az enyhítésében is, de nyilván ez sokkal többbe kerülne, ezért egyelőre még ez, ha jól tudom, nincs napira.
0: Ha valakinek van munkahelye, érdemes tovább dolgoznia és mellette abszolút kérnie a nyugdíjat?
1: Abszolút.
0: Ez a munkaadónak és a munkavállalónak
1: egyaránt érdeke, így van, ez egy win-win szituáció. Ha nyugdíj mellett dolgozom, akkor mentesül a járulékfizetés arról a kereset, tehát 18,5%-kal nő a nyugdíjas megillető munkabér, a munkáltató pedig nem fizeti a 13%-os szociális hozzájárulási adót, tehát mindenki jól jár. Ezúton is szeretném a munkáltatók figyelmét is fölhívni, hogy a nyugdíjas munkaerő foglalkoztatásával még jól is járnak, miközben a tapasztalatot nem engedik ki olyan könnyen a kezükből.
0: Voltak hajdalában kezdeményezés, hogy a nyugdíjasokat szervezzék munkacsoportokba gyakorlatilag. Ugye Kósa Lajos volt ennek az arca és a hangja, nem tudom, ez mekkora sikert eredményezett. Az hogy alakult?
1: Van nyugdíjas szövetkezet, működnek, kiválóan működnek. A nyugdíjas szövetkezetbe belépő nyugdíjasok vannak több tízezren. Ő nekik azért éri meg ez a forma, mert a szövetkezet keres nekik munkát. Tehát nem őnek is saját magának kell végigjárni a munkáltatókat, meg hirdetés feladni, hanem a szövetkezet tagjaként rendkívül kedvez.
0: Ez ugyanaz a logika, mint a diák szövetkezet.
1: Ez teljesen megegyezik vele. Viszonylag népszerű, lehetne népszerűbb is egyébként, de feltehetően amiatt, hogy egyébként is rendkívül kedvező a nyugdíj melletti munkavállalás lehetősége, ezért nem olyan óriási hatóerő, tehát nem egymilliós tagsága van, hanem néhány tízezres, de változatlanul egy kiváló lehetőség arra, hogy a nyugdíjas
0: dolgozik. Az a nyugdíjszorzóban még valahogy beleszámít, ha valaki
1: már
0: a nyugdíj mellett dolgozik?
1: Azt már nem.
0: Azért mindenek van határa?
1: Mindennek a határa, tehát a nyugdíj mellett, ha már megállapították a nyugdíjamat, akkor utána már nem szerezhetek szolgálati időt, meg nyugdíjalapot képező keresetet, de mivel járulékmentes a kereset a munkáltatónak, meg szociómentes, ezért mindenképpen megéri, és nagyon jó jár vele minden nyugdíjas, mind a munkáltató.
0: Hosszú évek óta az a fenyegetés szerte Európában, hogy tovább kell majd dolgozni, és később jön a nyugdíj. Ön meg azt mondja, hogy inkább azt kell megvizsgálni, hogy a férfiak nyugdíjkorhatárát csökkentsék.
1: Na, de akkor ezt hogyan? általában. Ugye jelen pillanatban 65 év a magyar nyugdíjkorhatár. Előre szaladtunk a nyugdíjkorhatár emeléssel. Ugye 15 év alatt 62 évről följött 65 évre a magyar nyugdíjkorhatár. Most a nőket azért nem említjük külön, mert nekik ott a nők 40. Tehát, hogyha valaki el akar menni korábban, most már gyakorlatilag minden hölgy, aki dolgozik, egy idő után eléri azt a 40 évnyi jogosító időt, hogy el tud menni a korhatára előtt. Nekünk férfiaknak semmilyen ilyen lehetőség nincs, miközben a Magyarországon a 65 éves és idősebb embereknek a várható élettartama 4,4 évvel rövidebb, mint az uniós átlag. Az unióban az átlagos nyugdíjban vonulási, vagy nyugdíjkorhatár 65 év. Nálunk is 65 év, miközben 4,4 évvel rövidebb a várható élettartam. Tehát emiatt tettem arra javaslatot, de csak ideiglenesen, hangsúlyozottan, ezt nem lehet hosszan fönntartani, de hogy amíg nem sikerül átállítani a magyar nyugdíjrendszert, amíg nincs egy korszerű korhatár előtti nyugdíjazási rendszer nálunk is, addig ez a 64 évre csökkentett nyugdíjkorhatár ideiglenes menedéket nyújthat a férfiaknak.
0: Na uraim, mit szólnak hozzá? Farkas András nyugdíjszakértő volt a vendégünk, köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök és a Medián között vita alakult ki a Tisza párt saját megrendelésű felmérése miatt. Közben Gajdos László miniszter megszólalt Kaprinyák Tibor ügyében, miután nyilvánosságra kerültek a politikus vadászatairól készült fotók. Galgóci Eszterrel és Sós Eszter Petronellával beszélgetünk. Órákon keresztül tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén. A Tisza párt szerint a volt külügyminiszter autógyártónál vállalt pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A volt külügyminiszter a meghallgatás után azt mondta, választ adott minden kérdésre. Vendégünk Bárándi Gergely. Szeptember 30-án lejár a fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Gajdos László miniszter szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdőket továbbra is szigorúan védik, és a tarvágás tilos marad a védett erdőkben. 23 civil szervezet nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. A stúdióban Gálhidi László és Pribéli Levente. Népszavazási kezdeményezést nyújtott be a második reformkor párt. Vona Gábor szerint feljelentési kötelezettséget kellene előírni az állami cégek vezetőinek, enélkül ugyanis egy esetleges kormányváltás sem jelentene megfelelő garanciát a korrupció ellen. Vona Gábort kérdezzük.
2: Kezdődik a hét, itt a hétfő és egy újabb egyenes beszédő estét kívánok. Köszöntöm Önöket, Galgóci Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzője és Sós Eszter Petronella, politikai kockázati tanácsadó és a Boardroom Pilot Stabstack hírlevél szerkesztője. Jó estét, szervusztok! Remélem, hogy jól mondtam. Szervusztok! Kezdjük Szijjártó Péterrel. Röviden, mert aztán utánatok érkezik Bárándi Gergely, akivel majd jogilag is átbeszéljük ezt a bizottsági meghallgatást. Ugye ma meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság a volt külügyminiszter a BYD-nál betöltött munkája miatt. Egyébként hívtuk a mai adásba Szijjártó Pétert, nem jött. Hívtuk a bizottság tisztás tagját, Szakó Cirbuspárt, nem jött. Hívtuk az elnököt, a Mi Hazánkos Apát Istvánt, nem tudott jönni. Ezt azért a rendkedvéért hozzáteszem, tehát mi próbálkoztunk, de nem élt senki ezzel a lehetőséggel. Hogy látjátok a mai meghallgatást? Egy-egy mondat.
3: Mivel konkrétumokat nem tudunk, és elvileg nem is tudhatunk, ezért azt mondhatjuk, hogy kommunikációs csata zajlott, mindenki kijött, elmondta az eddigi álláspontját, és azt gondolom, hogy ez azért Tisza oldalon többek között arról szól, hogy ebből előbb-utóbb legyen egy szabályozás. Nem akarom megelőlegezni, hogy Bárándi Gergely mit fog mondani, de ugye jelenleg nincs ezzel kapcsolatban szabályozás Magyarországon, úgyhogy azt hiszem, hogy az igazi nagy kérdés, hogy ebből lesz-e.
4: Igen, hát nagyon nehéz ehhez hozzátenni bármit is. Én is azt gondolom, hogy egyelőre a konkrétumok hiányában, igazából, hogyha lennének konkrétumok, akkor is mindenki el tudja mondani a saját narratíváját, és így kicsit még mindig élünk abban a világban, amikor a két versengő narratíva gyakorlatilag még ellent is mondhat egymásnak, de mégis vannak olyanok, akik az egyiket vagy a másikat hiszik. És ilyen szempontból én azt gondolom, nyilván Szijjártó Péter azzal, hogy megjelent, hogy utána elmondta, hogy ő megjelenik, mindenre válaszol, azzal még a saját szavazóiknak a körében el tudják mondani, hogy itt nem volt semmi probléma. idő előre haladtával természetesen ezt egyre nehezebb lesz ezt a narratívet, vagy hát amit most látunk még fenntartani a Fidesz részéről.
2: Ja, menjünk tovább, picit majd lehet, hogy rohanósnak fog tűnni, mert annyi témánk van, ez a 16-17 perc, de folytassuk, ugye tegnap időközi választások voltak, amire mindig elmondjátok ti elemzők, hogy hát nem sok mindenre lehet ezekből következtetni. Most is így van-e ez? Ugye Nagy Kátán volt az egyik, a Fidesz jelöltje nyert 70%-kal, nyilván mindkét oldal elmondta a saját maga narratíváját ebből a szempontból is. Erről is egy-egy mondat, és aztán kutatásokkal megyünk tovább.
3: Rendes leszek, mert azért mondok mást is, azzal együtt, hogy ez most is igaz. De az érdekesség kedvéért emlékeztetnék arra, hogy az évelején volt egy Kazincz Barcika, ahol szintén hasonló körülmények között nyert a Fidesz, és nagyon nem volt az országos erőviszonyokra reprezentatív, ami ott történt. Ugye itt is tulajdonképpen hát visszafogott kormánypárti jelenléttel tudott nyerni a Fidesz, és ahogy néztem a nagykátai választókerület és szavazókörök adatait, itt azért jellemzően az országos át egyébként is erősebb volt a legnagyobb ellenzéki párt, tehát mondjuk úgy, hogy semmi különös meglepetés nincsen ezekben az adatokban.
2: És nagyon-nagyon alacsony volt a részvétel, ezt még hozzátenném.
4: Rendkívül alacsony a részvétel, valóban egyébként itt én azt gondolom, hogy papírforma szerint történtek a dolgok. Ami talán érdekes megint csak, hogy akkor ezt kommunikációsan hogyan tálalja mindenki, és ebben én azt gondolom, hogy a sajtó is részt vesz, tehát az óriási, meg elsöprő győzelem a Fidesznek az egy nagyon érdekes szalagcím, amit ma lehetett azért több helyen is olvasni, és valahol értem is a felfokozott érdeklődést olyan szempontból talán, hogy ugye 2010 után láthattuk azt, hogy az országgyűlési választások után magával húzta az önkormányzati választásokat, itt ugye mennek is a találgatások, hogy lesznek-e majd előrehozott önkormányzati választások, hogy ezekből lehet-e bármire következtetni, de azt nagyon fontos megjegyezni, hogy bár főleg a Fidesz részéről rá szeretnék húzni az ellenjelöltnek a Tiszás indulását, de hogy itt még mindig nem mérettetett meg Tiszás politikus, és ha még meg is történt volna, és úgy kapott volna ki, akkor itt tényleg egy 23%-os részvételről beszélhetünk egy időközi választáson. Ebből országos politikára következtetni nem lehet.
2: Így van, mert nem a párt jelöltje volt, Tisza Sziget tag volt, egy ottani szervezetnek a jelöltje volt. Megyünk is tovább, és bár nincsenek választások, tegnap ugye ez csak egy időközi volt, és hol van még az, ugye max hasonló időközik lehetnek, de hát a kutatások időről időre jönnek, és ezeket általában meg szoktuk beszélni, pláne ha újdonságot mutatnak. Tegnap is lett egy, és ennek talán az előzménye az, hogy a múlt héten sorra jelentek meg a kutatások, itt is volt szó erről Medián, Republikon, 21 kutatóközpont, talán a 21 kutatóközpont mérte a legnagyobb különbséget májushoz képest, 9%-kal mérték kevésbé támogatottnak, vagy 9% mínuszt mértek májushoz képest a Tiszának, de az összes többi intézetnél egy picit elindult lefelé, 3% körül, ha jól emlékszem, de a kormánypárt még így is nagyon-nagyon nagy arányban vezet. Vasárnap aztán Magyar Péter megosztott tegnap reggel egy kutatási adatot, 6%-kal nőtt a Tisza támogatottsága. Erre reagált Han Endre, a Medián vezetője, azt mondja, nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt kutatást rendel, azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának. Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza ezeket az eredményeket, akkor a szakmai etikai elvárások lépnek életbe, például fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, amint a nagyságát, a módszert és a kutató cég nevét. Tehát szakmailag kritizálta meg tulajdonképpen ezt. Magyar Péter természetesen reagált erre, és az annyit írt, hogy ez a belső felmérésük, és a legutóbbi politikai fejleményeket követően készült, tehát nem áll ellentmondásban azzal, hogy a többi kutatóintézetnél csökkent a népszerűség, de azt nem tudtuk meg, hogy ki készítette. Szóval mit szóltok ehhez a kutatás dömpinghez és Magyar Péter bejelentéséhez?
4: Én mélységesen egyetértek Han Endrének a hozzászólásával, mert csak azért is, mert a közvéleményi kutatások ugye nekem is a szívemhez közel állnak, de nagyon, tehát a most áprilisi választásokon nagyon jó volt, hogy a legtöbben eltalálták a végeredmény, de volt már egyfajta bizonytalanság ezzel szemben így a társadalom részéről is, miközben én azt gondolom, hogy ezek fontos kutatások, kutatások lehetnek, fontos felmérések lehetnek, viszont mindig az volt ezzel kapcsolatban a kritika, hogy ez propaganda termék, tehát kirakjuk a közvéleménykutatást, az torzítja majd a választóknak a választási kedvét. Ugye erről sokat beszéltünk még a választások előtt is, hogy még a magas számok is lehetnek vagy mozgósító erejűek, vagy otthontartó erejűek, tehát arról is lehetne tényleg végeláthatatlan vitákat folytatni, hogy hogyan befolyásolja a közvéleményt a közvéleménykutatás, de talán pont ezért van az, hogy nagyon finoman kell bánni ezekkel az adatokkal, mert különben tényleg azt érzi az ember, hogy ez csak propaganda. Tehát, hogyha kiteszi a miniszterelnök, hogy akkor most ennyivel magasabb a TISZA támogatottsága, de nincsenek ott mellette pontos adatok, akkor az nem feltétlenül tud úgy számítani, mint egy konkrét kutatás, vagy nem úgy értékeljük, hanem mint egy ilyen mozgósítási erő. Ezért talán fontos lenne ezeket megjegyezni. Ami nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen, úgy tűnik, hogy egy nagyon fontos pont Magyar Péter részéről, hogy a közvélemény kutatásokban hogyan áll jelenleg a TISZA, még akkor is, hogyha a választások még azért messzebb vannak.
2: De miért? Nagyon jól állnak most az, hogy 3%-kal vagy 9-el kevesebb, még mindig több választójuk van a kutatások szerint, mint április 12-én volt. Török Gábor is egyébként ezt a kérdést tette fel, hogy a Fidesznek is milyen jól bejöttek ezek a kutatások, amiket ők rendeltek. Tehát, hogy mi szükség van erre most?
3: Ha megnézzük a következő 3-4 hónap dramaturgiáját, akkor azt látjuk, hogy az nehéz lesz. Költségvetés, nyilván nem költségvetési kiáramoltatás lesz. Az uniós pénzek később érkeznek. Nagyon sok az elvárás, tehát nagyon sok társadalmi elvárás, szociális elvárás érkezik, és látszik, hogy már az is tud bizonyos társadalmi csoportokban egyfajta elégedetlenséget okozni, hogy csak januárban lesz mondjuk béremelés, mert akkor fér bele. És valószínűleg ezt a 3-4 hónapot a TISZA megpróbálja nem túlélni, ez nem jó szó, hanem úgy lehozni, hogy ilyen csúnyán pestiesen fogalmazzak, hogy valahogy ezt a szociálpszichológiai remény és jókedv hangulatot a saját táborában fenntartsa. Tehát, hogy ne legyen az, hogy jaj, hát nem fog itt semmi történni januárig, meg jaj, nem indult be az építőipar, jaj, a munkanélküliség, hogy ezek a típusú gazdasági rossz hírt mutató apró hírek összeálljanak valami narratívába, ehhez kellenek az ilyen bátorító adatok. Annyit hagyd tegyek hozzá még kutatói oldalról, hogy nyilván a politikus úgy kommunikál az adatokról, ahogy szeretne, az az ő feladata. Nyilván mi kutatók azzal kezdjük, hogy megnézzük azokat az adatokat, amiket Hannendre hiányolt. De egy mérés akkor sem mérés, hogyha ezeket kiposztolta volna Magyar Péter. Tehát akkor is azt mondanánk ebben a műsorban, hogy oké, nézzük meg a többi intézetet, meg nézzük meg még 2 hónapig, mert akkor derül ki, hogy ténylegesen tendenciáról van szó, esetleg valamilyen kiugró adatsorról.
2: Menjünk is tovább, mert tényleg közelben nincsenek választások, és van még azért jó pár témán, 2 mindenképpen. Az egyik a norvég közmédia. Én most elkezdeném itt mondani, hogy mi történt itt reggel óta, akkor lehet, hogy holnapig beszélnék, mert lassan-lassan egy ilyen teleregény, vagy egy szappán operává válik ez az egész történet, de megpróbálom azért összefoglalni. Ugye a hétvégén esett sok szó erről, hogy a norvég közmédia szerint lemondtak egy interjút Magyar Péterrel, amit hónapokig egyeztettek. A riporterek azt írták, egyébként a közmédia honlapján van kint Norvégiában, hogy enyhe sok alatt próbálták megérteni a történteket, mert ugye a miniszterelnökségen még júliusban azt közölték velük, hogyha tovább zaklatják telefonokkal a kormány tagjait, akkor soha nem fog interjút kapni Magyarországon a norvég közmédia. Magyar Péter reagált egy kommentben az oldalon, és azt mondta, hogy nem volt megbeszélt ez az interjú. Aztán tulajdonképpen üzent a teljes magyar sajtónak is, aztán a norvég közmédia egy munkatársa oda kommentelt ez alá a poszt alá, és kért egy újabb interjút Magyar Pétertől, majd Magyar Péter visszakommentelt a norvég közmédia munkatársának, elolvastam a hazugságokkal teli cikkét, ennek fényében nem hiszem, hogy ez mostanában meg fog történni, minden jót. No, erről mit gondoltok?
3: Itt a történetmesélés lesz a lényeg. Ugye a TISZÁ-nak az a nagy története, hogy máshogy fog bánni a sajtóval, mint ahogy az előző kormányzat tette. Amikor például Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, akkor ugye mindig kiemelik a korábbi ellenzéki médiát, vagy a korábbi kormányfüggetlen médiát. Tehát az a történet, hogy ez itt más lesz, és a sajtóhoz máshogy fog ez a kormányzat fordulni. Nem is önmagában ez a vita, ami érdekes, mert ugye volt még egy leágazás, hogy a norvég közmédia munkatársa jelezte, hogy hát tényleg nem volt ez úgy megbeszélve, hanem olyan eshetőlegesen, vagy igen, vagy nem, hanem úgy súlyos ez a történet, vagy úgy kihívás a Tisza számára, hogy egy napon történik a Partizánnak az országgyűlési beengedésével és nem beengedésével.
2: Igen, ezt még hozzá sem tettem, mert ugye nem engedték be a Partizánt a parlamentbe.
3: Pedig ez így összefüggően már bizonyos szempontból üti a Tiszának ezt a narratíváját. Nem véletlen, hogy Magyar Péter hosszú Facebook posztban jelezte, hogy ő ezzel nem ért egyet, és hát magyarázta a többi részét is a dolgoknak. Ezért nem is zárnám most le az elemzését ennek a történetnek, mert nyilvánvalóan ez egy olyan kihívás a sajtó kezelésére, ami most ezzel valamit a Tiszának csinálnia kell, ha fenn akarja tartani a korábban megjelölt narratíváját, ha nem, akkor nyilván nem, de hát feltételezem, hogy ez egy elég fontos elvárása az egykori ellenzéki, most pedig kormánypárti közönségnek, hogy valahogy a sajtókezelés máshogy nézzen ki, úgyhogy szerintem ez a történet holnap-holnap után folytatódni fog.
4: Igen, alapvetően én is azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet lezárni, és hogy úgy tudna egy mélyebbet ütni a Tiszán, hogy ez valóban egy nagyon fontos narratíva, hogy korrektül, máshogyan interjúkat ad. Magyar Péter ugye külön kijelölte azt is, hogy ő egyébként minden külföldi lapnak és interjúnak is próbál eleget tenni, amire ráért. Tehát, hogy, és ezt ugye látják is az emberek, tehát olyan szempontból talán azért nem annyira nehéz a Tiszának a helyzete most jelen pillanatban, hogyha nem jön még 2-3 másik olyan probléma, ami ebben a tárgykörben érkezik, hogy azért nagyon aktív, nagyon jelenlévő Magyar Péternek a megjelenése, még hogyha nem is feltétlenül a sajtótermékeknél, vagy valahol jelenik meg egy interjúja, majd hogy nem 24 órában követhetjük őt a social media felületeken, és ezért azok, akik egyébként, és hát akkor térjünk vissza a közvélemény kutatásokra, számosan Magyar Pétert és a Tisza kormányt támogatják, ők azt érzik, hogy ő mindig rendelkezésre áll, nem csak a sajtónak feltétlenül, hanem mint egyéni választónak nekem is minden pillanatban rendelkezésre áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy első körben talán ez a norvég közmédia dolog, és ezt a social media visszajelzések, ami persze nem kutatás, de hogy abból valamennyire ki lehet valamennyire indulni. Ott alapvetően inkább megvédték Magyar Pétert, és inkább arról szóltak a hírek, hogy ez nem hír, a sajtó miért tálal ilyeneket eléjük. A Partizán az viszont már, hogy egy második esetként megtörtént. Ott már nehezebb lehet, de talán Magyar Péter le tudja magáról ezt a fajta felelősséget rázni. Itt viszont szerintem vissza kell egy picit mennünk még a kampányidőszakra, amikor az elemzők mindig elmondták, hogy a One Man Show-nak igenis vannak hátrányai, és nem feltétlenül azért mondták, mert ezzel nem lehet egyetérteni, vagy nem lehet ez egy működőképes taktika, de abban a pillanatban, hogy Magyar Péter nagyon sokáig önmaga szerepelt, és ez továbbiakban is folytatja, még akkor is, hogyha már egyre több szereplőt ismerünk mind a kormányzatból, mind a parlamentből, mind a Tisza pártból, azért mégis inkább így rávetül leginkább a fény, és ezeken a pontokon egyébként nagyon nehéz lesz majd azt kommunikálni, hogy én ezért nem vagyok felelős, én ezt nem láttam, tehát sokkal jobban meg kell majd osztani ezeket a médiában való szerepléseket.
2: Mi próbálkozunk, ahhoz, hogy ezek... mi hívjuk az összes minisztert, képviselőt, ahogy egyébként ma például a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjait is. Van még egy másik szereplő, Gajdos László, őt is hívtuk egyébként, és a sajtófőnökét is lehet, hogy a héten érkeznek. Élő környezetért felelős miniszter reagált arra, hogy luxus vadászutakon elejtett állatokkal pózol a élő környezetért felelős bizottság alelnöke, ugye Tiszás Kaprinyák Tibor. Ő azt írta, hogy a képviselők munkájára ráhatással nem vagyok, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett. Ez egy ilyen ügy, mennyit árthat ez a Tiszának szerintetek? Emlékszünk semmilyen zsolt vadászatra, tehát nem tett jót politikai értelemben sem, az egészen biztos.
3: De ő politikusként is vadászott, tehát nem a politikai karrierje előtt. Másrészt pedig itt is a történet lesz a lényeg. Tehát a Tisza programban és a Tisza sztoriban az van, hogy a környezetvédelem fontosabb lesz. A környezetvédelmi ipari szabályokat erőteljesebben be fogják tartatni. Tehát ez akkor lesz politikai kihívás, hogyha összeér egy olyan nagy narratívává, hogy ez üti a Tiszának a korábbi sztoriát. Most még itt nem tartunk, most ez bizonyos kérdéseket felvet, és nyilván lefoglalja a közvéleményt, de nem rendszer szintű kihívás, tehát mondjuk úgy, hogy kisebb kihívás, mint mondjuk az, hogy két ilyen sajtóetikai kérdés összeér egy.
2: Mondjuk az erdőkvédelmében ma éppen érkezik a Greenpeace és a WWF Magyarország, ez is egy ilyen ügy.
3: De ez legalább két nap, tehát, hogy úgy ér össze.
4: Itt szerintem az abszolút igaz, hogy ez nem feltétlenül Gajdosra vagy a minisztériumra lesz hatása, viszont egy dologban kellemetlen, hogy megint egy olyan történetet idéz, ahogyan említetted is Semmilyen Zsoltot, ami a Fideszhez köthető volt eddig. És hogy leginkább eddig a kinevezéseknél, itt is most ezt láthatjuk, a kinevezéseknél rendre előjött valami olyasmi, vagy a Keresztény Egyházhoz való kötődése, vagy az, hogy családi kötelék, vagy bármit. Tehát nagyon sokszor láttunk olyan sztorikat, amelyek hasonlíthattak volna a Fideszre, és ezeknek egyébként nagyon egyszerű és könnyű megoldása lehet az, ami egyébként a Tiszának egy nagyon fontos ígérete volt, az őszinte kommunikáció. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk erre lehet, hogy egy picit hosszabban lehetett volna válaszolni, vagy valahogyan mégis nem csak egy ilyen kicsit így lerázom magamról, hanem persze ettől függetlenül a munkájában ezt csinálja, azt csinálja, most csinálja, tehát itt egy őszintébb kommunikációban én azt gondolom, hogy fél pillanat alatt felgöngyölíthető, de ha rendre lesznek olyan események, amelyek idézik vissza a Fideszt valamilyen szempontból, és ezt nem kezelik, az problémássá válhat.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Valóban a Mars lenne az emberiség B-terve, ha a Földet élhetetlenné tesszük? Vagy ez csak egy techno-optimista illúzió? A digitális világban gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a technológia majd minden problémánkra megoldást kínál, és egy másik bolygón folytathatjuk a civilizációnkat. A Magenta Podcast legújabb adásában a tudomány, a technológia és az emberi felelősség metszéspontján vizsgáljuk meg a bolygónk és az űrkutatás jövőjét. Vendégünk Kis László csillagász. Vele beszélgetünk a Mars kolonizáció reális lehetőségeiről és korlátairól, a műholdas megfigyelések szerepéről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy inkább a saját bolygónkat értsük meg jobban, és iről, valamint arról, hogyan segíthet a csillagászat abban, hogy

0: korosztályosok számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Látszólag ingatlan ügyekkel folytatjuk, de ez is szociális téma lesz, mint az előző volt. Futó Péter, az Enga vezető ingatlanpiaci elemzője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Azt mondja egy kutatás, hogy nagyjából 3 millió magyar érint a lakhatási szegénység. Érdemes meghatározni, hogy mit értünk ez alatt.
2: Egyrészt itt arra kell gondolni, hogy az utóbbi években, az utóbbi egy évtizedben a lakásárak a jövedelmekhez képest nagyon jelentősen elszálltak, különösen Budapesten, és különösen a tavalyi évben volt egy szokásosnál jóval magasabb
1: ára. Az otthonstart megtette a hatását.
2: Már az otthonstart előtt ez elindult egyébként, de igen, az otthonstart az még tovább emelte az árakat. Idén már nem látjuk ezt a további áremelkedést, viszont ha a lakhatási szegénységről beszélünk, akkor azért nem mehetünk el például az energiaszegénység mellett sem, az pedig inkább vidéken a korszerűtlenebb családi házakat érinti, ott tulajdonképpen a jövedelmekhez képest a lakásnak a fenntartási költsége az, amire...
1: Nagyon leegyszerűsítve ez valami olyasmi, hogy el kell dönteni, hogy fűtünk, vagy a gyógyszert veszünk meg?
2: Hát sajnos igen, erre is van lehetőség, vagy erre is van példa, de Budapesten meg például azt kell eldönteni, hogy a városban tudunk lakni a munkahelyünk közelében, vagy inkább 20-30 kilométerrel távolabb egy adott esetben egy vagy két szobás nagyobb lakást.
1: Erre adott választ az ingatlan piac úgy, hogy elkezdtek családok kitelepülni, és az agglomeráció eddig fel nem fedezett kis településeibe találták meg a helyüket?
2: Ez a folyamat, ez tulajdonképpen már a 90-es évek végén megindult, a 2000-es évek, 2010-es évek első felében erősödött fel, de egyébként a mai napig is tart. Budapest népessége az elmúlt évtizedekben nagyon jelentősen több százezer fővel csökkent, miközben az elővárosok népessége sok esetben akár a duplájára emelkedett, és hát ez magával von olyan problémákat is, mint a közlekedési nehézségek, amit ugye napi szinten tapasztalnak az ott.
1: Vitézi Dávid azt mondja, hogy egyrészt szükség lenne, hát ő a beruházásokért felelős miniszter, tehát amit ő mond ebből a szempontból igencsak fontos, olyan építkezésekre, meg nem az örök lakásokat, ahogy azt hajdalában mondtuk, hanem a bérlakásokat mutatják fel, valamint, hogy társasházakat kellene a családi házak helyett építeni. Na hát ez az utóbbi a nehéz ügy, mert hogy ha egy család családi házra vágyik, nehéz rábeszélni arra, hogy lakjon 4-6-8 lakásos társasházban inkább.
2: Igen, ez a Vekerle Sándor program, amit most néhány hónappal ezelőtt bejelentettek, ez egy hosszú távú terv arra vonatkozóan, hogy Magyarországon is építsenek bérlakásokat. A koncepció az, hogy ugye a Budapesten belül vannak alulhasznosított vagy kihasználatlan területek, ilyenek például a barnamezős rozsdaövezetek, amelyek egyébként a belvároshoz, vagy a város szerkezete szempontjából nincsenek rossz helyen, akár a közlekedés szempontjából is viszonylag közel vannak a belvároshoz.
1: Ugye Rákos rendező például, volt erre egy tökéletes példa hajdalában. Most már egy másik terv készül ott.
2: Igen, az talán a legnagyobb ilyen kihasználatlan terület, és ezek valóban alkalmasak lennének arra, hogy itt akár ezres, tízezres nagyságrendben felépítsenek ilyen bérlakásokat, és maga a koncepció az Magyarországon egyébként még nem honosodott meg, de például a szomszédos Ausztriában ennek már 100 éves hagyománya van, Lengyelországban is egy 10-15 évvel ezelőtt már elkezdték ezeket, és a bérlakás sok szempontból egy átmeneti megoldást jelenthet annak, aki például vidékről költözne Budapestre, vagy egy fiatal pályakezdő, aki mondjuk nem engedheti meg magának azonnal, hogy lakást vásároljon, de nem feltétlenül szeretne az agglomerációba költözni, akkor számára egy ilyen intézményi bérlakás program az ott elérhető lakásokkal egy jó megoldást jelenthet.
1: Ha nézzünk a második világháború előtti regényeket, az tele van utalásokkal arra, hogy meg novellákat, hogy a házi úrtól hogy rettegtek. Mert hogy a bérháznak volt tulajdonosa, és vagy ő, vagy a házmester jött és szedt a havidíjat, de valahogy ez azóta is egy ilyen szitokszó lett Magyarországon, hogy csak egy bérlakásban lakom, miközben szerte a világban vannak országok, ahol ennek van hagyománya igazán.
2: Magyarországon több mint 90% a saját tulajdon aránya, de ez tőlünk nyugatabbra igen ez akár lehet fele-fele is. Tulajdonképpen nem véletlen az, hogy sokan inkább arra törekednek, hogy egy bármi áron, de egy saját lakást megvásároljanak, hiszen a bérlakáspiac szabályozása az nincs rendezve Magyarországon.

0: Tehát nincs sok esetben ugye feketén történik a bérbeadás, nincs egy olyan rendszer, egy olyan szabályozás, ami mondjuk Ausztriában már hosszú ideje megvan, és ez bizonytalanná teszi a bérlők helyzetét is, és bizonytalanná teszi a bérbeadók helyzetét is sok esetben, miközben a szociális bérlakásoknak a száma az évről évre csökken. És erre is választathatna egyébként egy piaci alapú intézményi bérlakásprogram.
1: Ez érdekes, mert ugye a rendszerváltás környékén az volt a nagy megoldás, hogy a tanácsi lakásoktól mindenki megszabadulva, a tanácstól magától megszabadulva örök lakássá változtatta azt nagyon kedvező feltételekkel. Most akkor úgy vagyunk, hogy ehelyett kellene megint valami, amit nem tanácsinak fogunk hívni, de mégiscsak az állami?
0: Valami szabályozásra szükség lenne, hogy ez állami lesz, vagy az állam támogatásával épül fel, és végül intézményi befektetők fogják ezt üzemeltetni. Ez az, aminek most zajlik a vita. Év végéig van ugye határidő ennek a koncepciónak a kidolgozására. Tehát jövő év elején már biztos, hogy sokkal többet fogunk erről tudni, de valóban egy átmeneti megoldás a teljesen szabályozatlan piaci, és a viszonylag kis számban elérhető szociális bérlakások között indokolt lenne Budapesten is.
1: Azt olvastam, nem tudom a számot már, hogy rengeteg felfoghatatlan mennyiségű ingatlan van üresen. Tehát van tulajdonosa, van kihez kötni, meg lehet találni, de üresen áll az a lakás évek, akár évtizedek óta. Ezeknek a hasznosítása, mert ezek magántulajdonok, nyilván központi akarattal nem lehet, de nem lehet rávenni ezeket a tulajdonosokat, hogy bérlőket fogadjanak be?
0: Valóban lehetne ilyen valamilyen módon ösztönözni. Ugye az elmúlt években a magyar lakáspiac, a lakásárak változása az olyan jelentős volt, hogy akár egy befektetésként úgy is megérte lakást venni, hogy azt valaki nem adta bérbe. Tehát a bérbeadásból származó hozam az jóval kisebb volt, mint az áremelkedésből származó hozam. Ugye évente akár 10-15%-kal mentek feljebb az árak, tavaly ez Budapesten 25% volt, ami egy elképesztően nagy...
1: Bocsánat, a két hozam nem adódott volna össze?
0: Igen, sokan egyébként bérbe is adták, hát ez egyéni döntés, de egyébként vannak olyan országok, ahol akár valamilyen módon ösztönzik a több lakással rendelkező tulajdonosokat, hogy adják bérbe.
1: Ez adókedvezményt kéne adni? Vagy ott például mi a megoldás erre?
0: Hát van erre is példa, hogy valamiféle adókedvezményt adnak, és akkor érdekelté válnak abban, hogy bérbe adják.
1: Mert hogy ez egy elég gyors megoldás lehetne, ráadásul leveri az árakat, mert hogyha több a lakás a piacon, amit bérelni lehet, akkor nyilván olcsóbb lesz.
0: Így van, de egyébként a bérlakás építés is egy ilyen, tehát ott a kínálat bővül, ugye a korábbi években sokkal inkább a keresletet ösztönözték a különböző állami támogatásokkal, most viszont ha a kínálat tudna bővülni, akkor annak is egy ilyen hatása lehetne.
1: Mondtuk, hogy az agglomerációban rengetegen költöztek ki, ott még most is emelkednek az árak? Ugye azt lehetett hallani, hogy a budapesti árak megálltak, vagy közel állnak az előző évi nagy felfutás után az agglomerációban is ez a helyzet?
0: Budapesten ugye éveleje óta nincs már drágulás, az agglomerációban ott nem állt még meg teljesen, de ott is nagyon lelassult. Tehát egy olyan magas szintre jutottak az árak, hogy a jövedelmekhez képest egyelőre nem tudnak drágulni. Tulajdonképpen tavaly egy év alatt a szokásos két évnyi áremelkedés árazódott be a piacba, és ez egy természetes folyamat, amit idén látunk, hogy most egy szükség van egy kis pihenőre.
1: Változatlanul hitelre vásárol, aki vásárol általában?
0: Nagyon sokan vásárolnak hitelre, ugye az Otthonstart program is egy ilyen ösztönző volt. Továbbra is sokan vásárolnak hitelből, igen.
1: Örülök, hogy eljött hozzánk így korán reggel. Futó Péter volt a vendégünk, aki a Zenga vezető ingatlan piaci elemzője. Jöjjön máskor is.
0: Köszönöm szépen.
1: Lili várja önöket, nem sokára híradó, és aztán folytatjuk mi is a Startot, maradjanak itt velünk egész reggel.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Órákon keresztül tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén. A Tisza párt szerint a volt külügyminiszter autógyártónál vállalt pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A volt külügyminiszter a meghallgatás után azt mondta, választ adott minden kérdésre. Vendégünk Bárándi Gergely.
2: Ügyvéd és volt képviselő, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Ugye Szijjártó Pétert ma hallgatták meg ebben a bizottságban. Kezdjük azzal, hogy ön szerint van-e bármi értelme, jelentősége egy-egy ilyen parlamenti bizottságnak. Ez nem vizsgáló bizottság, azt rögtön hozzáteszem, hanem egy állandó bizottság. Az elmúlt években, évtizedekben azt szoktuk meg, hogyha azt halljuk, hogy egy parlamenti bizottság vizsgál, meghallgat egy-egy képviselőt, volt minisztert, bárkit, nem nagyon történt utána semmi.
3: Hát persze, mert mindenki igazságszolgáltatást vár egy parlamenti bizottságtól, pedig az egy politikai testület. Tehát ezt nem szabad összekeverni, és ezért is alakult ki talán vita annak idején, nem olyan régen arról, hogy szabad-e, jó-e, hogyha egy vizsgálóbizottságban a meg nem jelenést bírságolhatják, vagy elővezetéssel szankcionálhatják, vagy hogy egyáltalán az igazmondási kötelezettség egy parlamenti bizottság előtt az megkövetelhető-e, vagy sem. Hiszen egy ilyen bizottság, még egyszer mondom, politikai testület, és politikai megállapításokat tehet, nem pedig igazságszolgáltatásit. Annak nincsen akadálya persze, hogyha a működése közben olyat észlel, ami bűncselekmény elkövetését valószínűsíti, akkor feljelentést tehet.
2: Egyébként azt tegyük tisztán, hogy ez egy állandó bizottság, és én azért hangsúlyoztam, mert nagyon sokan úgy értelmezték, és először én is, vagy meg is lepődtem, hogy ide nem lett volna kötelező elmenni a Szijjártó Péternek, hanem a vizsgálóbizottságokba kötelező, ha vizsgálóbizottság eseti bizottság lenne, akkor oda elő is vezettethetik, de ide nem. Ez így van?
3: Ezt meg nem tudom mondani. Hogy a vizsgálóbizottságoknál igen, mert arról nagyon sok szó esett, hogy a
2: ott volt a változás, még, itt
3: én
2: nem.
3: Én is így emlékszem, hogy a parlamenti állandó bizottságokra nem terjed ki. Már annál is inkább egyébként, és ez indokolatlan lett volna, mert nem ott volt soha az ilyen jellegű botrány, hogy nem jelentek meg, hanem általában az eseti bizottságoknál, vizsgálóbizottságoknál, hiszen egy parlamenti állandó bizottságnak nem is az a feladata, hogy külsősöket hallgasson meg, hanem azok kifejezetten a politikai szereplőket hallgatják. Ugye normális esetben ugye egy állandó bizottság az a kormány ellenőrzésének az egyik fóruma, tehát minisztereket, államtitkárokat hallgatnak meg éves beszámolók keretében, illetve magának a jogszabály előkészítésnek a terepe. A Nemzetbiztonsági Bizottság egy picit speciálisabb ennél, de alapvetően annak sem a vizsgálata tárgya, hanem a nemzetbiztonsága felett való őrködés, és nyilvánvalóan a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az ellenőrzése.
2: Akkor visszatérnék az első kérdésre, hogy van-e értelme, vagy nincs, de nem a bizottságnak, hanem inkább úgy kérdezem, hogy ebben az ügyben van-e értelme a bizottsági meghallgatásnak. Ugye a volt külügyminiszter a BYD-nél dolgozik, ez a tipikus forgóajtó effektus, ezt megtanultuk itt az elmúlt időszakban, így hívják a jelenséget. Vannak országok, ahol ezt tiltják, van, ahol időbeni korláthoz kötik, itthon nincs ilyen szabályozás. Tehát mit lehet itt számon kérni az etikán, az erkölcsön kívül a volt külügyminiszteren, mert a bizottságban fel lehet tenni olyan kérdéseket, hogy etikus-e, meg nem érzi-e úgy, hogy abszolút nem fér össze, hogy sok mindent tud volt külügyminiszterként, és aztán most ott van a BYD-nál. De ez nem jogi kategória.
3: Nem jogi kategória, akkor jogi kategória, hogyha esetleg a külügyminiszteri működése és döntései és a mostani elnyert pozíciója között kimutatható mondjuk közvetlen összefüggés. Tehát, hogyha valaki miniszterként azért hozott meg egy döntést, hogy később ezzel hálálják meg, vagy mondjuk megalkuttak abban, hogy ez lesz a jutalma annak, hogyha ő a BYD-t támogatja, mint miniszter, vagy mint kormánytag, az már probléma. Az is
2: hogy
3: probléma.
2: Hogy lehetne ezt minden kétséget kizáróan bizonyítani?
3: Minden kétséget kizáróan nehéz bizonyítani, de azt tudom mondani viszont, hogy és e tekintetben nem biztos, hogy teljesen fölösleges egy ilyen bizottsági meghallgatás, hogy a szolgálatok, ugye, akiknek ez a feladatuk, azoknak kell, hogy rendelkezzenek erről információval. Tehát nem ugye nevezzük most titkosszolgálatnak az egyszerűség kedvéért, és ide vonva minden ilyen jogkörrel rendelkező állami intézményt. Titkosszolgálatnak feladata az, hogy a minisztert figyeljék, méghozzá kimondottan és jogszabály szerint feladata az, hogy a minisztereket, kormánytagokat figyeljék, egyrészt törködve a biztonságukra, másrészt pedig természetesen a nemzetbiztonságára is vagy nemzetbiztonságával kapcsolatban is őrködnek ilyenkor. A bizottság az összes információját ezektől a szervektől tudja beszerezni. Tehát amikor mondjuk az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a vezetőjét, főigazgatóját meghallgatják, akkor ő a Nemzetbiztonsági Bizottságnak köteles beszámolni azokról a tényekről, és ez fontos, amit a bizottsági tagok kérdeznek. És mindig azzal lehet itt ilyenkor játszani, hogy nagyon sok olyan információja van adott esetben egy ilyen titkosszolgának, amiről nem is tud a bizottság, és a bizottság tagjai nem tudnak róla, hiszen ők politikusok, országgyűlési képviselők, így rákérdezni sem tudnak. Nyilván, ha nincs kérdés, akkor nem válaszol rá, nem teljes felvilágosítást kell adnia. Magyarán, és ez itt az érdekes, hogy a bizottságnak igenis van ebben szerepe, de a bizottság azokat az információkat tudja tulajdonképpen egy ilyen meghallgatáson csekkolni, vagy számon kérni egy minisztertől, amiket ő megkapott, illetve megtudott titkosszolgálati vezetőktől.
2: Na, akkor lehet-e bármilyen jogi következménye, vagy egyéb következménye? Volt egy feljelentés, Tényi István tette, ő ugye nagy feljelentő, sok feljelentés születik a keze által, vagy általa. Ezt elutasította a rendőrség, bűncselekmény hiányában, vagy a gyanú hiányában nem is nyomoz. Magyar Péter pedig azt mondta, amikor kiderült, hogy hol kapott munkát Szijjártó Péter, hogy hát nem fogadna rá sokat, hogy Szijjártó Péter a BYD-nél fog dolgozni, és azt is jelezte, hogy az illetékes hatóságok majd hivatalból ezt vizsgálják. Ki vizsgálhatta ezt azóta? Július óta ott dolgozik Szijjártó Péter.
3: Természetesen a hivatalban lévő miniszterelnöknek mindig olyan információi is vannak, ami egyéb halandónak nincsen, tehát lehet, hogy ő többet tud, lehet, hogy ez egyszerűen egy politikai szólam volt, vagy egy vélemény az ő részéről, ezt valószínűleg nem tudjuk meg sosem. Én azt gondolom, hogy ami miatt ez ennyire a fókuszba került, és tényleg érdemes rá figyelmet fordítani, hogy volt-e ilyen háttere, vagy nem volt ilyen háttere ennek a kinevezésnek, hogy ugye az előző kormány mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon szoros és jó kapcsolatot igyekezett kiépíteni Oroszországgal és Kínával, és ez a két ország tulajdonképpen Magyarországban látta azt az Európai Uniós országot, amelyen keresztül talajt foghat itt Európában és az unió keretein belül. Amikor emlékezzünk vissza, amikor a Fudan Egyetemnek a magyarországi megalapításáról volt szó, óriási problémák voltak, és ott is mindenki a nemzetbiztonsági kockázatot lát, azért ne felejtsük el, és nem mindegy az, hogy mondjuk egy nem tudom én lettországi olajvállalatnak lett volna képviselője a magyar külügyminiszter, vagy a világ egyik legnagyobb hatalma, amelyik egyébként érdekeit tekintve jelen pillanatban valószínűleg ellentétes az Unióval, vagy akár az Egyesült Államok érdekeivel, akivel ugye NATO szövetségesek vagyunk, vajon ott milyen összekötetései vannak, és milyen okból kapta meg ezt a kinevezést.
2: De akkor miért ebben vizsgálódik ez a bizottság? Mert érdekes a kérdés, de ugye ez nincs tiltva Magyarországon, ez a forgóajtó effektus, viszont van olyan ügy, más ügy, amiben miért nem vizsgálódik? Például miért tájékoztatta az orosz ügyminisztert, miért ajánlotta fel Lavrovnak a segítségét uniós ülések előtt és után, hangfelvételek vannak, tehát abban az ügyben nem lenne érdemesebb vagy célvezetőbb meghallgatni a volt külügyminisztert?
3: Hát én is csak így tudok csinálni.
2: Hát
3: miért nem? Tehát egyetértek. Tehát, hogy ezekben az ügyekben vizsgálódnia kéne. Valóban sokkal, hogy mondjam, exaktabb módon meg lehet fogni ezeket a kérdéseket, hogy a fenébe kerülhetett be, és miért nem vizsgálták ki azt, amikor orosz beavatkozás volt ugye a Magyar Külügyminisztériumnak a számítástechnikai rendszerébe, szervereibe. Valóban lehetne sorolni ezeket az ügyeket. Őszintén remélem, hogy ezek napirendre is fognak kerülni, és fognak vizsgálatot folytatni. De azt tudom mondani, hogy a BYD és kinevezés vonatkozásában egyáltalán nem tartom rossznak és problémának azt, hogy megvizsgálják. Adja Isten, hogy ne legyen semmilyen alapja ezeknek a felvetéseknek, de azt tudom mondani, hogy ezt biztos, hogy semmi itt a stúdióban, de még egy nyomozóhatóság sem tudja megítélni. Ehhez valóban olyan eszközök kellettek, hogy ebben tisztálásunk, amik valószínűleg a szolgálatoknál vannak meg, vagy nincsenek meg.
2: Folytatás minden esetre úgy tűnik, hogy lesz, mert a tagok azt mondták, hogy lesz még meghallgatás, sőt lehet, hogy vissza is hívják Szijjártó Pétert, 3,5 óráig faggatták egyébként.
3: Ez a bizottsági meghallgatásnak, a nemzetbiztonságinak mindig az a szépsége, hogy bárki bármit mondhat, ugyanis sem az ülés nem nyilvános, sem utána a jegyzőkönyv nem nyilvános.
2: Nem láthatunk, mert mindenki elmondja a saját
3: verzióját. Mindenki politizálhat vele, ahogy szeretne.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Most híradó, átadjuk a szót a híradónak, de maradjanak velünk, mert utána arról beszélünk, hogy nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot, civilek tiltakoznak, és van olyan nemzeti park, ami már szembe is megy ezzel a döntéssel. Maradjanak, várjuk önöket.

0: imádkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggel, tisztelettel köszöntöm Önöket, ez egy hétfő reggel, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is, ők a Spirit FM-en követnek bennünket, na meg persze a kedves tévénézőket is, akik közül biztos van Aurél, ez egy ilyen elegáns, régies férfi név, nekik van névnapjuk, Isten értesse őket, meg a születésnaposokat is. Na szóval ez egy olyan nap, amikor valamit lehet talán sejteni arról, hogy mi történik egy kormányülésen, ami az első ilyen kihelyezett volt, ami ekkora figyelmet kapott a magyar kormány esetében, bár volt már korábban kihelyezett kormányülésük, de itt például a mai ellenzéki korábbi kormánymédia azt kapizsgálja, keresgeti, hogy például miért mentek egy kastélyszállóba a kormány tagjai kormányülni. Másnak meg a vidéki prókátornak az a kérdése, hogy hogy került oda a házelnök. Mi keresni valójában van egy kormányülésen a házelnöknek? Virág Andreával beszélgetünk erről, és még sok minden másról, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Fontosak ezek a kérdések, vagy ezek azok a formális kérdések, amiket, hogyha kötözködünk, kapirgálunk, akkor találhatunk és felvethetünk?
2: Lehet ezekkel kötözködni, meg lehet ezekről beszélni, bár azt gondolom, hogy azért itt fontosabb kérdésekről is lehet szó a kormányülés kapcsán, mint ezekről. Azért ezek mind megindokolható és megválaszolható kérdések. Nyilván nem magától értetődő, hogy mit keres egy házelnök egy kormányülésen, de azért hogy mondjam, a Tiszának szerintem, vagy a kormánynak nem kell túl sok kreativitás ahhoz, hogy ezekre tudjon reagálni.
1: Ráadásul voltak ott cégvezetők is, ami hát szinte nem újszerű, mert ez előfordult a korábbi idő is, meg voltak hivatalos kormánydelegációk, amelyek vittek magukkal cégvezetőket a tárgyalásokra. Szóval a gazdasági életről, a gazdasági szereplők nélkül nehéz dönteni.
2: Igen, és ez teljesen rendben van, hogy a kormány, hogy egy kormányülésen külsős meghívottak is vannak olyanok, akikkel a kormány úgy gondolja, hogy érdemes és fontos a következő időszak politikai eseményei, vagy akár kormányzati döntései miatt konzultálni. Tehát én azt hiszem, hogy ebben azért olyan túl nagy látnivaló nincsen. Persze helyes, hogy ezeket a kérdéseket felvetjük, különösen azért tényleg az elmúlt 16 év után, amikor a kormány, a párt, az állam és a párt határai, hát finoman szólva összemosódtak, nyilván egy ilyen időszak után egyébként nem baj az, hogyha rámutat valaki azokra a határvonalakra, amiket egyébként érdemes lehet tartani, vagy hogyha nem tartja egy kormány, ha valamiért úgy gondolja, hogy külsős meghívottak is vannak, akkor elmondja és elmagyarázza, hogy miért.
1: Most nagyon komoly kérdések vannak a jövővel kapcsolatban, nyilván döntéseket kell hozni a jövő évi költséget, és ebből a szempontból ráadásul a nemzetközi piacok számára is iránymutató lesz, hogy képzeli a magyar kormány a folytatást, hogy lesz itt növekedés, stabilitás, hogy nem emelkedik az infláció, hogy kerülünk 3% alá a államháztartási hiánya 2030-ra, szóval sok-sok kérdésre kell most válaszolni.
2: Rengetegre, és azért az látszik, hogy a mostani ellenzék, a Fidesz már készül a költségvetési vitára, és ezt azonosították be. Hát egy lehetséges pontként, azért nyilván többet is látnak, de hogy egy lehetséges pontként, ahol a Tiszát tudják támadni azzal, hogy nem valósítja meg a gazdasági ígéreteit, a választási ígéreteit, ugye valahogy úgy tűnik, mintha az ellenzék azt várná, hogy az összes választási ígéret egy költségvetés valósuljon meg, ezeket az elvárásokat igyekszik Magyar Péter már most valahogy kicsit csökkenteni, és a saját választóinak, ugye most a hétvégi országjárásán is arról beszélt, hogy nyilvánvalóan nem egy év alatt tud minden 100%-ban megvalósulni, de kis lépésekkel haladnak. De valóban a költségvetés, a mostani költségvetési vita lesz az első olyan pont, ahol már nem tűzoltásról van szó feltétlenül, hanem ez már egy az új kormány által kidolgozott költségvetés, ami azért már tükrözni fogja azt, hogy mik azok a prioritások, amikre a kormány feltétlenül még egy szorult helyzetben is fog pénzt allokálni, mi az, amik adott esetben hátrányba szorulnak, és azért azt lehet tudni, hogy nem lesz mindenre pénz, tehát hogy feltétlenül ki fog az derülni, hogy legalábbis így rövid távon mik azok, amiket előtérbe helyeznek, mik azokat, amik nem, és ezek akár táboron belül, akár persze kívülről is adhatnak okot.
1: Hát amihez kötik magukat, amennyire lehet hallani, az 500 milliárd plusz az egészségügynek, amit megígértek, és hát ez egy nagyon jól megragadható tétel, nyilván ezt oda kell adni.
2: Igen, és ezt hallottuk is már Magyar Pétertől, hogy ezt oda is fogják, ez szerintem egy olyan ígéret volt a kampány során, ami hát nagyon nagy politikai, hát egyébként meg nyilván szakmai az egészségügyben, de hogy politikai kockázat is nagyon nagy lenne, hogyha ezt nem teljesítenék. Van még egy csomó ilyen, és az látszik tényleg a fideszes politikusok, illetve a fideszes holdudvar kommunikációján, hogy már most igazából ágyaznak meg annak, hogy majd szépen tételenként bizonygassák, hogy na ezt nem váltották be, azt nem váltották be, ez sincs benne, az sincs benne, tehát be fog indulni ebből egy hiba. Hát nyilván a Fidesz, azt láthatjuk, hogy most minden kis szalvaszálba kapaszkodik.
1: Hát igen, csak erre van egy egyszerű válasz, hogy arról volt szó, hogy 3,7% a költségvetési hiány, és átadtátok 8,5-lel. Ez egy nagyon egyszerű válasz, csak nem biztos, hogy mindenki le tudja fordítani arra a nyelvre, amiből ő érti, hogy mondjuk miért nincs nyugdíjemelés.
2: Igen, ugye tényleg ez a költségvetési hiánynak ez az arányszáma, ez valóban egy nehezebben értelmezhető dolog. Ugyanakkor például az, hogy az autópálya koncesszióval, hogy az NKS pénzekkel, és akkor most itt még lehetne sorolni, hogy milyen ügyekkel egyébként feltételezhetően mennyi pénzt lapátolt ki az előző kormány a költségvetésből. Ezeket azért a választók sokkal jobban értik, mert ezekről az ügyekről folyamatosan szó van most is, már a kampányban is, még akár ugye hát évek óta tényleg azért erről beszélünk folyamatosan. Szóval az már könnyebb elmagyarázni, én azt gondolom a választók széles rétegének, hogy szétlopták az országot, ahogyan ugye szoktak fogalmazni, és ezért a választók széles rétegének, hogy szétlopták az országot, ahogy

0: választói igények.
1: Az az ígéret, hogy 10 nap múlva költségvetés lesz ebben a hónapban, meg annak az elfogadása a parlamentben, úgyhogy ezt elég gyorsan meg fogjuk látni. Amit megláttunk most hétvégén, az diadalmenetre ad okot láthatóan a Fidesz házatáján, mert hogy megszületett az időközi választáson a győzelem. A Fidesz jelöltje nyerte a nagykátai választókerületben, az 5-ös számú választókörzetben tartott időközi önkormányzati választást, és hát ezt itt számokkal is tudom tanúsítani. Czakó Sándor Imréné a Fidesz jelöltje 70%-ot, 70,61%-ot szerzett, 185 szavazatot kapott. A helyi Tisza-sziget által támogatott Krámli József pedig 77 szavazattal, 29-39 az ő eredménye. Jelent ez bármit azon kívül, hogy végre azt tudja mondani a Fidesz, hogy na ugye?
0: Nem. Ezt azért tényleg az időközi választásoknál mindig el szoktuk mondani. Tudom, hogy nagyon nagy az igény, most főleg a Fidesz részéről persze, hogy valami nagyobb ívű dolgot belemagyarázzunk ezekbe az időközi választási eredményekbe, de a legtöbb esetben azért nagyon korlátozott az, amilyen következtetéseket ezekből levonhatunk. Gondoljunk csak arra, hogy még 2026 tavaszán is voltak ugye időközi választások, és ott például volt egy Kazinc Barcikai időközi választás március elején, tehát nagyjából egy hónappal a választások előtt, ahol a Fidesz jelöltje elég nagy arányú választási győzelmet aratott, meg ott volt több időközi is egyébként, ahol fideszes jelöltek nyertek, és akkori miniszterelnök ezt is ugye egy bizonyítéknak tartotta arra, hogy minden a legnagyobb rendben van, és mondta, a Fidesz igen. Halad az újabb győzelem felé. Hát nem így történt, szóval ezeknek az időköziknek azt hiszem pont ennyi.
1: 23%-a sem érte el a választási részvétel, úgyhogy ilyen nagyon nagy izgalmat sem okozott. Nagyobb izgalmat okozhat az, amit Orbán Viktor a háttérben mond el is. És egy nagyon rossz minőségű felvételen, az egy kicsempészet felvétele, az is egy érdekes dolog, hogy ezek hogy születnek. Na, mindegy, a házon belül sem mindenki barátja a miniszterelnöknek a jelek szerint. Szóval egy ilyen kicsempészet felvételről azt lehet hallani, hogy azzal mentegeti az elmúlt idők kulturális kormányzását, és különösen az NKA ügyet, hogy végre volt egy olyan minisztere, aki beleállt abba, hogy aki velünk van, annak adunk pénzt, aki nincs velünk, annak meg nem.
0: Igen, hát egyrészt én azért nem tartom teljesen véletlennek ennek a felvételnek a kikerülését, tehát hogy mondjam, ez elég szépen illeszkedik abba a narratívába, amit egyébként Orbán Viktor ő személyesen épít az elmúlt időszakba, és amennyire azért próbál ilyen nagyokat mondani, és ezekkel ugye ez korábban is még miniszterelnökként is jellemző volt egyébként Orbán Viktorra, hogy talált pontokat, amikor mond egy olyan valami nagyon vadnak tűnő állítást, amire mindenki odafigyel. Ilyen volt egyébként annak idején az illiberális demokrácia is, tehát én azért látok némi...
1: Jó, oké, de hát azért az, na, hogy 2026-ban a miniszterelnök 16 évvel az SZDSZ megszűnése után arról beszél, hogy az SZDSZ okozta mindezt.
0: Hát az egy dolog, hogy abszurd, de illeszkedik abba, amit ő építget, és nem veszi észre azt, hogy ez a narratíva, ez az egész MSZP, SZDSZ, liberális árnyak a háttérben, ez az, ami lehet, hogy a 2010-es évek elején még működött, mert akkor a szavazókban még élt az, hogy mi történt, és hogy ellenezték azt, ami történt. Mostanra ez nem működik, mert eleve már azokban a szavazókban sem működik, de azt sem veszi észre, én azt gondolom Orbán Viktor, hogy azóta felnőtt több generáció, akiknek a MSZP, SZDSZ kormány semmit az ég egyat a világon nem jelent, mert pici gyerekek voltak, amikor ez az egész történt, és pont ez mutatja azt a teljes elszakadást egyébként a fiatal generációtól, ami eredményezte azt a történelmi bukást, ami áprilisban történt, de hát egyébként önmagában az, hogy olyan szavakkal illeti a velük egyet nem értő művészeket, hogy aberált, nem is tudom még pontosan hogyan fogalmazott, de hát olyan hát tényleg, még hogyha így tényleg finoman próbálok fogalmazni, kirekesztő az emberi méltóságot, a vélemény sokszínűségét egyáltalán nem tisztelő fogalmakat használt ezekben ebben a beszédben, vagy beszélgetésben a volt miniszterelnök, ami hát tényleg csak rálép a gázra ahhoz képest, mint ahogy egyébként a választás.
1: De ebben az az érdekes, és hát ugye ők voltak a nagy megmérők. Mindent tudtak látszólag a társadalomról. Tehát azt is kellene tudnia, hogy ennek nincs többsége a magyar